Voltam olyan nagyon beteg, de azért otthon maradtam, és nem mentem is. Hát persze, ugye engem is felszólítottak, mikorra pótolom, megegyeztünk. De hát, röstellem is nektek mondani, de így volt, valahogy elment az idő ezzel-azzal, és én nem tanultam meg. Na és mikor jött a fizika óra, ugye álljanak föl, akik mára pótoltak, akkor eszembe jutott egy mondat, azt az édesanyámtól tanultam, hogy legjobb az egyenes út. Ez azt jelenti, hogy ha már hibáztál, akkor mondd meg őszintén, de ne próbálj kibúvót. Úgyhogy hát én megmondtam őszintén a tanárnak, hogy én nagyon sajnálom, restelem is, de hát sajnos én nem tanultam meg kellőképpen is, és hát kérem, hogy adjon egy másik időpontot. Egy rossz szót nem szólt, adott egy másik időpontot. Hát most jön a rossz, gyerekek. Képzeljétek el, akkor is elment az idő. És én nem tanultam meg úgy, ahogy kellett volna. És hát aztán azért anyukámmal, ő is egy szigorú anya volt, így nem lehetett, hogy így mondjam, hogy most anyukám, hát bajba vagyok, hadd maradjak itthon. Nem, hát akkor, ha megtanultad, ha nem, fiam, ez a feladat, el kell menni. És hát annyira rosszul éreztem magam, mikor hát már ugye serceg a toll, ír a naplóba, most mi lesz, és hát elkezdtem nagyon komolyan imádkozni, mert eszembe jutott az is, hogy ez az ige, hogyha megvalljuk bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsásson. És elkezdtem magamban fohászkodni, hogy Istenem, hát én vagyok a hibás, teljesen elismerem, visszaéltem még a kegyelem idővel is, és hát szeretem a tanárnőmet, és nem akarom őt sem megsérteni, és a te nevedre se szégyent hozni, hogy én most itt így állok, és hát mindent elismerek, és ha még egyszer segítesz rajtam, nagyon meg fogom tanulni, és nem akarok soha többet ilyet. Szóval mindent elimádkoztam ott a Jóistennek buzgó könyörgéssel, de azért átsuhant az agyamon, hogy ebből a helyzetből a Jóisten hogy tud kisegíteni. Mert ugye milyen az ember úgy gondolja, hogy vannak olyan helyzetek, ahol a Jóisten se tud segíteni. Hát mi történhet itt még, gondoltam én is. Hát mindjárt fogja mondani, hogy álljanak föl, akik mára pótoltak, és akkor nekem föltesz kérdéseket, és nem tudom. És képzeljétek el, hogy mi történt. Én soha nem voltam orrvérzős gyerek. Nem emlékszem rá, hogy ezen az eseten kívül egyszer vérzett volna az orrom. Képzeljétek, elerett az orrom vére. A tanárnő rám nézett, azt mondja, mi van, vérzik az orrod? Menj ki a mosdóba, majd felelsz a következő órán. Hát, gyerekek, ahogy én kimentem a mosdóba, komolyan mondom, az orrom vére meg a könnyem egybefolyt, mert úgy meg voltam hatódva, és úgy hálát adtam a Jóistennek, hogy egy ilyen lehetetlen helyzetből az én buzgó imádságomra kisegített. Persze aztán úgy megtanultam, ahogy csak meg lehetett tanulni a következő órára, és meg is maradt a leszke, hogy időt elvacakolni, és aztán megszégyenítő helyzetbe kerülni, hogy egy kötelességet az ember időre nem teljesít, ez nem elfogadható. És, de hát ezért titeket is bátorítalak, hogyha még jobb nem hibázni, szeretném mondani, sokkal jobb nem hibázni, de ha mégis megtörténik, akkor erre gondoljatok, ha megvalljuk bűneinket, először a Jóistennek, másodszor akit illet, akkor hű és igaz, hogy megbocsásson, és utána meg is szabadítson minket attól a bűntől vagy hibától, és segíteni fog rajtunk. Úgyhogy iskolába jártok, azért mondtam el nektek bátorításul, ti is kerülhettek nehéz helyzetbe. Persze értitek, hogy ezzel visszaélni nem lehet, hogy megcsinálom háromszor, négyszer, ötször, aztán Istenem segíts, hanem ezt, ha komolyan vesszük, hogy hálásak vagyunk, hogy megsegített, és nem ismételjük ugyanazt a hibát. Kedves gyülekezet, most pedig a Szentírásból olvassuk a mai igehirdetésnek az alapigéjét. Ez pedig Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse. Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. verse így hangzik. Egy nagyon ismert ige, szerintem sokan fejből is tudják. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Hát én azt hiszem, hogy ez egy olyan egyszerű kijelentés, és annyira vitathatatlan az igazsága, hogy senki nem tudja mondani, hogy ez nem így van, mert
Ugye a Biblia mit ér szíven? Magyar nyelvünkben, ha átvitt értelemben használjuk a szív szót, akkor nagyon sokszor az érzelmeket értjük rajta. Ugye például, ha van egy ilyen mondás, hogy hallgass a szívedre, ezen azt értik, hogy hallgass az érzelmeidre. Szóval mi rendszerint csak az érzelmeket utalunk a szív szóval, de a Biblia szövegében a szív jelenti az ember teljes lelki világát, mindent. A gondolkodását, a lelkiismerete működését, a döntéseit és az érzelmeit is. Mindenestől az ember lelki világát. Mondok nektek egy példát. Például azt mondja a Szentírás, hogy ugye híres ige ez is a Mózes imájából, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye, tehát a szív nem egyszerűen az érzelmek, hanem az egész lelki világunk, ezért imádkozhatunk így, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Na most tudja valaki vitatni azt, hogy minden élet innét indul ki a lelki világunkból? Hát mielőtt kimondanánk valamit, vagy cselekednénk valamit, valami ott a lelki világunkban zajlik, igaz? Minden onnét indul ki, hogy mit fogok mondani, mit fogok tenni. És ez az ige mit mond? Azt mondja, hogy minden féltett dolognál jobban vigyázz a szívedre, vagyis a lelki világodra, mert minden innét indul ki. És hát ez közérthető és vitathatatlan igazság, de most felteszem azt a kérdést, hogy ismerjük ezt, hogy kell a szívünkre vigyázni. A lelki világunkra, a lelki világunk épségére, egészségére, helyes, jó működésére. Nagyon örvendetes az, hogy manapság egyre több szó esik arról, hogy a testi egészségünkre hogyan vigyázzunk. Ugye a Biblia is tanít erre, de a Bibliától függetlenül úgy szokták mondani, hogy az emberek ma mindinkább kezdenek egészségtudatos életet élni, legalábbis az emberek egy része. És hát sok mindent hallunk, olvasunk arról, hogy hogyan vigyázzunk az egészségünkre. De ugyanennyit tudunk arról, hogy a lelki világunkra hogy lehet vigyázni. Hát ezzel sokszor úgy vagyunk, hogy ez adottság. Hát most mit csináljak, így gondolkodom, most mit csináljak, így érzem. De ez az ige olyan komolyan mondja ezt, hogy azt mondja, minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, őrizd meg épségben, egészségben, mert abból indul ki minden élet. Hát ugye, ha most eszükbe jut, van egy ilyen mondásunk, hogy a legfőbb kincs az egészség. Hát ez nagy igazság, de ez a Biblia még fokozza azt, mondja, minden féltett dolognál jobban fontos a testi egészség, hat a lélekre is, értékeljük, becsüljük az erre vonatkozó tanácsokat, de legalább így kell tudnunk, hogy a lelki világunk egészségére, épségére hogy vigyázunk, mert azt mondja, ezt minden féltett dolognál jobban őrizzük meg. Aztán van egy ilyen másik mondásunk, hogy valaki vigyáz valamire, mint a szeme világára. Hát el se tudjuk képzelni, mi lenne, ha elveszítenénk a látásunkat. Ez tényleg egy szörnyű tragédia. De itt is azt mondja az ige, minden féltett dolognál jobban, mintha azt mondja, még a szemed világánál is jobban vigyáz a lelki épségedre, egészségedre, mert minden élet onnét indul ki. És akkor még egyszer föltessem a kérdést, hogy lehet vigyázni, hogy lehet megőrizni a szívünket tisztának, épnek, egészségesnek. Hát nem olyan könnyű egy mondattal válaszolni rá, de én fogok idézni egy másik igét, ugyancsak példabeszédek könyvéből, és ez az ige egy közvetett választ ad erre a kérdésre. Majd ha elolvastuk, felteszem a kérdést, hogy mi is ez a közvetett válasz, hogy hogyan őrizhetem meg a szívemet. Ez az ige példabeszédek könyvében található, a 23. fejezet 26. verse. Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. verse, és így hangzik. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Még egyszer elolvasom. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Kiolvassa valaki a közvetett választ arra a kérdésre, hogy hogyan tudom megőrizni a szívemet? Hát én azt olvasom ki ebből az igéből, hogy sehogy. Én magam ezt nem tudom megőrizni. A testi egészségemért sok mindent tehetek, de a szívünket megőrizni nem tudjuk. Ezért most hangzik a szeretetteljes hívás Isten részéről, adjad, fiam, a te szívedet nékem.
És megkérdezem, miért nem tudjuk a szívünket megőrizni. Jeremiás próféta, ez a 17. fejezet 9. versében található, így jellemzi általában az emberi szív állapotát, a bűneset óta, minden emberét. A valamivel jobbakét és a rosszabbakét, mindenkiét. Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti. Lehet, hogy egy percig tiltakoznánk, hogy hát azért gonosz szívem talán nincs, de a Jóisten szemében sok minden gonosz, amit mi még úgy elbagatilizálunk az ő erkölcsi mércéje szerint, és hogy a szív csalárd, ez azt jelenti, hogy még önmagunkat is meg tudjuk csalni, és önmagunkat sem tudjuk megismerni, mert úgy is folytatja, hogy kicsoda ismerhetné azt. Nincs olyan, amikor úgy gondolkozunk azon, hogy nem is tudok magamon egészen kiigazodni. Tulajdonképpen mit is akarok én, vagy hogy is vagyok most ezzel, vagy azzal a dologgal. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy rejtelmei vannak a szívünknek, és néha olyan furcsa dolgok bukkannak föl ott annak a szívnek a sötét, mély kútjából, és azt mondja, ez nincs a mi hatalmunkban, hogy ezt a bűneset utáni, azóta mindig ilyen csalárd szívet, mi akár alaposan megismerjük, akár a saját szívünket, és hogy meg tudjuk őrizni. Olyan épségben, tisztaságban, egészségben, hogy igaz jó dolgok jöjjenek ki belőle, igaz beszéd, igaz gondolatok, igaz érzések, tisztaság jöjjön ki belőle. De viszont itt van nekünk a tanács, és talán úgy érezzük, hogy milyen szereteteljes atyai hívás ez. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. De figyeljünk meg benne még valamit, hogy Isten mennyire tiszteletben tartja a szabad választásunkat. Mert meghív, adjad. De ha mi nem adjuk, ő nem fog erőszakkal beavatkozni a lelki világunkba. Ugye Sátánnak a szokása az, hogy ő nem kér engedélyt, hogy egy ember lelki világába belépjen. Ha valaki vagy azáltal, hogy a bűn útjára lép keményen, vagy azáltal, hogy sérült szerencsétlen embernek az idegrendszere, az agyműködése nem egészségesen zajlik, vagy pedig valami szenvedélybetegségnek a fogja is elkábítja magát alkohollal, vagy egyéb kábítószerrel, tehát nem tudja a gondolatvilág a gyeplőit a kezében tartani, akkor Sátán nem kér engedélyt, megszállja annak az embernek a lelki világát. Magasabb rendű teremtmény, mint az ember, hatalmas tudással rendelkezik, pontosan tudja az idegi agyi működéseket, és ő képes megszállni egy embernek a lelki világát. Ugye a Biblia is beszél ilyen esetekről, és ma ezek ugyanúgy léteznek. És sokáig dolgoztam alkoholbetegekért, és mindig a fülemben van egy alkoholbetegnek a nyilatkozata. Egyébként egy szelíd ember volt, de 3 nap óta rettenetes, agresszíven viselkedett, és akkor egyszer csak úgy kitört belőle ez a vallomás. Azt mondja, 3 napja bennem van a Sátán, micsoda makacs, nem akar kimenni. Mondta úgy maga is elborzadva. Na de a Jóisten ilyet nem tesz. A Jóisten csak szeretettel szólít és meghív, és azt mondja, adjad, fiam, a te szívedet nékem. Hát ugye sok mindent bízhatunk valaki másra, és sok minden lehet a bizalom kifejezése. Például óriási bizalom, ha az valaki mondjuk a féltett kiskorú gyerekét rámeri bízni valakire X időre. Nagy bizalom az, ha valaki az anyagi ügyeinek az intézését bizalommal rábízza valakire. De hogy a szívét rábízza, ugye ilyen bizalomra az Istenen kívül nem is méltó senki. Az ige azt mondja, hogy ezt nem is adhatjuk. Még ha a legjobban bízunk valakiben, vagy a legjobban szeretjük is, ez a saját felségterületünk, mi rendelkezünk vele, nekünk kell számot adni róla az ítéletkor, és egyedül az Isten az, aki méltó arra a bizalomra, hogy még a szívünket is rábízzuk. De most jön a lényeges kérdés, és tulajdonképpen én erre akarom tenni a legnagyobb hangsúlyt, hogy én hogyan adhatom át a szívemet Istennek. Én mindig úgy félek a szép vallásos kifejezésektől, vagy vallásos szólamoktól, ami az égvilágon semmit nem ér, ha nem tudom, hogy gyakorlatilag ezt hogy lehet megtenni. Például úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép gondolat, vagy egy nagyon szép meghívás, hogy hát mivel én nem tudom megőrizni a szívemet, adjam a szívemet az Istennek, bízzam rá. Na de
hát úgy a mindennapi életben, a hétköznapokban ezt hogy lehet megtenni. És amikor kerestem erre a választ, hogy hogy lehet ezt világossá tenni, akkor Zsoltár igéket találtam, és én ezeket a Zsoltár igéket szeretném idézni, hogy közelebb hozzák hozzánk, hogy mi személyesen hogy tudjuk ezt megvalósítani, hogy a szívünket Istennek átadjuk. De mielőtt ezeket a Zsoltár igéket idézném, elmondanám azt, hogy ugye mik a Zsoltárok, a 150 Zsoltár, amit a Bibliában találunk, ezek Isten dicsérő énekek, vagy a tapasztalatoknak a költői formában való elbeszélése, vagy pedig fohászok, imádságok. És ezek arra valók, hogy tanuljunk belőle imádkozni. Én néha úgy megszoktam kérdezni gyülekezetekben, hogy valamit fejlődnek-e, változnak-e az imádságaink évek során. Néha rájövünk, hogy sok-sok év óta én ugyanúgy imádkozom. Pedig az imádságban is lehet fejlődni, az imádságaink is gazdagodnak, és tudjuk, hogy mi a legjobb ihletés ehhez? Hát éppen a Zsoltárok. A Zsoltárokban bizonyos imádságos fohászokat, amelyek Istentől ihletettek, azért vannak benne a Bibliában, mert azok Isten szíve szerinti, Szentlélektől ihletett imádságos fohászok. Ha én ebből egyet-egyet mélyen megértek, és magamévá tudom tenni, akkor nagyon helyes, ha beépítjük az imádságunkba. És jó lenne, ha sok ilyen ihletett Zsoltár ige beépülne az imádságunkba, és gazdagodna ezáltal az imádságunk, és tisztulnának a gondolataink is, és az érzéseink. Na, nézzük akkor ezeket a Zsoltár igéket. Az első, amit szeretnék idézni, az a 19. Zsoltár utolsó versében található, csak egyetlen mondat, és így hangzik. Az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Isten. Hát a bűneset óta hajlamos az ember arra, hogy úgy kicsit menekül az Isten elől. Érezzük, hogy ő szent, tiszta, mi pedig bűnösök, fogyatékosok vagyunk, és ezt nem tudatosan gondolja végig az ember, de ahogy Ádám is rögtön elrejtőzni kívánt az Isten elől a bűneset után, bennünk is van egy ilyen hajlam, hogy hát tudjuk, hogy az Isten van a helyén, mindent tud, mindent lát, de azért egy kicsit ugye elvonulnánk az ő háta mögé, egy ideig ugye az ő háta mögött élnénk, hogy most ugye csúnyán így szokták durván mondani emberek, na most az Isten ne nézzen ide egy kicsit, ugye, és akkor most hát én a magam útjain akarok járni, vagy a magam elképzelései szerint akarok valamit tenni. De nézzük, hogy milyen más az, amikor egy ember azt mondja, hogy szívem gondolatai előtted legyenek. Amikor azt mondja, nem, hogy elrejtőzni nem akarok előled, vagy bármit is elrejteni te előled, hanem ellenkezőleg én kérem, hogy kísérd figyelemmel az én gondolataimat. És ugye érezzük, ott van ez benne, hogy és jelez nekem, ha az én szívem gondolatai rossz felé indulnak. Nagy bizalom ez. Ugye, amikor az ember önként akarja a gondolatait kitárni, és önként akarja, hogy a gondolatai Istennek az ellenőrzése alatt legyenek. Ugye ez a valódi Isten iránti bizalomnak a kifejezése. Aztán egy másik igét is idézek, a 139. Zsoltár utolsó két versét. Ez lényegében ugyanez a gondolat, de még egy kicsit tovább is fejleszti. Tehát a 139. Zsoltár utolsó verseit idézem, ahol a következőt olvassuk. Ezt mondja a Zsoltáros: vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Annyival több, mint az előző ige, mert itt is azt kéri, hogy ismerd meg gondolataimat, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. De még azt mondja, lásd meg, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Ugye ebben benne van az önmagunkkal szembeni bizalmatlanság. Én tudom, hogy milyen könnyen bekúszik az ember gondolataiba valami, ami fertőző, ami rossz felé visz.
Nincs megírva a Bibliában, hogy mikor a sátán már belesugalta az Iskáriótes Júdás szívébe. Hát ha Júdás szívébe

Ugye milyen fontos ez? Mit ér az egész életünk, ha itt a vége, és utána a kárhozat ítélete vár, a félelmetes szembesülés azzal, amit elrontottunk, amit nem használtunk fel. És tulajdonképpen az ember legfőbb kérése ez lett, vezérelj engem az örökké valóság útján. Azon az úton, amely oda visz, ami az életnek értelmet ad. És te előtted legyenek a gondolataim, hogy én valahol le ne térjek erről az útról. Aztán idézek egy harmadik igét, ez a nevezetes bűnbánati Zsoltárban van, az 51. Zsoltárban, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Az a véleményem, hogy ezt az igét kell a legtöbbet imádkozni. Én is nagyon sokszor veszem a számra. Éppen az önmagunkkal szembeni bizalmatlanság miatt ez nagyon fontos. És azért, hogy fejlődjünk. Mert melyikünk merni azt mondani, hogy én rá már érvényes az a boldog mondás maradéktalanul, hogy boldogok, akiknek a szívük tiszta, és ők az Istent meglátják. De hát azoknak szól az ígéret, hogy ők az Istent meglátják. És amikor azt kérjük, hogy tiszta szívet teremts bennem, akkor elismerjük, hogy nekünk még bőven van fejlődni valunk a tiszta szív felé, és amikor figyeljük meg benne ezt a szót, hogy teremts bennem, ebben benne van az, hogy az Isten tud belehozni a mi lelki világunkba olyan gondolatokat és érzéseket, és olyan tiszta késztetéseket, amelyeket magunkból nem jönnének. Amelyek, hogy így mondjam, kívülről jövő és felülről jövő tiszta forrásból származnak. Tehát nem bennünk fogad meg, hanem teremti az Isten bennünk. Ő nem csak úgy, hogy így mondjam, olyan ravaszul belénk sugallja, hanem ha mi kérjük, ha mi igényeljük, akkor teremti bennünket, a legjobb késztetéseket, a legtisztább, legszentebb gondolatokat és érzéseket. Van egy énekünk, a 130-as ének. Néha az jut eszembe, hogy ha napközben megy az ember, végzi a dolgát, és nincsen többre ideje csak egy fohászt fölküldeni, ennek az éneknek az első sorát is fohászkodhatja. Drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Ugye? Egyszerű mondat. Drága égi kegyelem, munkálkodj a szívemben. Hogy jövünk, megyünk, van egy kis pauza, járnak ide-oda gondolataink, de az Isten mindig figyeljen ránk, és ő dolgozzon a Szentlélek által a lelki világunkon, hogy tiszta szívet teremtsen bennünk. Az égi kegyelem a Szentlélek által munkálkodjon, dolgozzon a szívünkön, a szívünkben, hogy minket a tiszta szív felé tereljen, hogy egyre közelebb jussunk ehhez, és egyre teljesebb legyen a szívünknek a tisztasága. És még egy negyedik Zsoltár igét is idézek, talán ez a legérzékenyebb, a 141. Zsoltár 4. versében találjuk. A 141. Zsoltár 4. versében ezt olvassuk. Ne engedd szívemet rosszra hajlani. Csodálatos kérés ez? Érzékeny kérés? Még nem mondtam ki semmit, még nem fogant meg semmi rossz a szívemben, de azt mondja, te már annyira a forrásnál vigyázz rám, hogy ne engedd szívemet rossz felé hajlani. Hát képes az Isten arra, hogy egy embernek a szívét megőrizze? Ha mi rábízzuk, ha mi a szívünket átadjuk Istennek ilyen konkrét, szívünkből átgondolt kérésekkel, amikkel mi teljesen azonosulunk, akkor az Isten annyira meg tud őrizni, hogy még rosszra hajlani se engedi a szívünket. Van egy ilyen ige a Bibliában, meg tudja őrizni a kegyeseket, Isten, vagyis az Isten félőket a kísértésektől. Még ki se tudja a kísértés fejteni az erejét. Mert meg mindig környékez, de nem tudja kifejteni az erejét, mert meg tudja őrizni az Úr az Isten félőket a kísértésektől. Mert aki így imádkozik, hogy rosszra hajlani ne engedd a szívemet, azt kér Istentől, hogy már csírájában jelez nekem is, munkálkodj a szívemen, hogy én ezt elutasítsam, hogy én ezzel szembeforduljak, hogy én ebbe az irányba el se induljak. Van egy nagyon közkedvelt Zsoltár szintén, a 121. De az a tapasztalatom, hogy a legtöbben ebből a Zsoltárból azt teszik magukévá, hogy

megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet mostantól fogva mindörökké. És hát ilyen fizikai oltalomra is kétségtelenül ebben az orr életben nagy szükségünk van utakon járva kelve, és hát ebből ezt az ígéretet ragadjuk meg, hogy megőrzi az Úr a mi ki- és bemenetelünket, elmenetelünket és hazaérkezésünket, és hát fizikailag megőriz a bajoktól, veszedelmektől. De nézzük csak meg az előtte lévő verset, a hetediket, mert ugye ez a nyolcadikban van, hogy megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, de a hetedik vers hogy hangzik? Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Van ennél nagyobb ígéret, hogy megőrzi az Úr a te lelkedet minden gonosztól? Ha valaki átadja a szívét Istennek, de ezekkel a konkrét kérésekkel, mert ez nem olyan, hogy egyszer átadom, és akkor vége, ezt egy életen át folyamatosan gyakorolnunk kell, hogy Istennek a belépését kérjük a lelki világunkba, és a munkálkodását, és a gondolatokig, és a gondolataink hajlásáig az ő ellenőrzése alá helyezzük a szívünket. Azt mondja, ha ezt tesszük, akkor megőriz téged az Úr minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. De milyen érdekes ez az ige, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, itt már véget is érhetne, de nem ér véget. Hanem mert utána még mindig mond valamit, azt mondja, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Mert ugye az ember mire lenne hajlamos? Hát ha én átadom a szívemet Istennek, akkor én most már hátradőlök a karosszékben, én átadtam az Istennek az életemért való felelősséget, rábíztam a szívemet, és én most már nyugodtan, kényelemben és biztonságban vagyok. Nem, soha ne felejtsük el, hogy Isten minket együtt munkálkodásra hív. Ez a kulcs szó, együtt munkálkodásra. Van egy nagyon találó mondás, amely így hangzik, amennyire igaz, hogy az ember semmit sem tehet Isten nélkül, tudnélik igazán jót, épp annyira igaz, hogy Isten a maga részéről semmit sem akar tenni az ember nélkül. Van egy ugyancsak jól ismert ige Jelenések könyvében, ahol Jézus így szól, és ez is a szabad választás tiszteletben tartására is utal. Mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és itt véget ér. Nem, még van egy fontos kis szó, és ő én velem. Tehát ez azt fejezi ki, hogy Isten partnerségre hív bennünket. Együtt munkálkodásra hív. Egyszer azt mondta Jézus, én nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Én az én barátaimnak mondalak titeket. Mondhatnánk is szövetséges társaimnak, akikkel én együtt munkálkodni akarok. Tehát, ha én átadom a szívemet Istennek, ilyen konkrét módon, ahogyan ezt próbáltuk felvázolni, akkor utána én nekem együtt kell munkálkodni Istennel, és ezt az együtt munkálkodásnak a lényegét így határozza meg, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Hogy érzékeltessem, hogy ez milyen fontos dolog, elmondanék egy esetet, valahol voltam, egy olyan körben, ahol hozzá is lehetett szólni, és ott valaki tartott egy áhítatot. És az áhítatnak az volt az alapigéje, a 68. Zsoltár 20. verse, hogy áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, a mi szabadításunk Istene. És azt fejtegette, hogy ez az abszolút hit, ha én tudom, hogy Isten minden nap gondoskodik, és ezt hangsúlyozza, hogy nekünk nem kell tudni semmit. Még azt is mondta, nem kell tudnunk az utat. Nekünk elég az, hogy az Úr napról napra gondoskodik rólunk. Aki ma gondoskodott, holnap is fog, és nekünk nem kell tudni semmit, nem kell tudni az utat. Hát ott volt lehetőség hozzászólni, és azért hát én megjegyeztem, hogy itt vigyázzunk azért, mert a Szentírásban ilyet olvasunk, és idéztem a 86. Zsoltárból, nézzük meg ezt az igét is. Így olvasom a 86. Zsoltárban, a 86. Zsoltár 11. verse, és ez is Istentől ihletett imádságos kérés, tehát helyes kérés. Mutasd meg nékem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Nem gyönyörű ima fohász ez?
Tehát azt mondja, nem így van, hogy nekem nem kell tudni semmit. Isten együtt munkálkodásra hív, nem szolgáknak mond, hanem az ő barátainak. Tehát ő akarja, hogy mi tudjuk, hogy melyik az ő útja, és mivel a mi bölcsességünk kevés, azért nyugodtan kérjük tőle, erre bátorít, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Hányszor vagyunk mi ilyen válaszutakon, ilyen útelágazásoknál, és milyen ritkán kérünk ilyet az Istentől, hogy mutasd meg a te utadat. Ellenben hajlamosak vagyunk a magabiztosságra. És azt mondjuk, hát én látom, én pontosan látom, hogy hol van ez a jó út. Jó Isten, azt mondja, sokkal több alázatra lenne szükségünk, sokkal kevesebb magabiztosságra, és a szombatiskolában is előjött, hogy az Ószövetségben olvassuk a régiekről, hogy megkérdezte az Urat, sokat kérdezték az Urat, és mondtam, hogy mi többet kérünk, mint amennyit kérdezünk. Mi tudjuk, hogy mi mit szeretnénk, és kérjük a Jó Istentől, de többet kéne kérdezni. És főleg ezt, most mutasd meg nekem a te utadat. Nehogy elvédsem, mutasd meg a te utadat. Hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. És egy ígéretet is hadd idézzek a 25. Zsoltárból, hogy a Jóisten az ilyen kérésre felel is, mert határozottan ezt ígéri. Így olvasom a 25. Zsoltárban, a 25. Zsoltár 12. verse. Kicsoda az, aki féli az Urat? Megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Egyértelmű ígéret, aki féli az Urat, aki kellően alázatos és nem magabiztos, és aki a szívét át akarja adni Istennek, az sokszor kérdezi Urat, és kérdezi, most itt van előttem különböző utak, melyik a te utad? Nem akarom én a nagy bölcsességemmel egyből eldönteni, hanem mutasd meg nekem a te utadat. És azt mondja, ki az, aki féli az Urat, megmutatja annak az utat, amelyet válaszol. Hát nem jó érzés ez, hogy, ahogy mondtam, életünkben olyan sokszor állunk választás és döntés előtt. És ez az ígéret azt mondja, aki tiszteli, szereti, féli az Istent, és megkérdezi tőle, hogy mutasd meg nekem a te utadat, meg fogja mutatni az utat, amelyet válaszol. Vagy a gondolataiban vezeti rá, és ad neki egy nyugodt meggyőződést abban, hogy ez a jó út, vagy eltorlaszolja az útját, erre is kinyitja arra. Valamilyen módon az Isten mindig megtalálja a módját, hogy az egyértelmű legyen, hogy megmutatja az utat, amelyet válaszol. És utoljára még egy igét idéznék befejezésül, hogy aki kéri az Istentől, hogy mutasd meg nekem a te utadat, mert ugye az iránymutatás úgy szól, hogy adjad először is a szívedet nékem, és utána a te szemeid az én utaimat megőrizzék, tehát az Isten akaratának, az Isten igazságának az útját. És ezzel kapcsolatban, hogy hogy őrizzük meg a szemünkkel ezt az utat, hogy arról le ne térjünk. Megint egy példabeszédek igét idézek, példabeszédek 8:20. Én nagyon szeretem ezt az igét. Azt mondja, szemeid az én utaimat megőrizzék, azaz vigyázz, hogy erről az útról le ne térj. Ez az ige így hangzik, az igazság útján járok, az igazság ösvényének a közepén. Én mindig csodálom a bibliai igéket, hogy mi egy fölösleges szó nincs. Ugye mondhatnánk annyit, hát már nem lenne elég az, ha azt mondja, hogy az igazság útján járok, mint egy hívő hitvallás. Még kiegészíti, az igazság ösvényének a közepén. És ennek is van mondani valója, mert utal arra, hogy az igazság útja sokszor egy nagyon keskeny ösvény. Nem mondta azt Jézus, hogy vigyázzatok, mert széles az az út, és tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, de keskeny az az út, és szoros az a kapu, amely az életre visz, és kevesen találják meg. Tehát amikor azt mondja, az igazság ösvényének a közepén, akkor benne van az, hogy az sokszor egy keskeny ösvény. De még mindig fokozza, azt mondja, annak is a közepén járok. Mintha azt mondaná, az igazság útjának még a szélére se szeretnék lemenni, nem akarok semmi kockázatot vállalni, hogy én onnét lesodródjak. Értjük ezt? Az igazság útján járok, de az igazság ösvényének is a közepén. A nagy köd van. És megyünk autóval az országúton, és nincs nagy forgalom, szembeforgalom, mi a legbiztonságosabb? Menni a csíkon középen.
Ezt a képet jegyezzük meg, az igazság útjának is a közepén jó járni, még a szélén se kacérkodni azzal, hogy esetleg lecsúszunk innét, ez a biztonságnak az útja. És az Úr szava így szól, adjad, fiam, a te szívedet nékem. És akkor nincs vége a dolognak, add át a szívedet, és akkor én már tudnak neked segíteni és tanácsolni, de akkor neked még feladatod van, hogy a te szemed az én utaimat megőrizzék. Tudatosan működj együtt az Istennel, vigyázz, hogy az igazság útjának is a közepén jársz, hogy az a nagyon találékony ellenség valamiképpen le ne sodorjon téged az igazság útjáról. És kedves gyülekezet, én remélem, hogy a szívünket megörvendeztetik ezek az ígék, és nekünk reménységet adnak, hogy bár ahogy valamikor Ágoston mondta az ókori nagy tanító, kelepcékkel teljes szörnyű erdő az élet, vagyis mint a madárnak vagy a vadnak a csapdákkal teli erdő, olyan ez az élet mindannyiunknak. De ha valaki megszívleli ezt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, és megérti, hogy én nem tudom, de a szívemet az Istennek adhatom, és ha az Istennek adtam, utána pedig vigyázzak az útra, hogy az igazság ösvényén járjak, nehogy gyanútlanul menjek a széles úton, hanem kérjem az Istent, hogy mutasd meg nekem a te utadat, és aztán, mikor megtaláltam az igazság ösvényét, még annak is a közepén járjak, hogy az a biztonság ösvénye legyen számomra, hogy Isten az örökké valóság útján vezethessen, és engem onnét semmi el ne tántorítson. Én szívemből kívánom, hogy emlékezetünkben maradjanak ezek az igék, és akkor építsük be az imádságainkba ezeket. Szívem gondolatai előtted legyenek. Lásd meg, nincsen állam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tiszta szívet teremts bennem. Ne engedj szívemet rosszra hajlani. És bármennyire kelepcékkel teljes szörnyű erdő ez az élet, az Isten meg tud őrizni. Nekem nagyon tetszenek a Bibliában azok az életrajzok, nem sok ilyen példa van a Bibliában, de azok az életrajzok, akiknek az életében nem volt egy kanyar, nem volt egy bukás. Gondolom, ha kérdezném, tudnánk ilyeneket mondani. József. Mint a kilőtt nyilvessző, úgy ért a célba az élete. Az Isten kiteljesítette az életét, és általa megváltás műve haladt előre. Józsué. Ott is csak egy pici tévedés van, de ahogy az Isten neki mondta, hogy te el ne távozzál, egy törvénynek beszéde a te szától, ne hajolj arra, te se jobbra, se balra. Ő tényleg nem hajolt. Élete végén is azt mondta, mindenki dönthet, ahogy akar, de én is az én házam az Úrnak szolgálunk. És ő ment ezen az úton, és az egész élete egy pozitív kiteljesedés volt a maga számára és Isten műve számára. Dániel, a mennyei követ mondta neki, kedves férfiú, és végig járta a pályáját így. Azért az olyan vigasztaló, hogy az Úr előtt ugyanilyen kedvesek azok, akik elkövettek egy bukást az életükben, de utána szívből megtértek, és attól fogva folytattak ilyen pályát. Hát például Dávid, ugye? Az Úr hogy mondta, hogy az Isten szíve szerint való ember meg. Volt az életében egy szörnyű bukás, de utána olyan mélységesen megtért, hogy utána az élete már csak ebbe az irányba ment. Tehát azt akarom mondani, hogy akár ha kezdettől fogva nem is volt ilyen az életünk, de életünk bármelyik szakaszában elindulhatunk abba az irányba, hogy mostantól fogva a szívemet az Istennek adom, és az én szemeim az ő útját megőrzik. És akkor az Isten nem csak a ki- és bemenetelünket őrzi meg, a fizikai biztonságunkat, hanem megőrzi a lelkünket minden gonosztól. És teljes életet élhetünk, másoknak, Isten művének óriási áldása lehet az életünk és a tevékenységünk. És adja meg a jó Isten, hogy mi megtaláljuk az igazság ösvényének a közepét. És azon biztonságban haladjunk mindvégig. Amen. Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és add, hogy ennek az éneknek a gondolata is megfogadjanak a szívünkben, amit énekeltünk.
hogy mostantól fogva hadd legyek egészen a tiéd. Istenünk, köszönjük, hogy te olyan kegyelmes vagy, hogy akármennyit rontottunk el az életünkben, akármennyi hibát követtünk el, ha nem is kérdeztük útelágazósoknál, hogy melyik a te utad, és rossz útra léptünk, te akkor is, akármikor, amikor a szívünket átadjuk néked, te attól a pillanattól fogva kézbe veszed a mi életünket, és ahogy az ige tanács mondja, szemeiddel tanácsolsz, tanácsoddal igazgatsz, és végül a te országodba fogadsz be minket. Az örökké valóság útján vezérelsz. Úrunkat, hogy mindannyian meggyőződésre jussunk, hogy mennyire törékenyek, sérülékenyek, tévedőek vagyunk, mennyire okunk van egy értelmes alázatra te előtted. És megköszönjük néked, Istenünk, hogy mi tudhatjuk azt, hogy nem, soha nem fogod a mi szabadságunkat elvenni. Még ha a szívünket átadjuk néked, akkor is szabadok maradunk. Csak ha mi napról napra így döntünk, akkor fogsz vezérelni, tanácsolni minket. De kérünk téged, add, hogy megfogadjon a meggyőződés az értelmünkben, hogy mi az igazság ösvényén akarunk járni. És még arra is féltő gonddal vigyázni, hogy annak is a közepén járjunk, hiszen hatalmas ellenséggel állunk szemben, aki meg tud ejteni a maga hitetésével, és segítsd, hogy mi csak tőled kérjünk tanácsot, csak tőled kérjük mindig, mutasd meg nekem a te utadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Urunk, te ismersz mindannyiunkat, akik itt vagyunk most, te tudod, kinek a szívében milyen gondolatok forognak e pillanatban is, milyen vágyak, vagy reménységek, vagy elhatározások. Kérünk, szilárdíts meg minden jót a szívünkben, és ne hagyj el minket, és segíts, hogy a mi életünk megmentessék a te örökké való országod számára. Hallgass meg imádságunkat, és szenteld meg a mi testvéri együttlétünket is, egész napunkat. Árasz ránk áldást kérünk bőségesen. Amen.

sorozatunkban, és a 11. előadáshoz érkeztünk, amelynek témája a Kolossé-beliekhez írott levél. Látjuk a táblán a rövid vázlatát, majd leveszem a térképet, de addig még itt tartom a térképet, ameddig meg nem mutatom, hogy hol van ez a Kolossé. Ez a Kolossé ma rommező Törökország területén, és nem messze Laodiceától foglal helyet, itt Törökország nyugati partvidékéhez kell vezetnünk a tekintetünket, elérjük Efézoszt, és Efézosztól 160 kilométerre fekszik keleti irányban Laodicea, Kolosszé és Hierápolis. Három város, három jelentékeny fríg város az ókorban. Ezek közül Laodiceát ismerjük, mert Pál apostol oda is írt egy levelet, sőt a Kolossé levél végén arra kéri a keresztényeket, hogy cseréljék ki ezt a két levelet, és amit Laodiceába írt, azt olvassák fel Kolosséban is, és viszont. Laodicea viszont rendkívül ismert azok számára, akik Jelenések könyvét kutatják, mert Jelenések könyve 3. fejezet 14. versétől olvashatunk az úgynevezett Laodicea beli levéről. Pál apostolnak ez a laodiceai levele elveszett, és nem is került bele a Szentírásba, viszont a Jelenések könyvében maga Jézus Krisztus minősíti ezt a Laodicea beli gyülekezetet, és ezáltal a végső időknek, a történelem végén élő embereknek a kereszténységét is, hiszen a laodiceai levél a végső kereszténységnek a jellemzése. Úgy is hívják ezeket a városokat, tehát Kolossét, Laodiceát és Hierápoliszt, hogy a Lükosz völgyének a városai. Egy folyócska ered itt, ezen a nagy térképen ez nincs jelezve, de például ennek a folyócskának az ismerete elengedhetetlenül szükséges a laodiceai levél megértéséhez, mert Laodicea fölött egyesül ez a Lükosz folyó egy melegvízű hévízzel, és Laodiceába érve, ugye ez a hideg folyóvíz meg a forró meleg hévíz egyesüléséből egy ilyen langymeleg folyócska lesz, és ez ad Jézus Krisztusnak alapot arra, hogy Laodiceáról úgy beszéljen, mint aki sem nem hideg, sem nem forró, mivel langymeleg vagy, ki foglak vetni az én számból. Ezek a városok időszámításunk előtt már az első évezredben létező városok voltak. Kolosszé is látta például azt, ahogy átvonulnak rajta csapatok, Szerxész király, római hadvezérek is. Tehát ezek az ókorban ismert városok voltak. Pál apostol a második és harmadik missziós útja során kereste fel ezeket a Lükosz völgyi városokat, de minden valószínűség szerint a Kolossé beli gyülekezetet nem ő alapította, hanem egy nagyon kedves munkatársa, akivel szeretném majd kezdeni az előadást is, hogy ki volt ez a bizonyos Epafrás. Név szerint is ismerjük, Pál apostolnak egyik jobb keze volt, aki Rómában felkereste az apostolt az első fogságában, és Pál apostol innen írta a levelét, csak úgy, mint az efézusi levelet vagy a filippi levelet, tehát a Kolossé beliekhez írott levél is az úgynevezett fogsági levelek körébe tartozik. Így is fejeződik be a levél, hogy emlékezzetek meg az én bilincseimről. Pál apostol ezt a levelét diktálta, tehát ezért van a végső elköszönésben az, hogy a nevemet saját magam írom az én kezemmel. Pál apostolnak a szembetegsége akadályozta meg sokszor abban, hogy a leveleit a saját kezével írja, viszont az előírás természetszerűleg illesztette a levelek végére. Na hát hadd tegyem fel először a kérdés, hogy ki volt ennek a gyülekezetnek az alapítója, és az az ember, aki olyan sokat gondoskodott ezzel a gyülekezettel, és egy kis bepillantás most, hogy Pál apostolnak milyen segítőtársai voltak. Ugye sokszor Pál apostol, mint egy hatalmas, nagy szellemóriás van előttünk, és hajlamosak vagyunk elfelejtkezni a mellette levő Tituszról, Timóteuszról, Sílásról. Én azt hiszem, hogy Epafrás is olyan személye a Bibliának, akit úgy nem szoktunk emlegetni. Viszont a levél 4. fejezet 12. és 13. versében az egyik legszebb leírás található arról, ami csak olvasható a Bibliában, hogy ki az az igaz segítőtárs, evangelizátor, egy gyülekezetnek a vezetője, aki
valóban felelősséget érez egy közösségért. Mit jelent felelősséget érezni egy keresztény közösségért? Olvasnám ezt a 4. fejezet 12. és 13. verseit. Köszönt titeket Epafrás, mondja Pál a levél végén. Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való, Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, akik Laodíciában és Hierápolisban vannak. Tehát milyen érdekes, hogy ez az Epafrás három nagy város keresztény közösségeinek volt a lelki, a szellemi vezetője. Azt mondja a Pál apostol róla, hogy sokat fárad értetek. Tehát nagyon sok munkát végzett az itteni gyülekezetekért. De figyeljük meg, hogy a Bibliában mely munka a legnagyobb munka, mely munka a legmagasabbra tartott munka. Pál apostol azt mondja, hogy Epafrás, Krisztus szolgája, mindenkor tusakodik ti érettetek imádságaiban. Ez ugye egy Bibliát nem annyira ismerő embernek különösen hangzik, hogy a legnagyobb munka a Biblia szerint az imádság. Szóval az, hogy az emberi élet tele van problémákkal, kérdésekkel, egy keresztény közösség élete is sokszor tele van nagyon, nagyon végletes és veszélyes helyzetekkel. Ugye azt mondja Péter apostol is a gyülekezeteknek, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár ti körületek, és keresi, hogy kit ragadhasson el. Tehát az biztos, hogy a gonosznak a fő célpontja a hívő emberek és a hívő emberek közössége. És nagyon sok munkára van ahhoz szükség, hogy hívő emberek közössége fejlődjék, és az evangélium terjedjen. És ebben a munkában a legnagyobb munka az imádság. Amit érveléssel, beszéddel, tevékenységgel nem lehet elérni. Átláthatatlan nehézségek tornyosulnak keresztények előtt. Azaz, ha valaki kipróbálja ezt, és az igazán hívő keresztényeknek ezt ki kell próbálniuk, ott az imádság segít. Mit is mond Epafrásról, Pál apostol, mi az ima élete? Azt mondja, hogy tusakodás. Ezt a szót használja, hogy mindenkor tusakodik ti érettetek. Az imádság tulajdonképpen tusakodás. Az imádság az egy nagyon magasrendű küzdelem, amikor az ember Isten elé viszi azokat a bajokat, kérdéseket, amelyeket alig bír átlátni. És akkor az ember ott van, és az Isten szín előtt, elcsendesedésében és őszintén az Istenhez fordul, az Isten ígéreteit idézi fel. És mint egy belülről jönnek az ígéretek, amik a Szentírásból ismerhetők meg, jön az embernek az akkori állapota és vágyakozása is, és ez mindig feszültségből, mert mindig úgy néz ki, mintha az Isten ígéretei meghiúsulnának. Mintha az Isten ígéretei nem teljesülnének be. És mi emberek olyanok vagyunk, hogy ugye a nehézségeket hatalmasaknak látjuk. A jó dolgokról, az előmenetelről könnyen elfelejtkezünk. És ez egy belső küzdelmet, tusakodást jelent az imádság, amikor az ember megerősödik az Isten ígéreteinek a valóságában. Amikor az ember látja azt, hogy amit az Isten mond, amit az Isten ígér, ami az Isten törvénye szerint való, és ha az szerint járunk, az be fog teljesedni. Nem késik el az ígérettel az Úr, még hogyha sokan késedelmesnek is látják a dolgoknak az előre menetelét és befejeződését. Nem csak azt mondja a Pál apostol, hogy Epafrás tusakodik, hanem azt mondja, hogy mindenkor tusakodik. Itt olyan csodálatos jellemzése van itt a Kolossé levélben egy keresztény szolgálattevőnek, aminek minden szava fontos. Epafrás mindenkor tusakodik érettetek. Ugye a sorozatunkban láthattuk már az Efézusi levélnél főleg, aztán a Filippi levélnél, hogy mikor van szükség leginkább imádságra. Nem tudom, hogy visszaemlékezünk-e rá. Az Efézusi levél első fejezetéből azt tanultuk meg, hogy akkor, amikor nagyon jól mennek a dolgok, akkor kell nagyon vigyázni és nagyon ügyelni, és nagyon Istenhez járulni, hogy ezek a dolgok, amelyek jól mennek, ezek tényleg továbbra is fejlődhessenek, haladhassanak erőre. De aztán tessenek megfigyelni azt is, hogy nem csak azt mondja, hogy ő mindenkor imádkozik, sőt tusakodik ti érettetek, hanem megmondja Pál apostol azt is, hogy Epafrás tulajdonképpen miért küzdött, miért imádkozott, miért tusakodott.
hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Hát jó lenne, hogyha ezt látnánk magunk előtt, hogy imádkozni főképpen ezért lehet. Hogy az Istennek minden akarata, amit az Isten eltervezett felőlünk, abban azt a sok akaratot, azt a sok tervet és szándékot mi felismerjük emberek, és megállhassunk ezekben tökéletesen és teljes meggyőződéssel. Tulajdonképpen miért imádkozott Epafrás? Hogy az Isten szándékai, az Isten tervei meghiúsulás nélkül tökéletesen beteljesüljenek hívő emberek életében. Én azt hiszem, hogy igen, ezért lehet imádkozni, és ez a legtökéletesebb imádság. Sokszor az emberek az imát azzal teszik egyenlővé, hát, hogy kérünk valamit, aztán ha meg lesz, ha nem lesz, meg nem lesz meg. De hát azért nagyon kérem, hát hogyha az Isten megkönyörül rajtam és megadja. És nagyon sok ember így nézi az imát, hogy itt vagyok én, itt van Isten, és hát most nekem valami nagyon kell, most valami nagyon szükséges. Milyen érdekes, hogy Pál apostol itt ezt ilyen kétirányú folyamatnak mondja, hogy Istennek mindig megvannak a jó tervei és a jó akarata az emberrel. Mi az, ami szükséges a mi életünkben? Hogy ezt az akaratot fölismerjük, és megállhassunk tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában. Ég és föld, menny és föld így egyesül. És így lehet nagy dolgokat elérni az életben, hogyha az embert az élteti, hogy vajon mi az Isten akarata. És hogy én az Isten akaratával teljesen összhangba szeretném hozni az életemet, a gondolkodásomat és az életemet. Na hát, Epafrás ilyen jobb keze volt Pál apostolnak, aki nem ezért, vagy azért, vagy amazért imádkozott, nyilván biztos voltak ott is konkrét szükségletek, hogy más ne mondjak, ismerjük a történelemből, hogy éppen ebben az időben, amikor Pál a 60-as évek elején írja ezt a levelét, egy nagyon súlyos földrengés pusztított ezen a vidéken. Akik jártak a Jelenések könyve sorozatra, azok tudhatják, hogy volt ez a földrengés időszámításunk szerint 60-ban, mert ez a földrengés nem csak Kolossét döntötte romba, hanem Laodíceát is. Teljesen összedőlt mind a két város. De annyira gazdag városok voltak, ezek az úgynevezett frig városok, a Krőzus király kincsei városok, így nevezték őket az ókorban, hogy Néró császár, ugye, akiről tudjuk, hogy nem volt valami szép lélek, szóval Néró császár is megdöbbentette a hír a földrengésről, és fölajánlott egy iszonyatos nagy birodalmi költséget, hogy építsék újra a város. Hát romhalmaz lett az egész város. És Laodícea például ezt visszautasította. Annyira gazdagok voltak a laodíceák, hogy nekik nem kellett a közös kincstárból a pénz. Maguk felépítették, ugye posztókereskedelemmel foglalkoztak, szemgyógyító írt, tehát balzsamkészítéssel foglalkoztak, bizonyos ércek is voltak ott, a hévíz is gyógyító erejű volt, szóval nagyon gazdag városok voltak. De ez a földrengés azért megrázta az embereket. Sokan meghaltak, megnyílt a föld, ugye ezek a hegyvidékes, hát tudjuk, hogy mit jelent, ha pár héttel ezelőtti, vagy hónappal ezelőtti kaliforniai földrengéssel gondolunk, hogy micsoda pánik vett előtt az embereken. Hát itt is látjuk majd a levélből, hogy nagyon sok probléma például erre a földrengésre vezethető vissza, amiről az emberek kezdtek fantáziálni, vagy kezdtek éppen bizonyos vallási elképzeléseket szőni. No hát, ennyit szerettem volna mondani erről a bizonyos Epafrásról, és akkor rátérnék az előadásnak a második főpontjára, hogy tulajdonképpen Pál apostol miért írta ezt a levelet, és mi volt az a, milyen problémák ütötték fel a fejüket a kolossé gyülekezetben. Ezt, hogy milyen problémák ütötték fel a fejüket, főleg a második fejezetből tudjuk meg. Pál apostoltól megszoktuk, hogy rendkívül tapintatosan vezette a gondolatmenetét, tehát nem rögtön rátért a problémák, hogy azokat lássák nagynak az emberek, hanem ahogy majd az előadás későbbi részében idézem, Istenről beszél, Jézus Krisztusról, a megváltói áldozatról, a megszentelődésről, a keresztény életnek a folyásáról, ahogy az eddigi levelében is sok mindenben láttuk már ezt, de el van rejtve a levélben néhány olyan nagyon jellegzetes probléma, amelyet szeretnék most felolvasni, először a második fejezet 16. és 17. verséből. Ez így hangzik. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért vagy ivásért, avagy ünnep vagy újhold vagy szombatok dolgában, melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság Krisztusé.
Mi következik ebből a két versből? Az következik, hogy a kolossébeli keresztényeket heves támadás érte a zsidók részéről, vagy a zsidózó emberek részéről, akik azt tanították, hogy az új szövetségben az ószövetségi ünnepeket és az ünnepi rendtartáshoz kötődő ceremóniákat szintén meg kell tenni. Tehát nagyon világosan lássuk, hogy azt mondja a pálapos, hogy senki titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, ünnep vagy újhold, és ugye itt az van a magyar Bibliában, hogy szombat dolgában, de szó szerint szombatok dolgában. Tudnék, ehhez azt kell csak ismerni nagyon egyszerűen, amit Mózes harmadik könyve 23. fejezete közöl számunkra, hogy ugye a zsidó nép életében az előző 1500 évben volt egy csodálatos ünnepi rendtartás. Ugye nagyon egyszerűen, de így vázoltam föl a táblára ezeket az ünnepeket. Ugye volt a húsvét ünnepe az első hó 14. napján, a zsengek éve meglóbálása 3 nappal később, a kovásztalan kenyerek ünnepe, ami 7 napig tartott. Aztán utána a 3. hó 6. napján volt a pünkösd ünnepe, vagy más néven a hetek ünnepe. Aztán jött egy nagy szünet a tavaszi ünnepek és az őszi ünnepek között, és elkezdődött a 7. hónap első napján a kürzengés ünnepe. Utána volt a 10. napján a nagyengesztelési nap, és a 7. hónap 15-től a 22. napjáig, tehát 7 napig volt az úgynevezett sátoros ünnep. Ez, ha összeszámoljuk, összesen 7 ünnep. Összesen 7 ünnep. És az ünnepek előtt, főleg, hogyha hosszúak voltak az ünnepek, de volt, amikor csak egynapos volt az ünnep, de nagy horderejű ünnep volt, és ugye ezek szabott napokra estek, tehát ez minden évben más napra esett, egyszer hétfő, egyszer kedd, egyszer szerda, csütörtök, stb. Mindig az ünnepek előtt sárga jellel jeleztem, hogy voltak úgynevezett felkészülési napok. Ugye gondolják meg, hogy itt 7 napos volt a páska ünnep, és utána a kovásztalan kenyerek ünnepe, hát arra a családoknak fel kellett készülni. És ez 1500 évig rendtartás volt, noha maguk a zsidók is ritkán tartották meg, Ezékiás király idejében, Jósiás király idejében, látjuk, hogy az Ószövetségben kiváltképp megtartották. Akkor, amikor azonban eljött Jézus Krisztus, ez az egész ünnepi rendtartás és a ceremoniális rendszer, mivel Jézusra utalt, mikor eljött Jézus Krisztus és beteljesítette ezeket az ünnepeket, tulajdonképpen ezek az ünnepek árnyképei voltak a következendő dolgoknak, a valóság Krisztusi, amikor eljött Jézus Krisztus, ezek az ünnepek el kellett, hogy enyészenek. Ezt a keresztények megértették. Galáciában nem értették meg, ahol olvashattuk a Galata levél 4. fejezetében a 9. és 11. versek között, hogy ott is hasonló probléma volt, mint Kolosséban, hogy vissza akartak térni ezekhez az ünnepekhez, és ismét ünnepelni ezeket az ünnepeket. Tehát a páska vagy húsvét ünnepét, a pünkösd ünnepét és a többit. És azt mondja Pál apostol, hogy ha titeket azzal vádolnak, mint keresztényeket, hogy ti nem tartjátok ezeket az ünnepeket, senki titeket meg ne ítéljen, nehogy lelkiismereti problémát szerezzen ez számotokra, mert nincs igazuk a vádlóknak, mert ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, a valóság Krisztusé. Krisztus eljött, és ezekre az ünnepekre nincs szükség. Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő dolog, hogy ez a Kolossé levél, majd látjuk a többi bajokat is, egytől egyig olyan bajokat említ, amelyek később az egyház történetben állandósultak, mind a mai napig. Mind a mai napig olyan ünnepek vannak szokásban, és olyan ünnepeket tartanak keresztény ünnepeknek, amelyek nem keresztény ünnepek, ilyen például a húsvét ünnepe. A húsvét ünneplésére az égvilágon nincs szükség a Biblia szerint. A húsvét ünnepe, tehát a páskabárány levágásának és csodálatos rendtartás jött ehhez, ünnepe addig volt érvényben, ameddig Jézus el nem jött az igazi bárány, akit megöltek. Utána nincs értelme ünnepelni. Nem is ünnepelték a keresztények mind a második századig, amikor Róma püspöke, egy bizonyos Viktor nevű püspök rendelte el, és kezdték a napokat is manipulálni, és végül is a Nisán 14. napjára, következő vasárnapra helyezték, és akkor rendkívül bonyolult csillagászati számítással hol tölte előtt és után egy ilyen mozgó ünnep lett 35 napon belül, március végétől április végéig, mint ahogy ma is ünnepli az úgynevezett keresztény világ, de erre nincs szükség ünnepelni. Vagy pünkösd ünnepe. Semmi értelme nincs. Mert akkor, amikor Jézus meghalt,
harmadnapon feltámadt, és 7-szer 7. napon, vagyis 50. napon kitöltetett a Szentlélek, és a nagy aratás beteljesedett, akkor ezek az ünnepek érvényüket veszítették. Pál apostol azt mondta a galatáknak, hát ti ünnepitek ezeket az ünnepeket. Azt mondja, hát ezek csak előteren és gyarló elemek voltak, de hát eljött Krisztus, és ti azt nem értitek, hogy most ezeknek az ünneplésére nincs szükség, hiába fáradoztam értetek. Tehát figyeljük meg, hogy például egy ilyen baj ütötte fel a fejét Kolosséban, hogy bizonyos zsidó emberek megjelentek ott abban a városban, illetve ezekben a városokban, és kezdték azt hirdetni, hogy igenis, aki keresztény akar lenni, annak ünnepelni kell ezt, meg azt, meg amazt, és ilyen rendtartás szerint, és vegyen bárányt, és vágja le, és akkor az egész család azt süsse meg, és akkor azt keserű füvekkel, kovásztalan kenyérrel, és a többi, és a többi. Tehát vissza akarták hozni az ószövetségi ünnepét, ceremoniális szertartást, amelynek már nem volt értelme és nem volt jelentősége, hiszen Jézus ezeket beteljesítette. Mi volt a második nagy probléma? A második fejezet 18. versét szeretném felolvasni. Ez így hangzik. Tehát második fejezet 18. verse. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tiszteletében, melyeket nem látott, olyanokat tudakozván, ok nélkül felfogalkodván az ő testének értelmével. Tehát figyeljük meg, hogy egy másik nagy tév irányzat az volt, hogy azt kezdték tanítani, szintén valószínűleg hát a zsidó vallásban megmaradt emberek, hogy az ember akkor vallásos, ha nagyon alázatos. Külsőleg ugye leginkább nagyon alázatos. Tiszteljen, minden tiszteljen, hogy a görög-római világban is ugye a bálványokat tisztelték, nem csak az Istent kell tisztelni, az angyalokat is tisztelni kell. Ők nem vették azt tekintetbe, hogy a Biblia hányszor és hányszor kimondja azt, hogy egyedül Isten méltó a teljes tiszteletre, és teremtmények tisztelete, angyalok tisztelete, szentek tisztelete, ilyesmi nincs a Bibliában. De ez nagyon vallásosnak látszott. Ugye nagyon, ahogy egy 20. századi tudós nevezte ezt a jellegzetességet, nagyon hierofanikusnak látszott. A hierofánia az annyit jelent, hogy az egész életet vallásosan kell nézni. És egy bizonyos jámborság, kegyesség, alázatoskodás. Ismerjük ezt, ha máshonnan nem a Tartüfből, mert ugye Európában ez egy nagyon nagy pályát futott be, hogy az a vallásos ember, aki nagyon alázatos. Ne gondolkodjon, ne legyen önálló véleménye, hajoljon meg a tekintély, a hatalom az egyházi méltóság előtt, és nagyon alázatos legyen a külszín szerint. Mit mond erre Pál apostol? Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban. Szóval így lekéstek az Isten országáról, így nem juttok el a mennybe. A pálma nem lesz a tiétek. Az embert az Isten úgy teremtette meg, hogy mindenki maga gondoljon végig mindent, maga döntsön, maga válasszon. És az alázat az a Biblia szerint nem egy külső dolog. A Biblia szerint az alázat az, amikor az ember belül tud meghajolni valamilyen igazság előtt. Amikor az ember az értelmével, a gondolkodásával tudja azt mondani, hogy igen, ez igazság. Nem az, amit én gondolok, hanem ez az igazság. A külső alázatoskodás az mindig nagyon nagy veszély. Mint a pestisest, úgy kerüljük az olyan embert és az olyan emberi magatartást, amely azt akarja nekünk sugallani, hogy külsőleg legyünk valami jámbor és alázatoskodó valakik. Óriási veszély van ebben. Mi volt a harmadik? A második fejezet 20. versétől olvasom. Ha meghalván Krisztussal, megszabadultatok-e világ elemi tanításaitól? Miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok efféle rendelésekkel? Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illesd, amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve, az emberek parancsolatai és tanításai szerint. Tessenek megfigyelni, itt a magyar fordításban zárójelben van az, hogy amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve. Tehát itt nem az volt a veszély, amit sokan ebbe belelátnak, hogy az új szövetség az felfüggeszti az ószövetséget, és egy keresztény ember azt tehet és azt ihat, amit csak akar. Hát ez egy értelmetlen dolog. A Biblia szerint egy keresztény ember nem azt tehet és ihat,
mert nagyon sok ital meg étel kifejezetten káros az egészségre. Ezért teszi hozzá Pál apostol, hogy amik csak rendelve vannak a velük való élés által. Tehát mi volt ez a tévtanítás? Az volt, hogy bizonyos emberek azt hirdették, hogy bizonyos Isten által is megengedett dolgokat ne vegyetek magatokhoz. Például nem tudom én, borjúhust, vagy szárnyasokat, vagy eféléket, mert ugye azt vették a fejükbe, hogy ezeknek a tapintása, illetve az elfogyasztása is beszennyezi az embert. Amiket Isten megengedett, mert nem a tisztátalan, hanem a tiszta állatok csoportjába sorolt. Ugye ez a bizonyos étkezési probléma több levélben is előfordul, az első korintusi levélben, a Galata levélben, de fogok majd vele foglalkozni az első Timóteusi levél 4. fejezeténél, ahol a legrészletesebb leírás van erről. Mi volt a következő probléma? A 2. fejezet 23. verse. Amelyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízdalására valók. Vagyis már az első században megjelent az, amit itt a 2. pontnál is jeleztem, de itt lehet erről tulajdonképp részletesen beszélni, ami aztán később közszóvá is vált, vagyis az aszkézis. Ugye azt kezdték hirdetni bizonyos tanítók, a keresztény közösségeket hát össze-vissza kavarni akaró tanítók, hogy az az igazán vallásos ember, aki elvonul a világtól. Hát ez a világ, ez egy nagyon mocskos világ, nagyon csúf világ. Ebből ki kell vonulni. Ugye kezdődik már a 2. században lesz intézmény a remeteség. Ugye a remeteség. Aztán később kezdődik a szerzetességnek a kultusza. Minden évszázad hozzáadja ezt az előzőhöz. És azt mondja a Pál apostol, hogy ti ne a magatok választotta Isten tiszteletet cselekedjétek. Hát hiszen Jézus Krisztus miért imádkozott éretetek a főpapi imájában? Jézus nem azért imádkozott, hogy atyám vedd ki őket a világból, hanem azért, hogy őrizd meg őket a gonosztól. A mi atyánkban is Jézus hogy tanított imádkozni, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát a soha nem mondja a Szentírás, hogy egy keresztény embernek ki kell vonulni a világból. És aszkétának, remetének kell állnia. És milyen érdekes, hogy ez a vers különben az egész aszkézisre, meg kolostori életre, meg törvényekre nézve a legfontosabb bibliai utalás. Ez a Kolossé 2.23. Melyek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta isteni tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében. Nagyon sok ember csodálja az aszkétákat, meg csodálja a szerzeteseket vagy apácákat. Mondván, hogy hát miről mondtak le, mire szentelték az életüket. Távol álljon tőlem, hogy igaz emberi elhatározásokat én becsméreljek. Pál apostol is egyedül volt, nem házasodott meg. Ha valaki ezt önként teszi, és azt mondja, hogy igen, az evangélium terjesztése szempontjából, igen, én egyedül maradok, mert máshogy nem tudom ezt a kérdést megoldani, akkor ez lehet. De intézményesíteni azt, hogy csak az léphet be, aki nem házasodik meg, vagy aki egyedül marad, vagy aki kivonul a világból, ez már bűn. És tudjuk a történelemből, hogy hány és hány újabb bűnt hozott létre ez a bűnös eszme és elgondolás, ami bölcsességnek látszott a maga választotta Isten tiszteletben, alázatoskodásában, a test gyötrésében. Ugye hát egy ilyen oszlopos Simeonokról tetszettek talán hallani. 40 év mondjuk, 40 év, az kéz is. Míg tetve keszik meg az ember testét, és a többi ilyen szíriai szerzetesek, egyiptomi szerzetesek, aztán átjött ez a nyugati szerzetesé, a testgyötrése. Emlékezem, amikor a Margit legendát először olvastam, egyetemen el kellett olvasni. Hát az ember a borzalmak borzalmát élte át. Ez a szerencsétlen Árpádházi Margit, ugye, mert a 13. században ez már ugye, hát olyan volt, mint egy isteni rendelkezés, ez az egész testgyötrése, hogy micsoda öveket vett magára, micsoda szögeket mélyeztett a testébe, amikor aztán gennyeztek, meg felvérezték. És ő úgy gondolta, hogy ezzel ad elég, ezzel a bűneért,

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mielőtt az Isten tiszteleti gondolatomat elkezdeném, szeretnék valamit mondani nektek, mert nagyon hát így nyomoz belülről. Múlt héten csütörtökön fogorvosnál voltam, és a fogorvos nem állt a helyzet magaslatán, aminek az lett a következménye, hogy két napra rá egy nagyon súlyos műtétet kellett elvégezni a számban. Különböző csontokat kellett onnan kivenni. Ezt azért mondom el, mert beszédtechnikailag valószínűleg nem állok a helyzet magaslatán. Remélem, hogy ez fog gyógyulni, még egy műtét vár rám. Úgyhogy ha esetleg bármilyen probléma van, hogy nem tudok úgy artikulálni, akkor ez kizárólagosan ennek a következménye. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszról szeretnék szólni, ami az utóbbi időben talán a legtöbbet jelenti számomra, már csak azért is, mert tapasztalva, amikor erről beszéltem néhány gyülekezetben, akkor a testvérek megfogalmazták, hogy ők ezt nem is tudták, hogy ez benne van a Bibliában. Tűnik egy Biblia olvasásom során ráakadtam egy olyan szakaszra Krónikák könyvében, ami azért érdekes, mert Krónikák első könyve, 4. fejezete, az felsorol egy nemzetség táblázatot. És itt 600 név van felsorolva, és amikor Krónikáknak az írója sorolja a nemzetség táblázatot, akkor egyszer csak megáll a 9. és a 10. versnél, és ott egy szeméről beszél. És ez azért nagyon érdekes, mert miután elmond erről a szeméről néhány gondolatot, viszi tovább a gondolatmenetet, és ugyanúgy fogalmazza meg, hogy ez nemzette ezt, ez nemzette ezt. Tehát azért nagyon érdekes ez a dolog, mert hogy eddig erről a szeméről nem olvastam. Most amiután én elolvastam ezt a két Biblia verset, azonnal megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy ez egy kincs. És ez el van rejtve, és azok számára, akik ténylegesen olvassák a Szentírást, azok számára ez a kincs előtérbe kerül, mert olyan lelki gondolatokat fogalmaz meg, egy imádságról van szó, miután én ezt megismertem, az a gondolat jött elő bennem, hogy ha Jézus Krisztusnak van minta imádsága az Új Szövetségben, akkor ez az Ószövetségnek tulajdonképpen a minta imádsága. Én nagyon remélem, hogy úgy tudom ezeket a gondolatokat megfogalmazni számotokra, hogy amikor majd elmentek innen haza, akkor megerősödtök abban, hogy mennyire fontos a Jóistent imádságban is keresni, mert mint említettem, ez egy igazi imádság. A szerzője tökéletesen tisztában volt azzal a gondolattal, amit később Jézus Krisztus így fogalmazott meg Máté Evangélium a 7. fejezetének a 7. versében, hogy mindazok az emberek, akik mernek kérni a Jóistentől, azok fognak kapni. Akik imádságban megkeresik a Jóistent, azok nem fognak onnan majd üresen eltávozni. Tökéletesen tisztában volt a szerző azzal a gondolattal, amit jó néhány évszázaddal később Ellen Goldwhite így fogalmazott meg a Jézushoz vezető lépések című könyvében, hogy egy hívő ember számára a menny összes tárháza rendelkezésre áll. Ugyanakkor ott van benne az a negatív gondolat is, hogy az Isten angyalai pedig szétteszik a kezüket, és nem értik, hogyha a Jóisten a menny összes tárházát odaadja számunkra, akkor ezt mi miért nem kérjük el, és miért búslakodunk az életben. Aztán itt van az a fő gondolat, amit szintén Ellen Goldwhite fogalmazott meg az imádsággal kapcsolatosan, és ez az a gondolat, ami naponta ott van a fejemben. Mondjuk Ellen White ezt így fogalmazza meg a Korszakok nyomában című könyvében, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy a hittel elmondott imádságokra válaszként adja meg azt, amit hit, és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis, kedves testvéreim, hogyha mi nem imádkozunk a Jóistenhez naponta, akkor ő neki van egy terve, és ennek a tervének az a része, hogy ima és hit nélkül nem tud rajtunk segíteni. És legfőképpen ezt a gondolatot szeretném a mai alkalommal megfogalmazni. Tehát Krónikák első könyve, 4. fejezetében a 9. és a 10. vers a következőképpen szól. Jábest pedig testvéreinél tiszteletre méltóbb volt, és azért nevezte őt az ő anyja Jábesnek, és mondta, mivel hogy fájdalommal szültem őt. És Jábes az Izrael Istenét hívta segítségül, és mondta, ha engem megáldanál,
és az én határomat megszélesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak. És megadta Isten néki, amit kért. Én amikor elolvastam ezt az imádságot, akkor rögtön négy gondolat jutott eszembe, és ezt a négy gondolatot tulajdonképpen sorrendbe állítottam. Erről szeretnék szólni. Mit jelent az, amikor Jábes azt kéri a Jóistentől, hogy őt áldja meg? A második gondolat mit jelent az, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat? A harmadik gondolat egy nagyon 21. századi, amikor is Jábes azt kérje a Jóistentől, hogy Uram, oltalmazd meg az életem minden napján, minden bajtól. És a negyedik egy csodálatos kérés, tulajdonképpen a harmadikból jön egyenesen, hogy ne érjen ebben az életben elhordozhatatlan fájdalom. Tehát Jábes nem azt kérje a Jóistentől, hogy ne érje őt fájdalom, hanem azt kéri, hogy ha ér is engem ebben az életben fájdalom, akkor Uram, az ne elhordozhatatlan legyen, én azt fel tudjam dolgozni. Nézzetek, már ebben a négy kérésben, pedig ez több ezer évvel ezelőtt hangzott el, mennyire benne van az egész életünk. Engedjétek meg, hogy akkor sorba hadd menjek, és hadd fogalmazzam meg egy-egy mondatot, ahogy Jábes ezt a Jóisten elé tárta. Kedves testvéreim, hány alkalommal az évek során, vagy az évtizedek során elhangzott már a szánkból az a gondolat, hogy Uram, áldjál meg engem. Ez nagyon fontos. Áld meg a családomat, áld meg a gyerekeimet, áld meg az életemet, áld meg a munkámat, áld meg a házasságomat, áld meg a kapcsolataimat. Ezek mind nagyon-nagyon fontos és helyén való dolgok. Csak az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy vajon ténylegesen ez az, amikor a Biblia az áldásról beszél? Soha nem felejtem el, hogy milyen sokat jelentett számomra, amikor én ide kerültem a közösségbe immáron 24 évvel ezelőtt, és az első történetek egyike Ábrahám története volt. Ugye Mózes első könyve 12. fejezetének az első három versében olvashatunk erről, és ott elhangzik egy csodálatos mondat, amikor is a Jóisten a következőt mondja Ábrahámnak, és itt értettem meg az igazi áldásnak a lényegét. Ábrahám, megáldalak téged azért, hogy mások számára áldás legyél. Milyen csodálatos, hogy nem egy öncélú áldásról van szó. Ábrahám, azért áldalak meg, hogy ott, ahol élsz, ott, ahol megfordulsz, legfőképpen a családod körében, a gyülekezeti testvéreid körében, és mindamerre jársz majd, a te személyed áldás sugározzon majd ki. Megáldalak, azért áldalak meg, hogy áldás legyél mások számára. Engedjétek meg, hogy néhány elgondolkodtató kérdést hadd tegyek fel számotokra. Hogy vajon mi nekünk, a hívő életünknek mi kell, hogy jelentse az alapot? Tudunk-e krisztusi módon élni a nem krisztusi gondolkodású emberek között? Vagy mondjuk báránybőrbe bújtatott farkasok vagyunk csupán? A krisztusiasság az minden nap egy valóság az életünkbe, vagy mondjuk csak egy színlelt jelenség? Mit jelent az, hogy mi áldásként szolgáljunk ott, ahol élünk? Kedves testvéreim, most egy nagyon gyakorlati kérdést hadd tegyek fel számotokra. Amikor egy konfliktus helyzetbe kerülök, mondjuk a családtagjaimmal szemben, a gyerekeimmel szemben, férjemmel, feleségemmel szemben, ott, ahol megfordulok, akkor én ezt a konfliktus helyzetet hogyan kezelem? Jézus második eljövetelét váró adventistaként. Hogyan kezelem a konfliktus helyzeteket? Vajon ugyanolyan vehemenciával, ugyanolyan indulattal, ugyanúgy ki tudok vetközni magamból egy-egy konfliktus helyzetbe, mint azok az emberek, akik soha az életükbe nem ismerték Jézus Krisztus személyét? Ugyanolyan türelmetlen vagyok egy-egy konfliktus helyzetben?
hány másodperc alatt, a másodperc hány tized része alatt vetkőzök ki magamból, és mondok esetleg olyan mondatokat, vagy olyan szavakat, vagy látják az arcomon azt a fajta eltorzulást, mint azok esetében, akik nem is ismerik Jézus Krisztus személyét. Egy konfliktus helyzetben mit látnak a környezetemben élő emberek rajtam? Meg tud-e bennünket áldani a Jóisten azért, hogy mondjuk egy konfliktus helyzetben áldást tudjak maradni a környezetemben élők számára? Nemrégiben olvastam egy könyvet, nagyon sokat jelentett számomra, világi a szerzője, Daniel Goldmannek hívják, és a könyvének az a címe, hogy az érzelmi intelligencia. Nagyon sokat jelentett számomra, bár nem bibliai oldalról közelíti meg ezt a kérdést, de arról beszél, hogy mit jelent a hétköznapi kapcsolatainkban érzelmileg intelligensnek maradni. Tehát itt nem a tárgyi tudás szempontjait vezeti le, hanem hogy egy-egy helyzetbe belekerülök, akkor ezt hogy kell ott megállnom. És miután én elolvastam ezt a könyvet, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy én nagyon szeretnék úgy imádkozni a Jóistenhez, hogy Uram, taníts meg engem, hogy érzelmileg minden fajta élethelyzetben intelligens tudjak maradni. Ne veszítsem el a türelmemet. Ne jöjjek indulatba. Daniel Goldman a könyvében a 75. oldalon azt már-már a közösségünkben szálló igévé vált mondatot írta le. Nagyon örülök, mert nagyon sokan ismerjük ezt a mondatot, és ez a mondat így szól, hogy az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Döbbenetes mondat. Az eluralkodott érzelem mellett az értelem nem rúg labdába. Szerintem, ha őszinték vagyunk önmagunkkal szemben, ezt mindannyian tapasztaltuk már az életünk során. Tudjátok, van az a nagyon-nagyon, hát nem szép magyar közmondás, amikor azt szokták emberek megfogalmazni, hogy elöntötte a vér az agyamat. Hát az azt jelenti, hogy nem gondolkodtam, hanem csak az érzelmeim vezettek, és mondtam olyan dolgokat, vagy tettem olyan dolgokat, amiért később nagyon szégyellem magam. Igen, az eluralkodott érzelem, kedves gyülekezet, bármilyen gonoszságra képes, mert nem képzi le az értelem. Ezért kellene nagyon sokat így imádkoznunk, ahogy Jábes imádkozott, hogy Uram, áldjál meg, de ne öncélúan, azért áldjál meg, hogy bizonyos élethelyzetekben intelligens tudjak maradni. Bizonyos élethelyzetekben Jézus Krisztus szelíd lelkűsége ismert legyen rajtam. Hogy a Biblia fogalmaz, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Hát sokszor beszéltem már a szelíd lelkűségről, és néhányan megfogalmazták számomra, hogy ezek nagyon szép és helyén való gondolatok, de egy ilyen farkas törvényekkel eluralkodott világban, hát a szelíd lelkűség, az gyengeséget jelent. Én utána néztem, hogy nagyon sok esetben, hogy a szelíd lelkűség az eredeti görög szövegben vajon mit jelent? Gyengeséget jelent? Vagy egy ilyen gyenge érzelmi szálat jelent? Nem. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ugyanolyan szelíd lelkűek legyetek, mint Jézus Krisztus, akkor egészen pontosan úgy fogalmaz, hogy az egy erőtöblet. A szelíd lelkűség egy erőtöblet egy konfliktus helyzetben. A szelíd lelkűség egy belső nyugalmat ad, egy lelki békességet ad. Egy olyan élethelyzetben, amikor bizony az énünk, az felszínre törne. És hogy nem áldás vagyunk ilyenkor a környezetünk számára, hanem valami nagyon, de nagyon rossz dolog. Néhány hónappal ezelőtt egy keresztény lelkésztől olvastam egy gondolatot, amit szó szerint szeretnék felolvasni számotokra. Ő is erről az áldásról beszél, ami egy konfliktus helyzetben kellene, hogy egy Jézus Krisztus lelkületű embert uraljon. Ez a lelkész a következőt írta, a szelídség megakadályozza, hogy felmenjen bennem a pumpa, amikor mindenki engem piszkál, és minden okom meg lenne arra, hogy ideges legyek.
de nem leszek. Mert van nekem egy Jézus Krisztusom. Mert egy keresztény ember ilyenkor a következőt mondja, élek többé nem én, de él bennem a Jézus Krisztus. És akkor egy konfliktus helyzetben áldást tudok maradni. Egy konfliktus helyzetben nem veszítem el a türelmemet. Egy konfliktus helyzetben nem fogok olyan szavakat megfogalmazni, vagy nem fognak olyan mondatok kijönni a számból, amelyre a környezetem ilyenkor jogosan azt mondaná, nem szégyeled magad. Te beszélsz, hogy egyáltalán, hogy mondhattál ilyet, amikor úgy tudjuk, hogy te egy gyülekezeti tag vagy. Te egy keresztény gondolatokkal foglalkozol. Egyáltalán ilyen hogy jöhetett ki a szádból? De Istenünk megakadályozna bennünket, mert amikor Jábes azt kéri több ezer évvel ezelőtt az Úrtól, hogy Uram, áldjál meg engem, akkor az Isten azt mondja, megáldalak, hogy mások számára áldást tudjál lenni. De jön a második kérés, mert nem csak ezt kérte Jábes, és ez egy nagyon érdekes kérés lesz. Azt mondja Jábes, hogy Uram, szélesíts ki az én határaimat. Hát amikor én először elolvastam, akkor őszintén megmondom nektek, nem értettem teljesen. Mit jelent ez? Most anyagi értelemben? Ha Jábes eddig lelki értelemben kéri az Úrtól, akkor anyagi értelemre vált azonnal? Mert nyilvánvaló, hogyha én oda megyek a Jóisten elé, nyugodtan, Uram, rossz anyagi helyzetben vagyok, áldjál meg, ebből a rossz anyagi helyzetből áldjál meg, szélesíts ki a határaimat, ilyen értelemben is. De nem erről beszél Jábes, hanem ennél sokkal mélyebb gondolatot fogalmaz meg. Mit jelent lelki értelemben kérni a jó Istentől azt, hogy szélesíts ki az én határaimat? Uram, szélesíts ki az én bennem lévő bizalmadat irányodba nagyon nagy mértékben. Mert sokszor az életben érnek bennünket olyan csapások, olyan fájdalmak, ami miatt a Jóisten felé lévő bizalmunk, elnézést, hogy így fogalmazok, összezsugarodik. Nagyon sok olyan testvérrel találkoztam, nem tudok bízni most a Jóistenbe, nem tudom most szeretni a Jóistent, olyan dolgok értek az életben, nem tudok most eljönni a gyülekezetbe, összezsugarodott a bizalmuk, összezsugarodott a hitük. És Jábes mit kér a Jóistentől? Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait. Ha ilyen pici valami miatt összezsugarodott, akkor Uram, ezt szélesíts ki. Vagyis, hogy Uram, tudjalak téged szeretni, és tudjak bízni benned akkor is, ha az életemben jelen pillanatban nagyon rosszul alakulnak a dolgok. Akkor is tudjalak szeretni. Akkor is tudjak bízni benned. Szélesíts ki az én hitemnek a határait. Uram, ha betegséggel küzdök ebben az életben, lelki vagy fizikai értelemben, ha naponta küzdök a félelemmel, ha naponta gyötör a szomorúság, ha már abban a legmélyebb lelki állapotban vagyok, amit depressziónak hívnak, stressznek hívnak, ha a házastársammal nagyon nehezen tudok kijönni, ha a gyerekeimmel való kapcsolatomban komoly problémák vannak, akkor Uram, és ha úgy érzem, hogy senki nem szeret engem, és én sem tudok szeretni a rossz lelki állapotom miatt, akkor Uram, én már csak hozzá tudok fordulni, és ha emiatt összezsugorodott a hitem, ha már nem tudok benned sem bízni, akkor kérlek, szélesíts ki. Adj egy végtelenségbe menő bizalmat, és hitette benned. Testvérem, gondoljatok ebbe bele, több ezer évvel ezelőtt odaáll egy ember az Isten elé, és ezt kéri tőle, hogy szélesíts ki az én határaimat, szélesíts ki az én hitemnek a határait, Uram, adj egy minden értelmet felülhaladó bizalmat te benned. Adj egy olyan bizalmat, Uram, te benned, amit a körülmények nem fognak kikezdeni. Hányszor tapasztaljuk, én is tapasztaltam sajnos sokszor a saját életemben, hogy belekerültem olyan körülményekbe, ami bizony kikezdte az Istenben lévő bizalmat, és ezt nem szabad.
Ezt nem szabad megengedni. Igen, imádkozzunk a jó Istenhez, hogy ne legyen az a körülmény, ne legyen az a fizikai állapot, ne legyen az a lelki állapot, ami kikezdi és összezsugarítja a jó Isten irányába a hitünket. Igen, odaáll Jábes, és azt mondja, hogy Uram, áldjál meg, azért, hogy más emberek számára áldást tudjak lenni. Uram, szélesíts ki az én hitemnek a határait te benned, és adj nekem egy olyan bizalmat, és egy olyan hitet. És most megállnék egy pillanatra. Szintén nem több hónappal, hanem több évvel ezelőtt olvastam Kierkegaardtól, ettől a nagy gondolkodótól, egy olyan mondatot, ez a mondat szerintem végig fogja kísérni az életemet, mert sokat jelent számomra. Kierkegaard megfogalmazta, hogy számára mit jelent a bizalom, meg mit jelent a hit, és Kierkegaard azt fogalmazta meg, hogy Uram, adj nekem egy olyan hitet, és egy olyan bizalmat te benned, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése. Nagyon mély gondolat. Adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan bizalmat, Uram, irányodba, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Adj egy olyan életet nekem, Uram, amiben nem ismerem meg a kétségbeesés érzését. Annál rosszabb nincs, amikor egy ember kétségbeesik. A kétségbeesés az tulajdonképpen radírozza az elménkből a bizalmat, a hitet, a nyugalmat, a lelki békességet. A kétségbeesés az nagyon mélyre visz bennünket. A kétségbeesés azt sugallja, hogy a te életedben már nincs segítség. És Kierkegaard azt mondja, dehogyis nem. Uram, adj egy olyan hitet, amiben nincs meg a kétségbeesés érzése. Uram, szélesíts ki az én határaimat. Ha az életben az én határaim összezsugorodtak, akkor egy minden értelmet felülhaladó bizalmat, hitet, szeretetet adj nekem te benned, te irányodba. Ez segít minden problémát leküzdeni majd. Ezáltal tényleg ez az a hit, amiről János első levelében így fogalmaz, hogy ez az a hit, ami legyőzi az egész világot. Nincs az a fizikai, nincs az a lelki probléma, ami le tud győzni bennünket. Nincs az a körülmény, ami le tud győzni bennünket, ha én odaállok a Teremtő Isten elé, és őszintén bevallom. És én ezt sokszor szoktam mondani, őszintén álljak oda az Isten elé, ne másoknak panaszkodjak, Isten elé, Uram, nincs hitem te benned. Uram, most nem tudlak szeretni valami miatt. Uram, nem tudok most bízni benned. Jó Isten ilyenkor nem megsértődik, hanem akkor azt mondja, akkor gyere, akkor most együtt építsük fel, ami benned összeomlott. Nézd, rávezetlek téged, és megmutatom, hogy mi miatt omlott össze a hited irányomba, de építsük fel újra ezt a hitet. Álljunk oda őszintén a Jó Isten elé. Ő nem egy ember, aki meg fog sértődni ránk. És ilyen esetben nem megsértődni fog, hanem szánakozni fog, és azt mondja, meg segítek, veled együtt felépítjük. Jön a harmadik. Ezek egymásból következnek. Ez a harmadik kérés áll hozzám. Mindegyik kérése nagyon közel áll hozzám, de ez a harmadik az, amire azt fogalmazta meg igazán egy 21. századi gondolat. Jábes itt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg a bajtól. Testvéreim, engedjétek meg, hogy egy költői kérdést hadd fogalmazzak meg számotokra. Egyszerű költői kérdés lesz, hogy vajon a bajok, a problémák, a szívet tépő fájdalmak, az aggodalmaskodásra okot adó élethelyzetek, vajon az ajtó előtt állnak és leselkednek ránk? Szerintem mindegyikünk életében. Ugye ezt megfogalmazta a Biblia, hogy Sátán szerte jár, mint egy ordító oroszlán, lesvén, hogy kit nyeljen el. Tehát itt vagyunk benne. És ezt fogalmazza meg Jábes. Gondoljatok abba bele. Megint csak hadd mondjam, hogy több ezer évvel ezelőtt azt mondja, hogy Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Akkor most mit kérne az Istentől, ha Jábes itt a 21. század elején élne? Két bizonyságtételi idézetet szeretnék említeni nektek. A másodiknál, amikor elmondom, akkor mindig felhívom a figyelmet a kedves gyülekezetnek, volt arra, amikor előadások alatt is említettem, hogy én, amikor a másodikat elolvastam, akkor először megijedtem.
De aztán mélyebben elkezdtem gondolkodni, akkor mondta, hogy semmi ok nincs itt a félelemre. Hogyha az Istenhez valaki közel áll, akkor nincs ok, miért félelni. Ellen White leplezetlenül megfogalmaz valamit az egyéni életünkre vonatkozóan. Az első idézete így szól, hogy Sátán az élet problémáin keresztül örül, ha felzaklathat bennünket. Szerintem azért ezt is úgy tapasztaltuk már az életünk során, igaz? Tehát Sátánnak nem az az elsődleges része életünkre vonatkozóan, hogy fizikailag pusztítson el, nyilván tudjuk ez is. Ő sokkal jobban szereti azt látni, hogyha mondjuk egy szombat ünneplő adventista, aki komolyan veszi a hitelveket, és ez szerint szeretné élni az életét, lelkileg föl van zaklatva. Ennek ő nagyon örül. De jön a második idézet, és én arra kérnélek benneteket, hogy naponta kellene erre gondolnunk, mert ez valóság. Ez az idézet így szól, a gonosz angyalok minden pillanatban ezer tervet szőnek ellened, hogyan tudjanak az őrületbe kergetni és elpusztítani. A gonosz angyalok minden pillanatban személyre szabottan ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, és utána elpusztítani. És amikor én elolvastam ezt az idézetet, akkor nyilván megfogalmazódott bennem, amit tudtam, hogy egy hívő ember Sátán célpontja. A nem hívő emberek nem annyira, de egy hívő emberek, főként egy Jézus második eljövetelét váró emberek, Sátán célpontja. János 14:30 mit mond, hogy e világ fejedelme Sátán, és azok, akik Jézus Krisztus szent áldozatát komolyan veszik, és ez szerint élnek, nyíltan fellázadnak az ő birodalmában Sátán ellen. Éppen ezért, kedves testvéreim, hogyha Sátán és az ő angyalai minden pillanatban ezer tervet szőnek ellenünk, hogy hogyan tudjanak az őrületbe kergetni, akkor mennyire komolyan kellene vennünk azt a White-i kérést, amit így fogalmaztam meg, hogy az Úr tervének részét képezi, hogy csak a hittel elmondott imákra adja meg válaszként azt, amit hit és ima nélkül nem bocsátana ránk. Vagyis ha én nem imádkozom, akkor az Istennek van egy terve, hogy a nem imádkozó embert nem tudja megsegíteni. A nem imádkozó emberrel nem tud mit kezdeni, mert azt mondja, ha neked nem fontos a te életed, a családtagjaid élete, a gyülekezeti testvéreid élete, akkor az én tervemnek részét az képez, hogy hogy segítsek rajtad. Az Úr tervének részét képezi. Amikor ezt megnyugodtam, ennél a második mondatnál már megnyugodtam. Igen, szőjenek Sátán és az ő angyalai ezer tervet ellenünk. Nem érdekes, ha én az Istenben vagyok, mert mit mond a Biblia, hogy pánc és pajzs az ő hűsége. Akkor hiába lövi jelképesen Sátán felém a nyilait, Jézus Krisztus személye ezt felfogja. De testvéreim, megengedhetjük-e magunknak azt, hogy ne imádsággal kezdjük a napot? Megengedhetjük-e magunknak ezt? Megengedhetjük-e magunknak azt, hogy félvárról vegyük az imádságot? Megengedhetjük-e magunknak azt, amikor egy ilyen korba lépett az emberiség, és ilyen csodálatos felhívásokat ad nekünk a Jóisten, hogy én a napot ne azzal kezdjem, hogy Uram, oltalmazd meg a gyerekeimet, mint ahogy Jób imádkozott gyerekeiért. Oltalmazd meg a feleségemet, oltalmazd meg a férjemet, oltalmazd meg mindazokat, akik közel állnak hozzám. Nem tudom, hogy belegondoltatok már abba, én nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni. És ez egy dráma, hogy hány ember elmegy otthonról, és nem megy haza többet. Nem megy haza többet, de hazavárják, de nem megy haza többet. Egy ilyen világban élünk. Erre a Jóisten azt mondja nekünk, ez a szerető Isten, ez a gondoskodó Isten, hogy nekem van egy tervem felétek, hogy én megoltalmazlak titeket. De ti ezt komolyan veszitek el, vagy sem?
én bennem, amikor erről a prédikációról beszélek, de már más bibliai gondolatoknál is megfogalmazom a testvérek előtt. Én bennem mindig egy hatalmas félelem van. Egy hatalmas félelem, ha mondjuk megengedem magamnak azt, hogy ne imádsággal kezdjem a napot. Ha esetleg az fogalmazódik meg bennem, jaj, nekem most nagyon sietnem kell. Most ezt is el kell végeznem, most azt is új elfelejtettem imádkozni. Hát ez hogy lehet? Tehát hogy követhetek el ekkora felelőtlenséget? Hogy tehetek ilyet hívő ember létemre, ha mondjuk nem imádsággal kezdem a napot? Egyre inkább ott van bennem az a gondolat, hogyha az Úr tervének részét képezi, hogy csak az imádsággal elmondott gondolatokat hallgatja meg, akkor hogy tehetek ilyet? Kedves testvéreim, nagyon-nagyon fontos ez. Odaálljál be az Isten elé, és azt mondja, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Mit jelent ez? Uram, magamat nem tudom megoltalmazni. Nem tudom megoltalmazni a családtagjaimat, gyenge vagyok ahhoz. Nem tudom megoltalmazni a gyerekeimet, az unokáimat, gyenge vagyok ehhez. Nem tudok semmit tenni nélküled ebben az életben. Uram, odaállok eléd, és bevallom a gyengeségemet. Én nem tudok magamtól, semmit nem tudok tenni. Én csak veled tudom ezt megtenni. Áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, mert nagyon gyengék, és az életbeli problémák mindig összezsugorítják feléd a bizalmamat. Szélesíts ki, Uram, hogy nehogy az őrületbe kergessen az sátán, és adj egy olyan hitet, amiből hiányzik a kétségbeesés érzése, és Uram, oltalmazd meg minden bajtól. És én ezt tudom, akkor vagyok nyugodt, ha ezt minden nap elmondom neked. Kedves testvéreim, azért lenne nagyon fontos, hogy ez elmélyüljön bennünk ez a gondolat, mert az Isten annyira szerető lény, hogy ő azt mondja, hogy én, ha kértek, akkor kaptok. A menny összes tárháza rendelkezésetekre áll. Gondoljátok, hogy kiszolgáltatnálak benneteket, de ha ti nektek ez nem fontos, ha felelőtlenek vagytok, akkor én most mit tudok tenni értetek? Hoztam magammal egy nagyon kedves történetet. Azért szeretném ezt felolvasni nektek, mert ez a történet egy abszolút igaz történet, és nagyon hűen leírja azt, hogy mi is történik akkor, amikor egy férj mondjuk nagyon távol van az otthonától, nagyon távol van, de a felesége nem azt mondja, hát jön majd, amikor jön, hanem ő letérdel, és imádkozik a férjéért. És ki tudja, hogy a férje esetleg abban a pillanatban éppen az életveszély küszöbén van, és ez az imádság menti meg az életét. Egy olyan történetet szeretnék olvasni, ezt a történetet még nem olvastam nektek, de hát ugye sokszor szoktam elmondani, főként tavaly beszéltem erről nagyon sokat, hogy Titanicon milyen dolgok történtek ott a hajón. Ez nem közvetlenül kapcsolódik, mert az asszony, aki imádkozott, nem volt ott a hajón. Arról szól, hogy egy asszony reggel felébredt, és elkezdett imádkozni. Nem volt honnan tudnia a Titanic jéghegyel való ütközéséről. Férje átugrott a hajó korlátján az Atlanti-óceán hideg vizébe, és a túlélésért harcolt. Az ima után Grace asszony különleges békét érzett, később ezt mondta. Az volt az érzésem, hogy Isten átkarolt engem, visszafeküdtem az ágyba, és elaludtam. Abban az órában Grace ezredes ezt gondolta magában, vége az életemnek. De abban a pillanatban, amikor úgy érezte, hogy nem bírja tovább, hirtelen, mint derült égből megjelent előtte egy mentőcsónak. Kétségbeesve ragadta meg kezeivel a csónak szélét, majd erős kezek a csónakba húzták. Isten válaszol mindig az imára. Milyen jó egy férjnek, ha tudja, hogy felesége imádkozik érte. Boldog az a férfi, akinek a felesége ismeri Istent, és imádkozik a férjéért. Boldog az az asszony, akinek a férje ismeri Istent, és imádkozik a feleségéért. Boldogok azok a gyermekek, akiknek a szülei ismerik Istent, és imádkoznak értük. A közbenjáróima mindig nagyon-nagyon biblikus.
Ellen Gould-nak is ez volt a meggyőződése. Arra buzdította Isten gyermekeit, hogy sokkal többet imádkozzanak. Nem értékeljük az ima erejét és hatékonyságát úgy, ahogy kellene. Az ima és a hit megvalósítja azt, amire a Földön semmilyen hatalom nem képes. Ha még nincs imalistát, készíts még ma egyet. Jegyezz fel az imakéréseket. Említs nevükön azokat az embereket, akiért imádkozol. Keresd Istent és kérd őt, hogy válaszoljon őszinte és hittelteli imádra. Figyeld majd meg az ő közbenlépését, és el fogsz csodálkozni azon, amit tenni fog érted. De ez csak akkor, ha én komolyan veszem az imádságot. Csak akkor, ha odaállok az Isten elé, és azt mondom, Uram, oltalmazd meg minden bajtól. Sokszor szoktam említeni szintén Ellen Gould-nak azt a gondolatát, ami a Nagyorvos lábnyomán című könyv 347. oldalán szerepel, és az így szól, hogy amikor a problémáinkban mi egyetlen egy kiútat nem látunk, ott Isten ezret is tud mutatni. Gondoljatok abba bele, micsoda csodálatos gondolat, hogy mennyire beszűkül az emberi értelem egy-egy kétségbeesésben, mennyire a hitünk határai egy-egy kétségbeejtő élethelyzetben összezsugorodnak. Erre Isten azt mondja, hogy nem probléma, ha te nem látsz kiutat. Nem is a te dolgod, hogy láts kiutat. Csak mondd el nekem. És én majd megmutatom neked, ahol te egyetlen egyet nem látsz az életedben, ahol te azt gondolod, hogy nincs az életedben megoldás, semmilyen téren, hozd el hozzám a problémádat. Hozd el hozzám hittel és bizalommal és szeretettel, és megmutatom együtt, meg fogom neked mutatni, hogy nem egyet, nem tizet, nem százat, nem ötszázat, ezret, tízezret, egymilliót is tudok mutatni, mert én Isten vagyok, és te ember vagy. Mert az én gondolataim nem a te gondolataid. Mert én átlátom a te életedet, de te a sajátodat nem tudod átlátni. Csak bízzál bennem, csak gyere el én hozzám. Igen, Jábes ezt imádkozza a jó Istentől, az Uram, minden bajtól óvjál meg, mert te meg tudsz óvni engem. Néhány évvel ezelőtt egy értekezleten vettem részt, és ott az egyik prédikátor testvér mond, nem tudom, kitől származik ez az idézet, de ez is sokat jelent nekem. Ez az idézet így szól, hogy Isten csak lehetetlen eseteket vállal. Tehát amire én azt mondom, hogy nincs tovább, amire én azt mondom, hogy lehetetlen, ő azt mondja, hogy nem, velem együtt lehetséges minden a hívőnek. Tehát mindig így gondoljuk a jó Istenre. És jön a negyedik, utolsó kérés, hát ez sem akármilyen. Tehát erre a kérésre szoktam megfogalmazni, hogy azok az emberek, akik igazán közel vannak a jó Istenhez, akik igazán bíznak a jó Istenbe, azok leplezetlenül, kitárulkozva oda tudnak állni Isten elé. Nincs szégyelni valójuk. Mert mondják, hogy Isten előtt nem kell szégyelni magunkat. Isten előtt pont ez a lényeg, hogy amit másnak nem merek elmondani, azt neki úgy, ahogy van, mondjam ki. És Jábes azt kéri az utolsó kérésében, Uram, bút ne lássak. Hát ezen is gondolkodtam, hogy akkor most azt kéri Jábes, hogy Uram, megpróbáltatások ne legyenek az én életemben? Ez nem egyeztethető össze egy hívő ember életében. Egy hívő ember ilyet nem kér, hogy megpróbáltatások ne legyenek, mert máshol Jézus meg pont azt mondja, hogy akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Mit jelenthet ez, hogy Uram, bút ne lássak az életemben? Hogy ne legyen bú. Nyilván azt, Uram, hogyha te jóságodból, a te egyéni, én életemre vonatkozó nevelési eszközödből úgy látod, hogy az én életemben meg kell engedned egy megpróbáltatást. Mert sokszor van így, akiket szeretek, azokat megfedem és megfenyítem. Nem azt mondja, hogy akiket gyűlölök, meg akiket utálok. Mint szombatiskolán is beszéltünk erről, hogy sokszor van, hogy végre kell hajtani egy műtétet. Ugye én most egyébként ezt pont tapasztaltam, hogy másodszor, tehát amikor elmentem először, én nem is értettem, hogy ezt mindegy, nem akarom elmondani, egyáltalán egy fogorvos ilyet hogy csinálhatott, mindegy, másodszor elmentem természetesen egy teljesen más fogorvos, és nézte ő is, hogy ez mi, amit ott lát bent.
És mondta nekem, hogy nézze, ez egy műtét. Tehát itt nincs, itt fájni fog. Itt most csontokat onnan ki kell venni, amit a kollégám volt olyan kedves, elszúrt. De azt mondja, ha nem, akkor nem fog meggyógyulni. Mondtam, doktor úr, kezdjünk bele. Jóisten, ugyanez, hogy tudom, hogy most ez neked fájni fog, de később megköszönöd nekem. Jábes azt mondja az úrnak, uram, ha fájni fog, akkor csak arra kérlek, hogy ez ne elhordozhatatlan fájdalom legyen. Fájjon. Ha te adsz fájdalmat, az fájjon. Más ne hagyjon, azt nehezen viselj. De ha te adsz, azt tudom, hogy abból jó fog jönni. Nagyon sokszor a szolgálatom során találkoztam olyan férfiakkal és nőkkel, nagypapákkal, nagymamákkal, minden korosztályban lévő emberrel, akik évtizedeken keresztül, vagy a korukhoz mérten éveken keresztül hordoztak egy csalódást az életükbe, hordoztak egy lelki fájdalmat, vagy egy fizikait, és ez megkeserítette az életüket. És mondjuk én most hadd fogalmazzam inkább a lelki fájdalmat. Nagyon sok ember azt mondja, hogy engem az életben ért egy lelki fájdalom évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és még mindig hordozom, még mindig nem tudtam letenni. Ez a hétköznapokban megkeseríti az életemet. A hétköznapokban ez rátelepszik az idegrendszeremre. Van, amikor háttérbe tudom hordozni, de van, amikor előtör bennem. Reggel arra kellek, hogy előtör bennem. Ez ördögi dolog. Oda áll egy ember Isten elé, megint azt mondom, több ezer évvel ezelőtt, és azt mondja, hogy bút ne lássak. Elhordozhatatlan fájdalmat ne engedj meg, Uram. Mert az elhordozhatatlan fájdalom, az tönkre teszi a bizalmamat irányodba. Az elhordozhatatlan fájdalom, az megkeseríti az emberi kapcsolataimat. Az elhordozhatatlan fájdalomban nem tudok áldás lenni, mert az elhordozhatatlan fájdalomban tüskéket fogok magamból kibocsátani, és megközelíthetetlen leszek. Ha van is, akkor az tompis, és a javamra használt fel, Uram. Olyan elgondolkodtató olvasni Ézsaiás könyve 38. fejezetének 17. versét, amikor az ott a történetben szereplő ember azt mondja, Uram, hogy köszönöm, mert áldásul lett nekem ez a nagy keserűség, amit megengedtél, de utána nincs. Ott akkor megengedted. Vagy hogyha említhetem mondjuk a 119. Zsoltárnak a 71. versét. Akkor Dávid odaáll Isten elé, és azt mondja, hogy köszönöm néked, hogy megaláztál, mert így kerültem közelebb te hozzád. De ezek a fájdalmak, ezek nem egy egész életen át tartanak, hanem ott, abban a pillanatban, és ha Isten elérte a célját, akkor nincs. Ti tudjátok, hogy van-e az életetekben olyan, amit hordoztok. Mert nem mondta az Isten azt, hogy nekünk bármit hordozni kéne. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és rakjátok rám. Ne hordozd, mert az tönkretesz. Uram, bút, ne lássak ebben az életben. És amikor Jábes elmondja ezt az imádságát, ezt a négy dolgot, áldjál meg, hogy áldás legyek. Szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és bút ne lássak. De ekkor jön tulajdonképpen az imádságnak a koronája. Mert hogyha ez a következő mondat nem lenne a Bibliában a 10. versben, akkor azt mondanám, hogy Jábes elmondott egy imádságot, na de Isten hogyan reagált erre az imádságra? És ott van ez a csodálatos mondat, tehát Krónikák első könyve 4. fejezetének 10. versében, és megadti, amit kér.

Uram, gyakorlatilag a hitem irányodban nullával egyenlő. Ezt is szégyellem, de kimondom, neked kimondom. Tudod ezt rólam, de akarod hallani az én számból, kimondom. Egyáltalán nem szoktam imádkozni hozzá, de ugyanakkor rettegek, hogy nehogy valami baj érjen engem vagy bárkit, de sokszor az van, hogy felelőtlen vagyok családtagjaim irányába, meg magam irányába is. És egyáltalán nem szeretem a fájdalmat, Uram. Álljunk oda így, ha ez a mi életünkben, ha magatokra ismertetek, nem tudom, ha ebben magatokra ismertetek, álljunk oda a Jóisten elé. Nem másnak kell, elé. Nem azt fogja mondani, hogy szégyeljétek magatokat és menjetek innen. Hanem drága gyermekem, ha emiatt így összehullott az életed, akkor most együtt fölépítjük. Ha én azt mondtam Jábesnek, hogy megadom, amit ő kért, akkor neked is meg fogom adni. Mert hogy én nem vagyok személyválogató. Ha valaki így oda jön elém, és ilyen őszintén elmondja, amit én amúgy is tudok, mert hogy születésetek óta mindent tudok rólatok, akkor egy új dimenzióba fogtok kerülni, egy új kapcsolatot alakítunk ki egymással. Én megteszek mindent, te is megteszel mindent, és a Jábes imádság az egy mérföld, nekem egy mérföldkő az életembe. Tehát azért mondtam, hogy amikor én elkezdtem olvasni, és azt mondtam, hogy ja, hát ilyen van a Bibliában. Mert nézzétek majd meg, amikor a 9. és a 10. vers befejeződik, akkor folytatódik tovább a nemzetségtáblázat. Tehát megáll, szó szerint a Biblia megáll, és azt mondja, hogy akik engem keresnek, szorgalmasan keresnek, bibliaolvasás során, azok megtalálnak. Azoknak elmondok két biblia versben, ami egy egész életre használni fog. És aztán folytatja tovább. Tehát vannak olyanok is, nemzetségtáblázat, már lapoznak tovább, de akkor ezektől a kincsektől el fognak esni. Úgyhogy kedves testvéreim, én a mai alkalommal ezt szerettem volna bemutatni számotokra, hogy mit jelent az Ószövetségben a mintaimádság. Ugye az egész, tulajdonképpen, ha most úgy fogalmazom, az egész Biblia egy imádság, de hogy lássuk, hogy vannak emberek, akik odaállnak a Jóisten elé, és ezeket a idézőjelbe egyszerű kéréseket fogalmazzák meg. De azért azt, hogy áldjál meg egy konfliktus helyzetben, szélesíts ki az én hitem határait, oltalmazd meg minden bajtól, és elhordozhatatlan fájdalom ne érjen az életben. Én azt gondolom, azért ez az élet, nem? Azért ebben a négy kérésben benne van az élet. Egy hívő embernek ez a plusz, hogy egy hívő ember odaáll az ő Isten elé, és az ő Istene azt mondja, mivel ilyen őszintén elmondtad, ahogy Jábesnek segítettem, ugyanúgy fogok neked is segíteni. Amen.

Isten tiszteltünket pedig a 285-ös számú énekkel fejezzük be. Az első, második számú verszak imádság előtt énekeljük, a negyediket pedig utána.

Kegyelmes mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy a te csodálatos tervednek a részét azt képezi, hogy a hittel elmondott őszinte imákra te mindig választ adsz. Köszönjük mennyei atyánk ugyanakkor azt a gondolatot is, amit megfogalmaztál szolgádon keresztül, hogyha nem imádkozunk és nem megyünk te hozzád, ha elhanyagoljuk az imádságnak ezt a nagyszerű ajándékát, akkor nem tudsz rajtunk segíteni. Köszönjük, hogy az egész Biblia egy imádság, és bennünket itt az utolsó időben arra tanít, hogy mennyire vegyük komolyan, és mennyire legyen példaértékű számunkra mindazoknak az embereknek az imádsága, akik ezt komolyan vették, hogy az imádság nem más, mint a lelki életünknek a lélegzetvétele. Köszönjük, hogy megismerhettük Jábes imádságát. Köszönjük, hogy megismerhettük ennek az embernek a hívő életét. Köszönjük, hogy bemutattad az íráson keresztül, hogy mit jelent őszintén odaállni te eléd, és leplezetlenül megfogalmazni ezeket a kéréseket, hogy mit jelent áldást kérni, hogy az áldás a magatartásunkon mutatkozzék meg egy-egy olyan élethelyzetben, amit önmagunktól fogva nem tudnánk kezelni. Hogyan is kell értelmeznünk azt a gondolatot, hogy szélesíts ki a mi hitünknek a határait irányodba, hogy oltalmazd meg a hétköznapokban bennünket minden bajtól, és hogy bút ne lássunk az életben, vagyis hogy elhordozhatatlan lelki és fizikai fájdalom ne tegye tönkre az életünket. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy az életben ezekre a dolgokra is nagyon odafigyelsz az egyéni életünkben és a közösségi életünkben is. És hisszük azt, mennyei atyánk, hogy ezeket a gondolatokat te küldted most hozzánk a te jó lelked által. Ezt nagyon köszönjük neked, mennyei atyánk, és arra segíts, hogy Sátán ezt ne tudja ellopni az elménkből, hanem a hétköznapokban erre a jábesi imádságra nagyon sokat gondoljunk, és legfőképpen gyakoroljuk. Köszönjük, hogy megáldottál bennünket, mennyei atyánk, Jézus Krisztus szent áldozatára való tekintettel. Amen.

Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből engedjétek meg, hogy szóljak hozzátok. A 23. Zsoltárból szeretnék egy Biblia verset idézni. Azt hiszem, hogy ti is mindannyian jól ismeritek a 23. Zsoltárt, a Jó Pásztor Zsoltárt. Melyik gyerek az, aki ne ismerni, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Minden gyermek ismeri. Legalábbis minden gyerek, akinek a szülei olvassák a Bibliát, és a gyermekekkel is tanítják ezt. Minden gyerek szinte az első között tanulja meg. De van ebben a Zsoltárban, ebben a nagyon szép Zsoltárban, és nagyon érthető Zsoltárban, azaz lehet, hogy nem is nagyon érthető Zsoltárban, van egy olyan kijelentés, amikor azt mondja, hogy a pásztor mivel terelgeti a juhokat. Emlékeztek rá? Mi van a pásztor kezében? Kettő dolgot mond, a te vessződ és a te botod. Azok vigasztalnak engem. Azt mondja, hogy a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És olyan érdekesen fogalmazza meg itt a Szentírás, mit gondolunk egy botról meg egy vesszőről? Alapvetően milyen eszköz egy bot meg egy vessző? Ugye amikor, megmondom őszintén, amikor főleg fiúk kezében látok botokat meg vesszőket, én nem nagyon örülök neki, mert nem vagyok benne biztos, hogy mindig a legjobb célra használják. És azt mondja itt a Szentírás, hogy a pásztor, a jó pásztor kezében is ott van az a bizonyos bot és vessző, és nem azt mondja, hogy azzal veri meg jól a juhokat, hanem azt mondja, hogy azzal azok vigasztalnak engem, mondja. Tehát a juhok vigasztalására való. Mit jelent ez? Tehát mi volt ez a két eszköz a pásztor kezében, a keleti pásztor kezében, a bot és a vessző? Először a vesszőről szeretnék szólni. Három funkciója volt ennek a vesszőnek, és azért még annyit hadd mondjak el, hogy keleten, Palesztinában is a pásztornak összesen ez a kettő dolog volt a kezében, miközben a juhokra vigyázott, a juhokat terelgette. A vesszőnek alapvetően három feladata volt, és védelmül szolgált, elsősorban védelmül, mindjárt meglátjuk milyen szempontból. A pásztor kezében a vessző a juhok számára biztonságot jelentett, mert ezzel a vesszővel a pásztor elűzte a kutyát, elűzte a farkast. Ezzel ütögette meg a bokrokat, hogy az ott meglapuló kígyókat elzavarja, hogy a juhokban semmi bajt ne tudjon tenni. Ugye milyen hasznos volt ez a vessző? De volt ennek a vesszőnek egy másik feladata is. Ennek a feladata az volt, hogy előfordul, amikor a juhnyáj együtt van, és valamelyik juh észrevesz egy olyan fűcsomót, vagy valami olyasmit, ami az ő egészségére ártalmas, mérgező. És gyorsan oda akar menni, enni akar belőle. Vagy valami szakadékban meglát a személynek kedves ételt, és oda akar menni hozzá, és nagy veszélynek van kitéve. Olyankor mit csinál a pásztor ezzel a vesszővel? Megfogja ezt a vesszőt, eldobja, eltalálja vele a juhot, az nagyon megjed, egy kis fájdalmat is okot ez neki, de nagyon megjed, és abban a pillanatban rohan vissza a többiekhez. Ott hagyja azt, amiért elindult. Hadd kérdezem, bátorítás ez a pásztor kezében, a vessző? Ugye, ha mi is valami rosszat akarunk tenni, valami veszélyben vagyunk, az Úr jelzi, figyelmeztet. Lehet, hogy nem mindig kellemes, amikor megállít bennünket, de vigyázni akar ránk, hogy nehogy a vesztünkbe rohanjunk, nehogy a szakadékba esünk, nehogy valami ártalmas dologba belemenjünk. És volt még egy harmadik szerepe is ennek a vesszőnek. A juhoknak milyen a bundája? Pici vagy nagy? Rövid szőrűek vagy hosszú szőrűek? Ennyit már ti is tudtok biztos, nagyon hosszú szőrűek. És ez alatt, a hosszú szőr alatt, a bundájukban nagyon gyakran megtelepszenek az élősdiek. Különféle állatok telepszenek meg ott a bundában, és a bőrbe behatolva nagyon kellemetlen betegségeket, kellemetlen dolgokat tudnak okozni. És ezért a pásztor azt csinálta ezzel a vesszővel, hogy a bundáját így aprólékosan fölhajtotta, és megnézte, hogy nincs-e ott benne valami kórokozó, vigyázott az állat egészségére, és ha valami baj volt, akkor mit csinált? Meggyógyította az állatot. Tehát a vessző vigasztalása szolgál a pásztor kezében. Ki az igazi pásztor? Ugye Jézus Krisztus. És kik ezek a juhok, mi vagyunk? Igen, az ő kezében a vessző, amellyel segít bennünket, vissza akar vezetni a nyájhoz, hogyha mi el akarunk kóborolni rossz irányba, vagy amikor elűzi az ellenséget, a veszedelmet tőlünk, vagy amikor odafigyel ránk, hogy nincs-e valami bajunk lelkileg, hogy meg kell-e gyógyítani bennünket. Igen, a vessző a gondoskodásnak, a szeretetnek a jele.
És volt még egy másik eszköz is a kezében, ez a bot. Milyen volt a pásztornak a botja, tudjátok-e? A pásztorbot az olyan, hogy egy hosszú bot, és a végén egy ilyen kampó van, egy ilyen horgas vége van ennek a botnak. És ezzel a bottal is alapvetően két dolgot csinált a pásztor, a juhok gondoskodását szolgálta. Ezzel a kampós végével emelte fel a pici bárányt, az egész kicsi bárányt, aki eltévejedett az anyukájától. Nem a kezébe vette, mert hogyha a kezébe veszi, és megérzi a bárány, a jó anya megérzi az idegen szagot a gyermekén, akkor lehet, hogy nem is fogadja vissza. Ezért ezzel a bottal, annak a kampos végével gyengéden fölemelte a kis jószágot, és oda vitte az édesanyjához. Vagy hogyha beszorult valamilyen olyan helyre, ahonnan nagyon nehéz volt kihúzni, vagy veszélybe került, akkor utána nyújtotta ezt a botot, és úgy húzta ki onnan a legnehezebb, a legmeredekebb szakaszokról, úgy mentette meg a bárányt. Tehát, amikor a Zsoltár író azt mondja, hogy a te vessződ és botod vígasztalnak engem, akkor valóban tudhatjuk, hogy Jézus is az ő veszélyével és botjával, a szeretetteljes gondoskodásával állandóan azonban és arra törekszik, hogy bennünket a lehető legjobb állapotban tartson, hogy ne kóboruljunk el, és semmi bajunk ne legyen, hanem meg tudjon őrizni bennünket az örök életre. Menjetek vissza a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán, noha az idő nagyon elhaladt, és gondolkodom is, hogy lehet ezt megvalósítani, egy bibliai könyvről szerettem volna beszélni, és szeretnék szólni, Jeremiás síralmairól. Ez a könyv olyan, az én meggyőződésem szerint, hogy ismerünk belőle nagyon szép részleteket. Egy-egy gondolat, egy-egy bibliavers nagyon ott van a szívünkben. De ha most megkérdezném, hogy mondjuk el, hogy miről szól Jeremiás síralmai, vajon mit tudnánk erről mondani? És annyira gyönyörű ez a könyv, mint minden egyes bibliai könyv, és olyan hatalmas, mély mondani valója van, amit úgy érzem, hogy bizonyos értelemben ritkábban szoktunk említeni. Mondom csak, ezeket a kiragadottan gyönyörű igéket szoktuk megemlíteni, de viszonylag ritkábban említjük azokat az összefüggéseket, azokat a nagyon mély lelki tanításokat, amely mindenkor minden hívőjének hatalmas tanulságú szolgált, de szeretnék annyit mondani, hogy nekünk most a végidőben különösen fontos tanulsággal szolgál. Mindjárt látni fogjuk, hogy miért, de ha valamikor, akkor nekünk Laodicea népének Jeremiás síralmait olvasni, és ezeknek a gondolatait igazából megérteni, hihetetlenül fontos. Mindenek előtt röviden ki is írta ezt a könyvet, és mikor, ugye maga Jeremiás próféta írta a könyvet, Jeremiás síralmait, és Jeruzsálem pusztulása után. Az Úr Jeremiás próféta által is, a többi prófétáján keresztül is, de Jeremiás által is közölte azt, hogy az ő ítéletei, az Isten ítéletei nem sokára be fognak következni, és valóban be is következett ez. És amikor az isteni ítélet bekövetkezett, és Jeruzsálem városa szinte elpusztult, ugye három ízben történt támadás, Nabukodonozor az ő seregeivel fogságra vitte a népet, három ízben jött hadjárat a babiloniaiak részéről, és az utolsó támadás, utolsó ostrom pedig ugye azzal végződött, hogy magát a templomot is felgyújtatta, lerombolta a templomot, és a város is megégett. Gyakorlatilag a népet elvitték, egész kevesen maradtak Jeruzsálemben. Tehát egy hatalmas, hatalmas ítélet volt, hatalmas csapás volt ez Isten népén. És az e felett való imádságos könyörgés, gyötrődés, amit Jeremiás megfogalmaz ebben a könyvben, Jeremiás síralmaiban, és azon túlmenően, hogy a nép felett, a nép állapotán kesereg, imádságos, gyötrődő lelkülettel, azon túlmenően hatalmas vígasz, és azt fogjuk meglátni, hogy ebben az emberileg teljesen reménytelen helyzetben Jeremiás itt ebben a helyzetben mégis miben talál vígaszt és reményt. A mai alkalommal többet szeretnék olvasni az igéből, több biblia verset szeretnék olvasni, öt fejezet, mindössze Jeremiás síralmai, persze nem tudjuk az egészet végigolvasni, de mégis, hogy magáról a könyvről legyen egy képünk, összességében álljon előttünk Jeremiás síralmai, ezért jó néhány igét szeretnék olvasni, és gyakorlatilag az igék, hogyha nem mondok hozzá könyvet, hanem csak fejezetet és verset, akkor az mindig Jeremiás síralmait fogja jelenteni.
Olvassuk is mindjárt az első fejezet, első, második versét, és nézzük meg, hogy milyen helyzetbe került Jeruzsálem a babilóniaiak ostroma után. Első fejezet, első, második verse. Jaj, de árván ül a nagy népű város. Olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok között fejedelemasszony. Robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját. Senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. A 17. vers első része. Terjezgeti kezeit Sion, nincs vígasztalója. Második fejezet, 15. verse. Összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész földnek öröme. A 21. vers első része. Az utcákon, a földön fekszik gyermek és vén. Szüzeim és ifjaim fegyver miatt hullottak el. 4. fejezet első verse. Jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany, kiszóradtak a szent hely kövei minden utca szegletére. 4-től 6-ig terjedő versek. A csecsemő nyelve az ínyéhez tapadt a szomjúság miatt. A kisderek kenyeret kértek, és nem volt, aki nyújtott volna nékik. Kik pompás ételeket ettek, elpusztultak az utcákon, akik bíborban neveltettek, a szemétdombot ölelgetik. Bizony nagyobb az én népem leányának bűnöm a bűn.

nemzetségének lakosai, hogy szorongató és ellenség vonuljon be Jeruzsálem kapuin. Nem olvastam el az összes borzasztó ígét, ami Jeremiás síralmaiban található, de azt hiszem, hogy ez bőven elég ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez valami olyan ítélet volt, ez valami olyan csapás volt, amely minden emberi elképzelést felülmúlt. És gondoljuk végig az egész könyvnek a szerkezetét, azt mondtuk, hogy ez egy imádságos gyötrődés. Sokszor megfogalmaz, majd látni fogjuk a vigasztaló gondolatokat. Újabb gondolatra tér, de újból és újból visszatér. Szinte azt lehet mondani, hogy nem tud szinte napi rendre térni ezen a hatalmas romláson, ami a nép életébe bekövetkezett. És hihetetlen volt. Mit mond? Senki nem gondolta volna, hogy ez a város, a nemzetek dicsősége ide fog jutni. Hogy Isten népével ez be fog következni. Mert ugye Jeruzsálem, Izrael, ugye az Júda, ugye az Úr népe, és hogy ez bekövetkezzen vele, hogy ilyen pusztítás, ilyen csapás következzen be, ez szinte elgondolhatatlan volt. Nem is idézem azokat a részleteket, amelyek a csapás borzalmait leírták. Valóban minden elképzelést felülmúló nyomorúságba jutott Isten népe. De tegyük fel azt a kérdést, hogy ki végezte ezt a hatalmas pusztítást? Ki végezte el ezt a nagy pusztítást? Olvassuk el a második fejezetből, és ugye könnyen mondanánk, hogy igen, hát a babilóniaiak Nabukodonozor vezetésével. De nézzük meg a második fejezet Mátos másodiktól hatodikig terjedő verseit a következőképpen. Elnyelte, hogy van a Bibliában kicsoda? Nabukodonozor? Nem. Elnyelte az Úr, nem kimélte Jákobnak minden hajlékát, letörte haragjában Júda leányainak erősségeit, a földre terítette, megfertőzteti az országot és fejedelmeit. Figyeljük, kiről beszél? Az Úrról. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát, hátra vonta jobb kezét az ellenség elől. Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Mit mond? Az Úr idáig védő kezét ott tartotta az ő népe felett. Most mit csinált? Elvonta az ő kezét, és engedte, hogy az ellenség diadalt arasson az ő népe felett. Negyedik verstől feszítette kézívét, mint valami ellenség. Kinyújtotta jobb kezét, mint támadó, és megölt mindent, ami a szemnek kívánatos, Sion leányának sátorában, mint a tüzet öntéki búsulását. Olyan volt az Úr, mint valami ellenség. Elnyelte Izraelt, elnyelte minden palotáját, elrontotta erősségeit, és megsokasította Júda leányának a búját, baját, és eltapotta sátorát, mint valami kertet, lerombolt a gyülekezése helyét. Elfeledtette az Úr a Sionon ünnepet és szombatot, és megutált haragja hevében királyt és papot. Talán ez az egyik legdöbbenetesebb igeszakasz Jeremiás síralmaiban. Leírja ezt a hatalmas pusztulást, és elmondja, hogy ez tulajdonképpen nem a babiloniaiak ügyességén, erején és rátermettségén múlott. Nem azért, mert ők erőfölényben voltak, hanem azért, mert az Úr fordult az ő népe ellen. Az Úr lépett föl, mint valami ellenség. Visszavonta a kezét az ő népe felett, és engedte, hogy a pusztító pusztítson. Tehát tulajdonképpen az Úrnak az ítélete volt mindaz, ami Júdán bekövetkezett. De tegyük fel azt a kérdést, hogy miért? Miért következett be mindez? Az Úr miért lépett így fel az ő népe, az ő tulajdon népével szemben? Az első fejezetből olvassunk csak gondolatokat, a 8. vers első részét. Első fejezet, 8. vers első része. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfságá. 9. vers eleje. Szennye a ruhája szélén, nem gondolt jövőjére. 2. fejezet, 14. verse. Mit mond? A te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug és megtéveítő prófétálásokat. És a 4. fejezet 13. versét is még olvassuk el. Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. Mit látunk? Megindokolja, hogy az Úr miért lépett fel így az ő tulajdon népével szemben. Azt mondja, hogy a vétkek, a bűnök olyan méreteket öltöttek az ő népek

között, hogy minden figyelmeztetés, minden kérlelés hiába valónak bizonyult, sőt, a pap, a próféta, a népnek a vezetője is elfordult az Úrtól, nem közvetítette az Isten üzenetét, hanem hazug üzenetet, békesség üzenetét hirdette, miközben a nép lelki értelemben romokban hevert. Szembefordultak az Úrral, bálványimádásba merültek, de közben a szájukkal mit vallottak? Hogy ők az Isten népe? Büszkén és kérkedőn gondoltak, és emlegették az ő kiváltságaikat. Büszkén gondoltak mindenre, állították, hogy ők az Isten népe, és elgondolni nem tudták, hogy az isteni csapás, az ítélet utoléri őket, ha megmaradnak makacsul az ő vétkeikben és bűneikben. Ennél a pontnál szeretnék megállni, és szeretnék néhány gondolatot megemlíteni, hiszen azt mondtuk, hogy Jeremiás siralmai mindenkor hívőjének szól, de ha valakinek szól igazából, akkor Laodícia népének. Miért? Hadd kérdezzem, nem ringatjuk magunkat sokszor egy hamis biztonságérzetbe? Nem gondoljuk azt, hogy mi Isten népeként, hát tőlünk bizonyos csapások távol kell, hogy álljanak, mert Isten megvédi az ő népét. Az ember hajlamos arra, hogy elbízza magát. És mit mond az Isten igéje Laodícia népéről? Amit nagyon komolyan kell vennünk. A mi állapotunkat mutatja be, hogy azt mondjuk magunkról, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire nincs szükségünk, és közben nem tudjuk, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen állapotban vagyunk. Igen, ez a mi helyzetünk, ez a mi állapotunk. És közben elbízzuk magunkat, hogy az isteni védelem itt van a mi életünkben. Igen, körülöttünk zajlanak az események, de Isten megvédi az övéit. Egy hamis biztonságban ringatjuk magunkat. És nézzük meg, ez az ige Jeremiás prófétának, ez az írása a Szentlélek ihletésére. Kijózanít bennünket, ember, állj meg és gondolkodj. Mert Isten az ő népe életében is megenged csapásokat, hogyha a bűn bizonyos mértéket betölt. Az Isten visszavonhatja az ő védő kezét, és megengedi az ellenségnek, hogy diadalt arasson, és előre tőljön. Ez történt Jeremiás siralmai könyve megíródásakor, Jeruzsálem pusztulásakor. De nézzük meg, és szeretném, hogyha ezeket az igéket is elolvasnánk, és néhány gondolat erejéig ezeken a gondolatoknál is, ezeknél a gondolatoknál is időznénk, mert közben azt lehet mondani, hogy ez a nép nem vált nyíltan Isten tagadóvá. Ez a nép nem tagadta meg nyíltan az Istent, bizonyos értelemben a szájával vallotta, és a szertartásaiban követte az Úrnak a parancsát. Nézzük meg a második fejezet, 7. versében a következőt olvassuk. Megvetette az Úr az ő oltárát, megutálta szent helyét, ellenség kezébe adta palotáinak kőfalait, zajt ütöttek az Úr házában, mint ünnepnapon. Mit mond? Megvetette az Úr az ő oltárát, és megutálta szent helyét. Nem az Úr parancsolta, hogy ezeket a szertartásokat végezzék, maga az Úr parancsolta. De mégis mit mond? Miért vetette meg az ő oltárát? Miért utálta meg a szent helyét? Miért volt utálatos előtte mindaz, amit ő rendelt el, hogy cselekedjenek? Miért? Nem szeretném olvasni, csak kívülről szeretném idézni például Ézsaiás könyve első fejezetét. Emlékszünk arra az ige szakaszra, amikor azt mondja az Úr, hogy megutáltam a ti áldozataitokat, nem gyönyörködik abban az én kedvem. Azt mondja, hogy miért jöttök ide, ki kívánja, hogy az udvaraimat és az oltáromat tapossátok. És mit mond utána? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Emlékszünk, mit mond Malakiás könyve második fejezetében az Úr? Fölsóhajt szinte, és azt mondja, hogy bárcsak bezárná valaki ezt az ajtót, és ne tüzelnétek tovább az én oltáromon. Tehát mit mond? Bárcsak ne gyűlnétek össze az Isten tiszteleti helyre. Bárcsak ne jönnétek el így engem imádni. Miért? Mert kétfelé sántikáltok. Mert az életetekben bűnt melengedtek. A világnak a rabjai vagytok. Élitek azt az életet, amelyről, ha valaki kívülről néz benneteket, nem is látja, hogy az én gyermekeim vagytok a jellemetek alapján, és mégis igényt tartotok az áldásra. Mégis eljöttök és taposátok az én pitvaraimat, de miért? Bűn és ünneplést el nem szenvedhetek. Hadd kérdezzem meg, régóta szólít bennünket az Isten igazi megtérésre. Régóta tárja elénk az ő igéjéből, hogy ő bűnt és ünneplést nem szenvedhet el.
És hadd kérdezzem meg, megtörtént az az igazi áttörés az életünkben? Oda szenteltük az Istennek a mi életünket? Teljesen szembefordultunk mindazzal, ami elválaszt tőle bennünket? Azt hiszem, hogy ezek a kérdések mindannyiunk számára személyes kérdések, és tudjuk rá a választ. És mégis miben ringatjuk magunkat? Egy hamis biztonságban. Mi az Úr népe vagyunk, mi az Isten népe vagyunk. Mi szombatról szombatra itt vagyunk. Itt vagyunk az Isten tiszteleten, hallgatjuk az ő igéjét. De mit mond, ki kívánja, hogy az én oltár, az udvaraimat, pitvaraimat tapossátok? Miért jöttök? Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Ezt tette az Úr az ő népével, amit az előbb olvastunk, és ezért, mert együtt volt jelen a nyilvánvaló bűn, az ő nevére való szégyenhozás a hétköznapjaikban, az ő életükben és a jellemükben megtakadták őt, de mégis igényt tartottak az Isten népének ígért áldásokra. Teljesedett az ő népe életében az átok, amit Mózes által már az Úr kimondott. Ezeket az igéket most nem szeretném idézni, csak részben nem olvastuk el az összeset, mert fejezeteken keresztül látjuk a Szentírásban az átoknak az igéit, de szeretném, hogyha fellapoznánk, először a második fejezet 17. versét olvassuk el, egy visszautalás. Megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta szavát, amelyet szólt elejétől fogva. Mi volt ez, amire itt visszautal Jeremiás? Mit jelent az, hogy megcselekedte az Úr, amiket gondolt, beváltotta a szavát, amelyet szólt elejétől fogva? Mózes harmadik könyvéhez lapozzunk, a 26. fejezethez, és innen szeretném, hogyha néhány Biblia verset felolvasnánk, amelyben az Úr elmondja, tehát Mózes harmadik könyve, de hagyjunk egy jelzőt Jeremiás siralmainál, mert még vissza fogunk térni ide. De nézzük meg, Mózes harmadik könyve, 26. fejezet leírja, hogy ha nem hallgatnak az Isten parancsolataira, ha nem cselekszik meg azokat a rendelkezéseket, és törvények szerint nem járnak, amelyeket az Úr mondott nekik, akkor nézzük meg a 28-tól terjedő versekben, tehát Mózes harmadik könyve, 26. fejezet, 28-tól terjedő versekben mit mond. Én is ellenetekre járok, búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért, és megeszitek a fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiírtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holtesteiteket bálványaitok holttetemére hányatom, és megutál titeket az én lelkem, és városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok, és elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, akik letelepednek ebbe, titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzlet titeket, a puszta, és pusztasággá lesztek, lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá. Miért olvastam el ezt az igét? Nem szóról szóra teljesedett Jeremiás életében, azaz a nép életében? És erre utalt vissza Jeremiás, hogy megcselekedte az Úr mindazt, amit elejétől fogva mondott, amit elejétől fogva hirdetett. És nézzük meg ezek után a iszonyatos lelki gyötrelmek közepette, amelyben Jeremiás van, amit ez a pusztulás, ennek a pusztulásnak a látványa, és mindez a nyomorúság, ami a népet érte, mindezen nyomorúságok közepette, mi volt az, amiben vigasztalást talált Jeremiás próféta? Mibe tudott ilyen sok nyomorúság után belekapaszkodni? Jeremiás siralmaihoz lapozzunk vissza, és olvassuk el a harmadik fejezet 20-tól 23-ig terjedő verseit. Érdemes ezekkel foglalkozni, és ezzel szeretném a legtöbbet foglalkozni, és néhány perccel túl fogjuk lépni az időkeretünket. De muszáj, hogy ezekről gondolkodjunk, mert különben nem tudjuk megérteni mindazt, amiről idáig szóltunk, mert hatalmas tanulság és bátorítás az, hogy Jeremiás miben és hogy tudta feloldani ezt az iszonyatos helyzetet, amelybe az ő népe belekerült, amelybe az ő népe került. Jeremiás siralmai harmadik fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 20-tól 23-ig terjedő verseket. Vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem.
Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel meg-megújul. Nagy a te hűséged. Nézzük meg ezt a néhány Biblia verset. Így kezdi ezt a gondolatmenetet, és azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Hadd kérdezzem meg, hogy mire emlékezett vissza Jeremiás próféta, és miért alázódott meg benne az ő szíve, az ő lelke. Visszagondolt a saját és népe bűneire. Nyilván, hogy ő nem süllyedt olyan mélyre a bűnben, mint a nép többi része, de nem vonja ki magát a nép bűnei alól. Mert igen, ugyanúgy, ahogy Dániel próféta is a nyomorúságban a saját bűnéről is vallást tett, és az ő népe bűneiről, igen, ő sem vonja ki magát mindez alól. Nem állítja, hogy ő büntelen. Mindenkinek megvolt a maga része abban, ami történt. Noha ő Isten hűséges prófétája volt. De miért alázódik meg az embernek a szíve, és miben talál megoldást Jeremiás próféta? Ember, gondolkodj! Gondolkodj, miért történt mindez a nyomorúság az életedben. Isten miért engedte meg ezt a csapást a te életedben? Miért? Azért, mert teljes szívvel félted az ő nevét? Azért, mert teljes hűséggel jártál az ő útjain? Azért, mert töretlen volt a hited, bizalmad benne, és hűségesen jártál az ösvényein? Nem ezért. Ember, gondold végig, milyen volt az életed, mi mindent követtél el, hányszor éltél vissza azzal a bizalommal, amelyet az Isten beléd helyezett, hányszor utasítottad vissza az ő hívó szavát, hányszor utasítottad vissza az ő kérlelését, hány és hány bűn tapadt a te életedhez. Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Amikor a csapás, a nyomorúság közepette, amelyet Isten megenged mindannyiunk életében, mert erről fogunk mindjárt szólni, akkor az egyedüli helyes magatartás az, hogy az ember nem zúgolódva fordul az Isten felé, hanem vissza-vissza emlékezik az ember, és megalázódik benne a szíve. Amikor bármi nyomorúság, csapás ér bennünket, soha ne tegyük azt, hogy kiértékelés nélkül hagyjuk a helyzetet, soha ne a véletlenek játékának tartsuk azt, ami velünk történik, hanem tekintsünk vissza, gondoljunk az életünkre, gondoljunk a cselekedeteinkre. És ha ezt tesszük, akkor meg fog bennünk alázódni a mi szívünk. Mert meglátjuk, hogy az Isten milyen szeretettel vett körül, és meglátjuk a mi bűneinket az ő szeretetének fényében, annál élesebben, és annál keményebben. Vissza-vissza emlékezett Jeremiásnak a szíve is, és megalázódott benne az ő lelke. És utána mit mond? Azt mondja, hogy a mi bűneinkhez képest, amiket mi elkövettünk az Isten ellen, ahhoz képest nem is nagy a büntetés. Mert mit mond? Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk. Minden reggel meg-megújul. Nagy a te hűséged. Igen, emlékszünk arra, többször említettem már, hogy volt egy néni, akivel, amikor találkoztunk, és megkérdeztük tőle, hogy hogy van, mindig azt mondta, hogy az Isten kegyelméből jobban vagyok, mint megérdemelném, akármilyen nehézség, baj volt, vagy betegség az életében. Igen, mi is ki kell, hogy mondjuk, jobban vagyunk, mint megérdemelnénk, mert az Isten kegyelme végtelen. Azt olvassuk, hogy az Úr kegyelmessége, hogy még nincsen végünk, hogy a mi bűneink ellenére még nem vetett véget a mi életünknek, hanem minden reggel megújul az ő hűsége. Mit mond Pál apostol? Hogy ismerte meg az Istent? Ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Igen, és azt mondja utána, nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Nézzük tovább itt a harmadik fejezet, 25-26. Versét. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. És a második fejezet, 19. verse. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt,
Emeld fel hozzá kezeidet a te kisdedeinek életéért, akik elaléltak az éhség miatt, minden utcának szegletén. Nem lehet igazából megmondani, hogy hol van a nagy fordulópont Jeremiás siralmaiban, a kesergések után, hol van az a bizonyos áttörés. Az előző szakasz, amit olvastunk, az mindenképpen egy ilyen áttörés volt. Amikor vissza-vissza emlékezik a szíve, és megalázódik benne a lelke az ő bűnei, az Istennel szemben való hűtlenségek miatt. De utána, amikor ezt mondja a 25. és 26. versben, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt, és jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig, hatalmas fordulópontot jelent. És hatalmas gondolat ad is itt a második fejezet 19. versében, hogy riadj fel éjjel, és keressed az Istent, kiálts a te kisdedeidnek életéért, akik nyomorúságban vannak. Tehát mit mond? A nyomorúságba, amelybe belekerültél, keresd azt az Istent, aki megengedte ezt a csapást az életedben. Ne máshoz fordulj, ne máshol keresd menedéket, hanem ahhoz fussál, aki ellen vétettél, és aki megengedte ezt a sok nyomorúságot a te életedben. Micsoda hatalmas gondolat ez, és azért szeretném, hogyha ez nagyon ott lenne elevenen a szívünkben, mert amikor azt mondja, hogy ember, amikor nyomorúság és csapás ér, akkor gondold végig az életedet, hogy nem az Isten az igazságtalan. Gondold végig, amiket cselekedtél. Gondolj az Isten irgalmára, hogy még most is ad neked esélyt. Még az életedet nem vonta el, nem vonta vissza tőled az életet. És gondold végig, hogy az Isten irgalmassága még ebben a nyomorúságban is mennyire ott látszik, és az igén keresztül mire bíztat, hogy fordulj hozzá a legnagyobb nyomorúságban is. Ahhoz az Istenhez, akitől elfordultál, aki megengedte a nyomorúságot az életedben. Öntsd ki előtte, mint a vizet a te szívedet, és könyörögj hozzá, és megadással fogad azt, amit az életedben megengedett. Hadd kérdezzem meg, bátorítás ez? Bátorítás ez? Hatalmas bátorítás. Az Isten azt mondja, hogy hozzátérjünk, aki megengedte a nyomorúságot az életünkben, és megadással várjuk az ő szabadítását. Azt mondja, jó az Úr azoknak, akik így keresik őt az ilyenfajta nyomorúságban is. Nézzük meg a 31-től 33-ig terjedő verseket. Az Istennek a szeretetéről és irgalmáról beszél, és azt mondja, hogy nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ő kegyelmesének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiait. Figyeljük, nem zár ki örökre az Úr, ha megszomorít, meg is vigasztal. Nem szíve szerint veri, és szomorítja meg az embernek fiát. Itt már sejtett valami olyan gondolatot, amely valóban a legnagyobb bíztatás és bátorítás lesz majd Jeremiás siralmai könyvében, és azt mondja, hogy ember, hogyha az Isten bármit enged meg az életedben, akkor ne gondold, hogy ez neki közömbös. Nem szíve szerint veri és bünteti az emberek fiát. Nem szíve szerint enged meg nyomorúságot az ember életében, de mégis van élethelyzet, amikor meg kell engednie. Nem a szíve szerint teremti. És mit mond? Nem zár ki örökre az Úr. És utána azt olvassuk, az ő keze összetör, de meg is épít. Megsebez, de meg is gyógyít. Megszomorít, de meg is vigasztal. És Jeremiás ebbe helyezi a bizalmát. Abban, hogy ennek a büntetésnek, ennek az ítéletnek valami célja volt, valami nevelő eszköz ez az Isten kezében. Emlékszünk arra, amit az Isten ígéje mond számtalan helyen. Talán csak egyet hadd idézzek. Mit mond? A kékek és a sebek mit csinálnak az emberrel? Eltávolítják a gonoszt. Azt mondja, hogy a kékek és a sebek, azok távolítják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. Tehát az Istent így ismerte meg Jeremiás, hogy végletekig küzd az emberért, menteni akarja az embert, de amikor az ember végletekig kitart az ő makacságában, az ő bűnös útján, akkor Isten az ő lelk, az ő szeretetében, az ember után nyúl,
és még utoljára megpróbál mindent megtenni, hogy az ember ne rohanjon a maga feje után, és ne vesszen el az elveszendőkkel. Igen, Isten ezt is megpróbálja az emberért megtenni. Nézzük meg utána a 39-től 41-ig terjedő versekben mit mond. Mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik. Tudakozzuk a mi utainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben, Istenhez, az égben. És nézzük meg egy csodálatosan szép könyörgés az 56. verstől. Azt mondja, hallottad az én szómat, ne rezsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Pereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Mit mond? Ebben a nyomorúságban, amikor az Isten bármit megenged az ember életében, ezzel a nevelő célzattal, akkor mit mond? Azt mondja, hogy Uram, igen, nem zúgolódom ellened. Nem zúgolódom ellened. Megadással fogadom mindazt, amit megengedtél. De mire kéri Jeremiást, Jeremiás Istent? Hogy mutassa meg az ő szeretetteljes jelenlétét az ő életében. Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak. Pereld meg, Uram, az én lelkem perét, vétkeztem ellened. De éreztesd a te jelenlétedet a nyomorúság közepette is. Bíztas engem azzal, hogy ne féljek, mert te ismered az én helyzetemet, hiszen te engedted meg ezt a nyomorúságot az én életemben. Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak téged, és mondjad, ne félj. És a végkicsengése Jeremiás siralmainak csodálatos befejezés. Az 5. fejezetből olvassuk el a 19-től a 21-ig terjedő verseket. Ezekkel a gondolatokkal zárja ezt a könyvet Jeremiás próféta. Te, Uram, örökké megmaradsz. A te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Micsoda csodálatos ez a befejezés. Te, Uram, örökké megmaradsz, a te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Uram, te nem változol. Uram, te kezdettől fogva mindörökké ugyanaz az Isten vagy. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes 3. könyvéhez, mert Jeremiásnak ezek a gondolatok is itt voltak a szívében. Az előbb olvastunk Mózes 3. könyve 26. fejezetéből, olvastuk azokat a büntető ítéleteket, amelyeket az Úr kilátásba helyez, hogyha a nép elfordul tőle, és Jeremiás azt mondta, hogy Uram, ezek mind meteljesedtek rajtunk, amiket te megengedtél a mi életünkben. De nézzük meg, hogy Jeremiás milyen igékre is emlékezett az Isten jellemét illetően, és az ő szándékát és tervét illetően. Azt mondja Mózes 3. könyve 26. fejezetében, így olvassuk, nem is olvasom el újra azokat az igéket, amelyeket olvastunk a büntető csapásokról és ítéletekről, hanem a 27. verset így olvassuk, és ha emellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok, akkor nézzük meg a következő verseket, leírja a nagy nyomorúságot, hogy mit enged meg az ő életében, a nép életében, és utána így folytatja a 40. verstől. Akkor megvallják az ő hamisságukat, és atyáiknak hamisságát az ő hűtelenségükben, amellyel hűtelenkedtek ellenem, és hogy mivel ellenemre jártak, bizony én is ellenükre járok, és beviszem őket az ő ellenségeik földjére, akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük, és akkor az ő bűnüknek büntetését békével szenvedik. Én pedig megemlékezem Jákobbal kötött szövetségemről, Izsákkal kötött szövetségemről is, Ábrahámról kötött szövetségemről is megemlékezem, és a földről is megemlékezem. Mit mond Jeremiás? Mire döbbent rá? Hogy igen, ez a legnagyobb büntető ítélet, amit az Isten megengedett az ő népe életében, miből táplálkozott? A legnagyobb szeretetből. Mert más út nem volt a nép megmentése érdekében. Hogy ne kelljen az egész népet elpusztítani,
hogy még akik menthetők, megmenekülhessenek. Az Istennek azért volt, az Isten azért volt kénytelen megengedni mindezt az ő népe életében. Én szeretném összefoglalásul a számunkra, úgy gondolom, aktuális üzenetet még egyszer kidomborítani. Hadd kérdezzem meg, visszautalva a szombatiskolára is, és az ige tanulmányokra, és a bibliai kijelentésekre, amiket jól ismerünk, Jézus eljövetele mikorra várható? Azt hiszem, hogy nyugodtan, egyöntetűen elmondhatjuk, hogy nagyon közel van Jézus eljövetele, nagyon közel. De tegyük fel azt a kérdést, hogy készen vagyunk-e az ő eljövetelére. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évek vagy évtizedek isteni csiszoló munkája elérte a mi élet célját, a mi életünkben, és teljesen bűn nélküliek vagyunk. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy ez nem következett még be az életünkbe. És Isten éppen ezért az ő végtelen szerelmében, szeretetében, féltő szerelmében, ahogy a Szentírás mondja, mit tesz? Megenged nyomorúságot, nehézséget, fenyítő eszközöket enged meg a mi életünkben. De miért? Mert szinte meg akar bennünket rázni, és nem akarja, hogy elvesszünk. Nem akarja, hogy ne nyerjük el azt az életet, amelyért teremtett bennünket. És hadd mondjam, hogy az Istennek sokszor nincs más eszköze, mint a legnagyobb megrázás és megfenyítés. Ő nem ezt akarja tenni egyetlen egy ember életében sem. De ha nincs más megoldás, ha nincs más eszköz, ha az ember különben nem eszmél fel, akkor az Isten kénytelen ezt megengedni. De nem azért, mert gyönyörködik benne, hanem azért, hogy visszatérítsen magához. Mit mond? Azt mondja, hogy akkor majd megvallják az ő hamisságaikat. És akkor talán megalázódik az ő körülmetéletlen szívük. És én pedig megemlékezhetem az atyáikkal, és a velük kötött szövetségről. Ezért engedi meg az Isten ezeket a nyomorúságokat az életünkben. És annyira szeretném, hogyha mindannyian elvinnénk ezeket a gondolatokat magunkkal, hogyha az Isten bármit enged meg az életünkben, ne zúgolódjunk, ne forduljunk ellene, hanem lássuk meg benne az ő szeretetteljes kérlelését. Ne gondoljuk, hogy a véletlen műve. Nem. Az Isten azért engedi meg az életünkben, hogy elnevesszünk. Szinte kiállt felénk, ember, gondold végig a te utadat, mert üdvözíteni szeretnélek, de így nem tudlak, amilyen állapotban most vagy. És szívem mélyéből kívánom, hogy amikor nyomorúságot, fenyítéket enged meg Isten a mi életünkben, amikor az ő nevelő eszközei fájdalmasak, mert már nem volt más eszköze a mi megtisztulásunk érdekében, akkor hozzáforduljunk bizalommal, hozzáforduljunk hittel, és mondjuk ki azt, amit Jeremiás így mondott ki az 5. fejezet 21. versében. Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Amen.

Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy a te ígédben ilyen megrázó történeteket is megörökítettél, mint a te néped hatalmas csapása és pusztulása a jeruzsálemi ostrom idején. Istenünk, köszönjük, hogy ez is a mi tanulságra irat, mi tanulságunkra iratott meg, és köszönjük neked, Istenünk, hogy te nem kendőzöd el, nem takarod el ezeket a legnehezebb dolgokat sem a te ígédben, mert nem válna a javunkra, de mégis mindebben ott van a bíztatás és a bátorítás, hogy te ezeket azért engeded meg, a csapást, a nyomorúságot az ember életében, mert azt akarod, hogy mi megmeneküljünk, mert olyan közömbösek vagyunk, olyan lágy melegek vagyunk, annyira nem akarunk a mi bűneinktől szabadulni, annyira önelégültek vagyunk. És Urunk, köszönjük, hogy te üdvözíteni akarsz bennünket, és köszönjük, hogy te mindent megteszel azért, hogy ezektől a bűnöktől meg tudjunk szabadulni. De azt is köszönjük neked, Istenünk, Jeremiás prófétának a szavaival, hogy amikor érezzük és látjuk a nyomorúságot a mi életünkben, mi akkor is hozzád tekinthetünk, és hozzád fordulhatunk, és te azt akarod, hogy akkor forduljunk igazából te hozzád, hogy megértsük, hogy mit miért engedsz meg a mi életünkben, és hogy annál odaadóbban, buzgóbb szívvel tudjunk téged keresni. És köszönjük neked, Istenünk, hogy ígéretet tettél arra, hogyha akármennyit vétkeztünk, akármilyen nyomorúságban vagyunk, a mi bűneink miatt is, hogyha hozzád fordulunk, te azonnal meghallgatod a mi kérésünket, és te csak arra vársz, hogy megszólítsunk téged. Istenünk, adjad, hogy meg tudjunk téged mindannyian szólítani. Te látod a mi lelkünk fohászait, kesergéseit, könyörgéseit. Istenünk, mindannyiunkat te hallgassál meg. Te látod egyénileg mindannyiunknak, mik a problémái, ki mivel küzd. De Istenünk, arra kérünk, ne engedd, hogy egyikünk is elvesszen. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi hozzád fordulunk, felsóhajtunk, hozzád fordulunk, te azonnal vigasztalsz bennünket, hogy ne féljünk, mert ott vagy velünk, és te jóra fogod fordítani a helyzetet, ami üdvösségünkért cselekszel mindent. Istenünk, köszönjük ezt a végtelen hűséget, köszönjük, hogy te még nem mondtál le rólunk, olyan makacsok és olyan megrögzöttek vagyunk bizonyos dolgainkban, de köszönjük, hogy te kitartóan ülsz, mint ötvös vagy ezüst tisztogató Jézusunk, és te meg akarsz bennünket tisztítani a mi bűneinktől. Kérünk téged, adjat, hogy soha ne zúgolódjunk ellened, hanem mindig mindenben meglássuk a te végtelen irgalmadat, és Istenünk, kérünk, adjad, hogy mindannyiunkban megfogalmazódhasson Jeremiás prófétának a fohásza, hogy téríts vissza, Urunk, te hozzád, és mi visszatérünk. Amen.

Kedves hallgatóink, eljutottunk Jelenések könyve legfelemelőbb részeihez. Ma a 21. fejezet első 8 versét szeretném, és itt már szinte szóról szóra megismertetni a kedves hallgatókkal. Lezajlódott a földi történelem, lezajlódott az 1000 éves ítélet, amely az ítélet második szakasza, lezajlódott a második feltámadás, és beteljesült a második halál. A föld meg van tisztítva, és az egész világegyetem ezáltal a gonoszságtól, és Isten a föld, a mi földünk, a mi mostani földünk újjáteremtésébe fog, és János apostol azzal kezdi ezt a 21. fejezetet, hogy ő új eget és új földet látott. Ez a föld, de mégis teljesen újjáteremtve. Ez a földgolyó, amelyen most élünk, amely a szemünk láttára sorvad el, ezt a földgolyót teremti újjá Isten, és erről szól, erről az újjáteremtésről, Krisztusnak a hatalmas kijelentésével, íme mindent újjá teszek, ez a 21. fejezet első 8 verse. Rövid ez a szakasz, de mégis jelentőség teljes minden szava. A Biblia nagyon röviden beszél az örök életről és az újjáteremtett földről. Talán egy magyar költő tudott erről nagyon röviden beszélni. Az éppen most ünnepelt József Attila. József Attilának van egy töredéke, mindössze 4 sorból áll, így hangzik. Valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, abból meg a szeretet, s a világnak vége lett. Valahogy így néz ki a történelem, röviden. Valamikor volt a tett. Isten meg akarta osztani az istenségét, létrehozott teremtményeket. Nem azért hozott létre Isten teremtményeket, hogy uralkodjék fölöttük, hanem azért, hogy azokat a teremtményeket is hozzásegítse ahhoz, hogy ők maguk is hasonlatossá váljanak az Istenhez. Úgy, ahogy mondja a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok ti. Istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian. De az angyalok rendjében valaki szembefordult az Istennel, és azt mondta, hogy nem jó az, hogy valaki megosztja az életet, nem jó az, hogy másokat is hozzásegít az élethez. Mindenki éljen önmagának. Ez egy erkölcsi lázadás volt. A mennyben Sátán szembefordulása erkölcsi szembefordulás volt, és Isten erkölcsi kérdéseket hatalommal soha nem old meg, ezért húzódott ilyen hosszú ideig az emberiség története. Az emberiség története, ami körülbelül 6000 év, 1000 éves a kiértékelése, ez több évezredes folyamat, de hogy mindenki előtt megnyugtatónak látszódjék az, amiről te beszéltünk, hogy Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti a gonoszságot. Amiről Malakiás könyve az Ószövetség utolsó soraiban beszélt, hogy Isten nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, hogy Isten a rosszat mindenestül kiirtja, de csak azután történik meg, hogy lelepleződött a rossz, hogy visszataszítóvá lett mindenki előtt a rossz. Isten pontot tesz a földi történelem végére, és elindul egy másik történelem. Valamikor volt a tett, aztán erre válaszul lett a gyűlölet, mert hiszen Sátánnak a törvénye, az önzés törvénye végül is a haragnak és a gyűlöletnek a törvénye. De nagyon szépen mondja József Attila, hogy erre a válasz a gyűlöletre nem a gyűlölet lett, hanem a szeretet lett a válasz. Jézus eljött és az életét adta az emberiségért. Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, mondta a feltámadása után, de a hatalmát csak itt, a végidő küszöbén vette magához. Most már egy olyan korban élünk, amelyről Jelenések könyve 11. fejezetében ezt olvassuk, hogy hálát adunk neked, Isten, hogy nagy hatalmadat kezedhez vetted, és országlásodat elkezdetted. A végidő kezdeti időpontját tudjuk, Dániel proféciája alapján, a végidő végső pontját nem tudjuk, Jézus második eljövetelét, de ez a szakasz, amelyben most élünk, ez már az Isten országlásának, az Isten hatalma készhezvételének az időszaka, és amikor Jézus eljön másodszor, akkor érvényesíti is a hatalmát. Visszaadja az életet azoknak, akik elfogadták a törvényt, a szeretet törvényét, és örökre visszavonja az élet jogát azoktól, akik nem a szeretet, hanem a gyűlölet álláspontjára jutottak. És a világnak vége lett. 4 sor. Nem ismerek egyébként sem a világirodalomban, sem a magyar irodalomban ilyen rövid megnyilatkozást.
talán Pirinszky János, aki nagyon szerette József Attila költészetét, talán ő írt még ehhez hasonló rövid verset. A versének a címe, mert a József Attila versnek nincs címe, ez töredék, a kiadások is a töredékek közé sorolják. Pirinszky versének van címe, ez a Mielőtt. A vers szintén rövid, de több mint négy sor, és így hangzik. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságban senki se keresi majd egymást. Az atya, mint egy tüskét, visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennynek állatai felütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Hosszabb a vers, de gyönyörű, szép, egyszerű bibliai jelkép köré van szervezve be az asztalhoz ülés, a mennyegző jelképe köré. Egyszer asztalhoz fog ülni majd a menny és a föld, az Isten mennyei világa és az emberiség. Egyszer fog találkozni ez a két világ, és a Jelenések könyve 21. fejezetének első 8 verse ezt mondja el. Minden kedves hallgatómnak tudom ajánlani, hogy sokat olvassa ezt a 8 verset. Próbáljuk fennhangon elmondogatni is. Én például nagyon sok helyen elmondom minden kommentár nélkül ezt a 8 verset. Nagyon jó lenne, hogyha ez egyre több helyen hangoznék el, esetleg istentiszteletek előtt és után, különböző alkalmakkor, és egy nagyon szomorú helyen is, a temetőben. Ha keresztény emberek megtanulnának így elválni a szeretteiktől, ezek alapján, a versek alapján. Először felolvasom ezt a 8 verset. Ezután láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger többé nem volt. És én, János, láttam a Szent Várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ült, íme mindent újjáteszek. És mondta nékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meglett, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Kedves hallgatóim, tehát ez a 8 vers, ami a mai esti előadásunknak a tárgya, és hogy említettem, olyan rövid, ünnepélyes kijelentések sorakoznak, hogy itt most van időnk, hogy szinte minden egyes szót a mérlegre vessünk. János apostol új eget és új földet látott, mert azt mondta, hogy az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. Elmúlik ez a világ, és ennek ábrázata is, mint a ruha megavul, ami földünk, tönkretette a gonoszság, tönkretette az önzés. Tehát ez a világ elmúlik. De a helyébe itt, ugyanezen a földön egy új világ fog képződni. Isten újjáalakítja a földet, hogy hogyan, miképpen, nem tudjuk. De ez Istennek egyik leghatalmasabb ígérete, hogy az újjá teremtett földön lesz az örök élet,
a megváltott emberiség számára, sőt, majd látni fogjuk a következő versekből, rendkívül finoman érzékelteti a Szentírás, amit Petőfi Sándor, hogy ki ne hagyjam a harmadik nagyköltőnket, így mond, hogy a menny a földre fog leszállni. Rá fogok mutatni azokra a versekre, amelyek érzékeltetik, hogy Isten a világ mindenség központját, ami most a mennyben van. Hogy hol van a menny pontosan térben, azt mi nem tudjuk, de a világ mindenségnek most a menny a központja. De a mennyei központ is a földre fog leszállni. Nem tudunk sok minden egyszerű kijelentéssel sok mindent kezdeni, például tenger többé nem volt. Meg se próbálom magyarázni. A Biblia szerint ugyan ismerünk ilyen dolgokat, hogy az özönvíz után a földünk kontinens beosztása bizonyos módosulásokat szenvedett. Péleg idejében osztatott el a föld, mondja a Biblia Mózes első könyve 11. fejezetében. Talán a földrészek jobban egybeértek, talán nem volt ennyi tenger, vagy nem ott voltak a tengerek, ahol most vannak. Ugye ezt sokan, ahogy ránéznek a térképre, láthatják, hogy Észak- és Dél-Amerika és Afrika és Európa is szinte összenyomható, de mivel a Biblia nem hatalmaz fel bennünket semmiféle spekulációra, csak ennyit mond, hogy tenger többé nem volt. Hogy ebben mi van, hogy nem volt, nem látott János apostol ilyen hatalmas, kiterjedt tengereket, vagy ilyen viharzó, vagy ilyen félelmetes tengereket. Az egész Bibliából azt tűnik a szemünkbe, hogy a Biblia szerint, amikor Isten megteremtette a földet, a föld rendkívül kiegyensúlyozott és harmonikus állapotban volt, szóval nem voltak mondjuk 10.000 mélységes tengermélységek, és nem voltak 8.000 méteres magas hegycsúcsok, hanem kiegyenlített. Tehát az egész föld egy gyönyörű, szép, esztétikailag is egy varázslatos és semmi máshoz nem fogható gyönyörű vidék volt. Az özönvíz nagyon sok mindenben megváltoztatta a földnek a kinézetét. Hatalmas, félelmetes hegycsúcsok jöttek létre, ugye a süllyedés, a vetődések, a gyűrődések által. Hatalmas mélységű tengerfenekek képződtek, és a földünk jó néhány pontja valóban hátborzongató, de ilyenből nem lesz. Minden az Isten kezenyomát fogja viselni, ahogy viselte az Isten kezenyomát a teremtés hajnalán, de a rossz fokról fokra nem csak az embervilágot torzított el, nem csak az állatvilágban okozott hatalmas módosulásokat, vagy a növényvilágban, de a földünknek a geográfiájában és a földünknek a kinézetében is. És én, János, láttam a Szent Várost, az Új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Ez az egyetlen egy vers, amit ma este nem szeretnék magyarázni. Itt János apostol megemlíti, hogy ő látta az Új Jeruzsálemet, mint egy férje számára felékesített menyasszony, de utána, hogyha belenézünk itt a szövegünkbe, akkor láthatjuk, hogy a 10. verstől ennek az Új Jeruzsálemnek a részletes leírása található. Ez olyan alapos, részletes leírás, és itt csak előrevet valamit, amit később tárgyal, hogy ezt nekünk is külön alkalommal kell szemügyre vennünk, tehát a sorrendben következő előadás csak erről fog szólni. Mi ez az Új Jeruzsálem? Miféle kőfalakat látott? Miféle arany, ezüst, drága kövekkel borított, hatalmas nagy területet látott. Mit jelképez ez? Vagy egyáltalán miért van itt a Biblia végén egy ilyen ásvány és kőzettani ismereteket feltételező, de János apostolnál ezek az ismeretek megvoltak, mert az összes nemesfémet és ásványt és drága követ pontosan le tudta írni, amit János apostol látott, és amit pontosan lejegyzett, hogy ő mit látott aranyból, mit látott jáspisból, ametiszból, topázból, stb. Ezzel most nem szeretnék foglalkozni. Ez volt maga a látomás. Nagyon érdekes, hogy a látomás maga nagyon rövid volt. Új ég és új föld, egy egészen más világ, és ereszkedik alá az Új Jeruzsálem, amely olyan, mint a férje számára felékesített menyasszony. A harmadik vers azonban már egész más dologgal kezd foglalkozni, és hallottam. Hogy a Bibliának nagy része azért nem álom és nem látomás, hanem gondolatihletés, és amit hallott itt János apostol, azzal kell nekünk is foglalkoznunk. Tehát ezt nem látta, ezt hallotta. De mi is a Bibliát nagy egészében azért igében kaptuk,
kijelentésekben kaptuk, ezeket kell megértenünk, hogy az új ég és az új föld titkához közelebb kerüljünk. Mit hallott János apostol? Hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Ugye a Bibliában a sátor szó szerint is értendő kifejezés, de jelképes kifejezés is. A sátor a lakhelyet jelképezi. Amikor azt mondja a Biblia, hogy az Isten sátora az emberekkel van, és köztük lakozik, hát erre utaltam, hogy az Isten, az Atya, aki a bűnbeesés óta itt a Földön nem járt. A bűnbeesés óta itt a Földön, a saját teremtett világában az Atya Isten nem járt. A Szentlélek területe lett a Föld, és Jézus Krisztusé a közbenjárói. De itt a Biblia kimondja ezt az ünnepélyes ígéretet, hogy az Isten, az Atya Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik. Na erre mondtam azt, hogy a menny a Földre fog leszállni. Isten ide jön. Erre a Földre helyezi a világmindenség központját. Vajon miért? Miért ilyen kitüntetett a mi Földünk, ami most tele van nyomorúsággal, tele van viszállyal? Vajon ez miért van így? Azért, mert amiben az angyalok vágynak betekinteni, amiben mennyei fejedelemségek és uraságok kívánkoznak belelátni, hogy az egyház által az Isten sokféle bölcsessége hogy lesz nyilvánvaló, szóval az Isten erre a páratlan helyszínre, ahol a rossz problémája ennyire elhatalmasodott, de ahol ő az Isten a rossz problémáját nem hatalommal oldotta meg, nem erővel és nem hatalommal. Isten a rossz problémáját szeretettel, bölcsességgel, ha kellett évezredek kivárásával, végtelen nagy türelemmel, ilyen hatalmas nagy leckekönyv, mint ez az egész emberi történelem nincsen. Az Isten hatalmas nagy példát adott az ő szeretetéről, hogy mi mindenre képes, nem törölt el Ádámot és Évát, nem törölt el az emberiséget, amikor szembefordult vele. Az emberiség történetének sok pontján, amikor az emberiség az életet megcsúfolta, amikor emberhez méltatlanul élt itt az emberiség, volt, amikor Isten közbeavatkozott, és egy özönvízzel 8 emberrel újra indította tovább a történelmet, de aztán az Isten hagyta, és az Istennek a sokféle bölcsessége, igen, itt, ezen a földön zajlódott le, és Isten ennek emlékéül, hogy itt a földön oldódott meg egyszer s mindenkorra a rossz problémája, a mennyet a földre fogja lehozni. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek. Ma a népek nem az Isten népei. Ma a népek, az emberek úgy élnek, ahogy az indulatuk, ösztönük diktálja. Ha valaki keresés, megtérés, hitáltal nem kapcsolódik az Istenhez, akkor tékozó fiú, tékozó nép, tékozó ország, hogy egy újabb magyar költő nagy vers címét, illetve kötet címét említsem. Az Isten azonban idejön, az ő népei, a föltámasztott emberek, a megigazult emberek, és ennek a nagyon rövid ünnepélyes kijelentésnek a végső mondatrésze is hatalmasok, hogy maga az Isten lesz velük, ez az első hatalmas kijelentés, hogy gondoljatok bele emberek, maga az Isten lesz veletek. Ide jön az Isten, látjátok az Istent, mind a három isteni szemét látjátok, az Atya is itt lesz, maga az Isten lesz velük. Ehhez hasonlót talán János evangélium a 16. fejezetében Jézus mondott egyszer, amikor azt mondta a tanítványainak, hogy értsétek meg, maga az Atya szeret titeket. Maga az Atya, nem csak én, nem csak a lélek, aki küzd mindenkiért, hanem maga az Atya minden embert személyesen ismer, személyesen felelősnek érzi magát minden emberért. Maga az Isten lesz velük. De tessenek megfigyelni, itt nem pont van, hanem még hozzáteszi János apostol, az ő Istenük. Hát ez meg miért van itt? Mit fejez ki ez a szó? Hogy íme az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Miért teszi hozzá ezt az ő Istenük? Hatalmas súlya van ennek a kifejezésnek, mert ez azt mondja el, hogy aki itt a történelemben megismeri az Istent. Mert az Istent meg tudjuk ismerni. Látni nem láthatjuk most az Istent,
nem viselnénk el a színről színre látását. Nem, ezt nem bírnánk itt, az atyának a tisztaságát, fenségét, csodálatos személy voltát szemlélni. Ugye Isten látható, fogható, megérinthető, mind a három isteni személy. A Biblia nem beszél ilyen elspiritualizált istenképről, hogy az Isten ilyen megfoghatatlan szellem, meg eféle, ez a Bibliától távol áll. Az Isten látható, fogható személy, ahogy Jézus is mondta, hogy én ábrázatát láttam, hangját hallottam. Ti nem hallottátok sem a hangját, nem láttátok sem az ábrázatát. De most, akik hitáltal megismerték az Istent a történelemben, akik az életükben Istent hitáltal, az Isten beszédei által, a tapasztalataik által megismerték, most azonosítják, igen, ez a mi Istenünk. Így ismertük meg, ilyennek képzeltük el. Maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Ez az Isten volt az, aki az egész életükben segítette őket. Ez az Isten volt a mi Istenünk. Most a fátyol lehull, a történelemnek vége van, egy új történelem kezdődik, és az Isten színről színre való látásában és személyes közelségében élhetjük le ezt a boldog örök életet. Nem folytatja tovább, itt a harmadik vers ezt a csodálatos, ünnepélyes kijelentést bevégzi, mert ha ezen a világon túl sokat beszélünk a jóról, az emberek hihetetlennek tartják. A Biblia ezt a hibát nem követi el, a Biblia nem színezi ki, hogy milyen lesz az örök élet, mi vár ott az emberekre. Ezt már Pál apostol kimondta az 1. Korintus levél 2. fejezetében, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ezzel a Biblia elvágja mindenféle spekulációnak a fonalát, nem hatalmaz föl bennünket arra, hogy többet mondjunk, amit Isten kijelentett, és a 4. vers ezért folytatódik azzal, amit mi nagyon könnyen, és talán könnyebben el tudunk képzelni ennél a sok fenséges, hatalmas dolognál, hogy tudnék, mi nem lesz az örök életben. Mi nem lesz az örök életben. Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. És halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Ez az egyszerű Biblia vers hány embernek adott vigaszt és reménységet, akik szenvedtek, küszködtek, betegségekben évtizedekig éltek, nyomorogtak ezen a világon. Akiknek a szeme akár valóságos, akár képletes értelemben azért tele volt könnyel, hogy Dávid király is mondja az egyik zsoltárában, hogy tömlőkbe gyűjteném könnyeimet. Nem kis zacskóba, tömlőkbe. Tömlőkbe tudom. A sok fájdalmat, nyomorúságot, amit át kellett élnem az életem során. Mit jelentenek ezek a kifejezések? Az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Biztos vagyok benne, hogy ez önmagában is érthető, ha semmi magyarázatot nem fűzünk hozzá, de akkor beszéltünk az 1000 éves ítéletről, talán hogy megkockáztatom, hogy ez alapján jobban érthető. Mert ha nem lenne egy ilyen 1000 éves kiértékelés a történelem végén, azért sok emberben ott lehetne a kérdés, hogy bizonyos emberek miért nincsenek itt az örök életben. Sajnos sok ember nem lesz ott az örök életben. Isten az egész világot szerette, és az egyszülött fiát mindenkiért odaadta, de az a mondat is úgy folytatódik, hogy ha valaki hisz benne. Tehát Isten mindenkért meghozta az áldozatot, Isten mindenkit ott vár az örök életben, de hogy eljussunk az örök életbe, ezt nem az Isten dönti el, ezt mi döntjük el. Ezt nem az Isten dönti el. Hát Pál apostol azt mondja az 1. Timóteus levél 2. fejezet 4. versében, Bibliának egy nagyon nagy igéje, hogy Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent megtesz azért, hogy az örök életre eljutassa minden egyes teremtményét. De ezt mi döntjük el, hogy ott leszünk, vagy nem leszünk ott? Ha valaki nem akar az élet törvényei szerint élni, ha valaki nem akarja elfogadni azt az egyszerű tételt, hogy amit akartok magatoknak, hogy az emberek veletek cselekedjenek, hát akkor mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, aki ezt az egyszerű, a lelkiismeretben amúgy is meglevő, a teremtettségünkkel mindenkinek megadott alapelvet nem akarja elfogadni. Az Isten nem fogja rákényszeríteni az örök életet. Tehát azért kellett ez az 1000 éves ítélet,
hogy az Isten pontosan elmagyarázza az üdvözülteknek, hogy ő hányszor akarta kinek-kinek az üdvösségét, de hogyha ő nem akarta, hát ő nem kényszerítheti az embert az örök életre. És ezért ez a kifejezés, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikre, ez ezután hangzik el, hogy az előző fejezetben az ezer éves ítéletről szólt. Isten az ezer éves ítéletben mindent ki fog tisztázni, azt is, amit most nem értünk. Az is, ami most homályos előttünk. Ezért mondja már Jób is a könyve 19. fejezetében, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom fölött megáll, és majd az én magam szemeivel látom meg az Istent, az én szemeim látják meg senki más, és Jób is hitt abban, hogy ő, amikor meglátja az Istent, akkor boldogságban és nem szomorúságban fogja meglátni, pedig vélhetőleg sok-sok hozzátartozója nem lesz majd ott. De kedves hallgatók, itt ennél a pontnál hadd hívjam fel a figyelmet arra, sok ember fölteszi ezt a kérdést, nekem legalábbis nagyon sokszor föltették, hogy hiába leszek én ott az örök életben, én is vágyakoznék mondjuk ott lenni az örök életben, de az emlékezés és az a tudat, hogy mások nincsenek itt, ez nekem az örök életet kibírhatatlanná fogja tenni. Ezért nem vágyakozom az örök életbe. Ezt én nagyon sok embertől hallottam, sőt, amikor még a televízióban tartottam az előadásokat, a leghosszabban betelefonáló egy 60-valahány éves férfi, aki vagy fél órát győzködött engem, hogy fejezzem be ezeket az előadásokat, mert nagyon szép a Biblia részleteiben, de a legvégső kicsengésében elfogadhatatlan, mert értsem meg, hogyha az emberiség nagy része nem lesz ott, vagy a hozzátartozói nem lesznek ott, vagy kiderül ott, hogy emberek egyedül lesznek ott, vagy kiderül az lót, amikor felébred, és nem lesz ott a felesége. Nem lesznek ott a rokonai és a hozzátartozói. Ezt mondja a Biblia. A Bibliában vannak erről kijelentések. Péter azt mondja a második level első fejezetében, hogy vannak emberek, akik szegényen jutnak be majd a mennyek országába, ők lesznek ott legfeljebb, mint lót, de például a családtagok nélkül, és lesznek emberek, akiknek gazdagon adatik a mennyek országába való bemenetel. Éppen Lótnak az unoka testvére Ábrahám, aki viszont nagyon sok emberrel lesz ott, mert nem késlekedett az életben, mint Lót, mert mindig engedelmes volt az Istennek, nem mint Lót, aki több mint 20 évig azért beköltözött Sodomába és Gomorába, és ott azért a világi kincseket és a gazdagságokat is előtérbe helyezte. És próbálta nekem ez az ember mondani, hogy nézze, az lenne az egésznek a logikus megoldása, hogy ne is szülessünk meg. Ne is szülessünk meg. Mert ilyen áron én nem akarok élni, hogy mondjuk én egyedül, vagy emberek társaságában, de nagyon sok ember ebből kimarad. És ez lenne a logikus, hogy ne is szülessek meg. De én vigasztaltam őt, és mondtam neki, hogy ez rendben van, én ezt is el tudom fogadni, de tessék nekem megmondani, hogy hol lehet eldönteni azt, hogy ne is szülessek meg. Hát a nem létben nem lehet eldönteni. Ahhoz ide kell születni a világra, hogy mi döntsünk, hogy most mi szeretnénk élni, vagy nem szeretnénk élni. Most a születésünket jó dolognak tartottuk-e, vagy pedig rossz dolognak. És mondom, önnek is megvan a választás, hogy ha ön rossz dolognak tartotta a születését, ön azt gondolja, hogy ennek semmi értelme nincsen, hát akkor ön is dönthet emellett, hogy ennek nincs értelme, én se oda nem akarok elkerülni, se foglalkozni nem akarok ezzel. De azt az egyet értse meg, hogy ez csak élő állapotba hozhat ilyen döntést. Istennek ahhoz az életre kellett segíteni mindenkit, hogy a döntést meghozhassa. Amikor azonban a Biblia kimondja ezt, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről ezzel, azt mondja ki, hogy megnyugtató lesz a rendezés. Tehát ne a mai fejünkkel gondoljunk ebbe bele. Ne a mai érzéseinknek engedjünk, hanem megnyugtató lesz ez a rendezés. Hogyan is mondja az előbb említett magyar költő József Attila? Hogy van olyan emlékezés is, amit békévé old az emlékezés. Van olyan emlékezés is, ami egy mardosó tudat, hogy jaj, miért nincsenek itt mások, miért ilyen keserves ez az egész lét,
hogy Istennek csak ennyi embert sikerült elvezetni ide. Van egy ilyen tehetetlen, vergődő, mardosó emlékezés, de soha nem állítja a Biblia, hogy ilyen lesz a megváltottak emlékezete, hanem békévé oldja az emlékezés. Petőfi Sándor hogyan is mondja az egyik legnagyobb elbeszélő költeményének, a Tündérálomnak a kezdetén: ó, lassan szállj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szelíd emlékezet. Van szelíd, van szép emlékezet, van olyan emlékezet, nem fogja tudni az örökkévalóságra jutott emberiség kitörölni a tudatából a rosszat. Jézus halálát mit tenné semmissé? Jézus halálára mindenki emlékezni fog. Jézus maga is magán viseli a halálának az emlékjeleit a csuklóján és az oldalán. De más dolog valamire tehetetlenül, keservesen, vergődve emlékezni, és más dolog, hogy elsimul minden redő, kisimul minden, ez az ezer éves ítéletnek köszönhető. Az ezer éves ítélet szükségszerűség. Az ezer éves ítéletet Isten azért iktatta be a történelem végére, hogy békévé oldott emlékezet legyen. És erre mondja itt a negyedik vers eleje, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év alatt töröl el minden könnyet az ő szemükről. Az ezer év során látják be az üdvözültek, hogy Isten mindent megpróbált a többi emberért is. Na de az emberen múlik, hogy eljut az örök életben, nem az Istenen. Az Isten fogja dokumentálni ezer év alatt bőségesen mindenkivel kapcsolatban, aki el fog veszni. Az Isten elmondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Amikor ezt az emberek szemlélik, megértik, felfogják, akkor az Isten ezáltal eltöröl a szemükről minden könnyet. És ezután mondja, hogy halál nem lesz többé. Miért mondja ezt ezután? Azért, mert úgy gondolom, és itt már talán nem kell hosszabb magyarázat, hogy mindannyiunkat az életben a legfájdalmasabban a halál ténye sújt le. Elválni a szeretteinktől, megszakadó kapcsolatok, de azt mondja Isten, hogy halál nem lesz többé. Ha bűn nincsen, ha bűn okozója sincsen, akkor a bűn következménye sincsen. Halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. A legfélelmetesebb, a legmarcangolóbb, a legfájdalmasabb dolgok, ezek nem lesznek. Az élet szeretet, béke és öröm lesz. Amit most lehetne részletezni, de Isten nem részletezi itt a Szentírásban. Csak annyit mond Pál apostol, hogy az Isten országa szeretet, igazság és Szentlélek által való öröm. Már itt a földi életben is belekóstolhatunk az örök életbe. Az örök élet a maga vegytiszta formájában itt kezdődik el. Amikor Sátán, a démonok és a gonosz emberek kiiktatódtak a világmindenségből. De tudjuk jól, hogy az örök élet azért egy kicsit alacsonyabb rendű formájában már itt elkezdődött, amikor lezárult a földi történelem. De az örök élet nem ilyen magas rendű formájában, hanem még egy kicsit alacsonyabb formájában, de hogyha mi itt élünk a történelemben, valahol itt élünk a történelemben, már most elkezdődik az örök élet. Mert mit mond János evangéliuma 17. fejezet 3. verse? Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus. Nem azt mondta Jézus, hogy az lesz az örök élet, hanem jelen időben fogalmazott. Ha te most megismered az Istent, ha most megismered a kegyelmet, ha most elfogadod Jézus Krisztus, már az örök élet törvényei szerint élhetsz. Az pedig az örök élet. Nem azt mondja, hogy az lesz az örök élet, az. Már most élhetünk ennek a világnak az előízét megkóstolva. A zsidókhoz írt levél 6. fejezetében is így fogalmaz Pál apostol, hogy megízleltétek a mennyei világnak, a jövendő világnak az erőit. Aki itt a földi életben összhangba kerül Isten törvényeivel, annak az életében már most itt az örök élet kezdődik meg, mert összhangba kerül az Isten törvényeivel, és úgy él, hogy az Isten az igéjében kijelenti. És ezek után ezt olvassuk: és mondta az, aki a királyi székben ül, íme mindent újjá teszek. Ez Krisztus szava. A Bibliának egyik legrövidebb ígérete, de azt hiszem, ebben minden benne van. Íme mindent újjá teszek.
Semmit ne úgy képzeljetek el az örök életben, mint ami most körülvesz benneteket az életben. Mindent újjá kell tenni. Ezt elmondta már Dániel könyve második fejezete is, amiről itt már hosszasabban is többször is értekeztünk. A nagy szoborkolosszus, ami jelképezi az emberi történelmet. Aranyból van a feje, ezüstből a két karja. Ugye a hasa részből, a két lábszára vasból, a két lábfeje vas és cserépelegyéből, de egy kő kézérintése nélkül leszakad a hegyről, ráesik a talapzatára, ledönti ezt a szoborkolosszust, ízéporrá zúzódik, az emberi történelemből semmi nem maradhat meg. Miért nem maradhat meg semmi az emberi történelemből? Azért nem maradhat meg, mert amit az ember alkotott, ahhoz mindenhez valami rossz tapad. Egy valami fog megmaradni az örök életre, azok az ember szívek, akiket az itteni földi győzelmük alapján Isten újjá teremthet. Itt a föld életből semmi nem maradhat meg. Jött a szél Dániel álmában, illetve hát Nabukodonozor látta az álmot, csak Dániel fejtette meg, és az a szél mindent elsodort, az aranyat, ezüstöt, vasat, rezet, cserepet, mindent, és az a kő, a Jézus jelképezte kő, az nagy hegyé lett és betöltötte a földet. Jézus azt mondja, íme mindent újjá teszek. És egy csodálatos mondat jön ezután, és mondta nékem, tehát ugyanez a Jézus felszólítja most János apostolt, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. Ezt miért mondja? Kedves hallgatóink, a Jelenések könyvében többször tapasztaltuk azt, hogy Isten mennyire számol a mi hitetlenségünkkel. Hányszor megállt a Jelenések könyve, és akkor azt a felszólítást kapta János apostol, hogy ezt most írd meg. Itt is azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. Mert sok ember azt mondja, hát ez mese. Ez még nincs itt, ez soha nem is volt itt. Hát igen, a dolog természetéből adódik, hogy a világ lezárása az egyszeri esemény. Az ilyen nem volt. Ez ilyen csak egy lesz. De a Biblia olyan messze menően előre fölhívja a figyelmünket, hogy egyszer vége lesz. Mint a költő is azt mondja, hogy valamikor volt a tett, abból lett a gyűlölet, aztán meg a szeretet, és a világnak vége lett. Egyszer vége lesz. Erre messze menően föl akar bennünket készíteni Isten, hogy egyszer vége lesz. És ezt higgyük el, most úgy tűnik, hogy a világ még ezred évekig áll. Fizikusok azt mondják, hogy még millió vagy milliárd évekig. Óriási tekintélyek azt mondják, tudósok, mások, hogy a világnak még óriási időtávlatai vannak. A Biblia azt mondja, Krisztus ezt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Küszöbön a vég. Lehet dönteni, hogy hiszünk-e a földi tudósoknak, tekintélyeknek, vagy pedig hiszünk annak, akinek a kezében van a világ sorsa, mert ő váltotta meg a világot. Hogy Jézusnak hiszünk, vagy pedig embereknek hiszünk. Jézus azt mondja, hogy íme mindent újjá teszek, és azt mondja, hogy írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. És mondta nékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Jézusnak csodálatos elköszönő szavai ezek, mert ne tessenek elfelejteni, hogy a Jelenések könyvét kiadta János apostolnak, maga Jézus Krisztus. Így kezdődik a Jelenések könyve, ez az első mondata, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszis. Ez az egész Jelenések könyvén végigfut ez a mondat, és Jézus itt elköszön, azt mondja, hogy meglett. Megjegyzem erről is, hogy erről külön előadást lehet tartani a Bibliának erről a szaváról, hogy meglett. Ez hangzott el a keresztfán, hogy meglett, beteljesedett. Ez hangzik el Jelenések könyve 10. fejezetében, amikor Jézus megesküszik. Mikor esküszik meg Jézus? Jézus a Bibliában egyszer esküszik. Erre a pontra nézve esküszik. Jelenések könyve 10. fejezete azt mondja, hogy megnyílik egy könyvecske, ott van egy jövendőlés, és ez a jövendőlés megmondja, hogy a világ mikor jut el az utolsó szakaszába. Ezt a könyvecskét tartja Jézus a kezében, és erre nézve megesküszik, hogy most teljesedik be a hetedik angyal szavának napjaiban, amikor a hetedik angyal trombitál, az utolsó történelmi időben beteljesedik az Isten ígérete. Meg lesz, beteljesedik. Amit elmondott Jézus a keresztfán, hogy beteljesedett, győzelmi kiáltás volt, a történelem végén is egy hatalmas győzelem lesz.
Jézus győzött egyedül a keresztfán, itt győzni fognak nem csak tanítványai, hogy a történelemben nagyon sokszor győztek keresztények, de győzni fog az egyháza. Közösségi győzelem. A világunk történelme halad fölfelé. Aki hisz a Bibliának, az nem csak az alapján értékeli a mostani történelmünket, hogy a történelme halad lefelé, mert ez is igaz, hogy a történelme halad lefelé, vészesen lefelé, de a hit tudja, hogy a történelem fölfelé is halad, tudnék hívő közösség formálódik, és a hívő közösség végső győzelmével, amelyet a Jelenések könyve 14. fejezetétől fogva részletesen elemeztünk, fejeződik be a világtörténelem. És Jézus Krisztus ma is felajánlja mindenkinek, ingyenesen ajánlja fel a győzelmet az életben, és ingyenesen ajánlja fel a legnagyobb jutalmat, az örök életben való részesedést. Ő az alfa és az omega. Ő általa és őre ránézve teremtett az Isten. Jézus teremtő Isten is, és a teremtő Isten lett a megváltó Istenünké. Az alfa és az omega. És ezek után hangzik el a fejezetnek talán leghatalmasabb és gyakorlati szempontból mindannyiunk számára az egyik legnagyobb mondata, és a fejezetünknek ez a leghatalmasabb mondata a 7. versben található, ami így szól: aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Kedves hallgatóink, a Bibliában nagyon egyszerű szavak vannak. Ilyen egyszerű kifejezés az, hogy aki győz. Nem tudom, hogy akik eljártak a sorozatunkra, visszaemlékeznek-e, hogy nagy mennyiségben melyik szakasznál találkoztunk ezzel a kifejezéssel. Aki győz. Aki győz. A győzedelmesnek. Aki győz. Aki győz. Így kezdődött el a Jelenések könyve a 7 levéllel. Mind a 7 levél végén, amelyről láttuk, hogy Jézus 7 egyháztörténeti korszakhoz írott. Tehát a 7 levél a Jézus halála és feltámadása, és Jézus második eljövetele, így mondhatnám, az elmúlt 2000 év összefoglalása a 7 levél, abból a szempontból, hogy Jézus hogyan minősítette a keresztény közösségeket. 7 ilyen korszakot tagolt fel, az elmúlt 2000 évet 7 korszakra tagolta a 7 levél, és mind a 7 levélnek a befejező mondatában Jézus így köszönt el, hogy aki győz, a győzedelmesnek. Kedves hallgatók, egy nagyon egyszerű törvényszerűséget, nagyon jó, hogyha minden nap szemünk előtt tartunk. A Biblia szerint ez az egyszerű törvényszerűség a következő: ha a rosszat nem győzzük le, akkor a rossz győz le bennünket. Itt más megoldás nincs. Ha a rosszat nem győzzük le Isten segítségével, akkor biztos, hogy a rossz fog legyőzni bennünket. A győzelem nélküli élet nem keresztény élet. Vagy legyőzzük a rosszat, és akkor boldog az életünk, és ott leszünk az örök életben, vagy pedig, ha nem győzzük le a rosszat, akkor ezzel tulajdonképpen azt mondjuk, hogy így vagy úgy kifogott rajtunk a rossz. Ez a vereség itt a földön is szerencsétlenségeket zúdít ránk, de az örök élettől is megfoszt bennünket. Isten nagy ígéretet tesz, mindenki megkapja ezt az ígéretet, de csak a győzőknek szól az ígéret, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. De a Biblia megint gondol a mi gondolatainkkal. És a következő versben, mintha csak kitalálná Jézus Krisztus a mi gondolatainkat, mert mi a mi gondolatunk egy ilyen hatalmas kijelentés után, hogy miért nem győznek az emberek? Miért esnek el? Vagy a magunk életében is miért van annyi elesés? Miért van annyi kudarc? A történelemben miért nem volt győztes kereszténység? Miért csak a történelem végén lesz, majd itt lesz az előttünk álló rövid időszakban, mint közösség, mint csoport, egy győzedelmes kereszténység? Győzelmes keresztény emberek voltak, de a kereszténység vergődő, szenvedő, küzdő kereszténység, ezekre a jelzőkre rászolgál, de az, hogy győztes kereszténység, ilyen nem volt. Miért nincs? Miért olyan ritka a győzelem? A most következő felsorolás ebbe is bepillantást enged. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, és bűbájosoknak, és bálványimádóknak, és minden hazugoknak,
azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Félelmetes felsorolás, de tessenek nekem megmondani, hogy mivel kezdődik. Nem a gyilkosokkal, nem a tolvajokkal, nem a bűbájosokkal, a gyávákkal kezdődik. Bulgakov később írta meg a Mester és Margaritában a híres mondatot, hogy egyetlen egy bűn van a világon, a gyávaság. De a Biblia arra utal és arra vezet rá bennünket, hogy a gyávaságról egy kicsit gondolkozzunk úgy, ha máskor nem itt a Jelenések könyve végén, amikor az első helyre áll a gyávaság. Ne úgy gondolkozzunk a gyávaságról olyan szimplán és egyszerűen, hát gyávák azok, akik most sötét van és félnek, vagy akik nem merik megmondani az igazat, mert az állásukból kiteszik őket. Szóval ne az ilyen látványos dolgokra mondjuk csak, hogy a világ tele van gyávákkal és megalkuvókkal. Ki a gyáva? Mi az, hogy gyávaság? A Biblia szerint az embernek a teremtmények rendjében a legszebb tulajdonsága, ami sem a növényeknek, sem az állatoknak. Az embernek a legszebb tulajdonsága az, hogy az ember megismerésre képes, összehasonlításra képes, és az ember a nánánál igazabb és jobb előtt meg tud hajolni. Ez az embernek a legszebb adománya. Hogyha én valamit vagy valakit megismerek az életben, ami jobb, ami tökéletesebb, ami tisztább az én gondolkodásomnál, az én magatartásomnál, akkor azt mondom, hogy bár eddig én így éltem, bár eddig én ezt az életet folytattam, de amivel most találkoztam, és meg is vizsgálom, tehát ez nem egy pillanatnyi fellobbanás, vagy nem egy ilyen érzelem, megvizsgálom, azért is kaptuk a Bibliát, hogy megvizsgálhatjuk előről, hátulról, tízszer újraolvashatjuk, ellenőrizhetjük, de amikor én látom, hogy ez magasabb rendűbb, és én ezt magam is belátom és elfogadom, akkor én mondhatom azt, hogy nem nekem volt eddig igazam, hanem én elfogadom azt, amit mond valaki, ami nálam magasabb rendűbb, és én is ezt az utat akarom járni. Amikor az ember mindent megtehet ezen az úton, fel is ismer, el is ismer, és mégsem teszi meg, ez a gyávaság. Tetszenek érezni, hogy a gyávák köre elég nagy. Ne azokat tekintsük csak gyáváknak, akik remegnek, vagy akik azt mondják, hogy most jaj, félek, hanem mindannyiszor, amikor mielőttünk a Szentlélek egy igazságot elénkbe hoz, amikor egy igaz felismerésben részesít, és mi ezt megvizsgáljuk, és elismerjük, és mégsem követjük, ez a gyávaság. Ezért mondja első helyen, hogy sok ember ezért fog lemaradni az örök életről, mert megalkuszik a természetével. Mert jobban hisz a torz önmagának, mint az általa felismert igaz másnak. Itt van a probléma. Minden ember végső problémája ide vezethető vissza. Ha mi magunkat igazoljuk, látjuk már, hogy mennyi rossz van az életünkben, és a legfőbb rosszat magunkba hordozzuk, a saját természetünket, és ezt továbbra is igazoljuk, hogy ahogy eddig gondolkodtam, eddig éltem, hát ezután is így fogok élni. Hát akkor az Isten hogyan teremtsen bennünket, ugye, hogyan vezessen a megtérésre, hogyan következhetnék be az újjászületés, amit Jézus így mondott, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. De erre az Isten mindent megadott, az ember még így lerombolt állapotában is alkalmas arra, hogy felismerem, hogy ez az igaz, ez a jó. Eddig én nem ezt követtem, de akkor is elismerem, önmaga ellenében is tud az ember döntést hozni. Ez a nagyszerű az emberben. És ez az, amit sokszor mi emberek gyávaságból, félelemből nem teszünk meg, nagyon egyszerűen

az a tulajdonsága. Ezt is sokan kérdezik, hogy a szeretet himnusza végén miért van ott, hogy megmarad a hit, remény és a szeretet. A hit is meg fog maradni az örök életben. Az örök életben ugyan nem lesz rossz, nem lesz sátán, démonok, semmi nem lesz. Na de az örök életben végre mi lesz? Istenhez lehet mindent viszonyítani. És Istenhez képest egy örök fejlődés lehet minden örök életre jutott embernek az élete. Hát az is hit által fog megvalósulni. Ott már látjuk az Isten színről színre, látjuk, hogy az Isten hogy cselekszik, hogy gondolkodik, hogy beszél. Mi ahhoz viszonyíthatunk, ezt hit által megragadjuk, és Isten mind feljebb és feljebb vezet bennünket. Isten így akarja megosztani a maga istenségét velünk, a jellemvonásait akarja megosztani, az ábrázatát, hogy mondja a Szentírás, az egész személyiségétnek a szintjére akar bennünket felhozni, hát csak hit által lehetséges. Ezért mondja Pál az 1 Korintus 13-ban, illetve a 14.1-ben, hogy megmarad-e három, a hit is megmarad, a remény is megmarad, és a szeretet is megmarad. Ezért mondja ezután, hogy a gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak. Minden utálatosság, gyilkosság, életpusztítás ebből vezethető le a gyávaságból és a hitetlenségből. A fő probléma a gyávaság és a hitetlenség. A többi következmény. És ezért sorolja tovább, hogy a bálványimádóknak, minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt újra felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy másodszor mondja ki a Biblia, hogy mit kell értenünk a tűz és kénkő taváról. A tűz és kénkő tava a második halál. Ez a végleges megsemmisülés. Kedves hallgatók, a Biblia teljességet állít, bemutatja a jót, a győzelmet, de bemutatja azt is, hogy igen, sajnos sokan nem lesznek ott az örök életben. Jézus a földi életében sírt ezen. Jézus sírásra fakadt, amikor elmondta, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. De az Isten, aki a szerető Isten, aki a bölcs és igazságos Isten, soha ne felejtsük, hogy Isten a szabadságot messze menőleg tisztelő Istenünk is. Isten semmit kényszerrel nem fog tenni, semmit erőszakolni nem fog. Mi rajtunk múlik, hogy eljutunk-e az örök életbe, vagy sem. Lehet az embernek akkor üdvbizonyossága? A Biblia szerint igen. Az üdvbizonyosság az, hogyha az Isten ennyire akarja az én örök életemet, mi az üdvbizonyosság? Hogy én is szeretném az én örök életemet, és ha én mindvégig fenntartom ezt a választásomat, akkor az örök életem biztos. Nagyon könnyű üdvözülni. Nagyon könnyű eljutni az örök életre. Mert ez a két dolog a támpontunk. Isten mindenkinél akarja, hogy örök életre eljusson. Ha én az Istent megismerve ragaszkodom az Istenhez, és ezt én is akarom, akkor Isten bizonyosságot ad, hogy el fogsz jutni az örök életbe. Sokkal könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ezért szoktam kérni a kedves hallgatóimat, hogy ne fektessünk bele sok erőt és energiát, hogy elveszünk. Mert ha valaki el akar veszni, abban nagyon sok erőt és energiát kell belefektetni. Iszonyú nehéz a rosszat megtenni. Akkor a gyerekek csodálkoznak iskolákban, mondok ilyen dolgokat, minap is mondták nekem gimnazisták, hát sokkal könnyebb rosszat tenni. Hát mondom, gyerekek, próbáljuk ki. Itt vagyunk az osztályterembe, menjünk és törjünk be az egyik boltba. Törjünk be az egyik boltba. Fosszunk ki valakit. Aztán nézzük meg, hogy ez mennyire könnyű. Könnyebb ez, mint rendesen hazamenni? Tessenek meggondolni. Sokkal nehezebb elveszni, de az emberben a gyávaság, a makacság elvezetheti végül is az embert, és nagyon sok ember sajnos elvezet oda, hogy ő el akar veszni. Megteheti, de ebben nagyon sok energiája benne lesz. Ebben nagyon sok fáradozása benne lesz. Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod, mondta Jézus Pál apostolnak. Ne rúgódozz az ösztök ellen, ez nehéz dolog, ez gyötrelmes, nehéz dolog, az Isten késztett téged, az Isten fölajánlja a segítségét, az én terhem gyönyörűséges, az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Mondja az Isten, könnyű üdvözülni. Ember, miért nem fogadod el ezt a szép utat, ezt a könnyű utat, a hitnek szép harcát kell csak megharcolni vele.

Mindenkit erre bátorítanék, hogy Isten segítségével itt a földi életünk is gyönyörűséges és könnyű lehet, és az örök élet is bizonyos, mert ez bizonyosság. Ha Isten akarja, akkor csak rajtam múlik, hogy eljutok-e az örök életbe. Ha én nem adom fel a magam elszánását és akaratát, ha mindig ragaszkodom minden elesésem után, azt mondom, igen, most elestem, most hibát követtem el, de én hiszek abban az Istenben, újra az Istenre tekintek, hát ő akarja, akkor is akarja az én üdvösségemet, ha elestem. Hát ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha az Isten akarja, akkor ki az, aki az Isten kezéből kikaphatja az embert? Sátán létezik még. A démoni világ is létezik. Tele vagyunk kísértésekkel, nehézségekkel. De ezekre nézve azt mondja a Szentírás János apostol első levelében, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Ha hit által él Krisztus a szívetekben, Krisztus, ha csak egy valakiben élne is most a földön, és annyira elvetemült lenne az emberiség, hogy csak egy ember engedné be Krisztust az életébe, akkor Krisztus abban az egy emberben több, mint az egész világ. Az Isten, aki bennetek van, az több, mint az, aki a világban van, Sátán, démonai és a kísértései. És ezért a Biblia ezzel az örömteli és boldog és felszabadult befejezéssel, most már a befejező mondatok jönnek, hiszen akinél Biblia van, az tudhatja, hogy egyet lapoz és a Biblia utolsó oldalánál fogunk járni. A Biblia biztosít bennünket arról, hogy nekünk lehetetlen lenne eljutni az örök életbe. Istennel együtt azonban nem nehéz üdvözülni. Ezt tépjük szét, ezt a papírost. Egyszer Nyugat-Dunántúlon Szombathelyen mondtam azt, hogy a szemétkosárba kell bizonyos fogalmakat és bizonyos eszméket dobni. Ilyen szemétkosárba való fogalom az érdem. Mindenek előtt dobjuk a szemétkosárba, ez egy érdem. Ilyen szemétkosárba dobandó papíros, hogy jaj, de nehéz kereszténynek lenni, jaj, de nehéz úgy élni, hogy az Krisztus kívánja. Hát ha nem akarod, akkor nem nehéz, hanem lehetetlen. Ha meg akarod, akkor ővel együtt gyönyörűséges és könnyű. Ebben a két dologban a Biblia nem ismer tréfát, itt a nehéz fogalmat nem lehet használni. Vagy azt mondjuk, hogy lehetetlen, vagy azt mondjuk, hogy gyönyörűséges és könnyű. Hát ha az Isten így akarja, akkor én ne akarnám. Ha az Isten így szeret, ha az Isten nagyobb jótevője az én életemnek, mint saját magam, akkor én azt gondolom, hogy ebben a szeretetben meg kell, hogy olvadjon az emberi szív. Ha nem olvad meg, akkor gyáva vagy. Akkor gyáva vagy. És itt, ahogy ez a szózat befejeződik, már vált a kép, és a 9. vers azzal folytatódik, és jött hozzám egy a 7 angyal közül, és most következik a mennyei Jeruzsálem bemutatása. De hogy mi ez a mennyei Jeruzsálem, miért írja le ezt így és ilyen részleteiben János apostol, ez a következő előadásra tartozik.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Örülök, hogy újra találkozhatunk. Amikor a sorozat kialakulását terveztük, akkor ugye felmerült, hogy esetleg az egyik vagy a másik kérdésről lehetne szó, hogy én is még egyszer egy előadást tartsak, és aztán próbáltam elkerülni ezt a témát. Szexfüggőség, felnőttes játék, ugye ez a cím, az intimitás illúziója. Erről fogunk beszélni ma este, és szeretnék előre bocsátani, hogy olyan témákba fogok belemenni, olyan szavakat, vagy olyan témaköröket fogok megérinteni, hogyha valaki ezen a területen úgy érzi, hogy az ő érzékenységével összeférhetetlen, bár nem hiszem, hogy ez így van, de ha valaki mégis úgy gondolja, hogy ő erről nem szeretne sokat hallani, és a cím megtévesztő volt, akkor persze ezt most mindjárt az elején megmondom. Nem fogok részletekbe belemenni, nem fogok sokkolni, de mégis lehet, hogy az egyik vagy a másiknak az érzékenységét érinteni fogom. Remélem, hogy az előadás érinteni fog valamilyen módon. Tudnélik, a statisztikák másképet festenek ezen a területen, az anonim statisztikák másképet festenek, mint ahogyan ez kívülről látszik. Majd fogunk erről beszélni, de kezdjük szépen szabályosan az előadást, és nézzük meg, hogy egy ilyen kérdést teszünk föl. Ugye az egész sorozatunk, a visszanyert szabadság arról szól, hogy az ember számos függőségekben él, és az élete során olyan diszfunkcionális hitek, gondolatok felszed, amelyeknek a kötéseiben él, és sokszor nem jól él, de mivel más nem ismer, vagy a kiútat nem ismeri, azért bennmaradt, boldog-boldogtalanul. Ma este a szex témát elővettük, és a szexfüggőség kérdésről fogunk beszélni. Ugye első kérdés az, hogy létezik-e egyáltalán ez a függőség, vagy ez nem valami kitaláció valakinek, nem valami másról van szó, mit mondanak a szakemberek. Ugye itt aztán fölmerül a kérdés, hogy ez egy klinikai tünet, hogy például hiperszexualitás az létezik, tehát ezt mondják is, tehát ez le is van írva, pszichológusok és pszichiátriai intézmények ezzel foglalkoznak. Ez inkább egy fizikai probléma, egy fizikai betegség, valami másnak a tünete, vagy tényleg ez egy függőség az addiktológiai értelemben, és hogy kell ezzel foglalkozni. Hogy lehet különbséget tenni a kettő közt, ha egyáltalán van különbség, és a kérdés meghatározása mögött, tudnélik, hogy ez most inkább a hiperszexualitás, amiről beszélni fogunk, vagy szexfüggőség, milyen érdekek, vagy milyen eszmeiségek húzódnak, milyen elképzelések húzódnak a dolgok mögött. Túl sokat erről nem szeretnék beszélni, de óhatatlanul bele fogunk menni ebbe a kérdésben. Egy változó világban élünk, azt hiszem, ezt mindenki tudja, és bizony változik a szexualitás is. Itt ezen a ponton szeretném elmondani, hogy mindig saját kezűleg írtam ezt az előadást, és ha helyesírási hibák vannak benne, meg grammatikai, meg mit tudom én, kifejezés, egyéb nem stimmel, akkor tessék elnézni. Szóval vannak felmérések ezen a területen, amelyek azt mondják, hogy érdekes módon ma, a szexuális forradalom után, a fiatalok egyre inkább elfordulnak a szextől. Ugye ismerik ezt a mondást, hogy a szomszéd almája, vagy tehene, vagy füve, vagy akármit, ugye az mindig kívánatosabb, mint a saját. Tehát teljesen mindegy. Tehát a kívánság az egy nagyon komoly hajtóerő. Ez nagyon fűt minket, hogy na ezt, még ezt, az még nincs, az kell nekem. Ami van, az nem annyira kell, de ami még nincs, az nagyon kell. És érdekes módon ma, amikor a szexuális forradalom után vagyunk, amikor minden szabad, amikor a társadalmi konvenciók nagyjából megszűntek ezen a területen, vagy aki ezen a területen szabályokról, vagy önmegtartóztatásról beszél, azt mindjárt megbélyegeznek. Ezért a fiatalok maguktól, ott különböző hatásokra, elfordulnak a szextől, mint az önbeteljesedésnek az egyik eszköze, mint ahogyan ezt esetleg régebben volt. Tehát a statisztikai számok visszafele mennek, és lehet azt látni a statisztikák alapján, hogy a hűség az egyre inkább előtérbe kerül, az, hogy fiatalok mikor
mikor kezdik egyáltalán a szexuális életet, az egyre későbbre tolódik, statisztikai értelemben. De a statisztika, mint mindig, és aki egyetemre jár, az tudja, hogy mit jelent a statisztika. Nem tudom, van-e valaki, aki statisztikát kell tanulja? Biztos tudjuk, hogy a statisztika azt mondja, amit éppen hallani szeretnénk. Ugye? Vagy amire éppen kihegyezzük a statisztikát. A statisztika arra nem jó, hogy azt a kettős folyamatot hülyen ábrázolja, vagy legalább a felszíneset nem, hogy miközben egyfelől egy folyamat van, hogy hát ha szabad, akkor nekem nem kell. Akkor inkább várok. Akkor inkább észlén vagyok, mint érzelemlén. A másik oldalon viszont van egy olyan folyamat, amely szinte a fékevesztettség jellegét hordozza magán. Gyakorlatilag az internet ehhez hozzájárul, és erről majd mindjárt statisztikákat látni fogunk. Nagyon könnyűvé tette a szexualitáshoz való hozzáférést az internet, és ez tagadhatatlanul így van. Akár mennyire jó dolog az internet, és akár mennyire jó dolog e-mail, meg web, meg mindenféle, a tények azt mutatják világszerte, hogy komoly százalékok, tehát az internetet komoly százalék arányban gyakorlatilag a szexualitás elsajátítása, kiterjesztése, információszerzésre, vagy éppen beteges a gyakorlatokra használják. Érdekes módon az internettel együtt, ugye az internetes szexualitással együtt megjelent a szexualitásról alkotott véleményben egy torzulás. Mivel nagyon könnyű lesz egy mesztelen nőt, vagy egy mesztelen férfit látni az interneten, nem kerül sok erőfeszítésbe, szinte magától adódik, ha valaki saját internet előfizetéssel rendelkezik, és e-mail, meg mit tudom én, úgynevezett ingyenes e-mail fiókot megnyit, akkor számíthat arra, hogy jó bőséggel megkap úgynevezett spamet, és a spamben benne van a lehetőség, nagyon könnyű egy klikkelésnyi távolságra vannak a mesztelen nők és mesztelen férfiak. Vagy mindenféle, vagy a csetelés, vagy akármi. A szex nagyon közel került, és érdekes módon, na ilyen képek miatt mondtam, hogy akit zavar, azt előre figyelmeztetem. Ez egy nagyon érdekes reklám, ugye? A fiúk elismerik, bármit fog megvenni, amit itt hirdetjük, ugye? A szexualitás bekerült a reklámba. Ma szinte nem reklámoznak semmit szex nélkül. Ma már mindent, tehát még már a mosópor is szexel kell eladni. Tehát mindenütt megjelenik az erotika, és az erotika elég erőteljesen megjelenik, és bizony az úgynevezett genitális szexualitáshoz vezet, azaz egyfajta egy érzelem vagy egy vágy kielégítéséhez vezet, és a szexualitás mint rész egy tágabb koncepciónak nem ismerik. Ugye a szexualitásról azért tudunk ilyen könnyedén beszélni, mert ma mindenki beszél erről. 50 évvel ezelőtt azért egy ilyen kép megmutatásaért lett volna probléma. Ma megtehetem, mert meg se kottyan. Ennél sokkal durvábbat nézünk nap, mint nap. Visszatérve itt ehhez a kérdéshez, hogy a szexualitás egy nagyon egyoldalú bemutatásra kerül. Tudnélik az, hogy a vágykielégítés, a gyors vágykielégítés, és főleg, és ezt itt el kell mondani a férfiaknak a rovására, főleg a férfiaknak a vágyai, a vetítései befolyásolják ezt a kérdést. Ugye jön a régi kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, ugye? Tehát mi volt előbb a pornográfia, vagy a pornográfia fogyasztója. Tehát egyértelmű, hogy a piac meghatározza, vagy megszabályozza a kínálatot is. Tehát szóval itt vagyunk ezen a területen, ezt is látjuk. Régen tabu téma volt, és akkor jött a szexuális forradalom, ma erre egyre nyíltabban beszélünk erről. Ma már az is szóba kerül, hogy a prostitúció egy teljesen normális szakma. Szakszervezet, Németországban a prostituáltaknak szakszervezete van, szakmának számít, igaz, még mindig egy ilyen kicsit olyan furcsa szakmának, de az esélyegyenlőség jegyében a prostitúció ma többnyire nagy elfogadottságnak örvend, például Németországban és más országokban is. Ez eléggé furcsa dolog, de érthetővé válik, ha tudjuk, évente az egész világon a kb. 60 milliárd dollár
forgalom van a szexiparból. Tehát 60 milliárd dollár az nem egy kis piac, tehát ez egy eléggé komoly piac, ha ezt átfordítjuk a magyar forintra, akkor tudjuk, hogy miről beszélünk, de ez több ezer milliárd forint, tehát ezért érdemes még akár a közvéleményt manipulálni, megváltoztatni. Még egyszer az internetre visszatérve, nem régen olvastam egy 68-as lázadó, német lázadó, nagy lázadó, ki nagyon híres volt, kommunákban élt, meg szimpatizált az RAF-rel, meg mindenféle, és ő azt mondta, hogy elképzelhetetlen volt 68-ban az, ami ma egy klikkelésnyi távolságban van. Az ember belemegy az internetbe, és mindent talál, amit csak szeretne. Mindenféle praktikákat is. Ugye, tehát itt fölírtam egy néhányat, a szexualitásnak a különböző válfajai, amelyeket régen teljesen tabú téma volt erről beszélni, tehát az anál szexualitás, orál, fétis, szerepjáték, a szádomázó szexualitás, és még egy sereg olyan dolgot lehetne említeni, amelyre később ki kell térnünk a szexfüggőségnek a részeként. Tudnélik, most mint a szexualitásról beszélünk általában, de majd mindjárt áttérünk a szexfüggőség elemzésére, és ott látni fogjuk, hogy ezek a dolgok szerves részévé válnak a szexfüggőnek a mindennapjaival. Tehát ez beépül a mindennapjaiba. Nem tudom, olvasható. Statisztikák, a pornó és a szex. Ugye a szexipar forgalma évente világszerte 57 milliárd US dollár. Ugye? Nézzünk meg, ami nagyon-nagyon durva, hogy a gyermekpornográfia, azaz kiskorúakkal való szexuális ábrázolás, meg pornográf ábrázolás, tehát videó vagy képekben 3 milliárd US dollár. Tehát ez nem semmi. Ezek óriási értékek. És ez mutatja egyébként, ez a végstádium, tehát hogy most egy kicsit előre szaladok, a máshogyan már nem szexuális érzésekre gerjeszthető szexfüggő az utolsó stádiumában olyan szexualitáshoz folyamodik, ami már minden gátlást, minden konvenciót áthág, amely veszélyes, amely nehezebben hozzáférhető, mert ami hozzáférhető, ezt mind megszerezte már, ezt már mind kipróbálta, ezen már mind túl van, és neki már az kell, ami tilos, az kell, ami adja neki ezt a kiket, ezt a lökést, hogy, és ő ettől a belső addiktológiai a törvényszerűségtől vezérelve az eszével tudja, hogy nagyon rossz, amit csinálok, és mégis csinálja. És az a tény, hogy évente 3 milliárd dollárt lehet keresni ezekkel a szerencsétlen emberekkel, az mutatja, hogy van egy néhány belőlük. Érdekes mód, ami engem személy szerint érdekes módon érintett, az tulajdonképpen a gyermek kérdés, hogy a gyermekek mikor nézik legelőször pornográfiát az interneten, 11 évesen. Ez egy átlag. A USA-ban azt mondják, hogy a 7 és 17 évesek, a 8 és 16 évesek között, akik online pornót látták, ugye 90%-a. 90%-a a 8 és 16 évesek között, akik dolgoznak számítógépen, és akiknek internet kapcsolatuk van, azok 90% látott már pornográfiát az interneten. Sőt, van egy, ezt nem tudtam most megtalálni, amikor az előadásra készültem, de ez egy régebbi információ, talán egy évvel ezelőtt volt. Az egyik amerikai, vagy CBN, vagy NBC, vagy nem tudom melyik híradóban volt, egy ilyen reggeli a hírműsorban, és behozták egy gyermekpszichológust, aki azt mondta, aki ezt a statisztikát elmondta, és azt mondta, hogy gyakorlatilag ma minden egyes amerikai pszichiáternál naponta egy szexfüggő jelentkezik. Tehát minden egyes pszichiáter az USA-ban naponta egy szexfüggővel találkozik, ott a praxisában. Tehát a 8, 10, 15, 20 beteg közül egy garantált szexfüggő. Olyan epidemiológiai veszélyek vannak ebben, hogy a társadalom nincsen felkészítve arra a következményre, ami ebből a fiatal pornót néző gyermek hullámból majd keletkezik, amikor ezek az emberek felnőtté válnak, és kemény addiktológiai problémák fellépnek. Azt mondja, az amerikai társadalom erre nincsen felkészítve, és valószínűleg, ha az USA nem nincsen felkészítve, feltételezem, hogy az európai országok sem sokkal különben állnak. Feltételezem. Lehet, hogy tévedek. Nem vagyok annyira szakmabeli, hogy itt abszolút napra kész információkkal rendelkeznék,
de ez van. És az is még érdekes, hogy habár a pornográf képek és videók nézése legtöbbnyire férfi a erén, idézőjelben, ugye az internet pornográfiának a 72%-a férfiakra vonatkozik, de 28% nőkre is, ami érdekes. És ugye a nők 70%-a titkolja azt, hogy mit csinál a szájbatérben, azaz mit csinál az interneten, hogy kivel csettel mit csinál. Azt mondjuk, a nők 17%-a küzd valamilyenféle pornófüggőséggel, vagy a saját életében, vagy a társai életében. És az is egy érdekes dolog, hogy nők, akik rendszeresen felnőtt oldalakat látogatják, 9,4 millió nő. Azért az sem semmi. Tehát ahhoz képest, hogy összesen, és ez világszerti adat, világszerte mennyien voltak? 40 millióan felnőttek, tehát 40 millió felnőtt néz a felnőtt oldalakat évente, és abból a 25%-a nők. Tehát ezek adatok. Ezekből a száraz adatokból most felmerül a kérdés, hogy most akkor hogy is van itt a szexfüggőség. Tehát most nézzük meg, hogy szexfüggőség, vagy ez csak hiperszexualitás. Ugye a hiperszexualitás, ez egy szakmai meghatározás, amit lefordítottam jól, rosszul gondolom, ugye? Hiperszexualitás alatt azt az emberi szexuális magatartás iránti vágyát értjük, mert olyan mértékben van jelen, hogy klinikailag szignifikánsnak érthetjük. Ez azt jelenti, hogy ezt már lehet esetleg a klinikai tesztek alapján meghatározni, hogy különböző magatartások mérhetően, tehát mérhetően megvan az a hiperszexualitás jellemző, hogy a hiperszexualitás esetén a szexualitás nem a mindennapi értelemben vett szexualitásról van szó. Arról van szó, hogy emberek órákon át pornográfiát néznek, nagyon hosszan önkielégülésben van részük, nagyon komoly mértékben kielégíthetetlen állapotban vannak, folyamatos társcsere, több társ naponta, szóval amit régen nymphomániának vagy szatírnak nevezték, ezt ma hiperszexualitásnak nevezik. Érdekes módon, hogy ez a kielégületlenség, ami jellemző ezekre az emberekre, tehát akármit csinálnak, nem elégülnek ki. Tehát azt gondolják, hogy majd ha ezzel szexelhetnek, akkor majd jó lesz. És valamilyen módon megszerzik az illetőt, és nem jó. Aztán a következő, és mindig még egy cél, még mindig még egy cél, és mindig még egy gyakorlat, ezt már kipróbáltam, az még az kell, még amaz kell, és soha nincs vége. Ez egy feneketlen hordó, és ha ez régebben lassan haladt, ma az internet segítségével ezek a dolgok borzasztó mértékben felgyorsulnak. Ugye a hiperszexualitás és a szexfüggőség, ezt az elején említettem, ugye van egy vita, hogy ezt most a hagyományos értelemben addiktológiai szempontból vizsgáljuk meg, vagy ez csupán csak egy másodlagos pszichológiai problémákra visszavezethető jelenség. Tehát arról van szó, hogy ez tényleg egy függőség, vagy csupán csak, amit fölírtam, de hát ilyen érveket adtak, hogy például gyenge döntésmechanizmusok. Azaz, hogy valaki nem tud nemet mondani, vagy igent mondani. Habár az addiktológusok azt mondják, hogy ez egy tipikus jele a függőségnek, de vannak, akik azt mondják, hogy szinte minden ember már így viselkedett, hogy valami olyasmit csinált a szexualitás területén, amit utána megbánt, és egyszerűen nem tudott jól dönteni, és a tapasztalatlanságára, vagy egyébre visszavezethető. De ezzel megmagyarázni a hiperszexualitás véleményem szerint egy kicsit gyenge. Én fölírtam, fölsoroltam, mert nem akartam egy oldalú képet festeni. Nézzük meg mindkét oldalt. A gyenge önkontroll, ugye tehát ezt mindnyájan valamilyen módon tapasztaljuk, nem csak a szexualitás területén. Tehát a gyenge önkontrollnak mindnyájan vagyunk áldozatai időközönként, vagy nem? Ugye megmondjuk magunknak, hogy most, ma este nem fogok későig tévét nézni. Aztán mégis. Vagy megfogadjuk, hogy soha többé nem eszek édességet, ugye? Van ilyen is. Aztán elég gyorsan elillan ez az akarat. És sok mindent ígérünk magunknak, amelyet végső soron nem tartjuk be. Kényszeres magatartása. Itt azt mondják, hogy van az embereknek egy kis csoportja, akik saját akaratuk ellenére, azaz, legalább ők úgy gondolják, hogy nem tudják ezt befolyásolni vagy irányítani, szinte mániásan, hajtva, megszállottan cselekszenek, és minél inkább
igyekeznek abba hagyni, annál inkább fogják megtenni. Nem tudom, ismerjük ezt? Szerintem ezt a fajta gondolkodást mi mindjárt valamilyen módon ismerjük, tehát mi mindjárt valahol hibásak vagyunk, hogy na, ezt most abba hagyom, de még ezt, és sosincs vége. És ennek már azért lelki dimenziója is van. És persze vannak kifejezetten elmebeteg, vagy antiszociális emberek, akiknek a külvilághoz való kapcsolata megszűnt, vagy megszűnő félben van, ami kifejezetten már ugye az elmebetegség kategóriába tartozik. Ezek sokszor pszichiátriai gondozás alatt álló emberek, ahol aztán olyan durva áthágások bekövetkeznek, amelyeket normál ember nem fog megtenni, hogy a nagy nyilvánosság előtti a szexuális cselekvések, meg más dolgok, exhibicionizmus, meg más egyéb ilyen magatartások. Ezek az emberek, akik a hiperszexualitás elméletet képviselik, azt gondolják, hogy aki az addiktológiával megközelíti ezt a problémát, ezt a problémakört, az tulajdonképpen valamilyen módon titkosan, hátulról a szexualitást megbélyegezni, vagy megtiltani, vagy korlátozni, vagy mi egyébeket szeretne. Sőt, valamiféle vallási mázat rá erőltetni erre a vita témára, és szeretne esetleg bigott szemszögből megközelíteni. Sajnos az USA-ban van erre példa. Amikor úgy az interneten úgy keresgéltem, hogy milyen anyagok vannak, azért bizony belefutottam olyan anyagokba is, amelyek eléggé erőteljesen vallási motivációt hordozták magukban, ami önmagában még nem baj. De a tényeknek a látható eltolódása, vagy hogy mondjam, a tényeknek a más magyarázata azért nagyon erőteljesen érezhető volt. Tehát nem volt meg ezekben az anyagokban az igyekezet, hogy megijetni a problémát, és az élet törvényeivel megoldani, és lelki törvényeket figyelembe venni, hanem mivel tehát így van leírva, azt így kell csinálni, és akkor semmi belegondolás nincs, semmi gondoskodás nincs, semmi a problémának az igazi megoldására nem törekszenek, és tilalmakat szeretnének bevezetni. Ezt a képet nagyon jónak láttam, illetve ezt a két gondolatot. Ugye az egyik oldalon van ez a the disease to please, ugye ez a képtelenség, hogy nem tudjunk mondani. Ugye the disease to please, ez azt jelenti, hogy az a betegség, hogy mindig mindenkinek kedveskedjünk. Az, hogy nem tudunk dönteni, nem tudunk nemet mondani, nem tudunk önmagunknak se nemet mondani. Ugye? És a másik oldalon az önkontroll, ugye az a önkontroll kérdése, hogy nem tudom, ki látta ezt a filmet, a Nicholson Sandler filmet, ez egy eléggé érdekes film. Tehát az önkontrollról, mert egy ilyen haragfüggő. Kinevel a végén, igen. Hát ez egy haragfüggő emberről volt szó, de hát ez is egy érdekes film. De gyakorlatilag van egyébként egy jó néhány film, angolul van egy film például Segítség, szexfüggő vagyok, tehát Help, I'm a Sex Addict, ami egy kicsit ironikus szemszögből közelíti meg ezt a kérdést, de mégis rávezet a szexfüggőnek a trámájára, hogy nem bír kimászni ebből a problémából. És vannak más filmek is, például Chasing Amy, csak hogy most egy kicsit olyan kultúráról van szó, Chasing Amy például, ami elég egy furcsa film, de abban is megvan egy jelenet, amikor az Amy tulajdonképpen kiábrándulva szembesíti a társát azzal, hogy ő már mindent kipróbált, és csak boldogtalanságot talál benne. És most, amikor már végre szerelmes, ugye, tehát ez volt a poén az egészben, most ez a srác, aki kiderítette a múltját, és most tudja, hogy milyen a múltja, most akkor azt hitte, na akkor a fantáziája elindult, és akkor mindenfélere rá akarta kényszeríteni, és akkor ez a nő csalódottan elfordult tőle, mert azt mondta, hogy na, köszönöm szépen, én ezt mind kipróbáltam, és abból mindig csak csalódás volt, és mindig csak baj volt. És ezek ilyen kis momentumok a mozi világából, csak hogy lássuk, ezek a problémák, amelyekről beszéltünk, tehát gyenge önkontroll, kényszeres magatartás, vagy amit még említettünk, hogy ezek a gyenge döntésmechanizmusok, tehát nem készítjük elő a döntéseinket, erre vezetik vissza. Nézzük meg a függőség koncepcióját. A függőség koncepció másfelől közelíti meg. Ugye a függőség koncepció azt mondja, hogy ugye az első részét ezt tudjuk, ez az adatok kérdése, ezt már említettük. A függőség koncepció abból indul ki, hogy
hogy a függőségnek különböző fázisai vannak, és hogy ez a függőség gyakorlatilag egy fizikai betegség is, bizonyos értelemben. Eleinte elindul érdeklődéselt, ugye, tehát növekedett érdeklődés van. A férfiaknak mindig azt szoktam mondani, hogy a szexreklámok, ezek genetikai csalik. Ugye ismerjük a genetikai csalinak a kifejezését, a horgászok mostanában használják ezeket a genetikai csalikat. Olyan csalikat használnak, hogy egy hal, ami egy ilyen megdöglő félben való hal, még egy kicsit úgy úszik, aztán sűjt, aztán megint úszik egyet, és aztán sűjt. És a ragadozó halak, a víznek a szemétládai, mondhatnánk, jönnek és bekapják ezt a halat, ha akarják, ha nem akarják. Ha éhesek, nem éhesek, ez egy reflex, ez egy genetikai reflex. És bekapják a csalit. És így van ez a szexualitással. A szexualitás is véleményem szerint egyébként egy genetikai csali, mert minden férfi, amikor lát egy mesztelen nőt, elindul. Bum! Ezt nem tud mit csinálni. A nők máshogyan indulnak el, de a férfiak látványa alapján indulnak el, és ez egy tipikus dolog, hogy egyébként egy nagy tragédia, hogy animesztelenséget látunk, mert tönkre teszik önmagunkat egyébként, kedves uraim, ez egy nagy baj. De azt mondják, hogy amikor az érdeklődés növekedik, és az ember már ezt a csalit bekapta, akkor jön a következő fázis, hogy ez nagyon jó érzést produkál neki. Ugye az alkoholistának az alkohol kell, hogy jól érezze magát, a drogosnak a drog kell, a játékfüggőnek a játék kell, a szexfüggőnek a szex kell, a pornográfia, a promiszkuitás, akármi kell neki. És akkor mint minden függőségnél jön a tolerancia probléma. Ez azt jelenti, hogy a mértékegység nő. Eleinte elég volt, féltve, esetleg egyszer éjjel belekukkantunk az interneten esetleg egy pornó oldalra. Ennyi elég volt, a szőre már fölállt, már félt, hogy hú, mi lesz, hogy van. Aztán a végén már egész nap hosszát nézi, már ki sem kapcsolja, és nyíltan, szégyen nélkül vállalja. Tehát a mennyiség változik, és a mennyiség óriásira nő. Emelkedő dózisok, a hozzászokásnak a kialakulása, és akkor jönnek ez elvonási tünetek. Ugye mégiscsak életben van, tehát az élet zajlik körülötte, és mindenféle igényei vannak az életnek minden egyes emberhez, tehát azért keresni kell, család is van, szabályokat kell betartani, aludni is kellene néha, meg ki tudja, meg pihenni, de nem, a függőség mindent visz. És amikor mégiscsak a kényszerekből nem jut a függőség tárgyához, akkor elvonási tünek keletkeznek. Amikor nem jut a szerhez, valamilyen külső kényszer miatt, mert ha nem lenne kényszer, akkor azonnal ott lenne, akkor elvonási tünetek vannak. A gondolatok kezdenek, oda viszik őt, mert attól van jó érzése. És fiziológiailag azt mondják a tudósok, akik az addiktológiai koncepciót megerősítik, hogy az agy a neurotranszmitterek szintjét, tehát a szerotoninok, annak a szintje az agyban kezd csökkenni. Tehát csökken az agyban azoknak a hormonoknak a termelése, amely kiegyensúlyozott agyi működést biztosítana. Mivel kívülről hozza az ingereket, a szervezet maga nem termeli ezeket az ingerület átvívőket, kívülről kapjuk az impulzusokat, és rászoktatjuk a szervezetünket, tehát egy tolerancia kialakul, hogy majd kívülről jön úgyis az impulzus. És ha aztán nem jön, akkor van az elvonási tünet. És egyre erősödik az összpontosulás, a szex és az élvezet körül, és akkor jönnek már a komolyabb problémák, tehát amikor már csak egy ilyen hullámvasút van, amikor az illető teljes mértékben benne van ebben a függőségben, már nem törődik semmivel a végén, tehát az, hogy nem törődik semmivel, ez egészen a végén van, amikor már a függőség tárgya azért kell, hogy úgymondván életben maradjon, hogy valamelyest jól érezze magát. Most nem hoztam a grafikákat, de garantálom önöknek, aki még eljön a többi előadásra, ezt a képletet még vagy ötször meg fogja hallani, mert az addiktológiai képlet erről szól. És függőség tárgyától függően más-más módon fejeződik ki. Más-más eszközeket használ az ember arra, hogy ezt a jó érzést produkálja magának.
Sőt, és itt ezt azért említeni kell, nagyon sokszor ezek a függőségek nem egyedül lépnek föl. Tehát nagyon sok szexfüggő, egyben drogfüggő vagy alkoholfüggő, nagyon sokszor, tehát van az úgynevezett szexteszi, tehát amikor szexteszit és drogfüggőség és a szexfüggőség egybe van, amikor gyakorlatilag egészen vad dolgokba belemennek, amire ők nem emlékeznek másnap, de benne voltak, és olyan rizikót vállalnak, azaz AIDS, meg szexuális betegségek, tehát nemi betegségek, olyan rizikókat vállalnak, hogy ez valami észbontó, de megcsinálják, éppen az élvezet érdekében. Itt aztán a társfüggőség kialakulásáról is lehetne beszélni. Tudnélik, a függőség nem csak úgymondván a saját kis intim szféránkban maradt. Ugye vannak kapcsolataink. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy ezt csak én csinálom. Én másnak nem teszek semmi kárt. Hát ha igen, ha egyedül élnénk egy szigeten, és körülöttünk 100 km távolság, senki nincs, akkor tényleg való magunkon tennénk a kárt. De akkor nem lenne kivel. Nem lenne kit tönkretenni. A gyakorlatban a szexfüggők, mivel állandóan váltják a partnereket, eleve komoly problémákat okoznak. De ha családja is van valaki, és valaki egy ilyen dupla életet él, egy ilyen Mr. Hyde és Dr. Jekyll, vagy hogy is van ez az a... Igen, kettős életet él, hogy nappal az öltönös, és éjjel a ker, vagy ki tudja mi, akkor ilyenkor tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy a napnak csak 24 órája van. És ez a nappali élet, ez a normál élet más emberekkel együtt éli. Feleséggel, gyermekkel, szülőkkel. És azoknak is igényei vannak. És az, hogy ő állandóan csak a függőségével foglalkozik, elvonja őt a családtól és a többi kapcsolattól. Ilyen értelemben hatással van másokra, és ha ez csak elegendően hosszan tart, akkor a társfüggőség is alakul ki. Mi alapján ismerhetjük föl egy szexfüggőséget? Az előbb említettem, párhuzamosan más függőségekkel a következő tünetek alapján felismerhető a szexfüggőség. Az első, és ez talán az egyik legfontosabb, és ezt sokszor nem kellőképpen hangsúlyozzák, ez az önértékelési hiány. Tehát ha valaki önváddal él, egy problémában, egy feszült helyzetben automatikusan önmagát vádol. Annyira nincs önértékelése, hogy abból indul ki, hogy ő a hibás. Lehet, hogy ő a hibás. De akkor is abból indul ki, amikor egyértelmű, amikor széllel szemmel látszik, hogy nem te voltál a hibás, akkor is magára veszi. Ezek az emberek egy folyamatos, annak a hiányában élnek, hogy jó érzésük legyen, hogy kiegyensúlyozottak legyenek érzelmileg. Tehát mindig egyfajta áldozat szerepben vannak, mártír szerepben vannak, ki tudja, milyen szerepet vesznek éppen föl, szenvednek, folyamatosan szenvednek, és ez a szenvedés az orvosság után kiállt, és ez az ideális táptalaj annak, hogy valaki egy függőségbe beleesik. Ha valaki elégedetlen a külsejével, elégedetlen az eredményeivel, elégedetlen a születési helye és körülményeivel, a családjával, a jövőjével, a jelenlegi állapotával, a mit tudom én, mivel éppen elégedetlen, a haj színével, vagy a test alkatával, vagy akármi. Mert ezer millió dolog van, ami miatt mi úgy gondolhatjuk, hát nem vagyok én ilyen olyan nagyon, igazán nem vagyok ilyen nagyon jó. És itt, ha csak mondjam itt például a szexuális függőség területen, ez nagyon komoly probléma, hogy a társadalomnak a szexualitásról, a szépségről alkotott képe nagyon-nagyon torz. Tehát ma csak a szupermodelleknek az alkata számít jónak és szépnek, és ha valaki ettől egy kicsit eltér, az már csúnya, már selejt, már másod, harmad, negyedik osztály. És hogy ne lenne probléma egy nőnek, vagy akár egy férfinek, ha nem az ideál betöltében. Ha nincsen akkora bicepsze, hogy minden nő oda néz. Vagy ha a nőnek éppen nincsen olyan, ha a nemiségének olyan másodlagos jellege, ahogy szokták ezt szépen kimondani. Finoman mondtam, ugye? Szóval, hogy versenyképes lenne a piacon, akkor mindjárt az van, hogy hú, meg így, meg úgy, meg mindent próbálunk, és ez az önértékelés, ezért komoly problémát. Tessék, ha valaki önértékelési problémákkal küzd,
Két lehetőség van. Egy, ez egy kicsit faramucit módszer, és előbb-utóbb kifulad, a tükör elé áll, és azt mondja, hogy szeretlek. Az az egyik megoldás. Előbb-utóbb kifulad, mert előbb-utóbb azt látjuk a szemünk sarkából, hogy nem egészen komolyan gondoljuk. De azt meg lehet, ahhoz nem kell tükör, illetve ahhoz más tükör kell, hogy elfogadjuk azt a szeretetet, ami kifulaszthatatlan. Tehát, hogy az ember nem csak a hogy mondjam, vízszintes viszonyaiban rendbe jön, hanem tulajdonképpen egy horizontális viszonyban, tehát egy függőleges viszonyban szeretetnek, vagy szeretve érzi magát, hogy igen, hogy tudja, hogy van, aki szereti őt. Ez nagyon finom jelzés csupán csak. Majd a végén egy kicsit jobban kitérünk erre, de ez lenne ideális megoldás. De lépjünk tovább. De a szexuális aktivitás fokozatosan első helyre kerül, sőt, annak túlértékelése történik. Tehát ha valaki mindig csak a szexről beszél, vagy mindig csak a szexről gondolkodik, hogy állandóan másra nem tud gondolni, minden egyes gondolata állandóan csak erről szól, az egyébként egy bibliai idézet, akkor baj van. Akkor diszfunkcionálissá váljunk, tehát nem tudunk működni. És ezzel párhuzamosan kiszorítjuk minden más érdeklődést. Tehát hiába, hogy összeházasodtunk, hiába, hogy gyermekeink vannak, hiába, hogy házunk van, hiába, hogy mindenünk van, amire vágytunk, de nem elég. És akkor még ez vagy az vagy amaz a függőség megvan, és akkor a többi már nem is számít, sőt, képesek vagyunk feláldozni mindent a vágy kielégítés érdekében. És fellép a kontroll elvesztése. Tehát amikor az ember rájön, hogy ezt azért régen nem szoktam csinálni, amikor rájön, hogy már nem bírja visszatartani magát. Amikor az elveket áthágja, elhagyja, és amikor, és ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen tűzbe, vízbe esik, ahogy szokták mondani, hogy tűz és jég, tehát hogy a két ellentét, hogy beleesik a függőségébe, állandóan benne van, és aztán amikor úgy ráeszmél, hoppa, mit csinálok, akkor kimászik belőle, de nem, hogy akkor szexfüggő, hanem szextagadóvá válik. És ez egy komoly probléma. Tehát a szexfüggőknél egy komoly probléma az, hogy aszexuálisá válnak. Vagy ahogyan a szaknyelven azt mondják, hogy egy szexuális anorexia jön létre. Ugye ez a hírhet közbeszéd, vagy közszájban is forgó viccek, ugye, hogy a férfiak 30 fölött, vagy 40 fölött már

Amit említettem, hogy a magatartás folytatása fenyegető negatív következmények ellenére, sőt, komoly veszélynek teszi ki magát. Az előbb már említettem, AIDS, meg más betegségek, ugye, nemi betegségek. És hát azt is tudni kell, hogy az egyik jellemzője, hogy ez egy progresszív betegség. Ez nem áll meg. Valaki egyszer azt mondja, hogy mondta, egy addiktológus, egy híres amerikai addiktológus, ő azt mondta, hogy ha a négy fázis, ugye beszéltem négy fázisról, az első fázis, ugye emlékszünk még, az első fázis az, hogy bekapja a csalit, a második fázis az, hogy keresi a hangulatingadozást, a harmadik az, hogy benne van a hullámvasútban, hogy a plusz extatikus állapotból az elvonási tünetbe, a fájdalomba visszaesik, és vissza, tehát állandóan visszamegy, és az utolsó fázis, az már csak az van, hogy azért megy bele a játékba, hogy félig meddig jól érezze magát, mert különben állandóan elvonási tünetben van. Ez a fizikai, tehát a fizikai magyarázat a dolognak. És valaki azt mondja, hogy ha valaki az első lépésen, tehát az első fázison túl van, nincs megállás. Tehát ez az érdekes, hogy nincs megállás. Nem áll meg. Tehát nem tud fékre lépni, mivel ez egy fizikai folyamat. Az embernek egyedül önmagában hiányzik az eszköze ahhoz, hogy a saját cselekvéseit, a saját tevékenységét felül tudja bírálni. Nem tud megállni. És ha nem kap kívülről támogatást, segítséget, csoport segítséget, szakember segítségét, akkor nem képes lefékezni. Néhány gyakorlati jelek. Peter Carnes, az az egyik, ő volt az első, aki a szexfüggőséget, tehát az addiktológiai jellegét meghatározta, és itt Bernhard Meulen, ez egy németországi szakember. Itt néhány esetet említettek, hogy mi van, hogy van, lehet, hogy nem túlzottan szépen fordítottam le, de hát mindenki úgy beleolvasgathat, esetleg a vállalkozó, ugye, aki több függőségtől szenvedett, tehát alkoholbeteg is volt, visszavonult gyakran egész délutánra a lakókocsiába, ugye, ahol rá tudja zárni az ajtót, órákon át pornográfiát néz, excessív módon önkielégítést végez, és közben nem törődik a vállalkozásával, és a vállalkozása szépen lassan csődbe megy. Ez a tipikus jele annak, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Amikor már a külvilágnak is felmerül, hogy itt valami bűzlik. Tehát ez nem normális. Vagy ez már majdnem a bulvár rovatba tartozik, ugye egy nő annyira kielégíti önmagát egy vibrátorral, hogy mentőorvost kell hívni. Ez bulvárnak minősül, de azért gondoljunk bele, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy milyen kielégületlenség van e mögött, hogy mit tesz önmagával, a saját fájdalom küszöbén túlmegy, csak azért, mert hogy elégüljön ki, mert éppen kielégületlen. Gondoljunk bele ezekbe a dolgokba. Tehát ez nem vicc, ez betegség. Ez súlyos betegség. Többit most nem olvasom föl, mindenki beleolvasgatott, ezek csak példák voltak. Itt még egyszer a fázisok. Azt mondom, és hát most jönem a vastag vége az előadásnak, ugye, tehát most ki kell mondani dolgokat. Itt vannak a különböző gyakorlatok, vagy a különböző tevékenységek, amelyek a különböző fázisokba tartoznak. Tehát alapvetően három komoly fázist állítanak a szexuális függőségben, tehát az első fázis, ugye ez csak a rászokás, aztán ugye utána jönnek ezek a dolgok. Most ne gondoljunk azt, hogy ha valaki az egyik vagy a másik fázisban van, hogy az összes cselekvés jelenik meg egy ilyen függőbeteg embernek az életében. Elég, ha egy van, vagy kettő. Persze, aki komoly beteg, ott több is jelenik meg, de elég az, hogyha az első fázisban, hogy több partnerrel foglalkozik, önkielégülést végez rendszeresen, esetleg a telefonszex ilyen dolgokba belemegy, pornográfiát állandóan és erőteljesen használja. Ez már az első fázisnak minősül. És lehet, amikor a második fázisba átlép, akkor lehet, hogy nem csinálja az összest, ami ott le van írva, lehet, hogy csak prostitúciót választ. Tehát lehet, hogy csak azt csinálja, hogy egy prostituálthoz elmegy, esetleg egy kicsit merészebb lesz, nem annyira intim a szexualitása a számára.
De vannak ilyen olyan dolgok, amelyek megdöbbentők, ugye nekrofília, exhibicionizmus, frotőrizmus, voyeurizmus, aki tudja, hogy mit jelent, az tudja.

aki nem, az olvasa utána, nem akarok minden aberráltságot itt megmagyarázni. A harmadik fázis végül ez az, ami már nagyon-nagyon veszélyes. Tehát itt az illető tevőlegesen beavatkozik a környezetébe, hogy elérje azt a célt, a vágy kielégítését, és nem riad vissza más emberek manipulálásától, befolyásolásától, sőt, akár annak embernek az élete vagy a szabadságát megfosztja őket attól, hogy elérje a saját célját. Ez egy nagyon komoly állapot, ugye a gyermek vagy kiskorúak, vagy sérült felnőttekkel, ugye, tehát fogyatékkal élők, vagy drogosokkal elégíti ki önmagát, vagy ami nagyon, nagyon csúnya dolog, orvos, lelkész, pszichiáter, stb. Tehát a segítő szakmában, hogy kihasználja a szoros kapcsolatát arra, hogy a pácienssel szexuális kapcsolatba kerüljön. Vagy tanár, tehát ilyen is van. Ugye, hány tanár bukott már el ezen, hány pap bukott már el ezen, hány orvos már lett kizárva a kamrából ilyen dolgok miatt. Nagyon gyors menetben most át fogjuk nézni ezeket a dolgokat, nem tudjuk végigolvasni. Néhány jellegzetes dolgot említem. Kényszeres szex az azt jelenti, hogy ez egy öröm nélküli szex. Ezt ne felejtsük el. A szexfüggők nem élvezik jobban a szexet, mint az átlagember, sőt, pont az ellenkező, ezért kényszer a számukra. Nem igazán jól esik nekik, ez már szinte egy ilyen mechanikus végzés a dolgoknak. Az is nagyon érdekes, és az nem hogy érdekes, hanem ez nagyon komoly problémát okoz, hogy az illetők nem értik a saját helyzetüket. Tehát nem fogják föl, hogy miért vannak ebben benne. Benne vannak, észlelik, tehát észreveszik, a jelek alapján észreveszik, hogy ez itt már rég nem tréfa, de nem tudnak megállni. És nagyon eluralkodik az életükben. Van egy olyan változata is, és ez főleg a nőkre vonatkozik, hogy azt gondolják, hogy ez a szexfüggőség, ez egyfajta szerelem, tehát hogy mindig szerelmesek. Tehát mindig arról ábrándoznak, ha egy új partnert találnak, hogy most szerelmes vagyok. Ez kiderül, hogy nem ám szerelmes volt, csak kielégítette önmagát. Aztán amikor már nem volt érdemes, még nem volt érdekes, meg már unalmas lett, akkor eldobták, mint egy vizes sákot. És a valóság az, hogy ez egy idétlen, egy progresszív és egy nem pozitívnak nevezhető magatartás. És ugye a kontroll elvesztéséről beszéltünk, nincsen tisztában azzal, milyen rizikót vállal, fájdalomcsillapításként a más függőségekhez fordulhatnak, tehát aki a szexfüggőségét fölfogja, vagy kezdi fölfogni, a depressziós lehet, akkor mit csinál? Drogokhoz, gyógyszerekhez, más dolgokhoz viszonyul, evés. Sokszor az öngyilkosság gondolata folyamatosan kísért ezeket az embereket, ez is benne van. Vagy amit az előbb is említettem, hogy a büntetés, tehát hogy belemennek olyan szexuális gyakorlatokban, mint a szádomázó, tehát hogy hagyják, hogy valaki más büntesse őket, tehát szolgaként lépnek föl, hogy most annyira rossz voltam, hogy most verjél engem, meg büntes engem, meg mindenféle, ezek is részei lehetnek. És ahelyett, hogy a szexualitásban, és ez megint Kantnak egy mondata, ahelyett, hogy a szexualitásban az egy önértékelést erősítő fizikai örömforrást lásson az illető, ahelyett megtanulta a függőbeteg, hogy a fájdalmában és a stresszben a szex vigasztalást és pihenést nyújt. Tehát a szex nem azt a funkciót tölti be, hogy egy embernek az önértékelését növeli, hanem a rossz érzéseit szünteti. Értjük a különbséget? Tehát nem az van, hogy jól érzem magamat, mert a társammal együtt vagyok, és szeretjük egymást, és ez egy, ugye a szexualitás, mint egy kapcsolatnak a pecsétje, vagy mint egy kapcsolatnak a kiterjesztése, a megerősíti ezt a kapcsolatot, hanem arról van szó, hogy önmagamat kielégítem végső soron, hogy a stressztől szabadulok, ettől a belső feszültségtől szabadulok, ami bennem van. Én nem azt mondom, hogy ez egy mellékhatás egy normális kapcsolatban is, de ha csak erről van szó, akkor már baj van. Hát igen, ez a forgó, bár nem tudom, hogy mennyire olvasható, igen, de itt olvasható, igen. Tehát van egy ilyen fajta őrvény, hogy az emberek ebbe belekerülnek, és az a helyzet, hogy itt ez a második bekezdés, ugye, hogy egyre több kell, egyre mélyebben bele kell menni, és nem csak a száma,
hanem a fajtája is változik. Tehát, hogy ugye a fázisok, amit az előbb említettem, emiatt a belső pörgés miatt kénytelen tovább lépni és más szexuális gyakorlatokat is felvállalni. Igen, a feszültségoldást, azt is említettük, hogy ez csak feszültségoldás, és a legnagyobb probléma az, hogy nincs normális kapcsolata. Tehát nincs kapcsolatteremtési képesség. És ez egyébként a terápiának az egyik alapja, hogy helyre kell állítani a betegeknél azt, hogy szex nélkül is tudjanak egy kapcsolatot létesíteni. Szex nélkül is tudjanak egy intim kapcsolatot létesíteni, egy közeli baráti kapcsolatot létesíteni. Anélkül, hogy mindjárt a szexuális kielégítés irányába mennének. Nagyon érdekes, hogy ez a kettős élet, amit az előbb említettem, azért alakul ki sokszor, mert el kell rejtőzni. Ugye mondjuk egy orvos, vagy gondoljunk bele azokra a botrányokra, amikor egy, mit tudom, egy TV prédikátorról kiderült, hogy van két vagy három szeretője, és akkor kidobták. Ugye az USA-ban voltak ilyen dolgok, ilyen botrányok. Szinte minden évben volt egy ilyen botrány, és ez érthető, mert ezeket az embereket sztárolják, és nagyon feltekintenek rájuk, és nagyon sok ember ebben a sztárolásban átlép mindenféle határon, és az illetők is beleesnek ebbe a kísértésbe, hogy a hatalmukat kiélik, és akkor élik ezt a kettős életet, és borzasztó fájdalmak között élnek, miközben egyfelől a napközben egy rendes, egy tiszta életet, egy nyakendős életet, mint ahogyan én is itt vagyok, most nyakendős, szépen megvan. Kívülről a látszat stimmel, meg minden megvan. Közben megsokkolódnának az emberek, ha tudnának erről az illetőről, hogy ő él, mit csinál. Vagy akkor mit csinál, amikor nem látják őt. És ez a kettőség, ez sokszor komoly másodlagos problémákhoz, idegi problémákhoz, szívinfarktus, meg egyéb dolgokhoz is vezethet. Igazán a szexfüggő nem egy értéktelen ember, mint ahogyan az alkoholfüggő, vagy a drogfüggő, vagy az egyéb függő nem értéktelen ember, csak nem látszik az értéke, mivel a függősége teljesen eltakar minden mást. Itt még egyszer az internet, ugye a szexfüggőség turbója az internet. Ez is egy érdekes dolog, az internet tulajdonképpen mindenhez hozzájutott az embereket, tehát minden ott van. Ahogyan Bill Gates mondja, egy gombnyomás távolságban minden megvan, ugye? Mit akarsz csinálni ma? Ez volt a jelszava, nem tudom milyen operációs rendszernek mit akart éppen reklámozni, de minden egy gombnyomás távolságban minden megvan, ami a szíved kívánsága, az mind ott van. Igen ám, hát ez így van. Az internet ezt megvalósítja. Ennek nagyon sok káros oldala van, mert sokkal többen, sokkal mélyebben mennek bele ebbe a szexfüggőségbe, de van ennek egy pozitív oldala is, tudnélik, éppen a felgyorsult sebessége révén az emberek sokkal hamarabb kerülnek a negyedik fázisba, amikor már minden tönkre megy. Tudnélik, a függőbeteg csak akkor mászik ki a gödörből, ahogyan az előbb említettem, ha az első lépésen túl van, nincs megállás, míg egészen végig nem megy, míg teljesen ki nem ábrándul magából és ezekből a dolgokból, kivéve, ha a kegyelemmel találkozik, ahogy szokták mondani. Olyan erővel, olyan támogatással, olyan segítséggel, hogy ezt meg tudja szakítani, ezt a dolgot. A szembesülés tudnélik segít a változtatásban. Igen, még egyszer itt ez egy progresszív, kemény és önmagában kilátástalan dolog. Vannak olyan időszakok, amikor a függő úgy érzi, hogy most kézben tudja tartani, és akkor visszatartja magát, és fékezi magát, csak hogy újra elbukjon. És ezek között az állapotok között folyamatosan ingadozik. Ugye vannak ilyen kontrollált fázisok, és akkor újra jön a bukás. És azért említem ezeket a részleteket, mert sokszor azt gondoljuk, hogy hú, a szexfüggőnek milyen jó dolga van. Ugye, főleg férfiak így gondolkodnak. Hogy hú, egy szexfüggő állandóan így, meg úgy, pedig nem jó dolga van. Nincsen jó dolga. A szexuális élete sivár, üres, kielégületlen. Az ember soha nem nyer kielégülést, és segítség nélkül a szexfüggő élete bizony úgy néz ki. De még a segítség elfogadása is egy különös probléma, miközben az alkoholizmusnál egyértelmű, ha valaki hullarészek, az hullarészek, ez mindenki látja. Egy szexfüggőről nem látszik, hogy szexfüggő. A bankigazgató, aki alkoholista, hamar kikerül onnan, mert látszik, hogy alkoholista. De a bankigazgató, aki szexfüggő, az nem látszik. És a bankigazgatónak sokkal több vesztenivalója van, vagy a szexfüggő bankigazgató, sokkal több vesztenivalója van,
mint az alkoholistának, mert az alkoholista ott egy bizonyos ponton túl minden eltűnik. Vagy a játékfüggő, vagy a drogfüggő, vagy ki tudja. Látszik is, hogy szociálisan leépül, minden pénze oda megy. A szexfüggő, ez egy ilyen fehérfüggőség, egy ilyen szer nélküli, egy kapcsolatfüggőség, és nem kerül túlzottan sok pénzbe, nem kerül, tehát nem látszik kívülről, nincsen ráírva a homlokára, hogy én szexfüggő vagyok, és ezért sokkal nagyobb a baj, hogy ezeknek az embereknek hogy lehetne segíteni, vagy nem fogadják el a segítséget, mert akkor ki kellene tárolkozni. És a kitárolkozás, ráadásul ugye még tabukkal is vagy le van fedve ez az egész, a kitárolkozás az azt jelenti, hogy mindent fölad, amit eddig fölépített maga körül. És ez komoly probléma. A terápia. Most még nagyon gyorsan a terápia részét átnézzük. A terápia többféle módon létezik. Van a 12 lépéses rendszer, tehát az a 12 lépés, amiről múltkor is beszéltem, és szerintem majd még fognak beszélni, főleg a Horváth Gábor majd fog erről beszélni. A 12 lépéses rendszer segít az illetőnek, hogy beismerje a saját erőtelenségét egészen odaig, hogy fölvállalja egy új életet. Tehát az összes folyamat, amire szüksége van, az erőtelenség beismerése, a remény megfoganása, az önmagával való szembesülése, a bűn vallomása, tehát az, hogy ki tudja tenni, ki tud tárolkozni, a jellem átalakítása, az, hogy segít, hogy hagy magán segíteni, tehát hogy nem azt mondja, hogy én mindent magam megoldom majd, én ezt meg tudom csinálni. Egyébként ez mindig ez a csalfa, szalmaszál, amiben belekapaszkodnak a függőbetegek, én ezt majd meg tudom oldani. Na, megint egy film jut az eszembe. Látom, hogy ma mindenki elfáradtok, egy kis sztori. Jó? Van egy film, azt hiszem a 28 nap az a neve. Nem tudom, ki látta a 28 napot? 1, 2, 3, 4, néhányan. Van egy jelenet benne ebben a filmben, hogy betegekről van szó, mindenféle függőségek, tehát mindenféle függőkről van szó. És olyan jelenet van benne, hogy lovakhoz viszik a függőbetegeket, és akkor az a feladatuk van, hogy emeljék a lónak a patáját. Nem tudom, lovakkal foglalkozott valaki? Hogy kell emelni a lónak a patáját? Hát, ha torondarú lenne, akkor se lenne lehetséges, mert vagy fölbuktatjuk a lovat, de ha nem akarja, hogy a talpát fölnyomjuk, akkor nem lehetséges. Tehát a lóval beszélni kell, simogatni kell, és ő teszi föl. Tehát külső erővel megy a dolog, kommunikációval. És a függőbetegek ezt nem tudják. Ha valamit nem tudnak, ezt nem tudják. A függőbetegeknek a tipikus problémája az, hogy én majd. Főleg azért, mert soha nem segített rajta senki. És úgy élik meg az életet, hogy mindig nekem mindent meg kell csinálni, szenvednek is tőle, jutalmazzák magukat és mindenféle függőségekkel, de kimászni a gödörből nem tudnak. És ott ebben a filmben az volt a jelenet, hogy ugye oda mennek, mindenki úgy erőlködik, meg próbálják fölhúzni, meg hogy az oktató csak ott áll, és ugye megmutatta nekik, de nem fogadták a tanácsát. Ez további jelenet, ugye pár perccel később megint a lovakhoz visszakerülnek, megint ugyanaz a műsor, megint föl kell emelni a lónak a patáját. És hát az egész társaság úgy, ahogy van, Cuzamben az egész, mindenki erőből próbálta, ugye mindenki erőlködött meg így, nem ment semmi. Erre föl ugye szárazan megjegyzi az oktató, ugye, vagy az addiktológusot, azt mondja, hogy hát az elmebajnak az egyik jellemző tünete az, hogy az ember mindig ugyanazt csinálja, és mindig mást remél. És ebben van igazság. Nos, ezek az addiktológiai terápiás csoportok, ezek az önsegítő csoportok azért nagyon jók, mert ott vannak emberek, benne vannak olyan emberek, akik maga a betegséget is elszenvedték, és kikerültek, és ők tudják, hogy mit jelent benne lenni, és mit jelent kikerülni belőle. Sajnos én utána néztem a dolognak, levelezgettem valakivel, az úgynevezett SLAA, Magyarországon van egy kontaktszemély, e-mail cím is van, de sajnos jelenleg én kérdeztem tőle, és jelenleg nincsen 12 lépéses csoport, tehát Budapesten, ha lenne, akkor Budapesten lenne, de itt sincs. Maradnak a pszichiátriai intézetek,
de a szexuális betegségek esetén ez nagyon nehéz, mert erre koncentrálni kell, erre kicsit oda kell figyelni, mert ez más. Ha egy szexfüggőt belerakjuk egy elvonóba, aki ma benn volt egy elvonóba, az tudja, hogy ez egy saját légkör alakulott ki. Hát a szexfüggőnek ideális vadász területe van, mert ez végig fogja, hogy mondjam, végig fog élvezni az egész társaságon, míg kikerül. Aztán, hát ez van, egyébként ez a problémája. Tehát a szexfüggőknek a tipikus kezelése máshogyan történik, tehát a klinikai kezelése máshogyan történik, tudnélik, ott nincsenek ajtók. Férfiak és nők ugye külön-külön szobákban vannak, nem egyes és nem kettes szobákban vannak, hanem általában egy ilyen 4-6-8 ágyas szobák vannak, ajtók nincsenek, zuhanyozni egyedül nem megy senki, mert mindig felügyelet alatt van, és 90 napon keresztül benn vannak, és nincs szex. És ez segít. Ez a terápiának az egyik része, hogy megtanulják ez alatt az idő alatt máshogyan élni. Hogy a gondolatuk le tud szállni erről a témáról. És hogy kapják a segítséget, hogy fel tudják térképezni a problémájukat. Van itt vitás kérdés az addiktológusok között, hogy tudnélik az ötödik lépés, a 12 lépéses rendszerben az ötödik lépés az az, hogy a vallomás. Most gondoljunk bele, egy szexfüggő, aki fűvel, fával, még annál többel volt, és most akkor 12 lépéses rendszer ötödik pontja szerint egy őszinte vallomást kellene tenni, az életével szembenézni, és akkor hazamegy a feleségéhez, most már lassan kimászik a gödörbe, vagy a férjehez, mert ugye egyébként nők is vannak, ugye, és hazamegy, és megmondja a társának, hogy figyelj, ülj le, így áll egy pohár vizet, mert van mondani valóm. És akkor elmondja, hogy ezt csináltam, akkor utána garantáltan a családi bíróságon találja vissza magát, mert nincs az a társ, aki, ha nincsen speciális felkészültséggel, nem rendelkezik speciális felkészültséggel, nincs az a társ, aki ezt érzelmileg kibírja. Ezért ezekben az esetekben azt mondják, hogy a társnak a vallomását ezt inkább hagyják későbbi időre, amikor már a tettekkel bizonyítja, hogy kint van a gödörből, és az illetőnek könnyebben esik megbocsátani és ezen túljutni. Ugye itt nagyon sok minden van a terápia területen, nagyon sok minden van gyermekkori környezetet feltérképezni, ugye a szülőknek a viszonya, a szülőktől örökölt problémák, szexuális szaklatás, magánfélelmek, stb. Ezt kezelni kell. Na ezen átlépek, egy dolog miatt lépek át, mert a végén szeretnék azért még ezt a kérdést föltenni, hogy mi a jó szex. Nem azért, mintha ez lenne a fő téma. De azért gondolkodunk bele, most egészen végig aberráltságról beszéltünk. Olyan szexről beszéltünk, ami nem elégít ki. Olyan szexről beszéltünk, ami nem jó. Olyan emberekről beszélgetünk, akik ettől szenvednek. És hát ahhoz, hogy tudjuk egyfelől nem csak ott különböztetni, hanem hogy egy javulási folyamatba belekerülni, a hamisítványt az igazitől meg kell, hogy különböztessük. És nyilvánvalóan én nem vállalkozhatok most egy zárómondat egy-két diával, nem vállalkozhatok arra, hogy mindent megmagyarázom, hogy mi a jó szex. Tehát néhány pontot szeretnék említeni. És meg fogjuk látni, hogy van egy néhány döbbenetes gondolat is. Ugye mi lenne a jó minta, ugye a vallások ajánlják a monogámiát, és akkor fölmerül a kérdés az, hogy elég a monogámia, mert ez csupán csak egy forma. De egyes vallások ugye azt mondják, hogy nem csak monogámia, hanem szeretet kapcsolat, bizalmi, bensőséges szeretet kapcsolat. De akkor fölvezetik a kérdést, azt mondjuk, hogy a szabad szex a sokkal izgalmasabb. Ugye? Tehát itt a vallások korlátoznak minket. Igen, ám, de az izgalom, pont ez a baj. Pont ez a sok izgalom, ez a baj, és ez viszi be az embereket a zsákutcába. Érdekes módon a hormonokkal függ össze a jó szex. És speciális hormonokkal, tehát nem a tesztoszteronnal kifejezetten, hanem az úgynevezett oxitocinnal. Az újabb kutatások fókuszába az oxitocin került. És azt mondják, hogy ugye a szülésről, meg a tej elválasztásról, ezt tudjuk, hogy a védőnő előadást tudna tartani az oxitocin fontosságáról, hogy ez miatt, meg hogy van, de
az is kiderült, hogy nem lehetünk szerelmesek enélkül, és ma már azt mondják, hogy ez az úgynevezett kapcsolathormonja, vagy a ragaszkodásnak a hormonja, tehát az együttélésnek a hormonja, az együtt... Nem, de mi az, amitől sok az oxitocin? Mi nyújt nekünk oxitocint? És ez az érdekes, hogy ragaszkodni kell, igen. Igen. Gyönyörű kép, ugye? Én is aranyosnak találtam. Szóval a tudatos magatartások vagy gondolatok közül leginkább a gondoskodás növeli az oxitocint. Tehát nem a macho, nem a szex bomba, nem a szex istennő, nem azok fogják élvezni a nemi életet, mert nekik nincsen sok oxitocin. Lehet, hogy sok minden más van, de az nincs. Aki egy hideg, rideg kapcsolatban él, kapcsolatokat alig ápol, csak testileg tevékenykedik, annak hiányzik az oxitocin. Az oxitocin viszont élvezetessé, és tényleg nyugtatóvá teszi a nemi életet. Elismerés, hála, érintések, tehát testi érintések, érzelmi kötődések, ezek növelik ennek a hormonnak a szintjét. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy akár az imádság, tehát egy bizalomteljes imádság, vagy az elmélkedés, vagy akár testi dolgok, mint például egy masszázs, vagy ilyenek, ezek növelik ennek a hormonnak a szintjét. És nem tudom, apák, anyák, biztos, mert ugye a egyetemistákhoz beszélünk, nem tudom, hogy ki anya, ki apa. Én emlékszem elsőszülött fiamnak a születésére, és hát valamilyen oknál fogva a karjaimban felejtették a fiamat, mert ugye a szülés után bent voltam, mindjárt tessék, apa, most mi foglalkozunk itt a hölgyel, és hát voltak gondok, meg gubancok, és hát ennek az volt a következménye, hogy kisfiam majdnem egy órán keresztül a karjaimban volt, és én szó szerint részek voltam. Szerintem az oxitocin már a fülemből kijött. Olyan boldog voltam, hogy hihetetlen. Egyébként később is az volt, hogy a kisfiam problémázott. A feleségem fölvette a gyereket, nem volt hatással. Én jöttem, fölvettem a gyereket, abban a pillanatban elcsendesedett. Tehát én voltam a családi andaxin. Úgyhogy a szeretet, a gondoskodás, az igazi kapcsolat, az időigényes, az időráfordítás, nem a cél tudatos szexet akarok elérni, hanem gondoskodni akarok a másikról, szeretni akarom őt, tudatni akarom vele, hogy közel áll hozzám, törődök vele. Na ez az, ami a másikból kiváltja az örömet, a bizalmat is, és a testünket úgy befolyásolja, hogy képesek is vagyunk a nemi életre. Ugye anya, fia, de ez a fajta gondoskodás, ez a fajta öröm, ami ebből sugárzik, ez ad egészséges életet. Na most ez mit jelent ez a cím? Oxitocin, 1 Mózes 2.24 magyarázata. Na ez eléggé merész dolog. Tudnélik, ugye lelkész vagyok, és olvasom a Bibliát is, nem csak szakkönyveket, és nem csak szexfüggőkkel foglalkozok. És amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, rájöttem valamire. Tudnélik, van a Bibliában egy olyan mondat, ami a házasságnak az alkotmánya, véleményem szerint. Az van leírva, ezért elhagyja a férfiú apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye itt az első az, hogy egy tudatos, szándékos választás, igen, én választalak téged, és ezért képes vagyok elhagyni az eddigi biztonságot jelentő kapcsolataimat. Első lépés. Második lépés. Én most ragaszkodok hozzád, azaz tudatosan szeretlek téged. Mert ragaszkodni, mikor kell valamihez ragaszkodni? Mikor kell valamihez ragaszkodni? Én ragaszkodok ehhez. Mikor? Amikor az a veszély van, hogy valaki tőlem valamit elvesz. Ha én a feleségemhez ragaszkodok, akkor az érzéseim, vagy a helyzet azt mondja nekem, hogy ezt elküldheted a csodába. Nem, én ragaszkodok hozzá. És ha ezen nem megyünk túl, ha nem vagyok képes önfeláldozó szeretetet, vagy tudatos szeretetet gyakorolni, nem jön létre ez a gondoskodási kapcsolat a két fél között. És ez az, ami oxitocin termel.
És milyen jó, hogy a Jóisten nem hibázott, amikor azt mondta, hogy na, és ezután mi jön? A szex. És ketté egy testé válnak, ahogyan a Biblia szépen kifejezi. Ha valaki ezt a receptet betartja, lehet, hogy nem lesznek problémák. Remélem, hogy ezzel egy kicsit segíteni tudtam, tehát a szex eredmény és nem forrás, izgalmas szex állandó kapcsolatokon kívül is található, de csak izgalmas szex, de kielégítő szex csak a szeretettől és a gondoskodástól dominált kapcsolaton belül található. A jó szex eredménye az elkötelezettségnek és a ragaszkodásnak. Pszichésen is, és testileg is. Minden más ezen kívül is található, de hosszú távon sajnos nem beválik. Hosszú távon üresség van, kiégettség és kiábrándultság, szexuális anorexia, étvágytalanság és mindenféle boldogtalanság. Hát nem jobb a jó recepteket betartani? Köszönöm szépen!

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan jó látni hosszú idő óta nem látott kedves testvéreimet, és azokat a testvéreket is, akiket talán még nem láttam, mikor még itt dolgoztunk, itt szolgáltunk ebben a gyülekezetben. Töprengtem, hogy a mai alkalommal milyen igei gondolatot hozzak magammal, és valahogy a Jóisten abba az irányba vezetett, hogy a N1. évi szombatiskolánk gondolatai mentén szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ami ugyan nem ugyanaz, mint a szombatiskolai tanulmány, más aspektusból, más látószögből szeretném az isteni gondolatot megosztani, de én hiszem azt, hogy a Jóisten segíteni fog, hogy ezek a gondolatok még inkább segítenek elmélyíteni az isteni szeretet nagyságáról szóló meggyőződésünket. Alapigeként szeretném, hogyha együttesen elolvasnánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és 6. verset. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és 6. verset olvasom. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeversek alapján a mai alkalommal tehát arról szeretnénk szólni, hogy mi hogyan válhatunk igazából az Isten gyermekeivé, az Isten fiaivá, illetve Isten hogyan tudja kiégetni belőlünk mind azokat a dolgokat, ezen igék alapján a lelki salakot, ami elválaszt bennünket a Jóistentől. Ezt azért gondolkodtam ezen az igén, és megnéztem más bibliafordításokat is. Az új bibliafordítás ezt a két igét talán érthetőbben adja vissza. Az új bibliafordítás így adja vissza. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Mit érthetünk meg ebből az igéből? Egyértelműen kiderül, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és Isten elhatározta, előre eltervezte, hogy az ő maga fiaivá fogad bennünket Jézus által, az ő akarata és az ő tetszése szerint. Már a Biblia első lapjain olvashatunk arról a történetről, ami mindannyiunk előtt ismerős történet, hogy Isten az embert, mármint bennünket a maga képére, a maga hasonlatosságára teremtett. És ha ő a maga képére, hasonlatosságára teremtett, akkor úgy teremtett meg bennünket, mint az ő gyermekeit. A teremtés jogán és a megváltás jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azért, ahogy említettem, mert a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Például megfigyelhetjük a teremtett világban ma is, hogy a gyermek a szüleit tükrözi vissza. Nem csupán külsejében tükrözi vissza a szülőt, hanem a belső megnyilatkozásaiban, jellemtulajdonságaiban is felfedezhetők az utódokban a szülők tulajdonságai. A régi keleti gondolkodás szerint például az első szülöttet tekintették az apja képmásának, az apja képmása továbbvivőjének. Tehát a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ha így van, már pedig így van, akkor bátorsággal közeledhetünk a Jóistenhez, mint gyermekek, és nem kell félni attól, hogy ő vissza fog utasítani bennünket, hiszen ő elhatározta, hogy fiává fogad minket a Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Kedves testvéreim, ha most bármelyikőtöket megkérdezném, én azt a kérdést tenném fel, hogy te hogyan váltál a te szülőd gyermekévé, a te apukádnak vagy anyukádnak a gyermekévé.
Vagy mit tettél érte? Vagy mit kell tenned neked azért, hogy te az édesanyádnak, vagy az édesapádnak a gyermeke lehess? Mit válaszolnánk egy ilyen kérdésre? Nem értem, mit kérdezel. Nem értem, hogy kérdezhetsz egyáltalán ilyet. Az én és az én apámnak és az anyámnak a gyermeke vagyok, és kész. Én az ő gyermekük vagyok, ők az én szüleim. És ezért gondolkodásra készt ez az alapigénkben olvasható megállapítás. Minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Nem ellentmondás ez? Isten megteremtett, gyermekévé teremtett, a maga képére, a maga hasonlatosságára, és az ige mégis azt mondja, hogy maga fiává fogad, a Jézus Krisztus által. Csak fiának nyilvánít? Azt hiszem, hogy egyértelművé kell tennünk, hogy a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. És ezért nem kell kiharcolnunk nekünk az Istennél a mi gyermeki mi voltunkat, hanem Istenhez csak vissza kell térnünk. A szeretet Istenéhez vissza kell térnünk, mint atyánkhoz, aki szeret és vár ránk. De nagy kérdés, hogy hogyan? Ha mi Isten gyermekei vagyunk, és vissza kell hozzátérnünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi az Istentől eltávolodtunk. A bűn eltávolít bennünket az Istentől. Isten az ő saját fiaivá teremtett bennünket, és mint fiait váltott meg. És ezért van óriási jelentősége ennek az igének. Ez az ige arra is rávezet bennünket, hogy nekünk nem lehet a bűnnel játszani. Nem szabad félváról venni. Azt tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket, de azt is tudjuk, hogy egy bűnt pedig gyűlöli. És ha mi a bűnhöz ragaszkodunk, legyen a mi bűnünk kicsi vagy nagy, nem láthatjuk meg az Istent. Azonban Isten fiúságunkból fakad, hogy nem kell félni senkinek attól, hogy ő túl messzire ment, túl messzire távozott el az Istentől, hiszen ha megbánja az ő bűneit, és vissza akar térni, akkor ő újból fiává fogad bennünket. Jézus így fogalmazta meg ezt János evangélium a 6. fejezetében, a 37. versben, mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön. És aki hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Testvéreim, legyünk bármilyen bűnösök. Lehet, hogy messzire elmentünk, az Istentől eltávolodtunk. Láthatjuk magunkat szennyesnek, Istentől távollevőnek, de úgy, ahogy vagyunk, úgy mehetünk Istenhez, úgy mehetünk Jézus Krisztushoz. Hiszen ő megváltott bennünket. Jézus Krisztus által a maga fiává fogadott bennünket. És kérhetjük, hogy ő tisztítson meg, és ő biztos, hogy megbocsájt, és megtisztít. És miért? Azért, mert szeret bennünket. Azért, mert gyermekei vagyunk. Azért, mert szeretett gyermekei vagyunk. Kimondhatjuk azt, hogy mi, mivel vétkeztünk, mivel szembefordultunk Istennel, ezért elveszett fiak vagyunk, de nem ördög fiak. Ez egy nagyon fontos. Elveszett gyermekek, de nem ördög fiak. Jézus az ő atyát elhagyó gyermek példázatával, a tékozó fiú példázatával szemléltette ezt a helyzetet. Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk 3 példázatot, és ez a 3. példázatot úgy ismerjük, mint fiú példázata.

a rá eső részt, elment az atyai háztól, eltékozolt mindent. Majd pedig, amikor kiszolgáltatottá vált, szinte minden életlehetőségtől megfosztott lett, akkor visszatért az atyához, és az atya visszafogadta. És az ő testvére, az ő bátyja, aki ugye nem ment el az atyai háztól, az pedig haragudott érte, hogy miért fogadta őt vissza az atya. Hiszen ő eltékozott mindent, ő pedig ott volt az atyai háznál, és őt nem szereti, akkor úgy az atya. És a Jézus példázata szerint ez az apa, ez az ő otthon levő, de mégis tőle távol levő gyermekét is vigasztalta, arról sem mondott le. Őt is hívta vissza. És itt azt a kérdést kell a példázat alapján feltennünk először, hogy az elveszett fiú, aki kikérte az atyától az atyai részt, mikor vált elveszetté? Amikor elment, és szétszórta a vagyonát? Vagy abban a pillanatban, amikor az atyai házban volt még, de lélekben hátat fordított az ő atyának, és lélekben hátat fordítva elhatározta, hogy ő egy döntést hoz, meghozza azt a döntést, hogy ő tovább nem marad ebbe a házba, ő a maga útján szeretne járni. Azt gondolom, hogy többetek számára költői a kérdés. Mint hogy az első bűnbeesésnél nem az a bizonyos gyümölcsnek a leszakítása volt a fő probléma. Előtte, amikor már Éva szóba állt a bűnös bűnt a kígyóval, aki bűnre csábította, Istennel már akkor fordult szembe az első emberpár. A gyümölcs leszakítás már csak következmény volt. Amikor ez a tékozló fiú elhatározta, hogy elmegy, mert ő unja az atyai házat, akkor már távol került, elveszetté vált. Atyai háznál lakott még, de mégsem volt otthon. És még egy momentumát szeretném kiemelni Jézus ezen tanításának. A gazdagság vagy szegénység kérdését. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Az elveszett fiú, ez a tékozló fiú, akkor is tékozló fiú lett volna-e, ha mondjuk nem eltékozolja az ő vagyonát, hanem ügyesen kereskedik az ő vagyonával, és mondjuk megduplázza az atyai örökséget. Mit gondolunk? Akkor is elveszett fiú lett volna? Akkor is elveszett volna? Egyértelmű, hogy lehet valaki, hogy nem tékozolja el az ő életerejét, de az Istentől való távollét, az eltékozolt élet, az Isten nélküli élet egy eltékozolt élet. És élhetek ilyen eltékozolt életet, látszólag az atyai ház fedele alatt is. Az atyai ház fedele alatt vagyok. Járok egy hívő gyülekezetbe. Egy keresztény közösségnek a tagja vagyok. És mégsem vagyok otthon. Mégsem vagyok Krisztussal megbékélve. A fő kérdés az, hogy én, ahol milyen életet élek, ahova az Isten helyezett, én hogyan viszonyulok az Istenhez, hogyan viszonyulok az Atyához, és majd később látni fogjuk, ebből akad egy következő kérdés, hogy én hogyan viszonyulok embertársaimhoz, hogyan viszonyulok testvéreimhez. Először arról a kérdésre próbáljuk a választ adni. Kérdés, hogy én hogyan viszonyulok az én szerető Istenemhez, aki szeretetből szeretetre teremtett engem, aki megváltott engem, aki adta az ő egyszülött fiát, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Én menekülök tőle? Én távol akarok lenni tőle? Vagy pedig elfogadom az én szerető Istenemnek, az én szerető Atyámnak a jóságát, és vágyom az ő közelében. Milyen találó ebben a jézusi példázatban, hogy a szerető Isten minden embert, téged és engem körülvesz az ő áldásaival. És minden ember, kimondhatjuk, még azok az emberek is,

0: menekülnek az Istentől, akik az Istent, Istennek azt mondják, ahogy Jobb könyve megfogalmazta, hogy távozzál el tőlünk. Minden ember jogot formál az áldásokra, és lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy természetesnek vesszük, hogy az Isten körülvesz az ő szeretetével, az ő áldásaival, és azt megkapjuk, és valahogy mégsem tudunk mindig hálásak lenni érte. Mi mindig hálával telik meg a mi szívünk Isten iránt, testvéreink, fele barátaink iránt. Milyen hálátlan tud lenni az emberi szív? Természetes, hogy én kapok valamit, de mégse tudok az Istennek hálát adni. Szeretnék csak utalni egy úrvacsora előtti gondolkodásra. Bizonyára mindannyian, amikor meghirdetik a gyülekezetben, egy hét múlva, két hét múlva úrvacsorai Isten tisztelet lesz, akkor tartunk bizonyos önvizsgálatot, és eljön az úrvacsora ideje, és érzem, hogy nekem most hálásnak kellene lennem az Istennek. Igazán sírni kellene a bűneim miatt, és azt érzem, hogy a szívem kemény és érintetlen. Nem voltatok ti ilyen helyzetben? Most mit tegyek? Vegyek ítéletet magamhoz? Vagy távol maradjak az úrvacsorától? De ha távol maradok, mit mondanak az én testvéreim? Bocsánat, hogy ezeket a gyakorlati kérdéseket teszem fel, de ezekkel a kérdésekkel szembe kell nézni. Ez az emberi természet. A természetes ember az semmit sem kíván jobban, mint az Istentől függetlenül élni. És mi a legfurcsább ebben a példázatban? A fiú kikéri a vagyomból az örökségként első részt. Mi azt a részét el szoktuk mondani, amikor erről a példázatról gondolkodunk. Hát ez a fiú csak akkor kérhette volna el az atyai részt, a ráeső részt, ha az atya meghal. De mivel életében elkérte, mit fejezett ki ezzel? Atyám, bárcsak ne élnél. Szeretném, ha nem élnél. És szeretnék megszabadulni tőled. És legyünk őszinték, a sokszor még vallásos emberek is, akik nem hitben járnak, valahogy úgy vannak, hogy félnek az Isten lététől. Miért? Hogy gondolkodnak így? Hogy bárcsak ne lenne Isten. Mert ha van Isten, akkor nekem valakinek hálát kell adni. Ha van Isten, akkor majd lesz ítélet. Bárcsak ne lenne Isten, mert én azon az úton akarok járni, amin éppen járok. Ez az egyik része a példázatnak. A másik ebben a példázatban ennek az ellentéte, hogy a szerető atya elébe fut a fiának. Elébe megy az ő gyermekének. Keleten a férfiak, a családfők nem futkároznak, családbéli rangjuknak megfelelően méltóság teljesen vonulnak egyik helyről a másikra. És ez az atya Jézus szavai szerint elébe futott az ő tékozló fiának, és még valamit. És elébe ment annak a gyermekének is, aki fel volt háborodva az ő lelkében, és amikor meghallotta, hogy az ő atya visszafogadta az ő tékozló testvérét, nem akart bemenni az atyai házhoz. Elébe ment az idősebb fiúnak is, és kérlelte: fiam, tiéd mindenem. Neked örülnöd kellene, hogy a te testvéred, aki elveszett, megtaláltatott, aki meghalt, azt feltámadott. Kérlelte azt a gyermekét is. Ennek az atyának, és tudjuk, hogy ez a mi szerető Istenünket példázza, nem volt fontosabb dolga, hogy figyelje az ő gyermekeit. Akár valóságosan távol voltak az atyai háztól, akár csak lélekben voltak távol az atyai háztól. Már messziről meglátta, és megesett a szíve. Miért esett meg a szíve? Mert látta az ő valóságos állapotukat, és emiatt megszánta őket. És testvéreim, az Isten szíve nem esik meg rajtunk. Akár látmányosan elmentünk távolra az atyai háztól, akár látmányosan azt mondtuk, hogy én nekem elég a vallásosság, elég a hívő élet, nekem elég a gyülekezet, én akarok menni a magam útján, vagy akár valaki a gyülekezetben van, de csak testben van ott, lélekben pedig távol van az Istentől. Isten megszánja az embert, akár valóságban, akár csak lélekben van távol az Istentől. Mert az Istentől való távollétnek a következménye, hogy az ember hiányt szenved, eltékozolja az életét, élete egy kényszerpályára kerül, és ilyen kudarcokkal teljes életút után, és azonban olyan szép ennek a példázatnak a tanítása, ami kapcsolatban van, ami alapigén kell, ahogyan olvastuk az alapigében, hogy Jézus Krisztus által ő eltervezte, hogy visszafogad, fiává tesz, újból gyermekévé tesz, örök életre alkalmas gyermekévé tesz bennünket, mindannyiunkat. És amikor ennek a gyermeknek a Jézus példázata szerint az ő élete valóban egy eltékozott élet lett, ez a fiú eljutott oda, hogy én már mindent eljátszottam. Én visszamegyek az én atyámhoz, és én elmondom neki, hogy nem vagyok méltó, hogy a te gyermeked legyek. De legalább, mint egy szolga kerüljek vissza a te házadhoz. Tehát eltervezte a fiú, hogy mit akar mondani az ő atyának. És nem volt alkalma elmondani. Nem döbbenetes a példázat szerint? Nem volt alkalma elmondani, hogy ő szolgának ajánlkozzon, hanem az atya azonnal magához ölelte, mert ő az atyának gyermeke. És elhalmozták őt a ház legértékesebb dolgaival, teljes jogú fiúként fogadták őt vissza. A szeretetnek ilyen gyógyító hatalma van. A szeretet hatalma megnyilatkozott, de hogyan nyilatkozott ez meg? Szerintem ez a fiú nem vágyott jobban másra, mint hogy az atya közelségébe kerüljön. Ez volt számára a legfontosabb. És egy ilyen változásnak a lehetőségét ígéri a mi alapigénk. Elhatározta, hogy ő fiává fogad bennünket. Ellenbert olyan csodálatosan fogalmazza meg a Krisztus példázatai című könyvben, a tékozlóról szóló magyarázatban, ami így hangzik: nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is. Nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is. Nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel ő ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvágása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek a szívét megérintette. Igen, Isten szeretné megérinteni a mi szívünket. Ő a szeretet Istene, Isten a szeretet, és ő a ma is szeretné megérinteni a mi szívünket. Szeretné, hogy az a vágy költözön a mi szívünkbe, ami volt a tékozló fiúban, az elveszett fiúban, hogy mindegy, hogy hogyan, de az én atyámnak a közelébe lehessek. Azonban ne felejtsük el, hogy ez nem egy érzelmi állapot. Wagoner testvér a Római Levél magyarázatában a következőt írja ezzel kapcsolatban. Nem azért vagyunk mi Isten gyermekei, mert így érezzük, és ez nem egy bizonyos extatikus érzés, és nem azért tudjuk, hogy fiak vagyunk, mert valami ilyesmit érzünk, hanem azért, mert az Úr ezt mondja nekünk. Ez nagyon elgondolkodtató. Nem mindig vagyok feldobva. Nem mindig vagyok érzelmileg olyan állapotban, olyan feltöltött állapotban. De Isten, ennek a tudatában lehetünk, hogy mi Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk. És ezért soha ne feledjük, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk egytől egyig, Isten szeretett gyermekei vagyunk. Hiszen mindannyian Isten szemében ugyan egyediek vagyunk, és Isten számára mindenki, aki elveszik, az megismételhetetlen veszteség, és ez egy örök veszteség marad. ezért mi az Isten vágya, mi az Isten akarata? Ezt Pál apostol nagyon szépen megfogalmazta, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Testvérem, te érték vagy, és egyedül az Isten szemében. Isten téged nem megsemmisíteni akar. Isten téged nem elítélni, megítélni akar, hanem megtisztítani, megnemesíteni, és örök élet számára alkalmassá tenni. Ismét az ő fiába akar fogadni téged. Rendkívül romboló hatása van annak a gondolkodásnak, amit sajnos a sátán nagyon sokszor sugall nekünk, hogy ha én értéktelennek érzem magam, elégtelennek érzem magam, szerethetetlennek érzem magamat, akkor én távol kerülök attól a gondolkodástól, vagy nem értem meg, vagy elfelejtem azt, hogy milyen az Isten az én számomra. Az Isten szeret minket. Az egész mai tanulmányunk erről szólt. Gyönyörködik bennünk, és ha vele járunk, ha vele akarunk lenni, akkor ő értékel bennünket. Szeretnék pár mondatot felolvasni szintén Vagoner testvérnek a római levél magyarázatából, ezzel a gondolattal összefüggésben. Nem is kell gyermekednek semmit sem tennie sokszor, hogy örömet találj benne. Puszta léte, hogy ő van, mosolyra és örömre indít téged, mert szereted őt. És nyilván a maga módján ő is szeret téged. Vajon Isten másképp érezne? Nem hiszem. Ahogyan te értékeled gyermeked legkisebb előrehaladását, fejlődését is, Isten ugyanígy a legkisebb dolgot is értékeli az életünkben. A gyereket, ha odavisz hozzád egy rajzot, akár egy ákombákom is lehet, de akkor is szép, mert ő csinálta, és neked készült. A gyermeked nem tud csúnyát rajzolni. A szép mindenkor szép. Szülők átérzik ennek az igazságát. A gyermekednek tudsz örülni. Szereted őt, és mert ő is szeret téged. És az Isten így van velünk is. Isten szeret téged, és örül, amikor te a legkisebb jelét adod annak, hogy te vissza akarsz térni hozzá, hogy őt újból megtalálod. Isten szemében mi szeretett gyermekek vagyunk. Isten szeretett, de, és itt szeretném hozzátenni, és itt változik meg Isten a különbség az emberi szeretet és isteni szeretet között, de nevelt gyermekeivé akar tenni a Jézus Krisztus által. Én azt gondolom, hogy a szülő szereti az ő gyermekét, ahogy az imént az idézetben is olvastuk. De nem hagyja meg a rosszban. Nincs belenyugodva, ha az ő gyermeke megy a rossz útján, ami az ő kárára van neki. Ahogy egy szerető szülő ezt megteszi, mert felelősséget érez a gyermeke felé, Isten mindannyiunk irányában, mindannyiunk felé ilyen szeretetet érez, felelősséget érez. Ő ki akarja, és ami legfontosabb, ki tudja égetni a salakot az életedből, és ő a Szent Lelke által egybe tud, és egybe akar forrasztani Krisztussal és önmagával. De hogyan tudja ezt megtenni? Milyen eszközei vannak az Istennek? A ma reggeli dicséret, a kék reggeli dicséretes könyvben olvastuk éppen, valami erről beszél nekünk. Hogyan teszi az Isten? Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk. Az Úrnak fenyítésékét, fiam, ne utáld meg, ne utáld az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, aki a fiút kedveli. Hogyan teszi az Isten? Enged bennünket a magunk útján. Isten mindent megtesz, és akkor segít, amikor az ő beavatkozása az emberi életben, mi életünkbe eredményes lehet. Eredményes lesz. Amikor olvassuk ezt a szót, ahogy példabeszédek könyvében Salamon megfogalmazta, a dorgálást vagy megostorozást, akkor furcsa gondolatok jutnak eszünkbe. Hajlamosak vagyunk bosszúval párosított verésre gondolni. Hányszor halljuk az emberi társadalomban emberektől, akik úgy vannak, hogy járják a maguk útját, és nehéz helyzetbe kerülnek, akkor azt mondja, hogy az Isten ver. Ha az Isten egy szerető Isten volna, akkor nem engedne engem ilyen helyzetbe. És az Isten, amikor ostoroz vagy megdorgál, akkor nem bosszúval párosított verésre kell gondolni, hanem az Isten, mint hogy a gyermeket fenyítjük és neveljük, és a jó tulajdonságait ki akarjuk hozni belőle, ugyanúgy nevel Isten, fegyelmez, helyreigazít és figyelmeztet. Az Isten célja a keresztény erényeknek a kifejlesztése bennünk, és a rossz kinek az eltávolítása. És egy valamit kell megértenünk, hogyha még hajlamosak is vagyunk, annak a gondolatnak helyt adni. Hogy most valami rosszat tettem, és az Isten most megfenyít és megver érte. Szoktuk ezt tenni? Az Isten most megvert ezért vagy azért. Isten fenyítése, ez nem valamilyen szeszélynek az eredménye. Az Isten fenyítéke mindig tökéletes, de ő mindig kérlel, hogy mi a jó úton menjünk. Sohasem valami szeszély érdekében fenyít bennünket, hanem jó útra akar vezetni bennünket. És ezért, mint ahogy ki akarja égetni az életünkből a salakot, ezért mondta Jézus, mint egy kérlelést, az ő hegyi beszédének, az első, legnagyobb, legátfogóbb Isten országáról szóló beszédének a záró gondolatai között azt a felhívást, amit azt gondolom mindannyian ismerünk jól, Máté evangélium 7. fejezetéből, a 13.-14. versben, amikor azt mondja Jézus az ő hallgatóinak, menjetek be a szoros kapun, mert a tágas kapu az széles, az az út, amely a veszedelemre visz, sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ha az emberiség, a teremtett ember, akit az ő saját képére teremtett, az ő gyermeke, akkor miért van az, hogy sokan vannak, akik a veszedelemre mennek, és kevesen az életre? Miért szoros az életre vezető út? Miért behatárolt számunkra az Isten által elkészített út, ami által Isten ki tudja és ki akarja írtani a salakot a mi életünkből? Az éles út lehet a vallásos embereknek az útja is. És testvérem, megmerem kockáztatni, még mi is járhatunk a széles úton, noha valljuk, hogy mi a keskeny úton akarunk haladni, és talán úgy is gondoljuk magunkról, hogy a keskeny úton haladunk. A Jézus példázata szerinti idősebb testvér az az atyai háznál volt, és mégis lélekben távol volt az ő atyától. Sőt, lázadt az atya ellen, igazságtalannak tartotta. És vajon ki volt a nehezebb helyzetben? Az a fiú, aki élte az ő életét, aki eltékozott mindenét, aki nyilvános, nyílt bűnökben élt, majd az, aki ott volt az atyai háznál, aki a gyülekezetben van, és éli az ő képmutató életét, mint ez az Isten, ez a fiú. Testvérem, lehet a nevem a gyülekezet név sorában, mégis lehetek távol az atyai háztól. Sőt, lehetek még az igazságnak, a hitnek a bajnoka is. És mégis nem vagyok igazából Isten közelségében. Isten azt szeretné, hogy én az ő közelébe kerüljek. De hogyan? Melyik úton járok? Érdemes elgondolkodni azon. Az életre vezető út küzdelemmel, nem kis küzdelemmel, hit küzdelemmel, ima küzdelemmel jár. Úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, legtöbben ismerjük Ellen White-nek az egyik látomását, ami a Kürtz szó legutóbbi számában le is van írva, ez a látomás, a vándorlás a keskeny úton. Itt olvashatunk ebben a látomásban, hogy egy csoport, egy csapat elindultak egy úton szekerekkel, csomagokkal felpakolva, mentek egy emelkedő úton, az út szűkült, aztán a csomagokat, szekereket el kellett hagyni, aztán utána jöttek a lóra, pakoltak fel, amit fel tudtak, aztán azt is el kellett hagyni, aztán minden csomagtól meg kellett válni, sőt a saját cipőiktől is meg kellett válni, amiben jártak, és egy kötélben, a hit kötelébe kapaszkodva tudtak eljutni egy nagyon szép helyre. Vajon ennek a látomásnak a gondolatain szabad-e gondolkodni? És ennek a látomásnak a gondolatait szabad esetleg, hogy mondjuk, aktualizálni a mi számunkra. Amikor olvashatjuk ebben a látomásban, hogy szekerekkel, csomagokkal felrakva mentek, és el kellett hagyni a szekereket és a csomagokat. Vajon hogyan tudjuk ezt aktualizálni? Isten azt szeretné, és nem a jövőben, hanem most, hogy amikor a mi házi bálványainkat, a mi modern bálványainkat rakjuk le. Úgy gondolom, nem erőltetett a hasonlat, ha azt mondjuk, hogy a szekerek, a csomagok, amiket a hátunkon viszünk, vagy ezt mi szekereinken viszünk, azok nem mások, mint azok a rossz, szerzett, vagy örökölt jellemtulajdonságaink, amelyek bennünket elválasztanak az Istentől. Ezeket először le kell raknunk. Le kell raknunk a féltékenységet, hiúságot, és sorolhatnánk, mindannyiunkban van valami. Én azt gondolom, hogy olyan ember nincs, akiben ezek közül valamelyik ne lenne meg, mert a sátán nagyon jól tudja ezt, és kísért bennünket. Vajon mi lehet a lovaknak az elhagyása? Hogyan tudnánk ezt aktualizálni? A Biblia jelkép rendszerében a ló, az az erő, a biztonságnak a jelképe, igaz? Zsoltárok könyvében is olvashatjuk a 37. Zsoltárban. Amikor azt mondja, hogy a lovakat is elhagyták, amikor az emberi biztonságot, az emberi erőt, valami olyan dolgot, ami előttünk az alagút végén a fényt mutatja, ezt is el kell hagyni. Milyen sokszor van, hogy mondjuk, hogy bizonyos nehéz helyzetekben, amikor nem látjuk a kiútat, hogy én nem látom az alagút végén a fényt. Be kell menni egy sötét alagútba, de nem tudom, hogy ez hová vezet. Valahol Isten mégis azt mondja, hogy be kell menni a sötétbe. Be kell menni az alagútba, akkor is, ha én nem látom, hogy hová a fényt a végén, mert azt tudom, hogy ahova Isten vezet, ha ő vezet, ha keskeny úton járok, akkor a vége a megpróbáltatásokkal teli is, de mégis az Isten útja lehet. És itt felmerült lehet még egy kérdés, hogy a keskeny úton vándorlók kerülhetnek-e válságba, akik vonultak. És olyan döbbenetes ebben a látomásban, hogy amikor elhagynak valamit, amikor a szekereket el kell hagyni, akkor vannak, akik a szekerekkel együtt ott maradnak, nem mennek tovább a keskeny úton tovább. Vajon ezek a keskeny úton vándorlók nem kerülhetnek olyan válságba, és olyan kérdések nem jöhetnek fel, hogy mikor kell a szekereket elhagyni, vagy mikor kell a lovaktól megszabadulni? Úgy gondolom, hogy ezek is olyan kérdések, amiket mindenkinek saját magának kell elgondolkodni. Ha az út elfogy, más pedig az út elfogyása felé tartunk, akkor egyetlen lehetőség a hit kötelékébe kapaszkodni. Drága testvéreim, úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy az út szűkülésének idején járunk. A terhek lerakásának az időszakában, és a mi apró döntéseink, ezek fogják meghatározni továbbra is, hogy én a keskeny úton akarunk-e járni. Hogy mi az atyánk háza felé tartunk-e, vagy éppen távozunk el az atyai háztól. Isten vissza akar fogadni a maga fiaivá, így olvastuk az alapigénkben. A széles útra való térés az nem feltétlen látványosan, amikor valaki a széles útat ér, nem feltétlen látványosan következik be. Miben tükröződik vissza az, hogy én elfogadtam az én atyám jóságát, és az atyám visszafogadni akarását? Ahogy olvastuk az alapigében, mivel magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket a szeretett fiúban? És ezt egy nagyon egyszerű dologra lehet leegyszerűsíteni, hogy megtanulok szeretni. Hogyan tudok én megtanulni szeretni? Mai szombatiskoli tanulmányunk is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tudok én magamtól szeretni? Vagy pedig az Isten az, aki engem megtanít szeretni, megtanít és megajándékoz azzal a szeretettel, amivel a szerető Isten szeretett és szeret bennünket. Már az időnk egy eléggé végére jár, csak mégis egy mozzanatot szeretnék megemlíteni. Egy gyülekezetünkben Dél-Dunántúlon történt, egy szombatiskolai tanulmány kapcsán ezekről a szeretett kérdésről tanultunk, és az egyik szombatiskolai csoportban egyik testvér nagyon megindítóan, és nem olyan típus, aki könnyen elsírja magát, de mégis majdnem sírva mondta, hogy testvéreim, én most nem tudok szeretni. Én nem tudom szeretni az embereket. Én szeretném szeretni, de én nem tudom szeretni az embereket. És ez valahol, ahogy ő elmondta, ez olyan megindító volt, szinte akik ott voltunk, az volt, hogy na akkor testvérim, most ne folytassuk tovább a tanulmányt, hanem ott letérdeltünk, és olyan testvérek is imádkoztak, de úgy, hogy most is a hátam úgy beleremeg, amikor visszagondolok erre az esetre, akik a gyülekezetben soha meg nem szólaltak. Csendes testvérek voltak, és tényleg olyan szépen mondták el az ő gondolataikat, kívánságaikat. Valahol a Szentlélek ott volt, és a Szentlélek valahol megmutatta. Valami ilyesmi az, amikor én vágyom arra, hogy én megtanuljak szeretni, elfogadni, szeretni azt az embert, akit Jézus meghalt. És nem csupán azt látom meg benne, aki most ő, hanem aki lesz majd, amivé majd ő fog válni. És ezért elgondolkodtatóak János apostol szavai az ő első levelében, a 3. fejezet 14. versében olvashatjuk. Így írja az ige, mert tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Döbbenetes dolog, nem? Által mentünk a halálból az életre. Mikor? Ha szeretjük a mi atyánk fiait. Ha ezt nem tesszük, akkor a halálban vagyunk. Ha nem tudom elfogadni az én felebarátomat, testvéremet, ha mindenben nem is úgy lát, ahogy én látok, akkor bizony olyan vagyok, mint a Jézus példázatában az idősebb testvér. Isten azt várja, hogy fogadjuk el egymást, bár csak visszatalálnánk a mi atyánkhoz, ahogy az alapigényben is olvastuk. Isten szeret bennünket. És az Isten szeretete miben nyilatkozik meg? Így olvastuk, hogy elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad a Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Az Isten segítsen, hogy mi meg is tudjuk ezt élni. És ez a szeretet, ez járja át a mi mindennapjainkat. És én hiszem azt, hogy az Isten akkor nem csak szeretetben fog vezetni, hanem akkor az ő igazságában is fog vezetni. És akkor megvalósul az, hogy a szeretet és az igazság csókolgatják egymást. Az Isten vezessen erre bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből. Ezt kívánom nektek is, és ezt kívánom saját magamnak is. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Happy Sabbath.
1: Boldog szombatot kívánok nektek.
0: I want to thank you for inviting me to be with you here today.
1: Köszönöm a meghívást, hogy veletek tölthessem ezt a napot.
0: It's actually my third time that I visit this place.
1: És ez már a harmadik alkalom, hogy ezen a helyen járok köztetek.
0: And seeing the reaction of being welcomed here, I feel I'm at home.
1: És abból, ahogy éreztem a szívélyes fogadtatást a részletekről, meg kell mondjam, hogy otthon érzem magam.
0: I want to thank you for the beautiful music that you just presented.
1: És köszönjük szépen azt a nagyon szép zenét is, amit éppen hallhattunk.
0: Sometimes the temptation for me is when you hear such music, you just want to say the benediction and sit down.
1: Amikor ilyen zenét hallok, sokszor az a kísértés van bennem, hogy csak mondjam el az áldást, és üljek le utána.
0: So we praise God for your ministry.
1: Dicsőítjük Istent a ti szolgálatotokért.
0: Something strikes me every time I come to this hall or this church.
1: Valami nagyon erőteljesen érint valahányszor ebbe a terembe, ebbe a gyülekezetbe jövök.
0: It's like the only church I come to where you feel you're almost in the Garden of Eden. Yes.
1: Ez az egyedül olyan gyülekezet, ahol eddig jártam, ahol úgy érzem magam majdnem, mint az Édenben.
0: You know, during Sabbath school, I was sitting beside Tamás.
1: A szombatiskola alatt a Tamás, Ócsai Tamás testvér mellett ültem.
0: There was this beautiful smell all around.
1: És olyan jó illat volt körös körül.
0: And I wonder if Tamás has changed his perfume.
1: Azt hittem, hogy a Tamás megváltoztatta az illatszerét.
0: Only to discover that the smell is just in front of me and I'm going to be smelling it the whole time I preach here.
1: És akkor vettem észre, hogy ez a virágcsokor az, ahonnan ez származik, és hogy végig itt lesz majd a szolgálatom alatt.
0: My wife and I will have this exercise of looking in the Bible for God's promises.
1: Nekem és a feleségemnek megvan az a gyakorlatunk, azt szoktuk tenni, hogy az Isten ígéreteit keressük a Bibliában.
0: Ellen White makes a very strong statement for us.
1: Ellen White-nak egy nagyon határozott kijelentése van a számunkra.
0: She said we are not to trust in our faith.
1: Azt mondta, hogy nem csak bíznunk kell a hitünkben.
0: But in the promises of God.
1: Nem csak a hitünkben kell bízni, hanem az Istennek az ígéreteiben.
0: Depending on the translation, there are about 31,000 plus verses in the Bible.
1: Attól függ, hogy hogyan fogalmazza a Biblia, 31,000-nél is több ígéret van benne.
0: And those enthusiasts who are looking for the how many promises are in the Bible, they say roughly between 4,000 to 8,000 promises.
1: És azok a nagyon lelkesek, akik számolgatják, hogy hány ígéret van a Bibliában, azok 7 és 8 ezer körülre teszik.
0: So the sermon this morning is going to be a little bit different a couple of times.
1: A ma reggeli szolgálatom egy kicsit más lesz, mint amilyen szokott lenni.
0: And I want you to start thinking about some promises that you can think of, which you find in the Bible.
1: Azt szeretném, hogyha ti is megnéznétek azokat néhány ilyen ígéretet a Bibliában, amelyeket ott találunk.
0: So I'm going to list one or two or few of some of my favorite promises that I found.
1: Szeretném, hogyha meghallgatnátok néhányan ígéretet, amit én találtam.
0: And every time I list one, I hope that you can reciprocate by sharing another promise from your side.
1: És valahányszor majd felsorolok egyet ezek közül, akkor szívesen venném, hogyha ti is elmondanátok egyet válaszul azok közül, amik nektek sokat jelentenek.
0: Is that okay?
1: Megjegyeztünk egyetértetek.
0: The Bible is filled with God's wonderful promises.
1: Mert a Biblia tele van Isten csodálatos ígéreteivel.
0: Here's another one. Here's one from me.
1: Itt van például egy, ez az enyém közül származik akkor.
0: One of my favorite.
1: Ez az egyik kedvencem.
0: Zephaniah chapter 3 verse 17.
1: Sofóniás harmadik fejezete 17. verse.
0: The Lord your God is with you.
1: Az Úristen veled van.
0: He is mighty to save.
1: Hatalmas arra, hogy megváltson.
0: He will take great delight in you.
1: Most állunk meg, most már keresem az eredetit, egy picit türelmet kérek.
0: It's difficult to find that book.
1: Yeah, because it is so short. Yeah. Megvan, köszönöm szépen a türelmet. Tehát olvasom, Sofóniás 3.17. Az Úr a te Istened közötted van, erőső, megtart, örül te rajtad örömmel.
0: Yes. He will quiet you with your love, with his love.
1: Hallgat az ő szerelmében.
0: He will rejoice over you with singing.
1: Énekléssel örvendez néked.
0: Amen.
1: Amen. Mondunk rá. Csodálatos, nem?
0: Beautiful, beautiful promises. Now I want to hear a promise from you. Which one of your promises, which you have picked from the Bible?
1: Most viszont akkor tőletek várom, hogy egy ilyen hasonló bibliai ígéretet tudtok-e mondani, ami nektek sokat jelent.
0: Just shout it.
1: Csak mondjátok hangosan. Nem vagytok hozzászokva, hogy ilyen módon tegyük, persze.
0: Yes.
1: Psalm 23, that Psalm 23.
0: Psalm 23, yes,
1: the Lord is my shepherd.
0: That's right. Mm-hmm. That's a whole chapter of a promise from God.
1: Yeah, the first one. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. The Lord is my shepherd.
0: Thank you. Here's another one from me.
1: Itt a következő, ezt most én mondom.
0: The Lord shall fight for you. That's Exodus 14:14.
1: Okay. Tehát Mózes második könyve, 14. fejezet, 14. verse.
0: And that's easy to translate. The Lord shall fight for you.
1: Az Úr hadakozik ti érettetek.
0: And you shall hold your peace.
1: Ti pedig veszteg legyetek, őrizzétek meg a békességeteket, így hangzik az angol szövegben.
0: It's a beautiful one. Another promise from you.
1: Most megint tőletek várom,
0: yes. Robi.
1: Melyik? Jesaja. Let's take the English one. I have got it here. Just a minute. Ézsaiás 26:3-at mondott a Robi. King James version for you. And Jesaja. Jesaja. 26:3. That's it. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in thee.
0: You beautiful. Know it. Mm-hmm. Beautiful, beautiful promises. We will not continue because with translation this is slowing down the process.
1: Nem folytatjuk így, mert azért fordításra ez eléggé lassú, így.
0: But take time in your daily worship to focus on God's promises.
1: De azt kívánom, hogy a napi áhítatotok gyakorlása közben ragadjátok meg Istennek a kifejezett ígéreteit.
0: It's a delight to discover what God has in store for us.
1: Olyan csodálatos azt felfedezni, hogy Isten mit tartogat a számunkra ezen ígéretek formájában.
0: Let's bow our heads for a word of prayer.
1: Hajtsunk fejet egy rövid imádsághoz.
0: Lord, we want to praise your name this morning.
1: Urunk, mi szeretnénk dicsőíteni a te nevedet ezen a délelőttön.
0: Lord, as we gather here, help us to realize your presence through the power of the Holy Spirit.
1: Most, hogy összegyűltünk, kérünk segíts, hogy tudatosuljon bennünk a te jelenléted a Szentlélek ereje által.
0: And help us, Lord, that we become less and you more in our lives.
1: És segíts nekünk abban, hogy az életünkben mi kevesebbek legyünk, kevesebbet jelentsünk, és te jelents sokat.
0: We pray this in Jesus' name.
1: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
0: Amen.
1: Amen.
0: Based on scriptures, the obvious why we exist as Kerak and Seventh-day Adventists.
1: A Biblia alapján az ok, amiért mi létezünk, akár a Kerak, akár a hetednapi adventista egyház.
0: A why that also applies to all of humanity.
1: És ez a miért, ez az egész emberiségre is vonatkoztatható.
0: Can be captured actually in the last book of Psalms, chapter 150.
1: A Zsoltárok könyvének a legutolsó fejezetében ragadható ez meg a Bibliában.
0: And verse 8.
1: A 165. Zsoltárban, az 8. vers.
0: Psalms 150 and verse 8.
1: 150. Bocsánat, 150. Zsoltár és a 8. vers. Sorry, 6. már kapom a segítséget, 6. vers lesz az.
0: And it goes like this, let everything that has breath praise the Lord.
1: Azt mondja, igen, a 6. vers, hogy minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat.
0: Praising God.
1: Isten dicsőítése.
0: Worshiping him.
1: Az ő imádása.
0: Acknowledging his goodness, what he's done for you and me.
1: Elismerése az ő jóságának, mindannak, amit érted és értem tett.
0: And doing this with a heart of gratitude.
1: És mindezt a hála lelkületével téve.
0: Friends, this is the big why you and I exist on this earth as Seventh-day Adventists or Kera Christians.
1: Barátaim, ez a mi létezésünknek az indoka, az oka, hogy ezen a földön létezünk, kerakosok vagy hetednapi adventisták.
0: We were created for God's pleasure.
1: Mi Isten dicsőségére, örömére teremtettünk.
0: So heart,
1: és ezért hiszem azt, hogy amikor Isten egy ígéretet helyez a lelketekbe,
0: celebrate it.
1: Akkor azt ünnepeljétek meg.
0: Praise God.
1: Dicsérjétek Istent ezért.
0: I'm learning in my own prayer.
1: Én ezt tanulom a saját imádságomban is.
0: Instead of having a long list of petitions and requests to God.
1: Van egy hosszú listám azzal, amivel Isten elé akarok járulni.
0: I find myself thanking him for the request that I want to make.
1: És úgy találom, hogy már hálát adok neki azért a kérésért, amit éppen elé terjesztek.
0: And praise him for what he's already doing.
1: És dicsőítem azért is megtett.

0: Kívánnám, hogy bárcsak minél több gyülekezetünk időt szakítana arra, hogy őt dicsőítsük, hogy felé forduljunk, kifejten ilyen módon is a szolgálatok során, a istentisztelet keretében.
1: Here's the second reason why we exist as Christians on this earth.
0: És itt van egy másik ok arra, egy második ok, hogy mi keresztényként miért is létezünk ezen a világon.
1: And this is a bit more specific to us as broken human beings.
0: És ez egy kicsit még speciálisabb ránk megtört emberi lényekre nézve.
1: Broken human beings who live at the end of time waiting for the return of Jesus Christ.
0: Akik az végidején élünk Jézus Krisztus visszatérésére várva.
1: And I'm sure you're familiar with Galatians chapter 3 verses 28 and 29.
0: Biztos vagyok benne, hogy ismerős a számotokra a Galata levél harmadik fejezetének a 28. és a 29. verse.
1: You're familiar with this verse, there is neither Jew nor Gentile.
0: Hogy nincs zsidó sem görög,
1: neither slave nor free,
0: nincs szolga sem szabad,
1: neither male nor female,
0: nincs férfi sem nő,
1: for you are all one in Christ Jesus.
0: Mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.
1: If you belong to Christ,
0: ha pedig Krisztuséi vagytok,
1: then you are Abraham's seed,
0: tehát az Ábrahám magva vagytok,
1: and heirs according to the promise.
0: És ígéret szerint örökösök.
1: There's so many things that Satan does to us to separate us.
0: Sátán annyi mindent tesz azért, hogy különválasszon, elválasszon bennünket.
1: As I travel to various parts of the division, part of my work.
0: Amikor a divízió különböző területein utazok, mert ez része a munkámnak.
1: I see how the devil distracts us and separates us from what is important, why we exist on this earth.
0: Látom azt, hogy az ördög hogyan választ el bennünket a mi létezésünk igazi céljától.
1: So if we are in Christ,
0: tehát, hogyha mi Krisztuséi vagyunk,
1: we share in the blessings of Abraham,
0: akkor osztozunk az Ábrahámnak adott ígéreteken.
1: And we are commissioned to pass it on to broken humanity.
0: És az a megbízatásunk, hogy ezt továbbadjuk a megtört emberiségnek.
1: Genesis 12, and I'm going to paraphrase this verse. Genesis 12.
0: Jelenések könyve 12. fejezete.
1: God told Abraham.
0: Ahol azt mondja, Mózes első könyve, bocsánat, mások. Igen. Mózes első könyve 12. fejezete, ahol Isten azt mondja Ábrahámnak.
1: He said, go, be a blessing.
0: Hogy menj és légy áldásul.
1: And all the nations will be blessed through you.
0: És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei.
1: Notice this word through you. The blessing comes from God, but it's passed on. Through me to others.
0: Ja, a hangsúly most az, hogy angolban ez úgy van, hogy általad áldatnak meg, tehát az áldás máshonnan jön, de általad lesz közvetítve ezeknek az embereknek.
1: So I look at our church as a community of broken vessels.
0: Én úgy tekintek a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre, mint törött edények közösségére.
1: Broken people who are chosen by God.
0: Isten ilyen összetört embereket választott ki.
1: To bring God's blessings to the community outside.
0: Arra, hogy elvigyük Istennek az áldásait a kívülvaló közösségnek, a világban lévő embereknek. Az én számomra egyedül egy célja van a mi létezésünknek, és ez a missziós cél.
1: And that can only be our focus.
0: Ez lehet az egyedüli fókusza a mi gondolkodásunknak.
1: Passing on God's blessings to the community outside, which is broken like us.
0: Hogy továbbadjuk az Istentől jövő áldásokat a kívülállók közösségének, akik ugyanolyan megtört emberek, mint mi vagyunk.
1: Jesus Christ was very clear about why he came to this earth.
0: Jézus Krisztus nagyon világosan nyilatkozott arról, hogy miért jött erre a világra.
1: Luke 4:18.
0: Lukács 4, 18.
1: It says the Spirit of the Lord is on me.
0: Azt mondta, hogy az Úrnak lelke van én rajtam.
1: Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor.
0: Mert felkent engem, hogy az evangéliumot hirdessem a szegényeknek.
1: He has sent me to proclaim freedom for the prisoners.
0: Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek,
1: and recovery of sight to the blind,
0: és a vakok szemeinek megnyílását,
1: to set the oppressed free,
0: hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
1: Basically to be a blessing.
0: Alapvetően, hogy áldások legyünk.
1: There are many verses in the Bible which define how we can be as a community of blessing to the community outside.
0: Nagyon sok vers van a Bibliában, ami meghatározza azt, hogy miért lehetünk, miért kell nekünk áldássá lennünk a környező társadalom számára.
1: Be merciful, as your heavenly Father in heaven is merciful.
0: Legyetek irgalmasok, amiképpen a ti mennyei atyátok is irgalmas.
1: Love each other as I have loved you.
0: Szeressétek

0: ki egymást, amiképpen én szerettelek titeket.
1: Be kind and compassionate to one another.
0: Legyetek kedvesek és jóindulatúak egymás iránt.
1: Just as God has forgiven you.
0: Ahogy Isten is megbocsájtott nektek.
1: Accept one another.
0: Fogadjátok el egymást.
1: Just as Christ accepted you.
0: Ahogyan Krisztus befogadott benneteket.
1: There are many more.
0: És sok más is van még. Ilyen ige.
1: But notice the pattern in these verses.
0: De vegyünk észre egyfajta mintát ezekben a versekben.
1: The link is always to the Almighty God.
0: A kapcsolódás minden esetben a mindenható Isten.
1: He is a generous owner of all blessings.
0: Ő egy nagyvonalú, nagylelkű tulajdonosa minden áldásoknak.
1: He gives us every blessing. It's God and God alone.
0: Ő ad nekünk minden áldást, Isten, ő egyedül.
1: In early 2009 there was an advertisement which appeared on the sides of the red London buses in London.
0: A londoni vörös ilyen emeletes buszokon 2009 első felében volt egy reklám.
1: It was sponsored by a group of atheists like Richard Dawkins.
0: Ateisták szponzorálták ezt a reklámot.
1: It said there probably is no God.
0: Az volt rá felírva a buszra, hogy talán nincs Isten.
1: Now stop worrying and enjoy life.
0: Ezért hagyj fel az aggodalmaskodással és élvezd az életet.
1: There probably is no God. Stop worrying and enjoy life.
0: Tehát, hogy talán nincs is Isten, ezért ne aggodalmaskodj, ha nem élvezd az életet.
1: When I saw it for the first time,
0: amikor először láttam ezt,
1: I thought it was a curious misunderstanding because it suggests that belief in God creates worry.
0: És azt hittem, hogy ez egy alapvető félreértés, mint hogyha azt mondaná, hogy az Istenben hinni az annyit jelent, hogy az ember aggodalmaskodóvá, szorongóvá válik.
1: And it spoils the enjoyment of life.
0: És hogy ez megfoszt bennünket az élet örömeitől.
1: By contrast, I wonder if we as Seventh-day Adventists should get together and sponsor another ad to put on the red buses.
0: És aztán azon gondolkoztam, hogy talán össze kéne fognunk nekünk hetednapi adventistáknak, és mi is tegyünk fel egy reklámfeliratot a londoni vörös buszokra.
1: God so loved the world.
0: Isten úgy szerette a világot,
1: that he gave his only son.
0: Hogy odaadta az egyszülött fiát,
1: that whosoever believes in him shall not perish.
0: Hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen,
1: but have eternal life.
0: Hanem örök élete legyen.
1: Wow. Now there's a story of hope.
0: Na, ez a reménységnek a története.
1: It has a subject.
0: Ennek van egy tárgya, egy mondani valója.
1: It has a problem.
0: Van benne egy probléma.
1: An action.
0: Egy cselekvés.
1: A solution.
0: Egy megoldás.
1: A happy ending.
0: És egy boldog befejezés.
1: And it's definitely a blessing to broken humanity.
0: És minden bizonnyal áldás a megtört emberiség számára.
1: Referring to our mission of blessings, Ellen White says in Testimonies Volume 9.
0: A missziós megbízatásunkkal összefüggésben Ellen White azt mondja a bizonyságtételek 9. kötetében.
1: She says in visions of the night, and she's referring to the end of time, the time that we live in.
0: A végidőről beszél ez a szöveg összefüggés, amiben mi élünk.
1: She said in visions of the night.
0: És azt mondja, hogy éjszakai látásban.
1: I saw that many were praising God.
0: Azt láttam, hogy sokan dicsőítették az Istent.
1: The sick were healed.
0: A betegek meggyógyultak.
1: And many miracles were performed.
0: És sok csoda történt.
1: A spirit of intercession was seen.
0: A közbenjárásnak a lelkülete mutatkozott meg.
1: Something that was not even manifested at the day of Pentecost.
0: Valami olyan, ami pünkösd óta nem mutatkozott meg.
1: Thousands, hundreds and thousands of families were opening their homes to the study of the word of God.
0: Százak és ezrek látták azt, hogy megnyílnak otthonok a számukra, családok otthonai a számukra, bocsánat, visiting friends and open. Hogy százakat és ezreket látott a látomásban, akik meglátogattak családokat, és megnyílt előttük az ige ajtaja.
1: Hearts were convicted by the power of the Holy Spirit.
0: A Szentlélek ereje meggyőzte a szíveket.
1: And the spirit of genuine conversion was manifest.
0: És az igazi megtérésnek a lelkülete nyilatkozott meg, nyilvánult meg.
1: Great blessings were received by the true and humble people of God.
0: Nagy áldásokat nyertek az őszinte és alázatos emberei Istennek.
1: I heard voices of thanksgiving and praise.
0: Hallottam a hálaadásnak és a dicsőítésnek a hangjait.
1: And there seemed to be a reformation such as we witness in 1844.
0: És ez egy olyan reformációnak tűnt, olyan látvány volt, mint aminek 1844-ben voltunk tanúi.
1: Praise God and give thanks to him.
0: Dicsőítsük Istent és adjunk hálát neki.
1: Be a blessing in word and action.
0: Legyünk áldások szóban és cselekedetben.
1: This is our commission.
0: Ez a megbízatásunk.
1: It is so inspiring.
0: Ez annyira lelkesítő, inspiráló.
1: God's will be done.
0: Isten akarata elvégeztetik majd.
1: Sorry, maybe I need to correct myself here.
0: És itt egy kicsit pontosítanom kell magamat.
1: God's will has been done.
0: Isten akaratát már elvégezték.
1: And I need to praise him for it.
0: És ezért dicsőítenem kell őt, azért, mert ő már elvégezte az akaratát.
1: God is teaching me over and over again a very important lesson.
0: Isten egy nagyon fontos leckére tanít meg engem újra és újra.
1: If I preach a sermon,
0: hogyha egy ige hirdetést tartok,
1: or teach a Sabbath school,
0: vagy szombatiskolában tanítok,
1: or even be in a committee,
0: vagy egy bizottságban vagyok,
1: I always ask myself two questions.
0: Mindig két kérdést teszek fel magamnak.
1: Was God praised through my words and deeds?
0: Isten vajon megdicsőült a szavaim és a tetteim által?
1: And did God's blessings flow through my words and deeds?
0: És vajon Isten áldásai áradtak a szavaimon és a tetteimen keresztül?
1: Praising God is a big deal, friends.
0: Compared to?
1: Praising God is a big deal.
0: A big deal, sorry. Yeah. Tehát Istennek a dicsőítése az egy nagy dolog.
1: And the point of my life and your life is to point to him.
0: És a te életednek a legfőbb dolga és az én életemnek a legfőbb dolga az, hogy ő rám mutasson.
1: When we move the focus from me to him.
0: A fókuszt az életünknek figyelmének a központját önmagunkról rá kell áthelyezni.
1: He has a power.
0: Neki van hatalma.
1: To change lives.
0: Arra, hogy megváltoztasson életeket.
1: And to him alone is the glory.
0: És egyedül övé a dicsőség.
1: I recently came across a statement that says,
0: a közelmúltban találkoztam egy kijelentéssel, amelyik azt mondja,
1: the mission of God's people,
0: az Isten népének a küldetéséről,
1: is not a matter of how great we are at doing things for God.
0: Bocsánat, tehát, hogy az Isten népének a küldetése nem abban áll, nem az a lényege, hogy milyen nagyok vagyunk,
1: but,
0: amikor az ő érte dolgozunk,
1: but a matter of how patient and persistent God is in doing things through us.
0: Hanem az, hogy milyen türelmesen és kitartóan működik Isten rajtunk keresztül.
1: Through you and me, the broken clay pots that God has molded and shaping us.
0: Rajtad és rajtam keresztül, törött cserépedényeken keresztül, akiket az Isten át tud formálni.
1: And friends, I find this to every time to be a miracle.
0: És barátaim, csak azt mondhatom, hogy minden alkalommal ezt egy csodának tapasztalom meg.
1: I want to pause just to for a few moments to share with you what touches me in my own personal life every week.
0: Röviden most itt szeretnék megállni, megosztani veletek valamit, ami az életem minden hetében úgy megérint engem.
1: These moments that bring me inspiration.
0: Ezek a pillanatok mindig olyan inspirációt adnak nekem.
1: It gives me positive energy and excitement.
0: Pozitív energiát és lelkesedést adnak.
1: When I'm in the office,
0: amikor az irodámban vagyok,
1: I'm always excited about the prayer group on Monday morning in the office.
0: Ott az irodában van egy ima csoport minden hétfő reggel, és részt veszek rajta.
1: It's a prayer groups or prayer, I call them prayer warriors.
0: Ima harcosoknak is nevezhetném őket.
1: Where we come together in the middle of the day and we plead and we praise God for what he's doing for us.
0: Ugye ez délelőtt történik a nap közepén, amikor összegyűlünk imádkozni, és dicsőítjük Istent, és imádkozunk hozzá.
1: Without prayer, friends, without God's power, we're not going to go anywhere.
0: Imádság nélkül, Isten hatalma nélkül nem fogunk eljutni sehova.
1: And we have seen many times that we pray very concisely and specifically about certain things, and God answers, performs miracles.
0: És azt tapasztaltuk, hogy nagyon kitartóan imádkozunk konkrét dolgokért ebben a körben, és aztán azt látjuk, azt tapasztaljuk, az Isten válaszol ezekre az imákra.
1: This has been going on for 2 years.
0: Ez már 2 éve tart.
1: We also have a prayer group in my local church just next door, St. Albans Church.
0: Ott a szomszédban, a helyi gyülekezetben is van egy hasonló imakör, ahova én járok.
1: And we pray every Wednesday and every Sabbath morning in prayer groups.
0: Minden szerdán és minden szombaton imádkozunk imacsoportokban.
1: And it's quite exciting that these groups in our office and our local church, they're connected to a chain of prayer groups around the world.
0: És ez olyan lelkesítő, hogy ezek az imacsoportok, mint ami az irodámban van, meg a gyülekezetemben, ezek gyakorlatilag egy láncolatot alkotnának a világon keresztül.
1: So for this meeting here this weekend.
0: Például ezért a találkozóért itt ezen a hétvégén.
1: There are people around the world who are praying and fasting for God's glory to be manifested.
0: Emberek imádkoztak és böjtöltek, hogy Isten dicsősége nyilatkozhasson meg, világszerte történt ez.
1: From South Africa.
0: Dél-Afrikától kezdődve.
1: To Singapore.
0: Szingapúrig.
1: To Washington.
0: Washington városa.
1: To London.
0: London.
1: There are prayer groups who are praying for this meeting here that's taking place.
0: Mindezeken a helyeken is vannak például imacsoportok, akik ezért az alkalomért imádkoztak.
1: And it's so exciting to think about God's people praying together, turning to God about a common cause.
0: Annyira lelkesítő, hogy Isten gyermeke, Isten népe együtt imádkoznak, együtt fordulnak az Istenhez.
1: So prayer is very essential.
0: Tehát az imádság nagyon lényeges.
1: The second thing that really excites me, gives me, inspires me.
0: A második dolog, ami szintén nagyon lelkesít engem, lelkessé tesz,
1: is my local St. Albans Church.
0: Az a helyi gyülekezet, ahová járok, St. Albans-ban.
1: There's one thing I regret about my job is because I travel a lot and I'm away from my local church.
0: Ez az egy jó dolog, hogy sokat kell utaznom a munkámnál fogva, de legalább a helyi gyülekezet közel van.
1: I'm always fascinated by Acts chapter 2 and Acts 4 where they talk about these characteristics of the early church.
0: Engem teljesen lenyűgöz az ősegyháznak az állapota, az a jellegzetessége, amit apostolok cselekedetében olvasunk a második fejezet 43. versében.
1: As I travel to various parts of our division, I see conflict in our own Seventh-day Adventist Church.
0: Ahogy már mondtam is nektek, hogy utazok a divízióban, látom, hogy vannak konfliktusok a saját egyházunkon belül is.
1: And then I hear all the things that people are saying about the conflict.
0: És hallom mindazt, amit az emberek elmondanak nekem az adott konfliktusról.
1: I do it as standard practice for me. I open my Bible to Acts 2 and Acts 4 and I start reading the characteristics of the early church.
0: És ilyenkor mindig kinyitom a Bibliát, apostolok cselekedete a második fejezet 43. versénél, és felolvasom nekik, hogy mit tettek az őskeresztények.
1: They devoted themselves to the disciples. One.
0: You quoted already?
1: Yeah, just translate the word. Okay. I'm not reading word for word. Okay. Devoted themselves to the disciples.
0: Oda szentelték magukat, mint tanítványok.
1: Had joint fellowship.
0: Közösséget alkottak egymással.
1: They ate, they broke bread together.
0: Közösen ettek, megtörték a kenyeret együtt.
1: I can tell you nothing unites people together as sitting down and sharing food together.
0: Azt mondom nektek, hogy semmi sem hozza annyira közel egymáshoz az embereket, mint hogy leülnek és együtt tesznek.
1: They had everything in common.
0: Mindent együtt csináltak.
1: So they sold their possessions and they shared with those who had a need.
0: Eladták a javaikat és megosztották azokkal, akik rászorultak.
1: They were glad and sincere in their hearts.
0: Boldogok és őszinték voltak a szívükben.
1: They were praising God and enjoying the favor of the community.
0: Dicsőítették Istent, és az egység érdekében összetalálkoztak.
1: They were basically a community that brought blessings.
0: Ők egy olyan közösséget alkottak, ami áldásokat hozott.
1: And it says that the Lord added to their number daily.
0: És azt mondja a Biblia, hogy naponta gyarapodott a számuk, az Isten így igazította a dolgokat.
1: Chapter 4.
0: A negyedik fejezetben
1: they shared everything.
0: Azt olvassuk a 32. verset, hogy mindent megosztottak.
1: And I like this next one. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of Jesus Christ.
0: És ezt nagyon szeretem, ezt a részt, amikor azt mondja, hogy nagy erővel tettek bizonyságot, 33. vers, az Úr Jézus feltámadásáról.
1: Isn't that fantastic?
0: Nem fantasztikus ez?
1: Under persecution, these early disciples with great power they were testifying to the resurrection of Jesus Christ.
0: Üldözés alatt álltak, és mégis ezek a korai tanítványok, az őskeresztények, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról.
1: Nothing unites us more than rediscovering our mission.
0: Semmi sem tesz bennünket jobban egységessé, mint az, hogyha újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
1: When I came in this morning, somebody just said, "Oh, I discovered that this problem in Hungary is 40 years old now."
0: Mikor bejöttem, akkor valaki azt mondta nekem, hogy én most jöttem rá, hogy Magyarországon ez a probléma már 40 éve fennáll.
1: You know, 40 years is 40. The number 40 is a biblical number. There's something special about that 40.
0: Tudjátok, a 40 az egy bibliai szám, van valami különlegessége.
1: But you know, when I look at the whole situation in Hungary, I look at it as a family that is broken.
0: De amikor ezt a sajátos magyar helyzetet nézem, akkor olyannak látom, mint egy családot, ami széttört.
1: And you don't find this only in Hungary, you find it in many places in our division in the world where our church communities are many times broken.
0: De nem csak itt látunk ilyet, hanem a divízióban és világszerte is nagyon sok helyen sajnos előfordul, hogy a gyülekezeti közösségeink széttörnek.
1: It's a family. We're one under Christ.
0: De pedig ez egy család, mi egyek vagyunk Krisztusban.
1: And the thing that really I pray for all my heart.
0: És én tényleg azért imádkozom szívemből,
1: that we rediscover our mission.
0: Hogy újra felfedezzük magunknak a küldetésünket.
1: Why we exist as a community in Hungary.
0: Miért létezünk mi egy közösségként itt Magyarországon?
1: And if we start praising God and focusing on him.
0: És hogyha Istenre tekintünk, őt dicsőítjük, és a figyelmünk ráirányul.
1: What a fantastic opportunity for us to be united in mission, to reach the tens of millions of Hungarians here in this country and outside.
0: Milyen nagy lehetőség, hogy egyesítsük az erőfeszítéseinket, hogy elérjük a 10 millió magyar embert, aki körülöttünk él.
1: If we put this as a focus,
0: hogyha ez válik a figyelmünk középpontjává,
1: everything else, friends, becomes a distraction. It's cosmetic.
0: Minden más, ami ettől elvon, az csak kozmetikázás.
1: Only if we can just focus on that mission, discovering the mission why we exist.
0: Csak erre figyeljünk, hogy mi a mi küldetésünk, amiért létezünk.
1: Back to St. Albans Church.
0: St. Albans. St. Albans Church. Okay. Yes, visszatérve a saját gyülekezetemre St. Albans-ben.
1: I work as an elder there in the church.
0: Én ott gyülekezeti vén vagyok.
1: I believe that you just it doesn't matter how much you travel, you should still stay in touch with your local congregation.
0: Szóval nem számít, hogy mennyit utazol, az a lényeg, hogy a helyi gyülekezeteddel élő kapcsolatod legyen ég közöttük.
1: And my wife, she's responsible for the prayer ministry in the church.
0: És a feleségem a felelőse az ima szolgálatnak a gyülekezetben.
1: But I'm so excited when I come to church every Sabbath.
0: De én annyira boldog és lelkes vagyok, amikor szombatról szombatra elmehetek a gyülekezetbe.
1: It's a community of about 140 people.
0: Körülbelül 140 testvér alkotja, ember alkotja ezt a közösséget.
1: They're broken, friends. Many of them have stories and they're people who are broken like you and me.
0: Ők is összetört emberek, megvan a maguk története, ugyanúgy, ahogy nektek és nekem is.
1: But they seek God.
0: De látják Istent.
1: They pray.
0: Imádkoznak.
1: They get excited when we have a health expo and we focus on the community in St. Albans.
0: Lelkessé válnak, hogyha meghallják, hogy van például egy egészség expo a helyi településen, és részt vesznek benne.
1: I remember the first time this happened, the head elder called me at 5 o'clock in the morning on Sabbath morning.
0: Emlékszem rá, amikor először a gyülekezet vezető vénje felhívott szombat reggel 5-kor.
1: He said, we've never tried this before. What even our church members don't show up.
0: Azt mondja, még sohasem próbáltunk ilyet korábban, azt se tudjuk, hogy mit fognak tenni a gyülekezet tagjai.
1: That day about 95% of our church members showed up.
0: De hogy egyáltalán el fognak-e jönni, és 95%-a eljött a testvéreknek.
1: And we had about 80 people from the community, they come and they participate in the health expo.
0: És körülbelül 80 ember vett részt a gyülekezetből ezen az expon, ezen az egészség expon. Ja, bocsánat, köszönöm a segítséget. Tehát ezek a nem gyülekezeti tagok közül is eljött még a 80 ember.
1: Some of the people who came off the street, they were so excited about this health expo, they didn't want to leave.
0: Olyan lelkessé váltak, akik bejöttek az utcáról, hogy nem is akartak elmenni erről az egészségekről.
1: You know how it works, you check the blood pressure, you check all kind of things, and one person was up and down, and we had to tell him, please, can you move on?
0: Azt mondja, hogy tudjátok, hogy ez úgy zajlik, hogy van egy vérnyomásmérés, tehát, hogy vannak ilyen egészséggel kapcsolatos kis állomások, és valaki olyan lelkes volt, hogy utána újra kezdte előről, és akkor mondták, hogy most már ideje lenne, hogy tovább menjen, mert hát másnak is kellett a hely.
1: It's an imperfect community, St. Albans. Our church, my church, it's an imperfect community, friends.
0: Az én gyülekezetem, az a közösség, ahol járok, a St. Albans, az nem tökéletes.
1: Sometimes we do discuss music and worship styles and clothes and all kind of things.
0: Néha beszélgetünk, vitatkozunk zenéről, istentiszteleti stílusról, ruházatról, meg mindenféle dolgokról.
1: But we try to keep the focus on the mission why we exist.
0: De megpróbáljuk a figyelmünk fókuszát a missziónkon tartani, amiért létezünk.
1: How can we be a community of blessings?
0: Hogyan lehetünk mi az áldásoknak a közössége?
1: We have printed some prayer requests cards that we went around the homes within the neighbors.
0: Készítettünk ilyen kis kártyákat, hogy milyen ima kérések vannak, ugye fel lehet ráírni, és ezzel elmentünk a környező otthonokba, felkerestük az embereket.
1: Just to tell them that we are there, we exist.
0: Csak azért, hogy elmondjuk nekik, hogy mi itt vagyunk, létezünk.
1: And if they have prayer requests, we have put some boxes, mailboxes on the church, so people can come and drop in the mailbox the prayer requests.
0: Kitettünk ilyen kis ládákat a gyülekezetre, hogy írják fel ezekre a cédulákra, hogy ők mit szeretnének, hogy miért imádkozunk, és dobják be ott a gyülekezet ládájába.
1: And we have received many prayer requests.
0: Nagyon sok ilyen imakérést kaptunk.
1: We have a book, a journal, and we pray for these people regularly.
0: És van egy ilyen könyvünk, hogy jól értem, egy könyv, és abban vezetik ezeket a célokat, gondolom, és azt mondja, rendszeresen imádkoznak ezekért az ima célokért, amik így begyűltek.
1: Some people have asked for literature, for books, others have asked for Bible studies.
0: Voltak, akik bibliai tárgyú könyveket kértek, volt, aki konkrétan biblia órát kért, tehát bibliai foglalkozást.
1: And God has blessed this broken, imperfect community of St. Albans Church to be a blessing, to pass on the blessing to the community.
0: És Isten megáldotta ezt a kis, tökéleten törött emberekből, megtört emberekből álló Szent Albani gyülekezetet, hogy áldások forrása legyen a környező társadalom számára.
1: God is so big, friends. He's much bigger than our plans, what we start many times.
0: Isten olyan hatalmas, barátaim, sokkal hatalmasabb, mint a mi terveink.
1: I'm discovering in my work that many times I need to discover what God is doing.
0: Amikor az érdekel, hogy mit tegyek, akkor azt kell felfedeznem először, hogy mit akar Isten, hogy tegyek.
1: Because that train has left the station. God is leading the work. God is initiating through our broken members.
0: As a train leaves?
1: The train has left the station. We need to get on the train.
0: Azt mondja, hogy ahogyan a vonat elhagyja az állomást, úgy az Isten is halad a maga munkájába, és ha lemaradunk róla, akkor úgy járunk, mint aki a vonatról lemarad.
1: There was a case at the General Conference where they were trying to enter Somalia, the country of Somalia.
0: Volt egy olyan eset, a General Konferencia szeretett volna bejutni Szomáliába.
1: And they were struggling. We have no congregation, no members in Somalia.
0: Nincs se gyülekezetünk, se tagunk Szomáliában.
1: And somebody went to the toilet.
0: És valaki WC-re ment.
1: And they were using some discarded books and paper to kind of clean themselves in the toilet.
0: És hát ott WC papír helyett ilyen régi könyveket használnak, tehát abból tépnek ki lapokat.
1: That person started reading that pages.
0: És az a valaki, aki WC-re ment, elkezdte olvasni ennek az erre a célra, már erre a célra szánt könyvnek az oldalait.
1: It was Adventist literature.
0: Ez egy adventista kiadvány volt.
1: He was so overwhelmed by what he found. He went around and collecting all these small pieces of paper that were loose.
0: És ez a valaki ez olyan lelkessé vált attól, amit olvasott, hogy elkezdte maga köré gyűjteni az embereket aztán.
1: And he started sharing these papers for people to read.
0: És elkezdte odaadni az embereknek ezeket a kiadványokat, hogy olvassák ők is.
1: And as a result of this person who is not employed by the church doesn't know about him.
0: És ez egy olyan személy volt, aki nem állt az egyház alkalmazásába, az egyház azt se tudta, hogy ő létezik.
1: 43 people accepted Jesus Christ.
0: És az ő munkája nyomán, annak a hatására 43 ember fogadta Jézus Krisztust.
1: God is big, friends.
0: Isten hatalmas, barátaim.
1: He's working.
0: Ő munkálkodik.
1: We just need to catch that vision, what he's doing.
0: Nekünk csak meg kell kapni, meg kell ragadni azt a látásmódot, ahogyan ő ezt teszi.
1: So I find myself with my wife every morning, God, please open our spiritual eyes, so we can see, catch a glimpse of what you're doing in our life, in our work.
0: Mindig azt kérem, a feleségem eljut az Istentől reggelente, hogy segítsen felismerni az ő munkálkodását az életünkben, és azt, hogy mi mit tegyünk.
1: I just look around here in this hall. There are 200-250 people.
0: Körülnézek itt ebben a gyülekezeti teremben, úgy látom, olyan 200-250-en lehettek jelen.
1: And you all have stories to tell.
0: És mindnyájatoknak biztos van története, amit el tudnátok mondani.
1: Every time God forgives you for your sins, that's a miracle, friends.
0: Valahányszor az Isten megbocsájt nektek, megbocsátja a bűneiteket, az egy csoda, barátaim.
1: And if we sit down and we share the stories of what God is doing in our lives, there are hundreds of miracles that we can share to praise Him, to give glory to Him.
0: És ha leülnénk és meghallgatnánk egymás történeteit, akkor történetek százait hallhatnánk, amelyek mind Isten dicsőítik.
1: I challenge you this week, friends, to find 5 people to tell your story, what God has done for you and continues to do.
0: Most szeretnélek felhívni benneteket arra, hogy keressetek 5 embert magatoknak, akiknek elmondjátok azt, hogy mit tett Isten értetek.
1: Sometimes we're focusing too much on the method. We need to find the right method, because society outside needs the right method.
0: Sokszor azon szorongunk, hogy megtaláljuk az alkalmas módszert, mert az egész társadalom alkalmas módszerekben gondolkodik, amelyik körülöttünk van.
1: It is simple, friends. Share your story.
0: De nagyon egyszerű, nem módszerekkel, nekem menjetek el, és keressetek 5 embert, akinek elmondjátok azt, hogy mit tett veletek az Isten.
1: It's not about the method.
0: Ez nem a módszerről szól.
1: We often talk about secularism and postmodernism in the country that we live in.
0: Sokszor beszélünk a modernizmusról, meg a postmodernizmusról azokban az országokban, amelyekben élünk.
1: Every generation of Christians have their own challenges to reach the gospel, to preach the gospel.
0: A keresztényeknek minden nemzedéke, minden korszakban szembesült ezzel a kihívással, hogy hogyan ossza meg az evangéliumot.
1: The early disciples had their struggle.
0: Az első tanítványoknak is megvoltak ezek a küzdelmei.
1: They did not have it easier than us.
0: Nem volt könnyebb nekik, mint nekünk.
1: Tell your story.
0: Mondd el a történetedet.
1: Share what God is doing in your life.
0: Oszd meg valakivel azt, hogy mit tett Isten az életedben.
1: That's called evangelism. That's called witnessing.
0: Ezt hívják evangelizációnak, ezt hívják tanúságtevésnek.
1: I believe God will surprise us.
0: Hiszem, hogy Isten meg tud majd lepni ebben bennünket.
1: Just
0: meglepetést tud
1: hozni. Tell your story. Point to him and God will surprise us.
0: Csak mondd el a történetedet valakinek, mutass az Istenre, és meg fogsz lepődni, hogy Isten hogyan munkálkodik.
1: At the end I want to finish with some verses from Revelation chapter 7 verse 9 to 12.
0: Végül pedig Jelenések könyve 7. fejezetének egy szakaszával a 9-től a 12-ig terjedő versekkel szeretném befejezni a mondandómat.
1: Revelation chapter 7 verses 9 to 12.
0: Jelenések 7 9-től 12-ig.
1: And I'll read verse by verse and my friend here will translate. After this I looked and there before me was a great multitude that no one could count.
0: Azután láttam, és íme egy nagy sokasság, amelyet senki meg nem számlálhatott.
1: From every nation, tribe, people and language, standing before the throne and before the Lamb.
0: Minden nemzetből és ágazatból és népből és nyelvből és a királyi szék előtt és a bárány előtt álltak.
1: They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands.
0: Fehér ruhákba öltözve és az ő kezeikben pálmaágak.
1: And they cried out in a loud voice.
0: És kiáltának nagy szóval mondván.
1: Salvation belongs to God, who sits on the Lamb, on the throne and to the Lamb.
0: Az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé.
1: All the angels stood around the throne and the elders and the four living creatures and fell on their faces before the throne and worshiped God.
0: Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborulának, és imádák az Istent.
1: Saying amen, blessings and glory and wisdom.
0: Ezt mondván, amen, áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás.
1: Thanksgiving and honor and power and might.
0: Hálaadás és tisztesség és hatalom és erő.
1: Be to our God forever and ever. Amen.
0: Ami Istenünknek mind örökkön örökké. Amen.
1: One day, friends, we will be gathered in heaven together as one community, united under Christ.
0: Kedves barátaim, egyszer majd egybegyűjtetünk a mennybe egy közösségként Krisztus alatt.
1: And we will endlessly praise God with hallelujahs and amens, giving praise to him, pointing to him.
0: És vég nélkül dicsérni fogjuk őt, és hallelujahát mondunk neki, és rá fogunk mutatni.
1: Two reasons why we exist.
0: Két oka van annak, hogy létezünk.
1: To praise him.
0: Hogy dicsőítsük őt.
1: And to tell our story, what he's doing for us.
0: És elmondjuk azt a történetet, ami a miénk, amit velünk cselekedett.
1: May God unite us under the name of Jesus Christ.
0: Bár csak Isten egyesítene bennünket Jézus Krisztus neve alatt.
1: Amen.
0: Amen.
1: Let's pray. Lord, thank you for the sacrifice of Jesus Christ.
0: Köszönjük a mi Urunk Jézus Krisztusnak az áldozatát.
1: Lord, you who have forgiven us.
0: Urunk, te megbocsájtottál nekünk.
1: You have raised us, Lord, from our brokenness.
0: Te feltámasztottál bennünket a mi összetört állapotunkból.
1: But you've also ask us to be your ambassadors, Lord, of reconciliation, of healing, to be a blessing to the community.
0: De azt is kérted tőlünk, hogy a te követeid legyünk a megbékélés üzenetével a közösség iránt.
1: Unite us, Lord, under this commission.
0: Egyesíts bennünket, Urunk, ezen küldetés jegyében.
1: Where our focus is really on telling what you have done and continue to do in our lives.
0: Nekünk valóban arra kell irányítani mi figyelmünk középpontját, hogy mit cselekedtél értünk a mi életünkben.
1: Lord, as we move forward in faith,
0: Urunk, amikor elindulunk hitben,
1: we pray for your Holy Spirit to continue to take over our minds and hearts.
0: Azért imádkozunk, hogy a te szent lelked állítsa helyre a mi gondolkodásunkat, a mi lelkünket.
1: To move in your name,
0: hogy a te nevedben tudjunk majd cselekedni.
1: Under your guidance,
0: a te vezetésed alatt.
1: To make the blessing come forward through from you.
0: Hogy tovább tudjuk adni azt az áldást, ami tőled jön.
1: We pray in Jesus' name.
0: Jézus nevében kérjük ezt tőled.
1: Amen.
0: Amen.

0: Szervusztok, gyerekek! Szeretnék egy Biblia verset olvasni nektek, és aztán pedig egy pár gondolatot is hozzá majd elmondani. A példabeszédek könyvében, tudjátok, a példabeszédek könyvét kiírta? Salamon király. Ugye őt ismeritek. De János apostol is írt néhány dolgot a Bibliában. És a példabeszédek könyvében van egy ilyen gondolat, hogy a pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Ti fogtatok-e kezetekbe már pókot valamikor? Jó, hát akkor a következő kérdésemre meg is adtad a választ, hogy ki az, aki fél a póktól? Ki az, aki nem fél? És a gyülekezet, te nem félsz, Gergő, nagyon ügyes vagy. A gyülekezet felnőtt tagjai között is van valaki, aki fél? A Bertalan Lajos utcában a múltkor igencsak jelentkeztek néhányan, hogy félnek. Pedig képzeljétek el, már el kell mondjam, hogy én is azért van gyerekkoromban féltem, és hát most sem vagyok mindegyik pókfajtával túl jó barátságban, de azért, mert amikor elolvastam róluk, hogy milyen érdekesek, kicsit másként látom őket. Képzeljétek el. Élőben nem. Miért nem szeretjük a pókot, gyerekek? Hát így van. Olyan fura, ugye? Van egy csomó lába, valami kicsit szőrös, egyik ilyen színe van, egyiknek a másiknak olyan színe van. Az ember úgy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, ráadásul, ahogy mondtad, a hálója is. Olyan, hogy olyan ragadós, beleszaladunk, akkor alig bírjuk leszedni magunkról. Képzeljétek el, hogy egyszer laktam olyan helyen, ahol a lakást, vagy a házat nem újították fel teljesen, és magából a falak mentén valahogy bebújtak a pókok, és volt olyan, hogy egy táborozás után hazamentem, és a konyhába egy keresztül kasul tele volt szőve pókhálóba, és akkor én beleszaladtam a pókhálóba. Volt olyan, hogy felemeltem a paplanomat, és egy ilyen fekete pók ült ott szépen alatt, és elképzeltem, hogy milyen lenne reggel felébredni, hogy ha a lábamnál ott ülne. Azért egy kicsit, hát furcsa érzés, de legtöbb pók azért ártalmatlan. Hát akármennyire néznek ilyen érdekesen, mégis ártalmatlanok, bár vannak veszélyesebbek is. Ugye ők közöttük is van, amelyik eltorzult, igen, mondjad?
1: Például, hogy a keresztes pók, de a madárpók is csak.
0: Hát igen, inkább furcsán néznek ki, meg olyan, ne valamelyik nagy, és akkor az ember fél tőle. Na, de szeretnék elmondani néhány érdekességet így a pókokkal kapcsolatban, lehet, hogy ti tudjátok, de számomra nagyon érdekes volt, hogy képzeljétek el, hogy maga a pókháló szerintetek erős vagy gyenge a pókháló? Nehezen szakad el, vagy könnyen szakad el a pók? És. Úgy tűnik, hogy nagyon könnyen elszakad, de aztán mégis, hogyha nyújtjátok, beleszalad az ember, és nem kapálózik olyan erősen, akkor nagyon messzire nyúlik. Képzeljétek el egy pókhálót, és képzeljétek el, mondjuk, hogyha acélból csinálnának ugyanolyan kis vékony szálat, melyik szakadna el könnyebben szerintetek? Képzeljétek el, hogy könnyebben elszakad az acél, mint maga a pókháló, és hogyha lenne ilyen vastagságú pókhálunk, mint egy ceruza, akkor azt mondják a tudósok, hogy az olyan erős, hogy egy nagy repülőgépet is megbírna fogni. Vagy ne menjen el, ne repüljön el. Igen? Láttad? Ugye? Tehát, hogy ilyen különlegesen megalkotta a Jóisten a pókot, hogy lehet, hogy jól takarítunk, de mégis ott van még a királyok palotájába is. Vannak picikék, vannak nagyobbak, van amelyiket megfogjuk kezünkbe szívesen, van amelyiket nem, mert félünk, de a maga a pók a nagyon különleges kis teremtmény. Képzeljétek el, hogy a pókok pókoknak a potrohában találhatók azok a selyemmirigyek, amelyeket a háló szövéséhez használ. Mindegyik póknak, szinte mindegyiknek, illetve hát nem mindegyiknek, de több ilyen selyemmirigye van, hétféle ilyen selyemmirigyet tudunk. Ezt akartad mondani te is? Igen?
1: A madárpók nem szokott hálót.
0: Na, hát van kivétel lehetséges, de valamit azért ők is csinálnak, és különböző, ugye a filmekből mi sokat tanultunk ilyen ügyben, nem minden igazság, de különféle sejmet használnak a pókok, például a petéiknek a beburkolására, a zsákmány bebugyolására és a háló szövésére. És nagyon jól alkalmazkodnak a pókok, mert képzeljétek el, megpróbálták, hogy milyen a súlytalanságban, szőnek-e hálót, ott, ahol az emberek így lebegnek. És mit gondoltok, szőnek-e hálót a súlytalanság állapotában a pókok? Tudnak-e alkalmazkodni? Olyan, amikor ugye az űrben ugye nem tudnak megállni, az emberek sem, a lábukon, és szőnek. Kicsit vékonyabbat, mint itt a földön, tehát ugye a normál körülmények között, de szőnek, és lesz, ami csak kicsit a nagyobbak számára lesz most érdekes. A pókoknak 3 alrendjük van, 111 családjuk és 40 000 fajtájuk van, azt mondják a tudósok. Nagyon érdekes, azt mondják, hogy van nekik talán 8 szemük, de nem olyan jó a látásuk a pókoknak. Nagyon érdekes, tehát Salamon azt mondta nekünk csak ebben a kicsi versben, hogy a pókot kézzel ugyan megfoghatod, törékenynek néz ki nagyon, de mégis ott van a királyok palotájában, és nagyon sok helyen, és nagyon érdekes állatuk, és ezért a legtöbbje nem ártalmas, és a Jóisten nagyon különlegesen odafigyelt arra, hogy ők is ilyen csodálatosan nézzenek ki, és ilyen érdekességeket tudjanak produkálni. Hát kívánom, gyerekek, hogy amikor találkoztok egy pókkal, akkor jusson eszetekbe, hogy ők is tudnak alkalmazkodni, nagyon érdekesen vannak tervezve, és a pókháló sem egy egyszerű anyag, és az ember nem nagyon tud ilyesmit előállítani, csak valami hasonlót, mint amit ez a picike kicsi állat tud. És kívánom, hogy ne féljetek tőlük. Köszönöm, hogy itt voltatok, és számítok a figyelmetekre a későbbiekben is. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretném elmondani előjáróban, hogy nem fogom tudni 12 órára befejezni, de szeretném nem sokkal tovább tartani a mai délelőtti alkalmat, és remélem, hogy mindenki számára áldásos lesz ez a délelőtt. Az alkalmat szeretném azzal az igei gondolattal kezdeni, bár nem ez lenne az alapszövegünk, inkább csak a gondolat nyitó, amit Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében olvashatunk. Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében, ugye az Isten országával kapcsolatban. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Nagyon különleges ez a versszakasz abban is, hogy rámutat arra, hogy az Isten országára való felkészülés az egy nagyon komoly dolog a mindennapi életben, hívő emberek életében. Nem megy be abba semmi tisztátalan sem, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ezt a gondolatot egyébként a Biblia más helyén is megtalálhatjátok. Jelenések könyvének a levelei között, hogy a szárdiszi levélnél is találkozhatunk azzal, hogy azokat tudja a maga Jézus Krisztus elfogadni, majd a találkozásakor, amikor eljön erre a földre, hogy elvigye az övéit, akik beírattak, és akiknek a neve nem töröltetett ki az életnek a könyvében. De viszont mi az, ami az embert bent tartja ebbe az élet könyvébe? Mi az, ami segít abban, hogy tényleg az ember megtisztuljon, mint ahogy a Dániel könyvében olvashatjuk, hogy megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. De többször olvashattátok a Biblia tanulmányban most az elmúlt negyed évben ezt a gondolatot, hogy megtisztulnak a végidőben, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Hogyan tisztul meg az ember, hogyan gyógyulhat meg, hogy az Isten országába, mint tiszta, bemehessen, és az élete bent maradhasson az életnek a könyvében. És talán majd érdekesnek vagy furcsának fogjátok találni a megközelítés, de én ezt Jézus Krisztusnak 2 gyógyításán keresztül szeretném szemléltetni. Hogy hogyan szeretne rajtunk segíteni, mi az, ami az ember részéről tehát szükséges ahhoz, hogy megtisztuljon, és mi az, amit az Isten maga tesz, vagy Jézus Krisztus maga tesz a mi gyógyulásunkért, a mi megtisztulásunkért, a megfehéredésünkért, hogy bemehessünk a kapukon a városban, hogy ott lehessünk a megváltottak közösségében, hogy ott lehessünk az Isten közösségében. Jézus Krisztus gyógyításával kapcsolatban előjáróban szeretnék két bibliai szakaszt idézni. Az első Máté evangélium a 9. fejezetében található. Máté evangélium a 9. fejezetének a 35. versében, hogy mi jellemezte Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Talán emlékeztek arra, amikor Ellen White azt írja, úgy ított, mint prédikált.

0: vezet.
1: Nagyon szép ez az egyetlen egy Biblia vers, mert miről szól? Körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, hirdetvén az Isten országának evangéliumát, gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Nagyon sokat mondó ez, hogy mindenféle betegség és mindenféle erőtelenség, nem? Mert nem csak betegségekről olvashatunk, hogy meggyógyulnak emberek, akiknek valamilyen fogyatékosságuk, testi betegségük volt, hanem meggyógyultak az erőtelen emberek is. Meggyógyultak azok, akiknek problémájuk volt a jellemükkel, a hitükkel, a lelkükkel, de meggyógyultak azok, akiknek fizikai problémájuk volt, és Jézus kitűzte célként, hogy gyógyítson. Talán költői a kérdés, hogy Krisztus ma ugyanezt a célt tűzi ki? Vajon? Ugyanezt a célt tűzte ki veletek ezzel a gyülekezettel, a családjaitokkal, az egyéni életetekkel, a gyerekeitekkel kapcsolatban is? Hogy meggyógyítson. Körbejár szerintetek Krisztus házról házra most is a maga módján, lelki értelemben, és felhívja a figyelmünket, hogy gyógyuljunk nála. A következő Biblia szakasz arra szeretne rámutatni, hogy milyen fajta betegségek fordultak elő abban az időben a nép között. Máté evangélium a 15. fejezetének a 39. versétől a 31. terjedő szakaszában láthatunk egy felsorolást ezzel kapcsolatban. Máté evangélium a 15. fejezetének, tehát a 29. versétől olvasom a Szentírást. És onnét távozván ment Jézus a Galilea tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokasság ment hozzá vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyította őket úgy, hogy a sokaság álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. Úgy szeretem ezt a felsorolást, és tudjátok, hogy mit szeretek még ebben a felsorolásban? Hogy nem csak vakokról, sántákról, csonkákról szól, hanem egyebekről. És az egyebekben annyi mindenféle van, nem? Ebben az egyebekben benne van Mária is, akihez Krisztusnak 7-szer kellett visszamenni, vagy az életéhez, hogy kiűzze belőle a tisztátalanságot, a betegségét, az erkölcsi betegségét, mert vissza-vissza esett a bűnébe. Ott vannak azok az ördöngősök, akiket édesapjuk vitt oda Jézushoz, vagy a tanítványokhoz. Tehát nem csak a csonkák, nem csak a némák, és nem csak a sánták gyógyultak meg, hanem ez a sok egyéb ember. A különböző problémákkal, gyengeségekkel, betegségekkel, hitetlenséggel. Van olyan vak, akinek a hitét kellett megépíteni, mert mikor megkérdezik Krisztus, hogy látsz-e, akkor azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat, és aztán következő szakaszban meggyógyult. Van olyan apa, akitől megkérdezi, hogy hiszed-e, hogy meggyógyul a gyereked, és azt mondja, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. És Krisztus segít abban, hogy hívő legyen a hitetlenből. És kedves gyülekezet, én két olyan gyógyításra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami bevezető igényekhez is kapcsolódik, mind a kettő egyfajta tisztátalanság. És ezen keresztül szemléljük majd azt, hogy milyen értelemben gyógyulhat meg az ember a lelki tisztátalanságaiból is. Hogy hogyan is gyógyult meg ez a két ember, mi kellett ahhoz, hogy meggyógyulhasson, és mi kell ahhoz, hogy mi, ami tisztátalanságainkból meg tudjunk gyógyulni. Az első történetet szintén Máté evangéliumában találhatjuk, Máté evangélium a 8. fejezetén, de első 4 versében. És szeretném, hogy miközben olvassuk ezeket a verseket, gondolkodjunk azon, hogy mi van a sorok mögött. Hogy mi az, amit nem mond el majd most az evangélista, de amit tudnunk kell erről a betegségről. Tehát Máté evangélium a 8. fejezetének az első versétől olvasom az igét. Mikor leszállt a hegyről, nagy sokaság követte őt. És íme eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondta néki Jézus, meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot.

ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Van, aki nem olvasta ezt a történetet még? De legtöbben olvastuk. De mi van négy vers mögött, Biblia vers mögött? Mi csak azt látjuk, hogy van egy bélpoklos, aki oda megy Krisztushoz, Krisztus megérinti, azt mondja, ez a bélpoklos, ha akarod, megtisztíthatsz, Krisztus azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és meggyógyul. És mond még egy-két dolgot. Márk evangélista feljegyzi azt, hogy Krisztus nem csak azt mondta neki, hogy senkinek ne szólj, hanem erősen megfenyegette, hogy senkinek ne szóljon. És hogy menjen el a papokhoz, bizonyságul nekik, de erre majd a későbbiekben térnék ki. A lepra nem egy ismeretlen dolog, tudom, nagyon sokszor szoktuk említeni, szolgálatokban is hallgatjátok. A lepra az összesen keleten ismert betegségek közül volt a legrettenetesebb. Tudjátok, hogy a zsidók hogy gondolkodtak a leprásról és a lepráról? És a bűn miatti ítéletnek tekintették, ezért így nevezték Isten újja, az Isten botja. Ha a Mózes harmadik könyve 13. fejezetét elolvassátok, akkor odahaza, akkor átolvashatjátok, hogy milyen rendelkezések vonatkoztak a leprásra. Az az ember, aki elkapta ezt a betegséget, ezt a fertőző betegséget, és a maga is az életét, hát ugye halálos betegség volt, az ember, ha közösségbe ment, akkor kiabálnia kellett maga előtt, hogy tisztátalan vagyok, erre mindenki elvonult körülötte. Mindenki ott hagyta. És szeretném, hogyha most felsorolnánk, hogy mi az, ami rá vonatkozott, nem mehetett Isten tiszteletre. Külön kellett, hogy éljen a családjától. Ha felesége vagy férje volt, próbáljátok elképzelni, soha nem érinthette többet. Nem ölelhette meg a gyerekét, ha volt neki. Amikor ránéztek, akkor mindenkit csak az undor fogott el, és minél hamarabb eltávoztak tőle. Mert úgy gondolkodtak, hogy olyan bűnös, hogy rajta van az Isten újja, az Isten botja. Mint egy halottat kizárták az emberi közösségekből, amit csak érintett, minden tisztátalan volt. Nem tudjuk elképzelni ezt az állapotot, hogy élek, és úgy néznek rám, mint egy halottra. Nem mehetek emberek közzé, soha nem hallgathatok meg egy ige hirdetést normálisan. Messze el kell vonuljak mindenkitől, mert ami vagyok, az egy fertőző állapot. Meg szoktam kérdezni az enyémektől a gyülekezetekben, hogy mi mennyire tudjuk értékelni, hogy mehetünk közösségbe. Semmi nem akadályoz meg minket ebben. És nagyon sokan mégsem értékeljük, és mégsem vágyunk egymás társaságába, vagy magában az Isten tiszteleti helyre. Ez az ember biztos ment volna, de nem mehetett. Nem tudjuk elképzelni, milyen az, amikor ott vannak mellettünk a szeretteink, és nem mehetek hozzá közel. Soha nem simogathatja meg egy apa a gyerekének az arcát. El tudjátok, édesapák, képzelni? Hogy nem veheti a karjára, hogy akit szeretett, az soha nem ölelheti meg? Teljesen elzártan, kizártan a közösségekből így kellett, hogy éljenek. Mi ennél sokkal kisebb dolgok miatt is el szoktunk keseredni, feladjuk az életünk harcait, elcsüggedünk, megszomorodunk, megkeseredünk és megharagszunk, csak egy pici elmarasztalásért, vagy egy pici kitaszítottságért. Édesanyám figyelmeztetett, hogy ne nagyon beszéljek így magamról, de azért ne haragudjatok, csak muszáj ezt elmondanom, hogy milyenek vagyunk. Nem? Tehát lehet, hogy ti magatokra nem tudtok így ráismerni. De annyira megszégyeltem magamat, amikor elolvastam ezt a történetet, és hogy belegondoltam, hogy milyen lehetett ennek az embernek, hogyan érezhette magát, és ennek hátterén gondolkodjatok, hogy gyógyult meg. Hogy én ennél sokkal kisebb dolgok miatt is, mellőzöttség miatt is milyen rosszul tudom érezni magam.
Nem olyan túl rég, pár héttel ezelőtt volt a névnapom, és előjáróban mondanám nektek, hogy nem azért mondom el, hogy utólag is köszöngössetek, mert még volt, hogy 3 hétig is jöttek testvérek, mikor példaként elmondtam, és mondták, hogy ti mi eszemben voltál, csak hát elmaradt, hogy odafigyeljek rád. És nem ezért mondom, és én sem vagyok jó benne. De mégis belém bújt a gonosz. Akiktől úgy vártam volna, hogy odafigyelnek rám, semmi. Még a családom sem. Képzeljétek el. Este eszébe jutott valakinek, aztán továbbadták így a drótot, hogy Timinek ma van a névnapja. Egy pár hittestvér az ország különböző pontjáról, egyébként kaptam gyönyörű verset is, hát ezt nem mondhatom, de akitől úgy vártam volna. Úgy megharagudtam, hogy kikapcsoltam a telefonomat egy egész napra. Szégyeltem már este magamat, de mondom, ha aki eddig nem köszöntött, ezután se köszöntsön. Bekapcsoltam egyszer-egyszer, mondom, ha fontos üzenet legyen, akkor legalább lássam. Az a tudat, hogy nem vagyok fontos. Nem ilyen furcsa. Tehát nem vagyunk fontosak. Nem figyeltek ránk, nem szeretnek, nem vettek körül, nem ajnároznak, nem ölelgetnek. Noha nem is vagyunk még leprások, és az ember mit csinál? Dúl, fúl, megsértődik. Na ez a tisztátalan állapot, inkább mint sem az, amiben ez a leprás volt. De testvéreim, kedves gyülekezet, ez a leprás nem arra nézett, ahogy ránéznek. Ez a leprás nem arra tekintett, ahogy ő magára tekintett volna, vagy ahogy ő magát látta. Mi adott erőt ennek a leprásnak, hogy Krisztushoz menjen? Hogy a tisztátalan állapotából meggyógyulhasson. Mi adott erőt ennek az embernek? Hogy tisztátalanból tisztává válhasson. És el kell mondjam azt is, hogy nem minden leprás gyógyult meg. Krisztus tudta, hogy nem mindenki tudna élni a gyógyulással. Nem mindenkinek válik a javára. Mi adott erőt ennek az embernek? És úgy, hogy Elizeus próféta kora óta egyetlen egy leprás sem gyógyult meg. Gondoljátok el? Mi mit csinálunk akkor, amikor olyan halál, valami nagyon nagy baj ér? Tehát mit csinálnak az emberek, hogy nincs még az ellenszer meg, halálos betegséget kaptunk, és nincs a gyógymód rá, és nincs is tapasztalat abban, hogy meggyógyult volna több száz éve bárki is. És szeretném, ha ott visszhangozna a fejetekben, hogy mi adott erőt ennek az embernek, hogy túllépjen saját magán? Mert túl kellett lépni saját magán. Túl kellett lépni azon, ahogy ő érezte magát, hogy én nem kellek senkinek, én nem vagyok jó semmire, engem senki nem szeret. Ugye? Hányszor ülünk e felett, és sírdogálunk, és kesergünk, hogy nem köszöntek nekünk, nem szeretnek, nem üdvözölnek, nem törődnek, semmi. Ugye? Nincs, senki vagyok. És akkor ül az ember otthon, inkább nem csinál semmit sem. Kedves gyülekezet, hogyha ez az ember nem Krisztusra tekintett volna, és olyan egyszerű ez a válasz, akkor nem intett volna meg egyetlen egy lépés sem. Ha ez az ember azon gondolkodott volna, hogy fognak ránézni, amikor ő közeledik ehhez a csapathoz. Ugye most vagyunk a hegyi beszéd után. Egy csomó ember ott ült, Krisztust hallgatva, nagy igazságokat hallgatva. És valahol lehet a távolba, ő is hallgatta. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy mit szólnak az emberek. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy egyáltalán milyen a megítélése a közegének, akkor ez a ember nem tett volna egy lépés sem. De ez a tisztátalan ember, ez a halottként kezelt ember ránézett Krisztusra, figyelte, hogy mit csinál, hallgatta a szavait, és semmi mással nem foglalkozott. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Hogy semmi mással, és senki mással nem foglalkozott. És áttört a tömegen, odaborult Krisztushoz, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te meggyógyíthatsz. Több száz éve nem gyógyult meg senki.
Az emberek nem hisznek abban, hogy velem bármi történhet. De én tudom, hogy te meggyógyíthatsz engem. Én tudom, hogy te megváltoztathatod az állapotomat. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kedves gyülekezet, mi lehet erre egy krisztusi válasz? Mint az, amit a Szentírásban olvashattunk, hogy Krisztus hozzányúlt, és azt mondta, én akarom, hogy tiszt megtisztulj, és eltávozott az ő poklossága. Ilyen az ember lelki értelemben is. Ugye a lepra, és így a bűn jelképe a Bibliában. Ézsaiás proféta így emlékezik meg az emberi betegségről, az ő könyve első fejezetében szeretném idézni. Az 5. vers, 2. fele és a 6. vers, első fejezet, 5. versének a 2. része és a 6. vers. Minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Milyen különleges, minden fejbeteg, minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, mintha a leprásról beszélne. Csupa seb és kelevény és kopás, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, de hogyan kezdődik? Minden fejbeteg, minden szív erőtelen. Nem csak egy-egy. És sokszor gondolkodunk úgy, hogy én egészségesebb vagyok, a másik betegebb, és akkor úgy, elkezdjük egymást méricskélni, ki mennyire beteg, ki mennyire egészséges, és azt mondja, minden fejbeteg. De mi van a végidőben? Mit olvashattunk mi Dániel proféta könyve 12. fejezetében? Megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. És bár csak mi is ezek közé tartoznánk, hogy úgy tudnánk az életünket élni, lehet, hogy nem vagyunk testileg leprásak, de lehet, hogy a szívünk ugyanilyen beteg, és lehet, hogy mi egymásra is úgy tudunk tekinteni, hogy egyikünk bűnösebb, mint a másik, de mire nézzünk? Mi arra nézzünk, amire ez a leprás nézett, hogy menjen Krisztushoz. Áttörve a tömegeken, mert Krisztus miért jelent meg? Hogy a mi betegségeinket elvegye. Olvasgassátok nagyon sokszor Ézsaiás proféta 53. fejezetét. A betegségeinket hordozza. Elveszi és meggyógyul. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, nem kell kikeresnetek, így nyilatkozik Jézus Krisztus szolgálatáról. Pál apostol Galácia beliekhez írt levele első fejezet 4. versében, hogy aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Krisztus azért adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, és a mi jelen való gonosz állapotunkból. Hogy mint tiszták bemehessünk az Isten országába, mert nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. Senki és semmi. Szeretnék egy picit megállni ennél a történetnél még, és egy gondolatot idézni egy novellából. Talán valamikor, amikor itt voltam veletek, akkor említettem, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rám Dino Buzzatti-nak egy novellája, a címe az, hogy aki meg akart gyógyulni. Tudom, olvastál valaki? Nagyon tanácsolom, olvassátok el, nagyon sok értékes ilyen gondolata van. Olvastam róla, hogy mondjam, újságíró volt, de több könyvet is kiadott, ilyen kis novellás köteteket, és a Kolombre története, az egerek, tehát mind az istenkép, mind a bűn, és maga a gyógyulás kérdéskörét is feldolgozza, és leír egy történetet, ez a lepra telepről szól ez a történet, aki meg akart gyógyulni a leprásokról, hogy a városon kívül van egy lepra telep, és hát oda költöznek ki a leprások, és kikerül egy fiatalember, egy nagyon jómódú fiatalember, aki eldönti magában, hogy már, ő már pedig nem fog itt meghalni, hanem gyógyultan megy haza. És
hát kinevetik a környezetében. Úgy hívják azt a fiatal embert, hogy Seridon, és van a telepnek egy nagyon idős pártyákája, úgy hívják, hogy Giacomo, akiről nagyon vicces a leírás, mert azt mondja, olyan már, mint egy ilyen söprű nyél, olyan vékony, már mindennel lekopott, és hát ilyen kis búbitamán csak a hajcsomó látszik a fején, és hát így ugrál fél lábon a telepen, és minden este kimennek a bejárathoz, hogy az őrök meséljenek, mi van odakint. És ez a szórakozások, hogy mesél nekik az őr a tűzi játékról, mindenről, a külső világról, és hát hívják ezt a Seridont is, hogy hát jöjjön velük, hát most mi más elfoglaltsága lehetne, és azt mondja, hogy Seridon nem megy. És próbálja kérdezni, hogy miért nem megy. Ő mondta, hogy nem akarja, hogy megszokja ezt az életformát, mert ő meggyógyul. És akkor kicsit kezd viccelni vele a Giacomo, azt mondja neki, hogy hát itt már próbálkoztak többféle kenőcsem, mindenféle ilyen hitetők, de hát semmi nem jött be. És azt mondja, nem kell nekem ide kenőt, semmi nem kell, mert én imádkozom. És akkor így megáll. És először azt hiszi, hogy vicc, de aztán komolyra veszi, mert mond neki valamit. És szeretném ezt felolvasni nektek ezzel a kapcsolatban, hogy mi is az, ami az embernek, amit az embernek komolyan kell venni, amikor ráébred egy betegségére, amikor gyógyulni kíván, hogy mit vegyen nagyon komolyan. Tehát amikor Krisztushoz közeledik és az imádságával kapcsolatban. Először idézném a Giacomónak a gondolatait. Te Istenhez könyörögsz, hogy gyógyítson meg, és meg vagy győződve, hogy meg fogsz gyógyulni. De mit képzelsz? Mi mindnyájan imádkozunk, nem múlik el egyetlen este sem anélkül, hogy ne fohászkodnánk Istenhez mégis. És válaszol a fiatalember, mind imádkoztok, ez igaz, de nem úgy, mint én. Ti esténként kimentek, hogy meghallgassátok az őr híreit, én az alatt imádkozom. Ti dolgoztok, tanultok, kártyáztok, ti úgy éltek körülbelül, mint a többi ember, én meg mindig imádkozom, kivéve azt az időt, ami feltétlenül szükséges az evéshez, egyébként még evés közben is. Még alvás közben is olyan nagy az akaraterőm, hogy egy idő óta azt álmodom, hogy téltelek és imádkozom. A ti imátok csak játék. Az igazi ima mérhetetlen erőfeszítés, és én estére teljesen kimerült vagyok, és milyen kínszenvedés hajnalban, alig, hogy felébredek, rögtön imába kezdeni, ilyenkor még a halál is elviselhetőbbnek tűnik. De aztán erőt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg és bölcs vagy, tudhatnád ezt. Aztán Giacomo elsírja magát, és azt mondja, hogy neki is volt ilyen tapasztalatom, hogy majdnem meggyógyult. Nem szeretném a történetet felolvasni nektek, mert mondom, nagyon tanulságos, mert a fiatalember nem csak, hogy testileg gyógyul meg, hanem lelkileg meg később, ahol palotákat látott, hogy a vágytott ki a lányokhoz, az életéhez, a jó módhoz, és akkor kitárul a kapu, hogy hazamehet, mert meggyógyul, akkor már nem kívánkozik, mert csak bögőfelhőket lát és rothadást, ahol eddig pompát látott, mert megváltozott a szemlélete. Nagyon tanulságos az is, hogy hónapokon át könyörög az Istenhez, hogy gyógyuljon meg, és úgy tűnik, hogy meggyógyult, és akkor elmegy az orvoshoz, akkor kiderül, hogy van egy ilyen tetű nagyságú kis seb a lábujján. És nem engedik ki, és azt mondja, hogy ez a pici folt, ez sokkal nehezebben tűnt el, mint a többi. Emlékeztek, mit mond az ige? Hogy ha megváltott, akkor mi nem látszik? Sem szeplő, sem sömörgözés, sem semmi a féle. És Krisztus miért jött? Nem csak a sántákat gyógyítsa meg. Nem csak a vakokat, és a némákat, és a süketeket, hanem azt a sok egyebet, mint a leprások, az ördöngősök, a tisztátalanok, akiket kivetettek, akikre nem figyeltek, akiket, mint halottakról elfeledkeztek, és ezeknek az embereknek az adott erőt a gyógyulásrahoz, hogy semmi másra nem tekintettek, hanem csak Krisztusra. Olyan egyszerű ez, nem? És mégis milyen nehéz. Milyen nehéz nekünk csak Krisztusra nézni a mindennapokban. Akkor saját erőmből törekeszünk megoldani dolgokat. Én is megszoktam, én nagyon intézkedős ember vagyok, állandóan mozgásban van az életem. Már az is furcsa, hogy milyen az egy napig ülni. És mindig kell valamit csinálnom, mert úgy érzem, haszontalan vagyok. Nem szoktatok így gondolkodni? Csinálni kell, és mindig mozgásban vagyunk, felpörgünk,
És az ember megszokja, hogy valamit el tud intézni. És mit mond Krisztus? Nem baj, hogy dolgozunk, csak egyről ne feledkezzünk el. Hogy le tudjuk-e venni a tekintetünket mindarról, ami körülöttünk van. Kinek akarunk megfelelni például? Egymásnak? Mondjuk nem baj, hogyha vigyázunk egymásra, de kinek feleljünk meg? Nem Krisztusnak elsősorban? És szeretnék röviden egy másik ilyen gyógyulásról is beszélni, tényleg csak nagyon röviden, hiszen ez is egy tisztátalan állapot. Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 41-től a 48. terjedő szakaszokat olvassuk el. Csak hogy nézzétek meg, hogy leprás volt ilyen is, meg tisztátalan volt a leprás is, és volt tisztátalan más ember is. Egy asszonyról olvashatunk, ezt a történetet is elég jól ismeritek. Tehát Lukács evangélium a 8. fejezetének a 41. versét olvasom a szakaszt. És ímé eljött egy ember, kinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt néki egy egyetlen leánya, mintegy 12 esztendős, és az halálán volt, mikor pedig ő ment, és a sokaság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele voltak, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illet? Jézus pedig mondta, illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért is illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Hát igen, eredjél békességgel. Ha elolvassátok, a zsidókhoz írt levél, a Mózes 3. könyve 15. fejezetét, és itt a 19. verstől a 25. terjedő verseket, akkor fogjátok látni, hogy a vérfolyásra és magára a folyásokra milyen szabályok vonatkoztak. Minden, amire ült, amihez ért, bárki legyen az, akivel kapcsolatban volt, tisztátalan volt. És ha ez hosszú ideig tartott, akár meddig tartott ez az állapot, addig mind tisztátalan volt. Asszony, 12 év óta, ezt se tudjuk képzelni, minden vagyonát orvosokra költi, és bármit, amihez ér, tisztátalan. Cserépedény el kell törni, faldény, kimosni, kitenni a napra, a ruhákat kidobni, kimosni, szóval amiken ül, amihez ér, ha a férjével kapcsolata volt, ő is tisztátalanná vált. Tehát minden, nem egy napra, hétre, és 12 év volt abban a kirekesztettségben élni. Gondoljátok el, kirekesztett állapot. A tisztátalan állapot nem csak betegség, hanem magát, az embert kirekeszti a normál életből, de hogy van visszaút. És a végéről csak annyit szeretnék feltenni kérdésként, talán ez is egy költői kérdés, hogy mi gyógyította meg ezt az asszonyt, az, hogy a ruhához ért? Mit mondott neki Krisztus? A te hited megtartott téged. Hogy félreértés ne essék, nem a ruha tesz csodát, hanem az a hit, amivel az ember az Istenhez megy. És röviden csak egy pár gondolat, amit kiemelnék, hogy nézzétek meg, hogy hogyan reagáltak a tanítványok, mikor Krisztus azt mondja, valaki érintett engem. Hát, vicces, nem? Tehát szorongat a tömeg, és te azt kérdezed, hogy ki érintett? Itt van az unokatestvérem Mónika, tudja, hogy mi álltunk kenyérsorban Kárpátalján akkor, amikor este hoztak néhány kenyeret, és falu apraja nagyja összejött a kis bolt előtt, és úgy összenyomtak, hogy volt, hogy a lábam sem érte a földet. És akkor ilyenkor megkérdezni, hogy ki érintett, hát kicsit vicces, nem? De ez nem erről szólt. Mert elmondja Krisztus, ez egy olyan érintés volt, hogy erő származott ki tőlem. Ez az asszony tudta, hogy nem mehet Krisztus közelébe, mert nem fér oda. De annyira vágyott meggyógyulni, hogy azt mondta, hogy ha csak kicsit érinthetem, tudom, hogy nincs más megoldásom.
Válaszolhat-e az Isten másként a hit érintésére, a hit imádságára, mint ahogy itt válaszolt? Tehet-e az Isten mást, mint hogy gyógyít, ha valaki hittel hozzáfordul? És itt idézném a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versét, tudjátok fejből talán, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De mindaz, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik. Különös, mert lehet úgy járulni, tehát akkor Isten elé, hogy nem hiszi, hogy létezik? Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és mit kell hinnie? Hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. Hogy tőle nem megy el senki üres kézzel. És hogy az Isten nem tehet mást, hogyha hittel hozzáfordulok, mint azt, hogy meggyógyít, lehet, hogy nem fog minden testi bajomból. De hogy nem megyek el üres kézzel, az biztos. Egy mondatot szeretnék idézni Ellen White-tól, egy nagyon kis rövid mondat, és szeretném, ha ezt elvinnétek. Az őszinte hit élet. Egyszerű, nem? Az őszinte hit élet. Frappáns, rövid és egyszerű. És mindkét esetben ezt láthattuk, hogy az őszinte hit élet, és az Isten nem akarja visszatartani az áldásait, és ha mi rájövünk a bűneinkre, akkor se késlekedjünk. Mert tisztátalanná tesz minket a mennyelőt, és semmi tisztátalan nem megy a mennybe. De itt a történetben van egy rövid gondolat. Az asszonyt Krisztus felfedte, a leprást pedig elküldte a papokhoz, ugye? Miért kellett az asszonyt leleplezni, mikor már úgyis meggyógyult? Szüksége volt az asszonynak erre a vallástételre? Szüksége volt a környezetének, az embereknek arra, hogy lássák? Szükség volt kifejezni? Aki megvall engem, nem csak beszédével ugyan, de életével, arról Krisztus is vallást tesz. És a leprás életében pedig azt is látni kell, hogy a papok az elején nem voltak olyan túl bizalommal Krisztus szolgálatához. És hogyha hamarabb tudják meg, hogy hogyan gyógyult meg a leprás, akkor lehet, hogy nem nyilvánítják gyógyultnak. És tudjátok, hogyha nem nyilvánítja a pap gyógyultnak, akkor akármennyire egészséges a teste, nem mehet vissza a családja környezetébe. Tehát fontos volt, hogy a pap kimondja azt, hogy ő egészséges. De fontos volt az is, amit Márk evangélista jegyez meg, hogy bizonyságul ő nékik, hogy Krisztusnak milyen ereje van, amikor később kitudódik. Bár azt is tudjuk, hogy ez a leprás nem tudta magába tartani, és azért Krisztusnak vissza is kellett egy időre vonulni, mert olyan sokan mentek gyógyulásért. Apostolok cselekedeteiben azt olvashatjuk, hogy az apostolok idejében a papok közül igen sokan lettek hívőkké. Krisztus munkája nem csak rövid távon eredményes, hanem hosszú távon is. Hogy ezek az emberek, akik szemlélték az isteni munkát, hogy meg tudtak később változni, amikor hallottak mélyebb dolgokat, és hogy a papok, akik látták ezeket a csodákat, ők hitre jutottak. Egy igével szeretném ige szakasszal befejezni a mai délelőttöt. Zsoltárok könyvéből a 103. Zsoltár verseit olvasnám. Az első 3 verset. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És ha hozzátesszük a 4. verset is, az így hangzik. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Én, kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kívánom, hogy így legyen. Kívánom, hogy a mi imáink ne csak játék legyen. Amiközben imádkozunk, közben az életünk minden másról szól, csak nem arról, hogy mi odaszenteltük magunkat annak, amiért imádkozunk. Hanem menjünk úgy az Isten jelenlétében, olyan hittel, csak rátekintéssel, hogy megváltozva jöjjünk el. Hogy azt tudjam mondani, Krisztus, hogy immár tiszta vagy.
a menny előtt is, előttem is. És lehet, hogy nem mindenki fog így tekinteni, de nagyon sokan felfigyelnek erre a tiszta állapotra. Tisztuljunk meg, fehéredjünk meg sokan, hogy megpróbáltathassunk, és ne rostáltassunk ki, hanem mennyei lények közösségében tudjunk lenni. Legyen olyan hitünk, amiben élet van, és erő, és ez a hit biztasson másokat is arra, hogy ők is ezt az utat kövessék. Segítsen minket az Isten ebben. Amen. Szerető Istenünk, szeretnénk neked megköszönni, hogy a mai napon ilyen kegyelmes voltál hozzánk, hogy együtt lehettünk, és van szavad hozzánk. Köszönjük a szeretetet, a megváltást, a mindennapi törődést, hogy megkeresel minket testi-lelki tisztátalanságainkban, és szeretné meggyógyítani minket. Ó, Úrunk, Istenünk, hálát adunk a fáradozásodért, a szüntelen munkáért, a közbenjárásért, Jézus Krisztusodunk közbenjárásáért. Köszönjük a bűnbocsánat lehetőségét, és itt szeretnénk megvallani neked, hogy annyiszor megszomorítottunk téged, és bocsásd meg, hogy egymást is. Bocsásd meg azt a sok undokságot, ami a lelkünkben van, még fertelmet, ami elválaszt nagyon sokszor attól, hogy meghalljuk a te vezetésedet, és elválaszt attól, hogy mi szeretett közösségben tudnánk egymással is élni. Irgalmaz nekünk, Urunk Istenünk. És tudjuk, hogy minket is meggyógyíthatsz és megtisztíthatsz. Tedd meg ezt velünk, kérünk. És nagyon kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, gyermekeket, fiatalokat, idősebbeket egyaránt, közöttünk a vendégeket. És segíts, hogy olyan áldás legyen a közösségi életünkben, hogy minél többen vágyakozzanak te hozzád. Könyörgünk, legyél a szombatnap hátralevő részében is velünk, hogy elvegyük a te áldásodat. Segíts, hogy meg tudjunk téged dicsőíteni. Jézus Krisztus Urunk szent nevében. Amen.

Kedves hallgatók, kedves vendégeink, mindenkit szeretettel köszöntök. Kérem, hogy a helyünket akkor szíveskedjünk elfoglalni. Mindenkit szeretettel köszöntök. Holló Péter vagyok. Néhányszor voltam már itt, tehát, ha jól emlékszem, kétszer ezen a sorozaton, ami itt a Bibliaházban, a Gödöllői Bibliaházban zajlik. És a mostani sorozatunk ugye Dániel könyvével foglalkozik. Nekem ugye ez a témám, hogy egy király megtérése, Dániel könyvének a 4. fejezete. Ez lesz tehát a témánk. Nagyon egyszerű a sorozatunk fölépítése, hogyha megnézzük ezt, hogy hogyan is épül föl, vagy hogyan is néz ki ez a meghívó, hiszen egy alkalom, egy fejezet. Tehát ennyit tudunk átvenni egy alkalommal. Nem véletlenül azt gondolom, mert Dániel könyve részei, vagy fejezetei nagyon szépen és nagyon logikusan elválaszthatóak egymástól. Tehát sok esetben azért a Biblia egy picit fejtörőt ad azért nekünk, már abban a tekintetben, hogy hogyan is tudnánk strukturálni, tehát tagolni bizonyos könyveket, de Dániel könyve esetében nem így van. Tehát Dániel könyvét nagyon egyszerűen lehet részekre osztani a fejezetek alapján is, de hagyd mondjak egy másik dolgot is, mégpedig azt, hogy tulajdonképpen maga a könyv is, és ez könnyen lehet, hogy már elmondták az előttem szóló, két nagy részre osztható, az első 6 és a második 6 fejezetre. Az a különbség a kettő között, hogy az első 6 fejezet esetében ezek szinte mindegyike történeti fejezet, tehát bizonyos történeteket beszél el, hogy maga Dániel próféta hogyan élte meg azt, amit megélt, vagy éppen az az illető, aki megírja azt a fejezetet, mert nagyon érdekes egyébként, hogy az a 4. fejezet, amivel most fogunk foglalkozni, azt nem Dániel írja, nyilván ő adta tovább, hanem Nabukodonozor király. Tehát egy király. Egyes szám első személyben beszél végig itt ebben a fejezetben. A másik nagy részében a könyvnek, tehát ez a 7., 12. fejezet, ez viszont a prófétai részekkel, vagy prófétai dolgokkal foglalkozik. Tehát a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. fejezetek mindegyike prófétikus fejezet. Éppen ezért tehát még egyszer nagyon könnyen elkülöníthető és egyértelműen szétválasztható egymásról ez a két dolog. Annyit jegyzek talán csak meg, itt talán többeknek eszébe jutott, hogy azért a második fejezet az kivétel, való igaz, a történeti részek között az a prófétai fejezet. Tehát ez a második fejezet, ez kivétel, ez is prófétai fejezetnek mondható. Aztán ennek a szétválasztásnak viszont ott már azért nincs akkora jelentősége, hogy a kettő az mindig együtt jár. Tehát akár történeti fejezettel találkozunk Dániel könyvében, akár prófétai fejezettel, mind a kettő érvényes a vizsgálódásnál, tehát amikor prófétai fejezetről beszélünk, az is a maga történetiségébe ágyazva értendő, és másképp fogalmazva a történeti részeknek is megvannak a maguk prófétikus vonatkozásai. Lásd például, megint csak erre utalok, a mostani 4. fejezetet, hiszen ez is a történeti részhez tartozik, ez is elbeszél egy történetet, de van benne profécia is, és ez a profécia, ez be is teljesedik. Ezt fogjuk is majd látni. Csak ugye annyi különbség van, hogy ez nem vázlatprofécia, vagy vázlatproféciának a része. Valószínűleg ez a fogalom ismerős a hallgatók előtt, de ha nem, akkor természetesen majd a beszélgetésben erre vissza is lehet kérdezni. Ez tehát különlegessé teszi ez a fejezetet, hogy ha megnézzük itt a 4. fejezet kezdetét és végét, illetve elolvassuk az egész 4. fejezetet, itt azt látjuk, hogy tulajdonképpen Nabukodonozornak mint egy átadja a szót Dániel, hogy most beszéljen a király. Nem véletlenül egyébként, mert azért hatalmas jelentőségű ez a fejezet, és nagyon-nagyon érdekes, ami itt történik. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a fejezet mikor keletkezhetett, de egyetlen pici támpontunk azért van, illetve azért kettő is. A két támpont közül az egyik ugye az, hogy mikori egyáltalán, tehát Dániel könyve, amikor Dániel összeállította magát ezt a könyvet, akkor ugye nem véletlenül Nabukodonozor életének az utolsó szakaszára tette ezt a 4. fejezetet. És a másik támpont, ami teligazít bennünket, itt a 4. fejezet első versében található, azt mondja, hogy én Nabukodonozor békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. No hát, ez is egy ilyen kis apró kis jelzés, békében voltam az én házamban. Természetes lenne, mondhatnánk, hát azért az uralkodók általában békében szoktak lenni az ő házukban és az ő palotájukban, de hát természetesen azért nem csak békéből áll egy királynak, egy uralkodónak az élete,
Nabukodonozornak is rengeteg hadjárata volt, óriási hódításai voltak, de, és ez nagyon fontos, leginkább az uralkodásának az elején. Tehát ez a Nabukodonozor egyébként talán jó, ha megemlítjük, hogy a tudomány őt Nabukuduri uszurnak ismeri, tehát második Nabukuduri uszur, hogyha egy kis ókori keleti megfogalmazással akarom, vagy nyelven akarom mondani, de egyébként hát ugye az iskolában is így tanuljuk, a középiskolában, vagy általános iskolában azért már találkozhatunk ennek a királynak a nevével. Szóval érdemes tudnunk azt, hogy ugye egy nagyon-nagyon kicsi városállamból, vagy városkából lett egy óriási birodalom, és talán azt is elmondom, hogy beszélünk Ó- és Új-Babiloni birodalomról is. Az Ó-Babiloni birodalom, ez tényleg csak egy röpke kis kitérő, onnan lehet ismerős számunkra, hogy talán mindannyian hallottunk Hammurápi törvénykönyvéről. Erről a híres törvénykönyvről. Na, ez egy időszámításunk előtti 1800-as, 1700-as történet, tehát én erre most részletesen nem is térek ki, nem is tartozik a témánkhoz. Az Új-Babiloni birodalomnak a legfőbb uralkodója viszont ez a bizonyos Nabukuduri uszur, vagy Nabukodonozor, aki egyébként sorrendben a második, tehát már volt egy előtte. És csak annyit mondanék még, ehhez kapcsolódva itt a bevezetésnél, hogyha Babilonról beszélünk, akkor ugye mindig jó ezt elhelyeznünk a térképen is, hogy hol található. Hát ugye itt van Babilónia, a Tigris és az Eufrátesz között, ezt a két folyónevet biztos, hogy hallottuk, helyezkedik el Mezopotámia, tehát ez egy rendkívül termékeny, nagyon-nagyon jól termő terület. Itt helyezkedik el tehát Mezopotámia, itt jelöli, tehát körülbelül a Perzsa-öböltől északra, észak-nyugati irányban egy körülbelül 4-500 kilométerre Babilont, és ez volt az a város, vagy ez volt az a hely, amelyik tulajdonképpen elképesztően nagyra nőtte ki magát. Tehát azt az Asszíriát például, aki gyakorlatilag az időszámításunk előtti első évezred első felének a történelmét meghatározta, azt gyakorlatilag évek alatt, tehát néhány év alatt dönti meg. Asszíria ugye Babilóniától északra helyezkedett el. Amikor az Új-Babiloni birodalom fellép, és különösen akkor, amikor Nabukodonozor elkezd uralkodni, tehát ez az időszámításunk előtti 605-ös évszám, akkor Asszíria gyakorlatilag már sehol nincs. Döbbenetes dolog ez, mert mondom, évszázadokon keresztül fönnállt, tehát nem úgy volt, mint az Ó-Babiloni birodalom, hogy például az fönnállt mondjuk körülbelül 200 évig, az Új-Babiloni egy körülbelül 100 évig, Asszíriának jóval nagyobb volt a fennállásának az időtartama, de mégis más népekkel összefogva természetesen, de sikerült megdönteni ezt a birodalmat. És azután tudott elkezdeni hódítani, és gyakorlatilag ami itt lakott és lakható terület, tehát ezt a félkört így a közel-keleten teljesen meg is hódította, tehát nagyon nagy hódításai voltak például Fönícia felé, itt Türosz városát kell megemlítenünk. Az ókori Palesztinát, tehát ugye a déli országrészt foglalták el, és hát egészen Egyiptomig jutottak. Tehát tényleg az akkori lakott területet, ezen a részen lakott területet ők ezt abszolút meghódították. Az más kérdés egyébként, hogy miután Nabukodonozor már nem volt király, tehát 605-ben kezdett el uralkodni, 562-ben halt meg, utána már viszonylag hamar azért a birodalom csillaga úgymond leáldozott, mert 539-ben elpusztult. De hát ez egy másik történet, ezt majd fogjuk látni, különben nem is annyira sokára, hiszen az 5., de még inkább majd a 6. fejezet ezzel fog foglalkozni, tehát hogy hogyan is bukott meg ez a hatalmas Új-Babiloni birodalom. Na most, a fejezet maga, ez a 4. fejezet, hát talán egy picit stílszerűen is, de 4 részre osztható. Ez a 4 rész is nagyon jól elkülöníthető egymástól. 4 rész ez úgy néz ki, ezt majd most felsorolnám, az első 15 versben találkozhatunk egy álommal, Nabukodonozor király álmával. A második nagy részben a 16-tól a 24. versig találhatjuk az álom magyarázatát. Aztán a 25. verstől a 30. versig az álom beteljesülését, és aztán a 31-től a 34. versig a következőt, hogy a király újra a trónon van. Tehát nagyon érdekes, mindjárt meg fogjuk látni, hogy milyennek az álomnak a tartalma. Tehát még egyszer mondom, hogy az első 15 vers ezzel foglalkozik, de legelőször is az első 6 verset olvasnám föl Dániel könyve 4. fejezetéből. Tehát kérném, hogy akinél van Biblia, akkor ezt kövessük is nyomon. A 4. fejezet első 6 verse tehát a következőképpen hangzik. Én, Nabukodonozor,
Békében voltam az én házamban, és virágzó az én palotámban. Álmot láttam, és megrettentett engem, és a gondolatok az én ágyamban, és az én fejemnek látásai megháborítottak engem. És parancsolatot adtam, hogy hozzák előmbe Babilonnak minden bölcsét, hogy az álom jelentését tudassák velem. Akkor bejöttek az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőmondók, és én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondám néki az álmot. Baltazár, az írástudók elseje, tudom, hogy a szent isteneknek lelke van benned, és semmi titok sem homályos előtted. Az én álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. És ezután közli ugye az álmot. Na most az első versről ugye beszéltünk, hogy pontosan, vagyis hát körülbelül meghatározható az, hogy mikor keletkezett maga ez a fejezet. Ugye ezek a bizonyos hódítások, amikre előbb utaltam itt a térkép segítségével is, ezek a 600-as, 590-es években, vagy talán még az 580-as éveket lehet ide hozni, ezek végbe mentek és lezajlottak. Ezért írja tehát Nabukodonozor, hogy békében volt az ő házában, valószínűleg az 570-es években járunk valamikor, tehát ezt pontosan nem lehet meghatározni. Ekkor köszöntött ez a viszonylagos nyugalom a birodalmára. Ezt a békességet viszont megzavarja egy álom. Elég alaposan megzavarja, mert ugye, hát olvastuk ezeket a kifejezéseket, hogy ez az álom megrettentette a királyt, az én fejemnek látásai ezt írja, hogy megháborítottak engem. És itt olvashattuk, hogy hivatja a város minden bölcsét, elmondja nekik az álmot, de hát ezzel az álommal ugye nem tudnak mit kezdeni. Na most óhatatlanul itt már húzhatjuk, vonhatjuk a párhuzamokat a Dániel könyve más részeiben. Ahogy haladunk egyébként előre a könyv megismerésében, úgy én tanácsolom is, hogy egyre több ilyen párhuzamot fedezhetünk fel, és fedezzünk is föl. Például egy ilyen párhuzam az, hogy hát ugye ez nem az első álom Dániel könyvében. Volt már egy álom a második fejezetben, valószínűleg többen emlékszünk is rá, és hát Nabukodonozor akkor se hallgatott idézőjelbe téve magára, vagy nem akarta saját maga kitalálni, hogy miről is van szó, akkor is hivatta szépen a káldeus bölcseket, ugye a káldeusok Babilónia és egész pontosan Babilon városának az őslakói. Hivatta őket, hogy hát gyorsan mondják meg annak az értelmét, csak hát nagyon érdekes, itt pici különbség a két fejezet között, hogy a második fejezetben, amit leír, ott még magára az álomra sem emlékezett Nabukodonozor. És úgy kívánta a bölcsektől, hogy fejtsék már meg az ő álmát. Tehát mondják el neki az álmot, és fejtsék meg. Iszonyatosan nehéz feladat. Nem is tudták teljesíteni, hát ugye akkor is Dániel volt az, aki a segítségükre jött, mert hát elég keményen meg akarta torolni ezt a király. Na itt a negyedik fejezetben azért egy picit jobb helyzetben vannak már ezek a bizonyos káldeus bölcsek, mert legalább a király ugye elmondja nekik az álmot, de hát itt a negyedik versben olvassuk, hogy akkor bejöttek ezek az emberek, én elbeszéltem nekik az álmot, de az értelmét nem jelentették meg nékem. Valószínűleg azért nem lehetett velük, ugyebár túl elégedett, és be kellett, hogy hívassa Dánielt, aki hát egy igen nagy megbecsülésnek örvendő zsidó férfiú volt az akkori babiloni udvarban, és Dániel fogja megfejteni ezt az álmot. Érdekes egyébként, ahogyan maga Nabukodonozor jellemzi Dánielt. Azt írja, hogy végezetre bejött elém Dániel, akinek neve Baltazár, nyilván ez ugye a babiloni neve, mint az én Istenemnek neve, és akiben a szent isteneknek lelke van, és elmondtam néki az álmot. És azt írja még, hogy semmi titok sem homályos Dániel előtt, és az álmom látásait, amiket láttam, és azoknak jelentését beszéld el. Nagyon érdekes, tulajdonképpen nem is fogalmaz meg semmiféle kételyt, hogy hát ha esetleg tudod, ha esetleg neked ez rendelkezésedre áll, akkor mondd el nekem is. Nem. Elmondom az álmot, semmi nem homályosra előtted, te ezt meg fogod fejteni. Szóval megvolt a bizalma Dánielben, hiszen tényleg ugye azért tettő már egy-két eléggé fontos és elég jelentős dolgot itt a könyvben magában. Úgyhogy ilyen háttéren hangzik el ez a bizonyos álom, amit a 7-től a 15. versig terjedő szakaszban én most föl is olvasnék. Tehát a 7-től a 15. versig.
Az én fejem látásai az én ágyamban ezek voltak. Láttam, hogy íme egy fa állt a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, táplálék volt rajta mindenkinek, alatta árnyékot talált a mező vada, és ágai lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Láttam fejem látásaiban, az én ágyamban, és íme, egy vigyázó és szent szállt alá az égből. Erősen kiáltott, és így szólt. Vágjátok ki a fát, és vagdaljátok le az ágait. Rázzátok le a leveleit, és hányjátok szét gyümölcseit. Fussanak el a vadak alóla, és a madarak az ő ágairól. De gyökerének törzsökét hagyjátok meg a földben. Vas és érc láncokba verve a mezőfüvén. Égi harmattal öntöztessék, és a barmokkal legyen része a föld füvében. Az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Vigyázók határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés, hogy megtudják az élők, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alábbvalót emeli fel arra. Ezt az álmot láttam én, Nabukodonozor király, és te, Baltazár, mondd meg annak értelmét, mivel hogy az én országomnak egyetlen bölcse sem tudta nékem megmondani a jelentését, de te tudod, mert a szent isteneknek lelke van benned. Eddig olvasom. Ugye itt a végén, ahogy föl is olvassam ennek a szakasznak, megint csak kifejezi a teljes bizalmát. Dánielben, a prófétában is államférfi van. Azt mondja, hogy a bölcsek nem tudják, idézőjelbe téve, de te tudod. Kérdés, hogy mennyire tekintett őket bölcseknek ez a bizonyos király, de hát ez egy másik kérdés, másik történet. Itt van tehát maga az álom, na most tulajdonképpen csak egyetlen dolgot emelnék ki, a 13. verset, mert rögtön föl is olvasom ennek az álomnak a magyarázatát, és azután egybefüggően fogunk majd róla beszélni. A 13. versben ezt írja, hogy az ő emberi szíve változzék el, és baromnak szíve, vagy állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. Néhány dolog csak, tényleg apróságok ehhez a vershez. Amikor barom kifejezést olvasunk a Szentírásban, ez mindig az állatot jelenti. Na most, hogyha összetesszük ezt a dolgot, vagy összeállítjuk ezt a képet, akkor ugye látható, hogy Nabukodonozor talán sejtett valamit abból, vagy sejthetett valamit abból, amit ez az álom jelent, hiszen azt mondja, hogy ez nem csupán egy fa, ami itt az álomban szerepel, mert ugye egy hatalmas, a föld közepétől jövő fáról van szó, hanem azt mondja, hogy az ő emberi szíve változzék el. Tehát valamiféle emberi vonás azért van ebben a történetben. És állatnak szíve adassék néki, és hét idő múljék el felette. A hét időről csak egyetlen dolgot, az idő az Dániel könyvében, de nem csak Dániel könyvében, hanem máshol is évet jelent. Tehát amikor ezt olvassuk, hogy hét idő, az hét év. Ennyire egyszerű. Dániel könyvében egyébként máshol is szerepel ez a kifejezés, hogy időnek nevezi az évet, azt, amit mi évnek nevezünk, de ez még egyszer, tehát ugyanarról a szóról van szó. No és föl is olvastam magát a magyarázatot 16-tól a 24. versig. Ezt írja itt a próféta. Ekkor Dániel, akinek neve Baltazár, közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Szólt a király, és mondta, Baltazár, az álom és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. Felelt Baltazár, és mondta, Uram, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. A fa, amelyet láttál, amely nagy és erős volt, és amelynek magassága az eget érte, és ellátszott az egész földre, levelei szépek, gyümölcse pedig sok, és táplálék rajta mindeneknek, alatta tartózkodik a mező vada, és ágain az égi madarak lakoztak. Te vagy az, ó király, aki nagyjá és erőssé lettél, akinek nagysága megnövekedett, és fölér az égig, és hatalmad a föld végéig. Hogy pedig látott a király vigyázót és szentet leszállni az égből,
És az mondta, vágjátok le a fát, és pusztítsátok el azt, de gyökereinek törzsökét a földben hagyjátok, és vas és érc láncokba verve a mező füvén, és égi harmattal öntöztessék, és a mezei barmokkal legyen része, amíg hét idő múlik el felette. Ez a jelentése, ó király! És a felséges Isten végzése ez, amely bekövetkezik az én uramra, a királyra. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a te lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és hét idő múlik el feletted, míg nem megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Hogy pedig mondták, hogy a fa gyökereinek törzsökét hagyják meg, országod megmarad néked, mihelyst megismered, hogy az ég uralkodik. Azért, ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. No, és itt már meg is állunk, mert azért láttuk magát az álmot, láttuk az előtörténetet, de hát most kezdünk elérkezni tulajdonképpen a történet lényegéhez. Nagyon érdekes, amit itt olvashattunk, hogy magát a prófétát hogyan érintette ez az álom. Tehát, hogy Dániel hogyan reagált erre. Mert teljesen megdöbbent itt azt látjuk és azt olvassuk. Egyébként azt hiszem, hogy teljesen természetes. Gondoljunk bele abba, akik a második fejezetet olvasták, illetve hallgatták már, azok ezt tudhatják, hogy Nabukodonozort a Biblia aranyfejnek nevezi. Egy vázlat proféciában jelenik meg ez a kifejezés, hogy aranyfej. Tehát mindenféleképpen egy kiemelt valakiről van szó, hogy még pontosabbak legyünk, ugye nem a birodalma az aranyfej, az sem állt fenn sokáig egyébként, hanem maga a király az aranyfej. És ebből is látszik, hogy az Isten azért Nabukodonozort nagyra értékelte. Dániel is pontosan tudta ezt, hogy hogyan is jellemezte Isten ebben a proféciában a királyt. Egyébként körülbelül 30-35 év telik el a két fejezet között, tehát a második és a negyedik fejezet között. De érdekes az, amit itt olvasunk, hogy Dániel ugye ennek ellenére, vagy éppen ezért, ugye megrémül, azt írja, hogy egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. Tehát nem tudott hova lenni. Egyébként az ilyen apró kis dolgok mutatják meg, hogy mennyire emberi is sok tekintetben a Biblia. Persze, Isten ihletésű, ez nem is kérdéses, tehát a Biblia ezt egyértelműen állítja magáról, de mindig ott van benne az emberi vonás, és mindig megmutatkozik az, hogy magára az emberre hogyan hat az, amikor valamiféle isteni beavatkozással találkozik az életében. Hát Dániel teljesen megrémül, nem tud hova lenni. És ez abból a szempontból is érdekes, amit már említettem, hogy a király bizalma teljes és abszolút Dánielben. Tehát tudja azt, hogy itt egy olyan ember áll, aki minden szempontból méltó a tiszteletre, Dániel meg nem mer mit mondani. Mert ez tényleg borzalom, amit el kell mondani a királynak. Azt írja tehát, hogy közel egy óráig rémüldözött, és az ő gondolatai háborították őt. A király biztatja, tényleg udvariasan és nagyon kedvesen, Baltazár az álom, és annak jelentése meg ne rettentsenek téged. És Baltazár, azaz Dániel, ugye így kezdi ezt a magyarázatot, az álom szálljon a te gyűlölőidre, a magyarázata pedig a te ellenségeidre. Tehát szinte nem is meri elhinni, hogy ezt az üzenetet kell neki közvetítenie a királynak. De hát egyébként itt hoznék be egy olyan fogalmat, ami azért nagyon-nagyon fontos, a prófétai fegyelem fogalmát. A prófétai fegyelem fogalma ez ugye arról szól, hogyha a prófétának az Isten kinyilatkoztat valamit, közöl vele valamit, akkor annak a prófétának szent kötelessége ezt az üzenetet továbbítania úgy, ahogy van. Pont. Tehát itt eltérés nem lehetséges. Nem lehetséges, tehát akkor nem az Isten prófétája az illető, ha azt mondja, hogy 80%-ot elmondok, mert az úgy látom, hogy azt be fogják fogadni, 20%-ot meg nem, mert az eléggé problémás. Szóval innentől kezdve nem proféta a proféta. Tehát itt is megmutatkozik ez, akármennyire is megrémül Dániel, és megretten, hogy most ez az egész mi, de elmondja neki az elejétől a végéig, igaz ezzel a bevezetővel, hogy én ezt nem akarom elhinni, inkább a te gyűlölőidre, meg az ellenségedre szálljon ez az álom, de elmondom. Megadja a magyarázatot, ugye olvassuk azt, hogy itt ez a bizonyos fa, ami megjelent ebben az álomban, ez a királyt jelképezi, Nabukodonozort jelképezi, akit ugye
kivetnek az emberek közül, 22. versben ezt olvassuk, mezei barmokkal lesz a te lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, és égi harmattal öntöznek téged, és 7 év múlik el feletted, minden megérted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvasunk. Ennek a királynak, Nabukodonozor királynak úgy tűnik, hogy meg kell tanulnia az alázatnak a leckéjét. Mert ezt nem sajátította el az életében, nem sajátította el az eddigi uralkodás alatt. És igazából ennek a fejezetnek ez a lényege, hogy maga a király hogyan jutott alázatra, és milyen állapotban volt előtte. Nem egy egyszerű eset, mert ugye egy uralkodóról van szó. És ezért nem egyszerű eset, mert és ráadásul egy olyan uralkodóról van szó, akinek nyilván van egy meggyőződése, értem ezen, hogy pogány uralkodó, de aki ráadásul egy másik nép istenétől, itt most az Ószövetség istenét, a Biblia istenét nevezem így, egy másik nép istenétől még egy olyan megerősítést is kap, hogy te vagy az aranyfej. Ez egy nagyon érdekes dolog. És ez a király, ez nem volt alázatos. Ez a király úgy tűnik, hogy a szíve azért igenis hajlott arra, hogy ő az, aki tulajdonképpen nagyon sok mindent csinált, ezt fogjuk is majd mindjárt látni. És hát ezt a leckét, az alázat leckéjét neki meg kellett tanulnia. Mert pontosan látta az Isten, hogy mi van a király szívében, és ezt érdemes jól megjegyezni, hogy mindaz, ami a királyra következik, az tulajdonképpen nem más, mint következmény. Tehát ez nem pusztán egy ítélet, nem pusztán egy eseménysorozat, hogy az Isten most jobb dolgosa volt, mint ezt szabta a királyra, hogy most neki ebben meg ebben kell részesednie, hanem ez következmény. Nem tudunk sokat igazán Nabukodonozor uralkodásáról. Na most, amit tudunk, az viszont nagyon érdekes. Tehát ami a Bibliánkban elénk tárul, érdemes egyébként egybe is elolvasni ezt a második, harmadik, negyedik fejezetet, meg még mondjuk az elsőt is hozzávenni. Mert ez az a 4 fejezet, amikor találkozhatunk a királlyal. Utána nem, mert utána majd jön Belsacár. De azt látjuk, hogy a király hol az Isten felé fordul, és teljesen tisztában jön azzal, hogy ki is az Isten, de döbbenetes módon utána elfordul tőle. Harmadik fejezetben ezt láttuk. A második fejezetben ugye van ez a bizonyos profécia, Nabukodonozor leborul Dániel előtt és az Isten előtt, és imádja az Istent. Harmadik fejezetben ugye elfordul. Aztán megint visszatér, miután látja, hogy hát ebből a tűzes kemencéből ugye megmenekültek a héberi fiak. És aztán a negyedik fejezetben megint csak azt látjuk, hogy a szíve az, és ezt az Isten nyilván pontosan tudta, kezdett eltávolodni az Istentől. A 24. versben még érdekes, amit itt olvasunk, azt mondja, hogy azért ó király, tehát ez már Dániel hozzáfűzése, ez nem tartozik sem az államhoz, sem a magyarázathoz, ez Dániel tanácsa. Azért ó király, az én tanácsom tessék néked, és vétkeidtől igazság által szabadulj, és a te hamisságaidtól a szegényekhez való irgalmasság által. Így talán tartós lesz a békességed. 2 rövid, egyszerű tanácsod ad Dániel. Ez a 2 rövid, egyszerű tanács ugye úgy néz ki, hogy az egyik az, vald meg a bűneidet és hagyd el őket, másik pedig az, hogy gyakorold az irgalmasságot a szegényeken. Megint csak azt mondom, nincs könnyű helyzetben egy király, már csak azért, mert a pozíciója olyan, amilyen. Tehát akire mindenki föltekint. És neki mondja azt a proféta, hogy te vald meg a bűneidet, ugye azt mondja, hogy vétkeidtől igazság által szabadulj, tehát szembesülj azzal, hogy mi az igazság az életedben, és szabadulj meg a vétkeidtől, és a másik dolog, hogy a szegényeket ne nyomorgasd. Egy uralkodó, egy állami vezető nagyon könnyen megteszi ezt. Hát neki óriási hatalom összpontosul a kezébe. Gyakorlatilag azt tesz, amit akar, szinte. Az ókori világ, de egyébként rengeteg újkori példát is hozhatnánk erre, szóval az erről szól. Hát egy uralkodó, egy állami vezető gyakorlatilag bármit megtehet szinte. Aztán lehet, hogy annak lesz következménye, de az esetek nagy részében azt hiszem, hogy nem. És azt mondja, hogy te a szegényekhez irgalmas legyél. Na most, mi ennek a 2 tanácsnak a jelentősége? Mert ugye tovább is haladhatnánk akár, és nézhetnénk tovább a fejezetet, mindjárt meg is fogjuk ezt tenni, de ugye azért nagyon érdekes dolog ez, mert hogyha belegondolunk abba, hogy
itt egy profécia hangzik el, mert tényleg ez egy profécia, ez egy jövendőlés. Nem vázlatprofécia, tehát itt nem az egész emberi történelemről ad egy vázlatot az Isten, hanem egy emberre nézve mond el bizonyos dolgokat. És ennél a proféciánál, ugye, ahogy láttuk is, ez olyan visszavonhatatlannak tűnik, de mégis árulkodó a prófétának, Dánielnek a szóhasználata. Azt mondja, hogy azért király, én adok neked egy tanácsot. És ebben a tanácsban, ebben az egész versben, a 24. versben benne van az, hogy ez a dolog, ez elkerülhető. Nem törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen. De hogyha te a vétkeidtől nem fogsz megszabadulni, vagy nem akarsz megszabadulni, a szegényekhez nem akarsz irgalmasságot gyakorolni, akkor ez be fog következni. De ha ezt megteszed, akkor ugye így fogalmaz, így talán tartós lesz a békességed. Tehát ez nagyon fontos, hogy az Isten végzéseire soha ne úgy tekintsünk Bibliában sem, meg saját életünkben sem, meg semmikor, hogy az Isten valamit kimond, annak aztán hatörik, haszakad, tűzön, vízen, akármi történik, annak úgy kell lennie. Nem, az Isten nagyon sokszor feltételes jövendőléseket ad, feltételes proféciákat. Ha ez meg ez fog történni, annak ez meg ez lesz a következménye. Nagyon sokszor az életben is csak ezt láthatjuk, hogy ez következmény. Mert a rossznak is, mint ahogy a jónak is, megvan a maga kifutása. És érdekes, hát itt a király életében is ez figyelhető meg. Olvasom is a 25. versről a 27-ig. Ezt írja. Mindez betelt Nabukodonozor királyon. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szólt a király, és mondta, nem ez-e a ma nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Csak ennyit olvasok, mert utána jön ugye az álom beteljesedése. Drámai a szerkesztésmód is, hát ugye tudjuk azt, hogy magát a Bibliát is később osztották versekre, de érdekes, hogy itt alapvetően azért hosszabb igeverseket találunk, több sornyiak ezek az igeversek. 25. vers az egyetlen mondatból áll, és két rövid sor, mindez pedig betelt Nabukodonozor királyon. Mert 12 hónap múlva ugye a babiloni királyi palotán sétált. Na, itt álljunk is meg egy picit. Furcsa lehet talán ez a megfogalmazás, hogy a babiloni királyi palotán sétált, tehát rajta. Megnéztem egy másik fordításban is, egyébként az új protestáns fordításban ezt a fejezetet, na ott szó szerint így mondja, hogy a palota tetején sétált. Hát nem tudom, hogy milyen magyarázatot tudnánk erre esetleg adni, hogy ez meg mi lehet, mert hát ugye itt a házak tetején, tehát pont a tetőn nem nagyon lehet sétálni, mert ugye sátor alakú nagyon sokszor a tető, vagy éppen más alakú. Ma már viszonylag kevés a lapos tetős épület. Az ókorban igazán gyakori volt ez, hogy ilyen sík alakú lapos tetejű volt az épület, természetesen azon könnyedén lehetett sétálni. És nagyon érdekes az, hogy amit Babilóniáról, és ebben is az ókori Babilonról tudunk, az teljes mértékben megerősítette ezt, tehát az ókori városban rengeteg ilyen épületet tártak föl. Babilonhoz egyébként csak annyit, lehet, hogy ez már elhangzott, nem tudom sajnos, de talán jó ezt megerősíteni, hogy az akkori világ egyik csodája volt. Tehát valami elképesztő méretű város volt az ókor igazi nagy metropolisza, rengeteg nyelvet beszéltek, rengeteg ember lakott ott, és hát nem csak a házak tetején lehetett sétálni, vagy éppen a királyi palota tetején, már aki ezt megtehette, hanem például a városfalakon is lehetett sétálni. Mert ott ugye nem egyszer 8-10 méter vastagságú volt a fal, tehát elképesztően széles, és ilyen óriási, nagy magasságú fallal vették körbe Babilon városát. Hát Hérodotosztól, ettől a híres görög történetírótól tudjuk, az ő leírásai általában megbízhatóak, nem mindig egyébként, de azért ez általában megbízhatónak mondható, és ez az adat is, hogy egy 4 lovas szekér gond nélkül meg tudott fordulni a városfalon. Gondoljunk bele, 4 lovas szekér gond nélkül megfordult. Úgyhogy hát ilyen volt ez a bizonyos Babilon. Na de most már itt is vagyunk a 27. versnél, amit olvastunk is. Ezt mondja a király, nem ez-e a nagy Babilon, amelyet én építettem a királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére. Szóval nagyon érdekes ez, hogy Babilon
az akkori világ egyik csodája volt. Tehát tényleg csodájára jártak. Az első, legelső metropolis. És való igaz, hogy Nabukodonozor építette, mert az ő idejében fejlődött a város hatalmas mértékben, hát ugye csak még egy dolog talán, emlékszünk talán erre a kifejezésre, hogy Szemiramisz függő kertjei. Ezt is Nabukodonozor a feleségének építette. Állítólag azért, mert ugye méd származású volt a felesége, ez biztos, Kyaxares méd királynak a lánya, és hogy ne hiányozzanak annyira neki a médiai hegyek, hát ezért emeltette ezeket a bizonyos függő kerteket. Nagyon-nagyon érdekes, tehát ilyen tetőkert szerkezetű volt, vagy jellegzetessége volt ennek az építménynek, és ez is például az akkori világ hét csodája közül volt az egyik. Média egyébként tényleg egy hegyes vidék volt, csak megint a térképünkre utalok, ugye Babilónia a síkságon helyezkedett el. Médiát, hogyha megkeressük, akkor bizony keletre és északra kell mennünk, tehát észak-keleti irányban, és hatalmas hegyek vannak ott, tehát ilyen 3-4 ezer, de inkább 5 ezer méter magasságú hegyek. De Babilónia maga a síkságon feküdt. Könnyebb volt természetesen Babilóniában építkezni, de mondom, hát ez egy hatalmas város volt, és egy precízen, kiválóan megszerkesztett város, óriási templomokkal, óriási királyi palotával, rengeteg lakóházzal, és mindennel, ami kell egy korabeli metropoliszhoz. Na most itt a 27. verset azért szándékosan olvastam eddig úgy kétszer is, ahogy olvastam, mert nem tettem hangsúlyt egy olyan szócskára, ami azért az egésznek a lényege. Szólt a király és mondta, nem ez-e ama nagy Babilon, amelyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Kétszer is ott van ez a bizonyos én szócska. Nem véletlenül. Szóval egyértelmű a lényeg ebben. Egyértelmű a lényeg, mert amikor Nabukodonozor megfogalmazza ezeket a gondolatokat, akkor egyértelműen magát állítja előtérbe. Én építettem. Az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére. És erre mondtam az előbb azt, amit nyugodtan és teljesen egyszerűen beláthatunk, igaza volt. Tényleg ő építette. Hát tényleg, hát ki más? 605-től 562-ig uralkodni, több mint 40 éven keresztül. És az a 40 év, annak legalábbis az eddig eltelt része, az valóban úgy telt el, hogy hatalmas hódítások, óriási építkezések, a világura volt gyakorlatilag

amire elvileg büszke lehetek. Na de ennek mi értelme van így önmagában? Hogyha ezt erősítjük, hogy igen, vannak dolgok, amikre büszkék lehetek, és amiket én értem el, akkor csak azt a valakit hagyjuk ki a számításból, aki ehhez az egészhez erőt adott. És Nabukodonozor is tulajdonképpen ezzel nem számolt, és tulajdonképpen jogosan kérhető számon ez, hogy miért nem számolt ezzel, mert ő tudta, hogy ki az Isten. Ne felejtsük el, hogy a második és a harmadik fejezet, ez már mögöttünk van. Évtizedek állnak mögötte, és van egy hívő munkatársa, ez a bizonyos Dániel. Tudta, hogy ki az Isten. De mégis elfeledkezett róla, és azt mondta, hogy mindezt, ami van, ezt magamnak köszönhetem. És kihagyja a számításból azt az Istent, aki mindehez neki erőt, hatalmat, pénzt, bölcsességet, stb. Adott. Ezt a hibát egyébként mi is elkövethetjük. Sajnos, én szerintem nagyon sokszor el is követjük. Hogy csak önmagában szemléljük az életünket, és nem vetünk számot azzal, hogy minden nap ajándék. Hogy tulajdonképpen az, hogy én a mai napot megértem, ez tényleg ajándék. Meg ha a holnapi napot meg fogom érni, az is egy hatalmas ajándék. És valakitől én kaptam az életet. Persze egyébként, ha tovább gondolom ezt a kérdést, hát mindannyian, hát kitől kaptuk az életet? Hát a szüleinktől. Na és a szüleink kitől kapták az életet? Az ő szüleiktől. És az ő szüleik, stb. Mehetünk tovább. Az élet forrása tényleg minden esetben, nyilván emberi közreműködők is vannak itt, de minden esetben az Isten. Az Isten az, aki az ember életét adja, megteremti, és aztán az ember maga dönti el, hogy ezzel az élettel mit kezd. Nabukodonozor hát elfelejtette ezt. Szóval nagyon érdekes az, amit itt olvastunk, és meg is állnék itt egy pillanatra, hogy mennyire sokszor erőt vesz rajtunk az a gondolat, hogy mi urak vagyunk tulajdonképpen. Bizonyos értelemben úr az ember, mert nagyon sok mindent meg tud tenni. Hatalmunkban áll rengeteg minden. Persze ennél több minden nem áll a hatalmunkban, de azt a keveset, ami a hatalmunkban áll, azt általában nagyon szoktuk szeretni és szoktuk becsülni. Erre mondja ezt egy magyar költő, hogy valaha én is úr akartam lenni. És így folytatja, hogy ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Hatalmas sorok, Vörös Sándornak a verse ez, valószínűleg már találkoztunk vele, tehát talán már én is idéztem, vagy más valaki idézte itt. Nem lehet elégszer idézni ezt a verset. Ez a bizonyos Én is, Vörös Sándornak az Én is című verse. Mindössze 8 sorból áll, föl is olvasnám. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Érdekes ez az első sor. Én is világot hódítani jöttem. Ha mi is királyok lennénk, ha mi is állami vezetők lennénk, vagy cégvezetők, vagy bármi, akkor mondhatnánk azt, hogy hát igen, ezt úgy meg lehet valósítani, idézőjelbe téve, hogyha felületesen szemléljük. Nabukodonozor ezt tényleg elmondhatta, hogy ő is világot hódítani, őt sikerült is neki. Az akkor ismert világ egy jókora részét azért ő birtokolta. De nem ez a lényeg, hanem amikor nekünk ilyen világ megváltó vagy világ hódító terveink vannak, hogy hú, nekünk aztán micsoda hatalmunk van, akkor az ember előbb-utóbb szembesülni fog azzal, és szembesülnie is kell azzal, hogy nemhogy a világot, hanem magát nem tudja meghódítani. Hogy törekszik valamire, de azt a törekvést, ha mondjuk ez egy jó törekvés, hogyha mondjuk egy jellemhibának a csiszolásáról van szó, ezt a törekvését ezt nem tudja végrehajtani, nem tudja elérni. Azt mondja, hogy ostromolhatom magam nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Rengetegféle eszköz és módszer létezik arra, hogy magunkat megváltoztassuk. Ezek az eszközök és módszerek egy idő után csődöt fognak mondani, mert nem megy. Isten nélkül ez nem fog menni. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék. De jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.

Szóval a mi életünknek is, ahogy a Nabukodonozor életének is, ez volt az egyik rákfenéje, az egyik óriási problémája, hogy ebből az úr szerepből nem tudott lejönni a szolga szerepbe. Hogy azt mondja, hogy ő úr, persze könnyen mondhatta, még egyszer mondom, királyról van szó, de mi is könnyen mondhatjuk, hogy urak vagyunk, mert igenis bizonyos dolgokon tudunk uralkodni, de nem számolunk azzal, hogy emellett nekünk nem, hogy uraknak, hanem inkább szolgáknak kellene lennünk. Szolgának, mert hogyha számot vetünk azzal, hogy mondjuk Jézus milyen életet élt itt a Földön, akkor azt látjuk, hogy ő valóban szolgáló életet élt. Nagyon szép megfogalmazása van erre nézve Ellen Good White-nak. Azt mondja, hogy Jézus éberen figyelte mindenki szükségletét. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Így volt szolga. Így volt szolga. Itt járt a Földön, és neki nem az volt az érdekes, hogy ő mit ért el eddig. Lett volna mire büszkének lennie, hogy úgy mondjam, vagy nagyképűnek lennie, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy te, aki mellettem vagy, te milyen segítségre szorulsz? Neked mit tudok adni? Mit tudok segíteni? Mi az, amiben neked a hasznodra tudok lenni? Szóval ez volt az életének a lényege. És érdekes, vagy érdemes azt is végig gondolni, hogy azért alázat, vagy szolgaság, tehát alázat és alázat, vagy szolgaság és szolgaság között azért van különbség. Tehát az a fajta szolgálat, vagy szolgaság, amit a Biblia elénk tár, az nem egy elvtelen szolgaság. Ezt nagyon hangsúlyoznám. Tehát Jézus sem olyan életet élt, és nem úgy figyelte mindenkinek a szükségletét éberen, hogy mindenkinek minden szükségletét ki akarta elégíteni. Ez irreális lett volna. Egyrészt, másrészt meg fölösleges. Semmi értelme nincs az ilyennek. Tehát a szolgálás vagy szolgálat az nem kiszolgálást jelent. Szolgálni vagy kiszolgálni, akár ezt a kérdést is föltehetjük, hogy mi mire törekszünk. Mert kiszolgálhatunk mi egy gyereket, egy unokát, bárkit, szüleinket, de hogyha az nem a jót erősíti a másikban, hanem mondjuk azzal inkább az önzését elégítjük ki, akkor az nem helyes szolgálat. Ez nagyon-nagyon fontos, tehát Jézus is mindig helyesen értelmezte ezt a szolgálat kifejezést, és egyáltalán megvalósította az életében. Az egyik leghatalmasabb példa és legnagyobb bizonyság erre az, amikor ott van a kereszten. Ott van a kereszten, és ott sem magával foglalkozik. Ezt szinte föl se tudjuk fogni, hogy az emberiség történelmének a legfontosabb eseménye történik, abszolút a legfontosabb, tehát ennél lényegében nem tudunk mondani. És ekkor sem az a lényeg, hogy ő vele mi van, hogy érez, vagy ő maga hogyan tudna segíteni magán, vagy ilyesmi. Törődik latrokkal, akik ott vannak mellette, törődik az édesanyjával, törődik Jánossal, tanítványával, és így tovább. Szolgál. Szolgál, de hogyha végignézzük az életét, soha egyetlen olyan pontot sem találunk, amikor ő valakit kiszolgált volna, és az önzésében megerősített volna. Hanem mindig csak amivel tudott használni, tudott segíteni, azzal szolgált ő igazán másoknak. Szóval amikor a szolgálatról gondolkodunk, akkor mindig tegyük hozzá a bölcsesség fogalmát, meg talán kicsit furcsa, hát nem annyira bibliai fogalom, de talán azt hiszem értjük ennek a lényegét, a gerincesség fogalmát. Tehát nem egy ilyen elvtelen alázatoskodás volt Jézus élete, hanem egy ilyen igazságos és szeretetteljes alázat. Igazságos és szeretetteljes szolgálat. Ez az az igazi szolgálat, amiről a Biblia beszél. Hát Nabukodonozor ezt felejtette el, hogy azért nem urak vagyunk itt, vagy nem kizárólag urak vagyunk ebben a világ mindenségben, hanem bizony másról is szólhatna az életünk. De érdekes, amit itt utána olvasunk. Olvasok is tovább Dániel könyve 4. fejezetéből a 28.-30. verset, tehát 28-29-30. verset olvasom. Még a szó a király szájában volt, amikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled. És kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, füvet adnak enned, mint az ökröknek, és 7 év múlik el feletted, amíg megismered, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában pedig betelt a beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evett, mint az ökrök, és égi harmattal öntöztetett az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké.
Na hát itt azért egy döbbenetes dolgot olvashatunk, szóval egyedülálló a Szentírásban ez, mert ilyen kemény megpróbáltatás, vagy ilyen kemény dolog emberrel hát nagyon-nagyon ritkán történt. Nyilván az Isten mindig bölcsen és mindig az adott emberhez igazítja az ő próbáit. Nabukodonozornak ennyire mélyre kellett süllyednie, hogy átérezze, megélje azt, hogy az Isten mit is kíván tőle. Furcsa dolgok, amiket itt olvastunk. Utána néztem egy picit, különös volt azt megfigyelnem, hogy például a pszichológia is ismeri ezt a betegséget. Én nem vagyok egy szakértő ezen a területen, de olvastam egy ilyet, hogy van egy ilyen betegség, hogy zoantrópia. Érdekes, zoantrópia. Na ez a zoantrópia azt mondja, hogy az ilyen betegségben szenvedő ember állatnak gondolja magát, és úgy is viselkedik, mint egy állat. Nyilván ez nagyon-nagyon ritka, tehát nem hiszem, nem valószínűsítem, hogy ezzel találkoztunk már, én minden esetre biztos, hogy nem. De talán egy ilyen betegséget bocsátott Isten Nabukodonozorra, és hát így telik el 7 év ilyen állapotban. Szinte megmosolyogni való, miközben persze érezzük azt hiszem a dolog drámaiságát és döbbenetét, hogy ilyen dolgok történtek vele. Ugye itt azt olvassuk, hogy az emberek közül kivetették, füvet evett, mint az ökrök, égi harmattal öntöztetett a testtel, szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madaraké. Tehát teljes mértékben megőrült, elment az eszem. Érdekes egyébként azt is végig gondolni, vagy arra egy pici figyelmet fordítani, hogy a történettudomány hogyan áll ehhez a kérdéshez. Mert ugye fölmerülhet bennünk, hogy hát most már olyan dolgokról olvasunk, hogy szinte nehéz elhinni. Nem? Tehát most ez valóban így történt, az ember szinte elkezd kételkedni, hogy egy kitűnő képességű uralkodóra az Isten ilyen betegséget tud bocsátani, és az akkori világ feje az 7 éven keresztül ilyen állapotban van. Hát ugye fölmerül be az ember már a kérdés, hogy akkor mi lett a birodalomban, miért nem esett szét, és így tovább. Na hát a történettudomány álláspontja az meglehetősen rövid és tömör ebben a kérdésben. Természetesen ezek, vagy hát idézőjelbe teszem, hogy természetesen, de ezt a részt hát nem tekintik különösebben fontosnak, vagy különösebben megbízhatónak Dániel könyvében. De nagyon érdekes az, hogy nem erősítik ugyan meg ezt a dolgot, hogy ez így volt, de nem is cáfolják, mert nem tudják cáfolni. Azért nem tudják cáfolni, mert Nabukodonozor király életében megfigyelhető egy érdekes kettősség a források tekintetében. Egyszerűen az a helyzet, hogy az életének és az uralkodásának az első szakasza kifejezetten jól dokumentált. Tehát rengeteg forrásunk van, tárgyi emlék, írásos emlék, és így tovább lehetne sorolni, tényleg rengeteg. Hát ugye maga Babilon, a város is fönnmaradt, és az emlékek ma is láthatók, például Berlinben, a Pergamon Múzeumban. De az uralkodásának második feléről gyakorlatilag nem tudunk semmit. Tehát nincs forrásunk. A Biblia persze forrás, csak a tudomány sokszor nem ismeri a Bibliát forrásnak. De a világi történetírók, hogyha megkérdeznénk bárkit, akár egy ókori kelet kutatót és szakértőt, én egyébként meg is kérdeztem, vagy beszéltünk is erről akkor, amikor erről tanultunk még az egyetemen, hogy de most akkor ez hogy is volt? Széttárta a karját, és azt mondja, hogy az 580-as évek közepétől kezdve a király haláláig, tehát 562-ig nem tudok mit mondani. Mert nem tudom, mi történt a birodalomban, nem tudom, mi történt a királya, nincsenek forrásaink, egy darab se. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy noha nem erősítik meg, de nem cáfolják, nem is tudják cáfolni, hogy a királlyal ez történt. Tehát ebben a tekintetben is, hogyha ilyen oldalról nézem, akkor igenis hitelt adhatunk a Biblia leírásának. Hogy ez mikor történhetett, ugye ezt említettem, hogy az 570-es években valamikor keletkezett ez a fejezet. A király ugye 562-ben halt meg, tehát valamikor az 570-es években, vagy az 570-es évek vége felé, esetleg 571, 70, 69. Tehát ezek az évszámok jöhetnek szóba. Már csak azért is, mert ugye amikor Nabukodonozor meghal, akkor valószínűleg ebben az állapotában hal meg, tehát miután kiemelkedik, tehát itt majd mindjárt fogjuk ezt nézni,
és szembefordul korábbi önmagával, és mégiscsak az Isten felé fordul. Tehát ezért valószínűsíthetjük, hogy az uralmának a legvégén, a vége felé történt ez. Na de mi az, ami kiemeli tulajdonképpen ebből az állapotból a királyt? 31. vers erre választ is ad, ezt olvasnám. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött. És áldottam a felséges Istent, és dicsértem, és dicsőítettem az örökké élőt, akinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. Na ez a fordulópont. Szemeimet az égre emeltem. Mennyire érdekes. Már azt mondanánk, hogy egyszerű dolog. De mégse egyszerű. Megint csak azt mondom, a saját életünkre vonatkoztatva gondoljuk ezt végig. Nekünk könnyű a tekintetünket az égre emelni? Néha lehet, hogy igen. Tehát néha, amikor igazán nagy bajban vagyunk, akkor talán megtesszük. De sokan nem. És sokszor mi sem. Mert könnyebb magunkban bízni, akit ugye látunk, segíts magadon, az Isten is megsegít, szokták mondani, hazugmondás egyébként, mert éppen, hogy az Isten tud először segíteni rajtunk, de sokszor nem számolunk azzal, hogy mi van fölöttünk, hanem csak azt nézzük meg, hogy mi van bennünk, meg maximum azt, hogy mi van körülöttünk, de hogy fölöttünk lenne valami. Nabukodonozornak ez segített. Elmúlt a 7 év, és az idő elteltével azt mondja, én Nabukodonozor szemeimet az égre emeltem. Valószínűleg ezt addig nem tette meg. Hogy hogyan tudta az Isten kimunkálni ezt mégis benne, ez azért egy picit rejtélyes, nem tudjuk. Tehát ez azért csoda. És csoda az is, hogy nem esett szét a birodalma. Na nem sokkal utána mondjuk szétesett, de az nem Nabukodonozornak volt köszönhető, mert ő egy egységes, erős birodalmat hagyott azért az utódjára. De hát Belsatszár, meg Nabunáid, tehát akik utána következnek, abszolút méltatlan utódok voltak ennek a nagy királynak a méltatlan utódai. Belsatszárnak a történetét fogjuk is látni majd a következő fejezetben. De még talán egy gondolatot vesztegetve erre, hogy szemeimet az égre emeltem, szóval én azt mondom, nyugodtan, azt gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy az élet nagyon sokszor, idézőjelbe téve, csak így élhető túl, hogy a szemünket az égre emeljük. Nem? Mert vannak olyan helyzetek, lehet, hogy mi éppen nem vagyunk az őrület állapotában, mint Nabukodonozor, de amik őrjítőek, amivel mi nem tudunk mit kezdeni. Most ez akármi lehet, mindenki gondoljon a saját életében arra, ami tényleg egy ilyen őrjítő helyzet, szóval időnként azért átélünk ilyeneket. Vagy egy családtagunk bosszant bennünket, vagy saját magunk dolgai bosszantanak bennünket, vagy a világ állapotán döbbenünk meg, és keseredünk el, vagy a saját állapotunk keserít el bennünket, és így tovább. Az esetek 100%-ában, minden esetben fölfele. A fölfele az irány, ami kiutat jelent. Szemeimet az égre emelem. Különösen szép egyébként a 121. Zsoltárnak az első verse, csak szóban idézem, érdemes majd esetleg ezt is átgondolni, amelyik így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nagyon-nagyon szép Zsoltár, és nagyon-nagyon szép vers. Amikor előttem például hegyek vannak, tehát olyan helyen vagyok, akkor nagyon sokszor eszembe jut ez a Zsoltár vers. Szemeimet a hegyekre emelem. Honnét jönne én nékem segítségem? Nincs máshonnan segítség igazán. Persze, tudok én segíteni magamon bizonyos mértékben, más is tud rajtam segíteni. Na de igazi megoldást csak az Isten tud adni. Itt ez egy nagyon kiélezett történet, mert itt ugye látjuk, hogy tényleg csak az Isten tudott adni igazi megoldást. Tehát ember nem tudott Nabukodonozorhoz közelíteni semmiféle gyógymóddal. És már csak az utolsó 3 vers van vissza, föl is olvasnám ezt a fejezetből, a 32., 33. és 34. vers. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem. És méltóságom visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazság, és az ő útjai ítélet,
és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Nabukodonozor tehát belátja, hogy az Isten fölötte áll, és ezért magasztalja és dicsőíti őt. Mennyire egyszerű dolog, nem? Megint csak ezt kell megfogalmaznunk, hogy olyan egyszerűnek tűnik, de közben pont az ő életéből tudjuk, meg a saját életünkből is tudjuk, hogy egyáltalán nem egyszerű ez. Tehát belátni azt, hogy az Isten fölöttünk áll, és hogy mindent megtehet az életünkben, és hogy aki kevésségben jár, azt ő megalázhatja. Mennyire árulkodó azért ennek a 34. versnek is a szóhasználata. Ott van az a bizonyos én, Nabukodonozor, ugye, amit megfogalmaz, de aztán nem magáról beszél, hanem az, hogy arról, hogy dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt. Akkor már nem önmaga volt az életének a középpontja, hanem bizony az az Isten, akit ő megismert és elfogadott az életének az urának. Egyetlen, nem is azt mondom, hogy szóra, hát igen, végül is szóra, de ezen belül is pár betűre szeretném fölhívni a figyelmet még itt a fejezet kapcsán. 34. vers utolsó szava ez, azoknak, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Ez is mennyire érdekes, hogy az Istennek megvan erre a lehetősége. De Nabukodonozor sem azt mondja, hogy ezt az Isten mindig, minden esetben itt a Földön meg is teszi. Megteheti. Hogyha úgy látja jónak, akkor ő ezt meg fogja tenni. És éppen ezért fogalmazhatjuk meg azt, hogy ha valami próba vagy nehézség jön az életünkben, akkor ne keseredjünk el. Akkor ne csüggedjünk el, és ne gondoljuk azt, hogy az Isten elhagyott bennünket, mert lehet, hogy pont ez az Isten eszköze, hogy bennünket magához térítsen és magához fordítson. Mert a király ezáltal tudott megtérni. Hogyha hagyja úgy, ahogy van az eseményeket folyni, akkor Nabukodonozor nem tért volna meg. Ez is nagyon érdekes dolog, és ezen is elgondolkodhatunk, hogy bizony a megtérés egy ember életében sem egy egyszeri dolog általában. Vagy hogy egyszer megtörtént, és aztán minden rendben van. Nabukodonozornál is azt látjuk, hogy háromszor kellett ezt megtennie. Hát ugye második, harmadik, negyedik fejezet. Megint csak tekintsük végig ezt a három fejezetet, amit magunk mögött tudhatunk, és amit már átolvastunk. De az Isten és a kegyelmessége ebben is megmutatkozik, hogy folyamatosan kereste. Látta azt, hogy valami jót azért még ki tud hozni ebből az emberből, még akkor is, hogyha uralkodó, még akkor is, hogyha egy hatalmas király. És ez Nabukodonozor életében bizony eredményt ér el, és kimondja ezeket a szavakat, hogy minden cselekedete igazság, minden ő utai ítélet. Tehát még egyszer hangsúlyoznám ezt a dolgot, hogyha nehézségek, próbák jönnek az életünkben, akkor mindig vessünk ezzel számot, hogy azért van Isten az égben, akinek minden cselekedete igazságban és szeretetben megy véghez, hogy hadd tegyem hozzá ezt a másik nagyon fontos fogalmat is, és valószínűleg ő akar valamit elérni az életünkben. Ő szeretné azt, hogyha mi hozzáfordulnánk, és sokszor ezek a próbák nagyon-nagyon nehezek. Sokszor hosszú ideig tartanak. Na de, hogyha ez mindez a javunkra van, akkor megéri. Megéri ezeket a próbákat átélni. Egy dolgot szeretnénk már csak idézni befejezésül. Az alázatról és az alázat és a magabízás közötti különbségről van egy nagyon-nagyon szép igeszakasz a Bibliában. Ebből szeretnék felolvasni három verset. Ez a szép igeszakasz, ez Lukács evangéliumában található Mária hála éneke. Akkor, amikor hírül veszi, hogy fia fog születni, és ez a fiú, ez a világ megváltója lesz. Ekkor hangzik el ez a bizonyos hála ének, Lukács evangéliuma első fejezetében olvashatjuk, és ennek a hála éneknek is középponti gondolata az, hogy mi alázatosak, vagy pedig magabízók vagyunk. Azt mondja itt, hogy az Isten hogyan viszonyul az emberekhez. Lukács evangéliuma első fejezetéből az 51. versből idézem ezt. Tehát Lukács evangéliuma első fejezete 51-től az 53. versig. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Elszélesztette az ő szívük gondolatában felfúvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Három igevers, három ellentétpár, de nagyon-nagyon mély igeversek ezek.
Nem is célom ezt most részletesen elemezni. Gondolkodjunk rajta, és gondolkozzunk, hogy milyen mélységei vannak ezeknek az igéknek.

amelynek a témája József és testvéreinek a története. A Bibliának az egyik legrészletesebb és az egyik legszebb élettörténetét fogjuk nyomon követni, és bevezetésül szeretnék két véleményt idézni erről. Wolter nevét mindannyian hallottuk, és tudjuk azt, hogy ő nem volt a Bibliának éppen mélységesen mély hívő olvasója, de Wolter a 18. században azt a nyilatkozatot tette, így szól szó szerint, hogy ha a József történetét csak mint irodalmi művet elbeszélést tekintenénk is, az ókor legértékesebb irodalmi öröksége lenne a mi számunkra. Ennyit fedezett fel, tehát a 18. században Wolter a Biblia első könyvében, a Genezisben, amelyben a 37. fejezettől az 50. található, hogy fel is írtam a táblára József története. A másik vélemény pedig a Koráné. A Korán 12. szúrája, amely felidézi József történetét, nyilván az Ószövetség alapján ezzel kezdődik, a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Tehát az iszlám szent könyve, a Korán is így tekint vissza erre a történetre, hogy a legszebb történetet fogjuk elmesélni. Hát ha megtetszenek hallgatni, én is ehhez hozzátennék egy véleményt. Hogyan fogjunk bele József és testvérei történetének az értelmezésébe? Milyen címet adhatnánk a mai előadásnak? Én ezt a címet adnám József és testvéreinek a története, avagy mi a legnagyobb dolog ezen a világon? Ezzel nem csak úgy fel akarnám ébreszteni az érdeklődésüket valami bombasztikus nagy kifejezéssel, megtetszenek látni majd az előadás során, hogy itt valóban azt fogjuk meglátni, hogy mi a legértékesebb, mi a legnagyobb dolog ezen a világon. Mert József története, amely fordulatokban bővelkedik, amely minden részletében ontja az erkölcsi tanításokat, a végső összegzésében erre a kérdésre ad majd feleletet nekünk. Mi a legnagyobb dolog, mi a legértékesebb dolog ezen a világon? Ennyi bevezetés után mindjárt fogjunk is bele a történetünkbe, amelyet most folytatok, hiszen az elmúlt alkalommal Jákobról volt szó. Jákobnak 12 fiúgyermeke született 4 anyától, és a 12 fiúgyermek között nagyon sok egyenetlenség volt, ahogy ez várható is egy ilyen családban. 4 anyától született különböző felfogású gyerekek voltak. A történetünk Mózes első könyve 37. fejezetében azzal kezdődik, amikor József betölti a 17. életévét. Elmondja itt a Biblia, hogy Jákob, aki nagyon szereti Józsefet, az utolsó előtti fiúgyermeke, utána már csak Benyámin látja meg a napvilágot, akinek a szülésébe a szeretett felesége Rákhel bele is hal. Szóval Józsefet nagyon szereti Jákob, és ki akarja mutatni ezt a határtalan nagy szeretetét a fia iránt, így cifra ruhát készített neki. Az ókori világban ez egy fejedelmi ajándék volt, egy színes szőtesből szőtt ruha, egy cifra ruha, és ezzel tünteti ki Jákob Józsefet. Ez bizony hiba volt. Mint hogy hiba azóta is a gyermeknevelésben túlságosan részrehajlónak lenni, vagy legalábbis nagyon kimutatni a rokonszenvünket az egyik gyerek iránt. És Jákobnak ezt azért sem lett volna szabad megengednie magának, mert tudhatta jól, hogy a bátyai milyen lelkületűek. Kemény, durva, önző emberek voltak József bátyai, aki meg is irigyelték ezért a cifra ruháért, és amikor József pár héttel később az álmairól is kezdett mesélni nekik, hogy ő milyen álmokat látott, hát ez végképp olaj volt a tűzre. Hogy látott kévéket a mezőn, és azok a kévék meghajoltak az ő kévéje előtt. Vagy hogy látott József álmában napot, holdat, csillagokat, ahogy körbeálltak, és tisztességet téve szintén meghajoltak ő előtte. Hát a bátyja ezt alig tudták elviselni, ahogy József otthon elmondta az álmait, mert nyilván a családban a testvérei és az édesapja előtt mondta el ezeket. Mózes első könyve 37. fejezetében csak egyetlen egy verset hadd idézzek fel, ez a 4. vers, ez így hangzik: mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy az atyjuk minden testvére között őt szereti a legjobban, meggyűlölték Józsefet, és egy jó szót sem bírtak hozzá szólani. Idáig fajultak a dolgok, hogy a testvérek tehát
annyira meggyűlölték Józsefet, hogy egy jó szót sem bírtak hozzá szólani, sőt ezzel ennél többet is tettek, egyszerűen otthagyták a szülői házat. Kibírhatatlan volt nekik, Józsefnek a jelenléte. Figyeljünk jól, hogy nem annyira a cifraruha miatt, meg az álmok miatt, hanem az előadás sorozatunk harmadik alkalmával is önök elő idéztem a Bibliának egy lényeges tanítását, amikor János apostol fölteszi a kérdést a Kain-Ábel történettel kapcsolatban, nyúltam idehez a János első levele, 3. fejezet 12. verséhez. Felteszi János a kérdést, hogy miért gyűlöli meg az egyik ember a másikat? Miért nem szerette Kain-Ábelt? És ezt a választ adja, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, az Ábelé pedig igazak. Nos hát ugyanezért gyűlölték meg Józsefet is a testvérbátyjai, mert József más ember volt. József egyenes, becsületes, tisztességes ember volt. A bátyai pedig önző, énközpontú emberek voltak. És ezért nem csak, hogy meggyűlölték, de annyira meggyűlölték, hogy otthagyták az apai házat is. Elmentek hosszú-hosszú kilométerekre, hogy a nyájukat legeltessék, egészen más helyen, mint ahol az apjuk táborozott. Mutatom ezen a térképünkön, amelyen Palesztinát láthatjuk, ugye nyugaton a földközi tenger, keleten a Jordán szegélyezi ezt a vidéket, és Palesztina déli részén, Hebronban, itt van ez a térképen, Hebronban állomásozott Jákob az egész családjával, itt őrizték a nyájat, itt keresték meg a kenyerüket. Nos hát a bátyak annyira megharagudtak Józsefre, hogy észak felé vették az útjukat, és Síkemig elmentek, ami, ha megnézzük a térképünkön, legalább egy 80-90 kilométer, sőt, még azon túl is Dótán felé vették az útjukat, ami már meghaladja a 100 kilométert. Nem akármilyen gyűlölet, nem közönséges harag volt ez, kegyetlen emberek voltak József bátyai. Ott hagyták az apjukat is, és az egész családi tűzhelyet is. És ekkor Jákob elkövette a másik hibát. Jákob szerette ezeket a gyerekeket is, féltette őket is. És mivel sok ideig már nem hallott hírt felőlük, útnak eresztette Józsefet, menjen el, keresse fel a bátyjait, és hozzon hírt felőlük. Ez hiba volt, ez óvatlanság volt, ez elővigyázatlanság volt, és tetejében még ugyanabba a cifraruhába küldte el Józsefet, mint amely cifraruhotta a bátyjaknak.

hogy az életét kiontják, de akkor a legidősebb fiú, és itt van a másik név, akit meg kell jegyezni, Rúben, azt mondta, hogy ne öljük meg az öcsénket. Ne tapadjon vér a kezünkhöz. Dobjuk be az öcsénket egy kútba, itt tele volt ez a vidék kiszáradt kutakkal, ugye a pásztorok a nyájaiknak ásták ezeket a kutakat, és amikor továbbálltak ezek kiszáradtak, ott maradtak. Egy jó mély kutba dobjuk bele Józsefet, és majd elvégzi az idő a maga működését, meghal anélkül is, hogy mi ölnénk meg. Kedves hallgatók, nem akarom azt részletezni és magyarázni, hogy Simeon terve az milyen terv volt. Megölni bárkit is, irigység miatt, harag miatt, és főleg az öcsénket. Szóval ez nem kíván magyarázatot, hogy emögött miféle gonoszság lappangott. De a Rúben magatartása már egy kis szemrevételezést kíván. Nem véletlenül írt három fejezetet Thomas Mann Rubenről a József és testvérei című regényében, ugye 1933 és 43 között írta Thomas Mann ezt a tetralógiáját, tehát a négy részből álló regényét, és ezt a három fejezetet ezt mindenkinek tudnám ajánlani, mert Thomas Mann itt nagyon jól megragadta Rúben alakját, és hogy miben is sántikált ez a Rúben. Vajon miben? Rúben úgy gondolkozott, hogy ő együtt üvölt a farkasokkal. Ő is kiáltott, hogy levele, húzzátok le róla a színes ruhát, öljük meg, de közben azért üvölt, hogy odébb taszigálja a testvéreit, és mentse az öccse életét. Thomas Mann ezt nagyon remekül adja elő. Rúben egy jellegzetes emberi magatartást testesít meg. Egy 20. századi embernek nem kell sokat beszélni erről a magatartásról, és nem véletlen, hogy Thomas Mann olyan jól meg tudta ezt írni, mert a 20. században ez egy jellegzetes gondolkodási forma. Hogy együtt üvölteni a farkasokkal, egy követ fújni a gonoszokkal, hogy majd közben valami jót tudjak tenni. Majd én megmentem. Én belépek ide, tagja leszek ilyen és ilyen szervezetnek, amelyről tudom esetleg, hogy nem jó. De hát ott én azért leszek tag, hogy majd mentsem a menthetőt, és tegyem a jót mások érdekében. Ugyanis Rúben elgondolása a következő volt. A testvérei előtt meg akarta őrizni azt, hogy ő is tulajdonképpen kívánja Józsefnek a halálát, dobjuk be a kútba, de Rúben úgy okoskodott, hogy ha majd leszáll az est, és a testvérek odébb állnak, akkor ő visszalopakodik ahhoz a kúthoz, kihúzza Józsefet, és szépen hazaviszi az édesapjának. Rúben tehát valóban egy jó terv érdekében mondott rosszat. De most vessük fel a kérdést, hogy mi a Biblia véleménye arról, hogy valaki a jó terv, a jó cél érdekében rosszat enged meg magának. A híres nagy kérdés, hogy a jó cél szentesíti a rossz eszközt. A Biblia egyértelműleg nemmel válaszol. A Biblia szerint az lett volna a helyes, hogyha Rúben, a legidősebb fivér, nyíltan József védelmére kell. Nem pedig ilyen a jobb kézzel fogom meg a bal fület alapon, okoskodással, majd én valahogyan megmentem az öcsém helyzetét. Tudnélik, Rúben egy valamivel nem tudott már számolni. Hogy mit hoznak a körülmények. Hogy valóban az est leszállt. Valóban közeledett az éjszaka. De közeledtek mások is ehhez a vidékhez. Itt mutatom a másik térképen, hogy Palesztína, szinte ez a kis terület, ez átvonulási terepe volt két nagy világbirodalom kereskedőinek, Babilóniának és Egyiptomnak. A karaván utak és a kereskedelmi útvonalak keletről nyugatra és nyugatról keletre itt mentek keresztül. És azzal Rúben már nem tudott számolni, ő azt már előre nem tudta kiszámítani, hogy érkezik egy médiánitákból és ismálitákból álló karaván, akik gyűlölt ellenségei voltak egyébként Jákob leszármazottainak, tehát a zsidóknak, ugye, mert Ábrahámnak a nem törvényes feleségétől, a Hágától született Ismael leszármazottai voltak, akik gyűlölték Jákob utódait, és ezeknek az embereknek, és itt jön a harmadik név, Júda, azt mondja Júda a testvéreknek, hát ezeknek az embereknek adjuk el az öcsénket. Miért ölnénk meg? Miért hagynánk a kútban? Így is azért vér tapad a kezünkhöz.

Hát adjuk el nekik, aztán majd lesz, ami lesz az öcsénkkel, de életben marad. No hát ezt nem tudta kiszámolni Ruben. Hogy amikor ő visszalopakodik a kúthoz, amikor ének idején megy oda a kúthoz, hogy majd kihúzza Józsefet, akkor ő már egy üres kutat fogott találni. Thomas Mann nagyon megrázóan írja le ezt a jelenetet. Ruben megy oda a kúthoz, jajong, kiáltozik, hogy hol van az öcsém, nem akar hinni a szemének, mert olyan jól kitervelte ő ezt a mentő akciót. És amikor megy a testvéreihez, és számon kéri rajtuk az öcsüket, akkor a testvérei hidegvérrel ezt mondják, talán nem csak meg akartad menteni, miben mesterkedtél? Hogy mit mondunk az apánknak? Ez nem kérdés. Bemártjuk a cifraruhát egy kecskegödője vérébe, és azt mondjuk majd az édesapánknak, hogy útközben találtuk ezt a ruhadarabot, talán vadállat szaggatta széllyel a fiadat. És Ruben hiába jajong, Ruben hiába toporzékol, és mondom, ezt Thomas már nagyon szépen írja le, hogy Ruben egy külön kioktatást tart a testvéreinek, hogy testvérei, hát elgondoljátok ti, hogy az apánk erre mit fog tenni? Hát az apánk ebbe belehal. Hát Józsefet szerette a legjobban, és most ti odaállítotok majd elé egy ruhadarabbal, amin ott van a vér, hát az apánk ezt nem éli túl. De a testvérek ezt megteszik. Józsefet eladták a karavánnak, a karaván viszi őt Egyiptom felé, testvérek hazamennek, és színlelik, megjátszák azt, hogy ők valóban találtak egy ruhadarabot az úton. Elképzelhetjük az emberi fájdalmat, az emberi szenvedést, ha egy kicsit úgy fölidézzük magunk előtt a történetet, mekkora lehetett ez Jákobban. Hogy jajongott, hogy sírhatott Jákob, hogy elveszítette a legszeretettebb fiát 17 éves korában. Ez a történetünknek az első mozzanata, és jeleztem is a táblán sárga színnel ezt az első mozzanatot, hogy tulajdonképpen József az eladás által, és itt van a második dolog, sokkal mélyebbre kerül, mint a kút feneke, mert Egyiptomba kerül rabszolgának. Az ókorban a rabszolgát nem tekintették embernek, ez a teljes elsüllyedéssel volt azonos. Időszámításunk előtt a 17. század elején játszódik ez a történet, a Bibliában nagyon szabott, pontos az időrend. Ezt nagyon kevesen ismerik, de én majd fel fogom rajzolni mindig a táblára. A Bibliában vannak idői kijelentések, és ezek alapján tudjuk rekonstruálni az időrendet. Ezek szerint József időszámításunk előtt 1700-ban született. 17 éves korában adják el, tehát ez 1683. És most itt tartunk a második mozzanatnál, hogy József Egyiptomba kerül, és ott eladják a midiániták és az ismáliták egy magasrangú embernek, a fáraó tisztjeinek, a vezetőjének, Potifárnak. De már is érzékeltettem a táblán, hogy József életeit Potifár házában fölfelé ível. A harmadik mozzanata ugyanis életének az, hogy egy idő után Potifár megkedveli ezt a héber rabszolgát, mert látja, hogy becsületes, látja, hogy tisztességes, rá lehet bízni dolgokat. Rábízza tehát az egész majorságát, az egész háztartását. Józsefet megteszi aféle felügyelőnek a háza fölött. József élete úgy látszik, mintha most egy kicsit megoldódnék. Ugyanolyan helyzetbe ugyan nem kerül, mint amilyenbe otthon volt, na de rabszolgaságban, mégis viszonylagos szabadságban és jólétben élni. Azt mondhatjuk, hogy ez a harmadik pont valóban ide fel kellett rajzolnom, hogy József élete, minthogyha most felfelé ívelne. Csak hogy most jön Józsefnek a második megpróbáltatása. A második megpróbáltatás pedig micsoda, hogy Potifár felesége szemet vett a csinos fiatalemberre, és nem titkolja előtte az érzelmeit, arra akarja rábírni, hogy házasságot törjön, hogy megbecstelenítse a férjével való házasságát, tehát hogy József ővele háljon. Így mondja a Biblia, szó szerint idézve Potifárnénak a kívánságát. És kedves hallgatók, olyan megdöbbentő ez a fordulat is a történetünkben, hogy egy ember, amikor becsületes és tisztességes, és amikor nehéz körülmények között is megőrzi a becsületességét és tisztességességét, akkor újabb bajok jönnek, újabb nehézségek. Mert József nem hajlandó erre. József tudja, hogy mi a házasság.
József az édesapjától, Jákobtól hallotta a bibliai történeteket. Tudta, hogy Isten miért teremtette a férfit a nőnek, az egyet az egynek. József tudja azt, hogy másokat boldogtalanná téve az ember soha nem lehet boldog. Házasságot törve, feldúlva egy másik ember házasságát, így az ember soha nem lehet a szó igazi értelmében boldog. Tehát József elutasítja Potifárné állandóan megújuló kéréseit. Tehát ha van egy kis lélektan érzékünk, akkor kitalálhatjuk, hogy mi következik ezután. A sértett önérzetű asszony most bosszúra készül, hogy őt visszautasította egy héber rabszolga. Ezt meg kell torolnia. József egyszer benn van a házban, újra előáll a kívánságával Potifárné, és amikor József sarkon fordul, akkor letépi a felső ruháját, és azt, mint egy bűnjelet állítja majd a hazatérő férj elé, hogy József akart vele erőszakoskodni. Megint egy döbbenetes fordulat. Mi lesz itt Józseffel? Hát az ókori világban, aki egy rabszolga erőszakoskodni akarta az urának a feleségével, az menthetetlenül a halál fogja volt. Megérkezik Potifár, és vajon hogyan fog ítélni? Mert ha ő hisz a feleségének, hogy a József akart a feleségével erőszakoskodni, akkor lenyakasztatja Józsefet. Figyeljük meg, hogy a Biblia elmondja, hogy Isten a legnehezebb körülményekben is hogyan visel gondot azokról az emberekről, akik becsületesek és tisztességesek. Figyeljük meg, hogy Pál apostol hatalmas kijelentése, ami a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése. Ezt mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében, a 28. versben. Hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Így is lehetne mondani, akik az igazságot szeretik, akik a jót szeretik, akik a becsületességet szeretik, azoknak minden javukra van. Minden, még a rossz is. Mert megérkezik Potifár, a felesége előadja ezt a mesét neki, hogy ez a héber rabszolga akart vele erőszakoskodni, de Potifár hisz is, de inkább nem is hisz a feleségének. Józsefet nem öleti meg. Józsefet börtönbe vetteti, és az, hogy börtönbe vettette, ez jelzi azt, hogy nem hitt a feleségének, mert ha hitelt adott volna a szavainak, akkor menten halálbüntetés szabott volna ki rá. Így azonban egy köztes megoldást választott Potifár. Ugye a feleségét nem szégyeníthette meg a ház népe előtt, hogy azt mondja, hogy a felesége milyen család és mennyire szavahihetetlen. Józsefet el kellett ítélnie, de Józsefet csak börtönbüntetése ítélte. Amit még mélyebbre rajzoltam, a 4. pontot, József a börtönben, mert ha úgy vesszük, azért ez az élettörténetének a legsúlyosabb és a legmélyebb pontja volt, és mindjárt megmondom, hogy miért. Távol a családjától, idegen földön. És börtönben, méghozzá olyan börtönbüntetést tölt le József, amelyben ismét kedvességet talált a börtönparancsnok előtt. Kedvességet talált két főrangú ember előtt, akinek megjelentette az álmait. De amikor az egyik főrangú ember fölkerült a fáraó udvarába, két esztendeig elfelejtkezett Józsefről. Két esztendeig elfelejtkezett arról, hogy József fölszabadító erővel megmondta neki az álmai értelmét, elfelejtkezett arról, hogy József hogyan könyörgött nála a börtön mélyén. Hadd olvassam fel ezt a könyörgést Mózes első könyve 40. fejezetéből, a 14. és 15. versből. Ezt mondta József a fáraó főpohárnokának. Csak hogy azután, miután fölkerülsz majd innen a börtönből a fáraó udvarába, megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél kérlek irgalmasságot velem. Emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy tömlöcbe vessenek. Megindító ez a kérés. Szintúgy jajong, szintúgy sír József. Fiatalon mennyit kellett kiállnom? Ha megnézzük az idői diagramot, akkor leolvashatjuk róla, hogy József 11 évig volt Potifár házában, és 2 évig a börtönben, tehát József ebben az időben már igencsak egy 30. éve felé tartó fiatalember. Azért gondoljuk magunkat az ő bőrébe. 17 évesen az embert eladják, tulajdon testvérei. Rabszolgának kerül. 11 évig becsületesen dolgozik,
és akkor egy asszony csalárdsága miatt a börtönbe kell jutnia, és közel már a 30. évéhez itt van semmivel a kezében. De vajon semmivel a kezében? De vajon semmivel a kezében? Meg fogjuk látni a következőkben, hogy Józsefnek ugyan külsőképpen semmije nem volt, de belül annál inkább gazdag volt. De mielőtt rátérnék a történetünknek a gyors fordulatára, mert a Biblia szerint ez egy nagyon nagy törvényszerűség az életben, hogy Isten hagy megpróbáltatásokba jutni embereket. Igaz, hívő embereket nagyon nagy megpróbáltatásokba is enged belejutni. Ott van egy Jób könyve a Bibliában, hogy Isten mit megengedett Jób számára, milyen megpróbáltatásokat. De a megpróbáltatások mélyén, amikor már emberek előtt elsötétül a látóhatár, és azt mondják, hogy hát itt semmi jó nem várható, Istennek gyakori cselekvése, mondja a Biblia, hogy a 24. órában cselekszik. Hogy Isten akkor veszi kézbe az eseményeket, amikor emberileg már lehetetlenné válik a helyzet. És itt is igazolódik az, amit említettem, akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik. Ha kitartanak, ha hűségesek, a 24. órában felvirrad a hajnaluk, jön a szabadítás. De mielőtt erre a szabadításra és a még csodálatosabb következményekre vetném a hangsúlyt, itt szeretném fölhívni a figyelmüket egy zeneműre. A 19. század elején egy francia zeneszerző Méül operát írt József életéről. Ez egy három felvonásos opera, nagyon ritkán játszák. M-E-H-U-L, így írják a zeneszerzőt, Méül. Különben az adatokat mind tartalmazza sorozatunk kísérő füzete, zenei, képzőművészet és irodalmi bibliográfiát is ez tartalmaz. Most azonban szólaljon meg ebből a zeneműből egy ária, József áriája, aki önmaga 13 évére tekint vissza, egy keserű ifjúságra. Nyilván a zeneszerző hogyan dolgozta fel ezt a józsefi vallomást, ez egy elégikus, egy fájdalmas, mint azt mondhatnám egy sirató ének. De valahogy ott van benne a finom dallamvonalaiban, a finoman meghangszerelt áriában, figyeljék meg a hangszereknek a nagyon tapintatos, finom jelenlétét, ott van benne a hajnal pirkadásnak az ígérete, hogy ezután majd történik valami. Tehát Méül francia zeneszerző József című operájából, az első felvonásból hallgassuk meg József áriáját, mivel ritka a zenemű, és németek adták elő, a Magyar Rádió felvételében német nyelven fog megszólalni.

Lépjünk tehát tovább, és nézzük most József életének ötödik mozzanatát, amelynél felfelé rajzoltam, és nyíllal jeleztem az irányt. Vajon mit rejt magában ez a mozzanat? Két év után, miután József már két évig sínylődik teljesen ártatlanul a börtönben, a fáraó álmot lát. Két álma van a fáraónak, az előadás legvégén fogok egyébként pár szóban megemlékezni ezekről a bizonyos álmokról József történetében. Most szeretném elmondani, mert nagyon szemléletes volt ez az álom, hogy a fáraó álmában a Nílus partján állt. És látta, hogy a Nílusból kijön 7 kövér tehén. És a 7 kövér tehenet követi 7 sovány, ebben még semmi rendkívüli nem volt, de a 7 sovány tehén ezután felemésztette, szóval megette a 7 kövéret. Ez már rendkívüli volt. Ugye épp fordítva lehetne várni, hogy a 7 kövérbe fér bele a 7 sovány, de ezzel ellentétben a 7 sovány tehén falta fel a 7 kövéret. A fáraó fölébred, mint akkor, amikor az ember általában feszítő és hát izgalmas álmot lát, de aztán újra visszaaludt, és újra látott egy álmot. 7 telt gabonafejet látott maga előtt, aztán 7 soványat, és ez a 7 sovány ösztövér gabonafej emésztette fel a 7 kövéret. Akkor a fáraó felébredt, hívatta a bölcseket, írástudókat, nem tudták megfejteni az álmok értelmét, pedig az álmok ugye párhuzamosak voltak, mint egy a második álom megerősítette az elsőt, nem tudták megfejteni. Ekkor jutott eszébe a fáraó főpohárnokának, hogy ő a börtönben együtt volt egy héber emberrel, aki az Isten ihletésére, isteni erővel meg tudta jelenteni az ő álmát is. Hát, ha most a fáraó álmát is meg tudja fejteni. Józsefet kihozzák a börtönből, megjelenik a fáraó előtt, és valóban az Isten segítségét kérve József elmondja a fáraónak, hogy azért látott 2 álmot, mert Isten meg akarta őt erősíteni abban, hogy ami álmot látott, az igaz, az bizonyos, az be fog következni. Megerősítette a második álom az elsőt. És az álmok értelme pedig a következő. 7 bő esztendő jön majd Egyiptom földjére, amikor tele lesznek a magtárak, csűrök, annyi lesz a termés. Gondoskodni kell tehát a termésnek a betakarításáról, mert a 7 bőesztendő után kezdetét veszi 7 inséges, 7 szűkesztendő, amikor az embereknek enniük kell, gabona kell, élelem kell, tehát jól kézbe kell venni az ország vezetését, irányítását, mert a 7 bőesztendő ideje alatt kell raktározni termést a 7 szűkesztendőre. Hogy ezt József elmondja a fáraónak, ő azonnal átlátja a dolognak a valóságát, le is húzza a gyűrűjét a kezéről, Józsefet megbízza, hogy kormányzó legyen, hogy személyesen vezesse ezeket a betakarítási munkálatokat, építessen magtárokat, csűröket, az állami földekről is ugye intézkedés történik. Ezt a Biblia nagyon valóságosan és történelműen írja le, és azután valóban a 7 bőesztendő letelte után, 1670 ez az időpont, a 7 bőesztendő letelte után kezdetüket veszik a szűk esztendők, és a ínség, a gabonahiány második évébe járunk már, 1661, amikor megjelennek József testvére is Egyiptomban. Mert ez a bizonyos éhínség nem csak Egyiptomot sújtotta, hanem az akkori lakott földterületet is, tehát Kánaán földjére, Palesztina földjére is kiterjedt. És Jákob, aki itt élt ugye a fiúgyerekekkel, nem volt mit enniük. Gabona után kellett nézniük. Jákob tehát útnak ereszti a 10 fiúgyereket, a legkisebbet Benyámint nem engedi. Azt mondja Jákob, Józsefet elveszítettem, Benyámin elveszítését nem élném túl. Benyámint nem engedem, de ti induljatok útnak, és hozzatok gabonát Egyiptomból. Nos hát, most történik meg az a találkozás, amelyről Józsefet Isten álomformájában már értesítette. Itt ez a 6. mozzanat, és ez nem egyszerűen csak az utolsó mozzanat az előadásnak, hanem szinte bekeretezhetünk, hogy itt ez a 6. mozzanat az, József
élettörténetének ez a csúcsa és végső mozzanata, amelyet nagyon részletesen szemügyre kell vennünk. Mert amit önöknek ígértem, hogy József története miről fog tanítani, hogy mi a legnagyobb dolog az életben, azt most fogjuk meglátni. Miért? Mert a testvérek megjelennek József előtt, ők nem ismerik fel Józsefet. Hogy miért? Ezért szoktam így firkálni a táblára, hogy lássuk, be is satíroztam, 22 év telt el. József itt 1683-ban 17 éves, és időszámításunk előtt 1661-ben 22 év után most már 39 éves. 22 év telt el, a testvérek nem ismerik fel Józsefet. Más a hajviselete, a ruházata, fiatal fiúból érett férfi lett, de József felismeri a testvéreit. József tudja, kikről van szó. És kedves hallgatók, most jön a nagy kérdés. Mit tesz József? Mit tesz József? Mit teszünk mi emberek, ha velünk szemben valamikor valaki gonoszságot követett el, meg akart volna ölni, kút mélyére dobott, eladott? Mit tesz a természetes ember, ha később fordul a kocka, változik a helyzet, és ő van hatalmon, mit tesz azokkal, akiknek egyszer a kezében volt? A természetes ember, az önző ember, a világra született, de meg nem változott ember, biztos, hogy azon gondolkodnék, hogy hogy fizesse vissza a testvéreinek azt, amit vele elkövettek. Hogy torolja meg a testvérein a hajdani gaztettet? Kedves hallgatók, József nem ezt teszi. Mert József, mint minden igaz ember, akiről a Biblia hírt ad, hogy igaz ember volt, József tudja azt a nagy törvényt, amit önöknek már olyan sokat idéztem, de annyiszor fogok idézni, hogy mindenki úgy meg nem marad, nem csak az elmében, hanem a szívében is ez a nagy törvény, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében így mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól. Veled rosszat tettek, ne tégy rosszat a másikkal. Mert ezzel sem te nem jársz jól, sem a másik nem, meg az ügy sem jár jól. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Mit tesz ezután József? Kedves hallgatók, ezt úgy föl szoktam tenni a kérdést, főleg fiatalok előtt, iskolákban, amikor beszélek erről, hogy mondom a fiataloknak, gyerekek, mit tennétek ti most József helyében? Akkor nagyon ösztönösen és nagyon szépen, a gyerekek nem nagyon válaszolják azt, hogy visszafizetnénk, meg megtorolnánk. Ugye ez érzik, hogy ez egy alacsony rendű emberi dolog, hogy visszafizetni, megtorolni, bosszút állni. Szóval ez egy alacsony rendű emberi érzés. Mások azt szokták mondani, hogy én nem adnék neki gabonát. Még egy jobb fokozat azt szoktam mondani, hogy én adnék neki gabonát, de feltárnám előttük a valóságot. Azért a szemükre hánynám azt, adnék neki gabonát, de azért a tudomásukra hoznám, hogy micsoda iszonyatos dolog volt, amit velem elkövettek. És amikor így meghallgatom a gyerekeket, és mondom, hogy gyerekek, akkor most nincs jobb megoldás? Én József történetéről úgy szeretnék beszélni, hogy mi a legjobb dolog az életben, mi a legértékesebb dolog az életben. Általában csend szokta fogadni ezt a kérdést. Kedves hallgatók, József nemhogy csak nem torolta meg a testvéreit. Nem csak, hogy adott gabonát, de itt mutatkozik meg, hogy ki volt József, és a Biblia szerint ki az igazán ember. József segíteni akart a testvéreinek, nem csak gabonával, hanem segíteni akart nekik főképp azzal, hogy megváltozzanak. Hogy jobb emberek legyenek. Gabonát könnyű volt neki adnia. Magas úr volt, kormányzó, annyi gabonát adott, amennyit csak akart. De kedves hallgatók, ha József nem lett volna olyan ember, amilyennek láttuk, akkor József soha nem tudta volna megtenni azt, amiről most fogunk beszélni, hogy hogyan tudta József ezeket a testvéreket, hogyan lehetett József eszköz abban az isteni tervben, hogy a testvérek megjobbuljanak. Nagy kérdés ez az emberi életben, hogy hogyan lehet egy embert megváltoztatni, megjobbítani, nemesebb életvitelre késztetni. Nyilvánvaló, hogy ezt erőszakkal nem lehet.
Ha József azt tette volna, hogy ad neki gabonát, és utána fölfedi magát előttük, hogy hát én vagyok ám József, ezzel semmi jót nem csinált volna. A világon semmi jót, mert lehet, hogy félelemből a testvérek meghunyászkodtak volna. De azon túl semmi döntő változás nem következett volna be tartósan az életükben. A Biblia szerint tartós, lényeges változás akkor következik be az életünkben, ha mi magunk döbbenünk rá a dolgokra. Ha mi magunk ismerjük fel a rosszat, amit elkövettünk, ha mi magunk érzünk megbánást minden külső kényszertől mentesen, ha mi magunk kérünk bocsánatot, ez indíthat el egy embert a megjobbulásnak az útján. Erőszakkal megváltoztatni embert nem lehet. Bűnfelismerést, bűnbánatot kicsikarni egy emberből nem lehet, és veszélyes dolog. Mert ismétlem, lehet, hogy az az ember pillanatokig mondjuk megbánást gyakorol. De utána aztán mi lesz? Józsefnek tehát egyetlen egy keskeny ösvénye maradt. Igaz erre Jézus Krisztus híres mondás, az a keskeny út, hogy Józsefnek nem szabadott felismertetnie magát, és Józsefnek kellett, hogy adjon gabonát, de ugyanakkor erkölcsi kérdések elé kellett, hogy állítsa a testvéreit. Nem az volt a legnagyobb dolog József részéről, hogy gabonát adott nekik. Az volt a nagy dolog, hogy foglalkozott a testvérei lelkével és szívével. Sorozatos erkölcsi kérdéseket állított eléjük, mégpedig úgy, hogy ezt ők észre ne vegyék, és saját maguk mélyedjenek bele a múltjukba, saját maguk ismerjék fel azt a bűnt rút bűnnek, és bánják meg. Hogyan ért el ezt József? Mindnyájukat szeretném kérni, hogy a Bibliának ezeket a fejezeteit olvassák majd el otthon. Én ezt nem tudom felolvasni, csak elmondom egész vázlatosan, jelzésszerűen. Mózes első könyve 37. fejezetétől az 50. tart József élettörténete, 13 fejezet. Ezt pár óra alatt el lehet olvasni. Az életnek a nagy ajándéka, ha ezt valaki figyelmesen és tüzetesen elolvassa. József előtt megjelenik a tíz testvér, meghajolnak előtte gabonáért. És József azt mondja, honnan jöttetek? Kezdi József föltenni az erkölcsi kérdéseket. Honnan jöttetek? Mondják rögtön neki, Kánaánból. Igen, Kánaánból. És hányan vagytok testvérek? 12-en felelik. 12-en? Miért csak 10 vagytok itt? Mondják a testvérek, hogy hát a legkisebbik öcsünket, Benyámint, az apánk otthon marasztotta, mert féltette. A másik testvérünk pedig nincsen meg. Érdekes kifejezés, ugye nincsen meg. De már ennyit mondanak, nincsen meg. Azt mondja erre József, nem hiszem el ezt nektek. 12 fiú testvér. Hát ilyen csak a mesébe van. Nem gabonáért jöttetek ti, hanem meg akarjátok kémlelni az országot. Ugye eléggé zivataros időszakok voltak ezek, a Hikszosz fáraó kora ez, amikor a hikszoszok kiűzték az egyiptomi fáraókat, és mintegy 150 évig nem egyiptomi fáraók ültek Egyiptom trónján, hanem Hikszosz fáraók, majd beszélek róluk is. Tehát a történelmi körülmények elég zavarosak voltak, elég feszült volt a helyzet. József tehát, hogy ezt mondta nekik, hogy kémek vagytok, ez nem tetszett olyan légből kapott kijelentésnek, ez egy hihető dolog volt. De a testvérek égre, földre esküdő, mi kémek, hát mi gabonáért jöttünk, nincs mit ennünk. Erre József azt mondja, hát ha ti igazságot beszéltek, akkor a 10 közül maradjon itt 9. Az egyikőtök menjen haza, vigyen gabonát, de hozzá el a legkisebbik gyereket, hadd lássam, hogy valóban megvan-e az a 12. Testvérek erre azt mondják, hát ez lehetetlen, hát az apánk ebbe belehalna. Ugye kezdenek gondolkodni, hogy az apjukkal mi lenne. Akkor nem gondolkoztak, amikor József vérbe mártott ruháját az apjuk elé vitték. Mi nem maradhatunk itt, mi ezt nem tehetjük, hát ti ezt nem teszitek, akkor börtönbe zárattak mindannyiótokat. 3 napig börtönbe záratja őket József, miért? Egy kicsit éljék át ők is, mint amit József átélt a kútfenekén, meg a rabszolgaságban Egyiptomban. Eltetszenek gondolni, hogy a 3 nap alatt a börtönben miről beszéltek a testvérek. El lehet gondolni,
hogy végig pörgették az életüket visszafelé. Az elmúlt 22 évet, biztos, hogy erről sokat beszéltek. Miért hagyta őket csak 3 napig a börtönben József? Mert József tudta jól azt, hogy itt az idős apával nem lehet játszani. Mert hogyha túl hosszú ideig kell várni a Jákobnak, hogy a fiai hazaérkezzenek, talán megsínli ezt az egészsége és a türelme. Kihozatja őket 3 nap után a börtönből, és azt mondja nekik József, jól van, rendben van, egy ember marad itt túszként, de az itt marad. Simeont választja ki, aki a tervelője volt a gyilkosságnak. A többi 9 menjen haza, de elvárlak benneteket a legkisebbik fivéretekkel, mert akkor ez a testvéretek sem mehet haza. És még egy valamit tesz József, hogy a gabonáknak a zsákjába visszacsempészteti a pénzt, amit hoztak a testvérek a gabonáért. Gondolják meg, hogy mennyit tanakodtak egymás között ezek a testvérek. A Biblia erről nem szól, a Biblia nem regény. A Biblia a lényegi dolgokat mondja el. Hogy ezt el lehet gondolni, hogy mennek haza a testvérek, mi mindenről kezdenek ott beszélni, miféle különös dolgok történnek velünk, és otthon Jákobnak is elő kell, hogy adják a történetet, és Jákob akkor azt mondja, nem, Benyámint nem engedem el. Csak hogy Jákobnál is erősebb szükség, ugye az éhség, pár hónap alatt kifogy a gabona, és Jákobnak bizony útra kell bocsátani a Benyámint is. Elmennek tehát a testvérek újra Egyiptomba, hogy gabonát kérjenek, és József folytatja tovább a próbáinak a sorozatát. Megvendégeli a testvéreket. Leülteti őket egy nagy asztalhoz, mindenki elé tálakat rakat, felszolgáltatja az ételt, és Benyámin elé 5-szörös adagot tétet. Miért? Nézi azt, hogy a testvérek vajon irigyek-e? Ő rá irigykedtek egy cifra ruha miatt, egy tárgy miatt irigyek voltak, és ezért akarták őt megölni. Most megnézi, hogy Benyáminra irigykednek-e, ugyanarra a Rákheltől született gyerekre, mint akitől ő is született. És látja, hogy a testvérek már nem irigykednek. Látja, hogy a testvérek megrettenve beszélnek egymás között, és érződik rajtuk az, hogy ezek a testvérek hogy kezdnek alakulni. Az a kőszív, az a kemény, durva szív kezd átalakulni. Kezdenek gondolkodni, kezdenek szembesülni dolgokkal, és latra vetni dolgokat. Kedves hallgatók, nem említettem a történet során, csak most említem. József bemegy a szobájába, és sír. Milyen sírás ez? Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, így kezdi a hegyi beszédet a boldog mondásokkal, így kezdi, hogy boldogok a szegények, a lelki szegények, mert övék a mennyek országa, szóval akik beismerik a maguk szegénységüket, hogy mennyire kevés az ember önmagában. És a második boldog mondás micsoda ezután? Boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztaltatnak. A sírás a Bibliában a szó igazi értelmében vagy a bűneink fölötti sírást jelenti, vagy a más emberek miatti részvétet és együttérzést jelenti. József együtt érez a testvéreivel. Szóval József nem csak úgy állítja próba elé a testvéreit, hogy most próbák elé állítom őket, aztán majd mi lesz belőle, most én leckésztetem őket. Ne hitessenek ezt elgondolni. Többször is mondja a Biblia, hogy József sírt, de elvonult, hogy ne lássák a testvérei, mert a nyilván gyanút fogtak volna. József együtt érzett a testvéreivel. József nem csak a hideg ész alapján akarta a testvéreit megváltoztatni. József szíve is benne volt ebben. Kedves hallgatók, ez a legnagyobb dolog az emberi életben. Erre mutat rá József története. A legnagyobb dolog az emberi életben eszköznek lenni más emberek megváltozásában. A legnagyobb dolog az emberi életben hozzásegíteni embereket, akik önzőek voltak, durvák, faragatlanok, kegyetlenek, akár a gyilkosságig elmenően durvák. Hozzásegíteni ezeket az embereket, hogy megváltozzanak, hogy a gondolkodásmódjuk átalakuljon, hogy a szívük, lelkük kicserélődjék. Hadd kérdezem meg önöktől, valóban ez a legnagyobb dolog az emberi életben? Nagy dolog volt gabonát adni, nagy dolog a testi szükségleteket kielégíteni. Nagyon szép dolog az az emberi életben, hogy emberek jótékonyak, hogy emberek segíteni akarnak mások ínségén, ruhával, pénzzel, élelemmel. Ez nagyon nagy dolog, ezt én nem akarom lebecsülni. De van ennél egy mérhetetlenül nagyobb dolog is.
amikor emberekkel együtt érezni a nyomorúságukban. Amikor emberekről megismerni, hogy hol vannak, és hozzásegíteni őket ahhoz, de tapintatosan, finoman, nem kényszerítve őket, hogy azok az emberek felismerjék a rosszat, amit elkövettek, megbánják, szembeforduljanak önmagukkal. Ez a legnagyobb dolog az emberi életben. És amikor ezek a testvérek kiállják az utolsó próbát is, mert az utolsó próba a legnagyobb, hogy a testvéreket elengedi József, de Benjamin zsákjába csempészteti az ezüst poharát, és amikor a testvérek mennek már megkönnyebbülve haza, hogy jaj, most már ennyi mindent átéltünk, most már hazamehetünk, visszük a gabonát, visszük Símeont, hazavisszük Benjamint, mindannyian hazafelé tartunk. Akkor katonák dübörgése hallatszik, jönnek lovakon, megállítják őket, hogy miért loptátok meg a mi urunkat? Miért loptátok meg a fáraó kormányzóját? Hát az ezüst poharát valamelyikőtök elemelte. Égre, földre esküdöznek, hogy ők nem tolvajok, hát bontsátok ki csak a zsákokat. És megtalálják Benjamin zsákjában. Megtalálják Benjamin zsákjában az ezüst poharat. És figyeljünk rá, hogy a testvérek most nem tanakodnak. Nem Benjaminra hárítják a felelősséget. Nem kutatják, keresik, hogy most hogy, miért történt volna ez, hanem a testvérek azt mondják, hogy Benjamint mi egyedül vissza nem engedjük. Ha Benjaminnak itt kell maradni, mi is itt maradunk vele. Ha őt követeli ez a bizonyos kormányzója a fáraónak, akkor mi is itt maradunk vele, és követjük őt. És amikor visszahívják őket József elé, és kedves hallgatók, most olvasom fel a jelenetünknek, az egész történetünknek a csúcspontját, amiről látjuk, hogy a testvérek valóban megváltoztak. Nem ebben, abban, alapvetően gyökeresen megváltoztak. A történetünk csúcspontja Mózes első könyve 44. fejezetének a 16. verse. Visszahivatják a testvéreket József elé. József keményen szól hozzájuk, hogy akkor fogjaim vagytok, mert loptatok tőlem. És akkor előáll egy testvér, Júda. Az a Júda, aki tulajdonképpen eladatta Józsefet a midianitáknak és ismálitáknak. És kedves hallgatók, mielőtt felolvasnám azt, hogy Júda mit mond, hogy érzékeltessem a jelenetnek a súlyát és a jelentőségét, hadd vessek fel önöknek egy kérdést. A testvéreken azt látjuk, hogy a testvérek eljutottak a bűn felismerésig és az igazi bűnbánatig. De az ember kielőtt bánja meg, kielőtt könnyebb megbánnia igazán a rosszat, amit elkövet. Ki előtt mondjuk meg könnyebben azt a hibát, azt a vétket, amit elkövettük? Egy hozzánk közel álló embernek, mondjuk otthon a családban, apánknak, anyánknak, testvérünknek, barátunknak, akikről feltételezzük, hogy jó akarattal állnak hozzánk, hogy nem fognak bennünket ítélgetni, kárhoztatni, vádolni azért a rosszért, amit elkövettünk. Egy ilyen ember előtt mondjuk el könnyebben a hibáinkat, vagy egy olyan ember előtt, aki ismeretlen nekünk, akitől semmi megértést nem várhatunk, aki talán közömbösen, közönösen néz erre, és majd jól meg fog ítélni azért, hogy mi mit követtünk el. Hát azt hiszem, szónoki a kérdés, mindannyian az első esetre válaszolunk, hogy csak könnyebb azelőtt elmondani az egyik hibámat vagy botlásomat, akiről feltételezhetem, hogy megértő lesz, és hogy nem fogja a szájára venni az esetet, és nem fog országvilág előtt engem befeketíteni, hanem segít, hogy én valóban szakítsak azzal a hibával, amit elkövettem. De kedves hallgatók, itt nem ez az első eset áll fenn. A testvérek nem tudják, hogy ki előtt vannak. A testvérek nem Jákob előtt beszélnek a vétkükről, hanem a testvérek ott állnak az idegen egyiptomi kormányzó előtt. És az idegennek vélt egyiptomi kormányzó előtt Júda a következőt mondja. És mondta Júda: mit mondhatunk az én uramnak? Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Isten büntetése utolérte szolgáidat. Íme mi az én uram szolgái vagyunk, mind mi, mind az, akinek kezében a pohár találtatott. Júda ezt mondja: nem tudjuk magunkat mentegetni. Nem tudjuk magunkat fehérre mosni.
nem tudom miért, már bizonyára egy régebbi dolog következtében az Isten büntetése utolérte szolgáidat. Mit mondjuk neked, mivel mentegessük magunkat? Mi nem tudunk és nem is akarunk hazudni. Mi az életben elkövettünk egy förtelmes gonoszságot, és amiatt ér bennünket ez a veszedelem. Ez Júda képes kimondani egy akkor még számukra vad idegen ember előtt. Ez az igazi megbánás. Amikor ha valaki felismeri a rosszat, és megbánja, akkor azt mindenki előtt elmondja, mert ő azt nem akarja rejtegetni. Nem azért mondja el, hogy a rosszat hallják az emberek, hanem azért mondja el, hogy lássák az emberek, hogy ő nem akarja titkolni, leplezni azt a rosszat. Sorozatunk keretében fogunk még hallani egy ilyen esetről, amikor Dávid király egy borzalmas gonoszságot elkövetve ország világ előtt bevallotta a vétkét, megalázta magát, és megírta az emberek okulására az 51. zsoltárát. Kedves hallgatók, ezután már József nem tudta magát tűrtőztetni, mert József látta, hogy a testvérek valóban megváltoztak. A gondolkodásuk, a szívük belül átalakult. Lehet, hogy a magatartásuk vagy a külső cselekedeteik még nem mutatták annyira ezt a változást, de mennyire más beszéd ez, mint amit 22 évvel ezelőtt mondtak. Mit mondjunk az én uramnak? Mivel mentegessük magunkat? Isten büntetése utolérte a te szolgáidat. József ezután már nem tudta magában visszafojtani a sírást, és az sem, hogy felismertesse magát. És akkor elmondta a testvéreinek, hogy én vagyok József, akit ti eladtatok. Én vagyok József, aki ellen annyi rosszat gondoltatok tenni. De az Isten, aki mindvégig nyomon követte az életemet és megsegített, a rosszat is jóra fordította. Nagy kifejezés ez a Bibliában. Mózes első könyve 50. fejezetében olvassuk ezt a kifejezést, és fel is tüntettem a kísérő fizetünkben, hogy hányszor és hányszor előfordul ez a Bibliában. Átfordítás. Milyen kis és olyan játékos kifejezés. Átfordítás. Megy lefelé József története. A kútba, Egyiptomba, börtön mélyére. Istennek mennyiből állt átfordítani? Csak egy álmot adott. Csak egy kis éhínség a földkerekségen, és Isten egyik pillanatról a másikra átfordította az események irányát. De kinek az életét fordítja át az Isten? A Biblia szerint azért, akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. Akik hűségesek a lelkiismeretükhöz, akik hűségesek a hitükhöz, a meggyőződésükhöz, a becsületességükhöz. Józsefet az Isten meg tudta segíteni. Józseffel együtt volt az Isten, ahogy mondja az egyik zsoltár, ami visszatekint erre a történetre, mert József mindig az egyenes úton járt. És így József élettörténetének nem csak az a tanulsága, hogy egy ember, ha az Istent szereti, minden a javára válik, és hogyan tudott annyi sok nehézség után eljutni egy célhoz, hanem József élettörténetének itt van a nagy tanulsága, hogy József segíteni is tudott a testvéreinek a jobbra fordításában. Ez a döntő. Ezért az egyik legnagyobb történet a Bibliában. Ezért előlegezi meg az evangéliumokat, Jézus Krisztus életét is. Mert Jézus Krisztus sem azért jött a földre, hogy gyógyítson, hogy embereknek kenyeret adjon, bár ezt is megtette. Hanem Jézus azért jött a földre, hogy embereknek a megjobbulásában segítkezzék. Hogy az ember megváltozásának a törvényszerűségeit megismertesse az emberrel. És ezért lehet egy előkép történet, a József története, az evangéliumok előképe és Jézus életének az előképe. Mert a Biblia szerint a legnagyobb dolog nem az, hogy gabonát adott. Vagy nem az a legnagyobb dolog, hogy csodát tett és kenyeret adott az embereknek. Nem a testi javak a legnagyobb dolgok. Nem a testi szükségleteinktől szenvedünk mi leginkább ezen a földi életen. Hanem attól szenvedünk mi leginkább, hogy az önzés, az én központuság keseríti meg a mindennapjainkat. A harag, a cívódás, a gyűlölködés, a hiúság, rakásra, mindazok a vétkek, amelyek az én központuságból következnek. Az a nagy gyógyító az emberi életben, aki lelki orvos tud lenni. Az a nagy gyógyító, aki az emberek testi szükségletein kívül leginkább a lelki szükségleteket tudja kielégíteni.
És József élettörténete ezért csodálatos, mert ezt látjuk, hogy József erejéből nem csak arra futotta, hogy ő tiszta és igaz maradjon, hanem József erejéből, József hitéből arra is futotta, hogy ne éljen vissza a hatalommal itt a hatalom csúcsára fölkerülve, hanem a hatalmát arra fordítsa, hogy a testvérei megváltozásában legyen segítőtárs. A vetítés után még szeretnék pár zárószót mondani, most azonban nézzük meg a képzőművészeti feldolgozásokat. Van belőlük jó néhány, de nyilvánvalóan egy megszűrt anyagot szeretnék most átadni. Cső festményünk Rembrandt alkotása, József az álmait mondja. Hát amennyire igénytelen ez a beállítás, annyira tele van mélységekkel. Középütt látjuk Józsefet, a 17 éves, szinte még gyerek, fiatalembert. Jobbra tőle az idős édesapa Jákob. Tessenek nézni, hogy Rembrandt tényleg mennyire a lélek festője volt. Jákob úgy magába mélyed, és úgy hallgatja József álmait. Szóval ő tudja, hogy van ezekben az álmokban valami. Tudja, hogy ezek rendkívüli álmok. Néz Józsefre, és kicsit hitetlenkedve persze, de azért mélyen elrejti magában ezeknek az álmoknak az értelmét, és mennyire más a harmadik magatartás, a testvérek magatartása, mint a felbojdult mékas, ugye beszélik egymás között József álmait, és már is ott van közöttük a harag, a cívódás, az egyenetlenség, megórolnak Józsefre. Nagyon sajnálatosnak tartom, hogy amikor pár évvel ezelőtt a gimnáziumi tankönyvbe belekerült József története, a tankönyv úgy állítja be Józsefnek az ebben itteni viselkedését, hogy József ilyen, hogy mondjam, ilyen pökhendés, tejfeles szájú ifjonc, aki úgy dicsekedik az álmaival. És Józsefnek ebből kellett kigyógyulnia, ebből a magatartásából. Tehát ezt eléggé katasztrofálisnak érzem, hogy a gimnáziumban egy tankönyvben ezt leírták, és hát nyilván vannak olyanok, akik szolgai módon ezt így tanítják, és nem néznek utána a Bibliában. Ugye azért tartom ezt katasztrofálisnak, mert egy 17 éves gyereket azért kárhoztatni, hogy elmondta az álmait a családja körében, hát ez egy képtelen felfogás. Hát kinek mondja el egy fiatal az élményeit, a tapasztalatait, ha nem az apjának és a testvéreinek. József nem volt itt hencegő, vagy hát ilyen nagyra vágyó kamasz, hanem egyszerűen annyit mondhatunk, hogy József talán óvatlan volt. Ez a legrosszabb, amit el lehet ő rá mondani. Nem számolt a tette következményeivel. Szeretném erre is felhívni a figyelmet, akik oktatják ezt a történetet, és akik tanulják a gimnáziumokban, hogy jól el kell olvasni a Bibliát, és nem szabad mindenféle modern elméletnek itt felülni, mert itt Józsefet nem lehet elmarasztalni. Legfeljebb azt lehet mondani, hogy mint egy fiatal ember, melyikünk nem volt 17 éves korában óvatlan, nem tudja még egy fiatal kiszámítani a beszédének, a tettének valamennyi következményét, amit már jó esetben egy érett korban az ember kiszámol. Rembrandt olajfestménye tehát József álmait mondja. Holbein metszete 1538-ból, az ikóné sorozatból, Józsefet kihúzzák a kútból, hogy eladják a midianitáknak és az ismálitáknak. Ugye a korabeli 16. századi kalmárok öltözékében állott középütt a karavánnak a vezetője Holbein fametszetén a Bibliát végig illusztrálta, ugye ez a mester. Mehetünk tovább. Ugyanez a jelenet Mójának a olajfestményén, amelyről csak fekete-fehér képet sikerült szerezni, Józsefet kihúzzák a kútból, jobb oldalt a teve a karaván útra készen áll, viszik Egyiptomba. Nézzünk egy magyar mestert is, talán kicsit jobbra szeretném kérni, hogy középütt legyen a kép. Csak fent egy kicsit el kell mozdítania. Úgy köszönöm. Ferenczi Károly századunk elején festette ezt az olajfestményt, 1901 Magyar Nemzeti Galéria. Hát ebben is vannak megdöbbentő mozzanatok. Először is középütt József, hogy szinte lemesztelenítik, és leveszik róla a szikra ruhát, letépik róla. Aztán a nagy sokaságban a kalmárok meg a testvérek csoportja teljesen összeolvad, mind a kettő ugyanolyan kegyetlen, durva ember. Vörös Sándor írt erről egy nagyon nagy verset, ami
szintén benne van a kísérő füzetünkben, Józsefet eladják testvérei címmel, durva gazdák, más nyelvű szolgatársak, mondja róluk Vörös Sándor, és aztán nézzük meg a festmény felső részén, a sivár háttér, a sivár horizont, mintha József kilátástalan jövőjét szimbolizálná. Valóban az egész festményen a nyomottság érzete ül meg, és vagy jobban bele tudjuk magunkat képzelni egy 17 éves fiatalember reménytelen neki látszó helyzetébe. Mehetünk tovább. Velázqueznek szintén csak fekete-fehérben megszerzett részete festményének, hogy a testvérek a jobb szélen levő Jákob elé viszik a ruhát, a vérbe mártott ruhát, és színlelik azt, hogy ők semmit nem tudnak József sorsáról. Szóval ezzel a hazugsággal éltek együtt 22 esztendeig. Ezt is tessenek meggondolni, hogy milyen kegyetlen és durva lehet az ember 22 évig, és 10 egymás között nem adták ki ezt a titkot. 22 évig. Nem közönségesen kegyetlen emberek, hanem nagyon durva, nagyon gonosz emberek voltak a Jákob fiai, és ezért felszabadító és nagy a bibliai tanítás, hogy a legnagyobb kegyetlenségből, a leggonoszabb magatartás formából is van javulás, gyógyulás. Mindenki számára a fejlődés és a megjobbulás útja nyitva áll. És igen, elindult Józseffel a karaván ezen a vidéken, ma is ilyen, ahogy Vörös Sándor mondja a versében, hogy buckás, gödrös, pálmátlan sivatag. A vörös verset azért ajánlom szíves figyelmükbe, azért nem tudom felidézni, mert jó pár perc kellene ennek a több oldalas elbeszélő költemének a megszólaltatásához, de ajánlom mindenki figyelmébe, hogy ezt olvassa el. Az egész vers ecseteli József reménytelen helyzetét, és az utolsó versszak, az utolsó két sor egy döbbenetes fordulattal zárul. Amikor Vörös elmondja, hogy mögötte is sivatag van Józsefnek, előtte is sivatag van, mögötte ott van a testvérek gonosz emléke, előtte ott van a még gonoszabb remény, jövővel kecsegtető Egyiptom, akkor így végzi a versét Vörös Sándor, és ez látszik, hogy megértette a történetet. Mennyből özönlő forró lehelet, ez a boldogság, más nem is lehet. Miért beszél itt a költő boldogságról? Miért beszél itt mennyből özönlő forró leheletről? Mert Vörös Sándor azt mondja, hogy az életben az embert elhagyhatják a tulajdon testvérei, elhagyhatja mindenki, de ha az ember ragaszkodik a lelkiismeretéhez, a hitéhez, egy valaki soha nem fogja őt elhagyni. Mennyből özönlő forró lehellet. Ez a boldogság, más nem is lehet. József boldog volt akkor is, amikor így vitték Teveháton Egyiptom felé, mert érezte Isten közelségét. Mennyből özönlő forró lehellet. Ő boldog volt a rossz körülmények ellenére is. Ez a boldogság. Más nem is lehet. Szintiszta, tökéletes boldogsága volt, mert a maga részéről biztos lehetett abban, hogy mivel ő rosszat nem követett el, ezért Isten védelmezni fogja őt. Menjünk tovább. Csak néhány kocka, hogy milyen ez a buckás, gödrös, pálmátlan sivatag, a következő képen pedig feltűnnek Egyiptom határai és a piramisok. Ide érkezik tehát József, és most folytassuk tovább a képzőművészeti feldolgozásokat. A 17. század végéről a Bambergi Bibliának a fametszete, József és Potifárné, ugye ez a híres köpeny jelenet, nagyon sok festőt ihletett, talán kérném a következőt is. Horácio Gentilessi, kérném szépen most balra hozni értelemszerűen mindig a képet, mert hiszen mások a közösségek.

döntenie kell, ott van a jogara kezében, neki kell igazságot szolgáltatni, de mi nehéz az igazságszolgáltatás. Szóval mennyi érzelem hullámzik végig a férjnek az arcán, és mondom, az mutatja, hogy mennyire nem hitt a feleségének, hogy esze ágában nem volt halálra ítélni Józsefet, hanem csak börtönbe záratta. Ugyanez a jelenet Rembrandt olajfestményén, jobb oldalt Potifár az első felindulásában, de aztán nyilván megnyugszik, hiszen látja a baloldali Józsefen az ártatlanságot, a feleségén pedig érzékelhette a csalárdságot és a kétszínűséget. Rembrandt olajfestménye ezt a mozzanatot ragadja meg, megint csak a lélektani mélységek nagy ismerőjeként. Ismét csak Rembrandt rajza, egy nagyon szép mozzanat, hogy amikor lemegy a fáró két főemberéhez a börtönbe, József, aki maga is nehéz helyzetben van, ezt kérdezi tőlük, miért olyan komorma a ti orcátok? Szóval József a börtönbe se önmagát siratta. Itt látszik, hogy József mennyire nem énközpontú életet élt, mennyire nem önző életet élt. Akkor is észrevette más emberek nyomorúságát, és ezt kérdezte tőlük, miért olyan komorma a ti orcátok? Ezt a mozzanatot ragadja meg Rembrandt rajza. Lukács van Leiden metszete a két álomról, a főpohárnok jobb oldalt, fősütőmester bal oldalt. Hasonló álmuk volt, de az egyiket a visszahelyezés várta, a másikat a halál, az egyiket a felszabadító ítélet, a másikat pedig a bűnösség beigazolódása. József középen, aki elmondja, hogy mit jelent a három szőlővesszőből, szőlőfürtből mustot sajtolni, és mit jelent baloldalt, hogy az ég madarai csipdesik a péksüteményeket a fejed tetején levő kosárból. A jobb oldali visszamelt a fáró elé, és fölszolgálhatja az italt előtte, a baloldalit viszont fölakasztják, és az ég madarai úgy fognak rácsapni, mint hogy az álmában a kesejük rácsaptak a cibókra. Mehetünk tovább. Lukács Cranach metszete, egy bibliai illusztráció, hát talán egy kicsit kezdetlegesnek látszik, és megmosolyogtatónak, a fáraó álma, fönt látjuk a fáraót, és alul ezt a bizonyos hétbő és hét szűk esztendő két álmát látjuk megelevenítve a 16. század elejéről való Lukács Cranach metszete. Rembrandt rajza, József megjelenti a fáraó álmait, jobb oldalt trónusán a fáraó. Mehetünk tovább. Mójának, a barokk mesternek a szintén csak fekete-fehéren elérhető olajfestménye. Jobb oldalt középütt a testvérek, hogy meghajolnak a bal oldalt trónuson ülő József előtt, gabonát kérnek tőle. József felismertetése Gérard francia festő kicsit szimpadias művén, ahol a testvérek két részre oszolnak. Benjamin az élen vannak, akik örülnek József felfedésének, vannak viszont akik ugye a mellüket verik és sírnak, mert talán félnek attól, hogy mi lesz a következmény. Ez valóban előfordult a testvérekkel, de ez nem csorbítja az ő megbánásuk mélységét és őszintességét, inkább aláhúzza. Gérard olajfestménye a 17. század végéről. Egy modern illusztráció, Hub Grieshaber, német grafikus, egy fiatalok számára illusztrált Bibliában a Bűn és a megbocsátás címet adta ennek a képnek, jobb oldalt József, bal oldalt a testvérek. És újra visszatérés a képhez, amelyet már az elmúlt előadáson is levetítettem. Jákob beköltözik Egyiptom földjére, József gyermekeit megáldja, ugye József időközben egy egyiptomi főrangú ember lányát veszi el feleségül, ő áll ott a jobb szélen, és Efraim és Manassé nevű gyermeke születik, akit izraelitává, tehát az Isten népe közé fogad Jákob, a nagyapa. Kinagyítva is még nézzük meg a képet, mert ez valóban annyira bensőséges, olyan mély jelentésű, hogy a kis gyerekek meghatódottsága és kis tekintetük, hogy fölvetik a messzeségbe, nem értik még nyilván teljes súlyával ezt az áldást,
de Jákob mennyire inkább érti,

Jákobnak ez volt a másik nagy hibája. Az első hiba ugye a csalás, az ügyeskedés, amelyből a Jabbok folyónál gyógyult ki. A híres küzdelmében az angyallal, erről beszéltem két héttel ezelőtt. Most pedig a másik nagy jellemhibájából is kigyógyult Jákob. Megtanulta azt, hogy mennyire nem illik, mennyire nem szabad kedvezni gyerekeknek, részrehajlani a gyereknevelésben. Mennyire rossz dolgok láncolatát indította el, amit tett a cifraruhával. De most már Jákob megértve mindezt, és ott van a legszeretettebb fia mellett, megáldja az unokákat, és a következő kinagyításon látjuk, hogy nem tudja magát kivonni a hatás alól az egyiptomi feleség sem, aki szinte meghatódottan könnyezve tekint apa, fia és nagyapa és unokák találkozására. Tessék megfigyelni, milyen finom tónusok, szinte egymásba átmenő tónusok, a barnának, a sárgának, a puha, sötét, mély tónusoknak, és ennek az érdekes Rembrandti fénynek, ennek a nem olaszos fénynek, nem világításra használt fénynek, hanem lelki tanításra használt fénynek a jelenléte is ezen az olajfestményen. És még befejezésül két kép, az egyik Síkem mezeje, valahol itt táboroztathatták a nyájaikat a gyerekek, de végakarata szerint Jákobot is, kihozva Egyiptomból, Izrael földjén temették el. Nem csak Jákobnak, Józsefnek is ez volt a kívánsága, tudnélik, hogy hittel tekintettek a jövőbe, hittek Isten ígéretében, hogy egykor Kánaán az övék lesz, és azért temettették el magukat itt. Ez pedig Ráhelnek a sírja Betlehemben, a szeretett feleségnek, aki Jákobnak hűséges társa volt, és akitől József is született. Kérnék szépen most még világosságot.

Kedves hallgatóink, maradt még pár perc a befejezésre, és a történetünk befejezését én három rövid gondolattal szeretném még lezárni, mint egy epilógusként. József története. Azt mondja róla a Korán is, hogy a legszebb történet. Voltaire is azt mondja, hogy az ókor legbecsesebb öröksége. Én is arra igyekeztem fölhívni az önök figyelmét, hogy a legnagyobb dolog és a legértékesebb dolog mi az életben, erről beszél József története. Igen, ám csak az utolsó két évszázadban, a 18. század végétől a mai napig, nagyon sok ember úgy tekinti ezt a József történetet, hogy ez nagyon szép erkölcsi tanítás. Na de kérem, hogy ez meg is történt. Hát nem egy kicsit mitosz ez az egész? Ugye Thomas Mann is e felé hajlott, ez mitosz. Nem meseszerű ez az egész dolog, hogy valaki héber rabszolga létére ott lesz a fáró második embereként Egyiptom vezető emberei között. Hát hogyan is hihetnénk mi ezt el? Meg aztán az álmok. Ez a hat álom, hát ez olyan meseszerűvé teszi az egész történetet. A befejező pár megjegyzést ezekre a kérdésekre szeretném szánni, és röviden szeretnék ezekre válaszokat adni. Először is az álmokról szeretnék megemlékezni. Valaki mondhatja azt, hogy a történetben sok az álom. Valaki mondhatja azt, mint Thomas Mann, aki freudista álomfejtéssel fejti meg a fáró álmait. Ezt lehet mondani. Csak ha valaki elolvassa a Bibliát, azt mondom, mégse lehet mondani. Mert a Biblia nem csak ezekről az álmokról tud, amelyeket József álmodott, fáró, a főpohárnok, fősütőmester, hanem a Biblia nagyon árnyaltan, nagyon részletesen beszél az álmokról. A Bibliából a következő tűnik ki. Prédikátor könyvében olvashatunk a mindennapi álmokról. Ez az első csoport. Azt mondja bölcs Salamon, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból. És ezekben az álmokban a hiába valóság is sok. Hát ez teli találat ez a két mondat. Mindannyian álmodunk sokszor az életben. Miért? Mert túlhajtottuk magunkat, nem pihentük ki magunkat, a tudatunk dolgozik, és a tudat falára vetíti össze-vissza az agyván a különböző emlékképeket. A Biblia tud ezekről az álmokról is, hogy álom szokott következni a sok foglalatosságból, és az álomban a hiába valóság is sok. Ugye milyen döbbenetes megfogalmazás, hiába valóságokkal vannak telezsúfolva ezek az álmok. Jobb ezeket elfelejteni, jobb, hogyha reggel fölébredünk, már nem is emlékezünk, hogy mi kínzott bennünket, ugye? Ki elől futottunk meg, milyen meredélyek nyíltak meg egy szempillantás, és vége lett volna az életünknek. Különböző tücsök, bogár, borzalma az álmaink. De ezen felül a Biblia tud még az álmoknak a második csoportjáról is, amelyet Jób könyve 33. fejezetében intő álmoknak nevez. Az intő álmok már nem ilyen biológiai, fiziológiai, agyi álmok, hanem már Istennek a tanácsai, üzenetei az ember számára. Jób könyve 33. fejezet olyan szépen mondja ezt el, amikor az emberek otthon lefekszenek, mondja Jób, és elszenderülnek, kicsit kikapcsolódnak, kicsit nyugodtabbak az emberek, akkor szokta őket Isten meginteni a megintetés pecsétjével. Mert akkor az ember jobban felfog dolgokat, visszaemlékezik, felülbírálja magát. És akkor az ember kap egy ilyen jellegzetes intő álmot. Például Dániel könyvében van ilyen, a 4. fejezet egy ilyen intő álmát mondja el Nabukodonozor királynak. De a Biblia tud még egy harmadik álom típusról is. Hétköznapi álom, intő álom és profétikus álom. Mózes 4. könyve 12. fejezete azt mondja, maga az Isten szólal meg, és ezt mondja, aki az én prófétám, álomban és látomásban szólok azzal. Isten felhasználja az ember nyugalmi helyzetét, és amikor az ember elszenderül, elalszik, akkor nagyon világos, nagyon szemléletes álmokat, látomásokat ad az embernek, és ezáltal ért meg az ember valamit az életben. Tehát valaki mondhatja azt, hogy nem ért egyet a Bibliával, vagy nem hisz a Bibliának, de azt nem mondhatja senki sem, hogy a Biblia nem differenciál, nem különböztet meg. És a Biblia szerint vannak hétköznapi álmok, intő álmok és profétikus álmok,
és ezeket az álmokat, amelyeket a történetben felidéztem, ezeket nyilván Isten adta. Ezek profétikus álmok voltak. Ki adott volna más 17 éves korában valakinek egy olyan álmot, amivel a 22 évvel későbbi eseményt megjövendölte volna, jövendől és profécia csak Istentől eredhet. Ezek profétikus álmok voltak. Ennyit az álomról, hogy ezt senki ne tartsa meseszerűnek, mitikusnak, legendás dolognak. A Biblia ezekről beszél bőségesen. A második dolog, hogy József hogyan juthatott el a hatalomnak szinte a csúcsára. Felrajzoltam a táblára, hogy a József történet, ugye József 1700-ban születik, és ez a történelmi időszak, amikor József élt, ez az úgynevezett Hikszosz kor volt. Hogy mi ez a Hikszosz kor? Hikszosz fáraók özönlötték el Egyiptomot. Leigázták az egyiptomiakat, és mintegy 150 évig Hikszoszok irányították az országot. Ha valaki elkezdi olvasni a József történetét, és ilyen kifejezésekbe botlik például, hogy háromszor mondja a történet, hogy Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi volt. Potifár egyiptomi ember volt. Hát miért mondja olyan sokszor? Mert a Hikszosz korszakban nem volt magától értetődő, hogy született egyiptomiak megőrizhették a tisztségüket. Potifár kivétel volt. József azért lehetett olyan magas polcán a hatalomnak, mert a Hikszoszok nem voltak ellenséges viszonyban a zsidókkal. Mind a két nép állattartó nép volt. Ugye az egyiptomiak gyűlölték az ilyen állattartással foglalkozó népeket, ők inkább földműves kultúrát honosítottak meg az országukban. De a Hikszoszok nem gyűlölték a zsidókat. És ez ad magyarázatot arra, hogy amikor a Hikszoszokat kiűzték az egyiptomiak, tehát időszámításunk előtt 1580-ban, akkor miért nehezedett meg a zsidó népnek a sorsa, mert visszajöttek az egyiptomi fáraók, és József ugye betelepíthette a családját Gósen földjére, tehát Egyiptom deltájában, Nílus delta keleti részébe, és az egyiptomi fáraók kegyetlen acsarkodással tekintettek a zsidókra, és a következő alkalommal ezért kell itt folytatnunk majd a történetet, hogy ugyan miért adtak ki olyan kegyetlen rendelkezéseket, hogy a fiú gyermekeket is öljék meg, ugye Mózes idejében. Erről a Hikszosz korról bárki olvashat, mert egy külön fejezet szól erről az időszakról, Kálkosi Lászlónak a Réfiai című könyvében. Ezek a Hikszoszok, vagy Hükszoszok, ugye pásztor fejedelem, ez magyarul pásztor fejedelmek voltak, nomád nép, egyszerűen rázúdultak Egyiptomnak a keleti határaira, amelyek nem voltak megerősítve, és lesöpörték az egyiptomiakat. 150 évig Hikszosz kultúra volt Egyiptomban, és ekkor játszódik a József történet. Mennyire bele van ágyazva a történelembe? Én nem azt mondanám, hogy mennyire meseszerű, meg mennyire irodalmi mű ez, hanem azt mondanám, hogy igen, ez egy magasrendű elbeszélés és alkotás, de ez annyira bele van ágyazva a történelembe, hogy a történelemnek bármely próbáját elbírja. És kedves hallgatók, a harmadik, az utolsó ellenvetés, amit szoktak tenni a történetünkkel szemben, és ezzel is zárnám az előadást, a következő. Nagyon sokan azt mondják, hogy hát József útját azért nem lehet követni. Hát ennyire tisztának maradni az életben? Ennyire erkölcsösnek és becsületesnek? És a mai világban, ugye ez egy gyakori szófordulat ma emberek, a mai világban ilyen embernek lenni? Kedves hallgatók, József története azt mondja el, hogy a legnehezebb körülmények között is megőrizheti az ember tisztán az ő útját és a magatartását. A 119. Zsoltár fel is teszi a kérdést. Hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját? Nyilván igazságban, erkölcsben, becsületben. És így folytatja, hogyan őrizheti meg az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. József hívő ember volt. Józsefről most az előadás végén ezt nagyon nyomatékosan el kell mondanom. József nem a saját erejéből őrizte meg magát, olyannak, amilyennek láttuk. Józsefnek állandó összeköttetése volt Istennel hit és imádság által. József azt mutatja meg, hogy hitáltal győzni lehet a legkeservesebb külső körülményeken is. A József történet tehát egy nagyon nagy bibliai témát is megcsendít, a hit által való győzelemnek, a hit által való megigazulásnak a nagy bibliai tanítását, amelyről a következőkben még sokat fogok szólni. Mára azonban köszönöm szépen a figyelmüket, két hét múlva
Mózes élettörténetével folytatjuk a sorozatot, a beszélgetésünket teljesen természetesen ma is megtartjuk. Viszontlátásra!

0: Bízzál Istenben. Új év előttünk ismeretlen út, melyen nem tudjuk lábunk merre jut az év ködében. Holnapod legyen bár bizonytalan, s az éj a köd áthatolhatatlan. Bízzál Istenben. Egedre borulhat sötét felleg, melyre fejedről fájdalom pereg sáros ösvényen, de mégis bátran emeld fel a fejed, és csüggedő lelkednek ismételd, bízzál Istenben. Törjön bár zúgó vihar ellened, olyan bőszen, hogy már eltemett az özönvíz, de ne félj, kulcsold bátran a kezed, s tudva, hogy egy hatalmas kéz vezet, bízzál Istenben. Ha csak csalódást hoz ez az év neked, és érdemtelen szenvedsz ütéseket, te ne üss könyörtelen, hagyd az Úrra szenvedéseidet, mert ő jót, rosszat egykor megfizet. Bízzál Istenben. Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más. Ebben is lesz sok győzelem, hanyatlás, forró küzdelem. De soha ne alkudj meg a bűnnel. Harcold a hit harcát türelemmel, és bízzál Istenben. Ne félj, mint a tanítványok vélték egykor, hogy a bősz viharban elvesznek a tengeren. A hajó ma is jó kezekben van, s a túlsó partra juthatsz boldogan, ha bízol Istenben. Lelkem, miért nyugtalankodnál? Szívem, könnyesen miért busongnál? Testvérem, miért törne le a bánat? Hisz nem soká meglátod égi hazádat, ha bízol Istenben.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket én is, így együttesen is. Örülök, hogy messzülről is, közelről is eljöttél, kedves vendégek és testvérek. A mai témánk kicsit a gyermekkorban nyúlik vissza. Amikor én gyerek voltam, akkor és jártunk hittanra, meg a szüleink is mindig mondták, hogy ne csináljál rosszat, mert az Isten mindent lát. Nem tudom, nektek mondták ezt, amikor gyerekek voltatok? Hogy az Isten mindent lát? És ő milyen hatásra volt rátok? Semmi? Ugye egyfajta. Hát igen, a gyerekek azért, a felnőttek talán kicsit humorosnak veszik ezt, mert hát ugye vagy elfogadják az Istennek a lényét, vagy nem. De a gyerekek ugye azoknak őszintébb a lelke, és úgy tényleg valóban fél. Én is emlékszem, hogy féltem, az Isten most látja, mit csinálok, akkor biztos most meg fog büntetni. Ugye végig is attól féltünk, hogy az Isten megbüntet, mert látja, hogy rosszat teszünk. És mindig ezzel riogatták a gyerekeket, hogy az Isten mindent lát. Persze a felnőttek már elfelejkeztek el, hogy őket is épp úgy látja, mint minket. Ugye? A felnőttek már csak ilyenek vagyunk. De elég jó belerőzül az emberbe ezt, hogy az Isten mindent lát, és akkor nem lehet elbújni, bár megpróbálhatja az ember, és ha rosszat teszünk, akkor biztos meg fog büntetni minket. Hát a mai világban is látjátok, hogy az emberekben is benne van ez a fajta, minek nevezzem, kíváncsiság, vagy minek, hogy mindent szeretnénk látni. Hogy az emberek is mindenbe bele akarnak nézni, mindent szeretnének tudni, mindent akarnak látni. Ugye ilyen műsorok alakulnak, mint a Való Világ, hogy aztán lássuk, hogy mit csinálnak az emberek. Mindenütt ipari kamerák vannak kitéve az utakra és az üzletekben, és mindenki figyel, mindenkit, azt szokták mondani. Mindenki akar tudni mindent. Aztán, hogy mit látnak, meg mit nem, meg hogyan látják, azt tudjuk, hogy az ember szeme azért nem lát be mindenhová, bármennyire is szeretne, bármennyire kamerát is felszerelnek az emberek, bármit is meg akarnak mutatni, mindent úgy sem fogunk tudni látni. De én úgy gondolom, hogy az Isten tényleg valóban mindent lát. Ugye? Nem tudom, gondolkoztatok már azon, hogy az Isten, felkapcsolat, köszönöm, az Isten valóban tényleg mindent lát? Gyerekkorban talán eltöprengtünk ezen egy darabig, aztán jól megijedtünk, bár nem biztos, hogy túl sokat változtatott azért a viselkedésünkön, de mint hívő emberek, vagy akik a Bibliát ismerik, vagy ismerkednek vele, azt komolyan vesszük, hogy az Isten most itt ülünk, és mindnyájunkat látja. Engem is, benneteket is. Látja azt, hogy hogyan ülünk, látja azt, hogy mire gondolunk, látja azt, hogy éppen most milyen érzések kavarognak bennünk, látja azt, hogy milyen ruha van rajtunk. Az Isten sok mindent lát, nem? Látja a tekintetünket. Ő szó szerint fizikailag tényleg lát. Ritkán szoktunk azért erre gondolni, hogy az Isten tényleg lát. És szoktuk mondani, hogy képletesen az Isten mindent lát, de hát lehet, hogy pont engem nem. Ugye? De ez nem csak, ugye, mert az Istennek a látás mondja, az kétféleképpen értelmezhető, érthetjük fizikailag is, az Isten tényleg fizikailag tudja, látja az arcunkat, látja a gondolatainkat, de végéletesen érthető, hogy látja azt is, hogy mire gondolunk. Ugye, hogy mik vannak bennünk, milyen érzések kavarodnak bennünk. Látja azt is, hogy mit fogunk majd, mi tervezünk, vagy mit fogunk majd tenni, amiről még mondjuk mi se tudunk. Előre is látja dolgokat. De fizikailag is valóban az Isten látja azt, hogy most éppen, hogy itt ültök, éppen mire gondoltok, hogy néztek ki, mi van rajtatok, milyen a hajatok színe, éppen éhesek vagytok, vagy szomjasok, vagy unalmasok, vagy fáradtak, vagy nem tudom. Szóval az Isten ezt mindig, minden pillanatban látja. Bármennyire hihetetlen, de az Istennek van ilyen hatalma, hogy ő mindent tud, mindent ért, ezt el kell tudni fogadnunk. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a 4. fejezet 13. versében, hogy Istenek előtt mindenki, vagy úgy mondja, mindenek leleplezetlenek. Vagyis hát mindenki mezítelen előtte. Az Isten elől senki nem tud elrejtőzni. Hát eltakarhatjuk magunkat sok mindennel, ugye? Feltüntethetjük magunkat jó színbe, de az Isten az mindent lát. Ja, próbáltam egy-két olyan igét keresni, ahol az Istennek a tekintete milyen. Tudtok olyan igét, hogy amikor az Isten leírja a Biblia, az Isten tekintete milyen? Igen. Például azt mondja, az Isten szem, mint a láng. Ugye, mint azt mondja a Jelenések 20. vagy 21. fejezetében, a tekintet elől eltűnik a föld. Az Isten csak néz és eltűnik. Vagy ugye azt jelenti, hogy tűz olyan a szem, mint a láng, az Isten szeme tiszta, mindent megvilágít, mindent átlát. Szóval tökéletesen. Érdekes, még az angyolok is azt írja, amikor mentek a tanítványok a sírhoz, és ott volt, tudjátok, egy angyal a sírnál, és azt írja az angyalról, hogy olyan volt a szeme, mint a villámlás. Ugye milyen tekintet az, ami olyan, mint a szeme, mint a villámlás? El se tudjuk kézzelni, mert ilyet nem látunk, ugye. Hogy nyilván a tekintetben, a látásmódban benne van annak a lénynek a személyisége, a tulajdonsága is, mint hogy nekünk is, hogy sok minden látszik a tekintetünkön, hogy milyen a személyiségünk, éppenségben milyen a hangulatunk, a kedvünk, meg mire gondolunk sokszor, vagy mire nem. Mi emberek, mint hogy gyerekkorban is megvolt az a szokásunk, ha rosszat csináltunk, elbújtunk a kert végébe, azért most is az emberben megvan ez a szintén ez az ösztönös hajlam, hogy az Isten elől, az ő tekintet elől el kellene néha bújni, vagy elrejtőzni, nem? Voltatok már úgy, hogy valamit, olyasmit csináltatok, ami helytelen, és mintha az Istent úgy kizártátok volna az életetekből? Bár tudtátok, hogy van. De hogy az ember úgy, ezt az ember úgy megvakítja saját magát, nem? Úgy tesz, mintha az Isten nem lenne. Ugye milyen tragédia az, hogy a sátán, aki elkövette a megszületette az önzés, az irigység, ez a gondolkodásmód, azt gondolhat, hogy az Isten nem látja, mi van benne. Mikor pedig, ha a sátán már csak tudta igazán, hogy az Isten mindenható, és minden pillanatban mindig tudja a teremtményéről, hogy mi van bennük. És sajnos látjátok, az önzés, a bűn ilyen vakká teszi az embert, hogy megpróbál úgy tenni, mint hogy az Isten nem látna. Mint az Isten vak lenne. Szeretnék egyben kapcsolatosan egy-két igét felolvasni. Ha megnézhetitek a Zsoltár 101. fejezetében a 7. verset, A Zsoltár 101. fejezet 7. verset, hogy itt is Isten arról szól Dávid, hogy a gonoszok azok hogyan akarják, vagy hogy gondolják, hogy erre lehet rejtőzni az Isten elől. A 7. vers így szól, hogy aki és nem lakozik az én házamban, aki családságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg az én szemeim előtt. Ugye arra céloz az Isten, arra szól az Dávid is, mert az Isten is, hogy aki hazugságot gondolkozik, mint a sátán is, az nem tud megállni az Isten szemei előtt, nyilván valahol hát el akar tűnni az ő szemei előtt. Néha úgy is értető, hogy az Isten előtt nem állhat meg senki, aki gonoszságot művel. Azért mondja, az Isten megemésztő tűz a bűnnek. Senki nem állt meg az Isten előtt, akiben az önzés törvénye ott van. Hogy a 94. Zsoltárt, ha megkeresitek, itt a Zsoltároknál maradjunk. Egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a 94. Zsoltár a 2-tól a 9. versig. Emelkedjél fel, te földnek virája, fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig örvendezzek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorogatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene. Eszméltek ti bolondok a nép között, s ti balgatogok, mikor tértek eszetekre. Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, s aki a szemet formálta, avagy nem láté. Aki megfedi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja. Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valóak. Ugye milyen szép felszólítás, nem? Az emberek csinálják a gonoszságaikat, nem? Elnyomnak, nyomorgatnak, mindent csinálják, és aztán, hát emberek, eszméljetek fel. Hát ők a szemet formált, az nem lát? Hát azt gondoljátok, az Isten erről nem tud. Hát tudjátok, az emberek úgy élnek, és sokszor mi is úgy élünk, mint az Isten tényleg nem látna. Nem veszünk arról tudomást, az Isten igenis látja. Látja a nyomorgatást, látja a sok keserűséget, látja a gyűlöletet, látja az örömöt is. Az Isten mindent, minden pillanatban lát. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni az Ézsaiás 29.15-ben. Kicsit tovább lapoztuk az Ézsaiás 29.15. versét. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Milyen tragédia, az ember úgy gondolkozik, hogy hát amit titokban csinálunk, hogyha elrejtjük azt, hogy mi mit tervezünk, mire gondolunk, ugye sokszor nagy emberek összeülnek és tanácskoznak titokban, és terveket szőnek, hogy hogyan lehetne embereket kihasználni, vagy kizsákmányolni, vagy országokat elpusztítani. Azt mondja, hogy, és azt mondják, hogy hát ki lát minket? Hát erről senki nem tud. Ugye? Pedig hát azt mondja az írás, hogy nincs olyan dolog, ami a napvilágra ne jönne. Ugye előbb-utóbb sokszor minden kiszokott derülni. De látjátok, hogy az Isten mindenütt jelen van. Az Isten, aki formálta a fület és a szemet, az épp úgy lát, sőt, ugye jobban, mint az ember, és épp úgy tudja, hogy mit forgatnak az emberek a fejükben, és milyen gonoszságokat tervenek, vagy a másik ember ellen. És bárhol is van az ember, elrejtőzhet akárhova, elbújhat a föld alá, tehát az Isten mindenütt jelen van. Az Isten ott van az utcán, ott van a gyülekezetekben, ott van az összejöveteleken, ott van a munkahelyeken, ott van a családokban. Az Isten nem úgy van jelen, hogy hát, már nézős, mint az ipari kamerá, hogy néha ránézek a monitorra, hogy mit csinálnak abban a családban, tudjátok. Az Isten nem így figyeli az embereket, ő minden pillanatban jelen van, és minden pillanatban mindenkinek ismer a gondolatait. Ha ennyire kivagyunk, már időzőjelvetéve, szolgáltat az Isten tekintetének, ugye nem lehet elmenni, elbújni az Isten tekintetre, elrejtőzni. Szerintetek jó ez nekünk? Hát nyilván a gonoszoknak, akik úgy szeretnék a rosszat tenni, hogy ne tudjon róla senki, azok biztos azt mondják, hogy ez nem jó. Ti hogy érzitek, jó az, hogyha mondjuk ez tudatosulna bennünk, hogy éppen most arra gondoltam, hogy ezt kéne csinálni, de ez nem egészen jó, na de az Isten ezt most látja. Vagy tudok úgy tenni, mintha az Isten nem látná. Jó az, hogy az Isten mindent lát, és mindenre figyel, és mindig ott van a szeme rajtunk. Hát kinek jó, kinek nem. Meg mikor jó, mikor nem. Gondoljatok bele, hogy akik szülők, azok szeretnének tudni mindig, minden pillanatban mindent a gyerekeikről? És nem szeretni, és nem aggódva figyelik, vagy örömmel, vagy attól függéppen milyen a helyzetük, hogy mi szeretnének mindig ott lenni és segíteni, hogyha segítségre szorulnak. Ugye az Isten nem úgy tekint ránk, hogy beletolakszik az életünkbe, de az Isten nem tapintatlan. Nem oda megy, és na most mit csináltál, rosszat csináltál, ne gérát kopintok, szóval Isten nem ilyen szemérmetlen. De azt tény, hogy az Isten ott van. És akik ismerik a Szentírás, hogy komolyan veszik, tudják, hogy az Isten tényleg jelen van. A 101. Zsoltárban van még egy nagyon szép ige, amit Dávid mond a 101. Zsoltár 6. versében. Így mondja Dávid, hogy szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Azt mondja az Isten, hogy én szemmel tartom a föld hűségeseit. Ugye nem úgy tart minket szemmel, mint a rendőrség, amikor figyel valakit, hogy szemmel tartják, azt szokták mondani. De azt, hogy a szemmel tartom azokat, akik hűségesek hozzám. Szemmel tartom, és tudjátok, a szemmel tartás nem azt jelenti csupán, hogy hát nézem, hogy ők most itt ahogy küzdködnek a földön. Miért tartja az Isten szemmel az ő hűségeseit? Hát amikor kell, akkor segítsen, nem? Hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy erőt adjon, hogy támogasson. Hogy amikor hozzáfordulunk, akkor meghallgat. Hiszen, ahogy Dániel mondta, hogy az Isten innen tudja mindig, minden pillanat, hogy mire van szükségünk, vagy hogy értse az, hogy egyáltalán mik vannak bennünk. Az Isten azért tart minket szemmel, mert segíteni akar. Nem akar, hogy elveszünk. Vagy van még egy nagyon szép zsoltár, szintén a zsoltárokban a 139. zsoltár. A 139. zsoltár végig arról szól, hogy milyen jó, hogy az Isten minket ismer. Milyen jó, hogy az Isten minket már akkor ismert, amikor meg se születtünk. Milyen jó, hogy az Isten elkísér, mondhatnám tényleg szemmel tart, az egész életünket figyelemmel kíséri, és állandóan készen van, hogy segítsen nekünk, hogyha mi segítségű hívjuk az ő nevét. A 139. Zsoltár, és egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, hogy figyeljétek azzal a szemmel, hogy az Isten hogyan figyel az emberre már kicsi korától. Szóval, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előled az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, vagy alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott még ez sem volt meg közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten? Mi nagyok azoknak summája? Számlálgatom őket, többek a fövénynél, és felserkenek, és mégis veled vagyok. Ugye milyen csodálatos leírás Dávid rész, hogy az Isten mennyire figyel az ember életét már kicsi korától, amikor meg se volt. Hogy az Isten formálta az anyja méhében, nem? Isten az egész életünket végig kíséri. Az Isten mennyire kegyelmes, és mennyire tapintatos, és mennyire szerető az Isten, hogy ott van. És ne azt mondja, hogy hová, azt mondja, a sötétség sem tud elrejteni előled. A sötétség is olyan lesz, mint a világosság. Ahol az Isten jelen van, ott nincs sötétség. Ott mindig világosság van. Ő Isten milyen kegyelmes és milyen szeret Isten, hogy mennyire hordozza az ő teremtményeit, és mennyire gondot visel rá, és mennyire figyel rá. Egy kicsit az Új Szövetséghez is érjünk. Az Új Szövetségben csak három dolgot szeretnék, nem is én kiemelnem, amit Jézus Krisztus emelt ki, hogy az Isten három dologban Isten különösképpen figyel ránk. Különösen néz minket. Nyilván mondtam, az egész életünket az Isten figyelemmel kísérés. Szó szerint is lát minket minden küzdelmünkben. De itt az Úr Jézus maga három dolgot emelt ki, ahol az Isten minket különösen figyel, különösen néz. Nyugodtok, melyik ez a három? Az a szó, hogy néz, ezt azért mondtam, hogy szó szerint bennem. Amikor az imádkozásról szól az Úr Jézus a Szentírásban, és azt mondja, hogy a te atyád, aki titkon néz, bizonyan megfizet néked. Ugye ez volt az egyik. Itt van még a kettő különben, egyik előtte, a másik utána. Ha megkeresetek a Máté 6. fejezetét, ott olvashatjuk is szó szerint. A Máté 6. fejezetében van. Mondjuk a 3. és a 4. verstől. Olvasom. Az egyik, amikor az Isten nagyon figyel, a Máté 6. fejezete, és a 3. verset olvasom. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Érdekes, hogy Krisztus ezt emelte ki, nem? Nem tudom, most nem néztem át tüzetesen az Új Szövetségben, hogy hol van még ilyen konkrétan megfogalmazva, hogy az Isten titkon néz. Hogy az Isten látja azt, hogy te milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal osztogatod a te alamizsnádat. Ugye a következő pedig, és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik gyülekezetekben és az utcákon szegletén felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nétek, elvették a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és az atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Figyelitek, hogy itt is hogy kiemelt az Úr Jézus, hogy ha imádkozol, ugye az emberek hogy szeretnek imádkozni, hát hogy az emberek lássák őket. Azt én egy imádkozzatok, hogy az emberek szentnek gondoljanak benneteket, hanem úgy imádkozzatok, hogy az Isten lát benneteket. Szoktatok arra gondolni imádkozás közben, hogy az Isten most titkon néz? Ugye látja maga fizikai valónkat, de látja azt is, hogy milyen gondolatok, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel közeledünk az Istenhez. És vajon miért mondja itt Jézus, ugye, hogy az Atya titkon néz? Az Isten valahogy fokozottabban figyel ránk, amikor valami olyat teszünk, ami, hogy mondjam, közvetlenül a lelkünkből, vagy nem a lelkünkből jön. Ugye az Isten megszújtjuk, az egy nagyon kapcsolat az Istennel, és nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel fordulunk hozzá. És még az utolsó gondolat, ez a 16. és 18. versben van benne ebbe a fejezetbe. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom nétek, elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kenn meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ugye mind a három gondolatban benne volt az Isten titkon van, titkon néz, és megfizet néked nyilván. Tehát aki nem az embereknek akar tetszeni, úgymond, hogy lássák az emberek, hanem őszintén az Istenhez fordul, azt az Isten bizonyára meg is hallgatja. És azt mondja, meg is fizetnék ki nyilván. Nem tudom, hogy azon gondolkoztatok, vagy tapasztaltatok már magatokon, hogy így fogalmazok az Isten figyelő tekintetét. Azt hogyan lehet tudni, hogy az Isten figyel? Nyilván az igében le van írva, hogy az Isten mindent lát, és most is olvas, az Isten néz, ugye? De hogyan érezzük a lelkünkben, ugye most beszélgettünk az érzésekről, hogy az Isten tényleg ott van és figyel. Nyilván az Isten szent lelke is ott van, és ő rögtön figyelmeztetett, mondta, hogy a lelki ismeret megszólal, hogy esetleg ez helytelen. Nyilván érzékelhetjük az Isten nem közvetlen, a közvetlen a jóságát és az életünkben, hogy az Isten például most valakinek tényleg nehézsége van, és az Isten kiemeli, akkor azt mondom, az Isten csak nem felejkezett el rólam, nem? És figyel. Vagy olyan szép, tudjátok, William Blake-nek az a Mások bánata című verse, nem tudom, ismeritek? Mások bánata, nem? Hogy ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belinkoltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és mi meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Hogy az Isten ott van mindig velünk. Akkor is, amikor talán mi nem is gondolnánk rá, szóval mellénk ül és sír velünk, együtt érez velünk. Van egy ige, amit talán erre én találtam, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12.-13. verse. Figyeljétek meg ebből a szempontból, hogy az Isten hogyan tud, úgymond, vagy hogyan érezhetjük rajtunk a tekintet, és hogyan figyel ránk. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12.-13. verse. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásaik, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenki mesztelen és leplezetlen annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Milyen érdekes gondolat, nem? Azt mondja a Pál, hogy az Istennek a beszéde milyen? Az elhat mindenhová. Egészen a szívnek a legmélyéig. Olyan, mint hogy az Isten az ő szaván keresztül figyel minket, most nagyon képedes akarnak lenni, nem? Hogy az Isten beszéde másképp, hogy mondja, mi az Isten beszéde? Világosság, nem? Az Isten beszéde, mint a lámpás, az Isten igéje, az bevilágít mindenhová. Tulajdonképpen, mert az Isten beszéde mivel azonos, vagy kivel? Hát Istennel magával. Tehát az Isten, ha amikor olvassuk az Isten igéjét, az olyan, mint hogyha hagyjuk, hogy hasson ránk, olyan, mint hogy az Isten maga nézne belénk. Már képletesen, értitek? És amikor az Istennek a beszéde, az igéje vezet egy embert, vagy az Isten törvénye vezet egy embert, akkor olyan, mint hogy mindig az Isten, mint hogy az ige mondja, a szemeimmel tanácsollak téged. Nem? Mint az Isten igéje az, mint azt mondja Dávid, a te igéd nekem, szövét nekem, ugye a lábam előtt, lámpás, az vezet, azáltal látok, és ezáltal az Isten igény keresztül lát minket. Nyilván fizikai is lát, de így kézzel foghatóan ragadhatjuk, hogy az Isten tényleg jelen van. Ha? Már legalábbis, aki hagyja, hogy az Isten igény azt őt úgy vezesse, és úgy hason rá. Az Isten beszéde az tényleg olyan, mint a lámpás, és vezeti az embert, hogyha az ember hagyja, hogy vezessen, vezesse őt. Szóval láthatjátok, hogy ja, még sok mindent fel lehetne sorolni, hogyha gondolkoznánk ezen tovább, de a legfőképpen ugye ebben ragadhatjuk meg gyakorlatban, hogy az Isten hogyan lát minket, hogy az Isten igéje az bevilágít a lelkünk mélyébe. Nyilván tudjuk az igébe, az Isten minket lát és néz, mert neki mindenható hatalma van, és most is látja, hogy éppen mire gondoltok, vagy mennyire unjátok már, csak 3/4 van, hogy mennyire nem. Mert ugye mi egymás elől nagyon jól el tudjuk titkolni a dolgokat, de az Isten elől nem lehet eltitkolni semmit, ugye az Isten elől nem lehet elrejteni semmit. Most egy kicsit megfordítom a kérdést, hogy azt mondtuk, az Isten tehát mindent lát, mindent ért, mindig tudja minden pillanatban, hogy éppen most mi bánt benneteket, vagy mi nem. Vajon mi nézhetjük az Istent? Szemlélhetjük az Urat? Keressétek meg a 16. Zsoltárt. 16. Zsoltárban van egy nagyon jól ismert ige. Nyilván mi szemtől szembe nem láthatjuk az Urat. Ugye azt mondja a Szentírás is. Isten maga mondta Mózesnek, hogy engem ember nem láthat, hogy élve maradjon. Szent nem láthat. De azt mondja, megláthatjuk az ő jellemét. A 16. Zsoltár a 8. és 9. vers így olvashatjuk. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mi az, hogy az Úrra néztem szüntelen? Ja. Vagy van még egy igehely, amit elolvashatunk, ugyanitt nem messze fordítottak, egy a 25. Zsoltár 15. verse. 25. Zsoltár 15. verse. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki törből a lábamat. Azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, szemeim mindenkor az Úrra néznek. Dávid úgy mondja, mintha ő minden pillanatban az Isten szemlélné. Nem, nem szünet nélkül. Szóval mindenkor. Tessék magad.
2: Lehet hozzá szólni? Mert ő a tükör neki, és a tükörben látja meg, hogy a hibáinkra, és a törtől, és akkor két kihúzva a lábunkról, akkor így tudjuk, hogy miben térünk el, hol van hiba bennünk.
1: Az is benne van. Az apostolok cselekedete a 2. fejezet 25. verseiben idézi Péter vissza ezt a 16. Zsoltár ígét. Érdemes azt is elolvasni, hogy a 2. fejezet 25. verse az apostolok cselekedetében. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten nem csak azért van jelen, mint tükör, hogy Magdika mondta, hogy most lássuk esetleg, hogyha rossz irányba megyünk, hanem azért is jelen van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten elsősorban nem azért mondja azt, hogy tekintsetek én rám, és akkor féljetek, nagy rosszat csináljatok, hanem hogy tőlem erőt nyerjetek, hogy tőle hozzám forduljatok. Ugye amikor azt mondja Dávid, hogy én szüntelen az Úrra néztem, mindenkor magam előtt látom az Urat, hát most, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye feltetném a kérdést, amit Dávid is feltette. Hogyha mi ezt valahol tudatosítjuk a lelkünkben, hogy én magam előtt látom az Urat, mit jelent tulajdonképpen az, hogy én az Úrra néztem szüntelen? Most ha kérdezem, ezt a gyakorlatot, hogy hogyan vinnétek véghez? De olyan szép költői beszéd ez. Nagyon jól is hangzik. De most innen kimentek, akkor hogy mondhatják, hogy mondhatnátok imádságot azt, amit Dávid, hogy a nap végén, hogy én magam előtt láttam az Urat. Vagy én mindig az Úrra néztem szüntelen. Igen? Kinek van még gondolat erre? Ez egy gyakorlati kérdés, ugye most mondhatnék én nagyon szépeket, de ha nincs gyakorlat, akkor a szép az elszáll, aztán semmi nem marad utána. Dávid, hogyan tudott úgy gondolkodni, mintha maga előtt látta volna az Istent? Ugye az, bocsánat, mert ugye az elég evidens, hogy az Isten lát minket, ugye azt nem kell nagyon bizonygatni. Na de hogy én úgy éljek, hogy én magam előtt lássam az Urat minden nap, az már nem olyan kézenfekvő. Tessék most, hogy én tényleg úgy tudok élni a mindennapokban, hogy én magam előtt látom az Urat. Én tessék, Gyöngyike.
2: Ez nem olyan ismert az Istennek a legjobb. Tehát tudtam minden jó cselekedetnek az útját.
1: De nem csak, hogy a...
2: Mit kell tenni? Igen. Mi az Isten beszéde szerint az a helyes út?
1: Ez is jó megközelítés, sőt, benne is van, amit te mondtál, de az Isten beszéde milyen képet mutatott Dávidnak magáról az Istenről. Hát, hogyha valaki, most elnézést, hogyha valakit nagyon megismerünk, és akár szüleinkhez kötődtünk, akkor amikor eszünkbe jut, akkor mi jut eszünkbe, a beszéde, vagy az, hogy ő milyen? Hát az, hogy milyen a szülő, nem? Értitek? Hogyha valaki az Isten lényét komolyan veszi, az igaz, amit mondtatok, valóban ott van a beszéde, de más az, ha én csak a beszédét idézném, vagy más az, hogy én a beszéde mögött látom tényleg azt az Istent, aki Mózes rugalmas Isten.

Gondolj bele, hogyha most ezt a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítani. Gondolj bele, hogy az életben ugye beszélgetnénk, hogy az érzéseink visznek erre, meg visznek arra. Jönnek bizonyos élethelyzetek. Az érzéseink, a körülmények, meg az ellenség hoznák rögtön a megoldást. Ami emberileg megoldható volna. Akkor egy hívő ember kire tekint? Mi érdekes módon belül el tudjuk dönteni azt, hogy én az Istenhez fordulok, én az Istenre nézek, vagy pedig szóba állok azzal, amit diktálnak az érzéseim, amit mond a szomszédom, amit a körülmények, amire a körülmények szorítanak. Mi ezt mindig eldönthetjük magunkban. Engedek a csüggedésnek, engedek a félelmeknek, engedek az emberi logikának, ugye a rációnak, ami olyan kézzelfoghatónak tűnik, vagy azt mondom, hogy én az Úrban bízom szüntelen. Én inkább az Istenhez fordulok belülről az Isten felé. A Dávid ezt tudta nagyon jó gyakorolni, lehet így fogalmazni. Ő az Úrra nézett szüntelen. Ő nem a körülményeket nézte, hogy most mindjárt végem van, mert sokan támadnak rám, vagy amikor a fia is elüldözte Absalon, és menekülnie kellett, hogy akkor most vége mindennek. Akkor sem, nem csüggett el. Szóval, mert tudta, hogy az Isten lénye milyen. Az Isten nem azért tartja őt szemmel, hogy rosszat csinálsz, és akkor most lenni. Az orrodra kopintok, hanem azért, hogy fordulj hozzá, mint hogy gyerek fordul a szülőhöz. És én kiemelem a lábad, vagy kihúzom a lábadat a tőrből, vagy a csapdából. És gondoljuk bele, hogy ha azt mondjuk, hogy mi is az Úrra nézünk szüntelen, és jönnek bizonyos élethelyzetek, akkor merre nézünk, akkor rögtön? Hát akkor most nézhetünk az Istenre is, választhatjuk őt, mert megismertük, hogy mondtátok az ő beszédéből, tudjuk, hogy ő kicsoda, és 100%-osan bízhatunk benne, bár hiába szól minden körülmény a helyzet ellen, de az Isten nincsen lehetetlen, vagy pedig engedek a körülményeknek, meg bizonyos, ami jutnak eszembe gondolatok hatásának. De érdekes, hogy mi tudjuk a belső, így mond, szemünket fordítani. Mi eldönthetjük, hogy erre vagy arra. Dávid ezt nagyon megtanulta az életében, hogy ő az Úrra nézze szüntelen. Mikor látunk, ugye Dávid így imádkozott még egy igeért a 112. Zsoltárban, a 18. versben, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ugye még azt is az Istentől kért, hogy az Isten adjon neki világos, hogy lássa úgy az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten törvényét, magát az Istent, hogy az csodálatos, hogy az szép, hogy az igaz, hogy az tiszta. Mert csak az Isten tud nekünk világosságot adni. Még egy befejező gondolatot szeretnénk nektek mondani, mikor látom igazán tisztán? Hát mert az élet az elég zavaros szokott lenni, azért nem, és nem mindig lát az ember tisztán. Mikor tud az ember tisztán látni? Jézus Krisztusnak erre volt egy felszólítása. A Máté 6. fejezetében, hogyha megkeresitek, bár a Lukács 11. fejezet aztán még jobban kifejezi, ugyanaz a gondolat van benne, mondjuk a Lukács 11-ben. Mert nem mindig lát bizonyos helyzetekben az ember tisztán. És Jézus figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk, mert csak akkor látunk tisztán, ha vigyázunk a lámpásra. A testnek lámpása a szem. Ugye? A Lukács 11. fejezet 34. versében olvashatjuk ezt. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint amikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságává. Ugye mit is mondott Jézus magyarul? Biztos azt mondta, hogy a testnek lámpása a szem, mikor? Azért, ha a te szemed őszinte. Mikor őszinte az embernek a szeme? Igen, ha belül világosság van, ugye? Nem? Azt szokták mondani, hogy egy embernek a szemén azért tükröződik valamennyire a személyisége is. Ugye?

És hogyha mi olyasmit engedünk be a lelkünkben, amelyek a világosságot úgymond erősítik, akkor ami a szemünkön, ahogy nézünk, ahogy az egész arcunk, ahogy az egész lényünk megnyilvánul, akkor az világosság. Mert nyilván szívből származnak azt a Krisztusra a gonosz gondolatok, meg a jó dolgok is. És hogyha mi a szemünk őszinte lesz, ha mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek ezt a belső világosságot erősítik, akkor helyesen fogunk látni dolgokban, nem? Ehhez meg mi kell? Hát megint, ahogy szoktuk mondani, hagyni kell, hogy az Isten tanítson minket és neveljen. És ne engedjük olyan dolgokat a mi lámpásunkon keresztül, amelyek azt mondja, a sötétségét teszik belülről is az embert. Mert azt mondja, hogy ha belül sötétség van, akkor mekkor ott a sötétség? Hát akkor nem látunk az orrunknál se tovább. Elmondta Krisztus a farizeusoknak, hogy vagy az egyik tanítványának, hagyd a vakokat, hagyj vezessék az ő vakvezetők, hagyj vezessék a vakokat. Mind a ketten vakok, és mind a ketten a verembe fognak esni. Azért ti is tudjátok, amikor nem ismertük az Isten igéjét, ami megvilágosít minden embert, ahogy Pál apostol mondja, mekkora sötétségben voltunk. Ugye? Persze azt hittük, hogy látunk, de nem láttunk semmit. De amikor az Isten igéje ott világosságot teremt, és egy embernek a gondolkodását, az egész belső lényét, a céljait, a vágyait, az érzéseit megváltoztatja, akkor az ember olyan, hogy kezd látni, azt tudtuk. Kezdjük most már látni, hogy az Isten miért is hívott el minket, és miért is teremtette erre a földre, és az ember azt mondja, akkor lesz a szeme őszinte. Mert az Isten kitakarítja onnan azokat a dolgokat, ugye azokat a rossz önző vonásokat, amelyek vakká teszik az embert. De tudjátok, ez nagyon gyorsan meg tud az ember sötétülni, nem? Az Isten megtisztítettől, ő szeretné, hogy az az őszinte szem az őszinte is maradjon, és mindig tudjunk az Úrra tekinteni. Ha mi az Úrra nézünk szüntelen, akkor növekszik bennünk a világosság. És egyre jobban fogjuk látni azt, hogy az Istennek mi a tervelünk, mit szeretne a hétköznapokban, is tud minket úgy vezetni, mert mi is meglátjuk, hogy ez a helyes út, ezen járjatok. Ha pedig engedünk a saját ugye, érzéseinek, ahogy mondtuk, kívánságainak, akkor az ember kell sötétülni, és már nem fogja olyan tisztán látni, amit látnia kellene, és már nem lesz a szem őszinte. Kedves testvérek, én kívánom, hogy ne felejtsük el ezt a két dolgot. Azt, hogy az Isten mindent lát, és innen kimentek, akkor se felejtsétek, az Isten most is lát. Ugye? Akárhova menjünk, az Isten mindig mindent lát, látja ami egész valónkat, mind kívülről, mind belülről, és azt mi se felejtsük el, hogy az Úrra nézünk mi is szüntelen. És bármi is támad a mi életünkben, inkább a belsőnkkel, azzal a belső szemünkkel az Istenre tekintsünk, és ne a érzéseink, vagy a saját kívánságaink, vagy a körülmények befolyásoljanak minket. Én azt hiszem, hogy ha mi úgy közöttünk az Istenhez, az Isten munkálkodik bennünk, ahogy Dávid is kérte, hogy nyisd meg az én szemémet, hogy szemlélem a törvényedet csodálatos voltál, hogy tényleg úgy tudjunk hitben erősödni, és az Istenre hagyatkozni, hogy mindig az Isten legyen a mi lámpásunk, és a mi tekintetünk az tényleg őszinte legyen, és ne a sötétség, hanem inkább a világosságban növekedjünk. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amikor beléptem, és itt pár perc eltelt, akkor rádöbbentem arra, hogy nagyon-nagyon sok kedves ismerős, testvér, barát van itt ebben a gyülekezetben, de azért bemutatkozom, mert nem mindenkivel találkoztam. Szabó Attiláné, Horváth Zsuzsanna vagyok, és Győrből érkeztünk a férjemmel, aki majd a délutáni órát fogja tartani. De mielőtt az Isten tiszteletet elkezdenénk, először gyerekek, hozzátok szeretnék szólni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyi gyerek van ebben a gyülekezetben, és tudom, hogy van, amikor még többen is vagytok. Isten meg is számolja gyorsan, hogy hányan ültetek ide ki, ugye? Kisebbek, nagyobbak. És hát volt szerencsém találkozni többetekkel gyerektanításon, és nagyon aranyosak voltatok. Nagyon jó dolgokat tanultunk egymástól. Igaz, én is tőletek, remélem ti is tőlem, de azért most még pár szót szeretnék hozzátok szólni. Megjelent most egy könyv, tudjátok, amikor így járok kelek az országban, a gyülekezetekben, meg a családban, a rokonságban, a családokban. Sok gyerekekkel találkozom, és nagyon sok mindent élünk át együtt. Erről is szoktam így beszélni a gyerekeknek, de most ebből a könyvből választottam ki, ami most jelent meg, a Szeretet üzenete, nektek szóló áhítatos könyve ez. És ebben a könyvben olvastam egy tudósról. És kezdjétek el, hogy ez a tudós, ez egy filozófus volt, aki az élet értelmén gondolkodott. Nagy szavak ezek, ugye? Az élet értelmén. Tudjátok, mi ez az élet értelmén gondolkodni? Azt jelenti, hogy miért is élünk ezen a földön. Miért vagyunk itt ezen a földön. És képzeljétek el, hogy az életének egy nagy részét rászánta arra, hogy ezen gondolkodjon, ezen törje a fejét, de nem jött rá. És akkor szólt a filozófus társainak, a tudós barátainak, és megbeszélték el, sokat beszélgettek róla, könyveket olvasott, kutatta. És egy este azt olvastam itt ebben a történetben, hogy a karjába vette az 5 éves kislányát. Van itt 5 éves közöttetek? 5. 5 éves. Ennyi idős volt, mint te, hogy is hívnak téged? Hanna? Hanna. Annyi idős volt a kislánya, mint itt a kis Hanna. És az ölébe vette, és megkérdezte tőle, hogy miért, mondd csak, miért vagy te itt ezen a földön? Annyit gondolkodott róla, már kislányától is ezt kérdezte. Hát ha tőletek ezt megkérdezném most, hogy hát gyerekek, miért vagytok ti itt ezen a földön, mit válaszolnátok? Van, amelyikötök gondolkodott már ezen? Ugye ez nagy nehéz kérdés, de azért én most megkérdezem tőletek. Miért vagy itt ezen a földön? Bátran lehet szólni választ, hogyha most jön valami gondolat, Zsoltika. Gyönyörködött Isten, amikor megteremtette a földet, és bennünk emberekbe is, ugye? És újra és újra adja a teremtő hatalmát, hogy emberek születhessenek. Hát ez nagyon okos válasz volt, és még itt is jelentkezett valamelyik kislány. Ki jelentkezett itt? Mondjad. Nagyon okos, hogy megteremtett. És mi a célja ez? Mi a célja annak, hogy itt élünk? Miért vagy itt? Mi a te feladatod? Hát én kérlek benneteket, hogy ezen gondolkodjatok el. Én most elárulom, hogy ez az 5 éves kislány, kérdezik, olyan volt, mint Hanna, akkora. Erre válaszolt. És tudjátok, mit válaszolt? Azt válaszolta, a kislány mosolyogva felelt, hogy szeresselek téged, apa. Hát ez egy 5 éves kislánytól nagyon bölcs válasz. Hogy szeresselek téged, apa. Hát gyerekek, amiket mondtatok, nagyon okos feleletek voltak. Igen, azért vagyunk ezen a földön, mert Isten gyönyörködik bennünk, megteremtett bennünket. És ezzel azt szeretné, hogy szeressük egymást. Hogy szeressük őt, szeressük apát, anyát, a testvérünket, az embereket. És szeretetben éljünk ezen a földön. És ez az ige, amit most elolvasok ehhez, és szeretném, hogyha ti is megjegyeznétek, az egyik legkedvesebb igém. A János első levelében olvasható, a nagyobbak már talán meg is tudják keresni, nagyon ügyesen megkeresték a csoportomba, a fiúk, lányok, amit kértem. János első levelében, a 4. fejezet 16. versében ezt olvassuk. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Gyerekek, jegyezzétek meg, az Isten szeretet. És ha mi vele járunk, ha benne maradunk, akkor mi szeretetben vagyunk, akkor mi szeretni tudunk, és ennek meg lesznek majd a következményei, és róla tudunk bizonyságot tenni. Azért vagyunk erre ezen a földön, hogy szeressünk, hogy az ő szeretetéről tegyünk bizonyságot. Mit gondoltok, akinek szerető szíve van, az mit tesz? Majd nagyon okosat mondott nekem az egyik kisfiú tanításon, hogy hogyan kell viselkedni a szüleinkkel szemben, vagy velük. Jól, és mit jelent ez, hogy jól? Mi a legfőbb alapelv? Ezt a nagyobbaktól kérdezem, mi van a parancsolatban, Isti? Hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, hogy engedelmeskedjünk a szüleinknek. Ez a legfőbb parancs, a szeretetben ez a legnagyobb tett. De még nagyon sok mindent tudtok majd tenni, hogyha szeretet lesz a szívetekben, ha jó Isten lakik benne. Én ezt kívánom nektek, hogy ismerjétek meg, és higgyétek el az Istennek irántunk való szeretetét, ahogy ezt a Zsoltika, meg a kis társatok is mondta, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy megteremtett, hogy gondoskodik rólunk ma is, és ti is szeressétek egymást. Mindenkit, aki körülöttetek van, és ezt szerint cselekedjetek, tegyetek bizonyságot a jó Istenről. Jó? Utassátok ezt a mélységes mély szeretetet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és helyetekre mehettek. És kérlek benneteket, hogy figyeljetek továbbra is, mert én miattatok jöttem el ma, képzeljétek el, és rólatok lesz szó. És valóban, ahogy a gyerekeknek mondtam, tényleg miattuk jöttem el ma. Tényleg így a gyerekosztálynak a nevében hát járom az országot, és eljutok egy-egy távolabbi gyülekezetbe is, bár Győrtök Budapest nincs olyan nagyon távol, de most sikerült eljönnöm hozzátok. És arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy Isten miért is adott gyerekeket a gyülekezetbe, miért adott fiatalokat a gyülekezetbe, és mi a nekünk felnőtteknek, fiatalabbaknak, idősebbeknek az elhívásunk, a küldetésünk velük kapcsolatban. Talán azt gondolnátok, hogy most ez a szülőknek szóló óra, pedig nem így van, ez a gyülekezetnek szóló óra. Az egész gyülekezetről szó van, és majd meg fogjátok látni a bizonyságtételekből is, hogy valóban így van ez. Kérlek benneteket, hogy kezdésnek nyissátok ki a Bibliátokat Jeremiás könyvénél, és nézzük meg Jeremiás könyve 13. fejezetében a 20. verset. Jeremiás könyve 13. fejezetéből a 20. verset így olvasom. Emeljétek fel szemeiteket, és nézzétek azokat, akik északról jönnek. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? A versnek a második felét szeretném még egyszer kiemelni, ami így hangzik. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a te dicsőségednek jó nyája? Isten a prófétán keresztül felteszi ezt a kérdést a mi számunkra is. Abban az időben élő emberek számára is feltette ezt, egy név számára, az ő népe számára, aki ekkor eléggé mélyen volt. Hogyha elolvassuk a fejezetet, megláthatjuk. Mégis ez a kérdés arra utal, hogy ettől a néptől számon kér valamit. Számon kér nem is valamit, hanem valakit, valakiket, embereket. Ugyanis Isten embereket bízott rájuk, és bíz ránk ma is, mindannyiunkra. És hogy valamelyikőtök azt mondaná, hogy én rám nem, akkor gondolkodjon el, és rá fog jönni, hogy feladata van. Embereket bízott rá, jó Isten. Tudom jól, hogy ebben a gyülekezetben is sokan munkálkodtok emberekért, és látjátok azt, hogy ez az elhívás, a legmagasabb rendű elhívás, amit Isten adhat embernek, hogy angyalokkal együtt emberekért munkálkodjon. És ezek között az emberek között van, e között a nyáj között van, a gyermekeknek a serege is, a nyájnak a legkisebbjei, a bárányok, akiket Isten ránk bízott, és számon fog tőlünk kérni. Hol van a nyáj, amely néked adatott, a dicsőségednek jó nyája? Az, hogy gyermekek vannak egy gyülekezetben, itt Zúligetben is, az Istennek az ajándéka. Tényleg itt, ahogy a gyerekek mondták, hogy Isten teremtő erejével, szeretetével adott bennünket is, mi is voltunk gyerekek, és adja ma a gyülekezetnek a gyerekeket. Csodálatos, nem, hogy ebben a világban még gyerekek születnek, hogy szülők gyerekeket mernek vállalni, és Isten az ő teremtő hatalmával megadja. Valami csodálatos módon egyszer láttam erről egy filmet, hogy nem is olyan egyszerű, hogy egy gyerek megfoganjon és megszülesse, hogy mennyi minden van, és Isten megadja ezt. Hogyan tekintünk rájuk? Mert Istennek ajándéka ez. Kiváltság a gyülekezetnek, a gyerekek vannak a gyülekezetben, de nagy felelősség is. Valljuk be, nagy felelősség is. Talán a szülők érzik ezt leginkább. Igen, elsősorban a szülőknek ajándék, és a szülőknek felelősség a gyermek. De hogyha elgondolkodunk egy közösségnek az elhívásáról, egy közösségnek a felépítéséről, akkor tudjuk nagyon jól, hogy mindenki számára ajándék, és mindenki számára felelősség. Vajon hogyan tekintünk rájuk? Hogyan kell, hogy előttünk álljanak? Zsoltárok könyvében van egy csodálatos ige, amit szeretném, hogy velem együtt kikeresnétek. Dávidnak a Zsoltára, a 144. Zsoltár, ahol oltalmat és áldást kér a Jóistentől a gyülekezetre, és amikor az áldást és az oltalmat kéri, akkor azt is elmondja, hogy ahhoz, hogy egy gyülekezet boldog legyen, ahhoz szükség van arra is, hogy a fiatalok a helyükön legyenek. Így hangzik a 144. Zsoltárnak a 12. verse. Hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Ezt kéri Istentől Dávid, hogy fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjúkorukban, leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok. Bizonyára vannak többen, akik kertészkednek közülünk. Nagyon jól tudják azt, hogy ahhoz, hogy egy palánta nagyjá nőjön, ahhoz nagyon sok mindent kell egy kertésznek elvégeznie. Öntözni, gyomlálni, sokszor leszedegetni azokat a hajtásokat, amik nem illenek oda. És ahhoz, hogy egy templomba, egy oszlop odaillő módon bekerüljön, gyönyörűen kifaragva, ahhoz annak a mesternek rengeteget kell dolgoznia. Vagyis, hogy a mi fiaink és leányaink oda kerüljenek, ahová Isten szánta őket, hogy szépek, erősek, hasznosak legyenek, és az Isten templomába állhassanak, ahhoz nekünk nagyon nagy munkát kell elvégeznünk. Legalább annyit, amennyit a kertésznek ahhoz, hogy a palánta nagyjá nőjön, hogy az oszlop az Isten templomába állítható legyen. De tudhatjuk jól azt is, hogy a mi munkánk kevés hozzá. Azért most ne terhelődjünk le, és ne húzza le a vállunkat a súly, hogy na, ez aztán most nagy feladat. Mert tudjuk jól azt is, hogy hiába öntözgetjük a palántát, és védjük még a széltől, naptól is óvjuk, amikor éppen túl erős, hogyha az Isten kegyelme, az Isten gondoskodása, oltalma nincsen ott. De Isten mégis a mi kezünk által akarja nagyjá tenni a fiataljainkat, munkatársakként hív bennünket ebben a munkában, amit ő végez rajtuk. Mert a célja mi is annak, hogy mi rájuk figyeljünk, hogy rájuk tekintsünk, hogy munkálkodjunk értük, az, hogy amire elhívta őket, arra alkalmassá váljanak, és valóban az ő templomában a helyükre kerüljenek. És most őszintén, kedves szülők, meg kedves gyerekekkel foglalkozó testvéreim, nem az a legnagyobb örömünk minden sok dolog mellett, amikor azt látjuk, hogy egy fiatal úgy dönt, hogy ő az Isten szolgálatába fog állni, hogy ő itt marad, hogy nem megy el a világba. És látjuk azt, hogy nem hiába fáradoztunk érte. És nem az a legnagyobb szomorúság, amikor azt látjuk, hogy bizony menni akar, pedig mennyi energiát belefektetünk, mennyi szeretetünk, mennyi odafigyelésünk vele van, de amíg ez nem is lenne, hát a szívünkhöz kötődik, és a miénk, és hozzánk tartozik, és úgy szeretnénk, hogy akit mi szeretünk, a Jóisten, ő hozzá tartozna. De ahhoz, hogy itt maradjanak, hogy velünk legyenek, ahhoz nekünk tenni kell. Vajon mit? Hogyan? Mi a mi részünk ebben a nagy munkában? Hogy az Istené legyen az ember, aki jogosan az övé, az ő saját döntése alapján is. Hogy tudjuk ehhez hozzásegíteni őket? Mert azt azért előre bocsátom, és kedves fiatalok, és kedves gyerekek, nektek is szeretném azt elmondani, hogy nem csak apának, anyának, nagyszülőknek, meg a gyülekezeti tagoknak a felelőssége az, hogy milyen lesz a ti életetek, és mi lesz veletek. Mert a pontot ti teszitek a mondat végére a ti döntésetekkel. Ti döntötök a jó vagy a rossz mellett az életetek során, és ti vagytok azok, akik majd igen mondotok az ő hívására, vagy pedig nemet. De nézzük azt, hogy mi is a mi feladatunk. Mit is kell nekünk tenni, hogyan is kell tenni. Én szeretném, hogyha most megkeresnénk egy olyan történetet, ami egy nagyon ismert történet a Bibliában, és elgondolkodnánk erről, és megnéznénk azt, hogy Jézus mit tett. Hisz ő az első számú példaképünk ezen a földön. Nyissuk ki a Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és nézzük meg Lukács evangélium a 18. fejezetében a 15-16-17. Verset. Itt azt a történetet olvashatjuk, amikor Jézus magához hívja a gyermekeket. Nézzük meg azt, hogy mit tesz Jézus, mit tesznek a tanítványok, mit tesznek a gyermekek, mit tesznek az anyák, és ezen keresztül próbáljuk felfedezni a mi feladatunkat. Így olvasom a 15. verstől. Vittek pedig hozzá kisgyermekeket is, hogy illesse azokat, mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneki az Istennek országa. Bizony, mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Azt láthatjuk ebben a történetben, Jézus életének egy mozzanatában, hogy gyermekeket vittek hozzá. És Jézus mit tett? Magához fogadta őket, illette azokat. Mit tettek a tanítványok? A tanítványok el akarták őket küldeni. Először olyan meg volt ránkoztató ez, nem, hogy hát elküldik Monét a gyerekeket. De gondoljunk bele. Valahol az ő szempontjukból érthető, vajon miért akarták elküldeni? Mert így gondolkodtak, hogy mit gondolhattak. Hát bizonyára zavarják a mestert. Hát a mesternek annyi fontos, sok dolga van. És ezek a gyerekek itt most futkároznak körülötte, meg az ölébe akarnak ülni, meg hozzámennek. Elvonják a munkától, bizonyára megzavarják az ő gondolatmenetét, a munkájának a menetét, csak zavarnak. Kedves testvérek, nehogy mi is így gondolkodjunk. Mert sajnos van, amikor igen, zavarnak bennünket a gyerekek, ha engedjük. Mert bizony a Biblia szerint is a gyermek elméhez köttetett a bolondság. Kitalálnak mindenfélét, mondanak néha butaságokat, rendetlenkednek. Hát nekünk kell őket megtanítani, és különböző szokásokat kialakítani, és elmagyarázni nekik, és amiről ugye délután szó lesz majd Attila beszél, és hát szeretne veletek beszélgetni, vagy velünk, fegyelmezni őket különböző módon, megtanítani őket. Hogyan tekintünk rájuk itt a gyülekezetben? Zavaró tényezők? Vagy másképp? Az anyák odavitték Jézushoz őket. A tanítványok zavarnak találták ezt, pedig azt olvashatjuk Jézus életében, hogy maga Jézus volt az, aki az anyákat figyelmeztette, késztette arra, hogy hozzávigyék a gyermekeket. És bár itt a Bibliában azt olvashatjuk, hogy gyermekek, a Jézus élete című könyvben felhívja rá a figyelmet a prófétai szó, hogy különböző korúak voltak. Voltak, akik már nagyobbak, mire odaértek Jézushoz. Abban az időben ugye azért nem volt olyan egyszerű eljutni egyik helyről a másikra, főleg egy távolabbi pontra. És bizony volt, amikor már egy anya csak nagyobb korába tudta a gyermekét odavinni, de elvitte hozzá. És Jézus megáldotta őket. Hát kedves édesanyák, azt hiszem, hogy mindannyian akkor vagytok a legnyugodtabbak, hogyha Jézus áldását kérhetitek a gyermekeitekre, és tudhatjátok azt, hogy Jézushoz vihetitek őket. Erről is szeretnék ma együtt gondolkodni veletek, hogy de hogyan? Hogyan lehetséges ez? Olyan megható, és ezt szeretném is így szó szerint felidézni nektek, hogy Jézus hogy gondolkodik a szülőkről. Talán mi nők úgy hajlamosabbak vagyunk az aggodalmaskodásra, arra, hogy féljünk, féltsünk, megijedjünk. Jézus tudja ezt. Azt írja itt az 56. fejezetben, a Jézus megáldja a gyermekeket című fejezetben a következő idézet. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat, akik Isten igéje szerint akarják gyermekeiket nevelni. Meghallgatta imáikat. Ő maga vonzotta őket színe elé. A megváltó tudta, milyen gond nyomasztja az anyákat. Ő tudja minden anyának a gondolatát, az aggodalmait, még azokat is, amiket talán ki sem mer mondani, vagy a reményeit, a vágyait. Tudja. És ez szerint cselekszik. Ebbe bízzatok, hogy ez így van, hogy ez így működik, hogy ebben bízhattok mindenkor. És azt ígéri nekünk, hogy megáldja ma is minden anya könyörgésére az ő gyermekét egy feltétellel. Azt írja a bizonyságtétel, hogy még a karján nyugvó csecsemőt is megáldja. Egyetlen egy a feltétel. Mit gondoltok mi? Mi lehet ez a feltétel? Nagyon egyszerű a válasz. Az, hogy személyes kapcsolata legyen a megváltóval. Személyes kapcsolatot ápoljon ő vele, hogy meg tudja áldani, hogy meg tudja hallgatni a könyörgését. Igen, ez a felelőssége, hogy ezt megtegye. De nem feledkezik el az apákról sem. Őróluk is ír, és őróluk is megemlékezik, és nem felejthetjük el azt, hogy még a Zsoltárban is külön választja a fiúkat és a lányokat, és úgy említi meg, ugye, hogy hogyan növekednek föl, hogy teljesen más alkat egy férfi és egy nő, de egy apa is ugyanúgy aggódhat a gyermekéért. Azt olvasom a Jézus élete 33. oldalán, a földi apa aggódik fiáért. Amikor kisgyermeke szemébe néz, remegve gondol az élet veszedelmeire. Oltalmazni szeretné kincsét Sátán hatalmától, távol tartani a kísértéstől és küzdelemtől, Isten pedig odaadta egyszülött fiát egy még áldázabb küzdelem megvívására, még félelmetesebb kockázat vállalására, hogy az élet útját biztosítsa kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek! Ámúj, ó föld! Kedves testvérek, ez a reménység az apáknak és az anyáknak is, akik a gyermekeikért remegnek, hogy Isten odaadta az ő egyszülött fiát mindannyiunkért, ami kicsinyeinkért is. Ebben van a mi reménységünk. És ebben kell bíznunk, ebben kell reménykednünk, és ezt kell szem előtt tartanunk, és ez szerint kell élnünk. Menjünk tovább. Jézus találkozott a gyermekekkel. Gyerekek, hadd kérdezzem meg tőletek, most egy picit figyeljetek még rám, bár most már úgy nem tudok annyira a szemetekbe nézni, mert mindenfelé ültök. Szeretnétek-e találkozni Jézussal? Szeretnétek találkozni vele? Jó lenne, nem? Milyen jó volt ezeknek a gyerekeknek? Igaz? Milyen jó volt neki. Ott járt Jézus a földön, megfoghatták a kezét, a térdére ülhettek, kérdezhették, és Jézus válaszolt nekik. Vajon ma tudtok-e találkozni vele, mit gondoltok? Hát így nem, ugye? Nem tudjátok megfogni a kezét, nem tudtok a szemébe nézni, de kérdezhettek tőle, és ő válaszol is. Hát ma is például a tanításon kinyitottuk a Bibliánkat,
1: olvastunk belőle, ez mind az ő szava. És amikor a szüleitekkel beszélgettek Isten dolgairól, akkor is Jézussal találkozhattok, hiszen most ők az ő megbízottai, akik benneteket tanítanak úgy, mint ahogy ő tanította a gyerekeket annak idején a földön. És amikor gondolkodtok róla, és imádkoztok, akkor is találkozhattok vele. Hogyan tekintett Jézus a gyermekekre, és hogyan tekintsünk mi a gyermekekre? Ezt olvasom a Jézus életek könyvből, hogy amikor Jézus találkozott a gyermekekkel ezen a földön, akkor Jézus az eléhozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta. Férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte. Hát nem tudom, kedves testvérek, hogy tekintünk-e így a gyerekekre. Az ő országának polgárait látta már bennük. Hogy mivé lehetnek ezek a gyermekek. Vagyis az első dolgunk, amit megtehetünk mi mindannyian, legyünk akár olyan családi helyzet, vagy gyerekeket nevelünk, akár már nem, vagy még nem, vagy nem nevelünk, akár fiatalok, idősek, férfiak, nők. A gyermekekben Isten országának az örököseit láthatjuk. Tekinthetünk úgy rájuk, mint azokra, amik lehetnek. Akik lehetnek, a mi gondolkodásmódunkat kell elsősorban megváltoztatnunk. És nézzük meg, hogy mit tett Jézus. Tudta, hogy ezek a gyermekek hallgatnak rá, jóval készségesebben fogadják el megmentőjüknek, mint sok világias, bölcs, kemény szívű felnőtt. Tanításkor leereszkedett hozzájuk. A menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításai gyermeki felfogó képességük szintjére egyszerűsítse. Elültette agyukba az igazság magvait, melyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöt. Jézus lehajolt a gyermekekhez, válaszolt a kérdéseikre, foglalkozott velük, és nem is akárhogyan, az ő szintjükön. Azért ez a következő lépés már nem kis feladat. Hogy megtanuljuk, nem jön mindegyikünknek adottságából, hogy a gyermekek szintjén tudjon beszélgetni. De megtanulhatjuk. Isten lelke tudja adni ezt nekünk, amikor erre szükség van. És Isten lelke meg tudja adni mindannyiunknak azt a késztetést, azt a képességet, amire a gyermekekkel kapcsolatban szükség van. Mert mindannyiunknak szán feladatot. Ahogy folytatódik ez az idézet, az számomra egy nagyon nagy bíztatás, és azt gondolom, hogy minden gyermektanító számára is. Ugyanis azt írja itt, hogy ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. Elsősorban a szülőknek, aztán mindenkinek, de gondoljunk arra, hogy a legfogékonyabbak az evangélium tanítására. Ezt nem emberi szó mondta ki. Higgyük el, hogy így van, és amikor tanítunk, és amikor még úgy el is szomorodnánk, mert előfordul velünk bizony többször, hogy már a gyerekek a következő szombaton nem emlékeznek arra, amit előző alkalommal tanítottunk, de azért benne van a szívükben, az elültetett mag ott van. És nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy egy adatra emlékezzenek, hanem arra a lelki tanításra, amit kaptak tőlünk, és kaptak a szülőktől is. Mit von ez maga után? Azt vonja maga után, hogy mi lelkiismeretesen készüljünk az ő tanításukra. Akár szülőként, akár gyerektanítóként. Gondoljuk azt, hogy az, amikor őket tanítjuk, az egy istentisztelet, az egy gyermek istentisztelet. Ez a pár perc, amit itt a prédikátor mond egy-egy szombaton, az csak egy része, amit a gyerektanító velük foglalkozik. Úgy készüljön föl, mintha ki kellene állni a gyülekezet elé egy istentiszteletet tartani. Csak a gyermekek szintjén. Azzal az előkészülettel, azzal a hozzáállással, mindennel. És a szülők? A szülők pedig vegyék azt komolyan, amit az utolsó idők eseményei című könyvünkben is olvashatunk. Ugye volt ma már erről itt szó, hogy bizony mennyire az utolsó időkben élünk, és el is mondjuk ezt sokszor. De a gyerekekkel kapcsolatban gondolunk erre? Kutatjuk-e így az igét, a bizonyságtételeket, hogy mi nekünk a feladatunk az utolsó időkben a gyermekeinkkel? Elsősorban egy családnak az, hogy komolyan vegye a családi áhítat tartását. És most mondhatjátok azt, kedves testvérek, hogy hát ilyen egyszerű dolgokat miért mondok most el itt egy Isten tiszteletben, hát ez magától értetődő, meg ez olyan egyszerű. Nem egyszerű. Azt írja a bizonyságtétel, hogy őrült rohanás keríti hatalmába a világot. És ezt mindannyian a saját bőrünkön érezzük. Nem 5 éve, nem 10 éve, már akár 20 évet is mondhatok, vagy az idősebb testvérek mondhatnának, még több időt lehet, de azt is látjuk, hogy pörög föl az idő. Nem akarom elmesélgetni az időt, csak tényleg hadd mondjak egyet, és gyerekek, nektek is mondom ezt, hogy képzeljétek el, hogy a kezembe került egy régi könyv. Könyveket keresgéltem, és hát tudjátok, mi Győrben élünk, és Győrről egy ilyen képes album, Budapestről is több ilyen album van, biztos láttatok ilyet. És hát úgy érdekességképpen kinyitottam, elkezdtem nézegetni. Hát nagyon érdekes volt így visszanézni azokat a régi képeket, és az egyik legfeltűnőbb talán az volt, hogy alig láttam Győr legforgalmasabb utcáin egy-egy autót. 70-es évek. Hát most, amielőtt megtanultam vezetni, mert ugye én nem fiatalkoromban tanultam meg, hanem később, mindig azt gondoltam, hogy hú, de fogok én félni, csak aztán ugye muszáj volt, és jó Isten meg is segített, megtudtam. És közlekedem ma is, tényleg az ő kegyelméből közlekedünk mindannyian, mert látjuk, hogy mennyire nehéz ma már. Mert ezen is látszik, hogy milyen őrült rohanás keríti hatalmába a világot, és azt gondoltam, hogy nem tudok eljutni Győr egyik szélétől a másikig, a legfőbb utcán, amivel vezet Mosonmagyaróvára felé, a határ felé. Hát el lehet jutni, de hogyan? És bizony minden dolgunkban annyira bonyolult minden, az ügyintézéstől kezdve minden, az élet, a megélhetés, hogy nem egyszerű dolog ez, hogy engedelmeskedjünk ennek az isteni fölhívásnak, hogy tartsunk minden nap családi áhítatot. Mert rögtön felmerül a kérdés, mikor? Amikor mindenki ott van. Hogyan? Hogy még ne legyünk olyan fáradtak. Vagy azért még odaérjünk a munkahelyünkre, az iskolába, vagy ahhoz az emberhez, ahova mennünk kell, amit el tudjuk végezni, amit el kell végezni. Ez is egy gondolkodásmód kérdése. Mi a legfontosabb? Azt olvastam, hogy lelki fejlődésükben nekünk feladatunk van. Lelki nevelést kell nekik nyújtani. A szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék. És ez az első lépés. Imádkozzunk értük, imádkozzunk velük, ismertessük meg velük Istennek a világát, az ő tanításait, az ő jellemét. Hogyan? Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül. A legkisebbeknek kezdjük Krisztusnál. Tanítsunk Krisztusról. Amikor még egészen picik, talán csak annyi, hogy összetudja tenni a kezét, hogy valamennyit már tudunk vele kommunikálni, beszéljünk neki Jézusról. Hogy Jézus szeret, hogy Jézus él, hogy Jézus figyel rád, hogy az ő angyalai vigyáznak rád, egyszerű szavakkal. És később hogyan? Gyűjtse össze az apa a családot, olvashatjuk a bizonyságtételbe. Olvasson el, vagy mondjon el a saját szavaival egy rövid részletet a Bibliából. Ne hosszan, ne nehezen érthetően, ne unalmasan, a gyerekek szintjéhez, korához mérve, és utána imádkozzanak együtt. Röviden, hogy ne unják meg a gyerekek, de tegye meg minden nap. Nem elég az, hogy imádkozunk értük, bár a legfontosabb, hanem tanítsuk meg őket is imádkozni. Bíztassuk őket, tegyük természetessé azt a közeget, ahol vagyunk, hogy merjenek, hogy tudjanak imádkozni. Nagyon sokat van nálunk így a családból az egyik kisgyerek, és hát tényleg ő vele is nagyon nyitott, érzékeny lelkű, és bizony sokszor van olyan, hogy mondja, hogy most te imádkozz, most én nem akarok imádkozni. Gyerektanításon is sokszor szembesülünk azzal, hát nem mernek imádkozni. De hogyha okosan, bölcsen rávezetjük őket a Szentlélek biztatását és tanácsát kérve, akkor meg tudjuk azt tenni, hogy ők is bátran megnyilatkozzanak és megtanuljanak imádkozni. És úgy, ahogy Jézus az ő szintjükre leereszkedve tanította őket, így tanítjuk őket, akkor elérhetjük azt, hogy ők maguk is imádkozzanak, és ők maguk is kezdjék el olvasni a Szentírást, amikor eljön annak az ideje. És mi a következő? Mit tehetünk értük? És itt kiterjeszteném most már a kört, bár a tanításnál is, ha észrevettétek, kiterjesztettem a kört a gyülekezetre, de kiterjeszteném ezt a kört, a felelősség körét az egész gyülekezetre. Azt olvastam Lukács evangéliumában ennél a történetnél, hogy a tanítványok el akarták küldeni a gyermekeket. Jézus pedig megdorgálta őket. Arról is beszéltünk, hogy vajon miért akarták elküldeni. De vajon miért iratott ez meg? Csak azért, amiről már igehirdetés, biztos ti is hallottatok én is, hogy ugye Jézus tanítása ott van, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek, és ez mit jelent. De ezen kívül mit akart ezzel megtanítani az Úr Jézus? Azt olvashatjuk, ugyancsak a Jézus élete című könyvben, hogy amikor Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy engedjék a gyermekeket hozzájönni, valójában minden időben élő követőihez szólt. Vagyis hozzánk is, mindannyiunkhoz. Egyházi tisztviselőkhöz, prédikátorokhoz, segítőkhöz, minden keresztényhez. Jézus vonzza a gyermekeket, és megparancsolja nekünk, engedjük őket hozzá menni. Mintha csak azt mondaná, jönnek, ha nem akadályozzátok őket. Hát, kedves testvérek, mikor én ezt először olvastam, egy kicsit megijedtem. Hát mi az, hogy én akadályozom a gyermekeket, hogy ő hozzá menjenek? Hát hogyan akadályozom én őket? Mert arról még csak van elképzelésem, hogy segíthetem. Beszélgetek velük, hogy tanítom őket, hogy velük együtt játszom, hogy foglalkozok velük, gondoskodom azokról, akik éppen adattak, hogy gondoskodjam róluk, és tovább imádkozom velük, tanítom őket imádkozni, imádkozom értük. De hát, mi az, hogy akadályozom? Elviszem magammal a gyülekezetbe, mert ugye ez egy kézzelfogható dolog. Jézushoz viszem. Bele együtt oda megyek Jézushoz, és imádkozom. Engedjétek hozzám jönni őket. Nem, hogy engedem, oda viszem. Tanítom, hogy ő majd menjen oda. Aztán mit teszek? Hát elviszem a gyülekezetbe. De hogyan akadályozom? Hogy nem viszem el, hogy nem imádkozom vele? Hát igen. De itt tudjátok, mit ír? Hogy a példaadásunkkal. És ez valami megdöbbentő volt. Hadd olvassam el nektek, nem a saját szavaimmal mondjam el, Krisztuséhoz nem hasonlító jellemetek nem mutassa be hamisan Jézust. Ne tartsátok távol tőle a kicsinyeket hűvösségetekkel, nyersességetekkel, soha se érezzék, hogy a menny nem lehet kellemes hely számukra, ha ti is ott vagytok. Hát engem szíven ütnek ezek a szavak, nagyon kemények. Kemény szavak, de nem véletlenül irattak le. Mi legelőször is úgy tudjuk Jézushoz vinni a gyermekeket, ha a saját példánk jó példa. Tehát ismerjük azt a mondást, hogy aki tanítani akar, aki nevelni akar, az először önmagát tanítsa, önmagát nevelje. Hogyha mi azt akarjuk, hogy a gyerekeknek személyes kapcsolata legyen Jézussal, akkor legyen nekünk először személyes kapcsolatunk. Ha mi azt akarjuk, hogy ők jól viselkedjenek, viselkedjünk először jól mi. Amit szeretnénk, hogy ők tegyenek, azt mutassuk be nekik. Ez egy törvényszerűség, ez így működik. Nagyon érzékenyek minden kis rezdülésre, az arckifejezéseinkre, a mozdulatainkra, a hanghordozásunkra, az öltözködésünkre, a hajviseletünkre, a reagálásainkra, a cselekedeteinkre, mindenre. Lehet, hogy nem tudatosan még mindent, de fölfogják, és ezt maguknak elkönyvelik. Ne beszéljetek úgy a vallásról, mintha az gyerekek nem érthetnék meg. Ne tegyetek úgy, mintha nem kellene Krisztust már gyermekkorukban elfogadniuk. Ne keltsétek bennük azt a hamis benyomást, hogy a Krisztus vallása, a komorság vallása, s ha a megváltóhoz jönnek, le kell mondaniuk mindenről, ami örömet okoz az életben. Megtanítani, hogy mi a jó

úgyhogy még sokszor milyen nehéz nekik, hogy visszahárítanák. De nem szabad megengednünk. És itt fiatalok, hozzátok is szólok, tényleg az országban többfelé látom azt, és ezt is egy jelnek látom, hogy sokanak egész fiatalkorúban döntenek a Jóisten mellett. Vannak olyanok, akikkel még tényleg egy barátnőnek a lánya is, picik totyogós korától ismerem, és láttam, ahogy fölnőtt, és egészen korán odaszánta magát a Jóistennek, és tényleg úgy is él. És ez az, amit meg kell valahogy értetnünk a gyerekekkel, hogy ezért vagyunk itt ezen a földön, mert Isten akarta, hogy itt legyünk, akarja a létünket, és az övéi vagyunk, és ennek a felelősségével kell élni, és ezt olvasom itt. A megváltó végtelen gyöngétséggel tekint a tulajdonvérén megváltott lelkekre. Szeretete magának követeli őket, kimondhatatlan vágyakozással tekint rájuk. Szíve szakad meg nem csak a legjobban viselkedő gyerekek után, hanem azok után is, akiknek örökletes, kifogásolható jellemvonásaik vannak. És még egy rész, egy kicsivel följebb, amikor a Szentlélek megindítja a gyermekek szívét, működjetek együtt vele. Azt tanítsátok, hogy a megváltó hívja őket. Semmi sem szerezhet neki nagyobb örömet, mintha életük virágjában, ifjúságukban adják át magukat. Ezek annyira gyönyörű szavak, nem? Semmi sem szerez nagyobb örömet a megváltónak, mintha egy fiatal élete virágjában adja át magát neki. Kedves fiatalok, gondoljatok erre, és gondoljunk mi felnőttek is erre, akkor, amikor gyerekeket nevelünk, hogy ennek a szemléletével neveljük őket. Ne haragudjatok, hogy most több idézetet hoztam, és olvasok föl, de tényleg sokszor olyan súlyos szavak ezek, vagy olyan szép szavak, hogy szeretném, hogyha hallanátok szó szerint ezeket, amiket így olvasok el. Ugye a hogyan kérdést tettük fel, hogy hogyan segíthetnénk őket az Isten országába, hogyan segíthetnénk őket ahhoz, hogy a gyülekezetben maradjanak, és ebből említettem meg így néhány szempontot, és nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de talán ezek a legfontosabbak. Azonban még egy-kettőt szeretnék fölvillantani előttetek, tényleg csak az említés szintjén. Ismertessétek meg velük Jézust, mint megváltót. Ismertessétek meg velük azt, hogy ő szerető és megbocsátó Isten. Tanítsátok őket a bűnbánatra és a bűnbocsánatra. Most kérdezhetitek azt, hogy hogyan. Külön órát lehetne erről a témáról is tartani. Én most csak visszautalnék az előbb elmondottakra. Először is a saját példátokkal. Lássák azt, hogy ti megbocsátotok nekik, maradék nélkül. Attilának, ha minden igaz, most megjelenik még ebben az évben a megbocsátásról egy írása. Ajánlom figyelmetekbe, én amikor átolvastam, úgy tényleg megrendített ez, hogy mennyire mélységes dolog is ez az emberi életben. És az országban több helyen tartunk erről előadást, és amikor épp a múltkorjában magam vittem be a Győri Műveldési Házba a szórólapot, és pont az a portás volt ott, aki egy olyan hidegebb stílusú, nem nagyon beszél velünk, a másik egy nagyon kedves, tudtunk is vele már úgy többször szóba elegyedni. És mégis ennek az asszonynak is rögtön ezen megakadt a szeme, hogy a megbocsátásról lesz előadás. Hát igen, ez nehéz dolog. És akkor így kezdtünk beszélgetni. Igen, ez az emberi természetnek egy nagyon komoly és nehéz dolog. A gyerekeket tanítsuk meg arra, hogy nem kell cipelni a terheinket, hogy új tiszta lapot kezdhetünk, mert Isten elküldte az ő egyszülött fiát, és ő magára vette a mi bűneinket. És mutassuk be, hogy ez hogy működik, és magyarázzuk is el nekik, és gyakoroljuk velük együtt. Tanítsuk őket a természetnek a megfigyelésére, arra, hogy Isten teremtő Isten. Főleg ebben a világban, ahol már evolúció éve van, meg Darwin év van, hiszen a Jelenések könyvéből láthatjuk, hogy ez egy sarkalatos pont lesz majd az utolsó időkben, hogy teremtő Istennek elismerni az Istent, aki az ő szavával teremtett, 6 nap alatt teremtett ezt a világot, és a 7. megpihent. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk a gyermekeket erre, hogy kivigyük őket a természetbe, ha kell szombat délután, és a természeten keresztül magyarázzuk el a szeretetét. Tanítsuk. És még egyet szeretnék megemlíteni a sok közül, ez pedig alakítsunk ki bennük, tudom, fáradtságos munkával

jó szokásokat. Most már nincs idő erre, csak fölhívnám a figyelmeteket, hogy nézzétek meg, hogy Keresztelő János születésénél, Sámson születésénél Isten milyen tanácsot adott a szülőknek. A Bírák könyvébe utána nézhettek, és Lukács evangéliumának rögtön az elején, ahogy egy olyan embernek a szülő, ugye nekünk könnyű dolgunk van, mert tudjuk, hogy ő belőlük ki lett. És mire hívta el őket a Jóisten? Amikor elhív egy nagy szolgálatra egy embert, mindig a mértékletesség üzenetét elmondja már a szülőknek. Bort és részegítő italt, nem iszik. Hogyan neveljük a gyermeket? Ugye teszi fel Sámson édesapja, és elmondja az angyal, hogy semmi részegítő italt ne igyon, semmi olyat ne egyen, ami az ő kárára van. De nem csak az evésről, ivásról van szó, mindenről, ami a jellemüket erősíti, és mindenről, ami gyengíti. Milyen szokásokat alakítunk ki, ami saját példánkkal, a kitartásunkkal, a szeretetünkkel. Mondhatjátok azt, hát más is így neveli a gyermekét, hát azért fölnő, azért rendes ember lesz belőle, hát azért ezt-azt megenged neki. És sokszor ugye hajlamosak vagyunk a világra tekinteni. De jó, ne tekintsünk a világra, egymásra. Hát ő is, hát így öltözteti, így járatja iskolába, ezt tesz vele, itt laknak, nem mennek ki vidékre, kimennek vidékre, ezt tesznek, azt tesznek, így öltöznek, magántanuló, nem magántanuló. Nagy kérdések. Erről is külön lehetne beszélgetni, hogy ebben a világban, vajon az utolsó idők eseményei című könyvben egyébként erről is van írás. Kiköltözünk-e vidékre? Amíg nem költözünk ki, addig mit tegyünk? Hogyha kiköltöztünk, akkor mit tegyünk? A gyülekezet hogy segíts azokat a családokat, akik szeretnének kimenni vidékre, de nem tudnak kimenni vidékre? Tekinthetünk egymásra, kedves testvérek, de nekünk nem ez az első és a fő feladatunk, hanem az a feladatunk, hogy önmagunkra tekintsünk, a mi családunkra, és az Istennek az útmutatására. Mit kell tennünk? Befejezésképpen még egy bizonyságtételi idézetet szeretnék elolvasni, és egy igét. Én ezt a bizonyságtételt minden gyülekezetbe elolvasom, ahova elmegyek. Itt most majdnem elhagytam, de azt gondoltam, mégis elolvasom. És mindig elmondom azt a gyülekezetben, hogy én azt a gyülekezetet annyira mélyen nem ismerem, hogy tudjam, hogy mi, hogy van. Én kérlek benneteket, hogy ti lássátok meg, hogy mi az, ami rátok vonatkozik ebből, mi az, ami nem. De a bizonyságtétel a 6. kötet 196. oldalán így hangzik. Nem szentelünk elég figyelmet gyermekeinkre és fiataljainkra. A gyülekezet idősebb tagjai nem vigyáznak rájuk gyöngéden, együttérzéssel arra vágyva, hogy fejlődjenek az isteni életben. Így a gyerekek nem fejlődnek eléggé a keresztény életben. A gyülekezet számos tagja, aki a múltban szerette és féltette az Istent, ma megengedi, hogy a hivatása teljesen lekösse őt, a vék alá rejti világosságát. Feledik Isten szolgálni, és a foglalkozásokat teszik a vallások sírjává. Ne hagyjuk ide, stova hányódni a fiatalokat, mert elcsüggednek, s áldozatul esnek a tapasztalatlan, fiatal lábuk körül állandóan ott settenkedő kísértéseknek. Gyülekezeteink tagjainak esünk leginkább a keze ügyébe ez a kötelesség. Viseljék szívükön a fiatalok sorsát. Magyarázzák meg nekik a keresztény elgondolásokat és elveket egyiket a másik után, szeretettel, türelemmel, gyöngéden. Hová lettek az istenfélő apák és anyák? Nagy számban kellene akadni köztünk olyan embereknek, akik nem csak futólag, de mélyen érdeklődnek a fiatalok iránt, akiket megrendít a szomorú helyzet, melybe a fiatalok kerültek, akik rádöbbennek, hogy az ellenfél minden elképzelhető eszközzel erőlködik, hogy hálójába kerítse a fiatalokat. Hát most gondoljatok bele, hogy Ellen Goodwight ezt írta az ő korában, akkor ma mi van? Ma mi van? Isten elvárja, hogy a gyülekezet lerázza ezt a tunyaságot, s nézzen körül, hogy milyen segítségre is lenne szükség ezekben a veszedelmes időkben. Hát ha akkor veszedelmes idők voltak, ma végképp veszedelmes idők vannak. Milyen segítségre lenne szükség? Kedves gyülekezet, mindannyian tehetünk a fiatalokért. Csak azt kell megkeresni, és a Jóistentől megkérdezni, hogy mi éppen mit.
És tudom is, mert itt, ahogy körülnézek, látok benneteket, tudok olyan nagyomáról, aki úgy odafigyel az unokájára, ahogy oda kell, mert a szülők nem tudnak. Tudok olyan fiatalról, aki megy és segít, amikor valamilyen rendezvény van, és segít a kézműves foglalkozásokban, a tanításban. Tudok szülőkről, akik áldozatosan, de tényleg megtesznek olyat a gyermekükért, ami áldozatok nélkül nem lehetne, és nem tudnának úgy nőni, ahogyan nőnek föl. És talán a legnehezebb azoknak, akinek egyedül kell nevelni, vagy fele másikában kell nevelni. Isten mindezt látja. Segítsünk egymáson. Mert ezt várja el tőlünk a Jóisten. Meg kellene kenni mennyei kenete a testvérek szemét, hogy fölismerjék korunk követelményeit. Táplálnunk kell a nyáj bárányait. A mennyek ura szemmel tartja, hogy kivégzi gyermekeinket és ifjainkért azt a kötelességet, amelyet elvár. De azért közben így rátok tekintve, hadd mondjam azt el, hogy azért abban a hibában se essetek, hogy mindent nekünk kell megtenni. Emlékezzetek rá, hogy említettem ezt is, hogy Isten az, aki beteljesíti majd az ígéretét, és elvégzi a munkát a lélek által, amiben mi fáradozunk. Befejezésnek pedig egy igét hadd mondjak nektek, ne nézzünk a világra, ne nézzünk a másikra, ne arra nézzünk, hogy hát így is jó lesz, meg más is azt teszi, miért. Mert nem mondhatjuk azt, hogy hát igen, Sámson, hát igen, Keresztelő János. Hát ők azért ilyen nagy dologra hivattak. Ugyanis az igében azt olvashatjuk, és ismeritek ti is nagyon jól ezt az igét. Péter közönséges első levele, 2. fejezete, 9. verse. Ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Kedves testvérek, egy királyi gyermeket soha nem úgy neveltek, mint akárkit, hanem különleges módon. És az ige azt mondja, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet megtartása való nép vagytok. A gyermekeink is azok. És olvashatjuk azt, hogy ők, ha még gyermekkorukban érik meg Jézus második eljövetelét előtte, komoly feladatot kell, hogy elvégezzenek gyermekként is. Hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Végezzük így mi a munkánkat a gyermekek ügyében, és neveljük őket arra, hogy ők is az Istenért tudjanak munkálkodni, és megmaradjanak az ő templomában, sőt, az Isten templomának a díszei lehessenek.

Kedves gyülekezet, azt hiszem mindannyian örömmel hallgattuk a gyerekek szolgálatát, és szokásunk szerint most először röviden a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, egy bibliai igét tanuljunk meg együtt, amely így hangzik: Fiam, apád tanítására figyelmezz, és anyád tanítását el ne hagyd. Biztosan értitek, hogy ez arra szól, hogy figyeljetek oda, és fogadjátok el édesapátok, édesanyátok tanítását, tanácsát. Én tudom, hogy a gyerekek sokszor szeretnek valamit kikövetelni. Különösen például azt, ha valahova el akar menni, és azt mondja neki apja vagy anya, hogy ezt én nem látom jónak, de addig igyekszik követelőzni, hogy valahogy elérje a célját. És ha ti komolyan veszitek azt a Biblia verset, amit most tanultunk, hogy figyelj oda apád és anyád tanácsára, tanítására, akkor nem fogtok így követelőzni. De én akarom, de én szeretném, de én mindenképp el akarok menni. Szeretnék egy rövid kis történetet elmondani nektek, hogy ezt jól megjegyezzétek. Én is nem olyan régen olvastam egy könyvben, egy kisfiúról szólt, sokan voltak testvérek, az édesapjuk meghalt, és az édesanyjuk nevelte őket, erdész volt az édesapjuk, és ők ott maradtak, egy erdészházban laktak, egy erdő közepén. És a kisfiú télen, ilyenkor, ugye, amikor nagy hó volt, friss nagy hó esett, mindenképpen el akart menni egy barátját meglátogatni, de onnét az erdő közepéből a faluig jó sokat kellett gyalogolni egyedül az erdőn át. És hát mondta a kisfiú, hogy hát miért nem mehetnék el, hát süt a nap, hát szép idő van, és nincsenek itt vadállatok, én nyugodtan elmehetek. Édesanyja valahogy nem akarta sehogy elengedni, de végül csak kikönyörögte, elment, de az anyukája nagyon nyugtalan volt, és sokat imádkozott érte, hogy baj nélkül oda menjen, és vissza is érjen haza. És mikor hazajött, akkor mesélte el, hogy milyen érdekes volt, ahogy jött hazafelé, egy domboldalon kutyák jöttek. Összesen 6-ot számolt meg, és ő nagyon szerette a kutyákat, és nagyon tudta utánozni az ugatásukat. És azt mondta, hogy annyit ugattam nekik, és érdekes, egy se jött oda. Rohant el egyik a másik után. Azt mondja, még hallottam valami lövésdördülését is, az nem tudom mi volt, de hát olyan érdekes volt, hogy én hozzám a kutyák mindig oda jönnek, ha ugatok nekik, most meg nem jöttek oda. Másnap meglátogatta őket egy másik erdőből az erdész, és elmondta, hogy feltűnt 6 éhes farkas az erdőben, akik különben nem szoktak itt megjelenni, és akkor derült ki, és hogy ő adott le lövést utánuk, és akkor derült ki, hogy ha ez a kisfiú a szürkületben, mert már később ment haza, és olyan szürkület volt, nem látta jól, ha fölismeri őket, hogy farkasok, és megijed, és elkezd szaladni, akkor a farkasok utána mennek, és széttépik. De ő azt hitte, hogy kutyák, és azok meg, ahogy hallották az ugatást, elszaladtak, és nem mentek oda. Tehát azt mondta neki az édesanyja, látod, hogy éreztem, hogy érted, imádkozni kell. Csak a Jóisten mentett meg, hogy nem ismerted fel, hogy farkasok, nem kezdtél futni előlük, hanem folyamatosan ugattál. És látod, máskor ne követeld ki, hogy de én el akarok menni, ha az édesanyád úgy érzi, hogy ez az út veszélyes. Hát szeretném, ha megjegyeznétek ezt a történetet, és komolyan vennétek, amire Isten igéje tanít, hogy figyelj oda apád, anyád tanítására és tanácsára, és szívleld is meg. Kedves gyülekezet, ma délelőtt én szeretnék egy kicsit beszélni a valódi bibliai születés történetéről Jézusnak. Mi ugyan vallásos ünnepként nem tartjuk meg Jézus születés napját, tudván, hogy ez nem bibliai rendelés, és az időpont sem stimmel, de ilyenkor az emberek mégis nagyon sokat beszélgetnek erről, és sajnos egy olyan felszínes, elnépiesedett formája a születés történetnek az, amivel találkozunk. És én úgy gondolom, hogy hasznos számunkra, hogyha egy kicsit belepillantunk az eredeti bibliai történetbe,
és elgondolkozunk annak az üzenetén, és talán, ha szívélyesen beszélgetünk itt és ott emberekkel, ez még segítségünkre is lehet, hogyha csak egy kis foszlányt is ebből tovább tudunk adni, hogy egy kicsit túljussunk azon, hogy nagyon sok ember, ha hallja ezt a nevet, hogy Jézus, még leginkább csak ilyen kicsinyítő képzővel jut eszébe, hogy ja, a kis Jézuska. Meg eszébe jutnak azok a kis betlehemi ábrázolások, és semmi több. Nézzük meg, hogy az eredeti bibliai történet mennyivel gazdagabb, és mennyire sokat mondó mindenkinek a mai napig is. Bevezetésül szeretnék egy igét idézni a Galácia beliekhez írt levél 4. fejezetének a 4. versét. Annak is csak az első részét olvasom. Egy rövid, de rendkívül ünnepélyes és tartalmas ige, amely így hangzik: mikor pedig eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Még egyszer idézem. Mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Különleges kifejezés ez az idő teljessége. Arra utal, hogy Jézus nem egy ötletszerű időben jelent meg a földön Isten fiaként, hanem egy beérlelt, előkészített, alkalmas történeti időben. És miért volt ez egy alkalmas történeti idő? Hogy amikor eljött az idő teljessége, Isten akkor bocsátotta ki az ő fiát. Több okot is mondhatunk. Ugye néhány évszázaddal előbb, Jézus megjelenése előtt ott volt a görög kultúrának a fénykora. Igaz, hogy a vallásuk az nem volt magasrendű, nagyok voltak a filozófiában, a művészetekben, de a vallásuk az egy tarka, emberszabású, sokisten hit volt, maguk se nagyon vették komolyan az istenei tényleges létezését, viszont a gondolkodás kultúrájának a felemelésével mégiscsak közvetetten elősegítették a Jézus eljöveteléhez a világnak a felkészülését. Gondolkodtattak, és a gondolkodás művelését emelték föl. Aztán ugye egy birodalom alatt egyesült az akkori civilizáltabb világ. Ugye ma már ezt nekünk nehéz is elképzelni, de hogy milyen hatalmas birodalom volt ez, ugye végül is Nagy-Britanniáig terjedt, és benne volt az egész Közel-Kelet, Észak-Afrika, és ugye a földközi tenger északi része is. Tehát ez egy bizonyos szervezettséget jelentett, úthálózatot, ami segítette azt, hogy gyorsan terjedjen majd a megváltó eljöveteléről szóló örömhír. Volt egy világnyelv is. Ugye az úgynevezett koiné görög, az új görög, ugye az attikai irodalmi görög nyelvhez képest egy ilyen egyszerűsödött görög nyelv, körülbelül olyan, mint a mai konyhaangol, amit a világ minden részén beszélnek. És az Ószövetséget pedig időszámításunk előtt 250 körül már lefordították görög nyelvre, ugye ez a Septuaginta. És nem csak az, hogy ezt elhelyezték az alexandriai könyvtárban, hanem ugye az úgynevezett babiloni fogság után, a 6. időszámításunk előtti 6. század után a zsidóság szétszóródott az egész római birodalom területén, és mindenütt megépítették a maguk zsinagógáit. És ők már nem tudták az ősi bibliai héber nyelvet, nagyon sokan közülük, és ezért a Septuagintát, a görög nyelvű Ószövetséget használták, és az Isten tiszteletüknek része volt az, hogy minden szombaton olvastak Mózes törvényéből és a prófétáktól. És az ókori világban elismerték a zsidók vallásának a magasabb rendűségét, nagyon sokan az úgynevezett pogányok közül is. Voltak, akik kifejezetten zsidó hitre tértek, őket prozelitáknak hívták, mások pedig szimpatizánsok voltak, akik eljártak a zsinagóga Isten tiszteletekre, őket így hívták, hogy istenfélők. És amerre csak a zsidóknak zsinagógáik voltak szerte a birodalomban, mindenütt prozeliták és istenfélők jártak a szombatnapi zsinagógai Isten tiszteletekre is. És mivel olvastak Mózestől és a prófétáktól, nagyon sok messiási jövendőlés vált ismerté. Tehát egyre szélesebb körben terjedt annak a tudata, hogy közeledik az idő, amikor a megígért megváltónak, a messiásnak meg kell születnie.
Sokan talán hallottak a híres Vergilius negyedik eklogájáról, ugye, hogy még a pogány világban is egyfajta tudat erről átszűrődött. Azon kívül az is érdekes, hogy ebben az időben nagyon megüresedtek a különböző vallások. Ugye a rómaiak azonosították az isteneiket a görög istenekkel, de ez egy nagyon felszínes, tulajdonképpen állami vallási kultusz volt, ami az emberek szívét, gondolkodását igazán nem érintette. És ennek a kiüresedett vallásoknak a hátterén volt egy nagy lelki szomjúság. Tegyük hozzá azt, hogy nagyon kegyetlen világ volt, és az erkölcsök hihetetlenül mélyre zuhantak. Gondoljunk a Római Birodalom rabszolgatartására, iszonyú háborúira, ugye a bibliai proféciák se véletlenül beszélnek a vas Rómáról, Róma vas uralmáról, és ugyanakkor az erkölcsökről is sok fogalmat alkothatunk, hogy azok milyen mélyre zuhantak az időszámításunk szerinti első században, illetve annak a küszöbén a római birodalom területén, főleg a császári udvarban és az előkelők körében. És ezért nagy jelentőségű ez, mikor így mondja, hogy mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. És ez olyan nagyon egyszerű, hogy Isten kibocsátotta az ő fiát, hogy Isten fia valóságosan és ténylegesen emberré legyen ezen a világon, azon a világon, amiről Jézus megkísértésének a történetében olvassuk, hogy ez a bizonyos nagy ellenség, Sátán már dicsekedett, hogy a világ országai nékjei adattak, és annak adja, akinek akarja. Azt mondhatjuk, hogy a történelem irányítása ekkor az ő kezébe csúszott. Ő volt már a karmester. És nem olyan egyszerű dolog, hogy Isten ebbe a világba kibocsátotta az ő fiát. Szeretnék néhány sort olvasni, néhány szépen fogalmazott sort Ellen White Jézus élete című könyvéből. Ezt írja: Isten megengedte, hogy fia gyámoltalan kisdetként az emberi család gyengeségeinek kiszolgáltatottan arra a világra jöjjön el, ahol Sátának magának igényli az uralmat. Megengedte, hogy Jézus szembenézzen a veszélyekkel, amelyek mindennaposak az ember életében, és megvívja azt a csatát, amelyet az emberi család mindegyik tagjának meg kell harcolnia, azzal a kockázattal, hogy elbukik és örökre elvész. A földi apa is aggódik fiáért. Amikor gyermekére tekint, remegve gondol arra, hogy élete veszélybe kerülhet. Arra vágyódik, hogy szeretett gyermekét megvédje Sátán hatalmától, távol tartsa a kísértéstől, és megkímélje a küzdelemtől. Isten pedig odaadta egyszülött fiát, hogy még gyötrelmesebb csatát vívjon, és félelmetesebb kockázatot vállaljon, hogy biztosíthassa az élet ösvényét a mi kicsinyeink számára. Ebben van a szeretet. Csodálkozzatok egek, ámulj föld. És e bevezetés után, hogy mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát, szeretném felelevetíteni magát a születés történetet a Szentírásból, és olvasom először Lukács evangéliuma a második fejezetéből, hogy kik voltak az elsők, akik erről a hallatlan eseményről értesültek. Így olvasom Lukács evangéliuma második fejezetében. Tehát Lukács evangéliuma második fejezetéből olvasok. Idézem a 8. verstől. Voltak pedig pásztorok azon a vidéken, akik kinn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett. És íme az Úrnak angyala hozzájuk jött, és az Úrnak dicsősége körülvette őket, és nagy félelemmel megfélemlettek. És mondta az angyal nékik: ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kisgyermeket bepújálva feküdni a jászolban. Először csak eddig olvasom. Ugye a Dávid városa az Betlehem, ugye ott született, odavaló volt a családja,
és tudjuk jól, hogy Jézus is született, ahogy Mikeás próféta, mint egy 700 évvel a születése előtt megjövendőlte. És milyen érdekesen alakult ez, ugye Jézus szülei Galileában, Názáretben laktak eredetileg, de adó összeírás volt a Római Birodalomban, és ezt úgy rendezték a rómaiak, hogy mindenkinek a születési helyén kellett megjelenni. Ezért ment le Mária is, József is, mindketten dávidi származásúak voltak, ez kiderül a Bibliából. Ugye akkor már nagyon elszegényedett Dávid családjának sok ága, ők is szegény emberek voltak, de dávidi származásúak, és őnekik is le kellett menni Betlehembe az adó összeírásra. És ezek a pásztorok nyilván a Betlehem környéki dombokon legeltették a nyájukat, és az ember valahogy arra gondol, hogy hát nem lettek volna hivatottabbak vagy képzettebb emberek, akik értesüljenek a rendkívüli eseményről. Ezek az egyszerű emberek, mint a későbbiekből kiderül, valahol igazán hívők voltak, és azok közé, a kevesek közé tartoztak, akik ebben az időben, Júdában, ugye a zsidó nép körében emlékeztek a proféciákra, kutatták a jövendőléseket, és tudták azt, hogy a messiás megjelenésének az ideje már nagyon közel van. Egyedül csak ez lehet a magyarázata annak, hogy pontosan őket szólította meg Isten angyala. Ugye így olvassuk, hogy nagy félelemmel megfélemlettek. Ugye a Szentírás nem úgy beszél Isten angyalairól, hogy a népies fantázia elképzeli őket szép nőknek, vagy ilyen kis szárnyacskás babáknak, hanem így olvassuk a 103. Zsoltárban, hogy áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatva az ő rendeletének szavára. Ugye az angyalról nekünk ilyen jut eszünkbe, a jóságos, de a görög angelos szó, amiből a magyar angyal szavunk származik, az azt jelenti, hogy követ, küldött. Hatalmas erejűek, akik az Isten rendeletének hírvivői és végrehajtói. Ezért olvassuk, hogy a megjelenése félelmet keltett a pásztorokban. És mondta az angyal nékik, ne féljetek, mert imé hirdetek néktek nagy örömet, amely az egész népnek öröme lesz. Az eredeti szöveg még jobban érzékelteti, hogy nem csak az ő népüknek, hanem az egész emberiségnek nagy öröme lesz. Mert született néktek ma a megtartó, ugye ez üdvözítő, megváltó, szabadító, ugye mindez benne van a görög szótérszó jelentésében. Aki az Úr, ami arra utal, hogy isteni személy, Krisztus, ugye ez pontos megfelelője a héber messiásnak, aki a messiás a Dávid városában. Ezt meg az egész Izrael tudta, hogy a messiás Dávid fia lesz. És utána jött egy meglepő fordulat, azt mondta, hogy ez lesz néktek a jele. Találtok egy kisgyermeket bepójálva a szolban.

És ez azért is volt nagyon fontos, mert gondoljuk meg ezt az ellentétet. Mi mindent sorolt az angyal? Hogy megtartó, szabadító, üdvözítő, Úr, isteni személy, messiás. Hát az egész Izrael mást képzelt a messiás megjelenésétől, mint hogy egy istálóban, egy jászolban, ilyen szerény körülmények van, között van az újszülött. És ez egy kicsit előre jelezte Jézusnak az egész további életét és működését és pályafutását. Istennek a szándéka volt, hogy a világ megváltója ne fényes külsőségek között jelenjen meg. Csak is az ő jelleme és a tanítása legyen egyedül az, ami hozzávonza az embereket. Legyen kiválasztó tényező az, hogy ő szegényen és egyszerűen jelenik meg, és senki se követhesse őt önző érdekből, hanem csak azok az emberek vonzódjanak hozzá és kövessék, akiket a tanítása, a magatartása, az élete és a jelleme ragad meg. És így olvassuk tovább, majd hirtelenséggel a 13. verstől az angyallal mennyei seregek sokassága jelent meg, akik Isten dicsérték, és ezt mondták: dicsőség a magasságos mennyben Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. És mikor elmentek az angyalok tőlük a mennybe, mondták a pásztoremberek egymásnak: menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg a dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk. Elmentek azért nagy sietséggel, és megtalálták Máriát és Józsefet és a kisgyermeket, aki a jászolban feküdt. És ezt látván elhirdették, ami nékik a gyermek felől mondatott. És mindenki, akik hallották, elcsodálkoztak azokon, amiket a pásztorok nékik mondtak. Mária pedig mindez igéket megtartotta és a szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítvén és dicsérvén az Istent mindazok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott. Itt derül ki, hogy ezek a pásztorok nagyon jó hírvivők lettek. Mert amikor ezt ők hallották, ők nem ütköztek meg azon, hogy jászolba találják meg. Nekik ezt Isten angyala jelentette, és ők sietve azonnal mentek Betlehembe, és elképzelhetjük a megrendülésüket és az örömüket, mikor tényleg találtak egy kisgyermeket jászolban fekve, és nekik nem maradt kételjük, hogy a messiás, a világ megváltója az, aki megszületett. És azt olvassuk, hogy széles körben elhíresztelték mindent, amit az angyalok mondtak. Ugye az első angyal után végül angyal seregek sokasága jelent meg, el se tudjuk képzelni, micsoda fényesség volt a betlehemi dombokon, és milyen megrendítő lehetett az énekük, és annak a tartalma különösen, hogy a földön békesség és az emberekhez jó akarat. Ők igazán értékelni tudták, hogy ennek a gyermeknek a megszületése az Isten béke akarata, az Istennek a jó akarata, az ellenelázata tőle elfordult emberiség iránt. Egy megjegyzést szeretnék tenni azzal kapcsolatban is, amit a 19. versben olvastunk, hogy Mária pedig mindez igéket megtartotta, és a szívében forgatta. Nagyon sokszor egy olyan nagyon leegyszerűsödött kép él Máriáról is a közgondolkodásban. Ő az anya, a nagy anya, ugye, a misztikus anya. De a Biblia Máriát egész másképp mutatja be. Úgy mutatja be, hogy egy nagyon intelligens, gondolkodó, komoly hívő keresztény volt. Ugye azt mondja, a szívében forgatta azt, amit az angyalok mondtak. Eddig csak ő tudott, és József Jézus születése titkáról, és nekik is hallatlan megerősítés volt, amit az angyalok mondtak, hogy ma született meg a megtartó, aki az Úr, aki a messiás a Dávid városában, és ez az egész emberiségnek nagy öröm. Most nem olvasom el szó szerint, de érdemes visszalapozni Lukács evangéliuma első fejezetéhez, és ott elolvasni a híres Magnifikátot, Mária énekét, amiben azt találjuk, hogy Mária hivatkozik arra, hogy Isten most beteljesíti az ősatyáknak adott ígéretet, a megváltóra vonatkozó ígéretet. Tehát Mária ismerte ezeket a jövendüléseket, gondolkozott felőlük, és amikor újabb és újabb bizonyságokat hallott, a szívében forgatta ezeket az igéket. Tehát ne egyszerűen csak egy anya legyen, egy ilyen érzelmes kép bennünk Máriáról, hanem Isten tudta, hogy kit választott Jézus anyjául, egy gondolkodó, hívő, intelligensen gondolkodó valaki volt Mária.

És ezek után a 21. verstől olvassuk a további történetet, hogy 40 nap múlva Jézust fölvitték a jeruzsálemi templomba, hogy bemutassák az Úrnak. Ugyanis ez egy ősi rendelkezés volt az Egyiptomból való szabadulás óta, hogy az első szülött fiú gyermek az Úrnak szenteltessék, és ennek jeléül egy hála áldozat kíséretében bemutatták a jeruzsálemi templomban. Azt is olvassuk itt a továbbiakban, hogy a szülők egy pár gerlicét és két kalamfiat vittek. Ez is elárulja, hogy milyen szegények voltak. Mert az Ószövetségben olvassuk, hogy bárányáldozatot vittek, de az Isten olyan tekintettel volt a szegényekre, hogy akinek ez nehezére esik, az vigyen gerlicepárt vagy galampárt, és ők is ezt vittek. Nagyon szerény, egyszerű körülmények között élő, de intelligens, lelkű és hívő emberek voltak. És itt a templomban történt egy különleges jelenet. Ugye a pap semmi különöset nem észlelt, de megjelent ott egy idős ember, akinek a neve Simeon volt, és így olvassuk a 25. verstől. Ímé volt Jeruzsálemben egy ember, akinek a neve Simeon volt, és ő igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vígasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. Kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, mikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek. Akkor ő karjaiba vette őt, áldotta az Istent és mondta: most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességgel, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden nép szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. Hogy fogalmazott ez az Aksimeon? Ugye azt olvassuk, hogy Isten neki adott egy ígéretet, hogy nem hal meg addig, ezek szerint nagyon idős ember lehetett, amíg meg nem látja a Messiást. És azt is olvassuk róla, hogy várta az Izrael vígasztalását. Milyen szép kifejezés, az Izrael vígasztalása. Ebből azt érthetjük meg, hogy ő nagyon is látta azt a szörnyű lelki hanyatlást, azt a kiüresedett, formális, külsődleges vallásosságot, ami ekkor a zsidó nép körében jellemző volt. És ő várt egy lelki megújulást. Ő várta, hogy a megváltónak az eljövetele ebben változást hoz. Mint a vígasztalást, mint az Izrael vígasztalását várta a Messiást. És őt sem zavarta, hogy a szülők szegények, és hogy a kisgyermek teljesen csak olyan, mint más kisgyermekek, külsőleg semmi rendkívüli nincs rajta. Ő a Szentlélek késztetésére bizonyos volt abban, hogy valóban a világ megváltója ez a kisgyermek, és hálát adott érte Istennek, és idézte az ősi jövendőlést Ézsaiás könyvéből, hogy ő lesz a pogányok világossága. És milyen világosan látta, nem osztozott abban a nemzeti sovinizmusban, ami sajnos akkor eluralkodott. Ő tudta, hogy nem csak a zsidó népnek jön a megváltó, hanem azt mondta, hogy a pogányoknak világosságul, és az Izraelnek dicsőségére. De utána a szülőkhöz is fordult, és őket is megáldotta, és hadd olvassam a 34. verstől. Megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának: ímé ő vettetett sokak elestére és feltámadására Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Ugye egész Izrael egy dicsőséges messiást várt, és Simeon ezeket a szavakat csak a Szentlélek ihletésére mondhatta. Ja, azt mondta, ez nem olyan egyszerű, hogy a messiást majd a nép örömmel fogadja. Ez nem egy diadalfutás lesz egyszerűen, hanem azt mondta, hogy sokan elesnek, elbuknak, hitbeli bukás éri őket, mert szembefordulnak a megváltóval. Mások viszont mintegy feltámadnak, az elesett, tönkrement életük megváltozik, újjászületnek és megtérnek, és azt mondta, sokan ellene mondanak. Ha valaki csodálkozik azon, hogy ha Krisztus tényleg a világ megváltója, miért olyan kevés ember veszi őt komolyan? És miért olyan kevés ember követi komolyan?
És miért olyan kevés ember hiszi teljes szívéből az ő tanításait? Ne lepődjünk meg. Sajnos olyan annyira fogja az ember maga én középpontuságának, annyira közönös tud lenni az örökké való jó hírrel szemben, hogy a kezdet kezdetén elhangzott, sokan ellene mondanak. Mindjárt a földi életében is, utána is, mindvégig a róla szóló evangéliumnak sokan ellene mondanak. És azt sem kell magyaráznom, hogy Máriának mennyire eszébe juthatott Jézus keresztre feszítésekor a profécia, sőt, a te lelkedet is áthatja az éles tőr. És az a mondat is nagyon igaz, hogy a megváltóval szemben sok szív gondolatai nyilvánvalóvá lesznek. Valahogy az embernek az igazi gondolatai, illetve az igazi személyisége, az igazi legbelső énje lelepleződik, mikor a megváltóval találkozik. De hadd tegyem hozzá, olyan fájdalmas, hogy sok ember még nem találkozott igazán a megváltóval. Nehogy olyan felszínes ítéletet alkossunk, ó, vannak a hívők, a jó emberek, és vannak a nem hívők, ugye, akik neki ellenállnak, hanem gondoljunk arra az igazi Krisztussal, ahogyan őt az evangéliumok bemutatják. Nagyon sok ember megöregedhet, de még soha nem találkozott. És ez olyan fájdalmas, és ez a szemrehányás a meggyőződéses keresztényeket kell, hogy illesse. Mert csak akkor lepleződik le egy embernek az igazi énje, az igazi személyisége, csak akkor szembesül igazán önmagával és az örökké való jó hírrel, ha valódi Krisztussal találkozik. Tehát sok szív gondolatai nem lehettek nyilvánvalóvá, mert még nem is találkoztak igazán vele. És ennek a felelősségnek rajtunk kell nyugodnia. Aztán olvassuk még itt a 36. versben, és volt egy próféta asszony Anna, a Fánuel leánya, akiről azt olvassuk a 36. versben, ő mintegy 84 esztendős özvegy volt, aki nem távozott el a templomból, hanem böjtölésekkel és imádkozásokkal szolgált éjjel és nappal. Ő is ugyanazon órában odaállván hálát adott az Úrnak, és szólt ő felőle mindenkinek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Milyen érdekes egy másik idős ember. Ők még értékek voltak Isten szemében. Erről az asszonyról is azt olvassuk, olyan mélyen hitt Istenben, hogy az egész életét a szolgálatára szentelte, és kereste, hogy mit cselekedhet érte és emberekért. És őt is a Szentlélek felvilágosította, hogy ő a megváltó, itt a megváltó. És milyen vigasztaló olvasni, hogy annyira elfajult ekkor az ószövetségi választott nép élete, vallásossága, mégis voltak Jeruzsálemben, akik a váltságot, a szabadulást várták. És az is kiderül, hogy ismerték egymást. Anna tudta, hogy kiknek kell szólni. Azt mondja, szólt mindazoknak, akik Jeruzsálemben a váltságot várták. Nem tudjuk név szerint kik voltak, azt se tudjuk, hogy hányan voltak, de ez a kis hívő maradék, ez ismerte egymást és összetartott. Anna tudta, hogy kiknek kell szólni, akik valóban őszintén szívből várják az ígéretek alapján a megváltó születését. És ezek után lapozzunk még Máté evangélium a második fejezetéhez is, és ott megint csak olvassunk arról, hogy még voltak, akiket Isten felvilágosítani tudott a megváltó születéséről, és akik szintén másoknak ezt hírül adták. Ez már sokkal ismertebb történet, illetve hát a pásztorok története is meglehetősen ismert, Simeon és Anna szerepe kevésbé, de a úgynevezett napkeleti bölcsek történetét is mindenki ismeri. De nem biztos, hogy igazán mélyen megfigyeltük, olvassuk el ezt a történetet is. Máté evangélium a második fejezetéből olvasom az első verstől. Mikor pedig megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe ezt mondván, hol van a zsidók királya, aki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk néki. Heródes király pedig ezt halván megháborodott, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol kell a Krisztusnak, azaz a Messiásnak megszületnie. Azok pedig mondták néki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. És te Betlehem, Júdeának földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között.
mert belőle származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én népemet, az Izraelt. Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. És elküldvén őket Betlehembe mondta nékik, elmenvén szorgalmasan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek néki. Eddig olvasom. Kik voltak ezek a titokzatos, úgynevezett napkeleti bölcsek? A görög szövegben az van, hogy mágoszok voltak. Ma ezt így mondanánk, hogy mágus. De nehogy már mai okkult tudományok művelőire gondoljunk. Abban az időben ez azt jelenti, hogy tudós ember. Igaz, hogy sokszor ez vallásos filozófiá, vallásos elemekkel is keveredett, de ezek nagyon képzett, tudós emberek voltak. Mint az égnek a vizsgálói, ugye azt olvasom, hogy keletről, napkeletről jöttek, ez Mezopotámiát jelenti, és ők észrevettek egy szokatlan égi jelenséget, mivel folyamatosan figyelték az égboltot, és vajon miért mentek ezzel az üzenettel Jeruzsálembe, hol van a zsidó király, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten. Ugye az ő csillagát, ez azt jelenti, hogy ezek ismerték az ősi bálámi proféciát, amit Mózes 4. könyve 24. fejezetében olvashatunk. Ugye Bálám eredetileg mezopotámiai proféta volt, de nyilván nem közvetlenül tőle ismerték, hanem ha ezek mágoszok voltak, akkor nagyon is feltételezni kell azt, hogy a görög nyelvű ószövetséget ismerték. De az sem kizárt egyáltalán, hogy akár a héberül is tudtak. Ugye ezek nagyon képzett tudós emberek voltak, ezek a mágoszok. Tehát ők az ószövetségből tudták az ősi jövendőlést, ahogy mintegy 1500 évvel Jézus születése előtt Bálám mondta, látom őt, de nem most, nézem őt, de nem közel, mert csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És nyilván tisztában voltak a zsidók vallásának a magas rendűségével, és a messiásról volt fogalmuk, a megváltóról. És erre a jelre ők azonnal elindultak. Itt szeretném megemlíteni, nem tudom, valaki esetleg megnézte a Planetáriumban a betlehemi csillagról szóló műsort. A Planetárium egy nagyon érdekes hely, mert ugye egy kis fogalmat tudunk alkotni a világ mindenség nagyságáról, de ez a betlehemi csillagról szóló műsor, ez biblikusan nem stimmel. Ugye Keplernek a számításait említi, a csillagász Keplerét, aki úgy gondolta, hogy ez a csillag az lehetett, hogy a Jupiter és a Szaturnusz együttállása. Mert ennek volt egy ilyen asztrológiai magyarázata, hogy a Szaturnusz az a zsidók csillaga, a Jupiter a királycsillag, és a kettő együttállása azt jelenti, hogy megszületett a zsidók királya. És ugye ezt ő csillagászatilag ki tudta számítani, hogy az időszámításunk előtt 7-ben volt. Hát annyiban igaza volt, hogy Jézus nem az időszámításunk pontjában született, ugye ez biztos. Ugye van egy fix adat Józsefus Fláviustól, hogy Nagy Heródes időszámításunk előtt 4 tavaszán halt meg. Jézus nem születhetett ezután, ugye? Ez világos. De a 7 az nem stimmel. Azért, mert a semmi köze a Bibliának az asztrológiához. Ha valaki gondolja, olvass el otthon Jeremiás könyve 10. fejezetének az első versét, ahol azt olvassuk, hogy az égi jelek figyelgetése az a pogányok dolga, ugye azt mondja, ne féljetek az égi jelektől, és kétségben elsetek. Az ember csak elszomorodik, hogy úgynevezett keresztény Európában a horoszkópok milyen népszerűek. Mint keresztényeknek nem is kellene tudnunk, hogy az asztrológia az egy teljesen fals dolog. Az Istenhez, az égvilágon semmi köze nincs. Tehát ez a Kepler-féle számítás, tiszteletre méltó személy Kepler egyébként, nagy csillagász és nagy tudós volt, és nagyon sokat köszönhetünk neki, és hívő ember is volt, de ez melléfogás volt, tehát ez nem értelmezendő így. Akkor mi lehetett ez a csillag? Ez egy nagyon nagy kérdés. Ugye itt azt olvassuk, majd még visszatérek a csillagra talán, most még nem, először nem válaszolnék rá, csak azt nézzük meg, hogy amikor megérkeznek Jeruzsálembe, mert hát ha a zsidó királyát keresik, hát hol keresnék a fővárosban, Jeruzsálemben?
Ugye? Tehát megérkeznek Jeruzsálembe, és felteszik a nagy kérdést, hogy hol van a zsidó király, aki megszületett, ők erről mint tényként beszélnek, ebben nekik nincs kétségük. Mondják, mert mi láttuk az ő csillagát napkeleten, és mi jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Hát azon nem csodálkozhatunk, hogy Heródes király ezt hallva megháborodott, ugyanis ő nem zsidó származású volt, hanem edomita. De már az apja nagyon jól lepaktált a rómaiakkal, és a rómaiak kegyéből került Júdea fölé, és viselhette a királyi címet. De a zsidók megvetették, mint egy edomitát, hiába vett feleségül egy hasmóneus zsidó hercegnőt, és iszonyú féltékeny volt, mindig veszélyeztetve érezte a hatalmát. Az egész családját kiirtatta, ezért mondta azt Augustus császár, hogy inkább szeretnék Heródes disznója lenni, mint a fia. Mert még a disznók is nagyobb biztonságban vannak nála, mint akár a saját gyerekei a hatalom féltése miatt. Tehát az nem csoda, hogy ő megháborodott, és az egész Jeruzsálem is felriadt, és hát ugye elképzelhetjük, milyen feltűnést keltettek, hogy ilyen tekintélyes, gazdag és tudós emberek jönnek napkeletről ezzel a hírrel, a város pedig erről semmit sem tud, nekik ez egy újdonság. És mit csinált Heródes? Így olvassuk a 7. versben, ekkor Heródes titkon, a 4. versben, és egybegyűjtött minden főpapot és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hogy hol kell a Krisztusnak megszületnie. Az ember olyan sokszor olvassa ezt a történetet, és mégis vannak olyan részletek, amire nem figyelünk föl. Én is csak a közelmúltban vettem ezt észre, hogy egybegyűjtött minden főpapot és a nép írástudóit. Ez azért érdekes, mert ebből arra következtethetünk, hogy ha valaki figyelmetlen vagy hanyag lett volna a jeruzsálemi papok és írástudók közül, most mindegyik megtudta, hogy napkeletről bölcsek jöttek, és mindegyik megkapta a kérdést, hogy hol kell a messiásnak megszületni. Ugyanis ezen a háttéren megrázó a közönyük. Heródes aztán, ugye, mint a történet folytatódik, elküldte a bölcseket, hogy keressék meg a messiás királyt, aztán őt is értesítsék, de egyetlen főpapról vagy írástudóról se olvassuk, hogy felkerekedett Betlehemben. Ugye döbbenetes ez a közönyük. Látjuk, hogy Isten kereste az egyszerű pásztorokat, kereste ezeket a mélyen hívő, hitben megörekedett, tapasztalt idős embereket, és azokat, akik Jeruzsálemben a váltságot várták, és jöttek a pogányok képviselői, és a művelt, képzett rétegnek a képviselői, csak kik maradtak ki az egészből? A papok és az írástudók. Milyen szomorú, nem? Ők, akik a leghivatottabbak lettek volna, ők nem kerültek azok közé, akiket Isten közvetlenül értesített volna a megváltó születéséről. Úgy látszik, lelkileg abszolút nem voltak rá fölkészülve. És ezt bizonyítja, hogy amikor a napkeleti bölcsek már felrázzák egész Jeruzsálemet, és elhangzik a rájuk kérdezés, hogy na hol kell megszületni a megváltónak, akkor ők még mindig nem mozdulnak, és nem érzik kötelességüknek, hogy a dolognak utána járjanak. Ebből csak arra lehet következtetni, hogy nagyon önteltek voltak. És azt mondták, ha így lenne, hát akkor Isten minket értesíteni, mi vagyunk a hivatottak. Mi vagyunk a vallás tudománynak az őrzői, hát itt nekünk nem kell, hogy valaki újságot mondjon, hogy ha úgy lenne, hát akkor ugye az Isten elsősorban minket értesítene. És pont ők maradtak ki. És azután ugye azt olvassuk, hogy akkor ugye Heródes a bölcsektől, ez is nagyon jellemző, azt mondja, titkon hivatta őket, és szorgalmasan tudakolta a csillag megjelenése idejét. A Heródesnek ez a gyanakvó, hatalomféltő lénye olyan plasztikusan jön itt ki a bibliai leírásból. Nem akarta, hogy az írástudók tudjanak róla, és a papok összeesküvésre gyanakodott. Talán csak azért hallgatják el, hogy ők igazából nemzeti királyt akarnak, és a messiás király az ő trónját veszélyezteti. Ezért csak titkon hívatta őket, és pontosan meg akarta tudni, hogy mikor látták a csillagot. Aztán elküldte őket, hogy akkor menjetek Betlehembe, és majd utána engem is értesítsetek. Nagy képmutatóan mondta, hogy elmenjek, és én is tisztességet tegyek néki.
És akkor a 9. verstől olvasom, ők pedig a király beszédét meghalván elindultak, és émi a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy mindaddig, amíg odaérvén megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Mikor pedig meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. És bementvén a házba, ott találták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tettek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adtak néki, aranyat, tömjént és mirhát. Idáig olvasom. Na most már válaszoljunk arra, hogy mi lehetett ez a csillag. Ugye van, létezik ilyen csillag, amely megjelent napkeleten, aztán úgy tűnik, hogy nem vették észre, ugye, hát miután meglátták a csillagot, nekik természetes volt, hogy hol kell a messiást királyt keresni, hát Jeruzsálembe. Odáig nem volt szükségük a csillagra. De amikor Jeruzsálemben egy érdektelenség és közöny fogadta őket, és nem kaptak semmi közelebbi útbaigazítást, csak annyit, hogy Betlehemben, akkor elég nagy zavarba lehettek. Az is feltűnhetett, hogy Heródes titkon hivatja őket, és úgy tudakozódik. Tele lehettek balsejtelmekkel és bizonytalansággal, és ekkor, mikor elindultak Jeruzsálemről, ugye így olvastuk, hogy szó szerint, hogy ők elindultak, és ími a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy. Újra megjelent a csillag, egészen a házig vezette őket, és a ház fölött megállt. És nem csodálkozhatunk azon, hogy így olvassuk, nagy örömmel örvendeztek, mikor meglátták a csillagot. Mikor ott voltak a bizonytalanságban, elindulnak Betlehem felé, de hogy fogják megtalálni, újra ott a csillag. Egyetlen magyarázat lehet erre, hogy ők napkeleten, aznak, hogy emlékszünk, hogy a pásztoroknak az első angyal után végül azt olvassuk, hogy ha nagy serege az angyaloknak jelent meg, ezt a fényes angyal sereget láthatták ők napkeleten egy új feltűnő fényjelenségként, egy új csillagnak értelmezték. Aztán ez természetesen eltűnt, nem látták többet, ők elmentek hitben Jeruzsálembe, de amikor szükségük volt a megerősítésre és a vezetésre, megint csak arra gondolhatunk, hogy angyalok csapata jelent meg a fejük fölött, akik távolról egy fényes csillagnak látszottak, hogy őket vezessék a házig. Ugye milyen szép példája ez ennek, amit a Biblia így mond, hogy Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. És az ígéret, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Isten becsülte ezeknek a tudós embereknek, pogány embereknek a buzgalmát, a vágyakozását, az érdeklődését, hogy ők megtették a hallatlan hosszú utat. Ugye tehát nem tudjuk, hogy pontosan a csillag megjelenése után mennyit töltöttek előkészületekkel, mikor indultak el, de a 40 napos bemutatás után, még azután kellett, hogy megjelenjenek Jeruzsálemben ezek a különleges tudós emberek. És azt olvassuk, hogy bemenve a házba, őket nem zavarta, hogy itt szegénységet találnak, és semmi különleges körülmény, semmi nem mutat arra, hogy itt a messiás király született meg, hiszen a csillag, ami vezette őket, és ami megállt a ház fölött, abszolút bizonyság volt. És ők királyi ajándékokat adtak, aranyat, tömjét és mirhát. És ez csak egy kis megjegyzés, ugye mondhatnánk mellékes megjegyzés, de mégis jelentőségteljes. Tudjuk, hogy ezután Isten meginti Józsefet álomban, és azt mondja, hogy azonnal induljon a gyermekkel és az anyjával, meneküljön Egyiptomba, mert Heródes halálra fogja kerestetni. És ezek a szegény emberek miből utaztak volna, és miből fedezték volna az ott tartózkodásuk költségeit, meg a visszautat. De íme a napkeleti bölcsek ajándékai nekik segítséget nyújtottak, hogy elutazhassanak, ott tartózkodásukban legyen megélhetésük, és vissza tudjanak jönni. Ilyen különösek az Isten tervei és intézkedései, mint a fogaskerekek kapcsolódnak egymásba, hogy az ember szükségleteit megelégítsék. És ami Isten tiszteletünk végén, én ennek a történetnek a tanulságát csak két
tételben szeretném összefoglalni. Az egyik, amit mondanék, hogy figyeljük meg még egyszer, hogy mennyire a Jézus születésénél nyilvánvaló volt, hogy minden társadalmi rétegből lesznek, akik meg felismerik a megváltót. Voltak nagyon egyszerű emberek, voltak képzett emberek, pogányok képviseletében jelentek meg, voltak, hogy így mondjam, hitben művelt, hitben tapasztalt, és az Isten ígéreteire várakozó emberek, a hívő maradék egyház, hogy így mondjam, a zsidó nép közül. És itt rögtön is az is nyilvánvalóvá lett, hogy mások közönösek, és sokan ellene is mondanak néki. A másik dolog pedig, amit szeretnék kiemelni, hogy ettől kezdve Jézus lényegében 30 éves koráig teljes csendességben, mondhatnánk elrejtőzésben élt, egyedül csak 12 éves korában volt egy kivételes eset, ami megint emlékeztetett arra, hogy, és nagyon feltűnő volt, hogy kicsoda is ő, de szeretném feltenni azt a kérdést, akik ennyi jelről hallottak, mert vegyük csak számba. Először Keresztelő János születése volt egy csoda, és az édesapja külön kijelentést kapott, ugye fél évvel volt csak idősebb Jézusnál, és azt olvasjuk, ő híre ment az egész júdeai hegyvidéken, a gyermek csodálatos születésének és a vele kapcsolatos kijelentéseknek. Aztán a pásztorok is nagyon széles körbe híresztelték el a dolgot. Aztán Simeon és Anna Jeruzsálemben híresztelték el a dolgot. Aztán jöttek a napkeleti bölcsek, amire felriadt az egész Jeruzsálem. És megkérdezem, ezután látunk valami komoly előkészületeket a megváltó utáni kutatásra, vagy hogy készülnek, hogy most már az ő nyilvános fellépése fog következni, amit Isten időileg is meghatározott? Nem. Noha egyértelmű proféciák mutattak erre. És én itt csak azzal szeretnék párhuzamot vonni, hogy biztos vagyok, hogy az emberek egyik-másik híre fölkapták a fejüket, és azt mondták, jé, de érdekes, de különös. Aztán jött a másik, megint fölkapták a fejüket. Aztán megint a napi dolgaik után láttak. És nem lehetünk-e mi így a Krisztus második eljövetelének a jeleivel? Fölkapjuk a fejünket, aztán visszazuhanunk a hétköznapi körforgásba, aztán jön még egy. Megint fölkapjuk a fejünket, megint visszaalszunk. Megint fölkapjuk a fejünket, megint visszaalszunk. Hogy ennyi sorozatos, feltűnő jel és bizonyság ellenére nem kezdtek komolyan készülni, és nem kezdték a proféciákat kutatni, hát nem sokára már a nyilvános fellépésének az ideje van itt, amit a proféciák pontosan esztendőre megjövendőltek. És így lehetünk mi is Jézus második eljövetelével, és most is érvényes az, hogy vannak akiket Isten fel tud rázni, vannak akik közönösek, vannak akik ellene mondanak, és mindannyiunkat fenyeget az a veszély, hogy hallunk dolgokat, fölkapjuk a fejünket, azt mondjuk, tényleg van ebben valami meggondolandó, aztán megint marad a szokásos tumpaság, és zajlik a hétköznapi élet. Én szívemből kívánom, hogy mi ne essünk bele ebbe a hibába, hanem legyünk olyanok, mint a Simeon és az Anna, akiknek ez egy pillanatra nem megy ki a fejükből, akik várják az Isten vigasztalását, akik minden nap várják, akik szeretnék ezt megérni, akik erre komolyan készülnek, és ezt hírül adják másoknak is. Isten adja meg, hogy így legyen. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És Urunkat, hogy értékelni tudjuk azt az eseményt, amit a mennyei angyalok, mint nagy örömet, mint Istenünk a te béke szándékodnak a hatalmas bizonyságát értékeltek. Urunk, bocsásd meg a mi közönyünket. Itt élünk, szenvedünk, küzdünk, halunk ezen a földön. És szinte érthetetlen a tompaságunk, hogy keressük az igazi megoldást, az igazi szabadulást. És bocsásd meg, Urunk, a mi önzésünket is, hogy a rólad szóló igazi örömhírt, a valódi, ihletett igének a bizonyságát
nem adjuk tovább olyan buzgalommal, mint szükséges lenne. Urunk, kérünk téged, az óesztendő végén és az új esztendő küszöbén olcs a mi szívünkbe nagyobb felelősségtudatot és sokkal több szeretetet egymás iránt, hogy mi úgy tekintsünk önmagunkkal együtt minden emberre, hogy mindnyájan a bűn és a halál fogjai vagyunk. Kilátástalan az egyéni életünk, a vége mindenképpen szomorú és megoldatlan, és kilátástalan az emberi történelem végkifejlete is. Egyedül csak Te, Urunk, lehetsz a szabadító. És köszönjük az ígéretet Jézus Krisztus visszatéréséről, végső szabadításáról. És Urunk, segíts kérünk, hogy ne hasonlítsunk az akkori emberekhez, akik annyi különleges hírt hallottak, és nem indult meg a szívük, és az értelmük nem ösztönözte őket arra, hogy kutassanak, keressenek, végére járjanak. Segíts, Urunk, hogy ne hozzájuk hasonlítsunk, hanem azokhoz az igaz, istenfélő emberekhez, akik a legkisebb jelre is, mint például a napkeleti bölcsek, azonnal elindultak. Meg akarták ismerni a zsidók királyát, végére akartak járni a történetnek, és személyes meggyőződést szerezni. Segíts, Urunk, hogy ilyenek legyünk mi is, akik minden áldozatra készek azért, hogy megtaláljunk téged, megtaláljuk az igazságot, megtaláljuk a szabadulást, és az igazi vigasztalást. Amen.

beszélgessünk egymással. De inkább úgy mondanám a kommunikáció, mert a beszélgetés a kommunikációnak csak egy része igazából. És hadd kérdezzem meg rögtön így az elején, hogy szoktatok-e beszélgetni? Elcsodálkoznánk, ha valaki azt mondaná, ugye, hogy nem szokott beszélgetni, és hogyha már úgy teszem fel a kérdést, hogy szoktatok-e beszélgetni egymással? Ugye, bólogattok, hogy szoktatok, van, aki mondja, hogy hát ez már kevesebbet. Elemi igényünk a beszélgetés. Az ember nem is tudna meglenni anélkül, hogy ne beszélgessen, vagy ne beszéljen. Ugye, mert a kettő két különböző dolog, hogy beszélek, vagy pedig beszélgetünk egymással. Erről is szólok majd közben. Hogy említettem is már itt a kezdő mondatokban, hogy más a kommunikáció és más a beszélgetés. Ugye a beszélgetés a kommunikációnak egy része. Igazából a felmérések szerint a beszéd csak 7%-át teszi ki, képzeljétek el, a kommunikációnknak. Én is nagyon elcsodálkoztam rajta, megmondom őszintén, pedig hát tanultam is ezeket a dolgokat, mert nem emlékeztem így rá. És gondoljátok el, hogy a nonverbális, tehát a nem beszélő, tehát a nem verbális kommunikáció az a 93%, és a felmérések szerint úgy osztik meg, hogy a testbeszéd, a gesztus, ehhez hasonló dolgok, ezek ugye az 55%-ot teszik ki, és a hanghordozás, a hangsúly és egyéb metakommunikációs jelek pedig a 38%-ot. Hát nagyon elgondolkodtató és tanulságos, majd a későbbiekben ezt jobban ki is fejtjük, és megértjük, hogy miért olyan fontos tudunk ezeket a százalékokat. Úgyhogy nem csak az a fontos, hogy mikor és mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan. Ez következik ugye ebből. Nagyon fontos a beszéd, Istennek az ajándéka a Biblia szerint, tehát egy nagy lehetőség, de egy talentum is, és ezért egy nagy felelősség és az embernek a számára. Beszélnünk kell, mert társas lények vagyunk. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, erről van Mózes első könyvében a teremtésnek a története, és azt olvashatjuk, hogy az isteni személyek között békességnek a tanácsa volt, tehát tanácskoztak egymással, hogy Isten az ő angyalainak parancsolt, vagyis a lényekkel, a mennyei lényekkel folyik valamiféle beszéd, kommunikáció, és több helyen olvashatjuk, hogy az Úr szólt, az Úr szava, vagyis Isten is beszél, Isten is kommunikál, és az emberrel is mindig keresi ezt a kapcsolatot, és kommunikálni szeretne, és mivel Isten bennünket az ő képére és hasonlatosságára teremtett, egyszerűen beszélnünk kell. Teremtés történetnél azt olvashatjuk, hogy Isten szólt és meglett, parancsolt és előállott. Az isteni beszédnek hatalma van, teremtő ereje van. Talán nem is gondoljuk, hogy az emberi beszédnek is hatalma és teremtő ereje van az Isten mintájára. Amikor mi szólunk, akkor megteremtünk valamit a másik emberben, megteremtünk valamit a környezetünkben. Érzelmeket, gondolatokat hívunk elő, és valamiféle légkört alakítunk ki azzal, hogy mi ott vagyunk, hogy kommunikálunk, hogy megszólalunk. Nagy felelősség ez, de ajándék is. Mert amikor beszélünk, akkor a beszéd által letisztulnak a gondolataink. Nem tudom, voltatok-e már úgy, én nagyon sokszor szembesültem ezzel, hogy elkezdtem valamit mondani, lehet, hogy Istennek, lehet, hogy a másik embernek, és akkor döbbentem rá az összefüggésekre, az okokra, a következményekre, egyszerűen letisztult az, ami addig esetleg csak úgy kavargott bennem. Vagy amit úgy tudtam, de ki se tudtam igazán mondani, megfogalmazódott az, hogy mi is az, és hogyan is kellene róla gondolkodnom. Akkor, amikor beszélünk, amikor kommunikálunk egymással, akkor feltárulnak a rejtett zugok, az elrejtett érzelmek, gondolatok. Ez is áldásos lehet. Az elszigeteltségünk az szűnik, épül a közösségünk egymással, növeli az emberek közötti egységet, házastársoknál a házastársi egységet, az, amikor kommunikálunk, amikor beszélgetünk.
és kiküszöbölhetjük azt, ami olyan sokszor megrontja a kapcsolatunkat, a félreértéseket. Azért mondtam csak el ezt a néhány szempontot, hogy lássuk azt, hogy milyen fontos is, hogy beszélgessünk egymással, hogy mennyi haszna van annak. Sorolhatnátok még ti is ehhez folytatásként sok-sok mindent, és tényleg növelhetnénk a listát. Példát is hadd említsek nektek az életemből, vagy a környezetemből. Nagyon érdekes volt, tegnap említettük azt a fiatal párt, akikkel mostanában sokat beszélgettünk, éppen házasság előtt álltak, és hát többször voltunk náluk, bár nem olyan közel lakunk egymáshoz, Attila a fiúval jó barátságban is van már régebb óta, és akkor hát mentünk, és akkor megdicsérte a lánynak, hogy te milyen szép ez a lakás, keltet, és milyen szépen megcsináltad, és akkor mondja, hogy jé, hát ezt is mondta a párja nevét, nem mondta sose. És akkor meg is fogadta Attila, hogy fog vele beszélgetni. És akkor mondta, hogy hát valahogy tetszett neki, de hát ő neki ez nem is jutott eszébe. És akkor egy másik volt, az is nagyon érdekes, hogy mondta ez a fiú, hogy hát kifejezte a lány irányába, hogy hát beszélgessenek többet. Ő úgy érezte, hogy miért kell mindig annyira részletesen elmondani, hogy most mi volt a munkahelyen, mik voltak a problémák. Azt mondja, igazi férfi az megy előre, megoldja a problémákat, nem kell azon annyit rágódni. És hogy tanulnia kellett, de nagyon jól állt hozzá, és nagyon szépen, hogy ezt tanulnia kellett, hogy meg kell hallgatni, tényleg azt át kell gondolni. És látta azt, hogy ő akkor nyugszik meg, hogyha azokat kimondhatja. Ez is a beszédnek egy áldása, hogyha van, akinek kimondjuk, ha van, akinek elmondjuk, akár az Istennek, akár a másik embernek, és ha van egy olyan ember mellettünk, ami társunk, akivel őszintén beszélhetünk, akkor meg tud az bennünket nyugtatni, le tudja tisztítani a mi érzelemvilágunkat, a gondolatvilágunkat. Aztán egy másik házaspár, egy baráti házaspárnál van ez, és ezt csak azért villantom föl, hogy milyen különbözőségek lehetnek közöttünk, amik a kommunikációba bizony nagy tanulás elé állítanak bennünket, amikor két ember különböző ezen a szinten. Ott a férfi olyan, hogy nem nagyon beszél. Tehát ő úgy természetesnek veszi a dolgokat, és hát van, amikor szegény asszonyka ugye már akkor tudja meg a dolgot, amikor az akcióra kerül a sor a családba, hogy most ide jön hozzánk,

Az emberi szónál is már utaltam erre, de nézzük meg, hogy mit mond erről a Szentírás. Én azért Jakab apostolnak a levelét választottam, mert ő nagyon sokat szól az emberi kommunikációról, a beszédről. Én ajánlom nektek, nem is hosszú ez a Jakab levele, rendkívül gyakorlati. Tényleg az egész 5 rövid kis fejezet, és már rögtön itt az első fejezetben ír a beszédnek a fontosságáról, a törvényszerűségeiről, és Jakab apostolon keresztül a Jóisten fölhívja a figyelmünket arra, hogy milyen fontos is, hogy mi mikor, mit, hogyan szóljunk. Azt mondja Jakab apostol a 19. versben, az első fejezetben, azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Nagyon bölcs tanács, a saját életünkből is tudjuk, hogy amikor olyan elhamarkodottan szólunk, nem hallgatjuk végig a másikat, sokszor abból van a félreértés, vagy éppen a harag, ahogy írja is az apostol. Legyünk gyorsak a hallásra, hallgassuk meg a másik embert, hallgassuk meg a társunkat, legyünk erre készek, mindig készek, hogy gyorsalkodjunk ebben, de késedelmezzünk a szólásra, vagyis, ahogy a példabeszédek könyve is mondja, talán már említettem a másik témánál, hogy meggondolás őrködik feletted, és értelem őriz téged. Sok minden bajtól megőrizhet bennünket a meggondolás. A szólás is, ahogy mondja a magyar közmondás, inkább nem is szólás, ez ugye közmondás, hogy előbb gondolkodj, azután beszélj. Egy másik helyen így mondja, a 26. versben, ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg a nyelvét, sőt, megcsalja a maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Hát azért elég kemény beszéd, nem? Gondoljatok ebbe bele. Isten tisztelő egy ember, és nem tud a nyelvének parancsolni, azt mondja, hiába való az ő Isten tisztelete. A hitünk próbálja a beszéd. És csak most fölvillantani még egy utolsó verset. Itt a 3. fejezethez lapozzatok, ahol érdemes elolvasni egész az elejétől, ezt az 5., a 6. verset, és ahogy mondja, hogy a nyelv is tűz lehet, bár kicsin tag, de mint a tűz az erdőt felégetheti maga körül a környezetet, ugye, ahogy mondtam, hogy átok lehet a beszédben, és a 10. versben pedig ugyanazt mondja, amit említettem is, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Képzeljétek ezt el, ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok, de azt is mondja az apostol, hogy atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Nem kéne. Minek nem kéne lenni, hogy átok jöjjön ki a szánkból. De ugyanabból a szájból tud kijönni. Vajon miért? Miért van ez így? Egy kicsit menjünk a világi tudományhoz a beszéd szintjén. Talán többen ismeritek ezt, hiszen már általános iskolában is anyag, és talán gyerekeitek könyvébe is láthatátok, vagy ti magatok is visszaemlékeztek meg később is, hogyha tanultatok, hogy a kommunikációs séma az úgy néz ki, hogy van egy adó, ugye most nincs róla ábránd, hogy képzeljük magunk elé, egyik oldalon az adó, a másik oldalon a vevő, és közöttük van egy kommunikációs csatorna, amin keresztül megy az üzenet valamilyen jel formájában, és ott odaírják mindig erre a sémára, hogy zavar keletkezhet. És hogyha zavar keletkezik akár a csatornában, akár a jelben, akkor mi történik? Ugye nincs megértés. Nincs megértés. Valamiféle feszültség keletkezik. A Biblia azt mondja, a szív teljességéből szól a száj, például a beszédek könyvébe. Lehet zavar, amiről nem nagyon beszélnek a nyelvtankönyvek, az adóban és a vevőben is, de majd erre mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan van ez. Ott a csatorna, ugye, hát ez a, hát végül is ugye ott a levegő, amin keresztül ugye a rezgések mennek, megy az üzenet, de ugye ebben a csatornában ott van az adó és a vevő között az Isten, és hogyha ő ott van, és rajta keresztül nézzük a másikat, akkor nem keletkezik zavar.

hogyha bennünk ott van, nem keletkezhet zavar, hogyha Krisztus bennem él. De hogyha én mindenféle kavargásban vagyok, és az emberi természetem hatalma alatt, akkor ez a zavar nagyon könnyen létrejöhet. Aztán sokszor megzavarja a kommunikációnkat, a megértésünket, amire mindannyian vágyunk. Nem vágyunk rá, de hogy is nem vágyunk. Hogy megértsenek bennünket, hogy legyen, aki meghallgasson, hogy elmondjam a dolgaimat. Az is, hogy nem elég a technikai tudásunk. Ez a technikai tudás nagyon egyszerű tudás, az anyanyelvvel együtt tanuljuk, de mivel különböző családból származunk, különböző helyzeteket éltünk meg gyerekkorunkban, fiatalkorunkban, az iskolában, a családban. Ez különböző, azt is megfigyeltem, hogy tájegységekről származunk, és hogy olyan emberek kerülnek össze, akik különböző családi környezetből jöttek, és nem tudatosították ezt magukba, hogy a magyar nyelvnek milyen törvényszerűségei is vannak, sokszor emiatt kerülnek félreértésbe a társukkal, akit választottak, mert nem értik, és nem is tudják, hogy mi az oka annak, hogy én ezt így fogom föl. Hadd mondjak el nektek egy nagyon érdekes példát. Több óra hosszás beszélgetésünk volt egy kedves barátunkkal, aki házasságkötés előtt áll, vagyis hát még maga se tudja igazán, hogy mi legyen. És mondta, hogy nagyon szereti ezt a lányt, úgy látja, hogy a lány is szereti őt, és már tényleg nagyon jól megvannak, és hát több mindent elmondott, elmondta a gyengeségeiket, hogy ezt is már így látják így több év után, hogy így együtt járnak. De van egy dolog, ami miatt egyszerűen nem mer elindulni, hogy na házasság legyen ebből, hogy úgy érzi, hogy a lány újra és újra megbántja azzal, és nem hogy megbántja, hanem ő benne valami rendkívül nagy feszültséget okoz, hogy olyan élesen szól időnként hozzá. Fölemeli a hangját, hogy lebeg a levegőbe, és akkor ő benne följön egy feszültség. És azt mondja, hogy így lesz egész életünkbe. És úgy bántotta, és azt mondta, hogy nem szeretem igazán ezt a lányt. Hát hogy merjem elvenni feleségül? Hogy így fölingerel a hangja. Fölingerel, ahogy szól hozzám. És kezdjétek el, hát több mindenre aztán fény derült a beszélgetés során, ugye körülbelül ebből indultunk ki, hogy van egy problémája, és kezdjétek el, hogy kiderült az, persze ennek komoly lelki háttere van a lánynál egyébként, komoly, mint kiderült, de kiderült az, hogy egy nagyon egyszerű technikai dolgot nem vesz figyelembe, az, hogy a magyar nyelv emelkedő-ereszkedő hanglejtésű. Tehát amikor én beszélek, akkor úgy lenyugtatom a végén a hangomat, leviszem a hangomat, ugye, amit mondtam, hogy a kommunikációnak nagy százalék az tulajdonképpen nonverbális kommunikáció, és benne vannak ezek a hangbejtés, hangsúly és a többi szünettartás egyebek, hogy egyszerűen nem veszi ezt figyelembe, hozta ő a családjából ezt a beszédstílust, és ez egy feszültséget kelt. Tehát, hogyha én, egy kicsit nehéz is ez különben, de majd mondok egy nagyon jót, ami most jutott eszembe, hogy nem is gondoltam, hogy ezt elmondjam, hogy a gyereknevelésnél nagyon jól alkalmazható és bevált, hogy egyszerűen, amikor úgy beszélek, hogy most két mondat jutott eszembe, meg felszólítom. Nem tudom, mit akarsz mondani. Érted? Így fölviszem. És van benne egy olyan számonkérés, olyan irritáló hang. De azt mondom, nem tudom, mit akarsz mondani. Emelkedő, ereszkedő. Teljesen mást váltok ki a másik emberből. Ugye elmondtam a bibliai alapot, hogy a szív teljességéből szól a száj, de higgyétek el, van, amikor nem igazán. Amikor egyszerűen nem figyelünk oda arra, hogy rendesen beszéljünk. A gyereknevelésben nagyon érdekes az, hogy... Na, a kérdőmondatoknál is ugyanúgy, az meg olyan, ugye, hogy összerezze szinte az ember, hogy számonkérés van benne, követelőzés van benne, nem pedig valami közlés, kérdés, stb. És ugye hát vannak ilyen dolgok is, hogy ugye valaki egyszerűen nem tanulta meg, és nem tudja azt mondani a másiknak, hogy kérlek, vagy légy szíves, hanem ide hoznád, megtennéd, kellene nekem. Ugye, amikor közben a gyerekeket arra tanítjuk a család maga az iskolába, hogy kellene? Hát jó, kellene, ugye? De hát, és akkor mi van, nem? Ez erre, hát hogyha kellene valami,
akkor légy szíves, vagy kérem. Valahol, tudjátok, a szív teljességéből szól a száj, nem szabad ítélkeznünk, de ha magunkban ilyet észreveszünk, akkor gondolkodjunk el, hogy nincs-e bennünk büszkeség. A másik semmi bevevése, lenézése. És így tovább. És valamiféle engesztelhetetlenség, kérlelhetetlenség, vagy harag rejtetten. Lehet, hogy nem is a társunkkal, hanem a női nemmel, vagy a férfi nemmel, vagy az emberiséggel egyszerűen haragszunk mindenkire. Nem vagyunk egy rossz lelki állapotban. Vagy egyszerűen csak egy szokás. Egy szokás, ami, és lehet, hogy a másikban, aki elvárja azt, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy légy szíves, ott vannak a problémák. Ezeket mindig meg kell beszélni. Ugye, amit mondtam, hogy a félreértéseket kiküszöbölni a beszélgetéssel, mert lehet, hogy nincs ilyen mögötte. De hogyha a másiknak tényleg ez fontos, és a társadalmunkban is, ugye szoktam mondani, amikor szokásokat alakítunk ki, egyszerűen a társadalomban való élésre is megtanítjuk a gyerekeinket, nem? Hogy olyan alapvető társadalmi szokások, ha azokat sem gyakoroljuk már, hogy akarunk mi akkor az Isten gyermekei lenni? Tanuljuk meg ezeket, vegyük a fáradtságot, és hadd bocsássam már most előre, hogy igazából fáradtsággal, küzdelemmel, időnként bizony erőfeszítéssel jár az, hogy megtanuljunk jól kommunikálni. És ilyen kis egyszerű alapvető dolgokon megköszönjünk és kérjünk. Ezzel kifejezünk valamit. A szavaknak így is hatalma van. Kifejezem a tiszteletemet, kifejezem azt, hogy szükségem van valamire, hogy szükségem van rád, és nem szolgálnak tartalak, akitől elvárom, hogy ugorj, még akkor is, ha nem szólok. Lehet, hogy kemény szavaknak tűnnek ezek, nem is gondolunk rá, amikor kimondunk egy-egy szót. Pedig hosszú folyamatokat indíthatnak el egy emberbe, és amikor évtizedeken keresztül ezek halmozódnak és lerakódnak, már azt se tudjuk, hogy honnét. És hát nem könnyíthetnénk meg, ha ilyen egyszerű, nem könnyíthetnénk meg a másiknak a szeretetet. Gondolkodjunk tényleg el ezen mindannyian. Egyszer hallottam egy nagyon szép mondást, ami úgy hangzott, hogy tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Többen ismerjük ezt a mondást, nagyon szép mondás. Tanulj meg beszélgetni Istennel, és megtanít téged beszélgetni a társaddal. Főként a házastársi kapcsolatban fontos, hogy megtanuljunk beszélgetni, hiszen ahogy mondtuk is, életközösségben vagyunk, mindennapi érintkezésben vagyunk. A leghétköznapi dolgoktól a legintimebb kapcsolatig kommunikálunk egymással. És nem mindegy, hogy milyen az a kommunikáció. A házasságon belül jó esetben két irányú a kommunikáció. Nagyon fontos a kommunikációnál, hogy két irányú legyen. Főleg a mai világban ugye azt látjuk, hogy emberek egymás között, emberek között is magányosak lehetnek. Emberek lehetnek magányosak még a családban is, az emberi közösségben is. A kommunikáció akkor az igazi, hogyha valóban létezni tud, hogyha két ember között megindul egy kapcsolat, egy folyamatos kapcsolat. Van egy adó, van egy vevő, és viszont. Vagyis az adó, aki küldi az információt, a vevő, aki fogadja az információt. Ajánlom nektek tanulmányozásra, nagyon jó fejezet van a kommunikációról a Házas Párbaj című könyvben, ugye, amit itt ajánlott is már Laci tegnap. És ebben a Házas Párbaj című könyvben van egy ábra, amit talán saját magatoknak érdemes úgy tanulmányozgatni, hogy ennek a rendszerében, hogy kinek milyen magas a befogadásra való készsége, és milyen magas az adásra, a küldésre való készsége, különbözőek vagyunk kommunikációs szempontból. Most nincs erre időm, de olvassátok el részletesen, csak fölvillantom, hogy milyenek lehetünk. Ezt egy koordináta rendszerbe ábrázolja egyébként, érdemes ezt is megnézetek itt a 98. oldalon majd. Ennek alapján lehetünk mi visszahúzódóak, már a szó is beszédes, ami azt jelenti, amire nagyon sokszor látunk is példát, hogy a házasságban az egyik fél az, aki beszél, a másik megszokja, hogy a másik úgyis elmondja, meg ő az, aki beszél, és visszahúzódó, még ha egy társaságban együtt vannak, akkor is csak esetleg annyit mond, hogy kérek egy teát, mint a könyv említ valami ilyesmi példát, vagy
többi, tehát ilyen sablonos mondatokat, és nincs igazi kommunikáció, nincs igazi információ áramlás, információ csere az két ember között. Aztán van az úgynevezett, ez nagyon egészségtelen érzelmi légkör a házastársakra, és hát a gyerekekre is, hát gondoljátok ezt el, hogy tartalmatlanná válik ez a kapcsolat egy idő után. Az elfogadó a másik. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó. Az elfogadó embert az magas befogadási és alacsony küldési mutató jellemzi. Ez az ember abban a veszélyben van, bár egy nagyon jó tulajdonság, hogy befogadó. Ezek változhatnak. Figyeljétek meg csak a saját életeket, vagy gondoljatok el, ahogy végigmondom. Sőt, keverednek is egymással egyébként, hogy milyenek vagyunk. Azaz ugyanis nem fejlődik ez az ember, tehát nagyon vigyázni kell erre is, meg az is, hogy ez az ember, aki ilyen elfogadó, az eljuthat egy olyan szintre, hogy mindenre rábólint már anélkül, hogy kifejezni a saját gondolatait vagy a véleményét. Mert ő csak befogad, meghallgat. És akkor a házasságban ez odáig vezethet, hogy egyre ritkábban kéri ki a másik a véleményét. Nem megszokta, hogy így is rábólint mindenre, meghallgatja, elfogadja, tehát megvannak a buktatói ennek is. Tehát a visszahúzódó, az elfogadó, aztán van a szószátyár típus, akinek az adás, gondolhatjátok a szószátyár, hogy az adás van magas szinten, a vétel pedig pont az ellenkezője ennek, ugye, amit az előbb elmondtam, pedig az alacsony szinten. Mindig a saját elképzeléseiről, az ötleteiről beszél, gyakran egészen lehengelő módon, szinte lélegzetvételnyi szünetet se hagy, hogy a másik közbeszóljon, vagy elmondja a véleményét, fél attól, hogy már el is felejti, ugye közben, amit még mondani akar, hogyha a másik közbeszól, és amikor hallgatja is a másikat, azt nézi, hogy milyen hiba lehet abba, amit mond, hogy majd vissza tudjon vágni, hogy majd érvelni tudjon. Tehát egy rendkívül jó beszélőkével rendelkezik, csak hogy a befogadásra pedig hát nem kész, és ezáltal nem próbálja megérteni a társát. Hát nem kell elmondani, majd olvassátok el itt, mit ír a könyv, de mi magunk is kitalálhatjuk, hogy mi lehet ennek a következménye a házasságban. Aztán vannak az alkalmazkodóak, akik pedig mindig készek befogadni mások véleményét, másoknak az elgondolását, és szívesen megosztják az érzéseiket, de csak azokat, amelyeket érzik, hogy elfogadással fogadnak a környezetükben. Ugye alkalmazkodnak. Ami éppen akkor ott jó, arról szívesen beszámolnak, de egyébként nem. A házasságban ez egyébként harmonikus kapcsolathoz vezethet ez a fajta hozzáállás, és ez a fajta megközelítés, akkor, ha hasonlóak a házaspárok. De mi van, hogyha nem hasonlóak? Akkor nem ez a megoldás, ugye? Akkor nem ez a megoldás, akkor nagyon egyhangú kapcsolatot eredményezhet, és hát az igazi megoldás az a felfedező típus, amire mindannyiunknak törekednie kellene, és a felfedező stílusról így írtam ki a lényeget, és tényleg ajánlom figyelmetekbe, hogy tanuljátok ezt ti is, velem együtt, magamnak is, hogy ilyenekké válhassunk, és az életünknek nagy részében ilyenek lehessünk. A felfedező az az adás és a bevés szintjén is a legjobb helyen van. Ugyanis nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, meghallgatja a társát. Kész a meghallgatása. Nyitott értelemmel, aktív érdeklődéssel, tiszteletben tartva a társa érzékenységét, és gyengeségei miatti szégyenkezés nélkül, az érzelmei miatti bűnbánat nélkül, és a társa megítélése nélkül kifejezi önmagát. Tehát kész a befogadása, és kész a kifejezése. Ahogy mondtam nektek azt, az emberek között is magányos lehet valaki, aki nem tanul meg kommunikálni, és igazán a kommunikációt, ahogy mondtam, meg kell tanulnunk. Látjátok ezt is, ahogy most elmondtam, csak ezt a kis részt is. Türelemmel, elszántsággal, sokszor kemény munkával, de megéri. Megéri. És amikor beszélünk, amikor kommunikálunk, észre se veszük, hogy milyen különböző szinteken mozoghatunk. Már nem az értéke
más-más, hanem egyszerűen az életben való helye más-más ezeknek a szinteknek, és a tanulásunk során elérhetjük azt, hogy egész magas szintekre eljussunk. Hát a legalacsonyabb szint, ami hozzátartozik a mindennapi élethez, és mindegyikünk használja, szinte tanulni se kell, ez a sablonos. A sablonos szint, amikor mondjatok erre példát, amikor ilyen sablonokat használunk. Így van, ugye Zoli mondja is. És szintem jár, várunk választ. Nem is nagyon várunk választ, hogy jól vagyok. Sőt, az a válasz erre, hogy jól vagyok. Ez olyan, mint az angoloknál, tudjátok, ez a köszönés, hogy hát ugye, ez tényleg úgy van, hogy szintem azzal köszönünk, hogy jól vagyok, vagy ugye remélem jól vagy. Vagy tehát tényleg semmi, amit várnak, ezek a köszönéseink, és ezek a, vagy amikor hazamegy a fél, és megkérdezi a feleségét, hogy hogy vagy. Hát szinte nem is, vagy mi történt ma, de szinte örül neki, ha nem kezdi el részletesen mesélgetni, hogy mi történt ma. Ezt csak azért kérdezi, hogy na hát itt vagyok, megjöttem, és hát valamit váltsunk már pár szót egymással. Ezek a sablonos, ez a sablonos szint. A következő szint, ez egy kicsit már mélyebbre megy, bár igazán még mélységről nem beszélhetünk, ez a hírközlésnek a szintje. Ugye ez folyik a társasági életben, egy-egy összejövetelen, amikor, és a családi életben is lehet ez a szint, és jó ez, hát a sablonos is kell az élethez, nem amikor odaszólunk egymásnak. A hírközlés szintje is, elmondjuk, hogy mi történt, kivel, mi van, képzeld a munkahelyen, ugye ez a szüleinkkel, a gyerekeinkkel, de nem fűzünk még hozzá semmiféle értékítéletet a szavainkkal. Csak közlünk dolgokat. Ilyen lesz az időjárás, ez történt, láttam a tévében, képzett, találkoztam ezzel, meg azzal, ezt beszélgettünk. Jó ez, de érzitek valahol, hogy kevés egy házassághoz, hogy ezen a szinten maradjunk. A következő szint az a gondolat és véleményközlés. Na, ez már komolyabb. Erre szinte mindannyian eljutunk a házasságba jó esetben. Tehát tényleg ez már azért egy olyan, ami bíztató és kívánatos nagyon. Nagyon jól ír erről ez a könyv is, ír ezekről a szintekről. Pálhegyi Feri bácsiréktől is sokat tanultunk ezekről, beszélgettünk ezekről. A gondolataink és véleményeink közlésénél már értékítéletet fejezünk ki, és konfliktus helyzetben megfogalmazzuk a kívánságainkat, a vágyainkat. Ez a szint az, amikor például megdicsérjük a házastársunkat valamiért, kifejezzük a tetszésünket valamivel kapcsolatban. Ez a gondolat és vélemény közlés. De egy igazi, jó házassághoz akkor fogunk eljutni, ha megtanuljuk az érzelmeinknek a megosztását is. Tehát nem csak az értékítéletünket közöljük a másikkal, hanem a legbelsőbb világunkat föltárjuk. Amikor elmondjuk a másik embernek azt, hogy mit érzek, mit gondolok, mi fáj nekem, minek örülök, mire vágyakozom, mitől félek, és sorolhatnánk tovább. Ez az én közlésnek a szintje. Egy szakszóval, szakzsargonnal így is hívják vala, nem tudom, most hirtelen Powertől, vagy kitől származik ez, hogy zsigeri szintű kommunikáció. A zsigereinkig hatol. Amikor így beszélgetünk, így kommunikálunk, mert ugye nem egyszerűen beszélgetés ez, hanem rendkívül sok metakommunikációs jelzés és egyéb kíséri, akkor megérthetjük önmagunkat, és megérthetjük a másikat. De ti is érzitek azt, hogy nem mindig történik ez meg. Vagyis amikor erre a szintű kommunikációra jutunk, akkor a sebezhetőség, mint veszély ott van, ami visszatarthat bennünket attól, hogy vállaljuk ezt. Pedig enélkül mély és tartalmas kapcsolat nem alakulhat ki. Az időhiány is, és így tovább, megakadályozhatja. Most ezekről nem beszélek, a könyv foglalkozik ezzel részletesebben, ajánlom figyelmetekbe, de érdemes megküzdeni az időhiánnyal, érdemes megküzdeni a belső félelmeinkkel, hogy sebezhetőkké válunk,
mert így tud tartalmas mély emberi kapcsolatunk kialakulni, így tudunk egyé válni a társunkkal, ha ezen a szinten kommunikálunk. Érzitek ti is az, hogy ha nincs meg ez, nincs meghittség, hogy ennek a hiánya érzelmi defektusokat, gátlásokat okozhat egy ember életében, ha valakivel nincs egy ilyen szintű kapcsolata. És hát a legalkalmasabb erre a házastársunk, a Jóisten is adta ezt, hogy mi egymással legyünk a legőszintébb és a legmélyebb kapcsolatban. Ahogy gondolkodtam, ezen eszembe jutott az, hogy erre alkalmassá kell válni. Ki alkalmas erre? Ugye, ki alkalmas erre? Az önzésünket fel kell, hogy adjuk. Ezt a magába zárkózásunkat, az elrejtettségünket, amiről majd mindjárt mutatok is nektek egy ábrát, és vállalnunk kell önmagunkat, szembenézni magunkat, bátorság kell hozzá, és vállalni a másikat. Ami nem mindig kellemes, hogy a fájdalmait fölvállaljuk, elhordozzuk. És van egy, amit ez a könyv említ, ezt én sem ismertem, innét ismertem meg most nem régen, hogy van egy legfelsőbb foka a kommunikációnak, amit folyamatosan nem tartható fenn az élet ünnepélyes pillanatai, percei és órái ezek, amikor olyan egységre jutunk, hogy egymás mellett úgy hallgatunk már, hogy egyre gondolunk, együtt érzünk, együtt szemlélünk valamit, és már szólnunk se kell, mert érezzük, hogy egyek vagyunk, és ugyanazt gondoljuk. És ez valami rendkívül emelkedett állapot, szinte, mintha az ember a föld felett járna, úgy érzi. Csodálatos. Ne várjuk, hogy mindig ez lesz, de eljuthatunk ide időnként. Ugye szóltam arról, hogy a megértésre vágyunk. A Biblia azt mondja, hogy amit azért akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt cselekedjétek azokkal. Megértésre vágyik a társunk is. És amikor beszélgetünk, kommunikálunk egymással, gondoljuk bele a helyzetébe magunkat. Gondoljunk arra, hogy neki ő is szeretné, ha megértené valaki. Hogyha megérteném, úgy, ahogy én vágyom a megértésre. És bizony ennek törvényszerűségei vannak, és a hátra levő negyed óránkban még ezt nézzük meg, és vázoljuk föl, hogy hogyan juthatunk mi teljesebb, jobb megértésre, amitől aztán harmonikusabb lehet a házasságunk. Mert nem elég beszélni, nem elég kommunikálni, hanem, ahogy mondtam, nagyon fontos az is, hogy hogyan kommunikáljunk egymással. Nézzük meg ezt a kis humoros ábránkat, ami azt mutatja meg, hogy a félreértésünknek sokszor az az oka, hogy mi különböző fülekkel hallunk. Egy embernek nem két füle van, hanem négy füle van. Az egyik fülével azt hallja meg, amikor a másik mond valamit, hogy milyen állapotban van ő. A másik, ha éppen az a füle van a szolgálatban, akkor azt hallja meg, hogy milyennek tart engem. A harmadik fülemmel azt hallom, hogy meg mit mond tulajdonképpen. A negyedikkel pedig, hogy mit kell tennem. Nézzünk erre példát, hogy értsétek, hogy is van ez. Például hazamegy a férj, ott az ebéd, leül, hogy ebédeljen. A feleség egész délelőtt azon dolgozott, hogy a családjának elkészítse az ebédet, utána rendet tegyen, és nyugodt megterítsen, stb. És akkor a férj megszólal, hogy mi ez a zöld a mártásban. Mire a feleség, Istenem, ha ez neked nem ízlik, mehetsz máshova enni. Mert mire gondol a feleség? Az ő fülében mit hall? Ott van már az az élményanyaga, hogy én egész délelőtt dolgoztam, hogy a családomat kiszolgáljam. Erre a férjem azt tudja csak kérdezni, hogy mi ez a zöld a mártásban. Vajon melyik fülével hallott a feleség? Menjünk tovább. Azt mondja, hogy mi is a küldött üzenet. A küldött üzenet ez, hogy ez, hogyha az egyik fülemmel, tehát az egyik fülével hallja, hogy a magam elé veszem ezt az ábrát, hogy tudjam követni. Ja, és ugye az a ráadás, hogy kétszer négy füle van egy házas párnak. Tehát ugye aki küld, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba küldi, és aki veszi ezt az adást, az is valamelyik fajta gondolkodásmódba veszi. Tehát most nézzük először a vevőnél, hogy amikor azt mondja, hogy vagy fogadja az üzenetet, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor veheti azzal a fülével, hogy vajon
milyennek tart engem? Tehát mondja azt, hogy mi ez a zöld a mártásba, akkor arra gondolok, hogy hát pocsékszakácsnő vagyok. Nem tudta jól elkészíteni ezt az ételt, ugye? De veheti azzal a fülével is, hogy mit kell tennem. Hogy ezzel azt akarja mondani, hogy máskor hagyjam ki ezt a zöldet belőle. Értitek? De úgy is vehetem, hogy mit is mond tulajdonképpen. Azt mondja, hogy ez valami zöld benne. Nincs különösebben semmi, csak megjegyzi, hogy én hát valami zöldet látok benne. Kész, és megjegyezte. Vagy pedig milyen állapotban van ő? Nem ízlik neki. Ez az állapota, nem ízlik neki. És nem gondolom tovább, ennyi. Aki mondja, ugyanígy. Ugye? Hogy mit kell tennem? Mondd meg, mi ez. Ugye? Te ezt majd tudni fogod, és hát, hogy milyen állapotban van, nem tudja, hogy mi ez. Vagy egyszerűen csak közöl valamit, hogy ez valami zöld. Mit mond tulajdonképpen? Ugyanígy nézzük meg egy másik példánál is. Megyünk az úton, mondjuk vezet a feleség, ugye általában a férj szokott vezetni, a férfiak vezetnek, de most a feleség vezet, ugye a férfiak már többetől is hallottam, hogy hajlamosak arra, hogy akkor mivel ők vezetnek többet meg, hát amit Laci tegnap elmondott, hogy ők aztán tudják, mit hogyan kell tenni, meg uralkodni szeretnek, hát úgy megjegyzést tesz a feleségének. Igen ám, de milyen füllel hallom? Állnak a pirosnál, egyszer csak zöldre vált a lámpa, a férjel meg is szólalt, zöld. A nő mit válaszol? Te vezetsz, vagy én vezetek? Melyik fülével hallott? Melyik fülével hallott szerintetek? Ugye rögtön ott a visszautasítás. Ugye? Nézzétek meg, egyszerűen csak, mit mond tulajdonképpen? A lámpa zöld. Közölt valamit. Hallhatom így, és nem kell semmit feltételeznem a másikról. Amit mondtunk, ugye tegnap, hogy a bizalmatlanság bejött a bűnesettel. A bűnrehajló emberi természetünk rögtön ott a bizalmatlanság. Mit akar mondani? És miért mondja ezt? Tehát lehet, hogy egyszerűen csak meglátta hirtelen, hogy zöld, és Attila is különben ilyen, hogy sokkal gyorsabb, meg a temperamentuma is, a vérmérséklete is más, mint az enyém, én úgy meggondolok dolgokat amúgy is az életbe, ő gyorsan szeretné már úgy véghez vinni, és akkor el tudom képzelni, nálunk bármi nem fordult el ez a szituáció, mert meg is szólal, hogy a lámpa zöld, pedig én már indítani akarné, csak hát 2 másodperces fázéskésésbe vagyok. Egyszerűen nem kell gondolni semmit. De gondolhatom azt is, hogy ő milyen állapotban van? Sietni akar. Sietek. De hallhatom azzal a füllel is, hogy mit kell most tennem? Miért mondja ezt? Valamit tennem kell. Adj gázt. Ugye ezért van az, hogy házasságokban egyes emberek állandó stresszben vannak a másik miatt. Vannak olyan időszakok. Mert azzal a füllel hallják, hogy a másik azért jegyez meg valamit, hogy ő neki már arra reagálni kell valamiféle cselekedettel. És ez egy állandó stressz helyzet, hogy mit kell tennem. A nők hajlamosak erre egyébként, elárulom nektek, úgyhogy vigyázzatok. És a következő pedig, hogy szükséged van a segítségemre, milyennek tart engem? Olyan embernek, akinek szüksége van az ő segítségére. És akkor ezen vagy megsértődöm, vagy örülök neki, stb. Tehát, hogy már hogy dolgozom föl érzelmileg, az már megint más. Vegyük figyelembe a kommunikációnál ezt, hogy különböző fülekkel hallhatunk, és gondolkodjunk el azon, hogy a bizalmatlanság szűrője, vagy a bizalom szűrője van-e ott, és melyik fülünket vesszük elő. Menjünk tovább, és nézzük meg azt, hogy milyen veszélyek fenyegetik a férfiakat, és milyenek a nőket. Nem vagyunk egyformák, ahogy tegnap hallhattuk, az egyéniségünkből, az adottságainkból következően. Ahhoz, hogy jól kommunikáljunk, meg kell látnunk, hogy mik a rossz kommunikációnak az elvei. A férfiak hajlamosak arra, hogy elnyomják a társukat, ahelyett, hogy mire van szükségük. Van egy elvárás ugye az emberbe, vagy valamit szeretnek kérni. De már ott ez a bizalmatlanság, hogy vajon arra majd hogy reagál, vagy több csalódás, hogy nem úgy válaszolt rá, hogy szerettem volna. És beindulnak ilyen ördögi körök. Hogy ezek az ördögi körök. És a férfi ahelyett, hogy elmondaná a társának, a feleségének, hogy mit gondol, hogy mit érez, hogy ő hogyan élte meg azt a dolgot, vagy ő mire vágyna, mire lenne szüksége, vagy ő hogy képzeli el a család életét esetleg,
Ugye, amit Laci példának mondott, ugye, hogy már hát látja, hogy tennivaló van, és most mi nem csinálja a felesége? Vagy nem adja meg, amiről beszélgettük, azt a szeretet szükségét? Nem tölti be? Ahelyett, hogy megmondaná, ahelyett, hogy kommunikálna, mit tesz? Mire hajlamosak a férfiak, vigyázzatok? Hogy elnyomja a másikat, agresszívvá válik, egyszerűen odamond dolgokat, de durván már, már követelőzően, elvárással, számonkéréssel, ahelyett, hogy megbeszélnék, mert már betelt a pohár. Van, akinek kisebb ez a küszöb, van, akinek magasabb ez a küszöb, ne várjuk meg, hogy ide jussunk. Van olyan férfi, aki arra hajlik, ugye a vérmérsékletéből, egyébből, nevetetéséből adódóan, ugyanolyan rossz különben, hogy passzívvá válik, visszavonul. Laci is beszélt erről, kész. Bezártak a kapuk, nem közölde, hogy benne van az a sértődöttség, hogy valami nem tetszik, nem kommunikálunk. Vagy pedig egyszerűen ez a fajta magatartás, hogy úgy tesz, mintha minden rendben lenne, de közben ott vannak a feszültségek a háttérben, és mi történik? Nézzétek, nem mutatja a nyíl. Mind a három esetben nő a keserűség. Lehet, hogy egy olyan fajta békesség szeret, hogy próbálja a békét fönntartani még egy ideig, mint nem veszi figyelembe a dolgokat, de nem oldódnak meg ettől a dolgok. Az elfolytás nem oldja meg a dolgokat. És a növekvő keserűség aztán egy dükkitörésbe, egy harag fölhalmozódásba fog megnyilvánulni, aminek aztán különböző formái vannak, arról most nem beszélünk, majd Attila a megbocsátásnál ezekről fog beszélni, hogy a haragnak milyen formái lehetnek, milyen megnyilvánulású formái, egyik rosszabb, mint a másik. Nem mindig az van, hogy kiabál, vagy pedig csattan föl az ember. A nők mire hajlamosak? Amit Laci már említett is érintőlegesen, hogy bizony ahelyett, hogy megbeszélnék, hogy szépen elmondanák a férjüknek, hogy mi nem tetszik, hogy ők hogyan gondolkodnak, hogy mi fáj most, hogy mik a vágyaik, hogy most szükségben vannak a szeretetben, stb. Halmozódnak ezek a dolgok, nő benne az a hiányérzet, ugye, amiről Laci is beszélt, az a szeretet hiány, nem szeret, és mi lesz? Elkezd kritizálni. Ebbe se vagy jó, abba se vagy jó. Mit mond? Amit Zsuzsa mondtál egy jó példát, nem tudom, tegnap talán a beszélgetésnél, hogy hát már megint tele a szemetes sáda. Hetek óta nem mentünk sehova. De közben nem is ezt akarja mondani. Nem az a baja, hogy tele a szemetes sáda. Nem az a baj, hogy nem mentünk sehova, hanem veled van bajom. Veled van bajom. És nem mond semmit a szükségleteim, mert úgy gondolja, hogy társának magától is rá kellene jönni arra, hogy mire van szüksége. És ezáltal megszégyeníti a másikat. A nők hajlamosak erre, vigyázzunk rá, kérlek benneteket, hogy elvárjuk, hogy a másik, ha szeret, akkor tegye meg azt, amit mi gondolunk, vagy mondja azt, amit mi gondolunk. Feri bácsik mondták a táborban, hogy nagyon jó volt egy beszélgetésnél, hát kicsit olyan humorosan is jött ki, de valamire sem komoly volt, hogy hát mondta az egyik asszony, hogy ha szeret a férjem, akkor csinálja meg azt, akkor jöjjön rá, hogy nekem mi jó. És akkor Feri bácsi ránézett, és azt mondta, nem fog rájönni, mondd meg neki. Nem jönnek rá a férfiak. Nem tudják. És mi meg nagyon hajlamosak vagyunk, hát a szeret. De meg kell mondani. A megfelelő módon, hogy mindjárt megnézzünk, hogy mire figyeljünk erről. A rossz kommunikációnál az információcsere elakad, mert mi hiányzik igazán? Az a krisztusi szeretet, amiről beszéltünk. Mi magunk tudhatjuk ezeket, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy átlássuk. De Krisztust kell hívni segítségül. Az ő szeretete képessé tesz arra, hogy kiküszöböljük ezeket, amik a szeretet hiányában adódnak. Egyik oldalról, ugye adásvételt mondtuk, az adásnál milyen probléma lép be? Én, aki közlök, féltem a titkaimat, és félek kiszolgáltatni magamat. Nem kommunikál, nem adok. Nem mondom el, nem merem elmondani. Megtartom magamnak. És nem érdekel igazán, amit a párom közölhetne velem, ezért nem szánok rá időt, nem adok rá lehetőséget. Vagyis nincs vétel. Ugye a férfiaknál veszük észre azt többször, hogy hát
hallgatlak, de azért még ott a keze a számítógépén, még az újságban az utolsó mondatukon, mondja csak, vagy ott valamelyiket mondta a beszélgetésnél, hogy hát 2-3 óra hossza múlva, amikor mondja a felesége azt, hogy na, akkor indulunk, megkérdezi, hogy hová. Ugye, mert és ez nem egy egyedi eset sajnos, hanem ugye ez egyszerűen minden családban előfordul, figyeljünk erre, az igazi szeretet akkor ránéz a másikra, és meghallgatja, amit mond, vagy pedig közli vele őszintén, és nem fél, hogy ne haragudj. Most nem tudok odafigyelni, mert feszült vagyok, vagy mert ezt be kell fejeznem. Beszélgessünk róla később, és akkor ne sértődjön meg a társunk. És nézzük meg, milyen a jó, hogy a mi nők meg mire vagyunk hajlamosak. Arra vagyunk hajlamosak, hogy mondjuk, vagy figyelj már ide, ugye ez se helyes. Vagy pedig hallgatunk nagyokat, és akkor megkérdezi a férjünk, hogy miért sírsz, és akkor azt mondjuk, hogy semmi bajom. Ugye, mi bajod van? Ez is egy tipikus példa volt. Megkérdezte a férje, a feleségét, látta, hogy valami baja van, vagy úgy látta, és megkérdezte, hogy sírt, ugye? Sírt a felesége. És akkor megkérdezte tőle, hogy hát mi bajod? És mondta, hogy semmi. És akkor megnyugodott. Azt mondja, hát azt mondta, semmi? Akkor semmi. Hát képzelhetitek ezt. Egy süteményt. Kirakatott nézegeték ott a cukrászdában. Igen, tehát egy kicsit erőltetni kellett volna, hogy hát kérjen sütemény. Nem kértél kétszer. Tehát, hogy tényleg a nőkben van egy ilyenre való hajlam, a férfiakban meg ugye a másik oldalon, és erre tudatosan odafigyelünk. Ez, amit mondtam, hogy türelmet, odafigyelést, sokszor tényleg erőfeszítést igényel, hogy megtanuljunk jól kommunikálni, a másságot felfedezni, és ezekben is néha gondolkodni, hogy miért is van félreértés köztünk. Nem azért, mert olyan rossz a másik, meg én milyen szeretetlen vagyok, hanem egyszerűen ezek a dolgok, hogy az isteni szeretet és ezek a tudásnak a tudatába egy törekvés merre irányítsuk. Tessék, nézzük meg, mikor beszélhetünk szeretett kapcsolatról. Akkor, hogyha a férfi is és a nő is őszintén, félelem nélkül feltárja a párja előtt a szükségleteit, az élményeit, a gondolatait, a céljait és az értékrendjét. Vagyis van gondolat és érzelem közlés két irányú, és van én közlés is. Tehát ugye az a mélyebb kommunikáció, idézi a János első leveléből, hogy szeretetben nincsen félelem. Ugye, melyikünk ne érte volna azt meg, hogy hát tartok tőle, hogy mit szól ehhez a másik. Aztán mindannyiunk, nem? Most tartok, hogy erről mi lesz a véleménye, vagy erre hogy fog reagálni. Mert szeretnénk, ha mindig összhangban lennénk, nem tudom, legalábbis a nők, hogy szeretnénk, ugye, hogy mindig úgy békesség lenne, de hát melyik férfi nem vágyna rá, ők is a békességet szeretik. És ezért van bennünk ez, ezt le kell győzni, ez nem adódik az emberi természetünkben, ez természetes az emberi természetnek, hogy benne vannak ilyen tartások a másik embertől, vagy hogy a békességünk, na ettől. Igen ám, de van, amikor igen, a békességnek a szüneteltetése árán is valamit meg kell beszélnünk. Csak az a kérdés, hogy hogyan, nem lehet mindig az, hogy harmónia, békesség. Lehet, hogy attól lesz majd harmónia, hogy ezt most megbeszéltük, és feszültség volt 2-3 óra hosszáig, de nem halmozódik, és jut el 10 év múlva oda, hogy már semmik vagyunk, senkik vagyunk egymás számára, mert elidegenedtünk és elhidegültünk egymástól. A másikhoz még egy picit, hogyha visszaugornál, és akkor befejező ábrákat is megnézzük. És a másik részről, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, értékrendjének alakulását. Érdekel, ezért van rá időm, és van hozzá türelmem. Ugye van, aki már vérmérsékleténél fogva is egy türelmetlenebb típus, ő neki nagyobb küzdelem. Van, akik rendkívül elfoglaltak, vagy a megélhetés miatt, vagy egyszerűen ebben menekülnek, nekik nagyobb küzdelem. Az, hogy kész vagyok megismerni a párom szükségleteit, élményeit, gondolatait, céljait, ehhez önmagam önzését kell legyőzni. Önmagam önzését. Mert kényelmesebb, hogyha ezeket nem közli a másik. De kérdem én, milyen kapcsolathoz vezet? És akkor nézzük meg a befejezőt. Mire figyeljünk a
kommunikáció során? Mi az, ami segíthet bennünket? Koncentráljunk egy témára, semmint több témára. Mi nők hajlamosak vagyunk arra, hogy ide-oda, aztán Attila szokott attól idegesen, amikor valamiről elkezdünk beszélgetni, de szerintem másfél is, és akkor valamit előhozok a múltból, meg a másik családból, meg a nem tudom én honnan, meg hirtelen eszembe jut még valami, azt mondja, most erről beszéljünk, ezt beszéljük meg. Mert a női, mert ez Attila Esterről beszél, hogy a női lélekben és agyban, nekünk ez nagy küzdelem, egyszerre minden ott jelen van. Minden. A szüleink, a férjünk, a múltunk, a napi tennivalóink, úgy minden együtt, mindig. Mindent látunk egyszer. Ez jó, ez nagyon jóra fordítható, de ilyenkor bizony hátránya lehet annak, hogy valamit kitisztázzunk. Hátráltathatja a megbeszélést. Szorítkozzunk a problémára, és ne a személyre. Általában itt a férfiak szoktak inkább véteni, bár azt hiszem, hogy nem is ennyire nem függő, mint inkább emberfüggő, hogy a másikra tekintenek. A másikra, és nem a problémára. Nem tudják elvonatkoztatni. Te mondtad, te ilyen vagy, ugye? Mert ott vannak az elvárásaik, ott van, hogy nekem feleljen meg a család, ugye, ahogy Laci elmondta nagyon jól az előadásában, hogy emiatt a férfi nagyobb küzdelmet kell, hogy kifejtsen önmagába, hogy a problémára koncentrálunk most, nem a másik emberre. A társatok cselekedetére, viselkedésére, és ne a jellemére. Ugye, amit most mondtál, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, ne ezzel foglalkozunk, hanem most mi történt. Képzeljétek el, hogy milyen rossz az, amikor az ember úgy érzi aztán egy ilyen beszélgetésben, hogy megy lejjebb, már ott van a padló, hát, hogy én ilyen vagyok. Ugye? Romboló. A gyerekeket is, hogyha így neveljük, iszonyú lehet. És egy idő után tényleg hát kialakulnak ezek a rossz magatartás formák, mert védekező mechanizmusok és a többi. Nem is megyek ebbe bele. Szorítkozunk az érzelmek kifejezésére, és nem a másik jellemének a megítélésére. Nagyon fontos, hogy az énnel kezdődő kijelentéseket mondjuk, és ne a tevel. Tehát, hogy én így éltem meg, nekem ez ezt jelentette, én így gondolom, és nem az, hogy te így csináltál, úgy csináltál, stb. És szorítkozzunk a tényekre, és ne azon kezdjünk el variálgatni, hogy a másik mit akart. Ez az Isten dolga. Az az ember és az Isten majd egymással megbeszélik, hogy mi volt a szándék, vagy lehet, hogy ő nincs is a tudatába. Én is volt már olyan, hogy Attila valamit mondott, hát én erre nem is gondoltam. Tehát egyszerűen, meg akármennyire ismerjük is egymást, nem tudjuk, hogy akkor éppen mi indította arra a másikat. Amiről beszéltem már nektek, hogy nagyon megkönnyítheti a társas életünket, az a kapcsolatunkat, a házastársi kapcsolatunkat, ha feltételezzük, még rossz esetben is, feltételezzük, hogy a másik jót akart. Lehet, hogy nem is akart jót. De hát miért ne akart volna jót, hogy ő is egy küzdő ember? És feltételezem, hogy szeret és szeretjük egymást. És ennek mindig ott kell lenni a háttérben, és jusson eszünkbe, hogy szeretem a másikat, és szeret engem. Most nem ezt éljük éppen meg lehet, mert egy problémát beszélünk meg, és nem lobog bennünk a nagy szeretet és a szerelem, de ne az érzelmekre hagyatkozzunk, hanem amit ugyancsak talán Laci mondott, hogy ez amikor, vagy valamelyikünk itt egyik alkalommal, hogy az a szövetségkötésben ott van az, hogy én elköteleztem magamat, és nem az érzelmek irányítanak. Kölcsönös megértésre törekedjünk, ne pedig arra, hogy ki a győztes és a vesztes. Ugyancsak a Házaspárbaj című könyvben van a konfliktus megoldásról nagyon jó leírás, ez a győztes-vesztes és a győztes-győztes magatartásforma mit jelent. Ne akarjam az én igazságomat minden áron véghez vinni és hangsúlyozni, hanem ahogy tanultuk is, tudjunk engedni, törekedjünk arra, hogy megértsem a másik helyébe, gondoljam magamat és képzeljem, és ha mind a ketten ezt teszik, és tudnak hallgatni, és szólni, akkor sok-sok javulás figyelhető majd meg a kapcsolatunkban. Zárásképpen Ézsaiás könyvéből olvasok föl nektek egy igét útravalóul, az 50. rész 4. versét, ami így hangzik. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel,
Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok. Hát adja meg nekünk a jó Isten ezt.

Mindenkit szeretettel köszöntök sorozatunkon, amelyben ma este a királyi mennyegző példázata lesz a témánk. Itt szerepel a táblánkon, hogy Máté evangélium a 22. fejezetében olvasható ez a példázat az 14 versben. Mielőtt felolvasnám a példázatot, nagyon röviden hadd mondjam el, hogy mikor és hogyan és kiknek hangzott el Jézusnak ez a példázata. Jézus bevonult Jeruzsálembe, megtisztította a templomot, néhány napja volt, hogy a városban tanításokat adjon, először a nagy sokaságnak, utána különösképpen az egyházi vezetőknek, és azután a végén, az utolsó vacsorán a tanítványainak. Nagyon módszeresen építette fel Jézus az utolsó néhány napját is az életében, akár az egész életét, mindig tudta, hogy hova kell menni, kik előtt kell beszélnie és mit kell mondania. Ebből a részből, tehát ebből a virágvasárnapi bevonulás, illetve a kereszthalál közötti pár nap esemény sorrendjéből mi már kiemeltünk példázatot, ez volt például a két fiú példázata, ami itt Máté evangélium a 21. fejezetében foglal helyet, és tulajdonképpen ezután jött még egy példázat, ami rendkívül közel áll ehhez, ez a gonosz szőlőmunkásoknak a példázata, erről majd fogok beszélni, és két héttel ezelőtt nem ekkor hangzott el, de ehhez kapcsolódó példázat a nagy vacsoráról szóló példázat. A mai alkalommal azért beszélnek ezekről, mert ezek a példázatok.

látni fogjuk, hogy Jézus a menyegzői ruhát fel nem vevő, fel nem öltő emberre helyezi a hangsúlyt. Ez ennek a példázatnak a középpontja, és ebből indulnánk majd a negyedik pontunk felé, hogy mit is jelent az, hogy mielőtt megkezdődött volna a menyegző, a király bement és megnézte a menyegzői sokaságot, tehát a menyegző nem kezdődik, hanem előtte van egy szemle, van egy a királynak egy utánanézése, és ennek során derül ki, hogy valakinek nincs menyegzői ruhája, és látni fogjuk, hogy miközben a többiekkel majd elkezdődik a menyegző, ez lesz az utolsó, ötödik pontunk, ezt az embert kivezetik a menyegzői házból, és megkötözik, és mit is jelent a példázatnak ez a végső, befejező mozzanata, amit Jézus nagyon sok példázata végén egyébként elhelyezett, mit is jelent ez, hogy kivetik a külső sötétségre, és mit jelent ez, hogy ott lesz sírás és fogaknak vacogása. Tehát ez az öt pont áll előttünk, áttekintjük a példázat körülményeit, magát a példázatot megnézzük részleteiben, és a példázatnak a végső időkre való tanítását különösképpen meg fogjuk vizsgálni, hiszen egész sorozatunknak ez a célja. Nos, hát akinél van Biblia, szeretném, hogyha kézbe vennénk Máté evangélium a 22. fejezeténél, és ott az első verstől olvasom, tehát a 14-ig. És megszólalván Jézus ismét példázatokban beszélt nékik, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának menyegzőt szerzett. És elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a menyegzőre hivatalosak voltak, de nem akartak eljönni. Ismét küldött más szolgákat, mondván: mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízzalt állataim levágva vannak, és kész minden. Gyertek el a menyegzőre. De azok nem törődvén vele elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe, a többiek pedig megfogván az ő szolgáit bántalmazták és megölték őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszítette, és azoknak városait fölégette. Akkor mondta az ő szolgáinak: a menyegző ugyan készen van, de a hivatalosak nem voltak méltók. Menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a menyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjtötték mind, akiket csak találtak, jókat és gonoszokat egyaránt. És megtelt a menyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt menyegzői ruhája. És mondta néki: barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői ruhád? Ő pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak: kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lesz sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Idáig tart, és ez a példázat. Tehát akkor menjünk végig az előre jelzett szempontjainkon, és röviden pár szóval először jelezzük a körülményeket. Jézus miért mondta el ezt a példázatot? Hogy említettem, Jézusnak néhány napja volt az életéből, néhány nap múlva keresztre feszítették, és ezek a példázatok nagyon közvetlenül és nagyon megszólító erővel a zsidó néphez fordultak. Jézus utolsó erőfeszítéseit tette a népért, hogy fogadják el őt. Ugye a Bibliában azt látjuk, hogy Isten már a paradicsomban, már a bűneset után kijelentette, hogy el fog jönni a megváltó a földre, és hogy ez a megváltás ez miben is fog majd állni. És Isten örök időknek előtte tudta azt, hogy sajnos az emberiség máshogy nem menthető meg, nem váltható meg, csak a saját maga az Isten halálával. De ebből nem az következik, hogy úgy mondjam, Jézus kihívta maga ellen a sorsot, vagy az emberek gyűlöletét. Jézus nem azért jött, hogy őt eltaszítsák. Holott az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség más nem fog tenni az ártatlannal és az igazzal, Krisztussal, hogy meg fogja ölni, de Isten és maga Jézus Krisztus is azért küzdöttek, hogy nyilván az emberek elfogadják Jézus tanításait és befogadják Krisztust. Van egy rendkívüli könyv az Ószövetségben, ami beszél arról, hogy mi lett volna akkor, hogyha az Ószövetség népe a zsidó

zsidó nép elfogadta volna a messiást, és ez Ezékiel könyve. Ezékiel könyve azzal fejeződik be a 40. fejezettől fogva, hogy Istennek erre is megvolt a terve. Isten nem predesztinálta arra a zsidó népet, hogy elveszítse Jézust, hogy megölje Jézust, hiszen Isten azért jött, és Jézus azért jött a világra, hogy az embereket hívja az örök életre, és mentse mindenkit az örök életre. De habár az Isten akarta azt, hogy ők elfogadják, és az egyszülött fiát befogadják, az Isten látta előre, hogy sajnos az emberiség erre nem lesz képes, hogy őt mégiscsak el fogják vetni, és meg fogják ölni. De Jézus az utolsó pillanatig küzdött az emberért, küzdött a zsidó népért is. Ugye még a keresztfán is imádkozott a gyűlölőért és az üldözőért, és itt is Jézus ezeket a példázatokat azért mondta el, hogy megmutassa azt, hogy az Isten mindenkit hív, erre a bizonyos vacsorára, vagy menyegzőre mindenkit hív, legfőképpen az ő népét. Van a Bibliában egy nagyon szép kifejezés, és ez a 2. Timóteus levél első fejezet 9. versében található, amikor Pál apostol így szól a munkatársához, hogy Isten mindenkit hív szent hívással. Csak talán ezt a kis kifejezést, hogyha megegyezzük, hogy az Isten szent hívással hív mindenkit. Szóval az Isten mindenkit kérlel, az Isten mindenkit életre és örök életre hív, és ezek a példázatok az egyik vonásukban ezt örökítették meg a számunkra, a múltkorit is, amit itt tetszettek hallani, akik itt voltak, a nagy vacsora példázata is arról szólt, hogy az a király is, aki vacsorát készített, elküldte a szolgáit, hogy hívják azokat az embereket, akiket különben már előre értesítettek, és itt is azt látjuk, hogy többször is hívják az embereket, hogy vegyenek részt ezen a vacsorán. Ezért volt megdöbbentő, hogy erre a szent hívásra az elmúlt példázatban azt láttuk, hogy 3 jellegzetes válasz született. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vett, ezért nem tud elmenni a vacsorára. A másik azt mondta, hogy 5 iga ökröt vett, azért nem tud elmenni. A harmadik azt mondta, hogy feleséget vett, megházasodott, azért nem tud elmenni. Ugye láttuk az elmúlt alkalommal azt, hogy ezek az ürügyek, ezek nem voltak valóságosak, nem voltak komolyak, és mögöttük fölsejlett a 3 emberi magatartás, ami a zsidó népnél is jellegzetes volt, az egész emberiségnél mind a mai napig jellegzetes, hogy nagyon sok ember a pénzszerzés vagy a vagyonszerzés miatt nem fogadja el az Isten hívását. Nagyon sok ember itt a földön akar berendezkedni, pedig nagyon mindenki tudja, hogy csak pár évtizedig lehet berendezkedni, de itt akarnak berendezkedni kényelmes és jó életre, hogy maga a Biblia mondja, hogy együnk, igyunk, úgyis meghalunk. Ugye ez volt a nagy vacsora példázatának az első embere. Hogy ugye szántóföldet vettem, vagyonom van, a pénzemet erre fordítottam, hát én ezzel foglalkozom, ez köti le az életemet. A másik emberi magatartás, hogy 5 iga ökröt vettem, megpróbálom, ez meg a következő nagy emberi elutasító gesztus, hogy a sok munka, hogy egyik munkából a másik munkába, nagyon sok ember ezért nem foglalkozik Isten dolgaival, vagy nem hallja meg a hívást, az Isten hívását, ami szól a lelkiismereten keresztül, szól a Biblián keresztül, mert az emberek belefelejtkeznek az élet sok tevés-vevésébe, munkájába. És a harmadik rész pedig, aki elutasította, az pedig azért, mert hát a családjára hivatkozik, hogy nekem családom van, feleségem van, gyerekeim vannak, én azoknak élek, és ezért nem akar az Isten dolgaival és más emberek megmentésével foglalkozni. De most, hogy rá is térek az előzményekből, most szervesen a példázat első tanulságára, ezt szeretném kiemelni, hogy ez a királyi menyegző példázata, ez tovább megy, mint a nagy vacsora példázata. Mert ugye a nagy vacsora példázatában volt 3 jellegzetes kifogás, ürügy. De érezzük, hogy itt többet megengedtek maguknak ezek a meghívottak. Ugye az egyik elment a maga kereskedésébe, a másik a szántóföldjére, ez még csak beleférne a nagyvacsora példázatába, de azután azt olvastuk, hogy a 6. versben, hogy a szolgákat egyesek megfogták, bántalmazták és megölték őket. Ugye ugyanezt fogja Jézus kifejezni a Máté evangélium a 20. fejezetében található példázatban, a gonosz szőlőmunkások példázatában, tehát ez a 3 példázat így egybe tartozik,
hogy valami, tehát nem csak, hogy ürügyet mondanak, vagy nem csak, hogy kitérnek a meghívás elől, hanem valami arcátlanul, valami durva és gyilkos ösztönnel egyszerűen a szolgákat bántalmazzák, sőt meg is ölik. Ugye ez félelmetes a kép, mert ha valakit meghív egy mennyegzőre, egy vacsorára, azt még csak-csak megértjük, hogy valaki nem megy el, bár az előző példázat alapján az se nagyon megérthető. Ugye, tehát az ürügyeket se tudjuk elfogadni. De hogy valaki egy szeretetteljes meghívásra ezt válaszolja, hogy a meghívót bántalmazza és megöli, itt valami olyan mély gonoszság mutatkozik meg előttünk, és Jézus ezt azért mondta el, mert rá akart mutatni arra, hogy a választott népben és az emberben, az egész emberiségben valami olyan feneketlen önzés dúl, és valami olyan mélysége van a gonoszságnak, hogy körülbelül így lehet ezt ábrázolni, hogy valaki szeretettel hív egy öröm ünnepre valakit, ingyen bérmentve, és hogy örüljön, és hogy nagy kiváltságban legyen része, és ő erre nem csak, hogy nem megy el, de a meghívó szolgákat bántalmazza és megöli. Ugye érezzük, hogy itt Jézus előrevetítette az ő halálát, előrevetítette a tanítványainak az üldözését is. Ugye a Cselekedetek könyve 8. fejezetében olvassuk ezt a mondatot, hogy akkor nagy üldözés támadt. Ne felejtsük el, hogy az első nagy üldözés a kereszténység történetében a zsidóknak a keresztényekkel szembeni üldözése volt, tulajdonképpen a saját honfitársaikkal szembeni üldözése. Volt később zsidó üldözés, de a zsidó üldözés csak akkor jött be a történelemben, amikor a kereszténység, a hatalmi kereszténység eltorzult, több évszázaddal ezután, 6-7 évszázaddal ezután, ugye a középkornak az elejétől fogva, de az egész kereszténység története az a zsidóknak a keresztényeket való üldözésével kezdődött, és ezt apostolok cselekedetei meg is örökíti, és ugyancsak profétikus vonása a példázatunknak az, hogy Jézus azt mondja ezután, hogy amikor erre vetemettek ezek az emberek, hogy bántalmazták és megölték a szolgákat, akkor a király mit tette erre? Hadba vonult, és azoknak a városait elpusztította és felégette. Ezzel Jézus profétikusan szólt arról, hogy a zsidó nép történetében nagyon gyorsan bekövetkezik, ugye a borzalmas bukás, Jeruzsálem elpusztítása, a 66-70 közötti római zsidó háború, amikor a zsidó nép életében bekövetkezik a végső pont, ugye a templomot lerombolják, és tulajdonképpen mától visszafele számít a több mint 1900 éve, a zsidó népnek nincs szentélye, nincs vallása tulajdonképpen. Ilyen, hogy judaizmus, zsidó vallás, ez csak névben létezik, mert voltak éppen ez nem vallás, mert amitől vallás lehetne, annak a legfőbb tartozéka a templomuk nincsen meg, és Jeruzsálemet a barkokba lázadás után fel is szántották 132-135 között. Tehát ezek a példázatnak a finoman elhelyezett profétikus vonásai, hogy Jézus előre látta, hogy meg fogják ölni, azt is látta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják a rómaiak, és fel fogják dúlni, ugye Vespasianus, Titus és Hadrianus császárnak az idejében. De hogy úgy mondjam, a példázatunknak ez a része nem középponti rész. Azért nem középponti rész, mert ezzel Jézus még karakterisztikusabbá tette a nagyvacsoráról szóló példázatot, hogy úgy mondjam, azt újra felfestette csak élesebb kontúrokkal. Ez a példázatunknak a bevezető része, a fájdalmas bevezető része, de a példázatot Jézus nem ezért mondta el. Hogy említettem, ez a nagyvacsora példázatában is részben megvan, és főleg a gonosz szőlőmunkások példázatában ezelőtt már Máté 20. fejezetében elmondta. Ami ezután jön, és amit, ahogy említettem, a példázatnak a harmadik mozzanata, erre fogja Jézus helyezni a hangsúlyt. Tudnék arra, hogy a király miután elkészítette a fiának a mennyegzőt, és nem jöttek a meghívottak, kiküld olyan emberekért is, akik nem meghívottak, ugye ez is megvolt már a nagyvacsora példázatában, aztán végül is a ház az tele lesz, és a szolgák begyűjtik, akiket csak találtak, olvassuk a 10. versben, úgy érzékeltet, hogy jókat és gonoszokat egyaránt, tehát mindenkit, aki hajlandó volt elfogadni a meghívást, és azt olvassuk a 10. vers végén, és megtelt a mennyegző vendégekkel. De most jön a példázatnak a legfőképpeni tartalma a 11. verstől, ez a példázatunknak a fókusza, a központja, hogy bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látott ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája, és mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincsen mennyegzői ruhád,
az pedig hallgatott. Ugye először, aki a Bibliát mondjuk először olvassa, hirtelen nem is érti ezt a mozzanatot, mert hogyha ott volt az, hogy nem a meghívottak jöttek el, hanem jókat és rosszakat összefogdostak itt a szolgák, és így telt meg a menyegzői ház, akkor az ember először úgy gondolná, hogy az lenne a rendkívüli, hogyha mindenki lenne menyegzői ruha. Hát hogy itt csak egy emberen nem volt menyegzői ruha, erre majd vissza fogok térni erre, hogy mindenkin volt, de egy emberen nem volt. De először hadd oszlassuk el az értetlenségünket, mondom, amire hajlamosak lennénk, hogy hogyan is követelhetett menyegzői ruhát a gazda, amikor talán az embereknek nem volt módjuk menyegzői ruhát felvenni, hiszen nem ide készültek. Na most ennek a példázatnak, e vonásának a megértéséhez csak egy nagyon kis ismeret szükséges, és ez a kis ismeret magából a 10. és 11. versből is, illetve a 12. versből is kiderülhet, tudnék abból a vonásból, hogy a megszólított ember, aki nem volt menyegzői ruha, az nem szabadkozott, nem mondta azt a gazdának, hogy uram, nem is lehet menyegzői ruha, mert nem ide készültem. Ugye? Mert talán mi ezt várnánk, hogy ezt mondaná, hogy hát azért nem lehet menyegzői ruhám, mert nem ide készültem, engem az utakról és a keresztutakról hoztak el ide. De azt olvassuk, ezt a jelentőség teljes mondatot a 12. vers végén, az pedig hallgatott. Tehát ebből a hallgatásból is arra következtethetünk, hogy neki lehetett volna menyegzői ruhája. Ő igenis ölthetett volna menyegzői ruhát, és mondom, itt csak azt a kis korabeli szokást kell ismernünk, hogy Palesztinában nagyon nagy kiváltságnak számított, hogy valakit a menyegzőre meghívtak. Ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nem csak a meghívást mellékelték azoknak, akik eleve nem tudtak készülni a menyegzőre, hanem a menyegzői ruhát is. Tehát ha valakit hirtelenül hívtak meg egy menyegzőre, nem volt ideje neki előkészülni, amikor megérkezett a menyegzőnek a színhelyére, jelen esetben a király házához, ott felajánlották mindenkinek a menyegzői ruhát. Ezért hallgatott az illető ember, mert itt a háttérben nem az volt, hogy ő nem vehetett föl menyegzői ruhát, hanem ez volt a háttérben, hogy ő nem fogadta el a menyegzői ruhát. Tehát erre nagyon szeretném fölhívni a figyelmet, mondom, szövegszerűen is kiderül, ha valaki nem ismeri az ókori szokásokat, de egy kicsit utána járunk, akkor ez teljesen bizonyos, hogy akit a menyegzőre meghívtak, annak mellékelték a menyegzői ruhát, ha ő nem tudott előkészülni. Tehát itt nem arról volt szó, hogy ő nem tudta beszerezni a menyegzői ruhát, nem volt ideje tisztálkodni és tiszta ruhába felöltözni, hanem itt arról van szó, neki is felajánlották a menyegzői ruhát, ő is fölvette volna, de ő azt nem fogadta el, ő azt elutasította. Na most, hogyha legalább idáig eljutunk a példázat megfejtésében, akkor föl kell, hogy vessük azt a kérdést is a Biblia alapján, hogy mit is jelképez a tiszta vagy a fehér ruha a Bibliában. Itt kikerülhetetlen, csak úgy, mint más példázatokban, hogy ezekben a szemléletes, képies történetekben bizonyos jelképek vannak. Tehát, hogyha ezeket a jelképeket nem ismerjük, akkor tulajdonképpen feltöretlen dió marad előttünk a példázat. Nem tudtam a táblára mindent felírni, de néhány alapvető 4 Biblia verset felírtam, hogy a Bibliában a ruha minek a jelképe. Mielőtt felolvasnám, illetve rámutatnék ezekre a Biblia versekre, itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Bibliának csodálatos jelképrendszere van, és hogyha valakinek én feltenném a kérdést, hogy mikor olvasunk először ruháról a Bibliában. Ugye amihez csak a Bibliának mondjuk 3 fejezetét kellett elolvasni a legelejéről, hogy már ruháról olvashatunk, akkor biztos, hogy erre mindenki meg tudna válaszolni, aki legalább az első 3 fejezetet elolvasta, hogy akkor találkozunk először ruhával, amikor Ádám és Éva elköveti a bűnesetet, és látják azt, hogy mezítelenek, szégyelni kezdik magukat, és maguk alkotta ruhával borítják be a testüket. Ez a Mózes első könyve 3. fejezete az úgynevezett fügefa levél öltözetről szóló rövid bibliai beszámoló. Nem mennék most bele abba, hogy mi volt azelőtt az első emberpárnak a ruhája. Nyilván volt ruhája az első emberpárnak. Az embert az Isten megteremtette és erre a földre teremtette, de minden embernek az intimitását, a maga személyiségét az Isten megőrizte, és Isten nem úgy teremtett embereket, hogy a középkori adamita vallás mondta, hogy Isten mezítelenül teremtett bennünket, mindenki mezítelenül járjon. Az első emberpárnak is volt ruhája, Istentől adott, készített ruhája,
De azt látjuk, hogy amikor elkövették az elfordulást az Istentől, akkor ez a ruha eltávozott az első emberpárról. Ezért olvassuk például a Bibliát nagyon mélyen magyarázó Ellen Gould White műveiben két könyvben is, az egyik kapható itt is, a Pátriárkák és Proféták című könyv, a másik most kifogyott, ami a kezemben van, a Krisztus példázatai című könyv, hogy Isten, amikor megteremtette az első emberpárt, ő maga gondoskodott ruháról, fényruháról, ami minden embernek biztosította a maga intimitását, és azt, hogy ne legyen másnak vagy másoknak kiszolgáltatva. Ez valami csodálatosan hozzátartozott az ember teremtéséhez, de amikor az ember elfordult Istentől, akkor ez a ruha is eltávozott róla, és ezért olvassuk a Bibliánk harmadik fejezetében, hogy megnyilatkoztak a szemeik, és észrevették, hogy mezítelenek. És amikor észrevette az első emberpár, hogy mezítelen, akkor gyorsan kapkodva összeállított magának egy öltözetet, és ez volt a fügefa levélruha, ami ettől a pillanattól fogva a Bibliában egy nagyon nagy jelképé válik, tudnék annak a jelképévé, hogy az Isten akar adni ruhát az embernek, és az ember viszont nem fogadja el a ruhát, és ő maga akar készíteni ruhát magának. Tehát ez az egyszerű hétköznapi tárgy a ruha, a Bibliában ettől a pillanattól fogva átvitt értelmű, jelképes jelentésűvé válik. Mit értünk ezután ruhán? Ezt írtam fel Ézsaiás könyve 64. fejezet 5. verse, amivel a ruha jelképe először is azonosítható, amikor azt mondja, itt a próféta, illetve Isten szól a prófétán keresztül, amikor azt mondja a zsidó népnek, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát azt mondja itt Isten a prófétával, hogy amikor az ember maga készít ruhát magának, hogy az első emberpár is ugye fügefa levél öltözékkel akarta beborítani a testét, hogy így védje meg magát a rosszal szemben, akkor ez átvitt értelemben úgy értendő, hogy minden ember saját maga akarja megoldani az életét, saját maga akarja védeni az életét a rossztól, saját maga akar egy bizonyos arculatot, egy bizonyos kinézést biztosítani magának. Minden ember érzi magában ezt az erőt és ezt az elhivatottságot, hogy ő képes megoldani az élete problémáit, az élete kérdéseit, és ezért mondja a próféta, hogy minden ember ruhát vesz magára, minden ember valamivel be akarja takarni magát, de, és itt van ennek a versnek a csattanója, ez a ruha mi az Isten szemében. Ez az átvitt értelembe vett ruha, hogy minden ember úgy gondolja a bűneset után, hogy elkövetjük ugyan a rossz dolgokat, de majd legyőzzük a rossz dolgokat. Követünk el bűnöket, de majd kijavítjuk a hibáinkat. Hogy ilyen az életünk, de majd mi helyre hozzuk az életünket. Ez az Isten szemében szennyes és megfertőztetett ruha. Mert az ember nem tudja igazán megjavítani az életét, az ember nem tud igazán megváltozni, saját magát az ember nem tudja felemelni. És ha még egy kicsit itt időzzünk az Ézsaiás 64:5-nél, tessenek megfigyelni, én csak kivettem ebből a versből ezt a kifejezést, hogy minden mi igazságunk olyan, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Van itt még egy szó, amire oda kell figyelnünk, és ez az igazság. Azt mondja itt Isten, hogy az emberek, mi emberek nagyon meg vagyunk győződve arról, hogy nekünk igazunk van. Hogy mi alapvetően jó életet élünk, minden ember valamilyen szinten meg van győződve, hogy az ő élete, az kielégítő, jó csapáson jár, jó ösvényen jár. Minden ember arról van meggyőződve, hogy neki igaza van. Ezért is szól így ez az ige, hogy minden mi igazságunk olyan az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát nem azt mondja itt a Biblia, hogy a hazugságaink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Nem azt mondja, hogy a bűneink olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Arra sokkal súlyosabbat lehetne mondani, amit mi igaznak tartunk az életünkben, amikor mi úgy érezzük, hogy mi jól cselekedtünk, vagy helyesen gondolkozunk, vagy így kell másoknak is élni, mert a mi pártunkon van az igazság, akkor Isten előtt ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Félelmetes Biblia vers ez, nem?
Nagyon félelmetes bibliavers. Mert hogyha az lenne, hogy a bűneink olyanok az Isten előtt, mint a szennyes és megfertőztetett ruha, ezt még úgy értenénk, hogy igen, hát a bűn az visszataszító. De amikor azt mondja a Biblia, hogy amit mi igaznak gondolunk, amit mi helyesnek látunk, amivel sokszor úgy büszkélkedünk és kérkedünk, hogy na most én helyesen cselekedtem, és ez az igazi élet, amit én bemutatok, és ez az Isten előtt, hogyha most mi látnánk, hogy a jó Isten erre mit mond, akkor a jó Isten erre azt mondaná, hogy ez olyan, mint a szennyes és a megfertőztetett ruha. Tehát ezért a Bibliában a szennyes és a megfertőztetett ruha az az embernek a saját maga igazságaival azonos, tehát amit mi igazságnak gondolunk és látunk, ennek a jelképe a szennyes és megfertőztetett ruha. És ekkor már teljesen nyilvánvaló, hogy ehelyett a ruha helyett nekünk egy másik ruhát kell felvennünk. Ehelyett a ruha helyett, a szennyes és megfertőztetett ruha helyett egy tiszta, egy igaz ruhát kell felvennünk. Erről szól a Zakariás könyve 3. fejezet. Ez nem fér ki a táblára, de nagyon fontos fejezet. Zakariás könyve 3. fejezete arról szól, hogy Izrael népének főpapja ott áll az Isten előtt látomásban, és piszkos, szennyes ruhákban áll ott, és az Isten megkönyörül rajta, és azt mondja neki, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és ünnepi öltözetbe öltöztessétek őt. És leveszik Józsuáról, a főpapról, a babiloni fogság utáni főpapról a szennyes ruhákat, és tiszta ruhába öltöztetik őt. Ugye a tiszta ruha a Bibliában az Isten által adott ruha. Ugye megint csak menjünk vissza a bűnesethez. A bűneset után az ember felöltözött fügefalevér ruhába. Ott is volt az Istennek válasza erre, amikor az ember felöltözött fügefalevér ruhába volt, mert Isten bőruhákba öltöztette fel az első emberpárt, amivel jelezni akarta az Isten, hogy a fügefalevér ruha az nem megoldás. Fizikailag sem megoldás, mert gyenge, és sokkal erősebb ugye a bőruha, és átvitt értelemben sem megoldás, mert az embernek a saját igazsága olyanok, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Az Isten áldozatát vetítette előre, hogy bőruhákat adott az Isten neki, tehát Ádámnak és Évának az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát vetítette előre, hiszen a bőruhába való felöltöztetés az kis állatok megáldoztatását feltételezi. Ezért tudta Isten így felöltöztetni őket, és ez Krisztus áldozatára hívta fel az emberek figyelmét, aki mint ártatlan bárány az életét fogja adni majd az emberiségért. Tehát a két jelkép, a szennyes és megfertőztetett ruha, ez a saját magunk igazságai, a saját magunk cselekedetei és törekvései, amelyekkel mi azt hiszük, hogy megjavíthatjuk az életünket. Itt is azzal találkozunk, mint az egyik elmúlt példázatnál már ezt kidomborítottam, hogy az életben sokkal nagyobb dolog a cselekvésnél az elfogadás. Nem mi magunk akarjuk rendbehozni az életünket, mert a Biblia szerint ez soha nem fog menni. De nehogy úgy képzeljük, hogy egy nagyon passzív dolog az elfogadás sokkal aktívabb és nagyobb dolog, mint a cselekvés. Nem mi akarjuk megváltoztatni az életünket, hanem fogadjuk el, ahogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket. Ugye? Tehát a ruha példázata, illetve a ruha jelképe is erre hívja fel a figyelmünket, hogy fogadjuk el, hogy az Isten akarja megváltoztatni az életünket, bizony ez sokkal súlyosabb szembefordulás önmagunkkal, mint belemenni számtalan dologba, hogy majd én ezt csinálom, azt csinálom, így lesz jó az életem, amúgy lesz jó az életem, ezt nagyon könnyű megtenni. De az, hogy elfogadni valakitől valamit, ami ellenemre szól, ami nem hagyja jóvá, amit teszek, és radikális, gyökeres változás sürget, ez sokkal nagyobb tett az életben. A ruhának a jelképét, ahogy említettem, most nem akarom felírni a fél Bibliát, például a tékozó fiú példázatában is, amikor a rongyos ruhákat levéteti az apa a fiúról Lukás 15. fejezetében, és tiszta ruhát, ünnepi öltözetet ad rá, ugyanezt fejezi ki. Tehát, hogy ez a fiú belátta, hogy az életét eltékozolt, ő nem tud jobb lenni, ő nem tudja magát megváltoztatni, ez nem is kéri az apa, hogy ő maga változzon meg, hanem az apa megy elébe, az apa mondja azt, hogy vegyétek le róla a piszkos, a szennyes ruhát, és majd én ünnepi öltözetet adok neked.
De látjuk, hogy ez végigvonul a Biblián, de próbáljuk meg most meghatározni is, tehát egészen pontosan azonosítani is ezt a jelképet. Az azonosítás megtalálható a Jelenések könyve 19. fejezet 8. versében, amelyben ezt olvashatjuk, hogy a fehér ruha, vagy a tiszta ruha, így fordítja a Bibliánk, hogy a fehér gyolcs a szentek igazságot cselekedetei. Tehát azért mondtam el nagyon röviden, vázatosan a ruhának a bibliai előfordulásait, illetve hogy végigvonul ez a jelkép az egész Szentíráson, hogy most legyen valami alapunk ahhoz, hogy azonosítsuk ezt a jelképet. Tulajdonképpen ez a jelkép az igaz emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe. Tehát ahol fehér ruhával találkozunk a Bibliában, mint jelképes értelmű kifejezéssel, ez a tiszta emberi jellemnek, a megtisztult emberi jellemnek és az igaz emberi cselekedeteknek a jelképe, mert ezt szövegszerűen így olvassuk, tehát Jelenések 19.8-ban a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát röviden, egy mondatban, a tiszta ruha vagy a fehér ruha a megváltozott, megigazult, megszentelődött élet jelképe a Bibliában. Ez az, ami emberünknél hiányzott. Tehát most kötök vissza a példázatunkhoz. A példázatban mindenki, aki ott ül a királyi házban, a menyegzői asztal körül, mindenkinek van fehér ruhája. Ez mit fejez ki? Hogy Isten csak azokat engedheti az örök életre, csak azoknak adhat örök életet, akik itt a földön megváltoztak, de nem csak a gondolkodásukban, hanem megváltoztak a jellemükben, megváltoztak a cselekedeteikben is, hiszen a Biblia 100-szor és 1000-szer tanítja, hogy Isten nem az alapján fogja üdvözíteni az embereket, hogy ki mit gondolt, ki minek vallotta magát, vagy ki milyen vallásos vagy hívő embernek állította be magát, hanem az alapján fogja Isten az embereket osztályozni, hogy kinek változott meg nem csak a gondolkodása, mert hiszen ha a gondolkodás megváltozik, annak következményeinek is kell lenniük, kinek változott meg a jelleme és a cselekedetei. Nagyon egyszerű szóval, megint csak csupaszítsuk le a dolgot, hogy teljesen érthető legyen a számunkra, ki lett igazságtalan emberből igaz ember? Ki az, aki szembefordult először gondolatban az igazságtalanságával, ez a megtérés, ugye a gondolatban való szembefordulás, a gondolat megváltozása, de utána a gondolkodás módja megváltozása után ki igényelte állandóan az Isten segítségét, hogy ne igaztalan életet éljen, mint amit azelőtt élt, hogy igaztalanul gondolkoztunk és igaztalanul cselekedtünk és éltünk, hanem hogy ki lett olyan ember, akinek a jellem, a cselekedete és ezáltal, ugye a cselekedetek visszaadnak a jellemünkre, a jelleme is megváltozott annak az embernek. Tehát mi volt itt a probléma ennél az emberünknél, hogy szem elől tévesztette azt, hogy az örök életre nem lehet igazságtalan cselekedetekkel, nem lehet igazságtalan jellemmel eljutni, mert tulajdonképpen akkor ugyanott az örök életben folytatódna ugyanez, tehát a bűn történelme, márpedig Isten tökéletes megváltást akar, Istennél az örök életben nem lesz már bűn, nem lesz már gonoszság, nem lesz már halál és fájdalom, de ennek van egy feltétel, hogy oda ne kerüljenek olyan emberek, akik ott elkezdenek majd újra kísérletezni a rosszal. Ne kerüljenek olyan emberek, akik megengedik maguknak egy-egy cselekedetükben csak ennyit, hogy vegyenek a fának a gyümölcséről, amire az Isten azt mondta, hogy ne vegyetek. Hát ez nem volt nagy dolog, ugye? Nem volt olyan főbenjáró nagy vétek, amit Éva megengedett magának, de ebből a kis parányi mozdulatból lett ez a nagy, súlyos, borzalmas világtörténelem, amiben mi most élünk. Tehát a példázat arról szól, hogy amikor a király bemegy, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot, látott ott egy embert, aki úgy gondolta, hogy ő akkor is üdvözülhet, akkor is eljuthat a mennybe, hogyha ő megenged magának igazságtalan cselekedeteket, vagy vannak jellemhibái, amelyekről nagyon is tud, de hát mentegeti magát, hogy ezzel vagy azzal nem olyan nagy főben járó hibával Isten még üdvözíteni fog engem. Úgy gondolom, hogy ha mindezt így azonosítjuk, és komolyan vesszük a példázatnak ezt a jelképét, a ruha jelképét, akkor ez a példázat nagyon nagy megszólító erővel közeledik hozzánk. Mi nekünk is föl kell, hogy vessük a kérdést, hogy mi szeretnénk-e élni, vagy nem szeretnénk élni. Mert élni
az Isten világában csak úgy lehet az örök életben, hogy az ember már itt, ebben a világban, ebben a földön szembefordul a hibáival, szembefordul a jellemhibáival, szembefordul az igazságtalan cselekedeteivel, hogyha ezt nem tesszük, és ezek megmaradnak, akár a jellemünkben, akár a cselekedeteinkben, Isten így nem adhat nekünk örök életet, mert akkor kiszámítható a következmény, hogy ott az örök életben is elkezdődne ugyanaz, ami itt a földön olyan sok szomorúságot és fájdalmat okoz nekünk. Mint említettem, ez a példázatnak a legfőbb vonása, és itt egy kicsit álljunk meg a példázatnál, mielőtt tovább mennénk. Néhány kérdést vessünk fel. Például ilyen kérdést, hogy valóban meg tudunk-e változni mi emberek? Tehát meg tudunk-e mi változni a jellemünkben és a cselekedeteinkben? Vagy ez csak egy felhívás? Ez csak egy magas szint, amit úgyse senki nem fog átugrani, de ez olyan jól hangzik, szépen hangzik, hát magasra kell állítani a mércét, mert akkor az emberek úgyis többre fognak törekedni. Hát hogyha lejjebb állítjuk a mércét, akkor eleve kevesebbet fogják teljesíteni az emberek. Tehát még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy lehetséges-e itt a Földön teljesen megváltozni a jellemünkben? Lehetséges-e az, hogy jellemvonások elmaradjanak az életünkből? Olyan jellemvonások, amelyek nyomán talán számon tartottak bennünket régen. Hogy az ember hiú, az ember irigy, az ember haragos. Ugye sokszor így egy-egy jellemvonást ugratunk ki, és azt mondjuk, hogy hát ezt az embert különösképp ez jellemzi. Még igazán hívő emberekről is, hogyha megkérdezzük a hittestvéreiket, hogy mégis hát mit gondolsz, hogy mi nála a probléma, mit kell neki leküzdenie, azt hiszem, hogy minden hívő ember tud a maga hittestvérénél is egy ilyen vonást találni, hogy ez az ember egy kicsit azért elhamarkodottan ítél, ez az ember gyorsan haragra robbantható, ez az ember meggondolatlan sok esetben, ez az ember ilyen és ilyen helyzetekben ezt és ezt mutatta meg magából. Szóval a kérdés jogos, hogy vajon teljesen kitisztulhatnak-e a rossz jellemvonások az életünkből. A Biblia erre határozott igennel válaszol, és meg is mondja a titkát, hogy hogyan tudjuk a helytelen jellemvonásainkat és a helytelen cselekedeteinket legyőzni. Itt is most arra szorítkozom, ahol a ruha jelképét érinti a Szentírás. Jelenések könyve 3. fejezet 18. versében van ez a kifejezés. Jézusnak a Laodícia beliekhez írott levelében, Jelenések 3.18-ban, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kenn meg a te szemeidet, hogy láss. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ember önmagát legyőzni nem tudja, az ember jobb jellemvonásokat önmag erejéből nem tud kifejleszteni, de két szóban megmondta a titkát annak Jézus, hogy hogy lehet belőlünk más ember. És ez a két szó így hangzik, védj tőlem. Mind a két szó hangsúlyos. Istentől kell vennünk, tehát ezt Istentől tanulhatjuk el, tőlem. De neked személyesen kell ezt elvenni. Védj tőlem. Ez a Bibliának egyik legnagyobb felszólítása, amelyben ott van az, hogy ha valakinek nem Isten a mintája, nem Isten a példája, nem Krisztus áll a gondolkodásának középpontjában, és hogyha nem személyesen törekszik arra, hogy Krisztustól vegye a példát, és nem akar személyesen hasonlítani Krisztusra, akkor soha jobb ember nem lesz az ember. Ebben a két kis kifejezésben benne van a jellem átalakulás egész ABC-je, és egész magas rendű filozófiája, hogy az Isten nekünk nem egy nagy könyvet adott, nem egy nagy filozófiát, vagy egy nagy tanrendszert adott. Isten elküldte hozzánk a saját egyszülött fiát, hogy pontosan mutassa be, hogy hogyan kell élni. Na most, hogyha az ember Krisztus életét tanulmányozza, hogyha Krisztus köti le a figyelmét, ha mindig új és új dolgokat lát Krisztus életében, és mindig érzi az ember magát megfedni, hogy Jézus ugyanilyen természetben, mint amiben én élek, ugyanilyen természetben tökéletesen tudott viselkedni, honnan van az, hogy én mindig elbukom, honnan van az, hogy én ennyit hibázom az életben. Ha egy embernek a gondolkodás módját
Krisztus köti le, és ha mérték Krisztus lesz az életében, akkor majd tud venni tőle olyan példát, amire az erőt is meg fogja kapni Krisztustól. Ez a személyes hitharcnak, vagy a hitküzdelemnek a lényege. Erre mondta Pál apostol Timóteusnak, harcold meg a hitnek szép harcát. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit jelent a hitnek szép harca? Látom a példát, látom a tökéletes mintát, és érzem azt, hogy Jézus azért jött el erre a földre, és azért jött ugyanilyen természetben, mint én, mert ehhez akar engem hozzásegíteni, hogy én higgyek abban, hogy ugyanolyan lehetek, mint ő. Ezért mondja Jézus itt a Jelenések 3.18-ban, hogy tulajdonképpen három dolog kell ahhoz, hogy a jellemünk átalakuljon. Az első dolog, védj tőlem, ugye a védj tőlem után mi következik? Védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Ugye a tűzben megpróbált arany a hitnek a jelképe. Ugye hit nélkül lehetetlen megragadnunk Jézus példáját, ha Jézus csak egy nagy személyiségnek tartjuk, vagy egy igaz valakinek, de nem hiszünk abban, hogy Jézust lehet követni, akkor tulajdonképpen nem beszélhetünk hitről. Keresztény értelemben csak akkor beszélhetünk hitről, ha valaki hisz abban, hogy Jézust lehet követni. Ugyanúgy lehet élni, mint hogy Krisztus élt. Ugye ezért mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Ugye gazdagságot az szerezhet az életünkben, azáltal leszünk kiteljesedett, érett és arányos személyiségek, ha Krisztus életét tanulmányozva, Krisztus szavait és példáját tanulmányozva, mindenre azt mondjuk, hogy igen, ez is tökéletes példa, ezt eddig sem tudtam, eddig sem így értem, de most már látom ezt, örülök ennek, kérem az erőt, hogy ugyanúgy tudjak élni, hogy Krisztus élt. Ez egy folyamat az életben, ez a hitnek szép harca, amelyet Pál apostol biztatta ugye a munkatársait. A második dolog, hogy védj tőlem a tűzben megpróbált arany után fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged, rúdsága. Nagyon érdekes ebben a kifejezésben ez a mezítelenség, rúdsága. Újra elő fog jönni majd a Jelenések könyve 16. fejezet 15. versében, amelyről majd később fogok beszélni. Ugye azt mondja itt a felszólítás, Jézusnak a felszólítása, hogy csak az az ember jut el megváltozott jellemre, aki semmilyen hibájával nem köt alkut. Ez ugyanolyan, mint hogyha az ember felvesz egy ruhát, de bizonyos helyeken az a ruha felhajtódik, vagy nem teljesen borítja be a testet, és mindannyian láttunk már ilyen helyzetet talán az életben, hogy valaki felvett egy nagyon szép ruhát, de alatta valami kilátszott, mondjuk egy nem egészen megmosott láb, vagy köröm, vagy nem tudom én mi, és aztán az nagyon kellemetlen és nagyon fájó érzés, amikor az ember rádöbben arra, hogy bár mindenki látja a szép ruháját, de a következő tekintettel azt is kiszúrja, hogy retkes a lába az illetőnek. Ugye? Tehát az mindenféleképpen egy óriási kontraszt. És ugye erre épít erre az óriási kontrasztra a Szentírás, hogy azért vegyél fehér ruhákat, hogy ki ne láthassék a te mezítelenséged rúdsága. Tehát amit csak megismerünk Krisztusból, amiben Krisztus nekünk mérték és példa, ott mindenben követni Krisztust, ez a szabály. Ha valaki olyan keresztény életet akar élni, hogy úgy nagyjából, hatvertünknek egyébként egyik legnagyobb veszélye és fenyegető veszélye, amikor az emberek csak úgy nagyjából meg körülbelül akarnak valamit megcsinálni. Tetszenek tudni, hogy milyen az az iparos, aki bejön a lakásunkba, aztán nagyjából megcsinálja a dolgot, ami kétszer annyira folyik a csap holnap, mint ahogy tegnap folyt. Vagy ugye ez a nagyjából egészéből cselekvés, erre mondják az emberek, hogy bárcsak hozzá se nyúlt volna. Ugye? Tehát erre nagyon vigyázzunk, mert hogyha igaz az, amit Pál apostol mond a Filippi levélben, hogy engem megragadott a Krisztus, akkor a Krisztusnak az egész életünket meg kell ragadni, és Krisztus mindenben példa kell, hogy legyen a számunkra, nem csak mondjuk az erkölcsi életben, hanem mondjuk az életmódunkban, kifejezetten anyagi dolgokban is, pénzkezelésben is, mindenben az életünkben. Ha valaki nagyjában befogadja Krisztust, de vannak még le nem fedett részei a lényének, ez olyan, mint hogyha kilátszik a mezítelenség rúdság, annál rosszabb. Annál rosszabb. Tehát, hogy lehet igazi megváltozott jellemre jutni?
igazi hitet kell venni Krisztustól, hogy higgyünk abban, hogy mindenben követhető Krisztus, ez az első. A második, hogy teljes győzelemre van szükség, itt nem lehet a lényünkben olyan részeket hagyni, amelyekben kilátszik a mezítelenség rúdsága, és ott jön még a harmadik dolog, hogy védj tőlem szemgyógyító írt, hogy kend meg a szemeit szemgyógyító írral, hogy lássál, tehát szükség van egy lelki szemléletű életre, egy Szentlélek által vezetett életre, amikor az ember lelkiképpen közelíti meg a dolgokat, és nem a maga durva testiességében, hogy hát én sem vagyok a legrosszabb ember, nálam is vannak még rosszabb emberek, hanem olyan módon, hogy fájjon az embernek az a rossz, amit elkövetett, mert hogyha fáj az a rossz, és nem másokhoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor biztos, hogy Isten majd el is tudja venni azt a rosszat. Tehát hadd hívjam fel erre a figyelmet, hogyha valakinek kétsége merülne fel, hogy lehet nekünk más jellemre eljutni? Lehetünk teljesen más kicserélt emberek? Akkor csak a Jelenések 3.18 jusson az eszünkbe, hogy Jézus Krisztusnak van ilyen kijelentése, hogy igen, lehetünk. Ebből egy másik kérdést is hadd tegyek fel, és ez a kérdés így hangzik, hogy állhat-e valami is ellent a jellem átformálódásunknak? Meg lehet-e akadályozni azt, hogy egy ember megjobbuljon és teljesen megváltozzon? Mert nagyon sok ember így gondolkozik, hogy én jobb ember lennék, de hát nem olyanok a körülményeim. Meg én ezeket a géneket hoztam, ilyen családból származtam, így neveltek engem, meg ebben a piszkos világban élek, nekem is egy kicsit a piszkot fel kell vennem, és ezzel élnem kell. Szeretném itt is nagyon határozottan leszögezni, hogy a jellem átformálódás útjába senki nem állhat, egy valaki kivételével, és ezek a saját döntéseink. Nem lehet arra hivatkozni, hogy bennünket más emberek tesznek rosszá. Nem lehet arra hivatkozni, hogy a körülmények tesznek rosszá. A jellem átformálódás az minden embernek a kezében van. Minden ember döntéseinek a kezében van. Ha van igazi példánk, ha teljességre akarjuk vezetni a győzelmünket, ha lélek segítségét kérjük, akkor a Római Levél 8. fejezetével mi is föltehetjük a kérdést, mint Pál apostol, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ez a kérdés idevág. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, soha nem lehet arra hivatkozni egy keresztény embernek, hogy azért tett valami rosszat, mert egy másik ember vagy a körülmények rászorították arra a rosszra. Ha egy keresztény ember rosszat tesz, az csak a hitetlenségének az árulkodó bizonyítéka, vagy a jellem átformálódásban annak, hogy nem veszi komolyan a küzdelmét. Csak a saját hibáinak a bizonyítéka. Senki sem ég, sem föld, sem ember, sem pokol nem árhat ennek az útjában, ezért érdemes elolvasni ezt a Római Levél 8. fejezetének a végét, ahol Pál apostol végig sorolja, hogy senki nem állhat annak útjában, hogy elszakítson bennünket Krisztus szeretetétől. És hogyha nem szakadunk el Krisztus szeretetétől, akkor Krisztus a lélek által ezt a munkát véghez viszi az életünkben. Többször felhívtam a Bibliakör tagjainak a figyelmét, hogy olvassunk Zsoltárokat. A Zsoltárok könyvében nagyon sokszor ismétlődik ez a kifejezés, hogy szorultságomban tágas teret hagytál nekem. Ez is idevág. A legnehezebb emberi élethelyzetekben tágas terünk van. Mire? A megváltozása, a megjobbulása. Sokszor az életnek a kínjai, a nehézségei, szóval a szorult helyzet. Sokkal többet használ a jellem átalakuláshoz, mint a könnyű helyzet, az egészséges helyzet, a fiatal életkor, a kényelmes élet. Szorultságomban tágas teret hagytál nekem, Dávid milyen sokszor mondja ezt Istennek elismerőleg és leborulva előtte, mert a jellem átformálódásnak semmi, de semmi nem állhat útjában. Noé igaz jellemet fejlesztett akkor, amikor az egész világ hazug volt, sőt betelt a föld erőszakossággal. Olvassuk Mózes első könyve 6. fejezetében. József, akit eladtak a testvérei, igaz jellemet fejlesztett egy idegen országban, számkivetetésben, a börtönben. Miért? Azért, mert semmi nem tudta elválasztani az Isten szeretetétől, és Isten tudott működni az életében. Tehát tulajdonképpen erre a kérdésre is megadhatjuk a választ, hogy semmi, de semmi nem tántoríthat el bennünket a jellem átformálódástól, csak is egyedül a mi gyengességünk és a mi magunk rossz döntései. Még egy különleges problémáról hadd emlékezzem meg, mert tudom, hogy sok embernek, beleértve magamat is,
nagyon sokszor ez a problémája, hogy sok ember talán a szenvedésben, vagy a betegségben, vagy a nehéz életkörülményekben tényleg komolyan keresi az Istent, és Isten nagyon komolyan meg tudja őt változtatni. Persze csak később látják majd az embereknek, maga az az ember is pár hónappal, évvel később, hogy mi mindent tud Isten kitisztítani ilyen körülmények között az életéből. De sok ember panaszkodik arra, hogy ő az életben egy valamit nem tud igazán elviselni, és ez pedig a pletyka, a susárlás, hogy mit mondanak rólunk az emberek, hogy hogy befeketítenek bennünket, hogy hogy viselkednek, és milyen híreket terjesztenek rólunk, és ahogy hát mindannyian látjuk, hogy a mai világban is nagyon sok ember van, aki hát ettől lesz depressziós, lelki beteg, hogy hát rettenetes ez az emberi világ, itt nincs figyelme az embereknek a másikra, itt nincs egy jó szava az embereknek, itt nincs tapintat, itt nincs türelem. Szóval, hogy borzalmas, hogy az emberek mennyire nem szeretik a másikat, és tudok én egy ilyen világban más ember lenni, hát akkor szinte eltaposnak majd engem, mert hát ennek a világnak a törvénye a farkas törvénye, a vas törvény. A Bibliában van egy gyönyörű Zsoltár, ez a 112. Zsoltár. Nem véletlenül ajánlom a Zsoltárokat, még egy Zsoltárt szeretnék ma este szóba hozni. A 112. Zsoltárban van, csak ezt az egy mondatot jegyezzük meg, hogy mit mond a jellemben fejlődő emberről. A jellemben Krisztushoz hasonlóvá fejlődő emberről. Általában ez röviden a Bibliában ennyit jelent, hogy igaz ember. Igaz. Ha azt olvassuk, hogy igaz vagy igaz ember, mindig azokra vonatkozik, akik megszentelődni, Krisztushoz hasonlóvá válni akarnak, hiszen Krisztusról mondja azt Jelenések könyve, hogy ő a hű és az igaz. Tehát Krisztusnak a legrövidebb jelzője az, hogy igaz. És azoknak az embereknek is, akik hozzá hasonlóvá akarnak válni, hogy igaz. És azt mondja itt a 112. Zsoltár, hogy az igaz ember semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvastam ezzel kapcsolatban egy nagyon szép magyarázó mondatot, ami így hangzik. Az emberi jellemet a rágalmazás és a befeketítés nem tudja megváltoztatni. A hírnevünket elvehetik az emberek, a jellemünket nem vehetik el. Ez nekem nagyon sokat jelentett. Ugye az emberi világban mindannyian ki vagyunk téve annak, hogy hamis beállításban mutatnak be másoknak. Sokszor még egy hívő közösségnek is legakutabb problémája az, hogy ki mit mondott a másikról, meg ki hogyan állította be a másikat. Milyen jó lenne ekkor erre emlékezni, hogy a hírnevet el lehet venni. Ahogy mondja a népi mondás, hogy a becsületet könnyű elvenni, és nehéz visszaadni. Ez igaz. Ez igaz. Embereket olyan gyorsan lehet befeketíteni, rágalmazni, olyan gyorsan be lehet úgy állítani, hogy az addig legjobb embert a világ legrosszabb emberének fogják tartani. Egy-két ügyesen megcélzott nyíl és beszéd ezt el tudja végezni. De ilyenkor gondoljunk arra, hogy a hírnevet el lehet venni, de a jellemet soha nem lehet elvenni. A jellemen ez egy karcolás nem kell, hogy ejtsen. Bármit mondjanak rólam, vagy bárkiről, hogy én tudom azt, hogy Krisztus a példám, akkor én nem azzal foglalkozom, hogy ki mit mondott rólam, meg vajon igaza van-e, vagy mennyiben van igaza, vagy mit válaszoljak rá, vagy hogyan és mint, tehát nem megyek bele ebbe a hínárba, hanem azt mondom, amit Pál apostol mond az 1. Korintusi levél 4. fejezetében, gyönyörű része ez a Bibliának, ez az 1. Korintus 4, amelyben azt mondja az apostol, hogy én ezt egy kis dolognak látom, hogy megítéltek, vagy emberi ítéletnap megítél engemet. Engem egy valaki fog megítélni, és ez az Úr. Mert én semmi rosszat nem tudok magamra, de nem ebben vagyok megigazulva, hanem abban reménykedem, hogy az Isten igazságos lesz, és én tudom, hogy minden jó, ami benne van, azt az Isten, bennem van, azt az Istentől kapom. És én még többet akarok kapni az Istentől. Én nem azzal foglalkozom, hogy emberek mit mondanak rólam, hanem azzal foglalkozom, hogy engem Krisztusból minden nap valami megragadjon, valami megállítson, valami előre vonjon. Tehát még egyszer mondanám ezt, hogy lehetséges teljes jellemátalakulás itt a Földön, hogy ebben senki nem lehet akadály, csak az, hogyha mi föladjuk ezt a küzdelmet. És még egy harmadik kérdés, hogy ez tényleg be fog teljesedni a végső napokban? Csak két rövid szóra hadd utaljak. Jelenések könyvében a 3. fejezet 18. versében, tehát azt olvastuk, hogy védj tőlem fehér ruhákat.
Ez az utolsó Laodicea üzenetben van, tehát a végső idő keresztényeinek szól. Védj tőlem fehér ruhákat. Tovább olvassuk, és Jelenések könyve 16. fejezetéhez elérkezünk, amelyben az utolsó 7 csapás ideje van előttünk, és azon belül is a 6. csapás, amikor így szól a Jelenések 16-15, ez a 6. csapás idején megszólaló ige: boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy ki ne láttassék az ő mezítelenségének a rúdsága. Ugyanaz a mezítelenség rúdsága a 3.18-ban, mint a 16-15-ben, de nem erre hívom fel a figyelmet, hanem arra, hogy Jézus itt azt mondta, hogy védj tőlem, itt meg azt mondja, hogy boldog, aki őrzi a ruhákat. Tehát igenis lesznek olyan emberek, akik felveszik a tiszta ruhát, és akiknek már csak őrizni kell azt a tiszta ruhát. A 7 csapás idején tudnélik nem lehet már megváltozni, akkor már nem lehet igaz új jellemet nyerni, de őrizni viszont lehet és kell is azt a tiszta ruhát. Itt szeretném kiemelni a példatörténetünkből azt, hogy milyen érdekes a példatörténetünkben, tehát az eredeti példázatban, hogy amikor a király bemegy, és megnézi a mennyegzői sokasságot, mindenkin van fehér ruha. Tehát, hogy úgy mondjam, a fehér ruhát nagyon könnyű megszerezni, el kell fogadni. Ők őrzik ott már a fehér ruhát. Az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, annak nem azt mondja ott a gazda, hogy akkor vegyél most fehér ruhát, vagy most adunk fehér ruhát. Ez az idő lejárt. Itt térnék rá a példázatnak a profétikus mozzanatában arra a kérdésre, amit itt a táblánknak a 3. sorában levő igehelyek mutatnak meg, hogy tudnék, a Biblia szerint ez a példázat az egyik legnyilvánvalóbb jele annak, hogy Isten az emberek megítélését milyen formában fogja elvégezni. Mert ha a példázatot behelyettesítem a történelembe, itt nagyon röviden jelzem a történelmet, amelynek a lezárulásához teszek mindig egy kérdőjelet, mert Jézus második eljövetelének az időpontját nem tudjuk. A második eljövetele előtt már megkezdődik maga a mennyegző, tudnék olyan szempontból, hogy a király bemegy, és megnézi, hogy kinek van fehér ruhája. Ez annyit jelent, hogy az ítélet, tehát az ítélet Jézus második eljövetele előtt meg kell, hogy kezdődjék. Erről az Ószövetségben Dániel könyve 7. fejezetében a 9-től a 14. versig szemléletes bemutatás van, tehát egy vízió, egy látomás. És a Péter első levele, 4. fejezet, 17. verse az Új Szövetségben pedig azt mondja, hogy először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Tehát az ítélet nem olyan, ahogy sokan elgondolják, részben önhibájukon kívül gondolják el így az emberek, mert a középkorban úgy tanította a hatalmi egyház az embereket, hogy az ítélet az olyan szempillantás alatt lesz, és akkor Isten jön egy morc bíró, jobbra-balra választ embereket, és egy pillanat alatt minden ki fog derülni, és jaj nektek, mert hát nagyon sokan vesznek el, és nagyon kevesen fognak üdvözülni. A Biblia szerint Isten nem egy pillanat alatt fog ítélni, mert az Isten minden dolgába bepillantást enged így az ítéletébe is, hiszen az ítélet az egyik legérzékenyebb dolog az életben. Isten a mennyben elkezdi az ítéletet, és az ítélet halad előre, és amikor az ítélet befejeződik a mennyben, és jelképes értelemben, amikor az Isten látja, hogy kin van rajta a fehér ruha, akiken a fehér ruha ott van, tehát akiken az Isten bizonyított, hogy ezek az emberek megváltoztak, ezek az emberek törekedtek egy más életre, teljes komolysággal vették a jellem átalakulást, azokat fogja feltámasztani Jézus második eljövetelekor. Tehát az ítélet az egy folyamat, és mondom, a példázatok világában ez a példázat azért rendkívüli, mert rámutat arra, hogy mielőtt elkezdődne maga a mennyegzői vacsora, azelőtt bemegy a király, hogy megnézze a sokaságot, ez fejezi ki az ítéletet. Ugye az ítélet előbb elkezdődik, mint ahogy Jézus másodszor eljönne, hiszen Jézus, amikor másodszor eljön, akkor már érvényt szerez az ítéletének, tehát akkor már végrehajtja az ítéletet. Erre nagyon szeretném felhívni a figyelmet, csak úgy, mint most már időszükében röviden utalok a példázatunknak az utolsó mozzanatára, hogy az az ember, aki nem vette fel a fehér ruhát, tehát nem, itt hadd tegyem hozzá, nyilván ennél az embernél nem arról van szó, hogy itt egy ateista ember lenne. Ez az ember végül is elfogadta a meghívást.
Az ember odaült, ő is ott akart lenni az örök életben, hitt a maga módján Istenben, de ez a hit ez nem elégíti ki a bibliai várakozásokat. Isten nem ilyen hitet akar adni az embernek, hogy méltóztassunk elfogadni, hogy ő létezik. Ez nem hit. Erre mondja a Jakab levele első fejezet, hogy az ördögök is többet tudnak ennél, mert még az Istent rettegik is. Ez nem hit, hogy valaki elfogadja, hogy Isten létezik. A hit az ott kezdődik, amikor valaki elfogadja azt, hogy lehet isteni módon élni ebben a világban. Lehet Isten példájára, Jézus példájára élni ebben a világban. A hit az itt kezdődik. És ez az ember nem nyert bebocsátatást a mennyegzői vacsorára, sőt azt mondta a mennyegzős gazda, hogy vigyétek és vessétek őt a külső sötétségre, és ott lesz sírás is. Nem fogcsikorgatás, helyesen így kellene fordítani, fogak vacogása. Mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ez a kifejezés, hogy külső sötétség. Ennek a megismétlése, ugyanez a kifejezés, hogy sírás és fogvacogás. Ez a Bibliában mindig a teljes elveszésnek a képe. A Biblia szerint van örök élet, egy örökké tartó boldogság, mert hiszen a vacsorában, vagy a királyi mennyegzőn a menny és a föld egyesül, ezért vacsora, mindenki leül az asztalhoz, a menny küldötte is, és a föld küldötte is. Ezzel szemben nem az lesz, hogy más emberek fődögélnek a pokolban, vagy kínosztatnak örökkön örök, lesz elveszés.

tudom én, örökké valami gyötrelmes égésben vagy valamiben. Nem található. Tehát a Bibliában elég komoly kifejezések, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, meg jobb lett volna, ha meg se születik, vagy nem található, vagy a gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, és lehetne még sorolni más kifejezéseket, de elégedjünk meg ennyivel, hogy a külső sötétség, a sírás és fogacogás ennyit jelent, hogy embereknek nem lesz joguk az életre, semmilyen formában nem lesz joguk az életre. Lesznek emberek, akiknek lesz joguk az életre, akik felöltötték Krisztusnak a tiszta ruháját, akik hittek abban, hogy Krisztushoz hasonló módon lehet élni. Akik ebben nem hittek, azok ugyan milyen életben akarnának élni? A rossz életében? Hát Isten nem rossz életet, az Isten nem tart fenn és nem teremt. Most csak kegyelemből tartja fenn ezt az életet, hogy meg tudjunk változni. Tehát a példázatnak ez az utolsó mozzanata is rendkívül hangsúlyos, de hát átengedem majd a szót a kérdezéseknek. A példázatnak ezt a harmadik mozzanatát szerettem volna kinagyítani, a jellemátalakulást, a jellemátalakulás szükségességét, lehetőségét, mindenki számára járható útját, és az, hogy itt csak mi hibázhatunk. Ne fogjuk a körülményekre, a világra, semmire se. Ha valaki meg akar változni ezen a földön, megváltozhat, mert Istennek erre a Istennek van erre ereje is, az ember számára ezt a lehetőséget az Isten mód felett, mérték felett biztosítja. Azt hiszem, hogy ennyi fért bele a mai Biblia körünkbe. Most szívom a szót, és lehet a mai témánkkal kapcsolatban föltenni kérdéseket, hozzászólni. Igen, nagyon jó kérdés ez. Biztos, hogy a fehér ruha felöltése az folyamat, hiszen ha a fehér ruha a szentek igazságot cselekedetei, tehát jellemátalakulás cselekedetek megváltozása, más bibliai kifejezéssel megszentelődés, akkor a megszentelődés folyamat. De azért érdekes a kérdés, mert a Biblia ott nem azt nem mondja, hogy ez gyors vagy hosszadalmas. Minden folyamat attól függ, hogy milyen erők hatnak. Ha valakit megragadott a Krisztus, hogy idéztem a Filippi levélből Pál apostol kifejezését, akkor ez lehet egy nagyon gyorsan lezajlódó folyamat, mint hogy a példázat is inkább ezt sugallja, mert itt nem, hogy mondjam, nem nagy idő telt el a megszólítás és az ott ülés között. De nem is ez a döntő, nem is ez a lényeges, az biztos, hogy folyamat, de mindenkinek az életében más és más folyamatok vannak, és egyáltalán nem lehet a másikhoz hasonlítanunk magunkat, hogyha a másik embernek 5 év kellett, vagy 10 év, akkor nekem bezzeg ennek a duplája kell, vagy valami ilyesmi. Szóval ezt nem lehet így elmondani, hanem itt minden attól függ, hogy milyen erőket engedünk hatni az életünkben, mert, hogy úgy mondjam, az életben meg lehet változni nagyon, nagyon gyorsan, viszonylag belátható időn belüli gyorsasággal is. Például emberek életében a nagyon nagy megrázkódtatások, ha jó irányba mennek, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. A nagyon nagy tapasztalatok, vagy nagyon mély átélések, nagyon gyors folyamatokat indítanak be. Most, hogy kellőképpen még válaszoljunk a kérdésre, keresni kell más bibliai jelképeket, illetve más bibliai helyeket. Nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyve van tele ezzel a jelképpel, ugye ez látszik a táblán is. A Jelenések könyve 7. fejezetében a ruha mellett egy másik jelképe is feltűnik a megszentelésnek, és ez pedig a ruhának a kifehérítés. Ez is a ruhával van mondjuk összefüggésben. Tehát amit tetszett mondani, az tulajdonképpen a Biblia szóhasználatában két dolog. Ugye a ruha a piszkos, először kimossuk, tehát a szennyet eltávolítjuk. Utána pedig hát a régi világban még kiszokták fehéríteni a ruhát, tehát hogy ugyanolyan legyen az állóképessége, mint ami újkorában volt, és ezért olvassuk a Jelenések 7. fejezetében, hogy lesznek emberek ezekben a végső történelmi időkben, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Tehát a megtérés után a megszentelődés, de itt se érzékeltet időt. Ugye az biztos, hogy a megtéréshez képest a megszentelődés az még inkább folyamat, ugye a megtérés egy viszonylag körül,

0: határolt időben játszódik le, de azért a megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, ez annyit jelent, hogy ez a dolog, ha igazi a megtérés, ha ott valódi erők hathatnak, isteni erők hathatnak, akkor a kimosás után a kifehérítés az egy természetes következmény, és viszonylag gyorsan lezajlódik. Itt jegyezném meg, hogy a Jézus Krisztus Apokalipszise című könyvet úgy is lehet olvasni, a második kötetet, hogy csak ennél tessenek fellapozni. Tehát a Jelenések 7. fejezeténél, és csak ehhez a kommentárt tessenek elolvasni, a könyv ezzel nagyon részletesen foglalkozik, hogy mit is jelent ez, hogy megmosni és megfehéríteni ruháikat a bárány vérében. Na most még valamit hadd mondjak, hogy a mi magunk életében ehhez persze sok türelemre van szükség. Ha valaki nem a jobblator esetében van, akinek a megmosás és megfehérítés szinte ugyanaz az időpillanat volt, mert ő annyira mélyen megtért, annyira mélyen fájlalta az egész életét, és még a társát is figyelmeztette, hogy mi méltán függünk itt a kereszten, de ő ártatlanul van itt, hogy nála ugye ez egybeesett, és ezért ígérhette meg neki Jézus, hogy velem leszel a paradicsomban. De más embereknél, ahol mondjuk már megvolt a megtérés évekkel, évtizedekkel ezelőtt, és hát ahogy tetszett mondani, hogy sok küzdelme van, küzdelmei vannak az embereknek, sok buktatója van ennek a megszentelődésnek. Ott is azt kell tekintetbe venni, hogy lehetséges, hogy azért nem haladunk kellőképpen ezen az úton, mert nem engedjük az Istennek az erejét és az isteni segítségnyújtást megfelelőképpen érvényesíteni. Van, amikor az ember maga akarja átvenni a karmesteri pálcát, és a megtérése után maga akarja hát irányítani az életét, holott a keresztény élet az a Róma 8.14 élete. Ugye, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát, ha az Isten vezérli az embert, akkor a megszentelődés is nagyon szép léptekkel halad előre, és ne felejtsük el, hogyha vannak hosszadalmas utak is, ezek csak azért hosszadalmasak sokszor, mert Isten a mennyből nem csak egy emberre visel gondot, hogy most egy ember megszentelődjön, hanem embereket összeköt egymással, és például egymás hibáiból, vagy egymásnak a kudarcaiból, vagy egy keresztény közösségnek a gyötrelmeiből sokszor annyit tudnak tanulni az emberek, és annyira erőteljesen kitisztul valami, szóval Isten mindent lát, és ezt a sok-sok szálat ezt egybeköti, és így lesz az ígéret, hogy majd lesz egy olyan egyház, a Jelenések 19. fejezete szerint, hogy tiszta fehér gyolcsba öltözött egyház, tehát hogy a bárány mennyegzőjére az ő mennyasszonya elkészítette magát, vagy az Efézus levél 5. fejezetének az egyháza, hogy ezen az egyházon nincs se szeplő, se sömörgözés, se más eféle. Tehát Isten ezt a megszentelődést úgy akarja előrevinni mindig a történelemben, hogy minden embert belekalkulál ebbe a folyamatba. Ez ugyanolyan, mint Jézus mellett is ott volt a 12 tanítvány, és a 12 tanítványnál nem úgy volt, hogy voltak gyorsabban megszentelődő emberek, mint mondjuk János, és voltak nehezebben megszentelődő emberek, mint mondjuk Péter, és voltak olyan emberek, aki nem csak hogy a megszentelődésre nem jutottak el, de a megtérésre is, mondjuk Júdás. És Jézus mind a 12-nek az életét valahogy úgy irányította, és úgy segítette, hogy egymás hibáiból tanuljanak, egymás kudarcaiból. Tehát ez valami mérnöki pontossággal előre haladó dolog, amit mi nem tudunk átlátni, vagy teljes mértékben nincs a hatalmunkban, de az a fontos, hogy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor valami visszaesést látunk, vagy ne nyugtalankodjunk akkor, amikor kellő fejlődést nem tapasztalunk, hanem annál inkább menjünk ahhoz a forráshoz, aki nekünk erőt tud adni. És ne azzal foglalkozzunk, hogy mi most mit követtünk el, vagy mások esetleg mit szólhatnak hozzá. Ez az élet minden területén igaz, tehát ha az előadásban említettem mondjuk az életet általában, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy ki mit mond, keresztény közösségben is ez a fontos, hogy ott az ördög még inkább arra törekszik, hogy a legfontosabb kapcsolatot széttörje, mert a legfontosabb kapcsolatunk mégis a Krisztussal való kapcsolat. És hogyha az sikerül meggyengíteni, akkor valaki lehet nagyon jó egyháztag, meg lehet beírva a neve ugye a gyülekezet könyvébe, de hát hogyha a Krisztussal való élő kapcsolatát sikerül meggyengíteni, akkor nincs mérték, nincs Krisztushoz való hasonlás, tehát nincs megszentelődés. Tehát mindig ez a legfontosabb, és ezt fordítva is el lehetne mondani, ha bármi történik az életünkben, nehézségek, megrovások, szerencsétlenség, megalázás, stb., de ezek mindinkább visszavezetnek bennünket Krisztushoz. És nem magunk akarjuk megoldani ezeket a problémákat, hanem ezek még inkább késztetést adnak, hogy annál jobban kell keresnem Krisztust. Akkor viszont elérik a céljukat, és ezek nem nem tudnak eltávolítani Istentől, hanem annál inkább a megszentelődésnek az élesztőivé válnak. Ezek a rossz dolgok is. Ezért tartom a Róma 8-at nagyon fontos dolognak. Ugye nincs időnk arra, hogy belemerüljünk itt bibliai részletekbe, de hadd olvassam fel, hogy ez a Róma 8 miért egy alap kérdés, mert azt mondja itt a Róma 8. fejezetében a 33. verstől, kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. Kicsoda szakít el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érettel gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szeretetétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát csak mi magunk szakíthatjuk el magunkat a megszentelődéstől. Ha mi magunk ezt a rossz döntést nem hozzuk, akkor Isten azért gyorsan el tud vezetni a megszentelődésnek egyre magasabb és magasabb fokaira. Még talán egy rövid példa, hogy a tanítványok is, ugye azt látjuk a Bibliában, hogy 10 nap alatt értek el a legmagasabb fokra. Ugye amikor Jézus nem volt velük. 10 nap alatt olyan utat megtettek a megszentelődésükben, amit azelőtt 3,5 év alatt sem tettek meg. Miért? Mert megragadta őket a Krisztus áldozata összetörte bennük az önző ént, és az isteni Szentlélek tudta őket vezetni, soha addig nem tudta még Krisztusnak a jelenlétében sem őket úgy vezetni, mint akkor, amikor Krisztus a mennybe ment, és 10 napig a pünkösd, ugye 40 napig volt ő Krisztus, 50 napra áradt ki a Szentlélek, tehát 10 napig voltak egyedül. Tehát ezt azért érdemes megjegyezni, ezt a szemléletes idői példát, hogy senki nem mondogassa azt magának, hogy ma jaj, milyen lassan meg a ködös jövőben. Tehát ezért nem nyilvánít a Biblia véleményt a megszentelődésnek az, hogy folyamat az igen, de ennek az időtartamáról nem nyilvánít véleményt. Ez arra vonatkozik, ha valaki a megtérése után rögtön nem veszi komolyan a megszentelődést. Mert ugye a kisepelt ház az a megtérés által tisztává lett ház, de ha üres, ha ott Isten nem foglalhatja el a maga helyét, akkor jönnek vissza 7-szeres erővel a démonok. Tehát tulajdonképp, amit eltetszett mondani, az nagyon igaz probléma, és tényleg a kereszténység történelmében ez a két pólus vált nyilvánvalóvá, de ezt a Biblia verset, ezt nem lehet eléggé megbecsülni. Mert ugye azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Tehát először a hit. Mert hit nélkül nem lehet megváltozott cselekedeteket várni. Hit nélkül csak olyan cselekedeteket lehet várni, amelyek olyanok Isten szemébe, mint a szennyes és megfertőztetett ruha. Hit nélkül ez. Ez a hit nélküli embernek a maga igazságában reménykedő állapota. De hogyha valaki a hitet megismeri az Istent, és a megismerés által hite lesz neki, utána a hite után rögtön azt mondja, hogy és fehér ruhákat, hogy ki ne látassék a te mezítelenséged rúcsága, ugye először a hit, utána a cselekedetek, és utána egy szemgyógyító írja a kendbe a szemédet, hogy rás, tehát hogy ez állandóan ezt a kettőt, a hit és cselekedetek összhangját a lélek felügyelje. Tehát helytelen az is, hogy hitről beszélni, és egy kicsit, hogy tetszett mondani, hátrább szorítani a cselekedeteket, helytelen a cselekedetekről beszélni, és hátrább szorítani a hitet, mind a kettőnek teljes érvényt kell szerezni, és a lélek vezetésével újra és újra megerősíteni mind a kettőt. Mert a kettőnek a körforgása, illetve az egymásba kapcsolásának szünetlennek kell lenni. Tudnék, mind a kettő, az ember fejlődésre van teremtve, és a hit az nem, hogy a fejlődésnek a vége, hanem a kezdete. Ugye akkor, amikor az ember hitre jut, a hit emeli meg az ember életét egy más szintre, és ott lesznek majd előbb-utóbb cselekedetek, de abból a cselekedetekből tapasztalatot szerez az ember, és ezekből a tapasztalatokból megint csak a hit nyer, és erősödik újra, és az megint emeli föl a cselekedeteket. Ezt például a Péter második levele első fejezetében fejti ki a Szentírás. Ott azt mondja a Péter apostol, hogy a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt. Milyen érdekes, ugye? Tehát jön a hit, a hit az megváltoztatja az ember gondolkodásmódját, abból előbb-utóbb más cselekedetek, és ez visszahatásképp más jellem kell, hogy kialakuljon, de a más cselekedetek visszahatnak a hitre, és a hit dúsul mivel? Újabb tudással, újabb ismerettel. Tulajdonképpen annak lehet tudománya a Biblia szerint, aki elindult ennek a fejlődésnek a pályáján, amit a hit indít el, a cselekedetek lendítenek tovább, a hit újra erősödik, és ez hoz létre egy olyan tudományt, olyan ismeretet, ami már tapasztalat, amiben már nem lehet kibillenteni az embert, és akkor mondja tovább, hogy ennek még mit kell előidézni, ennek istenfélelmet, türelmet, atyafiakhoz való hajlandóságot, mindenkihez való szeretetet. Tehát ezek így az életben úgy egymásból következnek, senki ne féljen attól, hogy a keresztény élet az olyan nagyon egysíkú és unalmas, sőt, itt szabadulnak fel a legnagyobb energiák és a legnagyobb fejlődési távlatok, mert amikor az ember már a helyes útra kerül, akkor látja már, hogy mi az élet, meg akkor gondolkozik másféleképp az emberi sorsról is. Úgyhogy a summa summarum itt az a tanulság, hogy sem nem az egyik, sem nem a másik, hanem a kettő együtt és a lélek vezetésével. Sajnos az ördögnek a legkiváló fegyverei közé tartozik az egymáshoz tartozó dolgoknak a szétszakítása. Mert ezzel meg tudja őrizni a látszatot, egy bizonyos kegyességnek a látszatát, de hogyha például szétszakítjuk a hitet meg a cselekedeteket, akkor egyik se lesz. A hit cselekedetek nélkül ugye megholt önmagában, tehát halott lesz. A cselekedetek hit nélkül szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát, hogyha szétszakítjuk a kettőt, az nem úgy van, hogy mindegyik őriz valamit a maga jellegéből, mindent elveszít. És az ördög ezt nagyon jól tudja, az emberek ezt nem nagyon tudják. De ugyanúgy vagyunk más alapdolgokkal is, például ugyanez a szeretetnek meg az igazságnak a szétszakítása az emberi világban, mert szeretet igazság nélkül az előbb-utóbb teljesen kiüresedett formális majom szeretet lesz, ugye szeretet igazság nélkül. De igazság is szeretet nélkül egy kihűlt hüveje a szeretetnek, tehát amiben nincs szeretet, az hiába igaz, az mit sem ér, annak ereje, melegsége, lendítő energiája nem lesz. Tehát ez mindig nagyon nagy eszköze az ördögnek szétválasztani hitet, cselekedetet, igazságot, szeretetet. A Biblia olvasása viszont mindig arra nevel bennünket, hogy a gondolkodásunk is mindig visszanyerje az eredeti tiszta állapotát, hogy ezeket mindig egységben kell látnunk, akkor lesz az életünk is reményteljesen egységes.
1: Igen, ez teljesen így van, tehát, de nem Isten akarata volt az, hogy ott öldöklés legyen, vagy pusztulás, de Isten látta előre, és mivel látta előre, ezt is be tudta építeni a maga tervébe, hogy most már nem templomba kell menni, és nincs templomra szükség, hanem a Krisztus temploma kell, hogy az emberben megszülessen. Tehát, hogy Krisztus kell, hogy hit által éljen az emberben. Úgyhogy lényegileg ez volt Jeruzsálem pusztulása is, meg a Kárpit kettéhasadása is ezt jelképezte,
0: hogy Krisztus befogadása által, hogy mondja az 1 Korintus 3-ban Pál apostol, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Ugye, tehát most a külső templomnak a példája, a tanító példája, az most már megszűnt. A nagyobb, amiről tanított Krisztus kell, hogy elfoglalja a helyét, Krisztus viszont a szívünkben akarja elfoglalni a helyét. Tehát ezért mondja, hogy Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Tessék! A Bibliában az ide csatlakozó kijelentéseket. Ott van például a Római Levél 3. fejezetében a 9. vers, az azt mondja, hogy minden ember hazug. Ugye ez egy általános kijelentés. Minden ember hazug. Az is hazug, aki kifejezett hazugságukba veszti az életét, tehát gonosz dolgokat csinál, de az is hazug, aki úgy gondolja, hogy ő neki van saját magából igazsága. Ugye? Tehát Istentől függetlenül saját magában kitervelt, kigondolt élet folytatása, amit ő igazságnak nevez, amire ezt mondja, hogy szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát mondjuk Róma 3, akkor eszünkbe jutott a Filippi 3. Filippi 3-ban azt mondja a Pál apostol, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs saját igazságom, még a törvényből sem. Ez még tovább lép. Azt mondja, hogy ha valaki megismeri mondjuk az Isten törvényét, és azt mondja, hogy most már látom, hogy mi az igaz, mi a helyes, most nekiállok, és ezt így fogom cselekedni, és akkor én igaz ember leszek, szóval én nekem nincs igazságom még a törvényből sem, hanem van igazságom a hitből, a Krisztus által, hitből való igazságom a Krisztusban. Tehát ez is rendkívül fontos, hogy az ember csak akkor változik meg teljesen, hogyha Krisztusnak az ereje munkálkodhat benne a Szentlélek által, akkor lesz tiszta és igaz az ember. Az ember sem saját magában nem tud tiszta dolgokat tenni. Miért nem? Azért, mert ott van a természetünk, és a természetünk mindig becsap bennünket. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy a legszentebb vágyak, a legszebb célok is pillanatokon belül besározódnak. De nem azért, mert az emberek kész akarattal akarják becsapni magukat, meg bolondá tenni magukat, hanem azért, mert a természetük úgy kiátsza az embereket. Ugye? Ez olyan, mint egy társadalomban a rendszerváltozás. Ugye nem felejtettük el, hogy mi volt még 10 évvel, vagy 9 évvel ezelőtt. Ugye nagy vágyak, nagy remények, itt volt az amerikai elnök, állt az esőben, hullott rá az eső, széttépte a előre megírt beszédét, magyarok, itt van a szabadság, éljetek a szabadsággal, felszabadultatok a diktatúra alól, stb. Stb. Aztán figyeltem a magyar lapokat, mindig arról írtak, hogy az ördög a részletekben van. Még a Népszabadság is mindig ezt mondta, pedig hát az egy ateista lap. Ugye az ördög a részletekben van. Hát az ördög jól beletette a lábát a részletekbe, mert aztán nézzük meg, hogy ebből mi lett ebből az egész dologból, egy nagy cirkusz lett. De ezt csak azért mondom el, most nem politikai szintére akarom terelni a dolgot, hanem így van az egyén életben is. Az ember eltervez szép dolgokat, és hogy lehet az, hogy akkor ez jön közbe, az jön közbe, amaz jön közbe, a végén már ott tartunk, hogy most miben hasonlít ez az eredetire? Miben? Van még valami, amiben hasonlít az eredeti elképzelésre? És ezt nem szándékosan tesszük mi emberek, hogy magunknak akarunk öngólt rúgni. Nem erről van szó. Tudjuk a játékszabályokat, ez a térfél, és oda kell berúgni a gólt. És közben a magunk hálójába jön be. Miért? Azért, mert a természetünk becsap bennünket, hát kicselez bennünket a természetünk. Na most hívő embereknél sincs másképp, mert hogyha egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én már megismertem a hitet, és én megismertem az Isten törvényét, mert végülis az Isten törvénye az ő jelleme, tehát én már látom magam előtt az Isten jellemét, én ilyen akarok lenni, de hogyha egy hívő ember ezt a saját maga erejéből akarja megtenni, ebből is csak egy ilyen farizeusi vallásosság jöhet létre, hogy egy idő után nagyon figyel arra, hogy mások mit mondanak róla, meg a látszatokat megtartsa, de belül olyan, mint az üszög már az embernek a belső világa. Egy megoldás van itt. És ez az egy megoldás az, hogy én tudom azt, hogy nekem nincs igazságom, sem önmagamtól, de még a törvényből sem, nekem igazságom van a hit alapján a Krisztus által. Vagyis mi a kereszténység? A kereszténység az, hogy látom, hogy Krisztus milyen példát mutat, ahhoz képest megszégyenülök, hogy én hol vagyok, még úgy is, hogyha elfogadtam már a hitet vagy az Isten törvényét, és én azt szeretném, hogyha én is maradéktanul ugyanúgy tudnék élni, ahogy Krisztus, és ehhez kérem az erőt.
1: és személyesen Krisztustól várom ehhez az erőt, és ehhez csak személyes küzdelem, csak Krisztussal együttjárás által juthat el az ember. Még nyilván ott is sok az ellenerő, meg a bukdácsolás, meg a visszaesés a magunk gyengesége miatt, de ha valaki ezt alapelvileg ezt megérti, hogy ez a három kategória van, saját erőmből csak idáig juthatok, a törvényből is csak odáig juthatok saját erőmből, de van igazságom a Krisztus ereje a hit által, tehát amikor egy emberben növekszik a hit, amikor egy ember vágyakozik megismerni a Szentírást, amikor az ember vágyakozik ezekkel a dolgokkal foglalkozni, akkor az ember naponként kapja a tízes találatokat, hogy itt mi derült ki rólad, ott mi derült ki rólad. De akkor nem önmagát sajnálja, hanem akkor azt mondom, hogy Uram, akkor mit kell, hogy cselekedjem, és újra csak nézzem azt, hogy Krisztus milyen utat készít el a számomra. Tehát tulajdonképpen ez a keresztény élet. A keresztény élet a Krisztusnak való engedelmesség, ahogy Krisztus is engedelmes volt az Atyának, és így tudott győzelmes életet élni. Tőlünk se kíván az Isten többet. Krisztusnak is teljesen engedelmeskedni kellett az Atyának, és úgy tudta az Atya mindig erővel és erővel ellátni a hite alapján. Nekünk is erre van szükségünk. Tehát én erre ezt tudnám mondani, hogy ha ateista valaki, ha nem ateista, Róma 3, az teljesen igaz, hogy minden ember hazug. Aztán ott azt is mondja, hogy nincs, aki keresse, nincs, aki értse az Istent. Ez mindenkire vonatkozik. Ugye a Róma 3-ban Pál apostol összefoglalja már a Róma 1-et, meg a Róma 2-t. Miről volt szó a Róma 1-ben, meg a 2-ben? A pogányokról, aztán a zsidókról. Tehát összefoglalja az egész emberiséget, és akkor mondja, hogy minden ember hazug. Tulajdonképpen ezt így is ki lehet mondani, ahogy Pál mondja a Timóteusi első levélben, hogy én tudatlanul cselekedtem hitetlenségemben. Mert teljesen tudatlan ember nincsen, mindannyian előbb vagyunk hitetlenek, mint tudatlanok. Tudatlanok vagyunk bizonyos dolgokban, hogy nem ismertem a 10 parancsolat ennek és azt a parancsolat, tehát nem ismertem, abban tudatlan vagyok. De a lelki ismeret

Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindannyiunkat a mai Isten tisztelet alkalmával, és ma a lelkiismeret kérdésével fogunk foglalkozni. Hát a teljesség igénye nélkül, mert ez egy olyan széles, még mély téma, amelyet nem igazán lehet átfogni egy alkalom által. És mielőtt ténylegesen elkezdenénk az igékkel foglalkozni, elmondom azt, hogy hogyan jutott eszembe ez a kérdés. Ugye a múlt alkalommal Pál apostol megtérésével foglalkoztunk, és már nem emlékszem, hogy itt pontosan, hogy itt helyben itt felolvastam-e azt az Ellen White idézetet, ahol Ellen White meghatározza Pál apostol lelkiismeretét, jobb mondom, Saulos lelkiismeretét, mint hamis lelkiismeretet. De most felolvasom, és hát ez indította el a gondolataimat a felett, hogy most foglalkozunk egy kicsit ezzel a kérdéssel, hogy mit jelent a hamis lelkiismeret, és hogyan lehet eljutni a jó lelkiismeretre. A hetes perák kötetben olvashatjuk a 162. oldalon. Saulus nem vette közönösen hitetlenségét, mert a sátán lábnyomának követésére is arra késztette, hogy szenvedést és halált hozzon a föld legértékesebbjeire, azokra, akikre nem volt méltó a világ. Nem próbált kimosakodni, hogy téves nézete menthető volt. Jóval megtérése után, mint legfőbb bűnöst emlegette magát. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát. Egyetlen mentséggel sem hozakodott elő kegyetlen viselkedésére, amiért hamis lelkiismeretének benyomását követte. Ez egy 1898-as 9-es számú kéziratból való idézet. Ugye itt olvashattuk azt, hogy Pál apostol nem mentegette magát. Mi általában, amikor a lelkiismeretre hivatkozunk, arra, hogy valamit a lelkiismeretünk szerint cselekszünk, akkor hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok, azzal ne vegyetek sértésnek, de magamban én ezt így vettem észre, hogy nálam ez így működik. Hogyha netán véletlenül nálatok is így, akkor ne vegyetek személyeskedésnek részemről, mert nekem nincs erről tudomásom. Hogy amikor az ember a lelkiismeretére hivatkozik, akkor inkább mentegeti magát. Ugye hát az én lelkiismeretem szerint én így vagyok, vagy úgy vagyok, vagy amúgy vagyok, nem? Hogy szóval én azért ezt az én magam lelkiismerete szerint ezt és ezt megengedhetem magamnak. Vagy én még az én lelkiismeretem szerint nem tartok itt, vagy ott, vagy amúgy. És még az is szokott közöttünk lenni, hogy hát ne legyünk egymás lelkiismerete, és ez így is van helyén, hát ne legyünk, ne akarjuk, ne várjuk el a másiktól, hogy ugyanúgy gondolkodjon, ahogy mi. Ne erőltessük a magunk nézetét, a magunk gondolatát a másikra, de az azért megdöbbentő ténylegesen így olvasni, hogy egyetlen mentséget sem hazakodott elő kegyetlen viselkedésére, amiért hamis lelkiismeretének benyomását követte. Ugye az ember, amikor a lelkiismeretére hivatkozik, akkor mindig úgy gondolja, hogy neki igaza van. Hogy valami helyes dolgot képvisel, és az ő lelkiismeretével lesz, mivel az ő lelkiismeretével összhangban van, ezért ez így van helyén. Na most maga a Biblia is, meg Ellen White írásaim, hát egyértelműen meghatározzák azt, hogy van jó lelkiismeret, meg van megfertőztetett lelkiismeret. Most kezdjük a rosszal, aztán majd a tisztulás folyamatát kövessük végig. Azt mondja a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetében az ige, a 2. versben, keressük ki. Ugye Pál apostoli levelekből fogunk idézni többnyire. Az első verstől olvasom.
A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Ugye arról szól itt az ige, arról írt Pál apostol, arra figyelmeztet, hogy a Szentlélek nyilvánvalóan bizonyságot tesz arról, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől. Tulajdonképpen azokról beszél, akik már a hitben voltak, hogy elszakadnak a hittől. Miért szakadnak el? Mert hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmeznek. A hazug beszédűeknek képmutatása által, akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Mit jelent az, hogy ugye tudjuk, hogy van az Isten pecsétje, ami tudjuk, ugye, hogy a szombat. Itt meg ugye azt mondja, hogy meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben. Nem tudom, hogy rátok ez hogyan hat, de valahogy olyan végérvényesnek tűnik ez, nem? Szóval amikor az Isten a pecsétjét felrakja az ő híveinek a homlokára, akkor ez is egy befejezés. Ugye? Szóval ez a jellem tisztaságának a pecsétje. Itt viszont arról beszél, hogy akik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretükben, szól valahol a saját lelkiismeretükben nem engedték, hogy az Isten kimunkálja bennük az igazságot, addig ellenkeztek, hogy megbélyegezték saját magukat az ő lelkiismeretükben, és lelkiismereti szinten nem lehet hozzájuk közelíteni. És ezt olyan, ennek folytán olyan meggyőzően tudják képviselni azokat a dolgokat, amelyeket, a hamis dolgokat, hogy még némelyeket el is szakítanak a hittől, akik pedig ismerték az igaz hitet. Pál apostolnak tulajdonképpen az élete nem csak azon a ponton szólt a lelkiismereti küzdelemről, a megtérése előtti időszakban, nem csak attól, hanem onnantól kezdve, hogy a szolgálatát végezte, végig küzdött a lelkiismeretért. A sajátjáért is, meg a hívők lelkiismeretéért is, és nagyon komolyan figyelmeztette őket. A Tituszhoz írt levél első fejezetében is olvashatunk figyelmeztetést. A Tituszhoz írt levél első fejezetében a 15. és 16. verset olvasnám. Minden tiszta a tisztának, de a megfertőztetetteknek és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak, mint elméjük, mint lelkiismeretük. Itt megállok egy pillanatra, mert hát vannak, akik hivatkoznak arra, hogy aki magát tisztátalannak gondolja, annak tisztátalanak a gondolatai, aki magát tisztának gondolja, annak meg tiszták a gondolatai. Hát itt nem erről van szó. Itt nem erről van szó, hogy ha én valamit tisztának tartok, akkor az tiszta is, hanem a 16. vers adja meg a választ rá. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Ugye a Bibliánknak a szomszédos oldalán olvashatjuk a Timóteushoz írt levél, második Timóteushoz írt levél a harmadik fejezetének a 16. 17. versét, ahol az ígéről tesz bizonyságot Pál apostol. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Itt viszont azt olvassák, hogy vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Tulajdonképpen akiknek megfertőztetett a lelkiismeretük, mert egyszerűen nem engedték, hogy az Isten világossága bevilágítson teljes mértékben, nem engedték, hogy az Isten világossága megtisztítsa őket. Azt mondja, hogy megfertőztetetek, mint elméjük, mint lelkiismeretük, mert ugyan vallják, hogy Istent ismerik, de a cselekedeteik bizonyságot tesznek arról, hogy tulajdonképpen nem ismerik őt, és méltatlanok
minden jó cselekedetre méltatlanak. A Jóisten egyszerűen nem tudja őket alkalmassá tenni, mert az ige se tud rájuk hatni. Ugye pedig az előzőekben olvassuk, hogy az igének van olyan hatalma, hogy tökéletessé tegye az Isten emberét, de önmagában még az ige se képes megtisztítani őket, hogyha ők a lelkiismeretükben nem engedelmesek az Istennek. A korintusiakhoz írt első levélben, a 8. fejezetben is olvashatunk arról, hogy hogyan történhet meg ez a megfertőztetés. Itt ugye a bálványáldozati húsokról beszél és ír az apostol, és azt mondja itt, hogy a 7. verset olvasom, hogy nem mindenkinek van ugyanaz a világossága, ugyanaz az Isten ismerete, és lehetséges, hogy még erőtelen az ő lelki ismerete, lehet, hogy még nem tud állást foglalni bizonyos kérdésekben, és hogy mennyire óvatosnak kell lenni nekünk, mondjuk mindazoknak, akiknek van világosságuk abban, hogy hogyan bánunk ezekkel az emberekkel. Azt mondja, de nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek a bálvány felől való lelkiismeretük szerint mind mai napig, mind bálványáldozatot eszik. És az ő lelkiismeretük, mivel hogy erőtelen, megfertőztetik. Azt mondja, hogy azok, akik továbbra is a bálványáldozati húst úgy eszik, mint szent húst, azoknak, mivel erőtelen a lelkiismeretük, megfertőztetik. Aztán tovább beszél pedig, folytatjuk tovább akkor az olvasást. Pedig az eledel nem tesz minket kedvesek Isten előtt, mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak, ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek. De meglássátok, hogy ez a ti szakadástok valamiképpen botránkozásunkra ne legyen az erőteleneknek. És a 10. vers megint nagyon fontos, mert ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, hogy a bálványtemplomnál vendégeskedel, annak lelkiismerete, mivel hogy erőtelen, meg nem arra indítatik ki, hogy megegye a bálvány áldozatot. És a te ismereted miatt elkárhozik a te erőtelen atyád fia, akiért Krisztus meghalt. Ugye itt azt mondja, hogy ha te tudod, hogy nincsen semmi jelentősége annak, hogy az most bálványáldozati hús, vagy nem bálványáldozati hús, és elvileg, hát ugye akkoriban meg lehetett nyugodtan enni, mert akkoriban a mérszárszéken, ugye hát disznót nem vágtak a zsidóság körében, úgyhogy nem volt ilyen. És meg lehetett tenni azokat az állatokat, amelyekkel ott kereskedtek, amelyeket levágtak. És de azt mondja, hogyha te eszel, te keresztény létedre eszel abból, ami a másik ember számára egy kötöttséget jelent, egy lelkiismereti kötöttséget jelent, és ő ebben azt fogja látni, hogy van jelentősége annak, hogyha te is megeszed. Mert te a Krisztus prédikálod, de ha te is megeszed a bálványáldozati húst, akkor valószínű, hogy mellette megfér a bálványáldozati húsnak a felértékelt fogyasztása is. És azt mondja, hogy te ugyan a te szabadságodban eszed, de te tehetsz arról, hogyha elkárhozik a te atyád fia, mert őnek az ő lelkiismerete erőtelen. És te úgy tudod őt megvédeni, úgy tudod az ő lelkiismeretét megerősíteni, hogyha megtartóztatod magadat. És 12. verset olvassuk még el együtt. Így aztán, mikor az atyafiak ellen vétkeztek, és az ő erőtelen lelkiismeretüket megsértitek, a Krisztus ellen vétkeztek. Azt mondja, hogy amikor olyan szabadságot engedsz meg magadnak, amiben te úgy gondolod, hogy szabad vagy, de a másik embert még megkötözött abban, akkor tulajdonképpen megfertőzteted az ő lelkiismeretét. Megerősíted őt a bűnben. Hogyha te követed ezt a helytelen gyakorlatot. A korintusiakhoz írt ugyanebben a levélben, a 10. fejezetben folytatja tulajdonképpen ezt, egy kicsit másképpen,
10. fejezet 25. versében olvashatjuk azt, hogy mindent, amit a mészárcégben árulnak, megegyetek, semmit sem tudakozodván a lelkiismeret miatt, mert az Úré a föld és annak teljessége. De ugyanakkor 23. versen pedig azt mondja, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ, minden szabad nékem, de nem minden épít. Senki ne keresse, ami az övé, hanem ki azt, ami a másé. Ugye az elsőre arra szoktunk hivatkozni, a 23. verse, hogy hát én szabad vagyok sok mindenben, de nem minden használ, és általában a rossz dolgokra szoktuk mondani, hogy ugye szabad nekem a rossz dolgot elvégezni, de hát az ugye nem használ nekem. Itt nem a rosszról beszél ugye az apostol. És a 27. verstől viszont arról beszél, hogy ha meghív titeket a hitetlenek közül, és el akartok menni, mindent, amit elétek hoznak, megegyetek, semmit sem tudokozodván a lelkiismeret miatt. De ha valaki ezt mondja néktek, ez bálványáldozati hús, ne egyétek meg amiatt, aki megjelentette, és a lelkiismeretért, mert az Úré a föld és annak teljessége. Ugye ezt a mondatot megerősítésképpen azt mondja, hogy amikor megegyetek mindent, amit a mészárcégben azt mondja, és ne kérdőskedjetek, mert az Úré a föld és annak teljessége. És itt is azt mondja, hogy ha valaki felhívja a figyelmedet arra, és azt mondja, hogy ez bálványáldozati hús, akkor ne egyétek meg érte. Ő érette, aki ezt mondja. Mert valószínűleg azért mondja, hogy ugye megvédjen téged. Hogy figyelmeztessen, mert tudja, hogy te keresztény vagy. És aki megjelentette, azért ne egyétek meg, mert az Úré a föld és annak teljessége. És ugyanezzel erősíti meg, ezzel a hivatkozással. De nem a tulajdon lelki ismeretet értem, hanem a másikét. Mert miért kárhoztassa az én szabadságomat a más lelki ismerete? Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálakat adok? Azért akár esztek, akár isztok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. Meg ne botránkoztassatok se zsidókat, se görögöket, se az Isten gyülekezetét. Szóval ez milyen felelősséget ró tulajdonképpen az emberre az, hogy mit cselekedjünk, hogyan viszonyuljunk. Nem tudom, a fürkész tábornak az a jelszava, Máté 7.12, hogy amit szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is azt cseleked vele. Máté 7.12. 7.12, igen, bocsánat. Mit mondta? Más mondta? Máté 7.12. És amikor ilyenről gondolkodunk, akkor mi hogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak, amikor biztos nekünk is vannak erőtelenségeink, nem? Hogy hogyan viszonyuljanak hozzánk, hogy egyszerűen csak úgy lekezeljenek bennünk, hogy hát mi egy kis kisebbség vagyunk, és hát tulajdonképpen velünk nem kell foglalkozni, hanem mi ugye szabadok vagyunk a magunk lelkiismeretük szerint, vagy azért szeretnénk, hogy azért minket is figyelembe vennének a mi gyengeségünket. Szóval mennyire oda kell elvileg az embernek, hogyha a lelkiismeretről van szó, figyelni arra, hogy mi az, ami építi a másik embert. Mi az, ami építi a másik embert. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy oda kell mindegyikhez menni, és meg kell kérdezni, hogy te mit gondolsz erről, hanem a jó Istennel kell lenni olyan kapcsolatba, hogy vezetni tudjon belünket, hogy minden egyes élethelyzetben mi az, ami ténylegesen őszinte, és ténylegesen senkinek a lelkiismeretét nem botránkoztatja meg. Máshol az ige azt mondja, ami gonosznak látszik, azt kerüljétek. Lehet, hogy nem gonosz, csak annak látszik. Miért? Nem a magad lelkiismeretét, a másikért. Lehet, hogy valaki megbotránkozik abban. De menjünk tovább. A következő ige, az tulajdonképpen az első Timóteus levélből van, amivel már találkoztunk a szombatiskola tanulmányozása folytán. Itt ez valahogy egy ilyen határvonal, Timóteus 1.19.

18-tól olvasnám. Ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban a ma jó vitézséggel. Megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ugye itt azt mondja, hogy meg kell tartani, hogyha már eljutottál egy jó lelkiismeretre, mert ténylegesen tud téged az Isten vezetni, és annyira érzékeny a lelkiismeretet, hogy ténylegesen a jó Isten minden egyes helyzetben képes megmutatni, hogy mi a helyes, akkor meg kell tartani. Azt mondja, meg kell tartani a hitet. Ezt a parancsolatot adom néked. Hogy így vitézkedjél. Így végezd a szolgálatodat. Megtartván a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedték. Azt mondja, hogy aki nem figyelt oda arra, hogy a jó lelkiismerete megmaradjon ténylegesen, hogy a jó lelkiismeret szerint éli a maga életét, azok azt mondja, hogy a hit dolgában előbb vagy utóbb hajótörést szenvedhetnek. Most mielőtt a jó lelkiismeretre áttérnék, azért néhány szót említsünk arról, hogy a lelkiismeretnek milyen fejlődési fokozatai vannak. Ugye van a hamis lelkiismeret. Erről szóltunk idáig. És hogy hogyan tudjuk ezt a hamis lelkiismeretet előidézni egymásban, ha nem vigyázunk. De ír a Biblia arról, hogy lehet valakinek nagyon jó lelkiismerete a törvényismerete nélkül. A római levélben olvashatunk erről. A törvény ismerete nélküli lelkiismeretről ír itt Pál apostol a 2. fejezetben. A 2. fejezetben a 15. versben. De a 13-tól fogom olvasni. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük. Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Ugye itt pont azokról beszél, hogy mindenkinek lehet jó lelkiismerete, hogyha enged a Szentlélek befolyásának. Azt mondja, aki nem ismeri a törvényt, az írott törvényt, annak lehet jó lelkiismerete, hogyha összhangban van a Szentlélekkel, hogyha mindaz, amire őt az Isten a lelkiismeretén keresztül elvezeti, és azzal összhangban élik az életüket, akkor a törvény beíródik az ő szívükbe. És ők azok szerint élik, és azok szerint ítéltetnek meg a végítéletben is. Aztán beszélhetünk olyan lelkiismeretről is, amely a másokért, tulajdonképpen itt a zsidókért való szolgálatban, lelkiismeretes szolgálaton keresztül mutatkozik meg. Ez Róma 9.1-ben olvasható. Itt tulajdonképpen arra hivatkozik Pál apostol, hogy amikor elmondja a következendőket a zsidókról, akkor ez tiszta szívből és lelkiismeretével teljes összhangban teszi. Igazságot szólok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom és szüntelen való az én szívemnek fájdalma, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva Krisztustól az én atyám fiaiért, akik rokonaim test szerint, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség és a szövetségek, meg a törvényadás és az isteni tisztelet és az ígéretek.
akiké az atyák, és akik közül való test szerint a Krisztus, aki mindenek felette örökké állandó Isten. Amen. Itt azt mondja, hogy ő menteni szeretné a zsidókat. Ezzel nyomaték.

Nem hitték, hogy más megoldás van. Ők azt hitték, hogy csaló Jézus. Ugyanazt hitték, mint amit Pál apostol is hitt megtérése előtt, és amilyen befolyás alatt nevelkedett. És nagy volt Pál apostolnak a szívfájdalma, és a lelkiismeretre hivatkozott akkor, amikor erről szólni kívánt. A felsőbbség iránti engedelmességről is úgy beszél Pál apostol a rómaiakhoz írt levélben, mint a lelkiismeretért is való. A lelkiismeretért is való engedelmességről. Róma 13. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. És akkor leírja, hogy mit gondol róla, és az 5. versben azt mondja, hogy annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Ugye, hogy nem csak a törvény szerinti szükséges kényszerűségből szükséges engedelmeskedni, a felsőbb hatalmasságoknak, hanem a lelkiismeretért is. Hogy ne káromoltassék tulajdonképpen az Isten neve, hogy bizonyság legyen a felől, hogy akik a Krisztust vallják, azok mindenben betöltik tulajdonképpen az igazságosság törvényét. És utána egészen az egész fejezeten a 14. versig kibontja, hogy hogyan, ez tulajdonképpen a fele baráthoz való viszonyhoz hasonlítja. És azt mondja, hogy a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot a 10. versen, annak okáját a törvények betöltése a szeretet. Hogyha a szeretet vezérel téged, akkor te meg akarod menteni azt is, aki a törvényalkotó, azt is, aki a törvénynek a képviselője. És neked egyetlen egy megoldásod van, hogy a lelkiismereteddel, az Istentől nyert lelkiismereteddel, az ígén által, az ígén felnevekedett lelkiismereteddel teljes összhangban lévén képviselni az igazságot. Minden fórumon. Hát ez nem egyszerű. Nem egyszerű, mert az ember, nem tudom, hogy bennetek hogy van, de az emberben benne van az, hogy hogyan keresse a legjobb utat, hogyan lehetne megnyerni, hogyan lehetne valahogy másképpen, Semmint, hogy ténylegesen a lelkiismeret szerint. Az ember hajlamos kitalálni olyan veszélyeket, és kitalálni olyan csapdákat, amelyek tulajdonképpen saját maga állít fel magának. És igazából valahol megalkuszik a lelkiismeretével. Sajnos én kerültem ilyen helyzetben, nem hatóságokkal kapcsolatban, hanem vagy munkahelyen, vagy növendékkel, hogy éreztem, hogy késztet a lélek arra, hogy most kimondjak dolgokat. És hát én okosabbnak gondoltam magamat, és gondoltam, hogy ó, hát ennek még nincs itt az ideje, most finomítom. Valamit azért mondtam, de nem mondtam ki azt, amire kimondottan erőteljes késztetést éreztem a Jóisten lelke által. Hajlamosak vagyunk felülbírálni ténylegesen azt a fajta, a léleknek azt a fajta működését a lelkiismeretünkön keresztül, amelyről megbizonyosodunk, hogy az nem a mi akaratunk. Van még egy kijelentés, ugye a zsidókhoz írt levélben, ugye még arról is szól az ige, hogy az áldozatok nem képesek lelkiismeret szerint tökéletessé tenni az embert. Ez a zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvasható. Gondolom, hogy akik nem régen tanulmányozták a zsidókhoz írt levelet, azoknak ez eszükbe jut. És a legsúlyosabb mondat, a legsúlyosabb vers tulajdonképpen a 14. ebben a fejezetben, hogy ugyan az áldozatok, meg az ajándékok nem képesek, ugye, meg tökéletessé tenni az embert a lelkiismeret szerint. A 14. vers pedig azt mondja, hogy a Krisztus vére képes egyedül megszabadítani az embert. Ezt fel is olvasnám.
Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel áltatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismeretet.

szereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ugye itt a zsidókhoz beszél, a szertartásokról szól, próbálja megnyerni őket, az ő lelkükben feltárni azt, hogy igazából mit is jelentetnek, meg itt is jelentettek az áldozati szertartások, hogy kire mutattak előre, hogy csak a Krisztus az, aki képes igazából jó lelkismeretet adni nekik. Csak ő benne oldódik fel minden feszültség az emberben, ami a lelkiismeretet nyugtalanítja. És a 10. fejezetben ír arról az ige, hogy járuljunk a főpaphoz, ugye Jézus Krisztushoz, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Ugye a gonosz lelkiismeret mikor működik? Ugye a legeslegelején erről beszéltünk, hogy a gonosz lelkiismeret akkor van, amikor az ember okoskodik valamiben. Amikor megalkuszik, amikor ellentmond az Isten lelke munkájának, amikor halogatja a döntéseket, amikor újból és újból megengedi magának a hibákat. Itt a szombatiskolán szóba került az, hogy az egyik testvérünk ige hirdetésében említi azt, hogy mit jelent tulajdonképpen hát a megtisztítás folyamat, a bűnöktől való megtisztítás, de ő világi példát hozott fel, hogy a világi munkahelyén a főnök, amikor bemutatkozott az új munkatársaknak, akkor azt mondta, hogy hibázni lehet, tehát elvárható, hogy a legjobb belátások szerint végezik a feladatukat, de hibázni lehet, de egyre ritkábban, és nem ugyanazt. Hogy azért ténylegesen azért valahogy mi emberek másképpen gondolkodunk. Ugye ez valami nálunk úgy belefér, hogy újból és újból megengedjük magunknak azokat a bűnöket, amelyeket már egyszer-egyszer elkövettünk, vagy nem csak egyszer-egyszer elkövettünk, hanem már nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy helytelen megcselekedni azt. És valahogy ténylegesen az a gondolkodással. Szóval úgy járulunk mi a mi főpapunkhoz, hogy valahogy komolytalanul veszük az ő szolgálatát. Ugye ezt, ha visszaélünk az ő bizalmával, visszaélünk az ő szolgálatával. Nem úgy járulunk a mi főpapunkhoz, hogy bár csak megszabadulnánk, bár csak eltöröltetnének a mi bűneink a főpapi szolgálat által, hanem úgy járulunk sok esetben az ő királyi széke előtt, hogy gonosz a lelkiismeretünk. Itt viszont az ige azt mondja, hogy akkor járhatunk bátorsággal, igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hogy nem a megalkuvást akarjuk megerősíteni magunkban. Nem akarjuk hitegetni sem magunkat, sem magát a megváltót abban, hogy szabadulni kívánunk ebből a bűnökből, pedig igazából még ragaszkodunk a szívünk mélyén bele hozzá, vagy netán még kijelentjük magunkban arról is, hogy hát lehetséges, hogy ez nem is bűn, meg így is lehet értelmezni, meg úgy is lehet értelmezni. Hogy igazából a bűntől való szabadulás, a jó lelkiismeret elnyerése akkor lehetséges, amikor ez nincsen jelen a mi életünkben, a mi gondolkodásunkban. És a 13. fejezetben olvashatjuk ugyanígy a zsidókhoz írt levélben, hogy Pál apostol kéri a hívőket, hogy imádkozzanak érettük, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, igyekezve mindenekben, tisztességesen forgolódni. Szóval, hogy imádkozzatok érettünk. Mert mi úgy vagyunk meggyőződve, hogy jó lelkiismeretünk van, de imádkozzatok érettünk, hogy ez így is maradjon. Hogy ez a jó lelkiismeret, ami az Istennek való engedelmesség által, az igének való engedelmesség által a lélek kimunkál bennünk, hogy ahhoz hűségesek tudjunk maradni.
És néhány példa ténylegesen a jó lelki ismeretről. Pál apostol az apostolok cselekedeteiben, amikor védekezik Anániás főpap előtt, a 23. fejezetben olvashatjuk, az első versben, mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál, mondta: atyám fiai férfiak, én teljes jó lelki ismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. És a következő versben olvasok, hogy ez mit váltott ki azokból, akik őt hallgatták. Anániás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette álltak, hogy üssék őt szájon. Ilyen is lehetséges, hogyha a Szentlélek igazán biztosít minket arról, hogy jó lelkiismerettel szolgálunk az Istennek, akkor azok, akik hallgatják, vagy azok előtt, akik bizonyságot teszünk, az lehetséges, hogy ilyen indítatást fognak érezni. Hogy a mi bizonyságunkra így reagáljanak. Hát lehet, hogy nem fognak minket szájon ütni, de olyan értékű lesz, szájon ütés vagy leköpés értékű lehet az, ahogyan viselkednek az irányunkba. De ha a lélek által kimunkált jó lelkiismeretre teszünk szert, akkor tudunk úgy reagálni, ahogyan Pál reagált. Pál döbbenetesen reagált. Döbbenetesen reagált Pál, de mi adott neki alapot arra, hogy így reagáljon? Akkor Pál mondta néki: megver az Isten téged, te kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek. Az ott állók pedig mondták: az Istennek főpapját szidalmazod-e? Pál pedig mondta: nem tudtam, atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te néped fejedelmét ne átkozz. Miért tudott Pál így válaszolni? Mi jogosította fel őt arra, hogy így válaszoljon? Hát nem az, hogy ő is meszelt fal volt. Bocsánatot kérek az ilyen csúnya hasonlításért, összehasonlításért, hogy ő saját maga tapasztalatából látta azt, hogy az Isten, és biztos volt abban, hogy ahogyan őt megkereste az Isten, a lelkiismeretén keresztül, ugyanúgy megkereste az összest. Ezért ő ki tudta azt mondani, hogy a lelkiismered ellen vétesz akkor, amikor ezt cselekszed, mert a lélek meggyőzött téged. Tulajdonképpen ez van e mögött. Félix tisztartó előtt is Pál beszél a jó lelkiismeretről. Az a 24. fejezet 16. versében olvashatjuk. De a 14-től olvasnám fel. Erről pedig vallást teszek néked, hogy én aszerint az út szerint, melyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyámi Istenének, mint akik hiszek mindazokban, amik a törvényben és a prófétában meg vannak írva. Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. Ebben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Azt mondja, hogy ebben gyakorlom magamat. Ez azt jelenti, hogy odafigyelek rá. Vigyázok arra, hogy a lelkiismeretem összhangban legyen, és ne okozzak botránkozást se az Istennek, se az embereknek. Attól még lehet, hogy lesznek olyanok, akik megbotránkoznak, de nem azért, mert én visszaéltem a másiknak a bizalmával, meg visszaéltem a magam szabadságával, hanem hogy megtérésre indítsa az Isten ténylegesen azt, aki előtt bizonyságot tehetünk. Gondolom, ez mindenkinek az életében egy vágyba várt állapot, hogy alkalmassá váljon az ilyenfajta bizonyságtevésre jó lelkiismerettel.
A korintusiakhoz írt második levélben az első fejezet 12. versében is olvashatunk még a lelkiismeretről, a jó lelkiismeretről.

Mert a mi dicsekedésünk ez, lelkiismeretünk bizonysága, hogy isteni őszinteséggel és tisztasággal, nem testi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen pedig ti köztetek. Mivel dicsekedünk? Azzal dicsekedhetünk, hogy nem emberi bölcsességgel. Ugye azt mondja, ugye a második levélben Pál apostol, hogy ez az egyedüli mi dicsekedésünk. Ezzel az egyel tudunk dicsekedni, hogy a lélek velünk volt, a lélek vezetett, a lélek irányított bennünket. És ez a mi lelkiismeretünknek is a bizonyossága, hogy az isteni léleknek az őszintességével és tisztaságával, és nem testi bölcselkedéssel tanítottunk benneteket, amikor ott voltunk közöttetek, hanem Isten kegyelmével forgolódtunk a világon, kiváltképpen ti köztetek. A negyedik fejezetnek ugyanebben a levélben a második versét is olvassuk el. Az elsőtől olvassuk. Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el, hanem lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük, ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Itt azt mondja, hogy az Istentől nyert igazsággal, nyilvánvaló igazsággal ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. De ugye ennek feltétele van, ugye, hogy mi így meg tudjunk, ahogy ők ugye írják, hogy meg tudnak állni mindenek előtt. Azt mondja, hogy lemondunk a szégyen takargatásáról, amit úgy is lehet fordítani, hogy a szégyenletes titokzatosságról. Nyíltan, nyilvánvalóan mondjuk mindazt, amit az Isten nekünk tanít, ahogyan az Isten minket vezet. Nyilvánvalóká vagyunk előttetek, ami emberi gyengeségünkkel, ami küzdelmeinkkel, és kérjük, hogy ti is együtt munkálkodjatok velünk. Nem akarunk jobbaknak mutatkozni. Figyelembe vesszük a ti állapototokat, a ti lelki ismereteteknek az állapotát. Összhangban szeretnénk lenni ti veletek, és együtt szeretnénk növekedni ténylegesen a teljes Isten fiúságra. A Timóteushoz írt levél első fejezetének az 5. versét olvassuk még el közösen. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Hogyan lehetek biztos abban, hogy jó lelkiismeret vezérel engem? Meg tudja az ember állapítani, hogy jó lelkiismeret vezérli őt, vagy csak jó szándék? Meg tudja különböztetni az ember a kettő között? Hát nem nagyon. Nem nagyon. Az ember nagyon sokszor a jó szándékát a jó lelkiismeretnek tudja be. Pedig ugye a kettő között van különbség. Mert lehet nekem jó szándékom, de nem biztos, hogy a jó lelkiismerettel vagyok összhangban. Mert lehetséges, hogy elhallgattattam a jó lelkiismeretemet, és a jó szándékommal magyarázom azt, hogy most akkor miért cselekszem így, vagy cselekszem úgy? Elolvasnám a 4. verset is. Sem esékkel, és vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedben hiába való beszédre hajlottak. Azt mondja, hogy nincs helye a mesének, nincs hossza a származásnak. Ugye a zsidókot ugye ez a kérdés nagyon foglalkoztatta a történetek
meg a nemzetségi táblázatok. Úgyhogy azt mondja, nincsenek helye. Nincsenek helye. Nem ebben fogtok megigazolni, hogy leszármazottak vagytok. Hogy test szerint öröklitek a dolgokat. Vagy hogy betöltitek, elhiszitek azokat a történeteket, elhiszitek azokat az igaz meséket, amelyeket mesélnek ezek azok tekintélyes emberek, hivatkozván a saját tapasztalatukra. Az íge az, ugye a parancsolatnak vége. A parancsolatnak, ami az ígében benne van, a tiszta szívből, jó lelkismeretből és az igaz hitből való szeretet. Hogyha a parancsolatot betöltöttétek, akkor a szeretetet betöltöttétek, akkor képesek vagytok szeretni egymást. Akkor képesek vagytok lemondani dolgokról egymásért. Akkor képesek vagytok a másik lelki ismeretének az érzékenységét figyelembe venni. Akkor nem az a fontos, hogy a saját lelki ismereteteknek érvényt szerezzetek. Hanem képesek vagytok mindenben alkalmazkodni ahhoz, hogy a másiknak az előrehaladását segítsétek. És ez összhangban lesz a parancsolattal, nem pedig a parancsolatnak az áthágását fogja eredményezni. Nem a parancsolat áthágásán keresztül fogja elérni a jó lelkiismeretet. A harmadik fejezet ugyanebben a levélben, ezt már utolsó igeként olvassuk fel. A harmadik fejezet 9. versét. Ugye itt a 8. verset is felolvasnám, hogy hogyan kell választani szolgálattevőket. Azt mondja, hasonlóképpen a diakónusok tisztességesek legyenek, nem kétnyelvűek, nem sok borivásba merültek, nem lút nyerességre vágyok, kiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Kiknél megvan a hit titka, tiszta lelkiismerettel. Akik nem alkusznak meg. Akik nem alkusznak meg, akik tiszta lelkiismerettel képviselik a hit titkát, tulajdonképpen az Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára való elváltozásnak a végcélját. Sokat olvashatunk ténylegesen a lelkiismeretről a Jézushoz vezető útban, a Gondolatok a hegyi beszédről című fejezetünkben, hogy tulajdonképpen a tiszta lelkiismeret, a jó lelkiismerete, az a békességhez vezeti az Istent, az embert. És arra a békességre, boldog mondásokat, hogyha elkezdjük ezt olvasni, arra a békességre vezeti el az embert, amit nem tud se üldözés, se semmi felbolygatni, nem tudja kényszeríteni a megalkuvásra. Amikor helyesen értelmezzük a törvényhez való ragaszkodást, amikor a másiknak a figyelmeztetését úgy végezzük el, hogy a jó lelkiismeret ér, azért, hogy megmentsük, azért bíztatjuk arra, hogy jó lelkiismeret szerint, az íge szerint értelmezze azt, amit az íge feltár előtte. Ne próbáljon félremagyarázni dolgokat, ne próbáljon keresni példákat a Bibliában erre, arra, amarra, hogy ki hogyan cselekedett másképpen. Mert a Biblia nem csak a jó dolgokról szól, a Biblia a rossz dolgokról is szól. A hívő emberek bukásairól, félrelépéseiről, a hívő emberek álhatatlanságáról is szól a Biblia. A Biblia arról szól elsősorban, hogy az Isten milyen hűséges, és hogy az ember álhatatlansága ellenére is keresi, és végig kitart mellette. A jó is lelkiismeret szerzése arról szól, hogy a mi Istenhez való kapcsolódásunk is olyan álhatatos legyen, mint amilyen, ahogyan az Isten mi hozzánk kapcsolódik. Ahogyan ő nem adja fel a küzdelmet, és a lelkiismeretünkön keresztül kopogtat, és megvárja, amíg beengedjük. Nem erőltet, nem erőszakoskodik, nem követelőzik, hogy ezt tanuljuk meg egymás irányába is. Szeretettel képviselni. Ugyanúgy, hogy összhangban maradjunk a parancsolattal, és ne alkudjunk meg érte, de a szeretet legyen az, a szeretet hangja legyen az, ami által képviseljük ezt. Gondolom, nem csak nekem, mindannyiunknak nagyon sokat kell ezen a téren tanulnunk. Áldjon meg minket a jó Isten ebben a törekvésben. Amen.

Irgalmas Istenünk, mennyei atyánk! Köszönjük, hogy így aprólékosan feltárod a Szentírás lapjain a lelkiismeret kérdését. Bocsáss meg, hogy oly sokszor vétünk ellene. Hogy oly sokszor a jó szándékunkat jó lelkiismeretnek gondoljuk. És oly sokszor számon kérjük a másik emberen azt, amit meg mi magunk se tudunk megfelelni. Arra törekedvén, hogy az ő lelkiismeretét a sajátunkhoz igazítsuk. Bocsáss meg, hogy oly sokszor tapintatlanok vagyunk, pedig a jó szándékunk vezérel bennünket, és nem tudjunk különbséget tenni a jó lelkiismeret és jó szándék között. Te, édes Istenünk, köszönjük, hogy megkarastél bennünket, és feltártad előttünk a mi tökéletlenségünket, a mi elveszettségünket ebben a kérdésben. És könyörögve kérünk, bocsáss meg nekünk, hogy valóban alkalmassá válhassunk arra, hogy beléd kapaszkodva az ige egy mélyebb megértése által eljuthassunk arra a jó lelkiismeretre, amely a törvénnyel teljesen összhangban van, és amely egy olyan lelki érzékenységhez vezet, hogy te szemeiddel képes lennél tanácsolni bennünket. Erre a tökéletes kapcsolatra vágyakozunk, édes Istenünk, mindannyian, akik itt vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatod erőtelen imánkat, és megcselekszed a te bőséged. A te szereteted szerint mindazokat, amelyre nyitottak vagyunk, amelyre vágyakozunk, és amennyire beengedünk téged a mi életünkbe. Könyörögve kérünk, Istenünk, te rombolj le minden akadályt, a mi gondolatunkban, a mi szokásainkban, a mi gyakorlatunkban, hogy alkalmassá válunk a te üzenetednek hiteles képviseletére. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus érdemeire meghallgatod a mi imádságunkat, és betöltesz a te lelkeddel, és vezérelsz a te bölcsességeddel.

0: Kedves hallgatóink, a ma esti témánk Habakuk próféta. Habakuk könyve a Bibliában mindösszesen ennyi, amit mutatok önöknek, egy lap. Három fejezetből áll, de mégis ez a könyv is könyv. Nem azt mondjuk, hogy a Habakuk két lapja, két oldala, igen, ez könyv. Méghozzá egy olyan könyv, amely alapját képezi az egész bibliai történelem szemléletnek, ezért hirdettük meg így a mai előadást, hogy Habakuk öt jaj mondása a történelemről. Persze több mindenről is szó lesz, de az biztos, hogy erről az öt jaj mondásról elég részletesen szeretnék megemlékezni. Ez az alapja annak, amit később majd Dániel próféta mond, és főleg a János jelenések könyve állít, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk, amilyen, milyen volt, mert hiszen a múltba nézve is tanácsos helyesen megismerni a történelmünket, nem az emberi történelem könyve kijelentései alapján mindig, és a jövőt tekintve is szüksége van az embernek, a gondolkodó embernek arra, hogy lássa, hogy mi várható, mifelé halad a történelmünk. Habakuk prófétáról, életéről, családi körülményeiről, származásáról szinte semmit nem tudunk. Van egy-néhány ilyen próféta. Az a könyve alapján világos, hogy a fellépése az időszámításunk előtti 7. század végére tehető, egészen pontosan 630 körül léphetett fel, és azután Jósiás király, a déli országrész királya időszámításunk előtt 622-621-ben hirdeti meg híres nevezetes reformációját, és ekkor Habakuk Jeremiással együtt él az országban, és hirdeti Isten üzenetét. A könyv nagyon világos és nagyon áttetsző szerkezetű. Ez a három fejezet, ahogy a mi Bibliánkban is tagolva van, körülbelül visszaadja ezt a világos szerkezetet, egy kivétellel talán, hogy a második fejezet első négy verse, ez még az első fejezethez kellene, hogy tartozzék. Tehát tudjuk, hogy a Bibliánk fejezet és versbeosztása jóval későbbi 16. századi. Szeretném megragadni ennek a könyvnek az alapproblémáját, és ezt a felirat közli. Ugye általában a bibliai feliratok, könyv vagy zsoltár feliratok közlik azt, hogy ki írta, honnan való, milyen uralkodók idején élt. Itt a felirat nem ezt közli, de amit közöl, az nagyon jelentőségteljes, ehhez hasonlóan csak Náhum próféta közli a feliratában az alap problémát. Habakuk első fejezet első verse szerint a teher, amelyet Habakuk próféta látott. Gondolkodó és érző embereknek azért teher ez a világ. És vannak olyan időszakok, amikor különösképpen teher. Amikor nagy lelki terhet nyom a vállunkra és szívünkre mindaz, amit látunk a környezetünkben, és Habakuk számunkra egy olyan nagyon érző, nagyon világosan gondolkodó emberként állhat előttünk, Habakuk prófétát két teher, két kétség nyomasztotta. Habakuknak a nagy terhe az volt, hogy miért van olyan állapotban a zsidó nép, amilyenben van. Isten kiválasztotta ezt a népet, missziós néppé szerette volna tenni, és mégis ez a nép nem lett más, mint a többi nép. Habakuk ugyanazokat az igazságtalanságokat, ugyanazokat a társadalmi feszültségeket, embernek ember által való kizsákmányolását, fölénybe kerülését tapasztalta. Az egyik terhe az volt Habakuknak, hogy meddig fogja az Isten elnézni ezt a borzalmas erkölcsi romlást, amit a zsidó nép körében lehet tapasztalni. Miután látjuk az első fejezetben majd, hogy erre mint egy választ kapott a próféta, a második terhe az volt, hiszen az Isten azzal válaszolta meg ezt a kérdését, hogy ő maga az Isten sem fogja sokáig ezt tűrni. Ugye elmondtam önöknek sorozataink során, hogy Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. Isten hosszú tűrő, ez annyit jelent, hogy Isten a bajokat mindig szeretettel kezeli, viszont az Isten nem végtelen türelmű, tehát nem hagyja azt, hogy a bajok lehetetlenné tegyék az életet, sem kisebb körben, sem nagyobb körben az emberiség élettörténetében. Tehát Isten megválaszolt Habakuknak, hogy jön majd egy nép, és ezek a káldeusok lesznek, a babilóniaiak lesznek, akik elviszik a zsidó népet fogságba. És talán majd ebben a fogságban ez a nép megtisztul, vagy legalábbis a hibáinak tömkelegéből, annak egy részéből meg fog térni. De akkor a Habakuknak a második kétsége az volt, hogy vajon ez a nép, amely bekebelezi Júdát, amely meghódítja Jeruzsálemet, nem bízza-e el magát, és ez a világhatalom nem lesz vészjósló jelentőségű az egész világtörténelemre nézve, hiszen ha a történelmünkben egy hatalomnak a kezébe adatik minden hatalom, akkor csak rosszra következtethetünk. Ez a prófétai könyv is kicsiben ábrázolja azt, ami ma nagyban történik a világon. Ma is kétségünk lehet, hogyha egy nagy világhatalom kezébe kerül az összes hatalom, mi fog ebből majd kiderülni. Ezt a két kétséget szeretném felolvasni, először Habakuk könyve első fejezet második versétől az első kétségnek a megszólaltatását, amit így mond el Habakuk. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem, per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Ez volt Habakuknak tehát az első kétség, hogy meddig. Ugye ezzel kezdődik ez a prófétai könyv, hogy meddig. Ézsaiás próféta is ezt mondja a könyve 21. fejezetében, hogy meddig még az éjszaka, meddig még az éj. Nagyon sokszor szoktam idézni önöknek ezeket a prófétai kérdéseket, Jelenések könyve 6. fejezetét, múlt alkalommal is emellé társítottam. Tehát ez volt Habakuknak a kérdés, hogy meddig tart még az erőszak? Meddig tart még ez a sok hamisság, hazugság, nyomorgatás, per keletkezik és versengés támad? Meddig lesz a zsidó nép ilyen állapotban? És Habakuk ezt nem vádlóan, vagy nem lázadóan tárta az Isten elé, hanem rögtön itt az első fejezet 13. versében egy gyönyörű kijelentést olvasunk, ezt mondja a próféta az Istennek, tisztábbak szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a nyomorgatást nem szemlélheted. Miért szemléled hát a hitszegőket, és hallgatsz, mikor a gonosz elnyeli a nálánál igazabbat? Tehát, hogy a meddig és a miért? Ez a nagy, két nagy kérdő. Szóval meddig és miért? Meddig tart még ez a rombolás, ez a rontás, ez a sok gonoszság a népem életében? És erre nézve kapja meg Habakuk a választ. Úgy tudom én ezt elképzelni, hogy Habakuk ezt nem egy szempillantásban kérdezte, és nem egy szempillantásban kapta meg a választ, hanem ezzel állandóan foglalkozott a próféta. Ezt állandóan az Isten elé tárta imádságaiban, kérdéseiben, és az Isten csodálatos módon, megfoghatatlan, de csodálatos módon szokott válaszolni az ilyen emberi kérdésekre. Megnyugtatta Habakukot, hogy igen, Habakuk, tisztábbak a szemeim, hogy sem nézhetném a gonoszt, és a nyomorgatást valóban nem szemlélem. Ha ide süllyedt a népem állapota, közbe fogok lépni, és ugye tudjuk jól, hogy a közbelépés 720-ban megtörtént az asszír fogsággal, de most pár év múlva meg fog történni a babiloni fogsággal is, amely 605-ben vette a kezdetét. Számunkra azonban a kétségeknél fontosabb az, hogy a próféta és egy igaz ember egy lehetetlen történelmi helyzetben milyen magatartást tanúsít. Mi a megoldás? Ugye az előző előadáson is beszéltem erről, hogy Mikeás is szakasztott ilyen helyzetet látott maga körül. És a Mikeás könyvében is, hogy csak egy kicsit utaljak vissza, azt láttuk, hogy Mikeás is lefesti, hogy a politikusok mennyire felelősek ebben, lefesti, hogy az egyházi vezetők mennyire felelősek ebben. Azt is elmondja Mikeás, hogy a nép mennyire felelős ebben, mert azért az ember nem birka, és ha az állami és az egyházi vezetők olyanok, amilyenek, azért nem szükségszerű, hogy tömegestül kövessék a rossz példákat az emberek. Noha a történelemben sajnos ez mindig bejön, hogy amit fölülről látnak az emberek, általában azt követik és azt veszik készpénznek. De ugye Mikeás is leírja a könyve 7. fejezet 7. versétől, hogy de én az Úrra nézek. Én nem akarok beállni az erőszakoskodók közé, akik egy lehetetlen történelmi helyzetben is a maguk gesztenyéjét akarják kikapargatni, vagy a maguk pecsenyéjét sütögetik, de nem is szeretnénk megnyomorodott emberi életet élni, én emberhez méltó életet akarok élni, és erre mondja Mikeás 7-7-8-7-9-ben, hogy de én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét, meghallgat engem az én Istenem, elestem ugyan, de felkelek, és az Isten segít majd emberhez méltó életet élni egy ilyen nehéz történelmi helyzetben is. Habakuk is ugyanezt az utat járja. Habakuk könyvében, tehát ahogy mondtam, az első fejezet függeléke, ezt nem kellett volna fejezettel elválasztani, a második fejezet első négy verse adja meg a választ arra, hogy mit tegyen egy ember nehéz történelmi körülmények között, amikor egy ország sorsa ellehetetlenül, amikor az erkölcsi törvényeket az emberek lábbal tiporják. Mit tegyen egy ember ilyenkor, aki tényleg emberhez méltó életet akar élni, csak ezt tudom így ismételni, így mondja a második fejezet első versétől. Őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én panaszom dolgában. És felelt nékem az Úr, és mondta, írd fele látomást, és vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Íme felfuvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke, az igaz pedig az ő hite által él. Tehát mi itt a megoldás? Azt mondja Habakuk, egyetlen egy megoldás van, és mind a mai napig ugyanez az egyetlen egy megoldás létezik minden jóra törekvő ember számára. A megoldást nem lehet emberektől várni, nem lehet személyektől, politikai csoportosulásoktól, hatalmaktól, még egyházaktól se lehet várni a megoldást. A megoldást egyedül Istentől lehet várni. De ki az, aki tudja, hogy az Isten hogyan hoz megoldást? Ki az, aki érti az Isten akaratát? Ki az, aki látja, hogy az Isten mit készít elő a szabadulás útjának? Egyetlen egy ilyen ember van, aki az őrhelyére áll és megáll a bástyán és vigyáz. Ugye a Bibliában ezek jelképes kifejezések, őrhelyre állni, megállni a bástyán és vigyázni. Ez lényegileg annyit jelent a Biblia nyelvezetében, hogy foglalkozni az Isten szavával, hallgatni az Isten szavát, az Isten szavában kutatni, az így szól az Úrban, a prófétai beszédekben kutatni, és az Isten elé tárni a személyes és közösséget érintő problémáinkat, és az őrhelyemre állok és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám panaszom dolgában. És olyan egyszerűen mondja a második vers, hogy felelt nékem az Úr, és mondta. Tehát az ember egy kicsit úgy megdöbben, hogy hát ez ilyen egyszerű dolog, hogy az Isten csak felel és mondja. Igen, a Biblia szerint az Isten kész felelni, és kész az ember kérdéseire válaszokat adni, hogyha az ember álhatatos, ha az ember kitart ezekben a kérdésekben, és felelt nékem az Úr, és mondta. Nem tudjuk mindig megmondani, hogy az Isten hogy felel, maga a Biblia három csatornát állít föl, hogy az Isten hogy felel. Volt, akiknek az Isten nagyon ritkán álmokat adott, profétikus álmokat, már több embernek profétikus látomást adott, ebben részesült Habakuk, mert hiszen látjuk ugyanebben a második fejezet harmadik versében, hogy Isten hivatkozik arra már a második versben tulajdonképpen, hogy látomást kap a proféta. És vannak, akik gondolatihletésben részesülnek, és az Isten így felel az ember számára. Tulajdonképpen, aki igazán kérdez, igazán komolyan fölveti az élet kérdéseit, Isten mindig kész felelni. Gondoljunk csak Dániel könyve második fejezetére, egy pogány királynak is felelt az Isten. Itt is felelt az Isten, és azt mondja Habakuknak, hogy írd fele látomást, vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Ez a látomás, mint később látni fogjuk, tulajdonképpen maga ez az öt jajmondás. A terhet így veszi le az Isten, hogy egy látomást mutat neki, és tulajdonképpen ez a látomás az öt jajmondás. De azért mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, megint csak az isteni szeretetnek ezek a kétségbe vonhatatlan, de nagyon finom jellegzetességei, hogy azt mondja Habakuknak, hogy ez a látomás, ez biztos ez a látomás, ez nem csal meg, ha késik is bízzál benne. Ugye Habakuk előttünk 2600 évvel ezelőtt élt. És hát azért ő előtte nem lehetett megmutatni azt, hogy ez a világtörténelem még ezred évekig fog fönnállni, és ezek az ezred évek még mélyebb, súlyosabb történelmi konfliktusokat hoznak, mint amit te Habakuk láttál a múltban, vagy látsz a jelenben. De azért az Isten figyelmezteti a prófétát, hogy bízzál Habakuk, hogy teljesedésbe mennek a dolgok, amikről én beszélek. Ha késik is a végkifejlet, majd látjuk, hogy mi lesz a végkifejlet,
1: Ez az ötödik pontunk, majd Jézus második eljövetele áll a könyvnek a középpontjában. Ha úgy tűnik sokszor, hogy késik is Jézus beavatkozása, végső beavatkozása az emberi történelembe, bízzál benne, eljön, el fog jönni, nem marad el. De addig is, ameddig oly sok évszázad lepereg majd a történelemben, és oly sok ember teszi föl majd ezeket a kérdéseket, hogy meddig és miért. Addig az Isten mond egy mondatot, ami a Bibliának legtöbbet visszaidézett mondata, amin alapulnak például Pál apostol levelei, a leghíresebb levele például a római levél, és ez a mondat így hangzik, az igaz pedig az ő hite által él. Addig is, míg ezek az események teljesedésben nem mennek, mindenkori jó tanács, mindenkori biztos recept, hogy tanuljunk meg hitből élni. Tanuljunk meg az Isten szavában bízni, és amit az Isten mond, az be fog teljesedni. Tanuljunk meg Isten beszéde, Isten parancsolatai, Isten törvényei szerint élni, az igaz pedig az ő hite által él. És tulajdonképpen Pál apostol, hogy ezt visszaidézi, majd ezt a héber mondatot görögül jövő időbe is fogja tenni. Tehát egész pontosan majd a római levél első fejezetében így hangzik ez a mondat, hogy az igaz pedig az ő hite által fog élni. Tehát itt az életben is hitáltal, meg kell tanulni hitáltal élni, de az örök életre is eljut az az ember, aki itt hitáltal élt, hogy az elmúlt előadáson mondtam, aki nem megy bele abba, hogy erőszakot alkalmazzon, de abba sem megy bele, hogy megnyomorítsák, tehát nem agresszív és nem depresszív, emberhez méltó életet él, az igaz pedig az ő hitáltal él. Kedves hallgatók, nem győzöm hangsúlyozni ennek a magatartásnak a fontosságát. Ma is az emberek oly sok mindenben és mindenkiben bizakodnak, és az emberek kapva kapnak emberi megoldások után, mint a fuldokló a deszkaszálba a tengeren, hogy jaj, most akkor majd ez lesz a megoldás, ez az eszme, ez a módszer, ez a gyakorlat, ez a politikai időszak, ami ezután következik, vagy ez az eszme, vagy ez az irányzat, vagy ez a hatalmi ígérgetés, amit most hallunk. A Biblia azt mondja, hogy tanuljuk meg a tekintetünket Istenre szegezni, de ez nem holmi, hogy mondjam, kegyes mondás, ez annyit jelent a hétköznapok gyakorlatában, hogy olvassuk az Isten beszédét. Keresztül kasul olvassuk az Isten beszédét, az Isten megfelelt a mi problémáinkra ezredévekkel ezelőtt, álljunk az őrhelyre, álljunk meg a bástyán és vigyázzunk. Jézus is ugyanezt mondta, Márk evangélium a 14. fejezetében olvassuk a híres Getsemáné kertbeli felszólítását Jézusnak, ugyanezt mondta a tanítványainak, vigyázzatok és imádkozzatok. A lélek kész, de a test erőtelen. A lélek ugyan sokszor kész, és eldöntjük magunkban, hogy mi jó ügyet fogunk szolgálni, és értelmes életet akarunk élni, de aztán a saját jó szándékainkat annyira kijátsza az élet, és a lélek ugyan kész, de a test erőtelen, és hibát hibára halmozunk. Erre mondja azt Jézus, hogy ennek egyetlen egy orvosszere van, és ez az, hogy vigyázzatok és imádkozzatok. Ugyanazt mondja, mint itt Habakuk, az őrhelyemre állok és vigyázok, megállok a bástyán. És ezért szeretném önökkel meghallgattatni a magyar irodalomnak egy nagy versét, akinek a szerzője nem volt bibliai értelemben hívő ember. Magát a Bibliát is nagyon ritkán csapta fel a fedelét. De az élete végén, amikor már gyógyíthatatlan betegségbe került, és érezte, hogy közel a vég, pedig alig múlt 50 éves. Érezte azt is, hogy az életben tulajdonképpen igen, ez az egyetlen egy emberhez méltó megoldás, nézzünk fölfelé. Mielőtt elhangoznék ez az öt jajmondás, én is ezt a verset meghallgatva szeretném, hogyha önök is elgondolkoznának, hogyha egy ateista költő, de a magyar irodalomnak tényleg egy sokat szenvedett alakja, egy a nyelvi teremtéseiben korszakalkotó egyénisége. Ha ő maga is, hogy úgy mondjam, ösztönszerűen azt mondja, hogy hát eddig mit kerestél ezen a földön? Eddig mivel foglalkoztál? Eddig hogy telt el ez a fél évszázad az életedből? Hogy csak most tekintesz fölfelé, és most tűnik szemedbe egy igaz világ, ha csak föltekintesz a csillagokra, vagy az éjszakai égboltra, hogy itt boltosul fölöttünk egy rendezett világ, a magunk rendezetlen világa fölött. Van egy csodálatosan rendezett és a maga feladatát mérnöki pontossággal ellátó világ. Hát akkor te mit kerestél ezen a földön? És a vers végén ez a költő meghajol, és azt mondja, hogy igen, el kell, hogy ismerjem, hogy én engem, az én életemet itt valaki két kézzel segítette. Én nem hittem benne, én csak egy ismeretlen úrnak tartottam, és tulajdonképpen ma sem tudom még többnek tartani, de azt érzem, hogy valaki engem segített az életben. Tehát megszületik ebben a nagy versben, ebben a 1930-as évek derekán írott nagy versben, megszületik az, amire minden embernek szüksége van, a hálás gondolkodás, az erkölcsi gondolkodás. Innen indul ki minden élet megváltozása. Ha az ember kezd hálát érezni, ha az ember beismeri a valóságot, ha az ember erkölcsileg kezdi látni az élet problémáit, és nem össze-vissza csak úgy, ösztönszerűen, indulatszerűen. Tehát mielőtt elhangoznék az öt jajmondás, hangozzék el ez a nagy vers Kosztolányinak az élete végén, a halál előtt egy évvel megjelentetett nagy verse.
2: Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem, ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgott a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba, leföl, ingbe. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és ahogy botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon, vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, és ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva. De mondhatom, ha így rámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, halvány nagyszerűség, egyszerre olyan, mint a szükség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelben, mely a meleget előzi, kimondhatatlan messzes, oda át. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, s állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy tűnik, egy szárny suhant fölöttem, s fölém hajolt, amit már eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben, a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk, női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán, mint egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal, csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, és tovább robog kacérmosolyjal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között patkójuk felsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És csak most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrat addig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50. Jaj, 50 éve. Szívem visszadöbben. Halottaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes éd,

0: de pattanó szívem feszítve húrnak. Dalolni kezdtem ekkor az Azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony, ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
1: Ezután jön az öt jajmondás. Ahogy említettem, a bibliai jövendőléseknek az alapja, a fundamentuma, ami választ ad arra, hogy miért ilyen a mi emberi történelmünk. Miért kell a mi emberi történelmünkben ennyi sok nyomorúsággal számolni? A második fejezet hatodik versétől olvasom az első jajmondást a nyolcadikig. Jaj annak, aki rakásra gyűjti, ami nem övé, de meddig, és aki adóssággal terheli magát. Avagy nem támadnak-e hirtelen, akik téged mardossanak, és nem serkennek-e fel, akik háborgassanak téged, és zsákmányul eselnékik. Mivel, hogy kifosztogattál sok nemzetet, kifosztanak téged mind a többi népek, az emberek vérért, és az országok, városok, és minden bennük lakozók ellen való erőszaktételért. Kedves hallgatók, hogy lássuk jól ennek az öt jajmondásnak az érvényét, szeretném leszögezni, hogy ez elsősorban a zsidó népet fogságba hurcoló Babilóniára vonatkozott. Tehát ugye Habakuknak az volt az első kétsége, hogy mi lesz a zsidó néppel, ha ennyire elsüllyed az erkölcstelenségben. A második kétsége az volt, hogy mi lesz majd ezzel a nagy hatalommal, amely bekebelezi a zsidó népet és elviszi fogságba. Hát az öt jajmondás erre vonatkozott, erre a nagy hatalomra elsősorban, Babilóniára. Tehát ahogy jön ez a történetben, úgy fog elbukni, és megadja az okát, hogy miért. De szeretném másodszorban azt is mindenki figyelmébe ajánlani, hogy ez tágabb értelemben az egész történelemre vonatkozó öt jajmondás, ez nem csak Babilóniára vonatkozik, hanem az egész történelmünkre. És még harmadsorban, mivel Habakuk könyvéről is látni fogjuk, hogy különösen foglalkozik az emberi történelem végével, a mi történelmünkben is van egy ilyen nagy hatalom. És a mi történelmünknek az előrehaladása, illetve tragikus összeomlása is összefüggésben áll az ember és a hatalom, a hatalmak, a politika, egyház, vallás, stb. Összefonódásával. Tehát ezért ez az öt jajmondás valóban a Bibliának a szívelelke, ami annyit jelent, hogy a történelem szemlélet, a bibliai történelem szemlélet enélkül nem írható le. Most próbáljuk megragadni, hogy mit is mond ki az első jajmondás. Ezt nagyon röviden így tudnám összefoglalni, hogy az első jajmondás azt érzékelteti, hogy a történelmünk tele van erőszaktételekkel. De az erőszak erőszakot szül. Ezt a törvényt ne felejtsük el soha. Ugye a történelmünk, mint a bűntörténelm, mint az önzés történelme, nem csak az egyéni életekben tombol az önzés, annál inkább összeadódik ez a közösségek, az államok, a nemzetek és az egész emberiség életében, és az erősebb itt le akarja győzni a gyengét, és ki akarja használni a gyengébet. Talán említettem önöknek egy Moses Finley nevű amerikai történésznek a Politika az ókorban című könyvét, amelyben azt tanácsolja, hogy ne használjunk ilyen kifejezéseket, hogy rabszolgatartó társadalom, feudális társadalom, kapitalista társadalom. Használjunk csak egyetlen egy átfogó nevet az egész emberi történelemre. Itt az erősebb le akarja győzni a gyengét, vagy elnyomók vannak, vagy elnyomottak. Ennek a kettőnek a szakadatlan küzdelme a történelem, az elnyomók és az elnyomottaknak a vérre menő küzdelme, de itt az első törvényszerűség az, hogy aki erőszakot alkalmaz, aki tehát időlegesen előnybe kerül a történelembe, az egy idő után hátrányba fog kerülni, mert az erőszak erőszakot szül. Tehát ezt mondja ki az első jajmondás, hogy jaj annak. Jaj annak, aki kifosztogat mást, aki megaláz és leigáz mást, mert azok vissza fognak vágni, és a történelmünk az akció-reakció.

története, tehát az erőszak és a viszonterőszak, újabb erőszak és újabb viszonterőszak, ezért olyan félelmetes az emberi történelmünk. Ezért olyan kilátástalan az emberi történelmünk, ezért mondja a Biblia, hogy itt a mi történelmünk keretei között nem lehet igazságos társadalmat létrehozni, nem lesz egy jobb világ, a világ egyre rosszabb lesz. Ezt tudomásul kell venni. Tehát ez egy nagy törvényszerűség. Mert aki erőszakot alkalmaz, és aki hatalomra kerül, mindig erőszakot alkalmaz. Soha nem volt olyan hatalom, aki amikor a kezében érezte a hatalmát, ne akarta azt érvényesíteni azok fölött, akiktől megszerezte a hatalmát. Aki erőszakot alkalmaz, az ki van téve annak, hogy vele szemben is erőszakot alkalmaznak. Jézus nagyon egyszerűen mondta ki ezt az alaptörvényt. Bibliában több helyütt olvassuk Jézusnak erre vonatkozó kijelentését, főleg Lukács evangéliumában és a jelenések könyvében. Jézus ugye a Getsemáné kertben is a magától értetődően mondta az egyik tanítványának, hogy tedd vissza hüvelyébe kardodat, mert aki kardot ragad, aki kardot fog, az kard által fog elvészni. És aki fogságba visz egy másik embert, az majd őt is fogságba fogja vetni. Ez jelenések könyve 13. fejezetében van. Ezek mind Jézus szavai, nem is szólva Jézusnak arról a magatartásáról, amit akkor mutatott meg, amikor tanítványaival együtt a déli országrészből ment az északiba, Samárián kellett áthaladniuk, és nem adtak nekik szálláshelyet, és a tanítványok közül kettő, János és Jakab annyira felbosszantotta magát, hogy azt mondták Jézusnak, hogy hát akarod-e, mester, hogy mint Illés idejében, amikor tűz szállt alá az égből a próféta szavára, mi is tüzet hozzunk alá az égből, hát ilyen durva emberi magatartás, hogy egy éjjeli szálláshelyet nem adnak pénzért, és Jézus erre azt mondta, nem tudjátok, hogy minémű lélek van bennetek. Nem tudjátok, minémű lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elítélje, hogy megbüntesse az embereket, hanem azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az embert. Tehát tulajdonképpen a világunknak a törvénye, ez az erőszak alkalmazása, egy teljesen kilátástalan dolog, de minden nemzedék, minden nemzet, minden történelmi időszak újra termeli ezt. Hiába beszélnek róla, és hiába tanítják az ifjabb nemzedékeket, hogy az erőszak semmire nem vezet, újra és újra termelődik ez a probléma, mintha a Prédikátor könyve 8. fejezet 8. versét, ezt a nagyon rövid, summás bibliai kijelentést senki nem venné komolyan. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ez a Prédikátor 8.8. A gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Az erőszak bárminemű alkalmazása kilátástalan helyzetet teremt, tovább ronta egy adott rossz helyzeten. Nincs értelme erőszakot alkalmazni, mégis mindenki erőszakot alkalmaz. Erről szól az egész politika és világtörténelem. És ebből az első jajból következik egy második. Nagyon szorosan kapcsolódnak a láncszemek egymáshoz. Olvasom a második jajt a 9. verstől. Jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerez házának, hogy magasra rakhassa fészkét, hogy megszabadulhasson a gonosz hatalma elől. Házadnak gyalázatára tervezted sok nép kiirtását, és bűnössé tetted lelkedet, mert a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból visszhangoznéki. Nagyon szemléletes, képletes mondások ezek, talán első hallásra nehezen érthetők vagy megjegyezhetők. Itt is számítok arra, hogy kedves hallgatóim, el fogják olvasni Habakuk könyvét. Ha sokat ízlelgetjük ezeket a kijelentéseket, azért döbbenetes, mély, világos törvényszerűségek állnak előttünk. Tudnék, mit mond ki a második jajmondás? Azt mondja ki, hogy az emberek azért szégyellik az erőszakot. Az egyes emberek meg a kormányok, nemzetek azért szégyellik azt, hogy ők hogyan kerekedtek felül, és szeretnék eltüntetni is a nyomait az erőszaknak. De azt mondja ki a második jajmondás, hogy a kő is kiállt a falból, a gerenda is a fa alkotmányból visszhangoznéki. Nem lehet a földön titkosítani a gonosz dolgokat, még a magyar kormányoknak sem, akik sokat titkosítanak az utóbbi években. Nem lehet titkosítani. Ha valamit titkosítanak, annál inkább fölajzza majd az embereknek a nem csak kíváncsiságát, a dühét, hogy mit titkosítanak 30-50-80 évre, micsoda világra szóló gazemberségek lehetnek itt a háttérben.
Az erőszak alkalmazása szégyenletes, ez szégyelli még maga az önző bűnös ember is, szeretné eltüntetni a nyomait, szeretné, hogyha lepel borulna a dolgokra, de már a földi történelemben sok minden kiderül. Amit a sötétben csinálnak az emberek, egyszer majd világosságra kerül. Amit halkan egymás között megbeszélnek, mint gonoszság, azt majd kürtölve mondják ki, és annál nagyobb lesz a rossz következménye. Nem lehet elkendőzni a bajokat, nem lehet leplezni a dolgokat, hanem annál inkább erőteljesebben jutnak majd napvilágra ezek a dolgok. Történelmi nagy diktátorai mekkorákat hazudtak, mennyi mindent el akartak leplezni. Napóleon hogy lelkesítette a katonáit, marsalbot van a kezetekben, meg évezredek tekintenek-e gulákról rátok. Ahogy befejeződtek a napóleoni háborúk, azért Franciaország attól volt hangos, hogy 1 millió fiatalunk halt meg a csatatéren. 1 millió. A 20. század is sok mindent leplezni akar, a technika fénykorában is úgy beledöbbenünk, hogy mi mindent akarnak eltussolni az emberek és az adott hatalmak, és aztán, hogyha felszínre kerül, annál inkább megjön a böjtje, megjön a következménye. Ez is a történelmünk második nagy törvényszerűsége. És hogy mi fog majd kipattanni, majd az Isten ítéletében mi minden látszódik majd meg, ami végképp nem került felszínre, erről csak találgatnunk lehet, de a történelmünket ez a rossz kovász is áthatja, tehát azt, hogy az erőszak tétel után az erőszak elleplezése csak újabb seb a sebre. És ebből jön egy harmadik félelmetes dolog. Most már kezdünk félelmetes vizekre elvezni. Jön a harmadik jajmondás. Jaj annak, aki várost épít vérengzéssel, és aki várat emel álnoksággal. Avagy íme nem a seregek urától van-e ez, hogy a népek tűznek építenek, és a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amiképpen a folyamok megtöltik a tengert. Tennél a harmadik jaj mondásnál, amely kis remény is felvidul a kijelentés végén, de most én a kijelentés elejével hadd foglalkozzam. Tehát első jajmondás erőszak erőszakot szül. Második jajmondás nem lehet tulajdonképp semmit se leplezni és titkosítani. Harmadik jajmondás az ember tömegekre gyakorolt hatása ennek az egész világtörténelemnek. Tudnék, hogy az ember tömegek úgy gondolják, hogy a népek tűznek építenek, a nemzetek hiába valóságnak fáradoznak. Vagyis mi ez a hatás? Hogy az emberekben a kiábrándultság, a célveszettség érzete kezd felülkerekedni. Nincs a történelmünkben állandóság, nincs egy két nemzedéknyi nyugodt békeidőszak. Egy-egy nemzedék ideig mindig volt valami szélcsend a történelemben, de már két nemzedékre, pláne három nemzedékre. Nem, jönnek a problémák csőstül, és az emberek úgy érzik, hogy tulajdonképpen hiába való mindaz, amit tesznek, mert azért fáradozzunk, azért építsünk, hogy majd a következő vagy ugyanaz a nemzedék lerombolja. Többször felhívtam a figyelmüket Babits Mihály nagy versére, a Mind különös hírmondóra, hát a mi előadásunk két nagy verset már nem tud magába fogadni, tehát ezt már nem hallgathatjuk meg, viszont önök otthon elolvashatják, Mind különös hírmondó. Arról szól ez a Babits vers, hogy az ember házakat épít, tornyokat épít, és aztán egy gyermeki cívakodásért fölébük szökken, és lebombázza őket. Tulajdonképpen egy gonosz gyermek emberiség ez az emberiség. Mi értelme építeni, hogyha lerombolják? Miért építik újra, hogyha azt is le fogják rombolni? És mi értelme az egész emberi életnek, a népek tűznek építenek, a nemzetek a hiába valóságnak fáradoznak? Tehát az emberekben ott van egy kiégés, egy fásultság, a tömegeknek a belefáradása, az a tehetetlenségi érzés, hogy hát nagyon sok ember csak arra számít, hogy hadd húzzam ki ezt a pár évtizedet, aztán majd talán a gyerekeimnek jobb lesz, bár sok körülmény erre sem, ezzel sem biztat, hogy jobb lesz. Mi értelme volt ennek az egésznek? Mi értelme volt, hogy a világra születtem?
Tehát erre mondom azt, hogy a történelmünknek a lélektani, a pszichikai, az erkölcsi következményt, amit ott a mélyben zajlanak, amelyet sem törvények nem tudnak megakadályozni, sem rendeletek. Ugye az emberek azt mondják, hogy most már mindent megengedünk magunknak, csak hogy életben maradjunk. Törvények nem érdekesek, különben is buták, ostobák a törvények, a hatalmasok jogait védik a törvények. Én is életben szeretnék maradni, fenntartani a családomat, ott játszom ki a törvényeket, ahol csak lehet, mert borzalmas, hogy ez az emberiség az erősebb, az erőszakosabb mit akar kényszeríteni a gyengébre és a gyámoltalanra. Valaki nekem egyszer azt mondta, hogy álljunk meg ennél a harmadik jajmondásnál. Hát ez már elég. De kedves hallgatók, mit tesz valaki az emberiséggel, amikor már végképp kiszipolyozott és elgyengült? Ki játszik ezzel az emberiséggel, hogy csöbörből a vödörbe jut, hogy egyszer fázik, másszor lángal ég, mondja Vörös Marti. Ki az, aki, hogy mondjam, emberfejekkel, emberi életekkel ezt a méltatlan játékot űzi, mert most a negyedik és ötödik jajmondás lesz a legfélelmetesebb. Mit vesznek elő a történelemben, csak hogy összetartsák az embertömegeket, csak hogy holnap-holnap után menjen még a világ, és a birkákat ugyanúgy le lehessen nyírni, mint tegnap és tegnap előtt. Most veszik elő azt, amit a Biblia a legnagyobb és legfélelmetesebb dolognak nevez, a vallásokat. A negyedik és ötödik jajmondás a vallásokkal kapcsolatos, természetesen a hamis vallásokkal. A Biblia szerint Isten legnagyobb ellensége a hamis vallásosság. Isten legnagyobb ellensége nem az ateizmus. Az ateizmus az egy viruló rózsakert a hamis vallásossághoz képest, és annak ezerféle válfajához képest. Nézzük meg, hogy hogyan adja vissza ezt először a negyedik jajmondás. Jaj annak, aki megitatja fele barátját, epédet keverve belé, hogy megrészegítsed őt, hogy láthassad az ő szemérmüket. Gyalázattal telsz meg dicsőség helyett, így áll te is, és láttassék szemérmed. Reát fordul az Úr jobbjának pohara, és gyalázat borítja el dicsőségedet. Bizony a libanoni erőszakoskodás gyászba borít téged, és a vadak pusztítás, amely rettegtette őket, az emberek vérért, és az országon, városon, és annak minden lakosán űzött erőszakosságért. Mit használ a faragott kép, hogy faragója kifaragta azt? Vagy az öntött kép, amely hazugságot tanít, hogy a képnek faragója bízik abban, csinálván néma bálványokat. Ez a leghosszabb jajmondás. Hogy értsük ennek a szövegét, fel kell idéznünk a Bibliának egyik legnagyobb jelképes bemutatását, amely már Hóseás próféta és az ókori profétáktól elkezdődik, és szakadatlan megy végig a Biblián és Jelenések könyve 17.-18. fejezetében ér a csúcspontjára. Ez pedig a leitatásnak a motívuma. A leitatás a hétköznapi életben is egy gonosz dolog. Nem tudom, önök hogy vannak ezzel. Én érettségi előtt voltam, és az egyik nagyon tiszteletre méltó tanárom le akart itatni, mert mindenki tudta, hogy nem iszom. De hát az érettségi, meg a ballagás és a bankettek egyéb dolgok jó kapóra jöttek, és hát soha nem felejtem el az életben, amikor egy tanár, akire én felnéztem, miután befejeztem az iskolai tanulmányomat, meghívott egy étterembe, egy vidéki városban, és kezdett engem leitatni. Azt hiszem háromszor két decit erőltetett belém, persze bájos csevegés közben és az egész addigi tanulmányok bölcs kiértékelése apropóján. Iszonyatos érzés volt, mert én tudtam, hogy ő le akar itatni, meg nem lehetett mondjuk az asztal alá borítani az italt, tehát azért inni kellett. Úgy akartam erőt venni magam, hogy gyorsan húztam le, mert szokták mondani, hogy ha gyorsan megiszod, akkor talán nem lehet úgy leitatni, amikor szopogtatod azt a lőrét, persze, hát hamisított bor volt az is, mint most is, és akkor is ugyanúgy le lehetett volna fülelni, mint most is, egyszerűen be kellett volna menni az étterembe, és megnézni, hogy mit árulnak. Nem a szőlőtőkéhez kellett volna egy könyvet mellékelni, hanem talán a hamisításnak a legnyilvánvalóbb jelét lehetett volna megragadni. Iszonyatos dolog az, amikor ember testileg leitatnak. De kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy ennél ezerszerte iszonyatosabb, amikor az embereket lelkileg leitatják.
És ezért ez a nagy hasonlat a Bibliában, Jelenések könyve 17. fejezet, mondom, a csúcspont, amikor János apostol látomásban látja az egész földet nagy vizek formájában, egy fenevadat ülni a vizeken, és a fenevadnak a hátán nem egy Hitler vagy Sztálin-szerű jelenség, hanem egy paráznaasszony. Paráznaasszony az mindig az eltorzult egyház vagy egyházak jelképe. Nem a politikusok szokták, politikusok is leítatják az embereket, tudják ők, hogy miről beszélnek, tudják ők, hogy hogy kell az embereket elbolondítani és elámítani. Ha Kosztolányi verse hangzott el, olvassák el az Esti Kornélban, Kosztolányi hogy nyilatkozik a politikusokról, azt mondja, az a politikus, aki kiáll a tömegek elé, és azt mondja, ostobák vagytok, nem baj, hallgassatok meg engem, még ostobábbak lesztek. Ez a politikus, de ez a kisebbik elámítás, ez a kisebbik félrevezetés. Elámítani, becsapni az embereket mindig eszmei, szellemi, és vallási dolgokkal lehetett, és lehet ma is a történelemben. A paráznaasszony kezében ott van a gyönyörű serleg. Leitatja a királyokat, leitatja a föld népeit, és ezek önmagukból kivetkőzve, ugye összesítve az erejüket a világon, valami új Bábelt akarnak létrehozni, a végső idők nagy Bábelét vagy Babilonját. Ami ma folyik a világon, az tulajdonképpen a leitatásnak nem akármilyen neme, ugye az erők egyesítése, összesítése, a vallásoknak az egyesítése és összesítése. A vallások között rendkívül ellentétes vallásfelekezetek is vannak, egy azonban mindegyikükben közös, hogy már ott, ahol kifejlődtek, ott nem csekély leitatást végeztek. Ha most ezt összeadjuk, ezt a hatalmas történelmi tapasztalatot, ezt a hatalmas erőt, és az egész világ leitatásába fognak majd a vallások. Jeremiás próféta könyve közli, hogy mi a világnak a leitatása. Békességet kell hirdetni az embereknek. Meg kell dicsérni az embereket. Meg kell nyugtatni az embereket, hogy semmi rossz nem következik, majd mi megoldjuk a problémákat és a kérdéseket. Ugye Jeremiás 4., illetve Habakuk 4. jajmondása szó szerint is megjelöli a hamis vallásokat, amikor faragott képről beszél, öntött képről, bálványokról beszél. Tehát a bálványimádó az Isten beszéde helyett az emberi dolgokra, az emberek figyelmét felhívó vallásokról van szó, akik nem az Isten beszédét választják mértékül, hanem emberi hagyományok, szokások, emberi tanítások. Tulajdonképpen a vallások 99%-a bálványimádó és leítató vallás. Egy új fogalommal meg lehet ismerkedni. Igen, a vallások 99%-a az embereket, hogy mondja Jeremiás, elbolondító vallás. És van az 1%, ami az Istentől jövő vallás, ami számít az emberi lelkiismeretre, az emberi értelemre, az emberi gondolkodásra, és az ember együttműködésére az Istennel, és ezért adta Isten a Bibliát. Mondhatnám azt, hogy van a Biblia vallása, ez az 1%, és van a 99%, amit most a 4. jajmondással merészelnék így nevezni, hogy leítató, embertömegeket elkábító vallásosság. Csak azért nem mondom, hogy a nép ópiuma, kiejtettem, nehogy valaki megvádoljon, hogy holmi régi frazeológiát szeretnénk bevezetni, azért olyan gondolkodóknak, akiknek egyáltalán nem volt igazuk sok kérdésben, bizonyos kérdésekben a vaktyúk is talál szemet elve alapján, esetleg ők is mondhattak igazat. Az ókortól fogva nagyon sok gondolkodó felhívta a figyelmet, ugye Démokritusztól, Lukréciusztól, Feuerbachi és az előbb említett Marx Károlyig arra, hogy igen, a vallások nagyon könnyen fölhasználhatók, mint a nép ópiuma, mint a népnek az elkábító szerei, és azt mondja itt Habakuk 4. jajmondása, hogy figyeljük csak meg, hogy mit látunk a történelemben. Erőszak erőszakot szül. Próbálják leplezni, nem lehet. Az embertömegekben ott van a tanácstalanság, a békétlenség, a hiába valóság érzése. És akkor mit vesznek elő? Na akkor jön a nagy ital. Akkor jön a nagy áldomás. Jön a vallások bódító itala. És ezzel még ki lehet húzni jó néhány nem évtizedig, hanem évszázadig is. Iszonyatosan meggyötört ez az emberiség. Le kell lepleznem a dolgoknak a fő okozóját, hiszen Jelenések könyve 12. fejezete rámutat,
hogy Sátán az, aki a föld kerekségét elhiteti. Pál apostol az, aki azt mondja az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem az ember olyan balga és bolond, nem vér és test ellen van tusakodásunk, hanem a levegőbeli hatalmasságok, a gonoszság világbíró hatalma jelen. Valaki egy méltatlan csúfjátékot űz az emberiséggel, de miért lehet ilyen csúfjátékot űzni az emberiséggel? Egy oka van ennek, mert ha az ember, az egyes ember és az emberiség nem ragaszkodik az őrhelyhez, ha nem ragaszkodik ahhoz, hogy az Úrra nézek, akkor tulajdonképp bármit meg lehet tenni az emberekkel. Vagy az egyik hatalmat követjük, a jóságos, az igazságos hatalmat, aki a beszédével akar vezetni bennünket, és ez az Isten. Vagy ha nem őt követjük teljesen, akkor automatikusan ki vagyunk szolgáltatva a rossz hatalomnak, az annak, aki kénye kedve szerint fogja majd a kisújja körül forgatni az egész világtörténelmet, ő az, aki az egész föld kerekségét elhiteti, nem akármilyen kijelentés ez. Jelenések könyve 12. fejezetében, amikor azt mondja, hogy Sátán, aki az egész föld, mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát akkor mi jön itt még 5. jajmondásképp? Mi következhet még ezután? Mit mondhat még ezután a próféta? Egyetlen egy rövid kijelentés, a 19.-20. vers. Jaj annak, aki a fának mondja, serkenj fel, a néma kőnek ébredj fel. Taníthat-e ez? Íme borítva van arannyal és ezüsttel, lélek pedig nincs benne semmi. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Kedves hallgatók, az 5. jajmondás is a hamis vallásról szól, de most már az eredményét közli. A hamis vallásoknak a kétségtelen eredménye az, hogy úgy kiszipolyozzák az embereket, hogy az emberek teljesen üressé válnak. Lélek nincs benne semmi. Az embereket és az emberiséget nagyon tönkre lehet tenni. A rossz választás, hogy nem ragaszkodunk a teremtőnkhöz és annak a beszédéhez, kiszolgáltatja az embert egy olyan lefelé menő útnak, ami után tulajdonképpen az ember teljesen kiüresedik, teljesen kiszipolyozódik. Ismerik Samuel Beckett híres mondását, a 20. század nagy angolul és franciául is író, drámaírója, nemrég halt meg Samuel Beckett, ugye a Godóra várja és egyéb más művek szerzője. Az egyik leghíresebb mondása így hangzik: a 20. században már csak egy valóság van, a semmi. A 20. században már csak egy valóság van, a semmi. Az ember tömegekben ott van a nihilizmus érzése, ott van az élet teljes értelmetlenségének és céltalanságának az érzése. Eljutottunk az 5. jajmondásban odáig, hogy igen, ez az 5. jajmondás már előre közli, itt közbeavatkozásra lesz szükség, itt lehetetlen állapotok lesznek. Itt ennek a földnek az életére, a jövőjére nem lehet egy fapatkát sem adni. Felhívnám azonban a figyelmet, hogy már a 3. jajmondás, és itt az 5. jajmondás, már Habakuk miközben hallotta ezt, és mint látomásban látta is, már megadja a választ, megadja a pozitív választ, mert mit mondott a 3. jajmondás végén az Isten neki? 14. vers. Mert az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, amik éppen a folyamok megtöltik a tengert. Csodálatos egyszerűségű válasz. Nem tudom, hogy látjuk-e, hogy mi ebben a válasz. Az Isten nézi ezt a történelmet. Látja a történelmet tovább gördülni a maga lehetetlen útján. És az Isten nem avatkozik közbe. Az Isten nem fogja vissza itt ezeket a félelmetes erőket, de az Isten közbe tesz valamit. Ugye gyönyörű a kép, hogy jönnek a források, a kis csermelyek és folyók, és ugye a földön jönnek és beleszaladnak a tengerekbe. Az Isten is ugyanezt teszi. Az Isten halkan, finoman, embertől emberig terjeszti az evangéliumot. Az Isten erőszakot nem alkalmaz, nem kéri az Isten, hogy a politikusok őt kiszolgálják, a vallási vezetők most az Istennek kényszerből engedelmeskedjenek. Az Isten megtalálja az egyszerű embereket, megtalálja
az őszintén hív embereket, és Isten a világtörténelmet a kis lépésekkel, ő is, van az Istennek is egy jó terve, miközben szinte azt látjuk, hogy a gonoszság dolgozik, és zakatol, és megy előre, és egyre inkább elsötétül a látkép, egészen odáig, hogy már valláspolitika összefog, és azt mondjuk, hogy hol van itt a megoldás, hát fuldoklunk, reménytelen az egész történelem, az Isten mégis teszi a dolgát, ahogy az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, miképpen a folyamok megtöltik a tengert, és az Isten menti az embereket. Az egész emberiséget nem tudja az Isten megmenteni. Próbálja az Isten, de nem lehet. De minden egyes emberhez eljuttatja a megmentő üzenetet, minden egyes ember személyesen kérlel az Isten, hogy ő majd eljön, és lesz egy olyan világ, amelyben a történelem törvényszerűségei nem ezek lesznek. Ellenkezőleg az Úr az ő szent templomában hallgasson előtte az egész föld. Ez az ötödik jajmondás végén hangzik el. Tehát már itt ezek a jajmondások közlik, hogy Isten közbe fog avatkozni. Ahogy Isten közbeavatkozott a zsidó nép életében is elhozta a káldeusokat, a világ történelem életében is közbe fog avatkozni, és most következik tulajdonképpen az ötödik jajmondás után, a látomás után a könyvnek, Habakuk könyvének a csúcspontja. Tehát egyszerűen látod, hogy ez könyv. Nem csak én beszélek sokat róla, csak a fölszínét és a hám rétegét érintett. Ez egy könyv, és erről könyveket lehet írni. De most jön ennek a könyvnek a csúcspontja. Most, hogy a próféta részesült ebben a látomásban, kifejezi Istennek a maga könyörgését. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Ez egy héber dallam, vagy héber zenei szakszó lehet a harmadik fejezet első versében. Tessenek megfigyelni, hogy Habakukra hogy hatott ez az öt jajmondás, nem tudom, hogy önökre hogy hat, rám nagyon nyomasztólag hat mindig, de amikor elsötétül a kép, és nagyon nyomasztó valami, és akkor kitűnik a világosság, én azt tudom elfogadni hiteles dolognak, a történelemről eleget hazudtak már, és eleget fognak hazudni. Elegen festették át szürkére vagy rózsaszínre a történelmet, ilyenből én a magam részéről nem szeretnék kérni. A Biblia nem így jár el. A Biblia bemutatja a nagy sötétséget, de a Biblia megmutatja az igazi, a valódi, az egyetlen megoldást. Habakuk próféta könyörgése a Sigionót szerint. Uram, hallottam, amit hirdettél, és megrettentem, Uram. Évek közepette keltsd életre a te munkádat, évek közepette jelentsd meg azt. Haragban emlékezzél meg kegyelmességedről. Isten a Témán felől jön, és a Szent a Párán hegyéről, Sélach. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle, és ott van az ő hatalmának rejteke. Előtte dök halál jár, és nyomaiban forró láz támad. Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalók. Habakuk azt mondja, hogy Istenem, látom, hogy mi lesz ebből a történelmből, látom a történelmet, de kérlek, hogy ahogy a folyamok betöltik a tengert, te is évek közepette a te munkádról ne felejtkezzél el, juttasd el minden emberhez a reménységet, juttasd el minden emberhez a szavadat, az evangéliumot. És akkor Habakuk előtt egyszer csak egy látomás kerekedik ki, a Szent a Párán és a Témán felől jön. Ez két hegynek a neve, az egyik hegy a Pizga vagy Nébó hegy, a másik hegyet nem tudom megmutatni, az a Sínai hegy, a Párán vagy a Témán, ennek a két hegynek egy másik elnevezése. Tehát Habakuk látja az országa felé, tehát itt van Palesztina és a zsidók országa, látja így kelet felől, kicsit délkelet felől jön valaki a Szent, a Párán és Témán felől. Ugye a Sínai hegy és a Nébó hegy, Sínai hegy egy 2200 méter magas hegy, ez egy 800 méter magas hegy, és látomásban látjuk, hogy valaki jön.
Ugyanezt látjuk Jelenések könyve 16. fejezetében, amikor azt látja János apostol, hogy a napkelet felől való királyoknak út készítetik. Jaj, de sokat fantáziáltak ezen, meg filozofálgattak ezen mindenféle kínai veszedelemről, meg keleti, nem tudom én miről. Hát persze erről szó nincsen. Nem minthogyha most Kína nem lenne 1 milliárd 300 millió lakosú, minden ötödik ember vagy negyedik ember már kínai. Ez is igaz, de a Biblia soha nem beszél arról, hogy kínai invázió lesz, vagy hogy kelet majd nyugatra zúdul. Tudom, hogy sok srilankaival lehet már találkozni Magyarországon is, a országon, a zúgában, de a Biblia felszabadít bennünket, nem lesz keleti népvándorlás, hanem lesz az, hogy valaki jön, akinek sugarak támadnak, helyes fordítás szerint nem oldalról, hanem a kezéből, és az oldalából. Valaki jön, és a kezéből, tegyeréből, és az oldalából sugarak támadnak, ott van az ő hatalmának rejteke. Igen, valaki eljött a földünkre, akivel úgy bánt az emberiség, hogy végül is, hát átverte a kezét és a lábát. És hogy megállapítsák róla, hogy meghalt-e már, beledöftek egy dárdát az oldalába is. Egy valakire lehet gondolni, akiről a római katona meg akarta állapítani, hogy meghalt már? Igen, meghalt. És nem is ez az érdekes dolog, hanem az az érdekes dolog, hogy amikor ez a valaki feltámadt, akkor az egyik tanítványa meg akarta nézni a szenvedésének ezeket az emlékjeleit. Tehát úgy tűnik, legalábbis János evangélium a 20. fejezet 24. és 29. verse szerint, ugye a hitetlen Tamás története itt van benne a Bibliában, János 20-24-től 29-ig, hogy Jézus miután föltámadt, Jézus miután 3 nap után feltámadt, a szenvedése emlékjeleit magán viseli, és az egész örökké valóságon át magán viseli, nem sebek ezek, emlékjelek, mint hogyha itt lenne egy vörös pont, vagy itt lenne egy vörös pont. És Jézust, amikor látja eljönni Habakuk prófét, akkor azt mondja, hogy igen, olyan Isten jön el, aki az életét adta az emberiségért. Itt van az ő hatalmának rejteke. A föld hatalmai a hatalomért küzdenek, mert azt hiszik, hogy a hatalomban van a hatalom. A hatalomban a szolgálatnak kellene lennie. Ők szegények összetévesztik a hatalmat az őserdő törvényével. Ezek a politikai hatalmak. Jézus Krisztus viszont a hatalmat a szolgálatában, az emberért vállalt áldozatában látta. Jézusnak az ereje nem holmi fizikai erő, vagy nem csupán a mindenható Isten ereje. Az ő ereje a szeretetében van, és az igazságosságában van. És amikor látja Habakuk a világra eljövő messiást, aki másodszor eljön, hogy kivegye az ember kezéből a földet. Az 5 jajmondás után, hát mi is valami ilyesmit mondunk, hogy hát Isten ki fogja kivenni az ember kezéből a földet. Mert ha valaki ki nem veszi, itt olyan borzalmak ütnék fel a fejüket, amelyek Dániel könyve 12. fejezet első verse szerint, hogy is mondott a proféta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, mint amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Már elég sok nyomorúságot megért a mi történelmünk, de a Biblia azt mondja, hogy a legnagyobb nyomorúság még hátra van. A földünk történelme azért nyomorúságos, mert hol elámították az embereket, negédesen bájolva a tömegeket, hol erőszakot alkalmaztak. De a történelem végén ez a kettő egyesül. Az embereket el is kábítják, el is bolindítják, és erőszakot is alkalmaznak. Ez borzalmas. Szóval ennél nyomorúságosabb idő, mint ami előttünk áll a történelemben, nem lesz. Ezért kell az ember kezéből kivenni a földet. Habakuk proféta annyira részletesen leírja ezt a hála énekében, és ebből már csak részletet olvasok fel, és ez a 6. pontunk. Az emberi történelem legvégéről, az úgynevezett 7 csapás időszakáról is megemlékezik a próféta. A 7 csapás előzi meg Jézusnak a 2. eljövetelét, amikor a Szent a Témán és a Párán hegye felül érkezik. A 7 csapás története a Habakuk 3. fejezet 7. és 19. verse között van, de én csak a 16. verstől olvasom, hogy micsoda lehetetlen állapotok fognak beállni ökológiailag, hogy modern szót használjak, tehát a természet felbomlása,
összeomlása, a társadalmak teljes anarchiája, az űrzavara, és figyeljük meg, hogy a próféta hogyan látja az ő utódait, az a hívő embereket, hogy fogják átélni ezeket a nehézségeket. Hallottam, és reszket a bensőm. A szózatra remegnek ajkaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, mely feljön a népre, mely megsanyargatja azt. Mert a fügefa nem fog virágozni. A szőlőkben nem lesz gyümölcs. Megcsal az olajfa termése. A szántóföldek sem teremnek eleséget. Kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úristen az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéhoz, és az én magas hegyeimen jártat engemet, az éneklőmesternek, az én hangszereimmel. Pont, és ez a könyv vége. A könyv, amely hatalmas sötétségeket mutat be az emberi történelmből, tulajdonképpen egy himnusszal záródik, egy hálaénekkel záródik, hogy Isten, aki az egész történelemben képes az embereket menteni az örök életre. A történelem végén sem val kudarcot az Isten. A történelem egyre inkább ellehetetlenülő végén, amikor Jézus második eljövetelét megelőzik a Földnek, iszonyatos anarchikus állapotai, mondom, a természetben, társadalomban, egyén életekben, akkor is van megállás, akkor is van menekülés, és a próféta mint egy előre látja, és előre szemléli ezt.

Kedves táborozók, mielőtt a mai témánkra rátérnénk, pontosabban mielőtt megnevezném a mai témánkat, egy történetet szeretnék elmesélni, igen röviden. Ez a történet a dél-amerikai Motilon indiánoknak egy népmeséje. Nagyon csak címszavakban mondom el, tényleg néhány mondatban. A történetet azt teszi érdekessé, hogy ez volt az a kis mese, amelyen keresztül egy misszionárius, akinek én a könyvében olvastam ezt a történetet, utat talált ezeknek az indiánoknak a lelkéhez, és Krisztust, az üdvözítőt ezen a mesén keresztül tudta számukra bemutatni. A történet a hangyává lett indiánról szól. Egy indiánról, aki addig szemlélte, addig figyelte a hangyák életét, ahogy nyüzsögnek a bolyban, hogy valamiért megsajnálta őket, pontosan már nem emlékszem erre, hogy miért is, hogy miről szólt a fáma, hogy miért voltak számára annyira szánalomra méltók, de tény, hogy segíteni szeretett volna a hangyákon, mert úgy látta, hogy csak nyüzsögnek, csak sürögnek, forognak, de nincs igazi célja és értelme az életüknek. És ezért úgy gondolta, hogy el fogja magyarázni a hangyáknak azt, hogy mi az élet értelme. És prédikálni kezdett nekik. De a hangyák nem hallgattak rá, továbbra is sürögtek, forogtak, végezték a maguk munkáját. És ez az indián egyre inkább kétségbe esett. Amíg végül rájött, hogy hát nem tud ilyen formában kapcsolatot teremteni velük, és ezért az isteneihez fordult segítségért, és azt kérte az istenektől, hogy tegyék őt is olyan kicsivé egyé a hangyák közül, hogy hát, ha úgy meg tudja szólítani őket, és hát, ha rajtuk keresztül hát valahogy a szívükhöz tudna szólni. Valószínűleg van valami tanulsága a történetnek, amire én most nem emlékszem. Ezt az egyetlen motívumot akartam kiemelni belőle. Ugyanis ez a misszionárius, aki éveket töltött az indiánok között, annélkül, hogy igazából áttörést ért volna el az ő hát magával hozott igazságával, az evangéliummal, amikor meghallotta ezt a mesét, akkor ezt a történetet használta fel arra, hogy az indiánok előtt bemutassa Krisztust. És amikor felidézte ezt a történetet, és elmondta nekik, amit az indiánok nagyon jól ismertek, akkor csak ennyit mondott, hogy Isten emberré lett. És amikor ezt a mondatot az indiánok meghallották, akkor az egész törzs hangos zokogásban tört ki. Számomra ez a történet azért megragadó, mert ha most én azt mondom, hogy Isten emberré lett, akkor egy olyan dolgot mondok ki, amit minden karácsonykor hallunk. Majdnem, hogy az anyatejjel szívtuk magunkba a karácsonyi történettel az emberré lett Isten képét, gondolatát, és bennünket távolról sem rendít meg annyira, mint amennyire a Motilon indiánokat ezt megrendítette. A történetben az a megrendítő számunkra szerintem, hogy amikor bizonyos emberek még soha életükben nem hallottak Krisztusról, nem hallottak a születésének a történetéről, akkor ilyen elemi erővel ragadja meg őket az a gondolat, hogy az Isten leszállt a saját teremtményei közé, hogy egy legyen közülük. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, hogy Isten emberré lett, az a megváltásunknak a legmélyebb titkát rejti magában. A ma esti témánknak a címe, az alapigéje a Római Levél 8. fejezetének a 3. verse, amiben ez a gondolat szerepel, hogy az Isten az ő fiát elbocsátotta bűntestének hasonlatosságában. Szeretném felolvasni a teljes igeverset, amelyet hát elemezni szeretnénk ma este. A Római Levél 8. fejezetének a 3. verse a leggyakoribb kiadású és tördelésű Bibliában, az Új Szövetség 185. oldalán található. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt kárhoztatta a bűnt a testben. Ez lenne tehát az a gondolat, amivel megismerkedünk, és valóban az ember megváltásának a legmélyebb titkát keressük ezekben a sorokban, bár itt rögtön előjáróban meg kell jegyeznem, hogy a római levélből egy igeversről beszélni rendkívül nehéz, ugyanis a római levél egy gigantikus gondolatmenet, legalábbis a 8. fejezet közepéig, szinte egyszerre kellene elolvasnunk, és egyszerre kellene beszélnünk róla, ami természetesen lehetetlen. Ugye így kiragadva ez az egy mondat nem sokat mond, muszáj valamennyire felidéznünk azt, hogy milyen előzmények után mondja ki
Pál apostol ezeket az igazságokat. A római levél első 7 fejezete talán most nagyon durva leegyszerűsítéssel összefoglalható abban az egy mondatban, hogy minden ember vétkes, minden ember kárhozatra és ítéletre méltó bűnei miatt, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben van. Ugye Pál a zsidókra és a pogányokra tér ki, itt a zsidókra, akik ismerik az Isten kinyilatkoztatott akaratát, és a pogányokra, akik nem ismerik azt. De külön-külön elemzi és külön-külön bizonyítja, hogy az Isten ítélete alatt vannak a bűneik miatt mindannyian. A pogányok azért, mert a lelkiismeretük ellenében cselekszenek, és a lelkiismeretük meg tudja mondani nekik a jó és a rossz közötti különbséget, ebben segítséget tud nyújtani. A zsidók pedig minél inkább ismerik az Isten akaratát, annál inkább megítéltetnek az Isten törvényétől, amennyiben áthágták azt, már pedig áthágták azt, hisz minden ember bűnös, egyetlen igaz ember sincs ezen a földön. Odáig jut a gondolatmenetben, hogy a 7. fejezetre már a saját tapasztalatából, a saját életéből merítve leírja, különösen a 7. fejezet második felében azt a talán a mi számunkra és a legtöbbünk számára kínosan ismerős életállapotot, amikor az embert megragadja az Isten beszéde, amikor gyönyörködni kezd az Isten törvényének az igazságában. Amikor az ember felismeri, felfogja azt, hogy igen, úgy kell élni, ahogyan azt az Isten a Szentírás lapjain kinyilatkoztatta, és a szívében őszinte vágy ébred arra, hogy valóban kövesse azt az életet, azt a magasabb rendű életet, azt a csodálatos erkölcsiséget, amelyet az Isten beszédéből megismert. És ebben az állapotban az ember, amikor törekszik a jóra, és szeretné az Istennek való engedelmességet követni, azzal kell, hogy szembesüljön, hogy valami különös hatalom tartja a rabságában, mint hogyha a bűn be lenne írva a tagjaiba, vagy ahogy ma mondanánk, a génjeibe. A bűn egyszerűen rabságban tartja az embert, és hiába szeretne, nem tud jót cselekedni. És a végén eljut addig a kétségbe esett felkiáltásig, ami a római levél 7. fejezetének a 24. verse szerint így hangzik: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Mert nem tud megbékélni ezzel az állapottal. Nem tud beletörődni abba, hogy a szíve vágya, az az élet, amelyet élni szeretne, elérhetetlen számára, mert egyszerűen az emberi természete nem engedi azt, hogy a teljes igazságot cselekedje, amit az elméjével már felismert. Ugye, ez a leírás, ez a gondolat, azt a gondolatmenetet koronázza be tehát, amely arról szól, hogy az ember vétkes, az ember bűnnek eladott állapotban van, és semmit sem tehet önmaga a helyzetének a javításáért. A római levél 7. fejezete az ember és a törvény viszonyáról szól, és ezt olyan módon mutatja be, hogy az ember megértheti az Isten törvényét, értelmileg felfoghatja, világossá válhat számára, de nem követheti azt, mert az emberben nincs olyan erő, amely képes lenne ellenállni a bűn genetikailag kódolt törvényének. Olyan törvényként mutatja be a bűnt a római levélben Pál, mint amely a természeti törvényeknek a kérlelhetetlenségével hat. Olyan törvényt képzeljünk el, mint amilyen a gravitáció törvénye, amely alól nincs kibúvó, ami mindenkire egyformán érvényes ezen a földön, és ahogy repülni nem tudunk mi emberek, vagy ahogy vízen járni nem tudunk a magunk erejéből, úgy nem tudunk a bűn fogságából sem a magunk erejéből szabadulni. Egyébként nem csak Pál apostol teológiájának része ez, Jézus Krisztus is beszélt erről, egy nagyon határozott és kemény kijelentést tett egy alkalommal a tanítványok előtt, amikor éppen hát elbocsátott valakit, és a tanítványok megkérdezték, megbotránkozva, hogy mester, hát ha ő nem üdvözülhet, akkor kicsoda? Jézus azt mondta, hogy embereknél ez lehetetlen, tudnilik az üdvösség. Az emberek számára elérhetetlen, lehetetlen. Igaz, hogy aztán folytatta ezt a gondolatot, de most erre még nem térnék ki. Egyelőre ezzel barátkozzunk meg, ezzel a nagyon kategórikus, kemény és kérlelhetetlen Jézusi kijelentéssel. Az üdvösség az ember számára lehetetlen. Vagy az Ószövetség egy híres hasonlatban fejezi ki ugyanezt, amikor azt mondja, egy ilyen költői kérdést feltéve, hogy vajon megváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát. Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Ez érvényes az egész emberiségre. Annyi esélyünk van a saját jellemünkön egy árnyalatnyit is javítani, mint a szerecsennek a bőre színét, vagy a párdusznak a foltosságát megváltoztatni. Ugye, ahogy nem tudunk
sötétebb vagy világosabb bőrűek lenni a tulajdon akaratunkkal, úgy nem tudunk mit kezdeni a bennünk lévő bűnnel. Lehet, hogy tudjuk fegyelmezni magunkat, lehet, hogy önfegyelmet tudunk gyakorolni bizonyos kérdésekben ideig, óráig. Elképzelhető, hogy bizonyos rossz szokásokat az akaraterünk segítségével leküzdünk, de egy valami nem képzelhető el, hogy a szívünk mélyén lakozó bűnt, az önzésnek a gyökerét sikerüljön a magunk erejéből, a saját szívünkből kiírtani. Ez egy patthelyzet, amit a Biblia elénk tár. Azt mondja ki egyrészt, hogy az üdvösség feltétele az Isten törvényének az elfogadása és betöltése. Hiszen az örök élet az Isten örök, változhatatlan, szent és igaz törvénye alapján működik. És ugyanakkor az ige azt is kimondja, hogy a törvény bár bemutatja az Isten jellemét és hűségesen tükrözi azt. A törvény bár megítéli a bűnt, de egy valamire nem képes, nem képes arra, hogy megszabadítson tőle. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mondja Pál apostol a Róma 8:3-ban, mivel hogy erőtlen volt a test miatt. A törvény nem volt képes arra, tehetetlen volt arra nézve, hogy az embert a bűnből megszabadítson. Isten azonban nem hagyott bennünket ebben a kilátástalan helyzetben,

mi által hogyan lett ő megváltójává az emberiségnek, erre kitérünk majd. Na most egyelőre csak ezen az egy gondolaton időzzünk el egy pillanatig. Az emberért, a lázadó, bűnös teremtmények érdekében Isten elbocsátotta az ő fiát. Ez is olyan gondolat, amit talán már sokszor hallottunk. De szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egyáltalán nem kézenfekvő dolog. Isten megteremtette az embert, és az ember, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi időn belül, de nagyon záros határidőn belül fellázadt az Isten ellen. Isten életet adott, és elmondta azt is, hogy mik az örök életnek a feltételei. Isten pedig, az ember pedig úgy gondolta, hogy ő felülbírálja Istennek ezt a kinyilatkoztatott törvényét, és a maga útján kezdett járni. A teremtő részéről mi lett volna a kézenfekvő megoldás ebben a helyzetben? Én úgy gondolom, hogy a kézenfekvő az lett volna, hogyha Isten ugyanazzal a teremtői szóval, amelyel megteremtette, eltörli az embert a föld színéről, és egy új világot teremt benne új teremtményekkel, vagy hát csinál, ami neki jól esik, vagy amit jónak lát, hiszen a teremtő Istenről van szó. És az ember még csak rossz néven sem vehette volna ezt. Egyébként, hogy mennyire kilátásba volt helyezve ez az ítélet, azt jelzi az, hogy végül is Ádámon és Éván nem az következett be, amit az Isten előre megmondott. Az Isten ugyanis azt mondta, hogy talán mindenki emlékszik a Biblia első lapjairól erre a kijelentésre, az Isten, amikor figyelmeztette az embert a bűneset veszélyeire, tehát a bűnnek a veszélyeire, akkor azt mondta neki, hogy amely napon eszel arról a bizonyos tiltott fáról, meghalsz. Ugye Ádámnak és Évának elvben ugyanazon a napon kellett volna meghalnia, amikor vétkeztek, és az Isten türelmi időt adott neki és kegyelmet, az már külön az Isten kegyelmes döntése volt. Felfüggesztette ezt az ítéletet, ezáltal lehetővé tette azt, hogy az emberiség elszaporodjon, és ezáltal tulajdonképpen Isten ezzel a kegyelmi döntéssel azt a helyzetet idézte elő közvetve, amelyben mi magunk is vagyunk, a bűnvilágának ezt az állapotát, amit mindannyian ismerünk a saját bőrünkön is. Vajon miért tette ezt Isten? Joggal merül fel ez a kérdés. Mennyivel egyszerűbb lett volna mindent nulláról kezdeni? Olyan kérdés ez, amire igazából kielégítő választ én nem tudok adni, szerintem más sem. Mert igazából azt kéne megkérdeznünk itt, hogy miért olyan elkötelezett a mindenható Isten irántunk. Mit szeret Isten az emberen? Mi szeretni való van rajtunk? Én nem tudom, megmondom őszintén. Az Isten helyébe képzelve magam már, amennyire ez egy ember számára lehetséges, végképp nem értem ezt. Az Isten valamiért szerette az embert, méghozzá önmagánál jobban szerette. Az egyszülött fiút nem sajnálta elbocsátani és halálra adni azért, hogy a teremtményeit megmentse. Az egyszülött fiú más viszonyban van az atyával, mint a teremtmények vannak a teremtőjükkel. Sokkal közelebbi, sokkal szorosabb, sokkal szeretetteljesebb ez a viszony. De mégis Isten elküldte őt, mert nem volt túl drága ez az ár azért, hogy az embert megmentse. Ez felfoghatatlan. Más helyeken a Szentírás olyan hasonlatokat használ, hogy mi olyan viszonyban vagyunk a teremtőnkkel, mint az agyag a fazekassal. Ugye, a fazekas formálja az agyagot, a teremtő pedig tesz az anyaggal, tesz a teremtményeivel azt, amit jónak lát. És még csak rossz néven sem vehetjük tőle, hogy azt tesz velünk, amit akar, hiszen ő az alkotónk. Ugye, egy helyen azt mondja a Szentírás, hogy jaj annak, aki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel. Az agyag nem kéri számon a fazekast, és nem kérdezi meg tőle, hogy mit csinálsz. Nincs hozzá joga. És Isten mégis megtette ezt, Isten hatalmas áldozatot vállalt az emberért, olyan, mintha a fazekas életét adná az agyagért. Van ennek értelme? Látszólag nincs, de az Istennél valahol mégiscsak van. Valamiért elkötelezett az Isten felénk. A római levélnek van egy párhuzamos levele, a Pál apostol hasonló gondolatokat fejt ki a Galácia beliekhez írt levélben. Ott a 4. fejezet 4. versében egészen hasonló kifejezést találunk, és érdemes is fellapoznunk ezt a levelet. Hát a Galata levél 4. fejezetének a 4. verse nálam a 223. oldalon a következőket mondja. Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. Milyen különös. A Szent Háromság egyik személyéről azt mondja az írás, hogy az Isten kibocsátotta őt, aki asszonytól lett.
nem eredendően.

hiszen Krisztusnak, ugye tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus nem akkor kezdte az életét, amikor Betlehemben megszületett. Az öröktől fogva létező fiú, az Istenség egyik személye lett testé, lett emberré, szállt le az emberek közé akkor, amikor ő asszonytól lett, amikor törvény alatt lett, hogy ez mit jelent, majd arra is kitérünk. Először arról szeretnék szólni, hogy vajon mit értsünk ez alatt, hogy Krisztus asszonytól lett, és mi a jelentősége ennek számunkra. Itt megint ezt a bizonyos karácsonyi történetet kell felidéznünk, amelyet annyi összefüggésben és annyi sokszor ilyen naív, meseszerű elemekkel körítve, bizonyára már nagyon sokszor hallottunk, hogy magunk is olvastuk a Bibliából. Igen, az Isten fia asszonytól lett emberré. Vajon miért? Olyan kézenfekvőnek tűnik ez a kérdés. Mégsem igazán teszik fel, legalábbis én még sohasem hallottam így karácsonykor feltenni azt a kérdést, mondjuk televízióban vagy máshol, ahol ez a történet felbukkan. Miért kellett Jézusnak emberként megszületnie? Vajon nem tudott volna ő másképpen eljönni erre a földre? Nem tudott volna megjelenni ezen a földön? Nem tudott volna rangrejtve a földön járni a tanításait, a gyógyító munkáját, az egész földi küldetését anélkül elvégezni, hogy ő emberként megszületett volna ezen a földön? Ja, ha figyelmesen olvassuk az Ószövetséget, akkor az Ószövetség számos helyén találkozhatunk Jézus Krisztussal, amint rangrejtve járt ezen a földön. Hogy ott nem nevezi Jézus Krisztusnak az Ószövetség, de a szövegösszefüggés több helyen rávilágít. Jézus járt ezen a földön a betlehemi születése előtt. Beszélt Ábrahámmal. Alkudozott vele Szodoma lakóinak a sorsa felől. Találkozott Gedeonnal. Beszélt Mózessel a csipkebokorban. Miért volt szükség arra, hogy most valami egészen különleges módon jöjjön el, hogy megszülessen emberként egy asszony méhében? Jézus születésének a körülményei nem szokványosak. A születésének a csodálatos elemeiről sokkal többet hallunk, mint arról a magától értetődőnek tűnő dologról, hogy ő asszonytól született meg. Sokkal inkább abból az irányból szokás megközelíteni ezt a kérdést, hogy ugye Jézusnak nem volt földi apja, hanem a Szentlélektől esett teherbe Mária, és úgy szülte meg Jézust. És hogy miért volt erre szükség, ugye, hogy ő neki ne legyen földi apja, hanem a Szentlélektől szülessen meg. Én azt hiszem, ez a könnyebbik oldala a kérdésnek, ez könnyű megválaszolni. Jézusnak azért nem lehetett földi apja, mert hogyha földi apja is lett volna, akkor egy új személyiség lett volna, egy új lény. Viszont az Isten fiának, az Istenség egyik személyének kellett megszületnie, testé lennie, emberré lennie. Tehát nyilvánvaló, hogy valahonnan ezt a személyiséget hoznia kellett magával a mennyből. Az igazi kérdés az, hogy Máriára miért volt szükség? Miért volt szükség egy emberi közvetítőre? Klasszikus régi teológiai tétel szerint, hogy Jézus azért született úgy, ahogy született, hogy az eredendő bűntől, az úgynevezett eredendő bűntől mentes legyen, amikor megszületett. Magyarán, hogy ne örököljön valami olyasmit, ami az embereket általánosan terheli, és ő ilyen szempontból több lehessen, más lehessen, az emberiség felett álló maradhasson. Én azt hiszem, hogy az igazság éppen ennek a fordítottja. Jézus nem azért született Máriától, nem azért született ilyen módon, hogy ne örököljön valamit, hanem éppen ellenkezőleg azért, hogy örököljön valamit. Az, hogy ő asszonytól lett, annak hatalmas jelentősége van, mert Jézus ezáltal, hogy egy, kérem senki ne botránkozzon meg, hogy egy bűnös asszonytól, ugye a bűnös emberiség egy képviselőjétől Krisztus megszületett, ezáltal Krisztus részesévé lett az egyetemes emberi örökségnek. Ez az, amiről Pál apostol a Római Levél 8. fejezetének a 3. versében így ír, hogy ő bűn testének hasonlatosságában született meg. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a külső formája szerint lett emberré. Nem olyan módon lett emberré, hogy mint egy inkognitóban rangrejtve járt az emberek között. Ő valóságosan emberré lett, és amikor valóságosan emberré lett, akkor örökölte, és ezáltal magára vette mindazt, ami az emberi létnek a jellegzetessége, vagyis a szív mélyén lakozó törvényt, a bűnnek eladott állapotot, a törvény alatt, vagyis a törvény az Isten törvényének a kárhoztatás, az ítélete alatt lévő állapotot. A bűn, mint törvény, ugye nem a bűnt, mint felelős cselekedetről beszélek most, hanem a bűnről, mint törvényszerűségről, mint hajlamról, amely öröklődik, és amely benne van az emberben születésétől fogva, és az ember ugye szinte az eszmélésétől, az öntudatra ébredésétől fogva egészen kisgyermekkorban követi már el az első tudatos bűneit és önző cselekedeteit.
ami szintén igazolja azt, hogy nem az ártatlan kisdedek sem annyira ártatlanok, mint ahogy gondoljuk. Természetesen ártatlanok, mert nem felelősek, de abban az értelemben nem, hogy teljesen mentesek lennének minden fogyatkozástól, minden rosszra való hajlamtól. Az embernek maga felé hajlik a keze, már egészen kicsin gyermekkorától fogva, mert az önzésre, a magunknak kedvezésre való hajlam már születésünktől kódolva van bennünk, és ez öröklődik. Jézus Krisztus édesanyjától ezt a bizonyos bűnre hajlamos emberi természetet örökölte. Bűntestének hasonlatosságában érkezett el. Nem a tudálékosság miatt, de itt egy görög szót kell bevezetnem a köztudatba, ha valaki még nem hallotta, még bár félfüllel úgy hallottam, hogy délután, mintha János is egy kérdésre válaszolva beszélt volna erről. Ez a görög szó a sarx. A görög nyelv ugyanis két szót ismer a test jelölésére. Az egyiket a Szentírás, az új szövetségi Szentírás szó szerinti értelemben szokta használni, a másikat inkább átvitt értelemben. A sarx átvitt értelemben használatos. A szóma lenne a másik, amely a testet a maga fizikai valójában, mint konstrukciót jelöli. A sarx szónak a használatával, különösen Pál leveleiben akkor találkozunk, amikor a testet ettől a szómától, Pál, tehát a fizikai konstrukciótól meg szeretné különböztetni, és valami átvitt értelmű jelentést tulajdonítani neki. A sarx ezt az emberi, gyarló természetet jelöli. Az embernek az ember voltát a maga esendőségében. Az emberi természetet annak bűnre hajló állapotában. Amikor Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus bűntestének hasonlatosságában bocsátatott el, akkor ez azt jelenti, hogy ebben a sarxban jött el, abban, amely az édesanyjában is megvolt természetesen, hiszen ő is örökölte a szüleitől, a nagyszüleitől, az őseitől, és Krisztus, amikor megszületett, magára vette ezt az emberi örökséget. Halatlan igazság ez, és nagyon sok minden következik ebből. Többek között az következik, hogy az ember megváltása Isten fiának a megaláztatása árán mehetett csak végbe. Gondoljuk bele, hogy mi minden következik ebből. Isten fia megaláztatásának, vagy megalázkodásának, inkább így mondom, hiszen önként vállalta ezt, legalább 4 különböző fázisát, lépcsőfokát különíthetjük el. Ez az, amiről valaki egyszer azt írta, hogy Krisztus egyre lejjebb és lejjebb szállt megalázottságában, míg végül már nem volt nagyobb mélység, amit elérhetett volna. Miről is van szó? Először is emberré lett. Ha Krisztus tökéletes emberré lett volna, olyanná, mint Ádám, ahogy az Isten kezéből kikerült még a bűneset előtt, ez is hallatlan megalázkodás lett volna a teremtő részéről, gondoljunk csak bele. A teremtő a saját teremtményeinek az egyikévé vált volna. Nem hatalmas dolog ez? A fazekas azonosul az agyaggal, az ember a hangyával. És mi mindig csak nagyon távoli hasonlatokat mondtunk, hiszen én úgy gondolom, hogy a hangya közelebb van az emberhez, mint Isten, mint ember az Istenhez, hiszen teremtmény mind a kettő. Hatalmas dolog lett volna Isten részéről ez is, ha ennyit megtesz. De Krisztus nem állt meg itt, hanem ezen belül is mi hozzánk lett hasonlóvá. Nem Ádámhoz, a tökéletes emberhez, ahogy az Isten megalkotta őt, hanem Ábrahám magvához, ugye, ahogy az ige fogalmaz, azokhoz az emberekhez lett hasonlóvá, azoknak a természetét vette magára, akiket akkor már évezredek óta fertőzött és rontott nemzedékről nemzedékre egyre inkább a bűn. És ezt a hajlandóságot, ezt a hajlamot, ezt a terhes genetikai örökséget Krisztus felvállalta és magára vette. És még ez sem volt elég, hogy a következő lépés az volt, amikor a Getsemáné kertjében, vagy az ige fogalmaz, bűnné lett értünk Krisztus, vagyis ugye ő, aki egész életében küzdött ezzel a bűnre való hajlammal, bennünk is megvan, de tudatos vétket soha nem követett el, sohasem vétkezett, sohasem hágta át az Isten törvényét, sem tudva, sem tudatlanul. Ő felvállalta a mi bűneinknek a terhét, az emberiség összes bűnének a terhét magára vette a Getsemáné kertjében. Akit nem terhelt semmi, őt az Isten bűnné tette értünk, és megterheltetett a mások vétkeivel. És az utolsó fázis a Golgota maga, amikor Jézus azt is felvállalta mindezek után, hogy meghaljon az emberek helyett a kereszten. Azt hiszem, hogy felfoghatatlan, logikailag próbáljuk követni, de nem igazán fogható
fel a mi emberi értelmünkkel az, hogy mi mindent vállalt Krisztus azért, hogy megmentse azokat a teremtményeket, akiket ő maga teremtett, és akiket egy szóval, egy szavával eltörölhetett volna, és rövidre zárhatta volna ezt az egész bűnkérdést mindjárt a legelején. Ebből a négy fokozatból, amit elmondtam most a másodikról, szeretnék bővebben szólni, hiszen ez a ma esti témánk. Mit jelent az, hogy Krisztus, amikor emberré lett, akkor mi hozzánk hasonló emberré lett? Olyanná lett, amilyenek mi vagyunk, és nem olyanná, amilyennek lennünk kellene, vagy amilyennek lettünk volna akkor, hogyha nem esünk bűnbe. Ebből az következik, hogy Jézus Krisztus, mint minden ember, gyenge volt ahhoz, hogy a törvénynek engedelmeskedjék. Azt mondtuk, hogy az emberi természet számára lehetetlen az Isten törvényének a betöltése. Ha Krisztus ebben az emberi természetben jött el, akkor ebből logikusan az következik, hogy az ő számára is, mint ember számára lehetetlen volt az Isten törvényének a betöltése. Mert ő rá is igaz ez a törvény, amit Pál kimondott a Róma 8.3-ban, hogy a törvény erőtlen, a törvény tehetetlen az emberi természet miatt. Az Isten törvénye nem tudja az emberből. A negyedik fejezet második és harmadik versét először. Itt valami egészen különleges megállapításra találhatunk. Ez az iga 282. oldalon található nálam. Tehát János első levele, negyedik fejezet, második, harmadik vers így hangzik. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézust testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van, és valamely lélek nem vallja Jézust testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől. Eddig olvasom csak. Azt mondja János apostol, hogy ez a kérdés, hogy ki volt Krisztus akkor, amikor megjelent ezen a földön? Testben, tehát szarxban, bűnrehajló emberi természetben megjelent messiás volt-e, vagy sem? Ez a kérdés kulcskérdés annak eldöntésében, hogy egy tanító, vagy egy tanítás, egy proféta, egy hitvallás az Istentől származik-e, vagy sem. Az Isten lelke, amikor megnyilatkozik valakinek a beszédén, tanításán keresztül, akkor abban mutatkozik meg, hogy Krisztus szarxban megjelent Krisztusnak vallja, emberré lett Istennek vallja őt. Vízválasztó. Ez a kérdés, mondja János apostol. Hogy közelítsük meg más oldalról, ugyanezt a kérdést, a zsidókhoz írt levelet lapozzuk fel egy pillanatra, Pál apostol levelei közül az utolsót. A zsidókhoz írt levél 5. fejezetéből a 7., 8. és 9. verset olvasom fel, 260. oldal, ha valaki így könnyebben megtalálja. Tehát zsidók 5, 7. verstől. Aki, tudnélik Krisztus, az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Ám bár fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Erről külön lehetne egy órát tartani, akár többet is, erről a néhány mondatról. Csak pár gondolatot hadd emeljek ki ebből. Azt mondja itt Krisztusról az ige, hogy ő úgy járult ahhoz, könyörgés, hitküzdelmek, könyhullatás közepette, aki képes megszabadítani őt a halálból. Krisztus a halál alatt volt, a halál ítélete alatt volt, a halál állapotában volt ezek szerint. Úgy kellett megszabadulnia a halálból, a mindenható Isten segítségével. Igen, asszonytól lett, törvény alatt lett, mondja más helyen az írás. Tökéletességre jutott, mondja az ige. Krisztus megküzdött a tökéletességért. Nem volt magától értetődő, hogy ő emberként tökéletes legyen. Ő tökéletességre jutott. Vagy a harmadik gondolat, megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Krisztusnak, mint Isten fiának magától értetődő volt, hogy engedelmes az Istennek. De Krisztusnak, mint embernek ez nem volt magától értetődő. Neki tanulnia kellett ezt. Azt hiszem, ennyi talán elég. A beszélgetésben vissza lehet térni esetleg erre a gondolatra. Ennyi bevezetésül elég ahhoz, hogy feltegyük a leglényegesebb kérdést Jézussal kapcsolatban. Ha mindez így volt, ha hozzánk hasonló ember volt, ha ugyanazok a
a terheltségek jellemezték, ha ugyanazok kötötték gúzsba őt, mint ami bennünket is, hogy lehetséges az, hogy Jézus sohasem vétkezett? Ha mi is azt keressük, hogy hogyan tudnánk a bűnfogságából szabadulni. Ha ismerjük a Római Levél 7. fejezetében leírt tapasztalatot, hogy vágyakoznánk az Isten igazságára, de újra és újra elbukunk, mert valami erősebb hatalom tart fogságában bennünket, akkor logikus a kérdés, hogy csinálta Krisztus? Hogy lehet, hogy ő igaz maradt ebben a testben, ebben a természetben, amely bennünket újra és újra elbuktat? Mi volt Jézus Krisztusnak a titka? Hogyha visszatérünk egy pillanatra a 8. fejezethez, tehát a Római Levél 8. fejezetéhez, az utolsó gondolat, amit még eddig nem olvastunk fel ebből az ige versből, a 3. versből, azt, hogy igen, elküldte Isten az ő fiát bűntestének hasonlatosságában és a bűn miatt, és ő kárhoztatta a bűnt a testben. Úgyis a testében benne volt a bűn, de kárhoztatta a bűnt, mert nem engedett neki. Megszégyenítette a bűnt önmagában. Mert a bűn, bár jelen volt benne, nem mint bűnre való hajlam, tehát a bűn, mint törvény, sose értsük ezt félre, tehát nem arról van szó, hogy Krisztusban úgy lett volna jelen a bűn, mint ahogy bennünk jelen van, de jelen volt az a terheltség, ez a hajlam, ami bennünk is, de ő kárhoztatta a bűnt, megszégyenítette a bűnt. Soha egy gondolat árnyalatával sem, a cselekedeteivel, egy jótányit, egy pontocskányit nem engedett soha a kísértéseknek és a bűnös természet késztetéseinek. Sohasem vált ez benne tudatos cselekedetekké. Kísértésként volt jelen a lelkében, de sohasem vétkezett. Mi lehetett Jézus Krisztusnak a titka? Ne keressük, elárulom. Jézus Krisztus titka abban rejlett, hogy ő nem szűnt meg Isten lenni akkor, amikor emberré lett. Olyan, mintha most ellent mondanék a fél órával ezelőtti önmagamnak, szó sincs erről, nem is képzelhető el, hogy Krisztus megszűnt volna Isten lenni. Ahogy anyai ágon ő teljes értékű, teljes értelemben emberré lett, úgy ő apai ágon teljes értelemben a mindenható Isten egyszülött fia maradt. Ő teljesen isteni személy volt, miközben teljesen emberré is lett egyidejűleg. Isten és ember volt egy személyben, nem fél Isten és fél ember, hanem teljesen Isten és teljesen ember. A személyisége, az énje ugyanaz volt, mint ami földre jövetele előtt. Krisztus emberként jött el a földre, ami leginkább abban mutatkozott meg, nem csak ebben az emberi természetben, hanem abban, hogy egy tudatos választás alapján Krisztus nem nyúlt hozzá az isteni hatalomhoz. Azt szoktuk mondani általában, úgy szoktuk fogalmazni, szerintem kicsit pontatlanul, hogy letette Krisztus az isteni hatalmát. Valójában nem tette le, nem nyúlt hozzá. Könnyű lett volna neki egyszer letenni, mielőtt a földre eljött volna, és aztán ugye, már letette, tehát nem áll rendelkezésre többé. Azonban az, hogy Krisztus letette ezt a hatalmat, az egy napról napra megújuló, újra és újra meghozott és megújított döntés kellett, hogy legyen számára. Krisztus Isten volt, tehát isteni hatalommal rendelkezett. Karnyújtásnyira volt tőle földi élete során is mindig az isteni erő. Bármikor megtehette volna, hogy hozzá folyamodjék, de nem tette meg soha. Ha belegondolunk a megkísértés történetébe, azt láthatjuk, hogy a sátán éppen ebben az irányban kísértette őt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyerekké. Krisztus nem nyúlt hozzá ehhez a hatalomhoz. Sohasem használta a maga érdekében, és amikor csodákat követett el, gyógyított, vagy a vihart lecsillapította, vagy a tengeren járt, vagy halottat támasztott fel, ezt nem úgy cselekedte, mint Isten fia, hanem úgy cselekedte, mint hívő ember, aki a mennyei atyában bízik, és az atya hatalmát veszi igénybe ezekhez a csodákhoz. Az isteni természet és az isteni hatalom különbözik, ezt jól látnunk. Krisztusnak isteni természete volt, isteni törvényszerűségek működtek benne az emberiek mellett, azzal egyidejűleg. És isteni hatalma is volt, amely azonban látens volt, amely szunnyadt benne, amelyet nem használt, amihez nem nyúlt hozzá soha. Krisztus emberfia volt, ahogy önmagát nevezte, és ugyanakkor Isten fia is volt, mint ahogy tudjuk is róla. Ez a kettő egyszerre volt igaz. Krisztus és közöttünk legalább két fontos különbség van, amit a Szentírás leszögez. Ugye itt azt mondtuk, hogy bűntestének hasonlatosságában jelent meg, ugye ez az alapigénk. A hasonlatosság egy nagyon
alkalmas szó arra, hogy kifejezze a valóságot. Ugyanis a hasonlóság egyben jelzi azt is, hogy nem mindenben